0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Hatalmas megtiszteltetés érte május közepén a hatszoros olimpiai érmes, többszörös világ és Európa bajnok úszót, Cseh Lászlót, hiszen beiktatták az International Swimming Hall of Fame, azaz a nemzetközi úszó hírességek csarnokának tagjai közé, úgyhogy már hivatalosan is híresség, bár ezt eddig is tudtuk róla, és nekünk legalább akkor megtiszteltetés, hogy itt van a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában. Szia Laci, szeretettel köszöntelek.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Hogy egészen precízek legyünk, tulajdonképpen ez a bejelentés egy január elején hír volt már, akkor lehetett tudni, és akkor nyilván kap az ember felkészülési időt, meg mindenféle dolgot, hogy mit fog magával kezdeni, meg hogy fog ez kinézni, meg nyilván beszéd, tudja, hogy beszédet is kell mondani. Önmagában ez a bejelentés számodra, aki hát most majd azért egy pár tényleg ikonikus mondjuk így rekordot, meg számadatot, ami a nevedhez fűződik, azért el fogok mondani ennek a műsornak a folyamán, bár azt gondolom, hogy nagyon sokan tudjuk ezt, de mégis hallani ezt, ugye ezt a egymás után 9 világbajnokságon szerzett érmek sorát, 33 Európa bajnoki egyéni arany, ugye, hogy 10 év különbséggel tudtál világbajnoki címet szerezni, és hát nem beszélve ugye a 6 csodálatos olimpiai éremről, hogy a legkevesebbeket mondjuk. Tehát ez már önmagában azt gondolom téged elhelyezett az aktív pályafutásod után egy nagyon magas polcra. De ez, amikor az emberről kijelentik, hogy ennek a saját sportágának a nemzetközi híressége, ez mit tesz hozzá, akár az önbecsülésedhez?
3: Hát ez egy érdekes kérdés, ez már tényleg itt a, hát ugye miután már lezártam az úszó pályafutásomat, így ez egy kicsit más, de ilyenkor mindig jó, hogy újra fel tudom azt emlegetni magamba is, hogy mennyi mindent elértem, mert az aktív pályafutásom során ez nagyon hiányzott az én személyiségemből, meg a majdnem a mindennapi életemből, hogy elmondjam, végigmondjam, hogy eddig a pontig már mennyi mindent elértem. És így utólag ez egy kicsit mindig jó szembesülni, hogy úristen, ennyi csodálatos eredményt elérhettem, és hát nagy megtiszteltetés, hogy a magyar hírességek, vagy tehát beválasztottak a magyar hírességek csarnokába, ezután a nemzetközibe is helyem lett. Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon örülök neki. Tényleg ez egy ilyen különleges dolog, meg tényleg engem is emlékeztet arra, hogy azért egy elég szép pályafutás van mögöttem.
2: Enyhén szóval, így van. Ugye 40. magyar vagy, aki bekerültél ebbe a különleges társaságba, és ugye ezek között természetesen nem csak úszók, vízilabdázók, illetve vízes sportos kiválóságaink is értelemszerűen vannak. Amikor az előbb azt mondtad, hogy az úszó pályafutásod alatt nem nagyon világítottál rá saját magadnak arra, hogy mi mindent értél el, ezt meg tudom erősíteni, mert azért nem titok, elég régóta ismerjük egymást, tulajdonképpen a pályád eleje óta figyellek, és mindig is vállaltam, hogy óriási drukkered voltam, vagyok, és maradok minden szempontból a civil énednek is, de akárhányszor egy beszélgetést elkezdtünk mondjuk az aktív pályafutásod alatt, és elmondtam, hogy éppen akkor addig mit értél el, olyan meglepetten néztél rám vissza, hogy szinte ez én vagyok? Ez komoly? Ez a sok minden? Tehát, hogy ez miért nem volt egy magától értetődő természetes dolog? Ez a te alapvető szerény személyiségedből fakadt, hogy ezt nem akartad igazából úgy kitenni magadnak se a kirakatba? Szerinted?
3: Nem, szerintem ez az volt, hogy annak idején azt szoktuk meg, hogy lemegy a világverseny, lemegy a főverseny július végén, augusztus elején, és akkor szeptemberben, amikor újra kezdjük az edzést, az mintha egy teljesen új valami lenne. Hogy nem emlékeztettük akár minden nap magunkat, nem csak engem, hanem az úszótársaim is saját magukat mondjuk, hogy már eddig mennyi mindent elértünk, és nem úgy próbáltak motiválni, nézd meg, te már Európa bajnok vagy. Hát ezt menni kell tovább, csinálni kell, mert meg tudod, képes vagy rá, egyszer meg képes voltál, képes vagy következőleg is. Hanem mintha húztunk volna egy falat az előző évhez, és hogy csak a következő versenyre szabad koncentrálni, nem szabad a múltba révedni. És ezért ez elfogyott. El is felejtkeztem róla, tehát hogy amikor például arra kell emlékezni, úgy kellett megszámolnom a felnőtt magyar bajnoki címeim számát, hogy az érmeket effektíve le kell számolnom, hogy megvan-e a 100 darab felnőtt magyar bajnoki
2: na,
3: cím.
2: Na, és megvan, persze, több is van szerintem.
3: Tehát a későbbiek, persze. Csak abban a szituációban nekem ezt le kellett volna számolni, holott lehet, hogy az lett volna normális, hogy én ezt számon tartom, hogy gyerekek, már 99-nél vagyok, mindjárt meg lesz a 100. És én ezt abszolút nem figyeltem.
2: És hogy ez mennyire igaz egyébként, ugye ma, amikor persze a sportot gyakorlatilag nem csak statisztikusok veszik körbe, és különösképpen jellemző az a labdajátékokra, ahol tényleg az utolsó adat is megvan, hogy ki hány percet, és hol és
3: de
2: milyen.
3: De már az úszásban is egyébként.
2: És most már az úszásban is nyilván megvan minden egyéb, de kicsit ez nekem az az érzetem, mintha ez egy ilyen mesterséges szemérmesség lett volna, hogy nehogy véletlenül belerévedj abba, hogy te mi mindent értél el, nehogy véletlenül megfelelő polcra tedd magad, vagy úgy értékel. Tehát én ebben egy picit, hogyha megengedett, pedagógiai hibát is vélek felfedezni, persze, vagy inkább a rendszernek volt ez a sajátossága.
3: A rendszernek volt a sajátossága, hogy nehogy azt érezd, hogy te már annyira nagy vagy, hogy kérdéseket tehetsz fel mondjuk az edzőnek, amihez nekem mondjuk nem kellett nagyság, én egyébként is. Már úgy voltam bedrótozva, hogy azért felmerültek bennem kérdések, de szerintem ez pont arról szólt, hogy nehogy azt érezd, hogy te mindenki felé nősz, holott lehet, hogy ezáltal lehettél volna még jobb, mert persze jól hangzik, hogy milyen szerény vagyok, meg minden, de azért a sportban, a versenyzésben nem a szerénységgel lehet leginkább győzedelmeskedni, azzal is lehet, de nagyon fontos az, hogy valaki önmaga biztos legyen, higgyen saját magába, és egy kicsit nagyképű is legyen, hogy azt gondolja, hogy én bárki képes vagyok legyőzni, és én vagyok a legtökéletesebb.
2: Egyetértek, és szerintem nagyjából így azért a világ kinyílása óta azért mondjuk legalább egy olyan 8-10-15 éve, mióta azért nyilván a közösségi médiá kapcsán is nagyon sok szupersztár jön közel hozzánk, és láthatjuk őket, és láthatjuk a róluk kialakított imidzset, értjük meg azt, hogy sőt, fogadjuk el, hogy ez óriási ego, ugye? Tehát pláne az egyéni persze, sportokban, meg mindenki az ego kérdése, mintha ezt nálunk tényleg ilyen furkosbotta verték volna lefelé, tehát hogy nehogy véletlenül.
3: Nem, az a baj, hogy összekötjük azt, hogyha valaki egoista, akkor mellette mondjuk a hétköznapi emberekkel is bunkon viselkedik, vagy lekezelően, lealacsonyítóan. Ezt a kettőt nem kell szerintem össze mosni, mondjuk egy egoizmus lehet az is, hogy mondjuk az ebédnél én állok először oda a szedésre, hogy nekem jusson mondjuk a legfinomabb hús, és ennyire egoista vagyok, hogy akkor nekem kell odaállni. Tehát, hogy ne keverjünk dolgokat össze, pont ezért szerintem szükséges az, hogy mindenkit egy picit magasztaljunk, még a pályafutás alatt is, hogy mennyire jó vagy, még jobb is lehetsz, ezáltal motiválni, de nem arra felhasználni, hogy ne legyél egoista, hogy nehogy valami bármi olyan gondolatot támadjon, ami bármit is megkérdőjelezne.
2: Sőt, hát azért valljuk meg, a teljesítmény maximalizáláshoz hozzá is tartozik egy olyan fajta szakmai egoizmus, hogy már pedig én időben le akarok feküdni, ne zavarjanak, hogy ilyen hőmérsékletet szeretnék a szobámban, mert ebben alszom jól. Vagy, tehát, hogy azok, amikre már azt mondjuk, hogy teljesen természetes, mikor látunk egy világsztárt, ugye, amikor LeBron James elmesélte, hogy ő egy szállodai szobától, vagy egy utazásnál mit vár el, és hova teszi a telefonját, és a teljes sötétség, és hány órától, és meddig, azt ma azt gondoljuk, hát természetes, hát hiszen egy szupersztár. Miközben ez a szakmai egoizmusnak, nyilván a professzionalista hozzáállásnak mondhatni természetes része.
3: Abszolút. Én egy nagyon jó példám van erre. Emlékszem, ha mentünk volna versenyezni Barcelonába, nemzetközi versenyre, és valahogy átküldték, hogy akkor így megyünk, ilyen repülőjáratot foglalnak, és láttam, hogy nem tudom, Zürichbe szállunk át, és akkor mondtam már, hogy gyerekek, ne szórakozzunk, tehát, hogy ne Zürichbe kelljen Barcelonába átszállni, hanem menjünk közvetlen járattal.
2: Mikor ez valószínűleg megoldható.
3: Persze, igen. Megold, lehet, hogy ez de hogy 10-20 ezer forinttal többe kerül, de mondtam, hogy inkább direktbe menjünk, mint hogy itt átszáldogáljunk.
2: Igen, miközben az, hogy milyen állapotban érkezik meg egy versenyző egy helyszínre, még akkor is a edzőtáborban, hogy mondjuk mennyire dagad be a lába, meg persze. Ezek nem lényegtelen kérdések.
3: Abszolút nem. Persze nem azt mondom, hogy akkor magángéppel kell repülni, vagy ilyesmi, de azért van egy optimális mondjuk egy időtartam, amiben a repülés van, és annak van egy tólig árérték aránya is azért, hogy ne a legolcsóbb legyen, meg a leghosszabb, de ne is azt mondom, hogy a legdrágábbat válasszuk ki, hanem találjunk valami optimálisat.
2: Na, ugye most egy picit messzire mentünk abban a tekintetben, hogy végül is mit lehetett volna akár a saját aktív pályafutásod alatt más megközelítéssel tenni, okosabban, helyén és értéken kezelni azt, amit már addig elértél, mert hogy ez lehet egyébként, hogy pont az önbizalmadat serkentette volna. Csak éppen annyit, amennyi adott esetben kellhetett volna, bár senki nem hiányol semmit a pályafutásodból, és ezt már többször átbeszéltük millió egyéb interjúba. Engem mégis érdekelne az, hogy akkor megérkezett ez a hír, és nyilván kaptál egy tervezett programot. Hogy készültél? Gondolom mondták, hogy beszédet kell írni. Biztos elhangzott az, hogy hogy fog ez az egész folyamat lezajlani. Ugye legutóbb, tavaly évben Gyurta Dániel kapta ezt az elismerést.
3: Ő igen, is itt pont volt ő hívott fel, de még én azt hiszem december környékén hívott a jó hírrel, hogy beválasztottak. Megköszöntem neki, hogy átadta, meg minden, és akkor utána kell még azért kicsit át kell gondolnom, hogy ez most mi, hogy, mert én már az évek alatt kifejlesztettem magamnak egy olyan védelmi mechanizmust, hogy hirtelen nem lóholom bele magam semmibe, és ez azóta van egyébként, amikor 2005-ben én hát egész jól szerepeltem, világbajnok lettem, ezüst bronzérmes, rövidpályán is világcsúcsot úsztam minden, és nem életem azért sportolója, és akkor engem is az annyira szíven ütött, hogy onnantól valamiféle olyan páncélt raktam magamra, hogy utána bármilyen olyan megmérettetés volt, ami nem rajtam múlt, vagy hogy mondjam, hogy valami rajtam kívülálló dolog lett, vagy bármi ilyesmi, abban én abszolút nem képzeltem bele magamat, és inkább csak távolítottam. És ennél a hírnél is először azt mondtam, hogy jó, oké, szuper, aztán így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy milyen jó, meg ez tényleg milyen nagy dolog, meg minden ilyesmi. Utána felvették velem a kapcsolatot, hogy mikor lesz, hogy jutok ki, kijövök-e egyáltalán, minden ilyesmi, és akkor megterveztük, hogy kimegyünk, hogy leszünk ott, ilyesmi. Magára a beszédre, hát egy vagy két nappal előtte írtam meg, idézőjelbe írtam meg, mert én is azért a AI-nak a segítségét kértem, hogy olyan szebbnek tűnő mondatok legyenek. Nekem az volt a legnagyobb problémám, ugye, hogy én magyarul azért viszonylag jól tudok beszélni, még azt nagy halljuk nyilvánosság előtt is, de angolul azért úgy nem biztos, hogy úgy jönnek azok a szavak, ahogy én azt szeretném, vagy gondolnám, úgyhogy le kellett írnom, telefonról el kellett olvasni, és ilyen olvasás, felolvasásban nem vagyok annyira szerintem erőteljes, úgyhogy meg is jegyezték nekem a feleségem, és mondta, hogy kicsit gyorsan olvastam, kicsit elhadartam, mintha csak túl akarnék lenni az egészen, úgyhogy ez annyira nem jó, de nagyon jó volt ott kínálni, és átvenni a díjat.
2: Fantasztikus lehetett, most két dologra is engedd meg, hogy reflektáljunk. Az egyik, amit az év sportolója gálával kapcsolatosan mondtál, ugye itt minden esztendőben azért nagy vita kíséri ezt a díjkiosztót, és a többi. Engem most megint abban erősít meg, független attól, hogy nyilván ez tényleg valóban nagyon régen volt, hogy ez még mindig egy presztízs díj, és van értéke, vagy mindig is volt értéke, és igyekszünk évről évre nyilván
3: persze, úgy szerezni. Persze, hát ha visszakanyarodunk, minden sportoló egoista valamilyen szinten, és mindenben a legjobb akar lenni, innen kell megközelíteni.
2: Így van, a legjobbak legjobbikának is jó lenne egyszer lenni, vagy akár többször is. Ez az egyik dolog. A másik pedig valóban ez a szövegírás, mert szerintem azért minket, és majd természetesen ki fogunk térni arra a részre, hiszen szerintem ez roppant megindító, amit te magad is publikussá tettél, hogy kiknek is köszönöd még, mert szerintem nagyon kevesen gondoltak volna pont a legnagyobb konkurenseidre, hogy nekik fogsz köszönetet mondani, de engem érdekelhet az a pár mondat, ami ezt megelőzte. Tehát, hogy mi ment végig a fejedben? Nyilván volt egy időkeret, amit mondtak, hogy akkor ennyi percet lehet beszélni.
3: Két percet.
2: Na de várj, de egy ilyen pályafutást, könyörgöm, mint a tiéd. Szóval is nyilván tudtad, hogy a versenytársaidnak mindenképpen akarsz helyet hagyni ebben a szövegben. Tehát hogyan tudja az ember úgy összefoglalni, hogy azért valóban szívből jövő legyen ez a beszéd, és most ne az angolra foglalkozunk, mert nyilván először magyarul fogalmaztad persze, meg magadban. Tehát azt, ami a magyar gondolatokat illeti, hogy ez kellően összefogott legyen, kellően mély, tényleg mindenki, aki ebben számít, helyet kapjon benne, és valóban cselac is legyen.
3: Hát én úgy vagyok vele, hogy nagyon sok beszédet hallgattam már végig életem folyamán, és mindegyikről az jutott eszembe, hogy ez nagyon hosszú. Tehát teljesen mindegy. Tehát, hogyha valahol valakinek ilyen beszédet kell mondani a nagy közönség előtt, szerintem az nem lehet elég rövid, úgyisten igazából. Hogyha úgy nézzük, úgyhogy nekem nem az volt a lényeg, hogy én most ebbe a két percbe mondjuk belesűrítsem mindegyes gondolatomat, mert arra lehet, hogy egy nap is kevés lenne. Hanem csak valamit, tehát hogy pár gondolatot, pár, ami most így hirtelen eszembe jut, az benne legyen, és ennyi bőven elég. Mm-hmm. Tehát nekem nem volt célom az, hogy most akkor minden egyes olyan gondolat, ami a fejemben van, az megjelenjen.
2: Világos. Én csak azért jutott az eszembe, mert most pont a minap láthattuk, ugye a jégkorongvilágbajnokság kapcsán Pat Cortina, aki szintén ugyanennek a nemzetközi hírességek csarnokának lett egy új tagja, a jégkorong világában, és egy roppant hosszú beszédet mondott, és nagyon mélységében, és nagyon alaposan kitért minden országra, minden szereplőre, szinte minden olyan személyiségre, akinek köze lehetett az ő életéhez, a pályája alakulásához, a sorsában nyilván okozhatott valami fajta motivációt. És akkor összességében, akkor, ha jól értem, akkor ez inkább egy hangulati beszéd volt, amit akkor éreztél.
3: Hát én igazából volt ez a fő, tehát ez volt az egyik legelső dolog, ami eszembe jutott, hogyha beszédet kell mondanom, hogy az ellenfeleimnek köszönetet mondjak. Mert valahogy úgy éreztem, hogy ez ki kell mondanom. Az, hogy a feleségem, családomnak, barátaimnak köszönetet mondok, ez is azért kell egy ilyen beszédbe, idézőjelbe, hogy benne legyen. Én azt gondolom, hogy egy-egy gondolat, ami nagyon fontos, és nekem talán ez az ellenfelek kiemelése, ez volt a legfontosabb olyan gondolatom, amit lehet, hogy nem hangoztattam eléggé, vagy régebben én se tudtam.
2: Mikor fogalmazódik meg az emberben egy ilyesmi? Ugye így hangzott ez a pár gondolat, ugye, hogy szeretnék egyáltalán nem utolsó sorban különlegesen köszönetet mondani a versenytársaimnak, Michael Phelpsnek, Ryan Lochte-nak, Chad LaCrosse-nak, Marcus Rogernek, Luca Marinnak, és hát nyilván többen is voltak, ezeket a neveket írtad ki, és talán szokatlannak tűnik, de ez az igazság, hogy ti jelentettetek számomra a legnagyobb motivációt minden alkalom, amikor felálltam a rajtkőre, és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hogy hol kell még fejlődnöm. Szóval azért ez, ha az ember ezt úgy elképzeli maga előtt, ezt a szituációt, a világversenyeket, ahol te tényleg odaálltál, ez utána fogalmazódott meg benned, mostanra érlelődött meg benned, akkor düh volt, vagy csak a koncentráció, szóval hogy éled meg ezt?
3: Nem, tehát ugye ez a gondolat, ez már csak azután fogalmazódott meg bennem így, hogy abba hagytam az úszást. Tehát, hogy
2: ehhez érlelődni
3: persze,
2: kellett.
3: Persze, amíg benne vagy, addig persze látod, hogy nem jók a rajtok, nem jók a fordulók, hogy lehetne javítani, megnézed az ellenfeleket, minden, de ezt így összerakva nem tudod megmondani. Vagy legalábbis én nem tudtam így kimondani, hogy ez... Szerintem ez így van összefüggésben ez az egész. Ez csak azután jött, hogy abba hagytam, és akkor állt össze, nem is tudom, egy-két év után a teljes kép.
2: Mi állt még össze? Volt-e bármi olyan, vagy voltak-e ennek a lelki felkészülésnek a pillanataiban, akár olyan momentumok, most bennem felidéződött, ugye, amikor a Tokiói olimpián tudtuk, hogy utoljára a 100 vízbe és a 200 vegyes döntője után ugye a kínai Wang Sun megelőzött és fejet hajtott előtted, ami szerintem hát párját ritkító elismerés egy versenytárstól. Ezek azért úgy felszoktak még benned bukkanni, ezek az érzetek? Vagy amikor az ember egy ilyen pálya összegző elismerést kap, akkor kis mozaikokként ezek megjelennek?
3: Persze, azért előjönnek, hogy nem. Főleg, tehát úgy vagyok, hogy ilyen pavlovi reflexem van, mondjuk, hogyha bejátszanak egy kis összejátszást rólam, akkor eszembe jutnak azok a történések, események, vagy még távolabbi emlékek. Úgyhogy persze, ezek így feljönnek, eszembe jutnak. Hát a Tokió olimpia az igazából, hogy nagyon jól sikerült ilyen szempontból. Ha arra tekintek, hogy milyen felkészülésem volt, akkor azt kell mondjam, hogy az messze volt a tökéletestől, mert valahogy én is összeesküdtem magam ellen, meg valamennyire a sors is, a természet is, de hát valahogy sikerült összeraknom magamat, és akkor,

0: vagy adtam át magam, vagy...
1: Mert ez nagyon nehéz megérteni, hát
0: persze,
1: nem?
0: Persze, tehát, hogy amikor nem úgy megy az úszás, nem úgy megy a világversenyén a versenyzés, ahogy azt elgondolom, akkor onnan nagyon könnyű kizökkenni, és onnan eltévedni. Tehát ez a remek példa arra, hogy ugye az olimpián Tokióba, nem, 8-nak kerültem be a döntőbe. Hát évekkel előtte, hogyha ilyen történik egy világversenyen, akkor nem lehet hozzám szólni, és valószínűleg a döntőmnek is annyi, mert olyan lelki állapotba kerülök. Itt meg ezt abszolút humorosan, viccesen tudtam felfogni, és nem úgy kezeltem, hogy úristen, itt a világvége, mert csak 8-nak kerültem be, mondjuk.
1: De ehhez azért, ne haragudj, ha szabad azt mondanom, szóval azért ehhez kellett nem csak az a sok-sok előtte lévő sikeres év, a sok-sok sikeres olimpia, hanem az érettségi folyamat, ugye itt, hogyha megnézzük ezeket a számokat, amit egyébként nyilván ugye ez a nemzetközi szervezet is összefoglalt, hogy 74 érmet gyűjtöttél, 38 aranyat, 19 ezüstöt, 17 bronzot, nemzetközi versenyekről beszélünk. Tehát ez egyszerűen döbbenet, nem tudom, hogy mekkora szobád, vagy mekkora vitrined van ezekhez, biztos nagyon nagy kell, hogy legyen. Szerinted hány alkalommal sikerült ezek közül azt az érzést megtapasztalnod, amit persze te most megfogalmaztál, hogy csak később értettél meg, de amit Tokióban megéreztél, hogy mindent kiadtál magadból?
0: A Peking az biztos, hogy ilyen volt, tehát azt egyértelműen azt úgy érzem, hogy ott mindegyik döntőmnél azt éreztem, hogy ennyi és nincs tovább, és elértem az abszolút csúcsomat. Nagyon más versenyt így nem mernék mondani, mert ugye 2015-ben Kazányban, amikor világbajnok lettem, akkor is azt mondom, hogy ugye elértem, világbajnok vagyok, nem az a lényeg, hogy...
1: Újra 10 év után.
0: Igen, nem az a lényeg, hogy úsztam, hanem hogy első lettem, de ott is mondjuk a 100 pillangó után úgy jöttünk el az edzőmmel, hogy ezt lehet, hogy egy kicsit másképp kellett volna úszni. Más bátorsági faktort kellett volna az első 50-re alkalmazni, de hát ez nekem egy teljesen új szám volt idézőjelbe, tehát ezt még tanulni kellett, és az úgy, tehát hogy úgy jöttünk el, hogy éreztük, hogy lehet, hogy ebben még lenne több. Úgyhogy ez nagyon érdekes egyébként.
1: Ez nagyon érdekes, és én nem tudom, hogy az olyankor inspiráló eleme, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát akkor még van hova fejlődni, vagy inkább bosszantásra okod adó tényező, hogy na, akkor mégsem tudtam
0: fel maximumot. Nem volt ezzel gond, mert ugye világbajnok lettem, persze. Most ezüstérmes lettem 100 pillangon, nagyon rettentően élveztem, hát a végén nem én voltam az első, hanem azt mondtam, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg még egyszer, és utána próbáltuk, csak aztán jött a Riói olimpia, amiben nem vettük számításba, hogy mentálisan is azért jobban fel kéne készülni. Vagy én legalábbis nem éreztem azt, hogy mentálisan problémám lenne, és emiatt ott már nem tudtam igazán megmutatni, hogy mire vagyok képes, vagy mi van bennem igazából.
1: Milyen időtávlatból tekintve érezted azt, hogy ott a mentálisan nem voltál készen?
0: Hát én már amikor már gyakorlatilag elkezdtem, már nem is a versenyzést, hanem már oda értünk az olimpiai faluba, én ott már éreztem, hogy itt most mentálisan tényleg nagyon nagy a baj, de onnan már nem volt visszaút.
1: És aznek milyen, mik voltak a jelei, Laci?
0: Elkezdett bennem egy ilyen feszültség lenni, jöttek ilyen negatív gondolatok, hogy nem fogom bírni, nem fogom tudni leúszni, nem leszek gyors, ilyesmi. És az a baj, hogy itt az utolsó felkészülés évemben, amit megtanultam, hogy ezt el kellett volna engednem, ezeket a gondolatokat, elfogadnom, hogy ezek vannak, de én meg minden erőmmel arra azon küzdöttem, hogy ne aggódjak, hogy ne legyek, ne gondoljak a versenyre, vagy nem tudom, és ez elvitte teljesen az energiáimat. Az egész testem be volt feszülve, ráadásul az első 200 pillangó előfutamom után azt éreztem, hogy fú, hát ez nem úgy megy, mint ami mondjuk egy évvel ezelőtt volt, hogy milyen könnyed és ilyesmi, és akkor nekem átkattant az agyam, és tudtam, hogy ebből nem az az úszás lesz, amit én szeretnék. Holott lehet, hogy még onnan vissza lehetett volna jönni, de ott nekem átkattant az agyam.
1: És nem volt hozzá, vagy nem kértél hozzá külső segítséget, mi?
0: Az adott pillanatban már nem volt nagyon, ott kint kértem segítséget, Csernus Imrével beszéltem is egy órát, vagy másfél, de hát egy beszélgetésből nem lehet csodát sem, főleg nem úgy, hogyha ez a délelőtti beszélgetés, és délután döntőd van, tehát, hogy így...
1: Viszonylag rövid, igen, ez
0: nem csak az, hogy hoppá, már foglalkozom magammal, fejemmel, és akkor, na még kell egy utolsó beszélgetés, hogy visszatérjek a realitásban, hanem az már csak szerintem arra volt jó, hogy oda tudjak állni a döntőre.
1: Igen, ugye, ha most végignézzük ezt a páratlan pályafutást, akkor azt azért kijelenthetjük, Laci, hogy

0: tulajdonképpen a világversenyeken való berobbanásodtól a pályafutásod lezárásáig, amit fizikailag bele tudtál ebbe tenni, és amit az adott versenyeken, az adott pillanatban ki tudtál ebből tolni, azt minden esetben beleraktad?
1: Szerintem nagyjából igen. Most ami eszembe jut, ami nagyon rossz versenyen volt, az 2014-es berlini EB, ahol hát nem tudom, Tokióba mennyivel? 6-7 évvel később 1.57, 3-at vagy 4-et úsztam 200 vegyesen, ott 58-3-mal nyertem, 1.58-3-mal. Tehát, hogy lehet érezni, hogy eltelt egy csomó idő, és tehát jobbat tud. Tehát, hogy ott abszolút ilyen negatív dologban voltam. Ott én próbáltam edzeni, csináltam az edzéseket, de akkor már abszolút hitelhagyott voltam az edzőm irányába, Turi György felé, és már abszolút tényleg a saját edzésemet próbáltam valahogy véghez vinni. Kin is voltam Amerikába, akkor az ottani edzésmunkát megtapasztalva hazajöttem, próbáltam abból elindulni, de hát én nem értek az ilyenhez. Majd akkor főleg nem értettem, most már nagyjából látom az összefüggéseket, de nem voltam arra alkalmas, hogy én abból megfelelő edzésmunkát végezzek, és hát valahogy megcsináltam, 100 pillangón azt hiszem ezüstérmes lettem, de ott is például a döntőbe szétúszással kerültem be, mert valahogy ott is úgy jött ki az egész, tehát hogy talán a 2014-es évemre mondhatom azt, hogy ott lehet, hogy testileg nem voltam a legeslegjobb állapotban.
0: De milyen érdekes ez, hogy valóban ebben az elképesztő éremözönben és eredmények között azért valóban itt óhatatlanul vannak mély és
1: vannak,
0: magas.
1: Vannak, persze, szerintem nincs olyan sportoló, akinek csak tökéletes versenyei vannak. Biztos, és hogy mindent megnyer, vagy pedig az van, hogy megnyer egy adott időszakba, és utána gyorsan abba hagyja,
0: hogy
1: csúcson kell abba hagyni, ami ugyanúgy egy taktika lehet, vagy egy gondolatmenet. Engem nem ez motivált, engem a siker az még inkább motivált arra, hogy menjek tovább és csináljam. A kudarc is, mert akkor meg ki kell javítani azt, amit nem jól csináltam, és ugyanúgy menni kell tovább, úgyhogy ez egy ilyen, számomra egy ördögi kör volt.
0: És ettől lettél egyébként a nemzetközi úszósport álló csillaga, ettől a hosszantartó és roppant sikeres pályafutástól. Milyen volt, amikor láthattad ezen az eseményen adott esetben a többi arcot, hiszen ugye ezzel az eseménnyel természetesen nem csak te, hanem számos kitűnő úszó vehette még át. Nem azt mondom, hogy olyan sokan, minden esztendőben azért ez egy viszonylag szűk kör, de mindenképpen fantasztikus személyiségek, ugye idén azt hiszem, mert Ranomi Kromovidjojo volt, aki megkapta még, aztán Nathan Adrian, illetve egy nyíltvízi úszót is, ugye Ferry Wirtmant is beválasztották ugyanebbe a
1: igen, meg
0: nagyon kivételes
1: csapatban. Tavalyi évről ott volt Ryan Lochte is, mert ha jól tudom, tavaly Szingapurban volt, vagy nem is tudom, hol volt ez a diáta, és ott akkor nem tudott részt venni.
0: De és ilyenkor egymás tenyerébe csaptok?
1: Igazából nem nagyon tudtunk találkozni, vagy beszélni, mert kislányom is velünk volt, és azért ő lefoglalt elég rendesen. Tehát, hogy őt azért szórakoztatni kellett, meg ilyenek, meg ő is úgy szórakozott, úgyhogy örültem, hogy mondták nekem, hogy az elején vagyok a diátadásnak, tehát hogy azt hiszem a harmadik vagy negyedik, úgyhogy így örültem annak is, hogy viszonylag hamar színpadra kerülhetek.
0: És egyben, jó, hát oké, hogy nyilván az embernek nem volt ideje teljesen elmerülni itt ennek az élethelyzetnek a szépségeiben, de hát azért biztos voltak ismerős arcok, összekacsintások,
1: persze, volt egy-kettő. Jó érzés volt önmagában ott lenni, mert így az ember tudja, hogy hol van és mint van, meg az is érdekes, hogy nagyon érdekes át megnézni a többieket, akik díjat kapnak, hogy ők mit csináltak, miket értek el, nem feltétlen csak az úszásba. Úgyhogy ez így mindenképpen nagyon érdekes és nagyon tanulságos is volt.
0: És időutazás volt ez egyébként ezekkel az arcokkal valamelyest újra találkozni?
1: Egy kicsit igen, meg ami feltűnt, és én magamban mosolyogtam, hogy ha Ryan Lochte-t mutatják, akkor valamilyen szinten engem is mutatnak. Tehát elég sok bevágott képen vagy felvételen én is ott voltam, és ez számomra egy belülről ez egy kicsit vicces volt.
0: Egyébként
1: azért.
0: Ez ugye lenne a helyzet Michael Phelps-el is, ugye nyilvánvalóan.
1: Igen, gyakorlatilag igen, úgyhogy ez így érdekes volt.
0: Igen, hát a korszak, amit ti határoztatok meg, azért ebben ezt fantasztikus kimondani, hogy ti és ebben természetesen ott vagy te, Laci.
1: Igen, mindenképpen ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes időszak volt. Én nem is tudom, 2003-tól versenyeztem Michael Phelps-el, ugye 2021 Egybe ő már nem volt, szerintem. Nem volt, 16-ba, vagy igen, akkor igen, a bajta, és addig mindig voltak közös számaink, ahol megmérettetettünk. Legyőzni sajnos nem feltétlen sikerült őt. Egy holtverseny, egy emlékezetes holtversenyt azért sikerült összehozni.
0: Bizony.
1: Szerintem, tehát ha valaha élt egyik legnagyobb úszó, és Brian Locht is azért próbált felzárkozni mögé ilyen téren, úgyhogy két ilyen nagyon, nagyon nagyszerű úszóval versenyezhettem, ez mindenképpen egy olyan felemelő érzés.
0: Lehet, hogy fura, de nekem olyan érzetem van, mint amikor a teniszben arról a nagy korszakról beszélünk, amikor a nagyok, ugye hát most tegnap volt Nadal 40 esztendős, és az a korszak, amit nyilván ő is részben meghatározott, meg 3-4 nagy tényleg az igazi nagyok közül, ugye azt szoktuk mondani, hogy milyen szerencsések vagyunk, mi akiknek megadatott, hogy ezt a korszakot ezek az egyéniségekkel láthattuk.
1: Szerintem az úszásban is mindig vannak ilyen korszakok, hogy ki melyik időszakban jó. Itt maximum az forrhat egy picit össze, hogyha az elején nagyjából mindig ugyanazok a nevek vannak, uh-huh, mondjuk a döntőkben, meg ilyenek.
0: Hát itt ezt ti azért garantáltátok.
1: Mi nagyjából elég stabilan ott voltunk minden világversenyen a közös számainkban döntőbe. Ez mindenképpen egy emlékezetesebb dolog, de szerintem ez most is megvan akár, és hogyha ugye összenézi az ember, akkor találhat sok hasonló dolgot. Itt ami tényleg különleges, hogy mondjuk 10 éven keresztül egymással versenyezni azért.
0: Ez tényleg fantasztikus.
1: Az mindenképpen különleges.
0: Ez a nagy korszak, ezt mondom. Tehát ez az, aminek akár kívülről is szemtanújává válni, és nyilván neked belülről részévé lenni, azért ez igazán ikonná varázsol valakit tulajdonképpen a saját sportágában. Ugye most, amikor, ja, még azt akartam kérdezni, hogy amikor így egy ilyen felvételt látsz magadról, még akkor is, hogyha mondjuk Ryan Lochtiról szól a felvétel, de ott állsz mellette. Megmozgált ez még téged valamennyire?
1: Persze, az érzelmileg hatással van ez rám. Bennem is van egy ilyen, úristen, mindjárt versenyezni kell, vagy újra átélem, amit akkor valamilyen szinten átéltem. Úgyhogy azért megvan, tehát úgy idézőben teljesen nyugodtan, hogy a púzusom meg sem moccan, azt azért nehéz lenne mondani.
0: És ez szerinted, ahogy távolodsz a pályafutásodtól, ez azért lanyhul, ez a púzus emelkedés, vagy ez még mindig ugyanazt a fajta izgalmat?
1: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem annyival már azért mérséklődött, hogy most már tudom, hogy tényleg nem kell versenyre felkészülnöm. Tehát, hogy az biztos egy más állapot, amikor abba voltam, hogy minden napom arról szólt, hogy hogyan legyek jobb a következő versenyen, miket csináljak, és akkor majdnem, hogy minden pillantomat ez a gondolat töltötte ki, azért annál biztos egy fokkal kevésbé, de azért még mindig jelen van.
0: Nagyon érdekes területeket érintettünk mostanak a beszélgetésnek az elejétől kezdve, amikor ugye azt mondtuk, hogy talán nem lett volna baj, hogyha a pályafutás alatt is valaki segít neked, vagy más lett volna a megközelítése annak, hogy amit addig elértél, az nem csak hogy érték, de egy jó alap ahhoz, hogy elhidd, hogy te még akár ennél is többre lehetsz képes. És ugye azt is elmondtad a Riói Olimpia kapcsán, hogy bár hiába valószínűleg mindent beletettél fizikailag, amit bele lehetett, de a mentális felkészülésed az pocsék volt, és nem voltál ott fejben. Ha innen, ebből a perspektívából nézzük, Laci, akkor van-e bármi, amit a mai eszeddel másképp csinálnál?
1: Ó, rengeteg minden van. Tehát
0: csak olyan van?
1: Nem, csak olyan van, de vannak olyan egy-két olyan dolog, amit biztos, hogy a mai fejemet teljesen másképp csinálnék. Csak erre szoktam mondani, hogy nekem ez a pályafutásom, ez így kerek, hogy túl sok a ha benne, mondjuk, hogyha Pekingben mondjuk nyerek egy aranyérmet, akkor lehet, hogy nem 2021-ig tart a pályafutásom, hanem lehet, hogy a következő évben véget ér. Most mondtam valamit, mert akkor sok
0: olyan... Felértél a csúcsra.
1: Nem is azért, mert mondjuk összeszek az edzőmmel az egyik edzésen, és azt mondom, hogy az a hátam közepére se kell, hogy állandóan veszekedjünk, meg mindenféle, és akkor inkább köszönöm szépen, elértem mindent, akkor inkább abba hagyom. De akkor valószínűleg biztos azt érezném, hogy hiába vagyok olimpiai bajnok, valami kevesebb lennék. Bárki tudja. Tehát csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy nekem ilyen hosszú pályafutásom lett, ahhoz, hogy ilyen eredményeket elértem, ahhoz azok is kellettek, hogy egy csomó mindent rosszul csináljak.
0: Mert ki akartad javítani?
1: Mert ki akartam javítani, meg tudtam, hogy nem jól csinálom, és dolgozott bennem az, hogy menni kell tovább, mert jobb szeretnék lenni.
0: Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, és ez nyilván minden sportolónál, ez majdnem mindenkinek így van, azt szoktuk mondani, hogy ha az a fizikum a mai eszemmel találkozhatta, akkor biztosan másképp csinálnám, de hát ugye ez a kombináció ez nem létezik az életben.
1: Persze nem létezik, de vállalni kell a tetteinket, a nem tetteinket is, amiket nem csináltunk meg, pedig meg kellett volna, és ezt el kell tudni fogadni, ezen így kár rágódni.
0: De neked nem sok olyan volt, amit nem tettél meg?
1: Hát azért tudok olyanokat mondani, amit tényleg abszolút másképp kellett volna csinálnom. Csak hát akkor nem láttam át, nem ugyanazok a behatások értek, mint későbbiekbe, tehát hogy nagyon sok olyan dolgot tudok mondani, ami abszolút egyet szeretnék kiemelni, ez szerintem ez a legfontosabb, hogy nekem 2011 novemberébe kellett volna edzőt váltanom. De nem voltam elég bátor hozzá. Meg ott volt a fejemben, hogy oda megyek a Plagányi Zsoltot, és megkérem, hogy Zsolt bá, én itt befejeztem a pályafutásomat, és szeretnék Zsolt bánál edzeni, de nem voltam elég bátor, mert féltem az ismeretlentől, meg féltem attól, hogy ami egyszer már bevált, az ami lesz később, és én onnantól datálom azt, hogy 2011 novemberétől 2014 decemberéig voltak jobb pillanataim, amikor nagyon megtaláltam önmagamat, de inkább azok voltak, amikor nem éreztem teljesen úgy, hogy én itt jó helyen vagyok, és teljes meggyőződésből csinálom, amit csinálok.
0: Tehát akkor ez mindenképpen lehetett volna egy olyan dolog, amit másképp csináltál.
1: Abszolút, mert megvan a fejemben, hogy ott vagyok a rögypás magyar bajnokságon, és ott van a fejemben, hogy oda kéne menni Zsoltbához, és beszélgetni vele.
0: Álmodtál ezzel azóta?
1: Nem feltétlen, nem, csak így hangosan kimondom, mert jó, hogyha más is hallja, látja, hogy esetleg ebből valami tanulságot le tud szűrni, meg nekem is azért ez így jó, de én azt mondom, hogy tehát, hogyha valamit meg kéne változtatni, azt mindenképpen.
0: Ez egy ventilációs folyamat, amit most így kimondasz hangosan?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent, amit kimond az ember hangosan, az egy gyógyító folyamat is tud lenni, hogyha olyanról van szó, és én hiszek ebbe, hogy néha hangosan kimondani sokkal jobb, mint magunkba hagyni, vagy egyáltalán tudomásra venni bizonyos dolgokról.
0: Mert ez a hang az ott van, az dolgozik.
1: Dolgozik persze, csak van egy csomó olyan dolog, amit nem akarunk észrevenni, hogy az nem jó, vagy nem működik, vagy rosszul csinálunk, hanem hitegetjük magunkat, hogy jó, ez minden rendben van.
0: Hát ez egy nagyon tanulságos dolog, amit most mondtál, és most annyi féle bölcsességet és olyan perspektívából mutattál meg, amiből az ember azt gondolná, hogy ezt nem lenne szabad veszni, hagyni ezt a cselászló féle tudást. És ma ugyanakkor egy teljesen más területen ténykedsz. Nem gondoltál arra, hogy ezt valamilyen formában mégiscsak valakiknek valamilyen formában te átadd?
1: Hát az igazság, hogy sokszor kérdezték tőlem, hogy edző, majd ott maradok az úszodába, edző leszek, de nekem ez soha nem volt a fejemben, hogy ez az én személyiségemből hiányzik, hogy én edző legyek. Meg az a véleményem, hogy szerintem az edzőknek néha sokkal nehezebb dolguk van, mint a versenyzőknek. Sokkal többet ott kell lenni az úszodába, hétvégente versenyekre járni, akár többször is, többet is, mint mondjuk egy adott korosztálynak a versenye. Úgyhogy szerintem edzőnek lenni sokkal nehezebb bizonyos szinten. Meg kell az egy olyan személyiség, aki tud mondjuk a gyerekekkel foglalkozni. Az, hogy nekem nagy tudásom van mondjuk az úszásról, az egy dolog, de ezt át is kell tudni adni gyerekeknek, meg kell egy affinitás ahhoz, hogy én ezt át is akarjam úgy adni a gyerekeknek. Tehát, hogyha kérdeznek, szívesen beszélek, de hogy minden napi szinten én, mint edző tevékenykedjek, ez számomra abszolút elképzelhetetlen.
0: És ehhez képest akkor milyen affinitás kell ahhoz, hogy az ember jó villanyszerelő legyen?
1: Hát, ez egy jó... Tehát szerintem nagyjából ugyanaz kell, mint az úszáshoz, hogy tehát szeretném tökéletesen elvégezni azt, amit csinálok. Semmiben ne érezzem azt, hogy mindenható vagyok, és már mindent tudok. Bármi olyan újdonság jön, vagy olyan feladat, amivel előtte nem találkoztam, azt próbálom a lehető legjobban körüljárni, és megérteni, és nem csak úgy belevágni, hogy jó lesz az úgy majd valahogy, hanem tényleg jól megcsinálni. Azért azt hozzá kell tenni, hogy azért egy kicsit más, itt azért emberéletek is múlhatnak azon, hogy például hogy szereljük meg az adott hibát, vagy az alapszerelést itt a elektromosságban, úgyhogy azért ez egy kicsit más, de próbálom ezt a hasonló szellemiséget továbbvinni.
0: És ez ma téged egyébként kellően inspirál? Tehát amikor fölkelsz reggel, és tudod, hogy mentek egy feladatra, ugye igen. Nem titok, úgy jöttél ma ide, mondtad, hogy hát elég nehéz ezt megoldani, mert melóból jössz.
1: Igen, hát így gyakorlatilag ledobtam idézőjelbe a szerszámokat, azt elrohantam.
0: Köszönöm ezúttal is.
1: Többiek még maradtak. tehát még motiváltak vagyunk, már sogorommal közösen kezdtük el, ő is munkát váltott, és akkor mondta, hogy akkor ő is megpróbál ezt a villanyszerelést, közösen elkezdtük, és én azt szoktam másoknak mondani, hogy mi még élvezzük a falvésést, meg az ilyen munkákat, mert még nem vagyunk kiégve. Lehet, hogy egy pár év múlva már azt mondjuk, hogy bármit csak falat ne, meg villanyszerelés ne, de egyelőre még lelkesek vagyunk. Ugye, és próbáljuk csinálni.
0: Ez a bármit csak falat ne, ez az úszásból is ismerőse hangzik nekem.
1: Nekem soha nem jött el ez az érzés. Lehet, hogy itt így se fog eljönni, meglátjuk, egyelőre tényleg élvezem. Jó érzés kétkezi munkát is csinálni, szeretem például az elosztó táblákat bekötni, meg ilyenek, tehát hogy amikor életre kell, a rendszer is működik. Tehát, hogy nem vágja le azonnal a biztosítékot.
0: Tehát, hogy van valami azonnali eredmény, valami azonnali jutalom, vagy
1: A pici sikerélmény, hogy működik. És nem füstöl semmi, meg nem rá semmi, ez mindenképp egy számomra egy jó dolog.
0: Hát és engedd meg, hogy azt mondjam, hogy egyenletes olyan területbe ástod bele magadat, ami hál' Istennek úgy tűnik egy jó darabig azért a mesterséges intelligencia által nem veszélyeztetett szakma lesz, hanem
1: hát,
0: szükség
1: amíg
0: lesz.
1: Nem jelennek meg a robotok addig semmiféleképpen, bár nekünk lenne egy-két ötletünk, hogy lehetne a munkánkat egyszerűbb és könnyebbé tenni.
0: A falvésést például robotizálni?
1: Persze, hogy milliméterre pontosan minden úgy legyen, csak be kéne pötyögni, de sajnos ezeket még nem találták fel, és még a mi tudásunk is kevés ahhoz, hogy ezt feltaláljuk.
0: De nagyon azt látom, hogy tulajdonképpen ez neked ma öröm, ez a munka.
1: Abszolút, persze
0: ez
1: öröm.
0: Ez egy alkotó
1: Mert elkezdjük a vezetékszerelést, meg ilyesmit, és a végén ott ugye lámpának, konnektornak, kapcsolónak kell lenni, a háznak működnie kell, tehát hogy persze a végén, ha jól csinálunk mindent, akkor kapunk egy működő dolgot.
0: Uh-huh. Értem, jó. Tehát tulajdonképpen a nullától fel kell építeni valamit. Hát ez már önmagában egy nagyon komoly kihívás, és egy produkció a vége valójában. Igen. Ugye azt mondtad, hogy azért ahhoz affinitás kell, hogy az ember a tudását át tudja adni, gyerekekkel foglalkozzon, nyilván kell egyfajta pedagógiai érzék is. És akkor milyen pedagógus vagy, amikor apukának kell lenni? Mert egy másfél évvel ezelőtt azt mondtad nekem, hogy figyelj, hagyjuk rá. Tehát ez ami legjobb, amit tapasztaltam, rá kell hagyni. Igen. Ezt még tartod?
1: Hát nem, már nem tartom. Ez lehet, hogy ez a baj, nem tudom. Tehát, hogy szerintem gyereket nevelni az egyik legnehezebb dolog, hogyha jól szeretnénk csinálni.
0: Ez aki tökéletesen egyetértek.
1: Felmerül ez a kérdés, hogy jól csinálom-e, akkor azt már lehet tudni, hogy valószínűleg jól csinálod. De tökéletesen nem, vagy szerintem nincs egy univerzális valami.
0: Nincs olyan recept,
1: mert
0: ami mindenkire
1: ez lenne
0: igaz.
1: Ez a recept, az már ő lenne a Földön szerintem a leggazdagabb ember, mert ezt a tudást, ha itt szétosztan, ez minden embernek nagyon hasznos lenne, de minden gyerek egy egyéni személyiség, és nem lehet senkit beskatujázni, és nekünk szülőként se lehet őt úgy nevelni, vagy arra nevelni, hogy csak azt csinálja, amit mi mondunk. Hogyan? Egy csomó mindenben nem tetszik az, hogy nem csinál, meg se hallja, amit kérünk tőle, vagy mondjuk az ő védelmében mondunk olyasmit, hogy meg kell állni, nem állsz fel ide-oda.
0: De ezek állítok természetes folyamatok, tehát a gyerek kíváncsisága azért
1: persze,
0: az...
1: Persze, sima ő, csak néha így szülőként azért azt érezzük, hogy azért jó lenne néha azért, hogyha így emberszámba is venné azt, amit mi mondunk, tehát hogy nem csak még azt sem mondom, hogy egyik fülénbe és a másikon ki, mert szerintem nagyon sokszor meg se hallja.
0: Tehát még be se megy, nem?
1: Be
0: se
1: megy, igen, de hát...
0: Júliusban
1: négy éves lesz, igen.
0: Ez egy csoda korszak egyébként. Gondolom, hogy ennek ellenére, amit most mondasz, hogy meg se hallja.
1: Persze.
0: Szerelem? Tehát ez egy totális...
1: Abszolút, persze, hát azért nagyon jó dolog, hogy egyébként, nem is tudom, 3 éves koráig végig otthon voltam én is, és tehát például az úszásnak köszöntem ezt is, hogy megtettem azt, hogy egész végig ott voltam mellette, most már ugye óvodába járt, tehát hogy így azért kevésbé fájó hiány az, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy nekem, hogy nem vagyok vele, de azért délutánonként azért tudunk közös programokat csinálni, úgyhogy ez
0: és
1: mindenképpen...
0: És mit szerettek közösen? Mi az, ami mind a kettőtöknek hát izgalmas?
1: Rengeteg minden, biciklizni elmegyünk.
0: Sportoltok együtt?
1: Hát a medencébe bemegyünk, és akkor ott úszik, ilyesmi.
0: Úszik? Vagy pancsol?
1: Nem, de nagyon jól lebeg a vízen egyébként, de ebből messze menő következtetés nehéz levonni. Annyit tudok, hogy tehát tényleg jó a vízfekvése, mert ugye lemenni a medence aljára felhozni valamit, azt még nem nagyon tudja, mert annyira könnyű a teste, hogy feljön, úgyhogy nekem kell rá segíteni, hogy lenyomom a víz alá, hogy leelérje azt, amit éppen fel szeretne hozni.
0: De és ebből mit olvasol ki, hogy ilyen jó a vízfekvése?
1: Nem olvasok ki, nem akarok kiolvasni semmit, mert ez egy, neki is egy nagyon nagy teher lenne, én most bármi olyan nagy dolgokat kezdenék el hajtogatni, meg nekem is szerintem nagyon rossz felé vinni el a gondolataimat. Hogyha...
0: És mi lesz akkor, hogyha annyira szereti ezt a vízben való létet?
1: Csinálja, de úszni meg kell tanulni, tehát hogy ez egy alap dolog, biztos, hogy elviszük úszás oktatásra, aztán
0: nem
1: majd meglátjuk.
0: Nem te fogod megtanítani úszni?
1: Nem.
0: Eszedbe se jutna?
1: Nem jut eszembe, mert nem tudom, hogy kell igazából. Okay. Nem tudom, hogy kell megtanítani egy gyereket úszni. Tehát attól, hogy én tudok úszni, attól még nem tudom a lépéseit, okay. Hogy...
0: Ma olyan régen volt, hogy elfelejtetted, hogy te hogy tanultál.
1: Nagyjából emlékszem, de azt is csak úgy, hogy csinálom. Nem arra emlékszem, hogy mit mondanak nekem, vagy ilyenek. Tehát, hogy nem, ez abszolút. Tehát, hogy megvannak, mindenkinek megvan a saját olyan dolga, amit tud, meg megtanult, meg minden ilyesmi. És például az úszás oktatás is egy feladat, amit lehet, hogy a szülő, aki régen úszott, azt gondolja, hogy ő érte ez, de nem.
0: Nem, szerintem pont ez benne a szép, hogy te ennek megadod a tiszteletet, ugye ez egy olyan hivatás, amiben megfelelő szakemberre bízza az ember a saját gyerekért is, meg akkor is, ha világklasszis is úszó.
1: Abszolút, meg látom, tehát tudom a saját korlátaimat, tehát amikor medencézünk, akkor is látom, hogy nem tudok olyan tanácsot adni, amiből azt mondanám, hogy persze, hát ebből most már könnyen meg fog tanulni úszni, vagy nem tudom.
0: És a feleséged, mit szólna hozzá, ha mégis amit mondasz, kiderülne róla, hogy az úszásoktatás környékén azt mondják, hogy ez fantasztikus, hát elképesztő, hát úszni
1: hát jó, tehát hogy mondjuk tehát hogy úgy kiindulva azért nem lenne olyan nagy meglepetés.
0: Én is ezt gondolom.
1: Tehát onnantól kezdve, hát még rengeteg év eltelik, még egyáltalán oda juthat valaki, hogy azt mondhassa, hogy én már itt vagyok mondjuk a magyar élmezőnyben, vagy bármi ilyesmi.
0: De tehát, hogy odáig eljusson, azt engednéd, támogatnád?
1: Persze,
0: akkor
1: hát, amit ő szeret. Csinálni, meg hát, mint már az előző példában említettem, hogy azért nehéz újra hatni, hogy a saját gondolatainkat átadjuk a gyermekünk felé, és nem gondolnám, hogy például hogy mondjuk egy ilyen, hogyha azt mondanám, hogy én úszó akarok lenni, akkor abból el tudnám-e tántorítani bármivel is.
0: Tehát, jó, de hát azért ahhoz az embernek le kell vinni a gyerekét az edzésre, hát egy jó darabig le kell vinnie.
1: Na jó, de ez egy ilyen alap minimum, aha. Hogy én szülőként mindent biztosítsak azért, hogy a gyerekem azt csinálhassa, amit szeretne, és nálam ez nem lehet kérdés, hiszen az én szüleimnél se volt, nagyszüleimnél se volt kérdés, hogy engem eljutassanak az úszodába.
0: És gondolom, hogy egészen más módon tudnád már a szemében látni azt a csillogást, vagy esetleg, ha az a fény mondjuk tompulna, amikor valami olyasmit csinál, amit ő választott, mert ez az egyik legfontosabb dolog, erről sokat beszéltünk, hogy az örömforrása megmaradjon benne.
1: Persze. Tehát az örömforrás, én azt látom most is, hogy azért az óvodában menetel is még egy pici küzdelem van azért, hogy fel kell öltözni, fel kell kelni, ilyenek, el is kell indulni, tehát hogy hiába szeret óviba járni, azért odaig el is kell tudni jutni.
0: De és amikor ti együtt pancsoltok a vízben, akkor neked milyen ez a közeg?
1: Én nagyon szeretek a vízbe lenni, ugye egyébként, tehát hogy én így élvezem meg minden ilyesmi, úgyhogy tehát ha azt mondja, hogy menjünk medencézni, sőt, nagyon sokszor én mondom, hogy most már menjünk medencézni, és ha van kedve, akkor ha velem jön, akkor én nagyon szívesen vagyok ott.
0: Hát akkor úgy tűnik, Laci, hogy minden kerek, ugye?
1: Persze, abszolút. Én jól érzem magam, megvan az egészségünk, úgyhogy nem panaszkodom.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 13. részét hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra, és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Az 1970-es évek második felében sokan úgy vélték, a magyar labdarúgás új világsztárja bontogatja a szárnyait a Megyeri úton. Az újpest közönség kedvence nem csak idehaza, külföldön is felkeltette a szakemberek szurkolók érdeklődését. Olyannyira, hogy az 1978-as világbajnokság előtt már a világ egyik legígéretesebb futballistájaként tartották számon, a pályafutás azonban mégsem úgy alakult, ahogyan az tehetség alapján sokan jósolták volna. Történetünk egy kivételes adottságokkal megáldott emberről szól. Egy futballistáról, aki előtt szinte korlátlan lehetőségek álltak, mégsem jutott el oda, ahova legtöbben várták. És szól egy olyan korról is, amely az Isten adta tehetséget, egyszer emelte magasba, és korlátozta a benne rejlő lehetőségeket.
3: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Előtt kell születni, a csapattársai is mondták néha. Mert azt se tudják, hogy mit akarok. Mert nem beszél az összjátékban, meg olyasmi helyzetekben. Csak úgy kitaláltam olyan gondolatot, amire senki nem számított.
2: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVRC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. S mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Nasip Gábor, az újpestiek történésze, érdekes információkkal szolgált ezekből az időkből.
4: BVSC nevelés volt, és Farkas József volt az ő nevelőedzője, de aztán Serdülőktől átvette Fábián Zoltán a BVSC utánpótlásában, és Fábián Zoltán korábban a Újpest, illetve a Budapesti Dózsa labdarúgója volt, tehát hogy volt újpesti játékos, volt Törőcsik nevelőedző éveken keresztül, és akkoriban, hát egészen a 30-as évektől 70-es, 80-as évekig volt az Újpestnek egy ilyen kvázi informális hálózata, rengeteg ex-újpesti játékos, akik edzőként dolgoztak Magyarország szerte. Ők informálták az újpesti vezetőket, elsősorban Konkoly Bélát, aki az utánpótlás intézője volt, arról, hogyha föltűnt valahol egy tehetséges labdarúgó, és Törőcsik Andrásra is ez történt. 15 éves korában már bekerült Konkoly Bélának a noteszébe. Többször is kimentek megnézni BVSC utánpótlás meccsekre, még Baróti Lajos, az újpesti vezetőedzőjét is elvitte magával Konkoly Béla, de akkor Törőcsik még nem mondott. Ugye BVSC utánpótlásában volt egy csapattársa, Fekete László, aki Újpestre került már fiatal korában, és ő is egy eléggé afelé húzta Törőcsiket, hogy később az Újpestnek mondjon igent, és akkor végül 1974-ben, ugye másfél évnyi MB2-es, akkor az MB2 az a harmadosztályt jelentette, MB2-es szereplés után igazolt Újpestre Törőcsik, akkor már a BVSC is ezt támogatta, a családja is, és maga Törőcsik András is úgy döntött, hogy Újpesten lesz neki a legjobb. Nem volt egyszerű, mert a Honvéd is bejelentkezett, és a Honvéd az ugye be tudta volna sorozni Törőcsiket, és azzal az Újpest elé került volna a sorban, mint átigazolást igénylő klub, tehát ott gyakorlatilag tehetetlen lett volna. Újpest a BN kapcsolatainak köszönhetően el tudta intézni, hogy mégis Újpestre kerüljön, ahogy Törőcsik is akart.
2: Az akkoriban az Újpest szakmai munkáját irányító Várhidi Pál fia, az ugyancsak a lilafehéreknél futballozó Várhidi Péterre mély benyomást tett az ifjú Törőcsik András.
5: Természetesen igen, mivel játszottunk egymással, hiszen én akkor a tartalékcsapatnak a tagja voltam, és együtt edzettünk nagyon sok esetben az első csapattal, vagy egyáltalán egy ilyen szerdai edzőmérkőzésen, úgyhogy ilyen napi kapcsolatban voltam én is Andrissal, és egyáltalán nem túlzók azok a kijelentések, amiket most már így utólag hallok, hogy zseni volt. Elképesztő esze volt a játékhoz, váratlan dolgokat csinált folyamatosan, nem lehetett belőle felkészülni, mert mindig tudott valami olyan újat hozni a mérkőzésbe, vagy az edzésekbe is akár, amivel meglepett mindenkit.
6: Mi az, amivel mondjuk más volt edzés környezetben, mint mérkőzésen? Mert azért gondolom, hogy mérkőzés közben van egy extra adrenalin, hogy tudja, hogy mennyien figyelik, mekkora a tét. Edzés közben milyen típusú ember volt?
5: Játékban gondolkodott folyamatosan. Tehát úgy ért, hogy az edzéseket is úgy próbálta megfogni, hogy mindig legyen benne öröme. Tehát ő neki a legnagyobb erénye az volt, hogy örömöt okozott neki a futball. Nem volt görcsös, nem kellett neki olyan eszközökhöz nyúlni, hogy valahogy túlélni ezt a mai napot, a mai edzést, hanem folyamatosan a játék járt a tesz előtt, és hogyha csak egy egyszerű kapuralövős feladat volt, ott is próbált mindig megtalálni a saját maga játékát benne, hogy tudott kapussal kiszúrni, hogy tudja ezt a lövésfajtát véghez vinni, stb.
2: Törőcsik 1974 nyarától az Újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai backmatchen lépett először pályára lilafehér mezben. Éppen korábbi BVSC csapattársát, Fekete Lászlót váltotta a 70. percben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat 4. gólját szerezte, amiről így írt a Népsport. A szöveget Szilágyi Dóra olvassa fel.
7: A 69. percben Tóth András balról rúgta középre a labdát, a védők is rapp is hibáztak, és Törőcsik 3 méterről spárgázza pöccintette a bal sarokba a labdát.
2: A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
8: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törönél volt, egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazok, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek. Mindenki egy gyöngyszemnek tekintette őt, és mindenki szerette, mert olyan kedves, aranyos, szolíd, rendes srác volt.
2: A Népsport akkori szerkesztője talán ráérzett valamire, ugyanis a címlapon látható képen a legendás sportfotós Geleta Pál felvételén éppen azt a pillanatot láthatjuk, amint Törőcsik a kapuba pöccinti a labdát. A mérkőzésre tudósító Rózsa András ettől függetlenül nem volt elájulva az ifjú tehetség teljesítményétől, 5-ös osztályzatot adott neki, az értékelésére pedig mindössze egyetlen mondatot szánt. A szöveget Erdei Márk olvassa fel.
9: Törőcsik kissé megilletődötten játszott. Igaz, nem is foglalkoztatták túl sokat.
2: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról Lasszip Gábor, az Újpesti Klub történésze beszélt.
10: Szóval azt gondolom az ember, hogy egy ilyen első meccs, első gól backben kezdi a pályafutását, egy ilyen belépő után egy klasszis azonnal helyet szerez, vagy helyet követel magának a csapatban, de ez nem így történt, hanem a következő másfél évben egyre többször jutott szóhoz, de nem volt folyamatosan a kezdő csapat tagja. Lecserélték, kispadoztatták, ugye 74 tavaszától Várhidi Pál volt a vezetőedző, úgyhogy fokozott fokozatos volt az ő beépítése. De hát ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Ugye Göröcs János akkor már nem játszott az Újpestben, de Fazekas László, Bene Ferenc, Dunai Kettő Antal, Zámbó Sándor, illetve az ifjú Fekete László is idősebb is volt Öröcsiknél, valamint szenzációs góllövők voltak, remek csatárok. Igazán a figyelmet magára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott. Igazából egy nagyon különleges taktikai utasítást kapott Várhidi Páltól, a vezetőedzőtől, viszont középcsatárt játszott, és az volt a feladata, hogy az oldalvonal felé mozogjon ki középről, és ezzel vigye el a védőt a szélről, jobb szélről induló Fazekas elől, aki középen betör lendületből, így nyílt résen helyen keresztül tud kapura törni és lőni a gólokat, és ez tökéletesen bevált. Ezen kívül volt két olyan momentuma is a mérkőzésen, ami milliók, mert ugye a televízió élőbe közvetítette, milliók számára vált emlékezetessé. Az első az az 50. percben adott egy gólpassz Fekete Lászlónak. Ez úgy történt, hogy a jobb oldalról, 16-os jobb oldali oldalán megindult, kicselezett két védőt, majd utána tökéletesen tálalt a bal szélről érkező Fekete elé, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba találni. Majd utána a 83. percben ugyanezen a mérkőzésen volt egy, hát igazából egy olyan gólja, amire azt mondhatjuk, hogy a Törőcsiknek a védjegyévé vált később. Itt is megindult jobb oldalt, nem teljesen jobb oldalt, így a 16-os oldalvonala és mondjuk a 11-es pont közötti sávban, tehát jobb összekötőben, és amikor a 16-os vonalához ért, akkor egy olyan boka mozdulattal, amit csak ő tudott, alány esett a labdának, és Hajdú József kapu fölött a hálóba pörgette a labdát. Igazából ez volt az a mérkőzés, ami a szurkolók által is, vagy a teljes széles nyilvánosság számára is felhívta rá a figyelmet. Ekkor tudott alapemberré válni az Újpestben, illetve ekkor kezdődött a Törőcsik iránti rajongás.
2: Az 1976. május 15-én lejátszott, és az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Tóra.
7: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
2: Ezt követően Várhidi Pál egyre több lehetőséget adott a fiatal csatárnak, aki szinte pillanatok alatt országos ismertségre tett szert. Egyre többen jártak ki miatta a stadionokba, ráadásul hamar a lányok kedvence is lett. A megjelenése, a kicsit rendezetlen hosszú haja, a lezser stílusa, a farmer nadrágja azokban az időkben a hatalommal szembeni lázadást sugallta. Persze,

első újpesti labdarúgó, akinek a tábor dalban, tehát nem csak rímusba, hanem dalba foglalta a nevét. Másrészt pedig igazából ez már nagyon-nagyon korán megszületett, tehát legkésőbb 77-ben már biztos, hogy ezt az Újpest tábor énekelte neki, és nyilván a pályafutása végéig, vagy legalábbis az újpesti pályafutása végéig 1985-ig gyakorlatilag minden meccsen elhangzott, amin ő pályára lépett. És ezzel együtt, ahogy ez a dal megszületett és népszerűvé vált, Törőcsik András is a legnagyobb magyar futballsztárra emelkedett, ő lett a körberajongott, gyakorlatilag egy rockstar státuszú futballistává vált Magyarországon.

0: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsik Fehércsik című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
1: 9 éves koromban láttam ezeket, ezt 76-ban láttam először őt játszani, akkor voltam először meccsen. A tévében láttam valószínűleg korábban is, és a nagyapámmal egy Újpest Vasas meccsen voltam, és ott láttam. Hát én ott Újpest szurkoló voltam, tehát alapvetően a csapatot figyeltem, nem a Törőcsiket, de pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni. És hát aztán onnantól kezdve nagy rajongója lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van.
2: Mi volt a legnagyobb erénye a pályán? Mi az, amiben mondjuk kiemelkedett a többi játékos közül?
1: Hát ezt nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert azt szoktam mondani, hogy aki nem látta, az a jó indulatok elhiszi, amit mond az öreg ember, hogy jaj, hát annak idején milyen, hogy játszott, meg mennyire jó játékos volt. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlan megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit, és hát mint egy földön túl tehetsége volt, hát ezt ugye elismeri mindenki, aki dolgozott vele, meg látta. Ehhez képest, tulajdonképpen ehhez képest egy óriási kudarc az élete, vagy mint ő, az a pálya, amit befutott, illetve nem futott be. Önhibájából is, meg önhibáján kívül is.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk. Akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a VTG-vé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, s nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Például 1977. október 12-én a Svédország elleni válogatott mérkőzés 79. percében. Itt a skandinávok kapusa volt a szenvedőfél. A Népsport tudósítását Erdei Márk idézi.
3: Törőcsik a középcsatár helyén a kezdőkörtől egyedül tört kapura. Hegerberg kétségbe esetten kiindult, a középcsatár 18 méterre a kaputól futtában alárugott a labdának, és az a kapus fölött átjutva a kapu közepébe hullott.
0: Egy héttel később, 1977. október 19-én az Athletic Bilbao elleni UEFA kupa találkozó 14. percében a spanyolok világhírű kapusát, José Ángel Iribárt is őrületbe kergette egy hasonló megoldással. A Népsport leírását Szilágyi Dóra idézi.
4: Törőcsik a félpályától indult el, ördögös testcselekkel egymás után csapta be a védőket. Majd a 16-osnál jobbra cselezett, tisztára játszotta magát. Futás közben felnézett, látta, hogy Iribár kiindul és a rövid sarkot zárja, ezért alány esett a labdának, és az a 15 méteres röppálya után Iribár fölött a hosszú sarokba, a kapu jobb oldalába hullott. A bravúros csatár teljesítményt vastaps jutalmazta.
0: Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
5: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölülírt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldalai is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
0: Az amúgy csendes, visszahúzódó Törőcsik nehezen tudta feldolgozni a körülötte lévő felhajtást. Eleinte egy-egy pohár sörrel oldotta fel magában a feszültséget, aztán ebből 3, 4 és még több lett. Ráadásul az italt sokszor vadidegenek fizették neki, csak hogy elmondhassák, este együtt bulisztak Törővel, aki viszont gyenge volt.

0: tett ahhoz, hogy a kísértésnek ellenálljon. Egyre több legenda keringett a nem mindig sportszerű életviteléről, amiről a 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában így nyilatkozott.
1: És eljártunk olyan helyekre szórakozni, ahol a többi hasonló korú fiatal is járt. És hát voltak, akinek nem tetszett, hogy azt hitték, hogy a sportolók azok baszkétek. És akkor én mondom, hogy van sportoló, aki baszkét, és van a futballisták. És mondom, ez nagy különbség.
2: Emiatt sok problémája adódott, hogy néha elment szórakozni megint egy-két pohár fröccsöt.
1: A vezetőségnek nem nagyon tetszett, hogy mi így élünk, ráadásul a belügyminisztérium csapatába játszottam, és ott elég sok merev ember volt. De hát azt mondtam nekik, hogy ne azt nézzük, hogy hogy élnek, hanem hogy mit teljesítek a pályát.
2: Volt az a bizonyos Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzés. Igaz-e az a fáma, hogy a mérkőzés előtti napon a fradisták önt leították, hogy rosszul szerepeljen másnap a mérkőzésen. Ennek ellenére mégis az Újpest legjobbja volt. De ez csak pletyka, vagy igaz?
1: Na, hát ez egy kis népes benne van.
2: Van benne igazság.
1: Van benne igazság, de hát 22 éves korában, 21 éves még az ember bírja azt, hogyha előző nap nem úgy készül, ott benne igazság, de hát az ki lehetett ilyen.
0: Miközben a pályán a legdurvábban becsúszó lábat is képes volt kikerülni, a magánéletben ráleselkedő legnagyobb veszélyre, az alkoholra nem tudott nemet mondani. A Törőcsik életpályát nagyszerűen ismerő Egressy Zoltán a Lilacsik Fehércsik című könyvében így ír erről az időszakról. Az idézett részletet C. Dániel felolvasásában hallják.
3: Keresik a társaságát, itatják, sikk vele mutatkozni, minden törő pohárral szegényebb lesz a világ, az élet keseredik, bár a sör íze még nem. Elég jók, stabilak az alapok, Mezei Györgynek ebben komoly szerepe van, meg a régi hozzáállásnak, csak hát közben mégiscsak távolodik attól, amit rám ért a sors. Kicsit hadd igyom még, nem lesz abból baj, kicsit ne kelljen még felelősséget vállalnia, felnőnie, kicsit hadd lehessen még világon kívül élnie, szabadon. A szabadság egy ideig tényleg ebben van, csak aztán már nem ő tartja a poharat, hanem a pohár őt. Fogságban. Az ember időnként addig-addig nem dönt, amíg végül döntenek helyette. Elérkezik a pillanat, amikor pálcát tör felette a saját teste. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni. Lenyűgöző, de félelmetes is. Varázsos, ám jeges az űr. Ott egyedül van. Hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle. Ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. A rossz gyerek titula, ismert jelenség, rossz gyerekké tesz. A féltékenység szeretőt vonz be, törőt balhésnak nevezik, hát balhés lesz, megcsinál mindent, amit a világ elvár tőle, mert azt akarja, hogy szeressék. Közben meg háborog miatta, másokra figyel, kikéri magának, hogy vele foglalkoznak. Látszólag nincs semmi rossz indulat például abban, hogy közös interjút akarnak vele és Ebedlivel. Tényleg érdekes, egy újpest és egy fradista, mint a testvérek lennének. De ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis. Viszont akkor büntet, nyűgösen válaszolgat, agresszív, magát még csak el sem kezdi elfogadni, megszeretni, megismerni.
0: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a bécsi Práter stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lilafehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. Törőcsik a kezdőcsapatban kapott helyet, vége a pályán volt, s gólt ugyan nem szerzett, fontos szerepe volt a 4-2-es magyar győzelemben, amit a Nésport értékelése egyértelműen alátámasztott. Erdei Márk felolvasását hallják.
4: Törőcsik sikeresen mutatkozott be, igazolta tehetségét. Ötletesen, bátran játszott, ügyesen változtatta a helyét, előkészített. Szünet után kevesebb veszélyt jelentett a kapura.
0: A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. Október 29-én Bolívia érkezett VB pótselejtezőre, ezt 6-0-ra megnyertük, ezen a mérkőzésen Törőcsik egy gólt szerzett. Még a lápazi visszavágó előtt a Rádió Sportvilág című műsorában arra a hallgatói kérdés, hogy lehet-e Törőcsikből Albert szintű játékos, Baróti Lajos szövetségkapitány így válaszolt. Az idézetet Szilágyi Tóra narrálásával hallják.
5: Megítélésem szerint képességei alapján lehet. Az ismert közhely is helytálló, csak rajta múlik.
0: Ugyanaz a Baróti Lajos 18 évvel később egy 1995-ös nyilatkozatában így beszélt Törőcsikről. Ismételten Szilágyi Dóra narrálását hallják.
5: Törőcsik nagyon aranyos gyerek volt, de akarat gyenge. A hosszú távú futásokat egyáltalán nem szerettem, és nem értettem, miért nem engedem meg neki, hogy kihagyja. Nem könnyű ember. Ha valaki szépen beszélt vele, mindent elérhetett nálam. Ha nem, azzal azt érte el, hogy Törőcsik teljesen bezárkózott.
0: A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágon Törőcsik 2 gólban is szerepet vállalt. Az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
6: Van türelmünk a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas, Halász, Törőcsik, Törőcsik a 16-os, a belül gól! Nagyszerű volt! Fazekas, Halász, Törőcsik, ragadt a labda a lábra, zokni hozották az egészet, és utána Törőcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Törőcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már, a magyar fiúkról eddig csak a dicséret hangján tudok beszélni. Gújtár jól őrzi hálóját, mondom, sok veszély nem volt azzal együtt, hogy a bolíviak támadgattak, de a távoli lövések rendre céltévesztettek Gújtárnak, még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kipicüli a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, túlra vágják a labdát, Törőcsik viszont a bal oldalon elfut, Vialon kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban Halász keze, aki feliratkozik a góllövő listára. Törőcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor Vialon szinte felelte, Törőcsik ette, a újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Törőcsik lefutott a alaponalig, és már-már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol Halász ijedt meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már nem teketóriázott, de passzolta, de pöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Törőcsik a népszerűsége csúcsán járt, ma úgy mondanánk, csúcskategóriás celeb volt. Ennek egyik bizonyítékaként még az 1977-es évet búcsúztató szilveszteri rádiókabaréban is szerepet kapott. Bár a Peter Dibá humoristának adott, nyilván előre megírt válaszain érezhető, ez azért nem az ő világa volt.
7: Kialakult kérem egy derék szorgalmas csapatunk, sőt a csapatban már felbukkantak olyan egyéniségek is, akiket megint lehet szeretni. Például az a kedves kis szőke srác 9-essel a hátán, akit olyan jól lehet kórusban biztatni, hogy táncolj, törő! És aki olyan szívderítő szemtelenséggel rúgdassa a gólokat a legnagyobb ellenfél hálójába is. Na hát, őt meg is hívtuk ma este ide egy szóra. Kedves közönségük, Törőcsik András! Törőcsik, Törőcsik. Jó név ez ugye a drámai műfajokban, a színházban épp úgy, mint a futballpályán. Gondolom, Törőcsik Andrást azért még nem tévesztették össze Törőcsik Marival.
8: Még nem, bármikor összejátszott a vágatba, azt sem tudtam, fiú vagyok vagy lány.
7: Gondolom, azóta azért ez kiderült, és nem kellett elrendelni a helyszíni szemlét. Törőcsik András ugye 100%-ot nyújtott, 2 világbajnoki selejtezőn játszott, 2 gólt rúgott. Na most, ha ezek a szép és fontos gólok majd Argentinában is folytatódnak, biztos, hogy megkeresik Törőcsik Andrást. A New Yorki Cosmos égterelő gazdag csapat, a Rioi Santos arancsengési klub. Jönnek majd a szerződtetési ajánlatokkal.
8: Nekem ugyan hiába jönnek, az a hajrá magyarok mégse hangzik olyan szépen angolul vagy portugálul.
7: Azért az a lapazi győzelem az igazi bravúr volt. 3700 méteres magasságban, kérem, azt mondják, ott olyan híg a levegő, hogy a kopasznyakú kesei is oxigénsátorban költik ki a pejhes magzatét.
8: Igen, de a győzelemhez nem csak oxigén, hanem kakaó is kell.
7: Na most egy rázós kérdés. Van-e Törőcsik András magánéletében valami súlyos probléma?
8: Van. Én a Dózsában játszom, a patron pedig a Fradi nagy drukkor.
7: Hűha! Hát azért ez nagy konfliktus. Tessék elképzelni, Szofoklész micsoda tragédiát írna belőle. Hát nézzük, mit szokás ilyenkor kérdezni még egy fiatal embertől. Talán azt, hogy szereti-e a... Na nem, ez mégse... Ez mégse feltétlenül közérdekű. Na, megvan ez a jó sablon. Melyek a kedvenc együttesei?
8: Bee Gees, Rolling Stones és a bolíviai válogatott.
7: Na és az obligált kérdés, mit hallgat legszívesebben?
8: Zorántól, amikor elmentél című száma, a Bájéktől a táncoló királynő, és amikor a szurkolók nekem kiabálják, hogy táncolj, törő.
0: S ha ez még nem lenne elég bizonyság az akkori népszerűségére, az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkalt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj, törő.

0: Gold.
1: A világbajnokság előtt a magyar válogatott felkészülési mérkőzést játszott Londonban azzal az angol válogatottal, amely nem jutott ki a VB-re. A mérkőzés előtt az MLS vezetése megtiltotta, hogy a játékosok barátnői feleségei a válogatott közelébe menjenek. Két futballistánk, Fazekas László felesége és Törőcsik András barátnője mégis elutazott Londonba, ráadásul a két nőt áruházi lopáson kapták. Az angol búvársajtó azonnal felkapta a témát, a VB-ről való lemaradás miatt feltűzelt angol válogatott pedig 4-re nyert ellenünk, ami nyilván nem tett jót a csapat hangulatának. Miként az sem, hogy a Tunézia elleni, teljesen felesleges műfüves felkészülési mérkőzésen Váradi Béla megsérült, a helyére utólag az újpesti Tóth András került be. A lilafehérek ballábas középpályás a csapatot akkoriban körülvevő elképesztő szigort idézte fel magazinunknak.
2: Ezek az előzmények, amik ott a világbajnokság előtt történtek, ezek nem vitték előre a magyar válogatottnak a szekerét. Ők mindenféleképpen be akarták bizonyítani Nyilasi Tibivel, Zombori Sanyival, Pintér Sanyival és a többiekkel, mindenkivel, hogy mi jók vagyunk, és ahogy kikiáltották előre, hogy a legjobb négy közé szeretnék a magyar csapatot. Meg is lett volna ennek a lehetősége, ha, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy csúnya fogalmazás, ha nem terror alatt éltünk volna. Sok minden közben játszott. Olyan dolgok, hogy Fazekas Laci törő barátnőinek ez az esete, amit mindenki tud, nem akarok nagyon erről beszélni. De a lényege az volt, hogy 4 vagy 6 hétig edzőtáborban volt a csapat, és ez a strasbourgi mérkőzés műsűrön, ez aztán abszolút nem kellett volna. Ott, ahol a Váradi Béla megsérült, és utána pedig hát olyan körülmények közé kerültünk Argentínába, ahol szinte egy kaszárnyába, egy katonai kaszárnyába laktunk. Minden emeleten 3-4 fegyveres őr vigyázott. Nem mehettünk ki sétálni a városba egyáltalán Buenos Airesbe, mert olyan körülmények voltak, csak fegyveres őrökkel. Ilyen körülmények voltak, de azt még elmondhatnám, hogy plusz még a terror ugye az volt, hogy én később csatlakoztam a csapathoz, és amikor megérkeztünk Buenos Airesbe Párizsból, mindenki állva maradt, én pedig hát később csatlakoztam Béla sérülése, Váradi Béla sérülése miatt. Leültem, hát én nem tudtam, hogy most nem lehet leülni, 14 óra repülő út után nem lehet egyéb éthez leülni, hát hogy mindenki áll és fogta a cégnek a hátulját. Esetleg csak oda jött a Kutas István MLS elnök, hogy én ott ültem, akkor átvágott a fejemre, hogy azt hittem, hogy leszakad. Azt mondja, miatt? Hát mondom, bocsánat, én nem tudtam, hogy csak akkor lehet leülni, amikor azt mondtam, hogy amikor én azt mondom, hogy jó étvágyat, akkor lehet leülni. Ez egy ilyen adaték ahhoz, hogy milyen terror volt.
1: Mindezektől függetlenül idehaza nagy volt a várakozás, amit csak fokozott, hogy csapatunknak a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda argentinok ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzést megelőzően Borbély Pál, a Népsport kiküldött tudósítója arról írt, hogy az ottani sajtó miként vélekedik a magyar válogatottról. A szöveget Erdei Márk narrálásában hallják.
3: Közlik Nyilasi, Pintér, Törőcsik, Kereki és Gújdár fényképét. Aláírva, hogy művészei a csapatjátékból rájuk eső feladatnak, Törőcsik vezérletével az ékek veszedelmesebbek a kígyónál.
1: A Népsport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondatai érdekesek. A hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
4: Támadunk majd, mint a fergetek, ha mód van rá, még mi védők is. Gondolom, nem árulok el különösebb titkot, nekem egyik feladatom az, hogy minél többször előre nyomuljak az ellenfél térfelére, sőt, ha lehet a kapu elé is. Hátul nem lesz különösebb baj, feljátékban verhetetlenek vagyunk. Törőcsik különben is alacsony, Nyilasira pedig ügyelünk.
1: A Sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
5: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik az argentinok keményebb fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedély állapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
1: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárgalapot kapó Törőcsiket. A találkozót közvetítő Tövitrai Tamás így kommentált az esetet.
0: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Pár ne lennék ilyen jó, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Törőcsik Andrics. Hát nem volt valami szerencsés világbajnoki bemutatkozás. És ezzel az eredményen változtatni, fordítani nem lehet, végig rösszentesen, ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető és az ellenfél nem tehet.
1: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. Ráadásul erre még ráerősített a Népsport is, amely az időeltolódás miatt a június 4-én megjelenő számában tudósított az argentinok elleni találkozóról úgy, hogy a sportnapilap első oldalán a szerkesztő fontosabbnak érezte, hogy osztrák győzelem, svéd pontszerzés főcímmel tegye vonzó állapot, a harmadik oldalon pedig nem csak két pontot vesztettünk címmel között publicisztika írásban alaposan eláztatták a mérkőzésen kiállított Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Ezt Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
6: Törőcsik és Nyilasi teljesen érthetetlen módon felrúgta a csapatjáték alapvető normáit. Nem menti őket, hogy sok rúgást kaptak az ellenfél védőitől, hogy nagy siker küszöbén botlottak el. Megtörtént ez mással is, velük is előfordult már, nem is egyszer. Egyiküket se tudta megfékezni az előzetesen kapott sárgalapos figyelmeztetés. Felelőtlen viselkedésükkel rendkívül súlyos helyzetbe sodorták a csapatot. A döntés szerint egy mérkőzésen nem szerepelhetnek, de mai jelenlegi formájukat értékelve ennél sokkal súlyosabb, a magyar csapat ellen hangolták a közvéleményt.
1: A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltotta el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
7: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
1: Ma már tudjuk, az Argentinában és az azt követően idehaza történtek alapjaiban hatottak Törőcsik pályafutására, az addig egyenesen felfelé ívelő karrierének ez volt az első töréspontja. Ezzel az Újpest korábbi válogatott védőinek, Dunai Három Edének fia, a Törőcsikről könyvet is író Dunai Ede is egyetért.
8: Ugye hát 78 nyaráig tényleg meredeken hívett fölfelé a pályafutása, és akkor még ráadásul csak ugye 23 éves volt. Tényleg úgy nézett ki, hogy egy világsztár lesz olyan, aki tényleg a nemzetközi szinten is, akár egy mondjuk egy aranylabda szavazáson is ott lehetett volna az első háromban. Ha az a VB éppen úgy sikerül, aztán hát hogy az miért nem úgy sikerült, az nyilván az egy külön műsor lehetne. Benne volt a játékvezető, benne volt a magyar vezetők hibája, sok a VB előtti hibája, ami miatt azért tartalékosan voltunk kénytelenek kiállni, tehát éppen ugye az ezüstcipős Váradi Béla nem tudott játszani, ilyen-olyan okok miatt a fazekas lesz is se tudott játszani, az legalábbis az argentinok ellen, ami a legfontosabb meccs volt, mert egyébként ugye én beszéltem Baróti Lajos bácsival, mikor még élt, és ő mondta, hogy arra meccsre hegyeztek ki, nem hogy minden, de hát azért egy ilyen csoportban, ahol Argentina, Olaszország, Franciaország van, ott mondjuk azért nehéz súlyozni, de úgy voltak vele, hogy az első meccsen el lehet kapni a házigazdát, és a házigazda úgyis tovább fog jutni, és akkor ez a győzelem, ez duplát számítana, amire meg is volt az esély, de hát a játékvezető az mindent megtett, hogy ne sikerüljön, és tulajdonképpen az argentin védőknek a mészárszékét, amit ott bemutattak, és rúgdosták végig, különösen az Andrist, meg Nyilasi Tibit is, de hát valójában mindenkit, aki arra járt, nem torolta meg, és még lapot se adott nekik, és aztán hát az Andrisnál elszakadt a cérna, de hát akkor már persze 2-1 volt az argentinoknak, 1-0-ra vezettünk, 1-1-nél is voltak helyzeteink, és ott tényleg az meg lehetett volna az a meccs, egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, és nem egy ilyen portugál nyugaton mondhatjuk, hogy csaló játékvezetőt, akit Garridónak hívnak, ezt ugye soha nem felejti el a magyar szurkolók nagy része, tehát hogyha nem őt veti oda a sors. Ennek örömére, idézőjelben az örömére eltiltották őt is, meg a Nyilasi Tibit is, ugye mind a ketten piros lapot kaptak ezen a meccsen, és nem a Nemzetközi Szövetség tiltotta el, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség ahelyett, hogy kiálltak volna, hogy azért ez egy égbe kiáltó csalás volt, amit ott csináltak, és igazságtalanság. Eltiltották ezt a két 23 éves futballistát, a magyar futball két legnagyobb ígéretét, vagy akkor már nem is ígéret volt csupán, és bizonytalan időre ráadásul eltiltották a válogatottól. És az Andrist az nagyon megviselte, hogy ez nyáron, miután hazajöttek, jött ez a határozat, és akkor az a nyár az végtelen nagy apátiában, tehát az Andrist számára.
1: Akadnak más vélemények is. Lassip Gábor, az újpestiek klub történésze például úgy vélekedik, az argentinai világbajnokságon történtek még nem feltétlenül jelentettek fordulópontot Törőcsik pályafutásában, és hogy miért, azt meg is indokolta.
9: Én azt gondolom, hogy újpesti szempontból, vagy a klubpályafutása szempontjából az argentinai világbajnokság az nem volt meghatározó. Tehát, hogyha megnézzük akár a VB előtti, akár a VB utáni mérkőzéseit, a statisztikáit, a teljesítményét, akkor teljesen konzisztens, tehát nincs ebben különbség. Nyilván az igazán széles futballnyilvánosság, aki inkább csak a válogatottat, vagy annak is inkább csak a tétmeccseit, világbajnoki szereplését követte, azok számára az egy meghatározó esemény volt, hogy az argentinai világbajnokságon ugye piros lapot kapott Garridótól, a portugál bírótól, aki hát mondjuk úgy elfogult volt a házigazda rendező Argentinával szemben, de Törőcsik András újpesti pályafutása szempontjából ez nem volt egy meghatározó momentum. A világbajnokság után ott folytatta a labba hagyta, lőtte a gólokat, az Újpestben adta a gólpasszokat, ugye ez 78-as VB-t követően volt már például a Bruno elleni bekmérkőzés, ahol egy olyan szólógólt lőtt, ugye idegenben, Brünnben, hogy elindult a nagyjából a felezővonal és az oldalvonal találkozásától egy bedobást követően, és 13 érintéssel közben a fél Bruno csapatát kicselezve jutott a 16-os vonaláig, majd onnan egy gyönyörű átlövéssel a hosszú alsó sarokba bombázott. Szóval, hogy olyan szólógóljai voltak a világbajnokság után is, ami számomra azt mutatják, meg a szurkolók elmondásában, és sajnos akkor még nem éltem, szóval nem élhettem át ezt az időszakot, de a szurkolók elmeséléséből is ez nem volt annyira meghatározó. Nyilván a válogatott beli szereplés, az eltiltás, illetve egyéb ügyek is, amik fölmerültek, ugye volt a Ebedli Zoltánnal közös magnó csempészési ügyük, vagy a barátnőjének a londoni lopási ügye, szóval ezek a válogatott szempontjából meghatározóak voltak, meg a szélesebb közélmény szempontjából azok voltak, de újpesti szempontból nem határozták meg Törőcsik András pályafutását.

0: Az 1970-es évek második felében ugyancsak az Újpest futballcsapatához tartozó Várhiti Péter szerint Törőcsik személyiségére sem voltak negatív hatással a világbajnokságon történtek.
1: Soha nem változott emberileg. Mindig ugyan a kedves srác volt, mindenkinek ez volt jó szava, mindenkivel jó viszonyt át volt, mindenki szerette. Tehát ő rajta nem lehetett észrevenni sztárolőket, vagy hogy a természetében megváltozott volna. Nem, az egy nagyon valós sikerült világbajnokság volt, ezt nem csak a játékuk határozta meg, sokkal inkább a rossz felépítése az egész válogatottnak arra. A világeseményre rengeteg hibát követtek el, ezért ő is sajnos sodródott ezzel az árral.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
2: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
3: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
2: Talán a két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista a legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhiti Péter, az Újpestet akkor irányító Várhiti Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
1: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profi világ olyan klubban, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kiment ő külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az akkoriban ugyancsak az Újpestet erősítő válogatott védő Dunai Háromede fia, a mások mellett Törőcsikről is könyvet író Dunai Ede szerint a korlátozások amellett, hogy a futballisták motivációját sem erősítették, a magyar futball egészére is negatív hatással voltak.
4: Hát ez nyilván, hogy óriási hátrány volt a magyar labdarúgás szempontjából is, hát az egyéni dolgokról ne is beszéljünk, tehát akár ha édesapámat vesszük alapul, 21 évesen már az angol bajnok szerette volna leigazolni, aki akkor a Leeds United volt. Mondhatnánk a csatárokat, akik ugye azért idézőjelben még nagyobb nevek voltak, és egész Európa akár leigazolta volna őket szívesen, Beneferire gondolok, vagy Görös Titre, és aztán persze később Törőcsik Andrisra, aki egy picit fiatalabb, egy fiatalabb kor osztály, de hát nem mehettek, és ez a magyar labdarúgás, ezt a mai napig érzem, meg kell, hogy mondjam, mert érdemes összehasonlítani azokkal az országokkal, hát kevés van ilyen, akik a keleti blokkból, akik kiengedték nyugatra a labdarúgóikat, elsősorban Jugoszláviára gondolok, akik ezeket a sztárokat, hasonló sztárok voltak, mint nálunk Beneferiék, kiengedték, és meg lehet nézni, hogy hol tart ma a horvát labdarúgás, mondjuk például.
0: Dénes Tamás sporttörténész osztja azokat a véleményeket, miszerint pályafutása csúcsán Törőcsik a világ bármely csapatába befért volna, ám a személyiségjegyei alapján már nem biztos abban, hogy sikeres is lett volna.
5: Nagyon sokan emlegetik vele kapcsolatban a flegmaságát, ami a pályán is megmutatkozott. Ennek mondjuk volt egy előnye, az, hogy a tét azért nem nyomta különösebben agyon, nem volt egy izgulós típus a mérkőzéseken. Ez biztos pozitívum. Ugyanakkor a kritizálói azt is mondják, hogy igazából a tét nem motiválta. Nagyon kevés olyan kulcsmérkőzést tudunk mondani a korszakból, amikor Törőcsik döntött, tehát igazán a kulcsmérkőzéseken, a nagy tétmérkőzéseken nem mindig nyújtott olyan teljesítményt, mint amilyet reméltek tőle. Én nagyon sokat gondolkoztam, mert nekem személyesen is nagy kedvencem volt, hogy abban az esetben, hogyha egyrészt külföldre hamarabb kiengedik egy profi világba, vagy esetleg az akkori magyar sportvezetés, futballvezetés, klubvezetés szigorúbb lett volna vele, akkor mennyiben tudott volna nagyobb pályafutást befutni. Én azt hiszem, hogy az a karakter volt, akit nem nagyon lehetett kezelni. Akkor kijönt az Egyesült Államokba teremfutballoznak, és azt mondták az ottani magyar játékos társai, hogy kicsit türelmetlen volt, nem várta ki azt, hogy ott be tudjon illeszkedni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy talán George West vagy Gascoigne a külföldi futballból, a nemzetközi labdarúgásból az a két karakter, aki az ő személyiségéhez hasonlítható. Szívesen mondanám azt, hogy a képességei alapján az akkori világ bármelyik csapatában futballozhatott volna, hogy aztán valóban ott megállta volna a helyét, ez egy következő kérdés. Egyrészt nyilván még a magyar futballban is tudunk mondani olyan példákat, hogy kiváló képességi játékos bekerült egy külföldi csapatba, hogy nem mondjam Varga Zoltán például az Ajaxba, és ott ilyen magyar okok miatt nem tudta megállni a helyét, nem a képességeken múlott ez. Nyilván, hogyha Törőcsik Andrásnak a stílusára gondolunk, akkor elsősorban hát az olasz futballban, a spanyol futballban tudnánk elképzelni, őt talán a német futballban, de semmiképpen nem az angolban. Az olasz futballban 1979-ben emelték fel a sorompokat, akkortól lehetett újra külföldi játékosokat szerződtetni. Ez az ő szempontjából jó ütem volt, de még fiatal játékos volt akkoriban, tehát nyilván az is befolyásolta az ő pályafutását, hogy csak későn kapott itt lehetőséget a külföldi szerződésre.
0: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júliusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva is meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
6: Az Enzo Bearzot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Bearzot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Enes Kabeli, Hellström, svéd. Hátvédek: Toninho, brazil, Kroll, holland, Kaltz, Enes Kabeli, Peccei, osztrák, Gabrini, olasz. Középpályások: Zico, brazil, Neeskens, holland, Bonhof, Enes Kabeli, Asensi, spanyol, Platini, francia. Csatárok: Rossi, olasz, Bettega, olasz, Törőcsik, magyar.
0: A meghívás követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
7: Az igazat megvalva, Törőcsik Andrást már régen szerettem volna meghívni a hétvégi Panoráma stúdiójába. Lett is volna rá alkalom, hiszen hétről hétre zajlottak a labdarúgó NB1 eseményei, fordulói. Viszont most külön örülök annak, hogy éppen ezen a hétvégén találkozhattunk, hiszen így gratulálhatok ahhoz, hogy beválogatták a világválogatottba. Hosszú idő után először játszik magyar játékos egy ilyen csapatban. Hogyan fogadta ezt a hírt?
8: Hát mindenki, engem is váratlanul jött ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott. És a tévé híradóból tudtam meg én is.
7: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
8: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de nagyon nagy jó érzés lesz, és kicsit mondom, hogy el is elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
7: Én azt olvastam az újságokban, és lehet, hogy ez talán egy kicsit kényes dolog, hogy ezért a szereplését 2000 dollár tiszteletdíjár. Mit fog csinálni a pénzzel?
8: És nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz ez a hír, mert jelenleg én semmit többet nem tudok. Az egész program, hogy van, mikor utazom, és mikor érkezem, mikor lesz a meccs, hogy kivel megyek, egyedül megyek, az még a jövő dolga, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.
0: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
1: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, hiszen ketten voltak meghívva a világválogatottba, úgyhogy ő, mint a szakvezetője, ő ugyanúgy részese lehetett volna ennek az egésznek, és sajnos ekkor történt a legnagyobb probléma, amik történhetett mind a kettőjükkel, és ezáltal ez kudarcba is fulladt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
0: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, és emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a Magyar Távirati Iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márk narrálásában hallják.
9: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19:30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos, személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott, és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyet foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
0: A zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
1: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy fejkés szituáció volt, hiszen előtte való lapapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal, és ez az utolsó bajnoki mérkőzés volt Zalaegerszegen, és elkérdezkedett a barátjával, hogy ő szeretne külön fölmenni, de hát ugye mivel apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként hozzáteszem, valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as fiáttal mentek, és megcsúsztak egy esős időjárásot, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a pejsz, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó, és ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjünknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
0: A nem csak Újpesten, hanem a válogatottban is Törőcsikkel együtt játszó Tóth András állítja, az Alacsánynál történt baleset valójában a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége pályafutásának a végét jelentette.
10: Halmai Tomi volt a pályaedzőnk, aki ugye hát mindenkivel nagyon jó baráti viszonyban volt. Akkor mondta a Törő, hogy Tomivel, figyelj, itt a haverom, hagyd menjek vele haza, mert elmegyünk még valahova. Már nem tudom, milyen programjuk volt, valamilyen beszámoló, vagy haverság, nem tudom. Lényeg az, hogy egy kis 127-es fiáttal, polszki fiáttal menték, ugye ott megtörtént a baleset. És hát olyan baleset, ami aztán sajnos a karrierének. Én úgy hiszem, hogy a végét jelentette.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ma már tudjuk, a zalaegerszegi mérkőzés követően Törőcsik Halmai Tamástól az újpestiek pályaedzőjétől kapott engedélyt arra, hogy a csapatbusza helyett barátja fiat 500-asával utazzon vissza Budapestre, és ekkor történt a baleset. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, Törőcsik mozgásképtelen állapotban volt, úgy kellett kiszedni az autóból. A hazafelé tartó újpesti elnök Hója István előbb a Balatonlelei BMW üdülőbe vitette, s csak 4-5 óra elteltével került kórházba. A szalagok és az izületek roncsolódtak, a csípőjéből pedig letört egy csontdarab. Szinte az egész ország lélegzett visszafolytva várta a róla érkező híreket. A Né Sport június 20-ai számában Törőcsik így nyilatkozott a balesetről. Az idézetet Mojdica Istvánnal rája önöknek.
11: Láttam előre, hogy az ütközést nem ússzuk meg. Kitámasztottam a bal lábammal, úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést. Sajnos a farmatoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
0: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
12: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
8: A szélvédőből vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
12: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyek?
8: A csípőmet nem engedjek forgatni, ez a gipsz, ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
12: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
8: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
12: Te elől ültél a vezető mellett?
8: Igen, elől.
12: Milyen kocsi volt ez?
8: Fiat 500-as.
12: Sokan felvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátani, hogy beszélgetésre, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
8: Előfordult már ilyen máskor, és nem csülön, de előfordult, akkor...
12: Siettetek valahova?
8: Nem siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és voltunk egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
12: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
8: Igen, szerdán. 3 nap múlva indultunk volna.
12: Be volt már minden csomagolva?
8: Még nem. Még nem volt.
12: Mivel telnek itt a napjaid a kórházba?
8: Elég egy sikulan telnek el, mert pihenésre és türelmesen kell feküdni. Olvasok, tévét nézek rá.
12: Mit olvasol most? Most láttam az előbb tetted a lapjaid.
8: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
12: Haverok közül ki jött be először?
8: Tevedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan benn voltak, szinte minden játékos. Illasi Tibi is nem volt, Lukács Sanyi, Honvéd, szóval tényleg nagyon sokan.
12: A tévét ki hozta be?
8: Ezt is a Zoli hozta be.
12: Tevedli?
8: Igen.
12: Az MLS vezetői közül ki volt itt?
8: A Szepesi Gyeri vasárnap bejött, és nagyon róla esett, hogy biztott, hogy valószínű, hogy fogok még fotballozni, úgy néz ki a sérülésem át, de hát türelmesen ki kell várni ezt az időt, amíg rendbe jövök teljesen.
12: Mi az, amiről álmodsz?
8: Hát egyenre semmiről.
0: Ugyanebben a riportban Major Sándor, a Corvin Otto kórház sebészeti osztályának vezetője beszélt Törőcsik állapotáról és kilátásairól.
13: Törőcsik Andrásról, mint állampolgárról van szó, akkor azt lehet mondani, hogy a baleset körülményei képest tulajdonképpen szerencsésen végződött, mert a baleset körülményéből sokkal súlyosabb következmények is származhattak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípőízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott. Kétség kívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelést igényel, mintha ezt az ízületet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható, ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, Törőcsikre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Törőcsikből már nem lesz fotbalista. Törőcsikből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
0: A baleset után Törőcsik Éva a kórházban a bizakodó, optimista innyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
2: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
3: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
2: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
3: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
2: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt két egymást követő évben.
3: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
2: Szerintem a magánéletben is, igen.
0: Túlzás nélkül állítható, az 1979. június 16-án Zalacsány határában történt balesettel véget ért egy csodálatos pályafutás, és egy teljesen új karrier kezdődött. A Rokó Péter és Zombori Sándor szerző páros által megírt és 1995-ben megjelent a Törő című életrajzi könyvében maga fogalmazott úgy, hogy bár bízott a gyors felépülésben, a lába már soha nem volt olyan, mint előtte, amiért saját magát is okolta, mondván minden nap tornáztatni kellett volna a sérült lábát, de ő ezt nem csinálta. Hibázott, ezt pontosan tudta, de ne feledjük, alig egy év leforgása alatt az argentinai világbajnokságon történteket, majd a baleset okozta traumát is fel kellett dolgoznia. Az egykori csapattárs Tóth András szerint Törőcsik azokban az időkben változott meg igazán.
10: Mi támogattuk őt és segítettük, és nem csak akkor, amikor ugye ez a baleset történt, hanem utána is pátyolgattuk, biztattuk, mondtuk, hogy ne keseredj el, meg fog az oldódni, megcsinálják, majd rendbe leszel. Én azt hiszem, hogy akkor úgy döntött, hogy nem bízik ebben.
0: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Törőcsik további pályafutását.
4: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televíziót nem szerette, hogyha ezt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült, minél előbb akár az újságírók, akár ilyen reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két, úgymond, tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
0: Törőcsik bízott a mielőbbi visszatérésben, de a műtétek után hosszú rehabilitáció várt rá, legközelebb csak a következő év tavaszán léphetett pályára. Nehéz időszak volt ez számára, Svárhidi Péter akkori csapattárs szerint nem is volt zokkenőmentes.
1: Fél évesnek mondható időszak volt, de hogy pontosan mennyi időt telt el, azt én sem tudom megmondani, de az egész fél éve erre ráment, és az őszi szezon is gyakorlatilag... Hát egy kicsit ilyen kereste önmagát, hogy vissza tudjon térni egyáltalán a pályára. Tehát ez egy olyan sérülés, amit akkor nagyon nehezen gyógyítottak, és hát tényleg az idő volt az, ami a legjobban megoldotta neki, úgyhogy neki az a következő év az nagyon, nagyon szerencsétlen helyzet volt, nagyon szenvedett, és nagyon nehezen tért vissza magához.
3: Mentálisan is kereste önmagát, vagy ez csak a fizikai felépülésről szólt, és az nem volt meg, hogy minden jó legyen?
1: Hát, mentálisan abból a sport szempontjából mindenképpen összeesett, de ugye megvoltak azok a társaságbeli emberei, haverjai, akik azért próbálták őt is tápolni, de sajnos nem minden esetben jó irányba vitték. Akkor abban az időszakban, mivel ugye a szórakozó helyek is arról szóltak, hogy szinte mindenki ismert mindenkit, nagyon szerettek az ő társaságába lenni, csak mentálisan ő nem volt rendben, és sajnos elvitték őt egy nagyon rossz irányba, és utána nagyon nehezen tudott visszatérni. De hát ezt ugye mindenki tudja, hogy sajnos itt elúszott egy picit az a pályafutás egy része, ami sokat többre vitte volna. Mindig egy könnyű vérű ember volt, és mindig szerette a szórakozást, a viccelődést, az ugratást. Tehát ilyen társaság középpontja volt, de azért a sport az neki meghatározó szerepet játszott. Viszont mivel ott nagyon sok volt a kihagyás, ezért abban az időszakban ugye nagyon elengedte magát, és mondom, ez nagyon sok esetben a haveroknak volt köszönhető.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunaújváros ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Ezen a rangadón bebizonyította, hogy ismét a régi lehet, fogalmazott a sportlap. Ezt támasztotta alá, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Mészöly Kálmán első meccsén 1980. május 31-én a Skótok ellen a Nép stadionban 2 gólt szerzett. Az ellenfél szövetség kaptánya Jock Stein pedig úgy nyilatkozott, Törőcsik nagyon jó benyomást gyakorolt rá. A fellángolás azonban átmenetileg bizonyult. Jakab József, Lötyögés a semmibe című 1980. októberében a Magyar Ifjúságban megjelent cikke lerántotta a leplet az újpesti Dózsát jellemző állapotokról. Ebben többek között Törőcsikön törvényiség és súlyfeleslege is szóba került. Majd egy 1981. január 9-én kiadott MLS közleménynek ismét Törőcsik volt a negatív főszereplője. Ezt Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
6: Törőcsik András az újpesti Dózsa SC labdarúgója, a magyar válogatott keret tagja, szilveszter napján ittasan vezetett gépkocsit és karambolozott. Az összeütközés következtében jelentős anyagi kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt. Törőcsik András ellen a hivatalos szervek megindították az eljárást. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség az újpesti Dózsa vezetőivel egyetértésben a labdarúgót visszahívta a válogatott keret edzőtáborából.
0: Az MLS szigorúsága a svájc elleni tavaszi VB selejtezőre elillant, Törőcsik nem csak hogy ott volt a pályán, hanem emlékezetes módon féltérden állva adott gólpassz Bálint Lászlónak. Majd a későbbiekben is kulcs szerepe volt abban, hogy a válogatott végül kvalifikált az 1982-es spanyolországi világbajnokságra. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 1981. novemberében így nyilatkozott a Képesportban. Az idézetet Mújrica István arra jön önöknek.
11: Szőlőcsik szerepelt az utóbbi három edzőmérkőzésen, s ugyan tény nem azt nyújtotta, amit reméltünk, de két hónapos szünet után csodákat kivárhat tőle. András minden esetre olyan példásan, olyan szorgalommal edz, mint még soha, és ez ad biztatást, ezért bízom benne változatlanul.
0: Nem kérdéses, valóban voltak jó pillanatai Törőcsiknek, de már korán sem volt olyan ellenállhatatlan, mint néhány évvel korábban. Ennek ellenére továbbra is ő és Nyilasi Tibor volt a magyar futball két legnagyobb honi csillaga. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság előtt a négy évvel korábbi rádiókabarébeli fellépést is túllicitálva, az ugyancsak a népszerűsége csúcsán lévő Omega együttessel karöltve kislemezt adtak ki. A hazai slágerlistákra is felkerülő lemez megjelenése után a magyar televízióban Dévényi Tibor faggatta Nyilasit és Törőcsiket.
14: A következő hetekben Spanyolország felé fordul a közvélemény, itt lesz a labdarúgó világbajnokság. Hogy kerül ez a téma mai műsorunkba? Hát kérem szépen azért, mert külföldön elkészítették a híres labdarúgók saját önálló kis lemezéket. Énekelt Londonba Keegan, énekelt az NSK labdarúgó válogatott, énekelt Trezor, és nálunk is elkészült az első magyar focista kis lemez. Tatán kerestük fel a két előadót, Törőcsik Andrást és Nyilasi Tibort. Hát első kérdésem Tibi hozzád szólna. Melyik 90 perc volt nehezebb, a felvétel vagy mondjuk a svájciak elleni 90 perc?
15: Tulajdonképpen a stúdióba eltöltött 90 perc volt a nehezebb, mert teljesen tájékozatlanok voltunk ezekben a munkálatokban, úgyhogy ott jobban elfáradtunk.
14: Különben a zenét szereted, nem?
15: Nagyon szeretem, igen, nagyon szeretem.
14: Ki a kedvenc együttesed?
15: Hát Magyarországon az Omegát és a Hobo blues rendet szeretem.
14: És Bandi, te hogy énekeltél? Milyen partner volt a stúdióban Tibor?
8: Számomra is sokkal nehezebb volt énekelni és a stúdió felvétel, mint egy 90 perces mérkőzés. Hát azt hiszem, jól kiegészítjük egymást, hiszen mind a kettőnknek elég hasonló hangja van.
14: Lesz-e folytatás? Győzelem esetén, mondjuk sikere szereplés esetén összejön ez a népszerű duó?
15: Tulajdonképpen itt a stúdió munkák befejezése után hát kicsit úgy mondhatom, ostromoltak ilyen felvételre, de nem hiszem, hogy a hangunk miatt, hanem a poén kedvéért. Hát most már egyre többen jöttek, már 6-7 személy jelentkezett, hogy szívesen írnának, illetve írtak dalt, nótákat, de azt hiszem, hogy az első poén ez megvolt, fölösleges, hogy ebből mi sorozatot csináljunk, mert egyszer jó, remélem.
14: Hát ez a dal biztos felkel a magyar slágerlistákra, és a spanyol slágerlistára a magyar labdarúgó válogatott hol lesz, hányadik helyen szerinted, András?
8: Hát én már nagyon örülnék, hogyha a 12 közé bekerülünk, de a számra úgy érzem, hogy ez is nagyon nehéz feladat, hiszen két jóval jobb csapat játszik a mi csoportunkban.
0: Belehallgatva a kis lemezbe, abban megegyezhetünk, mindannyian jobban jártunk, hogy válogatott futballistáink nem a zenei pályán kötöttek ki. Úgyhogy most mutatunk is egy részletet a Hajrá című számból, a két előadó, Törőcsik András és Nyilasi Tibor.

0: Válogatottunk az 1982-es világbajnokságon nem tudott maradandót alkotni. Salvadort 10-1-re legyőztük, és ez a két számegyű eredmény az adás elkészüléséig, vagyis 2026 júniusáig rekordnak számít a világbajnokságok történetében, de az argentinoktól 4-1-re kikaptunk, s mivel Belgiummal csak 1-1-es döntetlent játszottunk, a csoportjában harmadik helyen végző magyar csapat nem jutott tovább. Törőcsik a VB után ígéretet kapott arra, ha talál külföldi klubot, elengedik. Ami azért volt nagy dolog, mert az akkori szabályok szerint magyar futballista csak 30 év felett szerződhetett külföldre. Ám az ígéretből nem lett semmi. Arra hivatkoztak, hogy szükség van még rá idehaza. A következő idényben is volt néhány emlékezetes meccse, például a Göteborg elleni KEK mérkőzésen a régi önmagát idézte, de egy újabb sérülés megtört a lendületét. 1982 végén a Nésport évértékelőjének rávonatkozó része így szólt. Ezt Szilágyi Dúra olvassa fel.
1: Miért nem, de Törőcsik egy újabb esztendőt kótyavetjelt el tehetségéből.
0: Akkoriban a sportsajtóban és a szurkolók körében is visszatérő téma volt, hogy Törőcsik már nem az igazi, nem tudja ugyanazt nyújtani, mint néhány évvel korábban. Erről Egressy Zoltán írónak is megvan a véleménye.
2: Én szerintem szigorúan véve az ő pályafutásának a legerősebb időszaka és a legjelentősebb időszaka az 3 év mindössze. Szerintem 76 tavaszától 79 tavaszáig. Hát ez volt az a 3 év, amikor tényleg lenyűgöző volt, amit csinált a pályán. Ebben már volt egy nagy törés a 78-os foci VB, ahol ugye kiállították az első meccsen, de végül is a 79-es balesetéig volt az igazi Törőcsik, akire úgy emlékszik mindenki, hogy mennyire zseniás volt. Utána is jól játszott persze, ugye fél éves kiadás után visszatért, de már az a fordulékonyság, az a gyorsaság, az már nem volt benne. És ez sajnos erről az időszakról, főleg a 77 őszéről, egyszerűen nem maradt semmi felvétel, tehát akkor voltak az igazán nagy meccsei, de azokra nem maradt fenn semmi. És az a törés, ami hát a nevében is benne van, a Törőcsik, az nem egy ilyen egy darab. Voltak emblematikus dolgok, tehát a kiállítása, a sérül, a baleset, ilyesmi, de alapvetően folyamatosan még ebben a 3 évben is, amit említettem, ott is volt mindig egy ilyen fáj.

0: éppen ellenikek mérkőzés volt, 1983. október 19-én. Az első gól előtt alaposan megforgatta Paul Steinert, majd a beadása után Kis Sándor fejelt a kapuba. A Népsport erről így írt. A szöveget Erdély Márk idézi önöknek.
1: Törőcsik megoldása klasszisra valló teljesítmény volt. Olyan magabiztosan, könnyedén cselezte ki Európa egyik legjobb csapatának hátvédjét, ahogyan azt tőle csak évekkel ezelőtt láttuk. A mezőny legjobbjaként ragyogó dolgokat csinált.
0: Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klub vezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja a Néstadionban megrendezett kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. Az Újpest éppen a Ferencvárosra játszott, a lilafehérek 9-ese nem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt, olyannyira, hogy érdekes módon a kiállításával győzte meg a franciákat. Amikor ugyanis a játékvezető leküldte Törőcsiket a pályáról, a Néstadion közönsége felállva figyelte a történteket, amiből Louis Nicolin, a Montpellier tulajdonosa arra következtetése jutott, hogy itt nem akárkiről van szó. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A pályán sem volt az igazi, ráadásul az alkoholnak továbbra sem tudott ellenállni. A hírek szerint előfordult, hogy ittasan jelent meg az edzésen, amit a profi világban különösen nem díjaztak. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
2: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az ital miatt egyre kevesebben hittek benne, s balszerencsére a sérülések továbbra sem kerülték el. Az egyik éppen akkor jött, amikor felcsillant az esélye annak, hogy ott lehet az 1986-os világbajnokságon. Az U21-es válogatottban a spanyolok ellen idegenben az egyik túlkorosként pályára lépő Törőcsik kiharcolt egy 11-est, de bokasérülés szenvedett, ezért Mezei György végül nem számíthatott rá Mexikóban. Ezt követően az Egyesült Államok felé vett az irányt, ahol elsősorban terembajnokságokban szerepelt. A San Diego-ban szép karriert befutó Visnyé Gyula Törőcsik ott töltött idejére így emlékezett. Ezt Szegő Tibor idézi.
3: Akkoriban több magyar futballista is megfordult az államokban. Törőcsik Andrásra tisztán emlékszem. Láttam, ahogy a labdához nyúl. Figyeltem világklasszis megmozdulásait. Próbáltam segíteni neki, de amikor idejött, nem volt jó állapotban.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került, majd a legendás mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályán leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Miközben a Törőcsik rajongók szemében Udvardi közellenségé vált, Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújrica István idézi önöknek.
4: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik ekkor még nem volt 34 éves, azaz elméletileg megvolt az esély annak, hogy ki tudja hányadszor ismét visszatér, sőt ő maga beszélt arról, hogy bajnokságot nyer az MTK-val, és ha külföldi ajánlatot kap, újra légiósnak áll. De hiába a szép tervek, innen már nem volt ereje talpra állni. Soha többé nem léphetett pályára hivatalos mérkőzésen, a hírekben azonban továbbra is visszatérő szereplő maradt. 1992-ben ittasan karambolozott, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, majd 1993-ban újra feltűnt Újpesten, ahol több alkalommal is igyekeztek segítőkezet nyújtani neki. Erről Lassip Gábor, a Lilafehér klub történésze beszélt.
5: Az Újpest, mint klub is folyamatosan próbált Törőcsik Andrásnak munkalehetőséget nyújtani, hogy valamilyen szempontból a klubhoz kötni őt. Tehát például 1992-ben Benne Ferenc fölkérte őt, hogy legyen az egyik segédedzője néhány mérkőzésig. Segédkezett is neki, de nem találta úgy meg a számítását, vagy nem találta a helyét ebbe a pozícióban. Aztán néhány évvel később volt protokollfőnöki pozícióban is Újpesten, de az is csak néhány hétig tartott. Utánpótlásban is volt szerepe, fiatal gyerekeknek mutatott trükköket, cseleket, sőt egyszer még 2000 2006-ban utánpótlás koordinátori pozícióba is bejelentett őt a klub, de az is csak néhány hétig tartott. Szóval így voltak próbálkozások az Újpest FC részéről, de igazából nehezen ment ez az együttműködés. Ami viszont szerintem mindenképpen kiemlendő, hogy 2005. május 1-én

0: Törőcsik András 50. születésnapjára az Újpest FC megrendezte a Törő 50 gálát. Ez gyakorlatilag egy ilyen búcsú meccs, vagy egy ilyen újpesti legendák Törőcsik Andrást ünneplik jellegű esemény volt. Minden egyes újpesti játékos Törőcsik feliratú mezbe játszott a magyar öregfiú válogatottal szemben. Törőcsik egyébként ekkor a csípője miatt nem volt túl jó egészségügyi helyzetben, ennek ellenére két gólt is lőtt, valamint három gólpaszt is adott ezen a mérkőzésen. Az egyik gólja az gyakorlatilag a Törőcsik védjegyes 16-os vonaláról átemelős trükkel született meg. Igazából aki kint volt, szerintem a mai napig szenzációs eseményként emlékezik erre a mérkőzésre.
1: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége. Voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
2: Nagyon visszanézek. 86-tól elég kemény, elég exaltált életem volt. Elég kemény küzdelmet vívok az alkohollal, mert jó, jó. Vannak tiszta perüldösök, és utána vannak az induló perüldösök. Ezek váltják egymást.
3: És hogy állt most ebben a harcban?
2: Hát most a tiszta indul megint. Tiszta volt egy évig, van, volt egy ilyen két-tíznapos hajlás, most megint a tiszta, remélem, úgy érzem, hogy egy kicsit hosszabb időre kerül a tisztaság.
1: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen háromszoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
2: Eljöttem azt, hogy például Peli azt mondta róla, hogy azt hitte, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hitte, hogy egy jó befejező csatára vagyok, hogy látja, hogy remek irányító is vagyok. Hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
1: 13 évvel később, 2009-ben arra a kérdésre, hogy szerinte elfecsérelte a tehetségét, Törőcsik András ugyancsak a Magyar Televíziónak ezt mondta.
2: Én azt mondom, hogy ha csak nem, de tudod, meg később mellett. Mert amit itt lehetett Magyarországon, azt én elértem. Az, hogy a kupaségerek meg a vágyzat nem csinálják, de hát ennél többet nem tudtam mondani.
1: Törőcsik András nővére, Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
4: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
5: És mit gondol a testvérként, mire lehetett volna ő képes, hogyha mondjuk azt az utat járja be, amit lehetett volna?
4: Nyilván, ha időben egy nyugati csapathoz kerül, ha van egy olyan menedzser, aki tényleg odafigyel rá, egy olyan edzője, akit tisztelni tud, és akire hallgat, akkor szerintem bármelyik nyugati első csapatban megállta volna a helyét.
1: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozó intézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, és attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Mindenolyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressi Zoltán, így emlékszik Törőcsikre.
6: Szerintem azért nem mindegy, hogy ki hogy focizik. Ez kicsit erősnek érzem azt, hogy abból még megállapítani egy ember, vagy nagyon komoly következtetéseket levonni egy ember személyiségére vonatkozóan, de azért mégiscsak. Tehát egy építő ember, egy kreatív ember volt, aki tudom egyébként azóta nagyon jó barátságban keveredtem a nővérével, meg a barátaival, akik akkoriban ismerték, amikor én még nem. Egy rendkívül intelligens, kedves, jó szándékú, jó indulatú ember volt. Nyilván akarat gyenge, tehát ez hozzátartozik, hogy azért mondtam, hogy az a sors, ami végül Artur is neki adatott, abban azért közrejátszott az ő akar a gyengesége, és hát ő szenvedélybeteg lett, ugye, ezt tudja róla mindenki, és már a pályafutása során, az utolsó éveiben, amikor még aktív futballista volt, akkor is állnál újságcikkek voltak erről, hogy megint viszik, meg nem tudom, tehát ezek szerintem kicsit méltatlan dolgok voltak, de őt ezzel sokat bántották, és ő meg egy dacos ember volt, és talán, hogyha nem emlegetik ennyit, akkor nem. Azt gondolta, hogy csak azért is azt csinál, amit akar. És hát mindig elmondta, hogy egy interjúkban azt láttam, hogy ő tulajdonképpen elért mindent, amit Magyarországon lehetett. Bajnok, kupagyőztes, több sokszoros válogatott. Ez nem biztos, hogy így van, sokkal többet elérhetett volna, de az is igaz, hogy az az időszak, akkor nem lehetett legálisan külföldre menni magyar futballistáknak, és ugye mindenki elmondja, aki akkor szakemberek, például Mezei György is elmondta, hogy nem volt a világon olyan csapat, amiben ne fért volna be abban a nagy időszakában. Ennél többet azért nehéz mondani valakiről, tehát a világ bármelyik csapatában befért volna. 79-ben, amikor a világ válogatottat keretét kihirdették, azt hiszem, hogy 4 csatár volt benne. Ő ott az egyik. És akkor jött a baleset, és nem tudott elmenni játszani. Tehát úgy volt a világválogatott egyik csatára a keretben, hogy nem volt nagy eredménye. És nem volt még akkor, ma bármilyen nap megnézhetsz 8 mérkőzés külföldieket is, tehát csak személyesen láthatták őt, vagy valami közvetítésből azok, akik ez a beállított állította össze, azt hiszem, hogy emlékszem a világválogatottat. Tehát ez egy óriási dolog volt. És akkor balesetet szemlele. Tehát mindig a legrosszabb kor jött ez a törés, ami mondom a nevében is benne van, és akkor nem sikerült, nem ment ki, a Bonyek ment ki helyette, aki aztán világsztár lett.
1: Törőcsik András pályafutása számos tanulsággal szolgál. Ezekről a lila-fehér szurkoló kedvencéről könyvet is író Dunai Edét kérdeztük.
7: Nehéz erre mit mondani, mert ugye az Andris egy született zseni volt, aki tényleg a 100 évente születik egy, tehát viszont az is tény, hogy azért nem volt a legprofibb mentalitású, tehát azt valljuk be, sok szépet mondtam már róla, de ezt el kell ismerni, hogy abban a csapatban azért voltak nála profi mentalitásúak, akár a Fazekas Laci, akár édesapám, ugye Dunai Háromede, vagy Noskó Ernő, tehát olyanok tényleg, akik nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is olyan volt a teljesítménye, mint akik, amit ma látunk általában a profi futballistáktól, tehát itt már nem nagyon van mostanság kimaradás, nem nagyon van ivászat, tehát a mai fiataloknak ugye inkább őket állítanám példaképül, mert az Andrist maximum egy dologba lehet példaképül állítani, hogy nézzék meg, hogy így is lehet futballozni, de hát arra születni kell.
1: A korábbi szövetségi kapitányt Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
8: A mosoly. Állandó mosolygó. Teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit. Tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
5: Mit gondol a fiatalok számára, miben lehet példakép, és miben lehet tanulságos az ő útja, hogyha valaki mondjuk mostanában elkezd focizni, és utána néz, hogy ki is volt ez a Törőcsik András, akiről az Újpest szurkolók annyit mesélnek?
8: Hát természetesen vannak fent jelenetek arról, hogy ő milyen futballista volt, azokat vissza kell nézni. Az, hogy az örömteliség, tehát hogy mindig örömmel lépett pályára, nem volt benne ez a kényszeredett játékfelfogás, ami mondjuk egy fontosabb meccs előtt megjelent. Hát a cselek az, hogy mindig látott a pályán, hogy egy élmény volt nézni a játékát, nem véletlenül kiabálták a tájfölcölő fogalmat, vagy nem tudom minek nevezzem, és az, hogy mindig más időben játszott az Újpest, mint a többi fővárosi klub, az azt jelentette, hogy annyival több néző is volt az Újpest meccsein, hiszen csak azért jöttek ki, hogy lássák, még az ellenfél szurkolói is sokat jártak át a negyedi útra azért, hogy ott lássák játszott.
1: Arra a kérdésre, hogy Törőcsik András tehetsége, életútja alapján hol helyezkedik el az újpesti labdarúgás és a magyar futball történetében, Dénes Tamás sporttörténész így válaszolt.
9: A legendák között ugye nagyon kevés olyan újpesti futballista van azért, akire azt tudjuk mondani, hogy a ferencvárosiak is jártak ki miatt a mérkőzésekre, akit a ferencvárosiak is maximálisan elfogadtak, akit a ferencvárosiak is ünnepeltek. Ugye az Újpest a 80-as évek sikerei óta egy bajnoki címet nyert a 97-98-as, tehát a Nyíregyházi klub pályafutása vagy története az közel sem olyan eredményes a legutóbbi 41 néhány évben, mint annak előtte. Ebből következik az is, hogy az újpesti legendák között nyilván a múltanságait találjuk elsősorban. Hogyha a klub történeti álom 11-re kérdezel, és hogy abban helyet kaphatna a Törőcsik András, hát inkább azt mondom érzelmi alapon, mert azért középcsatár poszton nagyon-nagyon nagy a kínálat, akár Bene Ferencre, ha gondolok, vagy Szusza Ferencre, bár hát ugye mind a kettőt lehet más posztra is helyezni, de azért az újpesti klub történelem legnagyobbai közé sorolom.
1: A játékostárs Tóth András is a legnagyobbakkal egy szinten emlegeti Törőcsik Andrást.
10: Hasonlítani tudnám inkább Varga Zolihoz, hasonlítani tudnám Göröcs Jancsihoz, azokhoz a technikás és rafinált játékosokhoz, akik Albert Flóri talán még, de én nálam Göröcs Titi és ők voltak. Persze hát újpesti érződő vagyok. Jó, hát a régiek közül persze voltak, akiket én nem nagyon láttam játszani, Zsengelér, Szusza, meg ezek a játékosok, de akiket én láttam, és akiket én Magyarországon tudok, ők ketten, Varga Zoli és Göröcs Titi, ők ketten voltak azok, akik virtuózok voltak, na, így kell mondjam.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressy Zoltán soha nem tudta meg, így csak elképzelte Törőcsik Andrásnak, mi lett volna a véleménye az általa ihletett könyvről, ha elolvassa.
6: Azon gondolkodtam sokszor, hogy ha nincs ebben az állapotban, amiben volt már akkor, hanem jól van mondjuk, és nem kell agyműtétet végrehajtani rajta, és nem változik meg kicsi a személyisége, ahogy meséltek róla, akkor, ha is megírom ezt a könyvet, mert megírtam volna akkor már, hogy ez 2014-15, hogy akkor mit szólt volna ő, ha olvassa. Ezen elgondolkodom sokszor.
5: És mit gondol, mit szólt volna?
6: Hát valószínűleg flagmám fölhúzza a vállát, nem tudom. Valószínűleg tetszett volna neki, de nem mondta volna.
5: Hogyha az ő életét nézzük, és mondjuk a könyvet, ami nyilván egy személyes perspektíva, és így a kettőnek a közös halmazát keresünk, akkor mi lehet a tanulság a könyvnek és az ő történetének mondjuk egy fiatalabb generáció számára?
6: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy milyen tanulsága lehet, nem csak a könyvnek, hanem az ő sorsának, nem tudom. Hát talán az, hogy azon kívül, hogy vigyáznia kell, mindenkinek vigyázni magára, talán egymásra is kéne egy kicsit jobban vigyázni. Tehát azért akkoriban őt belevitték azért az italozásba. Persze nem kellett nagyon könyörögni neki, mentő magától, de hogy egy ekkora tehetségre, egy ilyen világsztárra valószínűleg jobban kellett volna vigyázni, vagy jobban kéne vigyázni.
5: De ettől függetlenül azért lehet példakép is valamilyen szempontból?
6: Na ez a másik nehéz kérdés, hogy példaképnek azért nem gondolnám, hogy példakép, mert azért az edzés munkája, az életvitele nem volt. Tehát nem is tudom, hogy például a mai fociban, ahol nem tudom, 10 kilométereket futnak a játékosok, hogy biztos, hogy nem tudna érvényesülni. Csak azt gondolom, hogy a világ más, ő is más lenne. Ez biztos, hogy most is egy világsztár tehetségnek számítana, de példaképnek nem gondolnám.
1: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
4: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petit Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Amikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
1: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A 70-es évek vasfüggöny mögötti Magyarországán még egy világklasszis tehetség számára sem nyíltak meg azok az utak, amelyek ma természetesek lennének. a nemzetközi karrier, a legjobb bajnokságok, a legnagyobb klubok. Lehet azon vitatkozni, mennyit vett el tőle a sors, és mennyit herdált el ő maga abból a rendkívüli adottságból, amelyet kapott, abban azonban aligha van vita, hogy a magyar futball egyik legnagyobb talentuma volt. És talán éppen ezért maradt meg az emlékezetünkben. Nem a statisztikák, nem a trófeák vagy a rekordok miatt, hanem azért, mert időről időre megmutatta, milyen lehet a futball, amikor a játék több, mint sport. Ösztön, kreativitás és szabadság. A be nem váltott ígéret Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
11: Ha újra kellene kezdeni, mert nem tudom, hogy egy erre, akkor mi változtatnak?
2: Talán abban, hogy most már mostani
11: érett fejjel,
2: ami azért hülyessége így visszagondolni, mert mindig mondták, hogy valami néz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
1: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltött című magazinműsor 13. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Újtica István. Hangutó munka, Bredák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
12: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tínédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyénében is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsba neked?
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slamek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegy Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
2: de a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
3: Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slamet, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
2: Szigorú teniszanyuka vagy?
3: Nem.
2: A lányod teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
3: Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
2: Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
3: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Oroszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt. A nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
2: Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ezt most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
3: Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Moratoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
2: Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, a honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott tovább, nem jutott be a legjobb négy közé.
3: Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát, hogy
2: Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
3: Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
2: Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
3: Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de ebbe is kell ott tudni fejezni.
2: Mi történik ott? Világelső vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-múra kapok ki a döntő játszmában.
3: Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott, de így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz ezt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
2: Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen, az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
3: Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, a másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni, tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
2: Tornagyőzelemmel.
3: Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
2: Bondár Annával.
3: És igen, az első fordulóban, és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
2: Nagyon
3: egy döntőszett 7-6, fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki. Szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni, miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
2: Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar teniszező ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
3: Kicsi, higgyétek, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gál Fidalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
2: Panna a legjobb a világon.
3: Igen, jelen pillanatban ő a legjobb, őnek is több WTA tornagyőzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
2: Anna például megvertem volna, bocsánat, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
3: Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játék stílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset következő.
2: Félbeszakad a meccset, de mondjuk
3: igen.
2: Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
3: Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az IFI mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
2: Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért be lehet botlani meg akár Joe McEnroe-ba is.
3: Igen, teljes mértékben, tehát hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra. Tehát, hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi a esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
2: Valakivel nem futottatok össze véletlenül, ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc,
3: hát
2: favorit?
3: Neki ugye a Szabalenka, Oszaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
2: A japán Naomi Oszaka.
3: Igen, és az óriási élmény volt, akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szintúgy úgy vele is összetalálkoztunk, tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
3: Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik,

0: még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub ESE egész pontosan, sportegyesület, 2007-ben vonult el vissza.
1: Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a teniszszakosztálynak én vagyok a vezetője.
0: Ez 2023 óta nagyjából?
1: Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb 6 csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
0: Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni mindig az adott célokat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb rész célok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
0: A telefon szerintem nyugodtan közben letehetett, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
1: Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel, mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire

0: ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
1: És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod, például ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, meg hát vannak későn érő típusú játékosok is.
0: Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andrejeva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
1: Vagy hogy Andrejeva hol lesz 28 évesen.
0: Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minél magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
1: Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
0: Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magából, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
1: Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
0: Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyik őjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy-egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
1: Talán még két-háromra is hiba rátenni, mert mi van, ha megunja,
0: és nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány verseny. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virágyi Zsolt búcsúzik.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefond! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marchand az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 3 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek június 12-én pénteken, ez itt a Sportreggel, Bene Ferenccel. Szia Feri, jó reggelt!
2: És Szabó Szívivel, jó reggelt
1: kívánok mindenkinek. És szerintem vannak most sokan, akik hallgatnak minket, főleg olyanok is, akik nézték a 4 órakor kezdődött, és már véget ért Dél-Korea, Csehország világbajnoki találkozót, 2-1-re nyert Dél-Korea. Mi miután készültünk a műsorra és utaztunk, nem mindennel vagyunk képben, de szerencsére Bánki József, Bánki Dodi nézte ezt a találkozót, úgyhogy a segítségünkre lesz. Szia Dodi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, Magyarország!
2: Jó reggelt, Dodi!
1: Hát elkezdődött a világbajnokság, kezdjük azzal, hogy mennyire vagy izgatott, ugye arról sokszor beszéltünk, hogy nem biztos, hogy mindenki képes lesz mind a 104 mérkőzést végignézni. Dodi, te hogy készülsz, és eddig hogy sikerült az első két meccset abszolválnod?
3: Hát én gyerekkorom óta, 1974-ben volt az első világbajnokság, amit láttam, amire emlékszem, ez már a 14. VB, amit látok, és nagyon-nagyon várom. Csak már nincs meg az a romantikája, mint ami gyerekkoromban, mert itt már minden a bizniszről szól, minden a pénzről, de nagy élmény volt a megnyitó, a mexikói hangulat, az a három piros lappal tartított Mexikó-Dél-Afrika meccs kezdésként, és nagyon jó meccs volt ez a mostani, ez a hajnal 4 órakor kezdődő Csehország-Dél-Korea meccs is. Nagyon érdekes volt, és a futball büntet a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is, és én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. A csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel.
1: Mondjuk el az eddigi két eredményt, hát ha van olyan hallgató, aki esetleg nincs képben, vagy dolgozni kell, és aludni kellett, és nem figyelte, szóval az este 9 órakor kezdődött Mexikó-Dél-Afrika találkozón, a házigazdák nyertek 2-0, tegyük hozzá, hogy volt 3 piros lap is, majd erről is beszélgetünk, és most a Dél-Korea-Csehország találkozón fordítottak a koreaiak, hiszen Csehország vezetett, és végül 2-1-re nyert. Nem tudom, hogy Feri, Dodi, mennyire vártatok mexikói sikert, ugye mindenki arról beszélt, hogy a házigazdák a 83 ezres Azték stadionban óriási hangulatot teremtve majd ugye nyomják a kedvenceiket a győzelembe. A mostani mérkőzésen a Dél-Korea-Csehországon viszont két teljesen más kultúrájú, más stílusú csapat nyert, játszott egymással, szóval az előérzetetek mi volt?
3: Hát én Mexikót tartottam mindenféleképp esélyesnek a dél-afrikaiakhoz szemben, de az óvatosságra kellett nincsen bárkit, engem is, hogy azért a dél-afrikaiak Nigériát előzték meg, a csoportjukban is jutottak ki a világbajnokságra, és hát egy ritka agresszív, majd például transzban játszó csapat volt a dél-afrikai, ütöttek, vágtak, nem ismertek kegyelmet, nem is kértek, nagyon keményen futballoztak, de a mexikóiak nagyon jól alkalmazott, a 8. percben megszerezték a vezetést, egy labdakihozatalt meghiúsítottak, jobb játékosokból áll a mexikói, és megérdemelten nyert, és hát ugye két pirosat kaptak a dél-afrikaiak, aztán 2-0-nál már 9 emberrel játszott dél-afrika, és még így is összeszedett egy pirosat, mondta ezt az egyik legfontosabb védője a mexikóiaknak, ami komoly érvágás lehet Javier Aguirre számára, de a hangulat az parádés volt. Én állítom, hogy a három rendező ország közül itt lesz mindig a legjobb hangulat Mexikóban, mert itt van a legnagyobb hagyománya a futballnak.
2: Teljesen egyetértek veled, és majd szívivel mi 7 órától lelemezzük ezt a mérkőzést, de nagyon kíváncsi lennék a véleményedre abból a szempontból, hogy nekem egy óriási szívfájdalmam, hogy Európa 16 kvótát kap a 48-ból, Afrika 10-et, és ennek fejleményében meglátva ezt a dél-afrikai csapatot, hát finoman fogalmazva is azért a kvalitásait tekintve, mind technikailag, mind taktikailag nem ér fel az európai középmezőnyhöz sem.
3: Pontosan, Ferike, és itt én gondoltam én is el, hogy az olaszok harmadtól nem jutottak ki.
2: Hát és Dánia.
1: Mi sem.
2: Így van.
3: Igen, ezzel mondom, hát a bizniszről, erről van szó, meg hogy próbálnak szolidárisak lenni, meg hogy Afrikának több lehetőséget, Ázsiának is, de a futball az Európában, meg Dél-Amerikában a legmagasabb színvonalú.
2: Jó, akkor egy picit beszéljünk akkor a Korea-Csehország mérkőzésről, és nagyon helyesen Szívi említette, hogy eltérő stílusok csatájára számítottunk, hogy ez megvalósult-e a mérkőzés folyamán, mert én a koreaiaktól egy mozgékony, fürge, gyors játékot vártam, a csehektől pedig inkább egy fizikai párharcokra épülő direkt labdarúgást. Ez mennyire tükröződött vissza a mérkőzésen?
3: Ez abszolút visszatükröződött, plusz még tett hozzá, hogy taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea. És milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelező, ugye a Bayern koreai védője, meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt Kim nyerte. De ne szaladjunk ennyire előre, mert az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea. Kapura veszélyesebb is volt. A csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Coufal egy bedobás után Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Sik és Provod is, és bement Szadinek is, bement Flozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Son zicsere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt egy Soucek fejes, ami fejjel, itt is, amint jeleztem, fejjel verték meg, egy beadás után, de les volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle hármas csatát semmiféleképp nem jött be. Ráadásul nagyon-nagyon jól vézett. A 93. percben Szadmirek növését óriási bravulla vérte Kim Sung-ju, és megnyerte a meccset a Korea, de ebbe benne volt. De egyébként, hogy milyen sportszerű volt a meccs, a 93. percben jött az első sárga alatt. Bocsánat, 94. talán. Azért, és kőkemény két
1: csapatról. Megnyugodtunk, mert ugye a nyitó meccsen meg 3 piros lap volt, és szerintem sokan azt gondolták, hát hogyha ilyen világbajnokság elé nézünk, akkor az nem biztos, hogy jót tesz a futballnak.
3: Hát itt majdnem lehozta a játékvezető az egyiptomi Omar sárga lap. Én mondom, a 94.-95. percben volt az egyik koreai sárga, azon kívül nem volt, pedig nagyon kemény összecsapások voltak, óriási kart, és nagyon magaslati levegő volt, tehát nagy páratartalom is, de itt jött ki az, hogy mind a két csapat fizikálisan szenzációs, nagyon-nagyon jól felkészített, nagyon nagy iram is volt. Hát próbáltak pontrugásokkal, meg fejjel eredményesek lenni, a csehek majdnem bejött. Aztán a végén ez a mozgékonyság döntött, két szenzációs gólt lőttek egyébként a koreaiak, és úgy, hogy Kovár, aki ugye a PSV Eindhovenben véd, nagyon jól védett. Hát Miroslav Kobeket meg jól ismerjük, a Viktoria Pilsennek volt az edője, még a Fradi elleni ső meccselt, és sőt, a Fradi elleni öntetlen után menesztették, de hogy mennyire paszkodik a játékosaihoz, a Pilsenből nagyon sok játékost válogatott be.
1: És ugye mondjuk el, Dodi, sok számról, rekordról szól ez a világbajnokság, hogy ő a legidősebb szövetségi kapitány, 74 esztendős, aki itt a világbajnokságon a kispadon ül, és megelőzi azt a Hugo Broszt, aki belga szakember, szintén 74 éves, és ugye a dél-afrikai a kapitánya, tehát ez a két legidősebb kapitány van itt az A csoportban, úgyhogy ez is érdekes.
2: De vigyázzunk, mert Curaçao-nak a kapitánya, advokát 79, ha jól tudom, mert ő visszatért. Dodi, nem tudom, hogy...
3: 78 éves Dick Advokát, én is úgy tudom, igen.
1: Ó,
3: igen.
1: Akkor visszatéztem,
2: mert okay. Ugye, mert ugye Dick Advokát egy időben lemondott, de most visszatért, és így ezáltal
1: ő lesz ő a legidősebb korának.
2: Így van, igen, a holland legenda.
1: De akkor azt mondod, Dodi, hogy Kubek mester nem biztos, hogy ott lépett, amikor ezt a hármas cserét meghúzta? Ott te olyat láttál, hogy megpróbálta már pihentetni a játékosokat, vagy próbált, nem tudom, tartani, eredményt tartani?
3: Mind a három csatárát lecserélte. Schulzot is, Siksyet is, Provodot is, és hát mondjuk Lozsek és Sori is csatárta, Sadilek például nem erre, de majdnem bejött neki, mert Sadilek előtt ott volt a lehetőség a 93. percben, de Kim nagyon-nagyot védett. Egyébként most kapta meg a csapatot, mert a Cseh U19-es csapatnak volt eddig az edzője, egy rendkívül tapasztalt mester. De hát itt most taktikailag nem jöttek be a húzásai, de nagyon nagy győzelmi kényszerbe játszanak majd Dél-Afrika ellen, a koreaiak meg Mexikóval játszanak, ez egy nagyon érdekes csoport lesz, a csehek szerintem megverik Dél-Afrikát, és akkor az utolsó fordulóra marad a döntés. A Cseh-Mexikó meccsen.
2: Igen, és ez a fajta döntés, tényleg még utolsó szót fecsireljük a mérkőzésre, hogy mi döntött valójában? Tehát ez a hármas csere, amit említettél, vagy a koreai, a kerönléte, esetleg a stílusok közötti csata, tehát mi az, ami végül azt hozta, hogy Korea nyerte a mérkőzést?
3: Rendkívül bátran játszottak a koreai, és megpróbálták a széleken megverni a cseheket, és érdekes módon Coufán följebb játszott, mint a Hoffenheimben a cseheknél, és a túloldalon is Zseleni, de a koreaiak nagyon bátran mögéjük tudtak kerülni, és sokkal több helyzetet alakítottak ki, mint a csehek, legalábbis a földön. Mondom, ismétlem, a csehek a levegőben fizikálisan próbálták megverni az ázsiaiakat, de ez döntött, hogy mozgékonyak, bátrak, és nagyon határozottak voltak a koreaiak.
1: Beszéltél már erről, hogy jól fizikailag jól fel vannak készítve a csapatok. Erről is sokat fogunk még beszélgetni itt a hosszú világbajnokság alatt, de ez fog szerinted dönteni, Dodi, hogy a végére kik fognak odaérni? Azért ezt a körülményt, ami például Mexikóban várja a csapatokat, hát nem tudom, hogy hosszú időn át hogyan lehet elviselni, de embert próbáló, az biztos.
3: Hát nagyon kemény, és ez a csoport ide van, a Guadalajara-ban fog játszani több meccset is. Ez nagyon, nagyon komolyan kell otálni, tehát frissíteni kell a csapatokat, és ebben nagyon komoly szerepe lesz majd a háttérstábnak, ahol a cseheknél már nincs ott Stefan Pánik, aki a Fradit választotta a cseh válogatott helyett. Ez nem kis elismerés a Ferencvárosnak, ugye Borbély Balázs segítője lett, de fizikálisan rendkívül jó felkészített csapat a cseh is. Egyszerűen nem ismernek elveszett labdát, de most egy olyan ellenféllel találkoztak, akik szintén ugyanezen erényekkel rendelkeznek, plusz mozgékonyságban még talán felül is volták őket. Igen, egyébként a VB-n erre lehet számítani, facsat játékosok, de szerintem sok szövetségkapitány eleinte próbál fokozatosan lehet adni a játékosoknak, mert ki kell pihenni az előző szezon fáradalmait.
1: Azt fogjuk azt a kérdést feltenni a hallgatóknak, hogy ki nyeri a világbajnokságot, és erre várjuk az SMS-eket a 0630-55-55-605-ös számra. Dodi, te is mondd el kérlek, bár gondolom, hogy itt az elmúlt időszakban már sokat beszéltél erre, nálad kik a legesélyesebbek?
3: Hát több esélyes van nyilván, de a spanyolokat mindenféleképp ideveszem, a franciákat mindenféleképp ideveszem, a németeket soha nem lehet leírni, és hát az Európán kívül, tehát a más kontinensen az európaiak ritkán nyernek, úgyhogy Brazíliával, Argentinával mindenféleképp számolok, de bevallom, nekem a kedvencem Uruguay, ez az ugyanúgy 10 milliós nemzet, mint mi, és nagyon-nagyon komoly futballmúltal és remek játékosokkal rendelkeznek. Én az urukat nagyon-nagyon kedvelem, és nagyon szurkolok nekik, de ugyanígy a technikás mediterrán futball híve vagyok, úgyhogy nagyon erős szerete van a franciáknak is, de hát a spanyoloknál olyan hemzsegnek a szárból, meg a legjobb játékosok. Szóval én a spanyolokra szavazok, ha nagyon itt vannak kis a torkolón.
1: Bánki Józsefnek, Dodinak nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta. Aludni fogsz most, Dodi, vagy mennyire vagy fáradt?
3: Nem tudok, azt terveztem, hogy visszadőlök, de nem, fölpörgött ez a meccs, és nagyon, Nagyon tetszett. Főleg a második félidő volt nagyon jó, és nagyon nagy iramú. Úgyhogy én azt tanácsom nektek, ha más nem az összefoglalót, nézzétek meg, érdemes, nagyon-nagyon szép gólok lesznek, nagyon finom megoldások. Ez jó jel, jó felütés így a világbajnokság kezdetén, hogy már az elején ilyen jó meccsek vannak, mert a tegnapi meccs is az volt. És hát, hogy milyen nosztalgikus volt, ugye Javi Aguirre és Hugo Broz 86-ban még egymás ellen játszottak a
1: ugyanebben a stadionban, ugye?
3: És ugyanebben, hát azért az élet véget tudom. Már ezt várjuk az élet a VB-től, hogy sok-sok élményt ad nekünk.
1: Azt hittem, arra mondod a nosztalgiát, hogy volt egy ilyen megjegyzésed, hogy régen. Nem okozott gondot a 4 órás felkelés, mert régen ilyenkor kerültél ágyba, de hát az régen volt, ugye?
3: Fénykoromban, igen.
1: Fénykorodban. Köszönjük
3: de
1: szépen.
3: Most a cseheknél ugyanannyi az idő, mint nálunk, de az óraiak, meg dél van. Mm-hmm. Ott most az ebéd nagyon nagy hangulatban tedik, hát a cseheknek meg nem lesz.
1: Todi, nagyon szépen köszönjük, és további szép napot neked. Fogunk még a BB alatt beszélgetni nagyon sokat.
3: Köszönöm.
2: Köszönjük. Sziasztok.
1: Bánki Józsefet hallhattuk. Hát Feri, te milyen izgatottsági állapotba kerültél? Azért te is mondtad, hogy majd a kisfiaddal fogod nézni a meccseket. Nem tudom, hogy bírta-e a gyerkőt.
2: Igen, hát ez a tegnapi mérkőzés folyamán ez megvalósult, tehát abszolút mértékben én olyan szerencsés szakértő vagyok, hogy én nálam is nagyobb szakértővel tudom nézni a mérkőzéseket, mert ő mindent, a nemzetközi labdarúgásról mindent tud, és az összes játékos tudja, hogy ki honnan igazolt, hova, kinek a játékosa, mi, és igen erősen bírálta a dél-afrikai kapitányt, hogy a padon nagyon erős játékosai vannak Dél-Afrikának,
1: miért
2: és miért nem cserélt hamarabb, szóval egy nagyon komoly szakértő nyomása vagyok otthon. Egyébként, ha már hallgatói hozzászólások, akkor Spiller István kitűnő szakkommentátor kollégánk írta, hogy hát ez a korai felk, és nem a nagy dolog, hát Stanley Kupát néztük volna.
1: Igen.
2: Ő ez már hozzászokott, mi még most ismerkedünk
1: ezzel. Tengeren túli sporteseményekben nagyon otthon van. Egyébként az én két fiam is nagyon képben van, úgy, hogy a tiéd, és korábban, nagyon régen barkópáztunk játékosokkal. Igen. És akkor hagytuk abba, amikor mondjuk valami legyen dél-koreai játékos, és tippeltem, és mondták, hogy de anya, hát ő középpályás. És akkor mondjuk csatárokban barkopáztunk, hát esélyem nem
2: igen,
1: volt.
2: Igen, hát ilyenekre nagyon oda kell figyelni. Egyébként a nagyobbik fiam inkább kézilabdás, tehát kézilabdázik, nagyon-nagyon szeret futballozni, de a mérkőzéseket úgy immelámmal követi, inkább a góloknál szólunk neki. Ezt a világbajnoki nyitott ő is végignézte. Uh-huh. Tehát most ő is nagyon motivált, eltökélt, úgyhogy
1: ez a 9 óra, így most már az iskola idő vége felé szerintem ez egy mondjuk így, hogy gyerekbarát időszak. Nyilván majd itt a hajnali meccsek fognak.
2: Igen, kicsit az nagyobb kihívás, de addigra már vége lesz az iskolának. Úgyhogy majd meglátom őket, hogy mennyire lesznek lelkesek. De egyébként Dodi említette ezt a hangulatot, és én is úgy vagyok vele, hogy ma már a futballból egy kicsit kiveszik ez az igazi futball hangulat, amit azért a 80-as, 90-es években az ember megtapasztalt, és még a 2000-es évek elején. De Mexikó az elképesztő. Tehát én 7 éves voltam a mexikói VB idején, nekem az volt az első világbajnokság, mint hasonló lelkesedéssel követtem, és az maradt meg bennem, hogy a mexikói mérkőseken folyamatosan végig megy a Mexikó-Mexikó rigmus, és ugyanaz a hangulat csapott meg tegnap is a mérkőzés folyamán, tehát ez az Azték stadionban, ez a Mexikó rigmus, amit az egész stadion egyszerre üvölt, ez tényleg egy csodálatos, és én hiányoltam még a mexikói hullámot, mert azt 86-ban
1: itt találták ki,
2: és az ott elterjedt világszerte, biztos, hogy talán lehet, hogy túl jó meccs volt ahhoz, hogy hullámozzanak.
1: Nem, én meg pont azt akarom mondani, hogy én azt vártam, hogy a mexikóiak nekiugranak majd Dél-Afrikának, mert hogy ez a hazai nyomás, a hazai közönség belelovalja őket, és volt egy-két olyan támadás, amikor megpróbáltak picit labdát járatni, kicsit pihenni, és már is jött a fügyszó a lelátóról. Tehát itt nincs kecmec, ott vagy, az országodért játszol, akkor menni kell.
2: Igen, nagyon érdekes észrevétel, és én is tapasztaltam, hogy gyakorlatilag 1-0-nál is, de még 2-0-nál is fügykoncert volt sokszor, amikor hátul járatták a labdát. Hát tudni kell azt, hogy itt szerencsés esetben az első 4 helyezett 8 mérkőzést fog játszani a régi rendszerrel szemben, ahol talán 6, maximum 7 mérkőzés volt ugye legutóbb. Tehát hosszú tornára kell készülni, és 5-7-es periódusra. Talán mondjuk ez a két csapat, Mexikó és Dél-Afrika nem feltétlenül fog végigjátszani, de azért akkor is körülbelül egy hónapos terhelésre készülnek. Azért azt tudomásul kell venni, amikor érzed belül, hogy uralod a mérkőzést és kontrollat tartod, akkor nem feltétlenül az első mérkőzéseken, főleg nem a csoportmérkőzéseken fog kijönni az az öldöklő iram, amikor mindent kiadnak magukból a játékosok, mert egy hosszú távú tornára készülnek. Taktikai szempontból, gazdaságú és futball szempontjából profi módon tette a dolgát Mexikó. Hát nyilván a közönség szempontjából valamelyest érthető a reakció, de én úgy gondolom, hogy meggyőző volt a hazai csapat.
1: Fogunk még arról is beszélgetni, hogy ugye három ország rendezi ezt a világbajnokságot, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, és teljesen más körülmények várják a csapatokat. Mekkora a hátrány azoknak, akik mondjuk Mexikóban lépnek pályára, és nincsenek hozzászokva ugye a magaslati levegőhöz, ahhoz a páratartalomhoz, ami várja őket, és te céloztál arra, hogy például a tegnap nálunk este 9-kor kezdődött nyitó meccs, az ott, ha jól emlékszem, délután hát 2
2: igen,
1: volt, ugye?
2: Tehát
1: igen, tehát őrült forróság lehet.
2: Igen, és nagyon kíváncsi leszek, majd Diszl Lászlót hívjuk 7 óra 30 után, hogy ő hogy élte meg ezt a világbajnoki hangulatot, mert szeretünk van elérni egy olyan a labdarúgásban dolgozó és akkor a világbajnokságon résztvevő labdarúgót, hogy mégis milyen a hangulata a világbajnokságnak, milyen akár az éghajlat, akár az alkalmazkodás, mert azért ne felejtsük el, hogy Guadalajara például, de ugye az Azték stadion is egyrészt magaslaton is tartózkodik, ráadásul, ahogy említetted, talán tegnap szerencsés volt, mert én kíváncsi voltam, igazából nem volt erős napsütés, vagy többségben nem is sütött a nap, tehát egy ilyen felhős idő volt. Még a tegnapi nyitómérkőzésen az időjárás kegyes volt a labdarúgókhoz.
1: Csak olyan 30-35 fok lehetett.
2: De én emlékszem, ugye főleg 86-ból, és akik játszottak ki Mexikóba, mesélték, hogy gyakorlatilag nincs árnyékod. Tehát pontosan zenitben van fölötted a nap, és amikor tényleg ez a napon azért 35-36 fok van, nincs árnyék, elképesztő hőhatás éri a játékosokat, rájön a magaslat, az oxigénhiányos állapot, a magas páratartalom, szóval tényleg komoly kihívás. Ráadásul itt nem véletlen elemzik azt is többen, hogy mennyit utaznak a csapatok. Így pont van. A mexikói csapat az keveset fog utazni, mert azért Guadalajara és az Azték stadion között nem olyan nagy a távolság. Aztán nyilván, ha csoport elsők lesznek, akkor még kedvezően is alakult ez a dolog. De ez is egy szempont. Hiszen nem tudom, hogy speciál lesz-e ilyen, de mondjuk akik Torontóból Guadalajarába utazik, vagy akár fordítva, hát ott éghajlatokon át zajlik az esemény. Úgyhogy nem csak a taktikai, meg a mérkőzés kihívásaival kell szembesülni a játékosoknak, hanem éghajlat és időzónak kihívásaival.
1: És ha már árnyék, és említetted a 86-os mexikói VB-t, nekem is vannak emlékeim, de nekem az a szerkezet van meg, ami ilyen napsugásszerű, igenis árnyékot vetett a pályára, és minden egyes összefoglalóban az volt, igen, és az is érdekes. Egy olyan jellegzetes momentum volt, ha mexikói VB-ről látunk jeleneteket, akkor az mindig beugrik. Na, fogunk még beszélgetni a világbajnokságról, ahogy már Feri említette, Diszl Lászlót fogjuk hívni a műsorban, de gazdaságilag is elemezzük majd ezt a világbajnokságot, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Vízilabda.
0: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás az állami tisztségviselők lemondatása miatt. Ma rendezik a mozgás éjszakáját. Az ország nagy részén derült az ég. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás, a közjogi méltóság

0: és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. A kulturális intézmények átvizsgálását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a jelzések a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Ma rendezik a mozgás éjszakáját. Csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagály uszadában. Este pedig a Hősök terén és a Városligetben, a többi közt jogával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A részvétel ingyenes. Mától megszűnik a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, de 6 vármegyében marad a korlátozás. A Népik tájékoztatása szerint az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően a legtöbb helyen megszűnt a fokozott tűzveszély. Felhívják a figyelmet, hogy ott, ahol érvényben marad a tilalom, tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket.
1: Közlekedés.
0: Parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a 115-ös kilométernél Töltéstava térségében. A lángok a jármű rakományára is átterjedtek. A tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak. Az érintett szakaszon a határ felé tartó forgalmat megállították, de a sűrű füst miatt a főváros felé is lassabb haladásra kell számítani. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Mexikó nyerte a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését. A Real Madrid bejelentette José Mourinho érkezését. Nem jutott döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetés szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen. A játékvezető az afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. Az első gól szerzőjét Julián Quiñones-t hallják.
3: Boldog vagyok, hogy megszereztem pályafutásom első VB gólját, méghozzá ebben a fantasztikus stadionban és elképesztő hangulatban. A szurkolóink előtt, akik az első perctől buzdítottak minket. Ez rendkívül sokat jelent nekem. Az egész csapat hatalmas erőfeszítéseket tett ezért a győzelemért és a 3 pontért, ami kulcsfontosságú volt számunkra. Az emberek napok óta éreztették velünk az izgatottságukat. Olvastuk a drukkerek bátorító üzeneteit a közösségi médiában, és a mérkőzés során a csapat és a szurkolótábor nagyszerűen hatott egymásra. Ez volt a kulcsa a győzelmünknek.
2: A csoport másik mérkőzésén magyar idő szerint ma hajnalban Dél-Korea Csehország 2-1. Ma 21 órától a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Egyesült Államok 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata, a 63 éves portugál szakember. 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. Mourinho megbízatása 2029-ig szól. Nem jutott finál.

0: A Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi két kiírást megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiákosszal. Jansik Szilárd, a Ferencváros játékosa, Korsós Kristófnak nyilatkozott a vesztes elődöntő után.
1: Sokkal élesebben kezdtek, de abban nagyon jól felálltunk, és úgy éreztem, hogy át is vettük az irányítást, vezettünk az utolsó negyedben. Végére már azt éreztem, fel se tudnak úszni, és ez így is volt. Ott volt az időkéréses emberelőnyünk, a plusz kettőre, az belőjük, megvan a mérkőzés. Kihagytuk, onnantól náluk volt a lélektali előny, ők viszont belőtték a saját emberelőnyüket az X-re. Erősebbek voltak most fejben. Ez a meccs elején érződött igazán, meg talán itt a legvégén. Hogy a végén ők tudtak rátenni azt a plusz egyet, plusz az 5 méteresekben is sokkal higgadtabbak voltak.
0: A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszott ma a bajnokok ligájában. Az FTC ellenfel a görög Olimpiákosz lesz majd. A 21 órakor kezdődő finálét a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa verseny női döntőjébe. Az A csoportból Guzi Blanka a harmadik, míg a B-ből Erdősita a nyolcadik helyen végzett az elődöntőben. Ma 16 órától rendezik a döntőt, amelyet a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet majd követni. Köszönöm figyelmüket!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Most pedig interjút hallhatunk a Chicago maratonra készülő Osbáth Tiborral. Látássérült futónk már teljesítette a New York maratont is, most pedig újabb kihívásra készül a riporter Regős László Pál.
2: Legutóbb telefonon készítettem veled interjút, akkor épp New Yorkban pakoltatok össze a New York maraton után. Most így, hát nagyjából bő fél évvel később Chicagóba készülsz, de először beszéljünk arról, hogy hogy telt ez a fél év, mennyire volt nehéz bekerülni a chicagói nevek közé.
3: Gyakorlatilag New York után azzal voltam elfoglalva, hogy az élményekkel, hogy feldolgozni. New Yorkban elég sok olyan dolog történt, ami szerintem így az életem végéig ugye bennem marad. Úgyhogy olyan sok élmény volt, hogy ezzel el voltam idáig. Viszont ott ugye másodikán volt a maraton, és kedden jöttünk vissza, de pénteken már lehetett jelentkezni azzal az idővel, a New York idővel a Chicago maratonra, amit ott futottam, és gyakorlatilag pár óra múlva vissza is jeleztek, hogy akkor én mehetek Chicagóba a 2026-os Chicago maratonra. Hát ez még ugye olyan messze volt, hogy azzal még nem foglalkoztam, hogy akkor Chicagóra hogyan készülünk föl. Gyakorlatilag maraton előtt egy olyan 20 héttel érdemes elkezdeni konkrétan ugye az adott maratonra felkészülni, úgyhogy még az élményekkel voltam teli. Sajnos ugye 2026 úgy kezdődött, hogy februárban volt a bal talpammal egy kis probléma. Két hétig ugye nem tudtam futni. Az miatt, hogy rosszul terheltem, aztán akkor a jobb lábammal volt probléma. Következő hónapra rá, és nemrég megint a bal lábamon volt egy kis Achilles imm melletti problémám, ami miatt nem futottam egy hétig, de most úgy néz ki, hogy semmi problémám nincsen, úgyhogy elkezdtük a felkészülést a Chicagóra.
2: Hogyha jól értem, akkor most itt a chicagói maratonra nem ezen a tombola sorsoláson kerültél be, mint New Yorkban, hanem tisztán a New Yorki idődnek köszönhetően?
3: Igen, ott ugye 3 óra 31 percet futottam, és 3 óra 40 alatt kellett futnom, tehát annál gyorsabbat, hogy akkor ide be tudjak jutni. És ez sikerült, úgyhogy így kerültem be.
2: Röviden egy picit a térről mesélj, mert erre volt szó tavaly a beszélgetésünk során, hogy síjelsz is, nem is keveset. Idén ez mennyire volt meg?
3: Voltam szintén most januárban megint sítáborba, ugyanúgy jó volt, csak én arra gondoltam, hogy az miatt, hogy a síbakancsba, sícipőbe elég kemény talpa van, és hogy abban járkálunk sokat, meg valószínűleg ott is rosszul terheltem, hogy lehet, hogy ez miatt jött ki a sérülés, de ezt nem mondom biztosra. Úgyhogy lehet, hogy jövőre nem fogok menni, hogyha bármint sítáborba, hogyha kiderül, hogy tavasszal melyik maratonra mehetek, de ez minden évben meg van rendezve, úgyhogy majd az a következőre akkor szintén megyek.
2: Ami a futóversenyeket illeti, milyen távokat futottál most, akár tavasszal, akár New York után, ősszel, télen volt-e bármilyen nagy versenyed?
3: New York után gyakorlatilag egy hét pihenőt mondhattam, hogy volt, igazából futottam akkor is, egy pár nap múlva már, de azért csak ilyen 5 kilométereket, viszont decemberben ugyan Sashegyi Gepárdok szokott rendezni egy ilyen PIPU rendezvényt, ez a Polyton Infopark Ultra Maraton igazából, és akkor ott egy ilyen 2,5 kilométeres körön lehet futni gyakorlatilag akármennyit, de azon megadva, hogy egy körtől 30 körig, és ott futottam egy sráccal, akivel már nagyon régóta futok ugye Helfenmarkkal 35 kilométert, úgyhogy mondhatom, hogy sokat azért nem pihentem. Januárban pedig volt egy Yours Truly közösségi futás, minden január utolsó hétvégén Dunakeszin, de egyébként úgy tudom, hogy az országban több helyen is ugye megrendezik ezt, de mi ott futottunk egy 51,5 kilométert az Omleka Péter újdonsült guide-ommal.
2: Az több, mint egy maraton.
3: Igen, mert igazából most 7. hó 4-én szeretném az Ultra Tiszató 65 kilométeres távját teljesíteni, úgyhogy már erre készültünk igazából így az első fél évben.
2: Az egy hosszú futás, mondhatjuk.
3: Igen, az már ultrafutás, és ugye nekem már van egy 6 órás versenyem, az 58 kilométer és még 199 méter volt, de az 2022-ben volt, úgyhogy az már messze van.
2: Ez a leghosszabb eddig egyébként?
3: Ez a leghosszabb, amit életem során eddig futottam, de most valószínűleg többet fogok.
2: Mennyire illik bele ez a felkészülésbe, hogy tulajdonképpen másfél maraton durván?
3: Tavaly úgy éreztem a New York maratonra, hogy kevés hosszú futás volt, nem futottam olyan hosszúkat, több okból kifolyólag is szerintem. Ugye nehéz úgy összeegyeztetni a guide-dal, hogy ő is pont úgy érjen rá, ahogy én. És ezek miatt, amikor mondjuk azt mondta Puskás Máté, ugye az edzőm, aki most irányítja még mindig ugye a felkészülésemet, hogy mondjuk fussak 2,5 órát, de mondjuk lehet, hogy csak 2 óra 5 percet futottunk, vagy 2 óra 10 percet, és hogyha mindig lemarad ilyen 20-25 perc, vagy fél óra az edzésből, akkor az a végén kijön, hogy ő, hogy nem volt jó a felkészülés, és ezért én azt mondtam a Mátének, hogy akkor keresünk egy hosszabb versenyt, és akkor arra készüljünk föl, és amikor az megvan, akkor utána már lehet úgymond a gyorsító edzéseket is csinálni, meg hát alapból benne lesz a lábamba, agyamba, hogy akkor futottam hosszút.
2: Hogy állsz most guide-okkal, mert ősszel, ha jól emlékszem, akkor ez is probléma volt, meg most is mondtad, hogy nem mindig sikerül úgy összeegyeztetni, ahogy az edzésterv megköveteli. Ugye a guide az csak a hallgatók kedvéért mondom, aki szabadtéren segíti, irányítja, koordinálja futásodat, és ott van melletted végig.
3: Igen, mivel én látássérült vagyok, ezért ha kint szeretnék futni, akkor mindenképpen kell keresnem valakit, és én Újpalotán lakok, de hát, hogy ehhez képest akár én elmegyek a Margit-szigetre is, vagy a Római partra, vagy a Városligetbe, ahol például ma is utottam. Tehát én próbálok alkalmazkodni mindig az adott guide-hoz, hogy akkor ő hozzá közel találjunk egy helyszínt, ahol tudunk futni. És hát az előbb említettem, hogy a januárban futottam a Petivel, ő vele most már egy tavaly, szerintem szeptember óta kezdtünk el futni, úgyhogy új guide-om, de most nem panaszkodhatok, tehát legalább 5 emberrel rá tudok érni, hogy akkor esetleg ráér, hogy akkor tudunk-e futni.
2: Chicagóban ki fog kísérni a tervek szerint?
3: Gulygicer Anna, őt gyakorlatilag még a Sasegyi Gepárdok Egyesületből ismerem. Csapattársak voltunk, de én most már ugye a Mátéval készülök, viszont ő ott maradt a csapattal, de azt mondta körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy akkor ő szeretné ezt kipróbálni, ezt a guide-olást, és akkor össze is hoztuk egy januári napon, hogy akkor futottam egy alap guide-ommal, akivel régen futok, és akkor kipróbálta az Anna, és tetszett neki, és azt mondta, hogy akkor most már rá is ráírhatok, hogyha szeretnék kint futni, és ő is egy lehetőség lesz akkor nekem.
2: Ugye New Yorkban is a közösségi adakozás is segített abban, hogy ott legyetek Puskás Mátéval, és most is valami hasonló a cél. Durván 4 hónap van még a Chicagói maratonig. Most mi a cél?
3: Igen, mai nappal fogom akkor indítani újból ezt az adománygyűjtést, mert ugye nem kell mondanom, gondolom a hallgatóknak, hogy egy ilyen utazás az hatalmas költségekkel jár. Viszont én a saját költségeimet tudom állni, ugye masszörként dolgozok, viszont ugye a guide, mivel nem a saját versenyét futja, hanem engem segít, ezért ugye nem várhatom el tőle, hogy ő ilyen nagy költségekbe verje magát, ezért elkezdek neki egy gyűjtést, hogy akkor a szállás és a utazási költsége fedező legyen. Ez összegben körülbelül olyan 550 000 forint most, mert ugye tavaly New Yorkban több napig voltunk kint, de most pénteken megyünk, és már hétfőn jövünk is vissza a vasárnapi verseny után.
2: Mikor lesz pontosan a maraton?
3: Az október 11-én.
2: Mi a cél a maratonon? Ez azért mindig egy fontos és egy komoly kérdés.
3: Igen, hát eddig a legjobban 2023-ban a Bécs maraton volt, ami 3 óra 19 perc, 49 másodperc. Ezt azóta üzöm, hogy akkor megdöntsem. New Yorkban is ez lett volna a cél, viszont ott olyan hullámos volt a pálya, meg mint említettem, szerintem nem futottam olyan sok hosszút. Kicsit elkezdett begörcsönni a lábam, meg az elejét gyorsan is kezdtük, de most az a cél, hogy Chicago ugye sokkal gyorsabb pálya, tehát sík szinte.
2: Nem olyan rég még világcsúcstartó pálya volt.
3: Igen, most már ugye London az, de igazából én a személyes legjobbomat szeretném most itt ugye megfutni. Hát addig még 20 hét van hátra, úgyhogy azon leszek, hogy ez meglegyen.
2: Hányadik major maratonod lesz ez? Mert erről is volt szó tavaly, hogy azért jó lenne mindegyiket lefutni.
3: Igen, ez lesz a harmadik, ugye megvan Berlin, tavaly volt New York, és most lesz Chicago, és szeptemberben derül ki, hogy akkor melyik lesz majd a negyedik, és egyben ugye a hatodik maratonom lesz a Chicagói maraton.
1: Osbáth Tiborral Regős László Pál beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Lassan nevezem, hogy kélek, ne segíts! Én háttal úszom a part után, az ára szemben nincs esély. A test kihűl,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 3 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, benne Ferenc és Szabó Szilvia itt a stúdióban. Szia Feri, továbbra is jó reggelt.
2: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok.
1: Hát az első fél órában Bánki Dodival már egy kicsit elemeztük az eddigi két meccset, de természetesen maradunk labdarúgó világbajnokságnál, hiszen ez most a sportvilág központja, meg egy kicsit Málta is, ahol ugye a Ferencváros férfi és női vízilabda csapata a BL4-es döntőben szerepel, de mondhatjuk az NHL rájátszást is, ahogy már említetted, Spiller István is mondta, hogy hajnalban rendezték, a Carolina 4-2-re nyert a Vegas ellen, és így 3-2-re vezet összesítésben, egy győzelemre van a végső trófeától, és hogy lehetett hallani, Erling Haalandék is, a norvég válogatott is ott volt a helyszínen és nézte. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit erről is, hogy szerinted mennyire kell figyelni arra, hogy ez az 5 héten át tartó világbajnokság, ez ne okozzon fásultságot a játékosokban, és amikor például nincs meccs, akkor is megfelelő elfoglaltságot találjon mindenki.
2: Igen, jó, hogy mondtad, mert nekem is megfogta a tekintetemet ez a hír, hogy NHL mérkőzésen volt a norvég válogatott, és furcsa lett volna, hogyha ezt én hozom be, akkor már azt hiszik a hallgatók, hogy én már mindenben a futballt látom, de jó, köszönöm, hogy ezt átvetted a szerepemet. Nagyon-nagyon fontos visszatérve, mert hogyha szerencsés esetben a VB legvégéig kitart egy csapat, és hát ugye az eredményességnek azért meg kell ágyazni, akkor azért ez az 5 héten keresztüli folyamatos monotonitás, ez elképesztően idegörlő. Tehát gyakorlatilag meg kell teremteni a lehető leginkább azokat a feltételeket, ami a megszokott a játékos számára. Ugye múlt héten beszéltünk Kemény Dénessel, és ma is tervezzük, hogy az ő szakértői meglátásai, a tapasztalata, és azt mondatta, hogy ő például biztos, hogy adna olyan szabadnapokat a játékosoknak, és szerencsés esetben a családjukat is kiutaztatná a világbajnokságra.
1: Na bocsáss meg, hogy közbevágok, ez a klub VB működött, mert ezt láttuk, hogy a játékosokkal ott volt a család, nyaralással egybekötötték, de ugye most arról beszéltünk, hogy itt 3 országban zajlanak a meccsek, ezt is megoldják szerinted a szövetségek, hogy ilyenkor a család utazik, vagy valami köztes megoldás találnak, hogy találkozzanak?
2: Ez nyilván bonyolítja a helyzetet logisztikailag, szerintem megoldják, hiszen meg kell, hogy oldják. Nyilván a neheze ott jön, hogyha vége a csoportmérkőzéseknek, majd csoportmérkőzések során megvan, hogy mikor, hol játszol. De utána viszont az egyenes kieséses szakaszban már attól függően kapod a helyszínt is, és az ellenfelet is, hogy végzel a csoportban. Tehát előre nem lehet lekötni, hogy hol leszel mondjuk 3 hét múlva. Tehát ez nehezíti a dolgokat. Viszont azért nagyon komoly rendszer van kialakítva erre. Tehát ebben a FIFA is, meg a rendező ország is segít. Ráadásul ugye a negyed döntőtől már csak az USA-ban vannak a mérkőzések, úgyhogy ez is talán egyszerűsíti a helyzetet. Viszont rendkívül fontos, hogy a játékosok mentálisan is frissek legyenek, ne legyenek fásultak. Nagyon nehéz, azért olyan tapasztalatom nekem is van, hogy egy edzőtáborban, amikor be vagy zárva, akkor azért ez a 9-10 nap a határ. Onnantól kezdve a 10. naptól már nagyon-nagyon
1: barátodat is megunod, nem? Ez amikor egy szobában vagy vele.
2: Hát nem csak, hogy megunod, hanem ott már feszültségek persze jönnek, ott már minden baj, ott már a falszíne se jó, a reggeli se jó, miért össze velem szembeállandóan, ott már az edzéseken jönnek a pici surlódások, kisebb verekedések, szóval az nem egy egyszerű helyzet. Viszont ahhoz, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudja leadni a játékos, ahhoz meg kell adni azt a fajta komfortzónát, hogy biztos vagyok benne, hogy azok a csapatok lesznek a legsikeresebbek, akik ezt jól megoldják.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor megint ott tartunk, hogy nem biztos, hogy csak sportszakmai dolgok, taktika, nem tudom, fegyelmezettség fog dönteni, és futballtudás a végén, hanem minden ilyen apróság, mentálisan milyen állapotban vagy, mennyire vagy regenerált, mennyire vagy friss.
2: Pontosan így van, rendkívül komplex. Eleve nyilván minden csapatsport komplex, különösen a labdarúgás, de itt nem csak a maga a pályán zajló eseményekről beszélünk, hanem a regeneráció, az étkezés, a háttér. Hát nagyon nem mindegy, hogy milyen szállodában van egy csapat. Nagyon nem mindegy, hogy ez a szálloda mennyire van a belvárosban, vagy mennyire van elszeparálva, mennyire csendes, mennyire van elzárva a sajtótól, a külvilágtól, a szurkolóktól. Az edzőpályák minősége, az étkezés minősége, rengeteg szempont, az utazások, tehát nagyon nem mindegy. Ugye iráni válogatottnál hallottuk, hogy ugye Mexikóban van a szállásuk, de azért az USA-ba kell játszaniuk, ott meg kellett találni, hogy a lehető legközelebb legyenek.
1: De ott valami vízum probléma volt, ugye? Tehát ez kényszerűségből lett,
2: hát
1: én úgy emlékszem.
2: Igen, a sajnálatos politikai helyzet a háború miatt.
1: Tehát ők döntöttek úgy, hogy Mexikóban
2: igen,
1: lesz a szállásuk.
2: Hát igen, ez mindenkinek jobb így, de sikerült úgy, hogy egy 50 perces repülőúttal elérik a pályát, de ez vonatkozik minden válogatottra. És hát ez így volt a múltban is. Most egy picit mondjuk a katari világbajnoksággal szemben, itt a nagy távolságok miatt azért ez egy nehezebb logisztikai gondolkodást igényel.
1: Na, ha már az étkezés behoztat, Feri, nagyon érdekes hír, és most elnézést, megint a norvégok kerülnek szóba, de velük kapcsolatos a dolog. Mi szerint 8 tonna élelmiszert visz a norvég válogatott a világbajnokságra.
2: Azért, akkor hosszú távra terveznek.
1: Hát az, igen. Több szakács kísérte el a csapatot, és ilyen adatokat látunk, hogy 300 kiló lazacot, 116 kiló barna sajtot, 6000 darab narancsot vittek magukkal. Hát igen, mindenre fel vannak készülve. Ennek szerinted mi lehet az oka, hogy alapanyagokat ők viszik? Nem bíznak az ottani nyersanyagokban, vagy egész egyszerűen, amit ők kitaláltak, és ami az ő étkezésüket jellemzi, ahhoz megszokottat keresnek?
2: Nyilvánvalóan a kulturális megétkezési szokások és különbségek hozzák ezt. Tehát gondoljunk csak abba bele, hogy ugye az elején azzal kezdtük, hogy akkor képes a lehető legjobb teljesítményre a játékos, hogyha a megszokott körülményeit próbálják megvalósítani akár egy másik kontinensen. Tehát, hogyha egy szervezet ahhoz az ételhez, ahhoz a tápanyaghoz szokott, amit évek óta használ, és azon változtatnak, annak nagyon-nagyon komoly kihatása lehet a teljesítményre. Tehát ez a profi mentalitás, hiába van az, hogy most szeretjük a mexikói konyhát, meg kuriózum, amikor a családdal elutazik valaki, de ott pihenni mész. Itt viszont azért azokat a megfelelő energiákat, azokat biztosítani kell a megszokott étrend által, és ez nem csak azért, hogy jól érezzék magukat a játékosok, hanem nagyon komoly biokémiai és élettani okai is vannak ennek. Úgyhogy ez egy megszokott dolog. Hát nyilván azért Norvégia, ahogy említetted, lazactól kezdve narancson át, hát nyilván narancs az nem őshonos gyümölcs, de azért ez egyértelmű, hogy erre számítanak.
1: Nem egy tradicionális skandináv gyümölcs a narancs. Dísző Lászlót fogjuk majd hívni fél nyolc után, és egy kicsit akkor erről is valószínűleg beszélgettünk vele, hiszen ő ott volt az 1986-os világbajnokságon, és azért ott nem erre szeretnénk kihegyezni természetesen, de ugye a 6-0-ás szovjetek elleni vereség után sok mindenről volt szó, hogy mi okozhatta ezt a vereséget, az étkezésről is beszéltek, tésztáról is beszélgettek. Nyilván nem ezt fogjuk Lászlótól megkérdezni, de azt mindenképpen, hogy 1986-ban például hány szakács kísérte el a válogatottat.
2: Mi volt a hangulat, én tényleg ezekre vagyok kíváncsi, meg különösen arra, hogy hogyan tudták az éghajlatot megszokni, hogyan készültek rá, időeltolódás, éghajlati különbségek, étkezés, kulturális különbségek. Érdekes, mert ugye nyilván a sportszakmai dolgokról már sok mindent hallottunk, de ezekről a háttérinformációkat talán kevesebben.
1: Még egy dolog kis színes, aztán picit szakmázhatunk is. Nem tudom, figyelted, de a megnyitó után a himnuszokhoz úgy álltak fel a csapatok, hogy egymással szemben, és a keret összes játékosa ott állt a pályán, és ez valószínűleg egy újítás, és valószínűleg végig így lesz a világbajnokságon, de ez egy szép gesztus, nem? Tehát azok a játékosok is ott lehetnek, akik lehet, hogy nem is fognak pályára lépni, de mégis ott a csapat részeként hallgatják a himnuszt.
2: Igen, ne haragudj, de ezzel kapcsolatban nekem más a véleményem. Én nem szeretem a hagyományok megváltoztatását. Tehát én ragaszkodnék a tradicionális megszokott dolgokhoz, én inkább konzervatív vagyok ebből a szempontból. Nem értem, mi jelentősége van. Tehát nem szeretem azt, amikor az üzleti szempontok és az amerikai kultúra játszik főszerepet, és az rányomja az ő erejét a megszokott dolgokra.
1: Hát de most ez nem vonja el a fókusz szerintem. Most az, hogy a cserejátékos nem a kispad előtt hallgatja himnuszt, hanem ott, ez semmi nem változtat szerintem a hagyományokon, csak mégis egy gesztus feléjük, nem?
2: Szerintem nem. Miért kell a köríhez fölállni, miért körbe kell, miért egymással szemben, miért kell mindenkinek, mire levonul, akkor...
1: Nem tetszik.
2: Miért nem volt jó eddig, ha 100 évig jó volt, akkor most nem, szóval... Na mindegy, hát ez egy kicsit más véleményem vagyok.
1: Figyelj, és a szabálymódosításokhoz mit szólsz? Ugye itt az időhúzás elkerülése érdekében vannak módosítások, ugye különösen a cseréknél, az ápolásoknál, a pontrugásoknál azért vannak most most olyan szabályok, amit a játékvezetőnek kell betartatnia. Igen. Szerinted ez meg fog valósulni minden egyes meccsen? És ugye itt bedobták már szakértők, hogy például Cristiano Ronaldo lassan jön le, vagy lassan végzi el a szabadrugás, hogy akkor minden esetben következetes lesz a játékvezető szerinted az összes meccsen?
2: Biztos vagyok benne, és nagyon üdvözítő. Abszolút támogatom, és már régóta pedzegettük azt, hogy gyanúsan sok az ápolás meg a sérülés a mérkőzések utolsó harmadában, és látványosan a kedvező eredményt elérő csapatnál, szóval ezt régóta be kellett volna vezetni. Nagyon helyes, hogyha egy játékos nyilván látványosan komoly sérülés van, vagy sárgalapot érően szabálytalankodnak valakivel, az fájhat, lehet probléma. De hogyha nem ilyen esetről van szó, és látványosan feltreng a játékos, semmi gond, bejött az ápolás, egy percig lepihensz, addig ember hátrán van a csapat. Azért milyen érdekes, az eddigi mérkőseken nem nagyon láttunk feltrengést.
1: És a cserék is gyorsan történtek.
2: Pontosan, az meg a másik, hogy hát nyilván edzőként az ember ilyenre számít. Tehát nekem is volt olyan játékosom, aki a kispadhoz legközelebb játszott, jobb szélsőként. És én az utolsó percben lecserélése előtt átküldtem a bal szélre, és amikor lecseréltem, akkor kb. 3,5 percig jött le egy 0-as vezetésnél, és utána megkérdezte tőlem, hogy mester, hát miért küldte át a bal szélre, hogy is le akarsz cserélni? Na jó, hát ezt kérdezek a többiektől, mert fiatal
1: akkor
2: srácok.
1: Akkor erre már nem lesz lehetőségük a kapitányoknak.
2: Jó lelkű fiatal srác volt. Nem, nagyon érdekes. Megvan, fönn a számod, lekocogsz, lesétálsz gyorsan, és megy tovább a sztori, de látványosan látszott, hogy visszaszámol a játékvezető a bedobásoknál is. Ha nem dobott be időben, jön az ellenfél. Nagyon egyszerű, ez mind-mind a játékidőnek, a tiszta játékidőnek a megnagyobbítása szándékával megy, mert azért, ha valami kritika érte mostával a labdarúgást, az az, hogy sok az álló játékidő, és az effektív játékidő egyre kevesebb. Ezek nagyon-nagyon profi és logikus szabálymódosítások.
1: És amiatt is érte kritika a labdarúgás, hogy például a klub VB-n rengeteg volt a 90 percnél tovább tartó játékidő, tehát olyan hosszabbítások voltak, hogy az már nem volt túl nézőbarát sem a médiában, sem a helyszínen. Most ugye kötelező ivószünet van, vagy pihenő.
2: Hát ezt megint hagyjuk, mert igen. Egyrészt hosszabb is, másrészt ez valójában nem a játékosok épségért van, hanem a reklámidőért. Tehát gyakorlatilag már úgy néz ki, mint a jégkorongban a power break. Tehát ne az legyen, hogy akkor most a reklámszünet miatt, hogy még több pénzt lehessen bezsebelni. Én annak híve vagyok, hogy legyen ivószünet a játékosok hidratálása miatt. De azért, hogy még hosszabb reklámszünet legyen, meg még több reklámot, meg még több pénzt lehetne elővenni ebből. Ez a része nem tetszik, én inkább futball szakmai alapon gondolkodom.
1: És ugye a BL döntőn láthattuk, azt hiszem az Arsenal végzett volna el egy szögletet az első félidő végén, és a játékvezető úgy látta, hogy kicsit húzza az időt Saka, úgyhogy szépen lefújta a meccset. Ilyet sem láttunk még, és mindenki csodálkozott is, de valószínűleg e felé megy a labdarúgás, hogy igen, és akkor a játékvezető húzod az időt, úgy ítéli meg, akkor lefújja, kész.
2: Igen, és gondoljunk bele, hogy mennyire megnövekedett a rögzített játékhelyzetek, különösen a szögletek jelentősége. Tehát ma már szakmailag megfigyelmehető, hogy általában minimum 6 érkező van, tehát egyre inkább nagy hangsúlyt fektetnek a csapatok is rá. Ráadásul a VAR rendszer miatt már a védők nem engednek meg annyit maguknak. Tehát régen lekönyököltek, meglöktek, húzták a mezedet, nyilván nem
1: most
2: annak ezért 11-es.
1: Most hátra tett kézzel kell menni a védőnek.
2: Pontosan, mert most a videófelvételek alapján pillanatok alatt befújják a 11-es, tehát több lehetőségük van a támadóknak gólt szerezni, és ezért, ha például egy kapus kirúgásnál húzza az időt, és nem végzi el időbe, akkor zökkenőmentesen a játékvezető ítélhet ellenük, olyan módon, hogy szöglet lesz a kirúgásból, és az már egy veszélyes gólszerzési lehetőség az ellenfélnek.
1: Hát és amit említesz, van most már pontrúgás edző egy-egy csapatnál, nem? Tehát ez külön szakma lett, vagy külön poszt.
2: Igen,
1: szakmai
2: stábban. Azért az ritka, hogy effektíve egy főállású edzőt csak ezért fizetnek. Általában több pályedző asszisztense van a vezetőedzőnek, és valamelyik foglalkozik ezzel, de az biztos, hogy Tövirőhegyire kijellemzik
1: ezeket. Na hát elkezdődött a világbajnokság, két mérkőzés és rendeztek az A csoportban, a nyitó meccsen Mexikó 2-0-ra nyert Dél-Afrika ellen, Dél-Korea Csehország találkozott rendeztek hajnali 4 órától, ott pedig Dél-Korea nyert 2-1-re, úgyhogy hátrányból fordítottak, és ahogy az első részben már említettük, két 74 éves szakember ült a kispadon a dél-afrikaiaknál, illetve a cseheknél, de ahogy említetted, Feri Dik advokát még náluk is idősebben fog majd vasárnap Curaçao kispadján debütálni, vagy vezetni a csapatot. ott 78 éves lesz, és ez lesz majd a rekord, ugye csak a jelenleg fennálló egyelőre két 74 éves szakember nevéhez fűződik. Az eddigi két meccsről, amit láttál belőle, Feri, mit gondolsz? Ez a négy csapat, ez milyen erőt képvisel itt a VB-n?
2: Igen, hát alapjában a nyitómérkőzéstől valamelyest többet is kaptam, mint vártam, mert a nyitómérkőzések általában egy nagyon óvatos, alacsony színvonalú találkozók szoktak lenni, viszont játékba talán meg látványosságba többet kaptam ettől a nyitómérkőzéstől, viszont a dél-afrikai csapattól viszont jóval kevesebbet, mint vártam, tehát igazából a 2010-es világbajnokság, vagy akár a 2002-es után többet vártam a dél-afrikai csapattól, de hát nyilván ez egy másik generáció, viszont az beszédes, hogy Nigéria nem jutott ki miattuk, tehát Nigériát megelőzve jutottak ki a világbajnokságra, az pedig azt predesztinálta a részemről, hogy egy erős csapat lesz. Hát sem taktikailag, sem technikailag, sem pedig csapatjátékban nem tűntek különösebben acélosnak. És akkor ilyenkor merül fel az örök téma, hogy 10 kvótát kap Afrika, és Európa csak 16-ot, tehát az aránytalanság nekem nagyon-nagyon nem tetszik, és biztos vagyok benne, amiről már beszéltünk is, hogy ennél a dél-afrikai csapatnál a magyar válogatott is sokkal szervezettebb és sokkal acélosabb véleményem szerint, de hát Olaszországról, vagy akár Dániáról nem is beszélve. Úgyhogy ebből a szempontból csalódás. A mexikai hangulat az csodálatos volt. A mexikai válogatott szerintem most sem lesz különösebben esélyes a 8 közé jutásért, amit már nagyon régóta várnak, de azért ebből a csoportból tovább fog jutni. Úgyhogy viszont van egy érdekesség, nem tudom, hogy megfigyelted-e azt, hogy hát nyilván azt láttad, hogy 3 kiállítás volt a mérkőzésen, igen, és ez külön elemzendő taktikailag, hogy kettős ember előnybe hogy követhetsz el olyan, eleve hogy kerülhet az ellenfel olyan szituációba, hogy kettő-kettő elleni játékhelyzet alakul ki, ebből hogyan rohansz úgy ki, hogy aztán kiállítást érően kelljen szabálytalankodnod, vagy
1: ezt
2: egyáltalán
1: a mexikai csapatkapitányra mondod, ugye?
2: Így van, hogy egyáltalán miért szabálytalankodik ilyen állásnál, de hogy alakul ki a szituáció, tehát taktikailag egy óriási baklövés volt, de ez a 3 kiállítás rögtön az első mérkőzésen, ez azért extrém, mert nem tudom, tudod-e, hogy a katari világbajnokságon, az egész világbajnokságon hány kiállítás volt?
1: Nem.
2: Mindössze 4. Tehát egy
1: az
2: nap
1: egész
2: alatt,
1: VB-n.
2: Az egész VB-n, és egy nap alatt megközelítettük azt a 4-es számot, már a 3 kiállítása. Szóval nagyon-nagyon érdekes, hogy nyilván ez egy extrém dolog, de azért ilyen perspektívával is lehet elemezni.
1: Hát Tóth Béla kollégánk már elmondta a tegnapi közvetítésben, hogy itt a szerkesztőségben van egy ilyen VB totó, és meg kellett tippelni például azt is, hogy hány piros lap lesz a világbajnokságon, és van olyan kollégánk, még nem néztem meg, hogy ki, de 40 fölötti számot tippelt, úgyhogy jó eséllyel ő fog nyerni. Tehát egy ilyen nyitómeccs után, ahol már rögtön, ahogy említetted, 3 piros lap van. Tehát
2: az ez 40 azért az nagyon bátor tipp, azért volt egy ilyen extrém mérkőzés. Nem tudom.
1: Meglátjuk.
2: Nem feltétlenül ez lesz szerintem a tendencia, ez egy extrém dolog volt, de az tény, hogy ugye a 90-es világbajnokság volt ilyen, amikor behozták a szabály szigorítását, és akkor nagyon-nagyon szórták a piros kártyát a játékvezetők, aztán volt egy visszatérő tendencia, amiből kevesebb volt, legutóbbi VB-n se volt sok. Hát most a VAR rendszer által azért a játékosok tudtak már alkalmazkodni szerintem annyira, hogy azért óvatosabbak. Mondom, itt tegnap a dél-afrikai csapat nagyon-nagyon önveszélyesen, illetve hát önsorsrontóan futballozott.
1: Igen, csalódást keltő volt a játék, és ahogy már az első blokkban is említettük, hogy a mexikói közönség is fütyült, amikor úgy labdatartás volt, és egy kicsit lassította a mexikói csapat a játékot, de a most az éjjeli meccsen, vagy a hajnali meccsen is volt ilyen, Dél-Korea lassan támadott. Hallatszódott fügyszó a lelátóról, majd hirtelen 2 mozdulattal ott voltak a cseh kapu előtt, és akkor szerezték meg az első góljukat a koreaiak. Szóval olyan volt, mintha egy alt adtak volna, és egyszer csak egy olyan mozdulat jött, amiből rögtön gól volt, úgyhogy ahogy Bánki Dodi is fogalmazott, a második fél, az kifejezetten izgalmas volt.
2: Igen, de ez a közönség meg a kulturális temperamentumból adódik, tehát az amerikai meg a kanadai mérkőzéseken nem lesz ilyen. Tehát majd szerintem te is meglátod, hogy egészen másként viszonyul az amerikai közönség a labdarúgáshoz, tehát kevésbé él meg ez a szurkolói kultúra, kevésbé vannak hogy mondjam, vérmeszurkolók kevésbé...
1: Tehát nyugodtan fognak ülni és nézni?
2: Sokkal nyugodtabban, aha, kevesebb lesz a szurkolás, és inkább a látványos elemeknél lesz fölhördülés, és inkább a játék élvezetét fogják nyújtani. Nem lesz ilyen, hogy fügykoncert, mert hátul oldalra passzolgatnak a játékosok, de továbbra is mondom, hogy nagyon-nagyon fontos szempont a gazdaságos futball, és még a sokkal kevesebb létszámmal rendelkező világbajnokság és a sokkal rövidebb és sokkal kevesebb mérkőzéses VB-ken is jellemző volt, hogy amely csapatok nehezen indulnak be, épp hogy tovább jutnak a csoportból, később azok kerülnek oda, az nagyon-nagyon ritka, nem is tudom, talán 2002-ben a brazil válogatott, vagy 70-ben akár, vagy a 74-es német válogatott volt, amelyik végverte a mezőnyt, talán a 86-os argentin, de azért sokszor előfordult, hogy bukdácsol egy csapat, és szépen mérkőzésre javul a teljesítménye.
1: Még érdekelne a véleményed, Feri. Tegnap Gergelics József a Sport Nemzeti Sportkörben elmondta, ugye az MT munkatársa, hogy a katari VB előtti beharangozó cikkét elővette, és abban azt írta, hogy vélhetően az utolsó VB-jére készül Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, ehhez képest ők most is itt vannak, de Manuel Neuert is említhetnénk, vagy Neymar, szóval ezek az ikonikus alakok milyen szerepet töltenek be a válogatott, abban főszereplők lesznek-e, kezdőjátékosok lesznek-e, vagy egész egyszerűen az, hogy ők ott vannak, az egy olyan töltetet ad a társaknak, hogy kihagyhatatlanok.
2: Igen, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hiszen elképzelhetetlen volt egy 20-30 vagy akár 40 évvel ezelőtt, hogy valaki a hatodik világbajnokságára készül, és Guillermo Ochoát is emlegítsük meg, aki ugyan 2006-ban és 10-ben nem lépett pályára, és még ugye ezen a VB-n se, bár azért kettős ember előnyben gondoltam, hogy 2-0 becserélik, az a show elem lett volna. De visszatérve alapjába jöve, nyilván Cristiano Ronaldo és Lionel Messi azért kulcsjátékos a portugál, illetve az argentin válogatottnak, tehát az ő tudásuk megkérdőjelezhetetlen. Az már egy érdekes történet, hogyha mindkét csapat sokáig eljut, akkor abban biztos vagyok, hogy nem fognak folyamatos 90 perceket játszani, sőt, azt sem tartom lehetetlennek, hogy egy-egy mérkőzésen padról beszállva fogják segíteni a csapatukat. Talán Messi azért, ha jól tudom, 2 évvel fiatalabb, mint Ronaldo, tehát ő neki még nagyobb szerepe lehet a csapatban. Ronaldo viszont rendkívül fontos szerepet tölthet be, nem csak a pályán belül, hanem a pályán kívüli életével. Tehát egyrészt egy picit magára vonza a tekinteteket, magára vonza a fókuszt, ezzel leveszi egy kicsit a feszültséget, a felelősséget talán a játékosokról. Másrészt nagyon sokat tud segíteni az ellenfelekből van a felkészülésre, a rutinjával, a jelenlétével, és hát amikor a pályán van, akkor azért 2-3 védőt le fog kötni, tehát azt se felejtsük el, hogy ha nem feltétlenül róla fog szólni ez a világbajnokság, nem tudom elképzelni, hogy ő most harcba lesz a gólkirályi címér, de hogy mellette azért a társak, ha őrá figyelnek, jobban azért tudnak érvényesülni, meg mondom, nagyon-nagyon jó érzés, amikor pánikhelyzet van, veszélyszituáció, 1-0 vezet az ellenfél. Jó érzés azt látni, hogy ott van egy Ronaldo pályán, akire bármikor számíthatsz. Tehát ilyen szerepe is lesz.
1: Hát meg elvonja mondjuk a védők figyelmét, a média rá fókuszál, tehát lehet, hogy a játékos társak majd ebből profitálnak. Nos, hát folytatjuk majd a VB-ről folyó eszmecserét a hírek után. Diszl Lászlót, korábbi válogatott játékost fogjuk hívni, aki az 1986-os világbajnokságon ott volt, bár nem lépett pályára, de a tapasztalataira mindenképpen számítunk, és arra várjuk az SMS-ezők, a hallgatók reakcióját, hogy vajon ki nyeri a világbajnokságot. 0630 55 55 605, erre várjuk az üzeneteket, a hírek után jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Mexikó nyerte a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését. Hamarosan találkozhat egymással az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Napos idő lesz. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társ házigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen, a Mexikóvárosban rendezett találkozón. A játékvezető az afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzésén, magyar idő szerint ma hajnalban,

0: portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. A kétszeres bajnokok ligája győztes edző legutóbb hazájában a Benficát irányította. Mourinho megbízatása 2029-ig szól. Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi két kiírást megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiákosszal. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszhat ma a bajnokok ligájában. A magyar csapat ellenfele a görög Olimpiákosz lesz. A 21 órakor kezdődő finálét a Duna World és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén. Erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt az oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. Az esemény után Lannert Judit megerősítette, hogy a kabinet nem akarja megszüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat. Lemondott a brit védelmi miniszter. John Healey Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. A nyári európai hőhullámok veszélyeire figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. Emlékeztetnek, hogy az utóbbi 4 évben 200 000 ember vesztette életét, és több milliónyian szenvedtek a szélsőséges időjárás miatt. A WHO javaslata szerint növelni kellene a városokban az árnyékolt területeket, és a szociális szolgáltatások fejlesztésével gondoskodni az idősek folyadékbeviteléről.
1: Közlekedés.
0: 3 személyautó ütközött össze az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bag és 60 között. A 48-as kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 39 perc a pontos idő, ez itt továbbra is a Sportreggel, Bene Ferenccel és Szabó Szilviával. Jó reggelt minden kedves hallgatónak, aki esetleg éjszakázott és élőben nézte a Dél-Korea-Csehország találkozót, hiszen azt hajnali 4 órától rendezték. 2-1-es dél-koreai sikerrel ért véget az a találkozó, illetve tegnap este 9 órától rendezték a VB nyitó mérkőzését Mexikó házigazdaként. Dél-Afrika ellen 2-0-ás győzelmet aratott a világ híres stadionban, és ez az A csoport két mérkőzése volt, mind a kettőt Mexikóban rendezték, sokat beszélgetünk a körülményekről, de nekünk csak elképzeléseink vannak. Viszont Diszl László korábbi kiváló válogatott labdarúgónak volt olyan szerencséje, hogy az 1986-os világbajnokságon ott volt a magyar labdarúgó válogatottal, és bár pályára nem lépett, a körülményekről nyilván vannak emlékei. Szia László, jó reggelt, köszönjük szépen, hogy beszélhetünk.
2: Jó reggelt a hallgatóknak és mindenkinek.
3: Jó reggelt, szervusz.
1: Szóval ezzel kezdjük, hogy neked milyen emlékeid vannak. Ugye azt mondják, hogy amikor az ember leszáll már csak a repülőről Mexikóban, egy olyan páratartalom csapja arcon szinte, hogy az ilyen meghatározó. Szóval neked milyen emlékeid vannak ezekről a körülményekről?
2: Igen, a mexikói világbajnokság arról is nagyon emlékezetes maradt, főleg a magyarok számára. Igaz, hogy magas naton volt, ahol odáig azért kevesebbet játszottunk. Ezért ahhoz, hogy szokjuk ezt a légkört, tulajdonképpen már decemberben is voltunk egy mexikói túrán, ahol egy az, hogy az ottani légkört, ottani pályákat, ottani viszonyokat szokjuk, tehát tulajdonképpen nem ismeretlenbe érkeztünk a VB-re, hiszen előtte voltunk edzőtáborban, de nem is a igazságú magas nat, hanem az a légkör, az a Mexikóban minden világbajnokság az egy óriási várakozással kezdődik, igaz, a szurkolók, a média, a lakosság környéke, ami Mexikóban különösen fokozott volt, hiszen azért a Mexikó nem az a igazán túlfejlett államok, országok közé tartozott, tehát nagyon, nagyon népszerűségnek és nagyon várták a csapatokat.
3: Majd még mesélj erről a városról, meg a szurkolói lélektanról, de elsősorban most tényleg az érdekelne, hogy milyen egyáltalán edzeni ilyen körülmények között, vagy milyen egy mérkőzésre készülni, mert tényleg sokszor, amikor az ember látja, hogy szinte árnyékuk sincs a játékosoknak, annyira zenitbe pont felettük van a nap, és elképesztő, jóval 30 feletti a hőmérséklet Celsiusba, óriási páratartalom, gyakorlatilag azért ez egy rémálom lehet egy labdarúgónak, főleg egy európai labdarúgónak, aki mondjuk jó kis villanyfényes 15-20 fokos mérkőzéshez szokott.
2: Igen, és tulajdonképpen ezért, hogy szokjuk ezt a magaslatot, előtte elmentünk Ausztriába egy 2-3 hetes edzőtáború a magaslat szokásához, de azért nem lehetett összehasonlítani igaz Ausztriában a magaslatot és Mexikóban, hiszen azért Ausztriában egy hűvös magaslaton voltunk, viszont Mexikóban egy hihetetlen magas páratartalma is meleg volt. Tehát valamilyen szinten azért hozzászoktunk a magaslathoz, de azért egészen más minőségű volt az ausztriai magaslat, mint a mexikói. Természetesen az is nagyon fontos volt, hogy alapból délben voltak a meccsek, tehát ahhoz is valamilyen szinten hozzá kellett szokni. Ez akkor ilyen, és főleg utólag volt egy ilyen vitatott kérdés, hogy sokszor délben edzettünk, hogy szokjuk a meleget, és hozzászokjunk ahhoz a körülményekhez, ami majd vár minket a mérkőzéseken. Ez utólag azt gondolom, nem volt, nem biztos, hogy szerencsés ötlet volt, hogy délben edzettünk, hiszen azért ahhoz a légkörhöz nehezebb hozzászokni, és talán esetleg jobb lett volna, hogyha próbálunk jó állapotba kerülni a mérkőzésekre, és az kevesebbet vett volna ki talán a csapat erejéből.
1: Igen, mert ugye ezt mondta mindenki, hogy a meleghez nem lehet hozzászokni, tehát hogy lehet, hogy ez nem volt talán jó módszer. Említetted, hogy ugye a mexikóiak hogyan állnak a futballhoz és egy ilyen vallás számukra. Benneteket, a magyar labdarúgó válogatottat, vagy hát a külföldieket, ugye voltak ott más csapatok is, hogyan fogadtak? Tehát ugyanolyan szeretettel láttak-e benneteket vendégül, mint mondjuk a házigazdákat?
2: Természetesen, amikor megérkezünk, mindenkit nagy szeretettel fogadnak, és az ember látja a várakozást a VB kezdete előtt főleg. De az, amikor már közeledik a VB, és főleg közelednek a mérkőzések, akkor már igazán a csapatok nem nagyon találkoznak ott a szurkolókkal, hiszen azért minden csapatot valamilyen szinten elzárják a külvilágtól, hiszen készülnek a mérkőzésre, akár edzéseken, akár az edzésen kívüli életben is. Tehát ott is egy külön egy ilyen táborban voltunk, ahol igazán már nem nagyon találkoztunk a szurkolókkal, csak a mérkőzéseken.
3: Itt beszéltünk a reggel folyamán a norvég válogatottról, és azért érdekes a párhuzam, mert a magyar válogatott a 85-86-os, illetve a 84-85-ös selejtezőkben elsőként jutott ki a világbajnokságba Európából. Kicsit hasonlóan simán végigverve a mezőnyt, mint most a norvég válogatott. És az étkezéssel kapcsolatban érdeklődnék, hogy itt a norvégokról lehet hallani, hogy több tonna élelmiszert vittek ki saját szakácsokat, hogy ez akkoriban is így ment? Tehát effektíve volt ott magyar szakács veletek, és elszeparáltan voltatok, vagy ott ugyanúgy a mexikai ételt tettétek az adott szállodában?
2: Nem, volt velünk magyar szakács, és nagyon jó dolgozott, hiszen azért tényleg azért főleg egy világbajnokságra nem lehet úgy kimenni szerintem se, hogy kimész és ott a nem ismert ételeket a külföldi szakácsokkal. Tehát volt velünk egy szakács, aki nagyszerűen dolgozott, és már előtte is együtt voltunk. Előtte is velünk volt, tehát ismert minket, tudta a szokásainkat, tehát nagyon jó összeszokott, és nagyon jó kapcsolat alakult ki a csapat és a szakács között. Főleg itt Mexikóban sokszor felvetődött igaz, hogy másképp kajáltunk tészta, meg mindenek, tehát hogy az is probléma volt, ez felvetődött. Én azt gondolom, hogy ez természetes, és a Gyuri bácsi, az a mezői Gyuri bácsi is tudta, hogy ezen a világbajnokságon fontos igaz a magaslat miatt, hát nagyon fontos az étrend is, igaz? Meg lett változtatva az étrend tulajdonképpen, és másképp étkeztünk, mint ahogy szoktunk, de én nem gondolom, hogy ez annyira befolyásolta volna a teljesítményünket, hiszen minden azért volt, hogy minden jobb legyen a teljesítményünk. Próbáltak olyan étrendet, olyan ételeket találni, ami esetleg a teljesítményt növeli, hogy most ez megint jól sikerült-e vagy nem, akkor ez egy kísérletezés volt. Én azt gondolom, hogy ez annyira nem befolyásolta az eredményt, mint ahogy talán esetleg utólag valakik mások gondolták.
1: Ugye amikor arról beszélgetünk, hogy ez egy jóval hosszabb világbajnokság, mint korábban, hiszen 48 csapat vesz részt rajta, ki lehet az a válogatott, amelyik a legvégéig odaér, és itt Ferivel azt beszélgettük, hogy nagyon sok minden összetevője van ennek, a regeneráció, hogy hogyan töltik a meccsek közötti időszakot, fáradtság, mentális állapot, szerinted ki érhet oda a végére, mennyire volt fontos például ez a ti időtökben, hogy a meccsek közötti időt hogy töltöttétek?
2: Természetesen ez nagyon fontos, hiszen nekünk is a pihenés, ugyanúgy főleg ahol meleg van, ott itt is óriási hőség lesz, tehát nem mindegy, hogy a mérkőzések között milyen regenerációt, hogy működik, de ez a mai szinten azon olyan magas szintre emelték ezek a csapatok az ilyen tudományos, orvosi és regenerációs szakembereknek a minőségét, hogy azt gondolom, ezzel nem lesz gond. A mi időnkben is azt gondolom, hogy ezek a csapatok, a mi időben igaz, akkor 24 csapatos volt a VB, ami azt gondolom, hogy a csapat, a mérkőzések színvonal azért jobb volt. Főleg most azt gondolom, hogy itt a csoport mérkőzéseken olyan mérkőzések is lesznek, ami nem biztos, hogy olyan színvonalú, ami egy igazi VB-n jó lenne. Tehát azt gondolom, hogy itt a csoport mérkőzéseknek nem is lesz akkora felfokozott érdeklődés szerintem, de viszont mikor már a csoportokon túljutnak a csapatok, akkor fog szerintem igazán beindulni itt a világbajnokság. Tehát annyi csapat van, hogy még az most néztük ezt a tegnapi a Mexikó-Dél-Afrika meccset, és azt gondolom, hogy ilyenkor fáj az embernek a szíve, igaz, hogy a mi csapatunk, úgy érezzük a magyar csapat is, milyen jó minőséget képvisel, és még sincs kint a világbajnokságon, és egy ilyen dél-afrikai csapat, akit azt mondom, igen, szerény képvisel, ő mégis kint tud lenni a világbajnokságon, és ezért kicsit fájó, igaz, hogy fel lett higítva a mezőny, a világbajnokság, de inkább igaz, nem az európai, és nem a jó csapatokkal lett fel turbózva a világbajnokság, inkább gyengébb színvonalú csapatokkal lett föl, és ez tulajdonképpen a csoport mérkőzések minőségének a rovására megy.
1: Beneferi szó szerint ezt mondta, amit most te, hogy fáj a szíve, hogy a magyar válogatott, amelyik simán képviselne ilyen erőt, mint Dél-Afrika, nem így jutott van, ki.
3: És hát az arról nem is beszélve, hogy a csoportmérkőzések kevésbé lesznek érdekesek. Valójában igazából a világbajnokság 32 között indul, amikor egyenes kiesésre mennek a mérkőzések. Mégis én arra lennék kíváncsi, hogy ugye említetted, hogy egy nagyon-nagyon nehéz bajnokság után ugye elmentetek egy magaslati ausztriai edzőtáborba, ahol azért kvázi egy ilyen szinte mini alapozást csináltatok, utána rövid pihenő után kiutaztatok már jóval több héttel az első mérkőzés előtt Mexikóba. Tehát gyakorlatilag teljesen összezárva, szeparáltan együtt volt a csapat, szinte 3-4, akár 5 héten keresztül, hogy ez akkoriban hogy oldottátok meg ennek a regenerációját? Tehát azért hiányzik a család, neked ugyan testvéred is a keret tagja volt, de hát azért hiányoznak a szerettei az embernek, kevés lehetőséget kap a kikapcsolódásra. Ma már egy VB-re készülő csapat szinte kiviszi a családtagjait is, tudomásunk van róla, hogy akár francia, akár spanyol válogatott kiviszi a feleségeket, családokat is a VB-re. Akkoriban hogy működött ez?
2: Akkoriban természetesen ugyanúgy, mivel ma már akkora stábokkal működünk, akkora felhajtás van egy VB között, azért VB körül, abban az időben azért nem voltak ekkora, igaz, ekkora TV, akár mindenféle média, minden felfokozott figyelem, de mindenféleképpen azért azt nem kell elfelejteni, hogy a világbajnokságnak akkor is óriási presztízse volt, és arra, hogy csak kijut valaki egy világbajnokságra, ez akkora dolog, akkora dicsőség, én azt gondolom, hogy ilyenkor az ember félreteszi az olyan dolgokat, hogy mi az, amit nélkülöznie kell. Tehát eszünkbe nem jutott, hogy mondjuk most az lenne fontos, hogy hol lennénk, mit lennénk. Tehát az a legtermészetesebb volt, hogy vállaltuk az egy hónapos edzőtábort, hogy egy hónapig kint vagyunk Mexikóba. Tehát nem gondolom, hogy ez bárkinek is bármilyen problémát jelentett. Természetesen hiszen ugyanúgy profik voltunk előtte is, a mérkőzésekre is az ember készül, ugyanúgy edzőtáborok vannak, tehát azt gondolom, hogy egy profi futballista az egész évben valamilyen szinten a futballnak él, egész évben valamit alárendeli, valamiről le kell mondania, és főleg, hogyha egy világbajnokságról van szó, akkor pedig nem is lehet kérdés, hogy az ember arra koncentrál, arra próbál minél jobban fölkészül, minél jobb állapotba kerülni, és a többi dolgokat egy időre félretenni.
1: Persze, élsportolók voltatok, profi labdarúgok, de mégis amire Feri is utalt, hogy egy-két hét után már a legjobb barátnak tekintett szobatársból is esetleg elege van az embernek, minden apróság már feszültséget okoz, tehát ilyenre emlékszel, hogy azért bizony mentálisan is ott kellett lenni, hogy kibírni, mert hosszú az idő.
2: Nekem ebből a szempontból is szerencsém volt, mint ahogy Feri is említette már, én a tesómmal voltam, igaz, a Petyával voltam, akivel alapból gyerekkorunk óta együtt vagyunk, együtt nőttünk föl, együtt játszottunk, együtt voltunk minden táborban, minden. És, tehát a Mexikóban is igaz, voltunk az edzőtáborban, ahol tulajdonképpen mindenki, ha jól emlékszem, de nem mondjuk biztos, mindenki külön egyénileg szobákat kapott, de mi kértük, hogy együtt lehessünk, hiszen már annyira megszoktuk egymást, mindig egyletünk, és a mi szempontunkból ez sokkal jobb volt, hogyha mi együtt vagyunk, mint hogyha külön lettünk volna. Tehát ebből nekünk ebben szerencsénk volt, de olyan összeszokott páros voltunk már, akik ismertük egymást, tudtuk mi a szokásunk, tehát mi ebben tudtuk egymást segíteni.
1: Akkor a véleményedre vagyok kíváncsi, ma olvastuk az előbb, hogy vannak testvérpárok itt a világbajnokságon, nem, hogy nem egy szobában laknak, vagy nem laknak, hanem hogy két különböző válogatottat képviselnek. Inaki és Nico Williams például a gánai és a spanyol válogatottal szerepel a világbajnokságon, a Doué testvérpár közül pedig ugye a kétszeres BL győztes Paris Saint-Germain játékos a Franciaországgal, a testvére pedig elefántcsontpart képviseletében van kint.
3: Igen, ezt a nemzeti sportban olvasható a mai számban.
1: Így van, szóval ez döbbenetes.
2: Hát igen, az ilyen régen, nem hiszem, hogy elképzelhető lett volna. De most már igaz, már ahogy már nálunk is vannak, már igaz, a magyar válogatottban is vannak olyan játékosok, akik még magyarul sem beszélnek, tehát azért megváltozott a világ, és mindenki azért próbál egyik oldalról a karrierjét minél jobban építeni, másik oldalról, hogy hol tud több játék lehetőséget kapni, tehát ez is tulajdonképpen már így a profizmus a következménye szerintem, hogy mindenki próbál minél többet kihozni a karrierjéből, és hogyha az egyik csapatnál mondjuk többet tud kihozni a másiknál, akkor hogyha olyan lehetősége van rá, akkor megpróbálja. Ezt gondolom.
3: Neked előfordult valaha pályafutásod során, hogy Péter ellen kellett játszanod?
2: Nem, soha.
3: Nem. Ugye, mert ugye a videótomban is együtt játszottatok, a Honvédban is, és a válogatottban is.
2: Igen.
3: Akkor soha nem játszottatok egymás ellen. Nagyon érdekes.
1: És ahogy olvastam, Bajáról indultatok, és az ő hatására lettél te labdarúgó?
2: Tulajdonképpen apukánk hatására lettünk mind a ketten labdarúgónk, hiszen apukánk is nagyon jó, és nagyon Baján nagyon elismert, és jó kapus volt, de a bajai építőkbe védett, és az ő hatására lettünk mi is focisták, igaz a Péter kapus, tehát eleinte ő is kinn is játszott, és mezőben is, és kapus is volt, de tulajdonképpen az ő hatására kezdtünk el focizni nála a meccset, ő szerette a focit, megismertetett minket benne, kivitt minket edzésre, tehát így kezdtünk el Baján futballozni mind a ketten.
1: És akkor, ahogy említetted, az egy kicsit neked könnyebbség volt, hogy a testvéreddel Péterrel voltál egy szobában, és akkor így, hát mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen családi kötelék volt, de akkor gondolom, hogy ez megkönnyítette a hosszú külföldön, vagy hát a világbajnokságon töltött időt.
2: Pontosan, rengeteg idigazbidi, mindenhol sok, bárhol voltunk edzőtáborban, mérkőzéseken, mindig együtt laktunk, és ezzel azt gondolom, ez egy olyan pluszt adott a mi egész pályafutásunknak, hiszen azért sok ember játszik, vagy ismer, hogy együtt a tesója az is focizik, vagy a sportágban benne van, de még sincsen szoros kapcsolatban. Tehát nekünk ez egy óriási büszkeség és öröm, és állandóan, és ezt is mondjuk, hogy nekünk milyen plusz adatot meg, hogy a testvéremmel évekig együtt játszottam, akár klubszinten, akár válogatottban, és ez olyan öröm a számunkra, hogy ez most öreg fejjel is hálásak vagyunk egymásnak, hogy ezt együtt megélhettük.
1: A mexikói nyitó meccsen pályára lépett a 17 éves Gilberto Mora, aki elvileg a világbajnokság legfiatalabb játékosa lesz. Ez azért hozom szóba, mert friss hír, hogy a Vidinél, a Videotonnál az utánpótlás szakmai vezető lettél, néhány napja neveztek ki. Szóval amikor ilyeneket látsz, hogy egy 17 éves játékos ott van a világbajnokságon, akkor elgondolkozol-e azon, hogy mikor lesz az? Hát egyrészt, amikor ugye a magyar labdarúgó válogatott ismét ott lesz a világbajnokságon, nagyon szeretnénk, ha ez minél hamarabb eljönne, és ha például ilyen fiatal tehetségek feltűnnek, vagy akár Videóton játékos a válogatottban, szóval, hogy ez mikor jöhet el?
2: Igen, azt gondolom, hogy az ember mindig örül, hogyha a fiataloknak lehetőséget, és ez bizonyítja, hogy igenis vannak olyan fiatalok, akiknek, hogyha megadják a lehetőséget, tud élni vele. Ezért is örülünk azért, hogy ha a mai gyar utánpótlásban is próbálunk a fiataloknak minél több lehetőséget adni, próbáljuk mi is úgy felkészíteni a fiatalokat, hogy minél hamarabb lehetőséget tudnak jutni. Nagyon örülünk, hogy a Videótonban az elmúlt évben azt gondolom, hogy olyan jó munka folyt az utánpótlásban, hogy egyre több fiatal kapcsolódott be a felnőtt csapat munkájába, és nagyon remélünk ebben, hogy a jövőben és az elkövetkezőben is azért dolgozunk minden nap, hogy egyre több fiatal tudjuk a felnőtt csapatnak adni, hiszen az elsődleges célja azt gondolom minden klubnál a utánpótlás nevelésnek, hogy a saját csapat felnőtt csapatának neveljen játékosokat, és hogyha ez sikerül, akkor esetleg azok még nemzetközi szinten akár külföldre tudjanak szerződni, akár válogatottban tudjanak bemutatkozni. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, és nálunk is azért előfordulnak, hogy fiatalok, akár a Videótonban, akár fiatal, most is a válogatottban egyre több fiatal bemutatkozik. Tehát azt gondolom, ez egy jó út, és örülünk neki, hogy minél több, és ha lehet, minél több magyar fiatal szerepeljen az élvonalban, és akár a válogatottban is.
1: De amikor ezt látjuk, hogy egy 17 éves játékos nem csak hogy válogatott, hanem pályára lép egy világbajnokságon, akkor számomra döbbenetes, tehát ők még szinte gyerekek, de elmondhatjuk, hogy ehhez bátorság kell, és azért külföldön nagyobb a hajlandóság erre, vagy nagyobb ezt a szót használom, hogy bátorság.
2: Hát azt gondolom, ezek ilyen kirívó esetek, tehát azért nem jellemző, hogy egy 17 éves gyerek válogatottba bemutatkozik, de természetesen vannak ilyen kiemelkedő tehetségek, mi az, hogy a Jamal már 10, nem tudom hány évesen már világsztár lett, Tehát ezek olyan kiemelkedő tehetségek, akik egyik oldalról természetesen mindenhol vannak tehetségek, de egyik oldalról meg is kell találni őket, ki is kell nevelni őket, és utána pedig lehetőséget kell adni nekik. Van, lehet, hogy vannak máshol is fiatalok, de nem kapják meg lehetőséget, nincs olyan, aki nincs olyan valaki, bízik benne, tehát ez nem csak, sokszor nem csak a gyereken múlik, azt gondolom, hogy nagyon sok tehetség van, csak nem biztos, hogy mind pont megtalálja az a edző, az a menedzser, az a, aki fel tudja kutatni őket. De ilyen szerencsés esetekben ez gyorsabban működik, de azt gondolom, hogy bízom benne, és remélem, hogy azért a tehetségek előbb-utóbb, ha nem is 17 évesen, de 17-18-19 évesen bemutatkozhatnak, és bízom benne, hogy minél kevesebb tehetség veszik el annak a okán, hogy mondjuk nem kapja meg a lehetőséget.
3: Igen, és itt a kulcskérdés, ez a lehetőség, amit említettél, hiszen Magyarországon ma azért hajlamosak vagyunk azt mondani egy 20-21 éves játékosról is, hogy fiatal tehetség, és még ráér, holott azért itt a nemzetközi példa is mutatja, hogy ha nem is ráhelyezve a nyomást és kulcspozíciókba rakni, de azért szépen a tehetséggondozásnak ez a része, hogy felépítünk egy játékost, és akár már 18-19 évesen részfeladatokat adunk neki felnőtt csapatba, és ezáltal segítjük a pályafutását. De ehhez kell egy olyan vezetői háttér, amelyik mondjuk a vezetőedző támogatja ebben.
2: Igen, hát ez mindig nehéz kérdés, igaz, a utánpótlásból átlépés a felnőtt vonalba, ezért most már ilyen komolyabb kluboknál, akár nálunk Magyarországon is már vannak külön ilyen szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, igaz, hogy a átmenetet biztosítani az utánpótlás és a felnőtt között, ami tényleg nagyon nehéz, hiszen ha túl korán adsz neki lehetőséget, esetleg nem tud élni vele, vagy csalódás éri, ami visszaveti, hogy mennyi lehetőséget adok neki, hány játékperccel indítom el. Tehát ezek olyan nehéz kérdések, ami egyik oldalról nem is csak a ez egyéntől is függ, hogy milyen mentalitású a gyerek, milyen múltja van, hogy tudja. Tehát annyira meg kell, ezért jó, hogyha vannak olyan mentorok, olyan kluboknál, akik ismerik is a gyereket, tehát tudják, hogy mit bír el, mikor érdemes bedobni, milyen edzésmunkát igényel. Tehát ez egy, föl kell építeni ezt a gyereket. Azt gondolom, hogy akkor lehet bedobni egy 17 éves gyereket, még a 17 évet is, hogyha az mentálisan és fizikálisan föl van erre építve. Hogyha nincs felépítve rá, akkor csak egy csalódás lesz utána. Hiába van bedobva valaki 17 éves korában, hogyha utána pedig mondjuk 19 éves korában eltűnik. Tehát ezért úgy kell bedobni a 17 éves, hogy az hosszú távon is utána tudjon játszani.
1: Igen, ez nyilván.
2: Arról csak, hogy csak bemutatok egy 17 éves, utána soha többet nem játszik, annak nincs semmi értelme.
3: Így van,
1: ez is egy felelősség.
3: Hát, és hát a szociális hátterét is ismerik el, hogy milyen családból származik, kollégista, nem kollégista, mit csinál az edzés időn kívül, és az étkezését is kontrollálni. Tehát nem úgy van az, hogy most két pogácsával jövök edzésre, szóval ez nagyon-nagyon komplex.
1: Elling Holland biztos lazacot evett, és nem pogácsát edzések között. A beszélgetésünk végén, Rászol, még a véleményedre vagyunk kíváncsiak. Egyrészt kinyeri a világbajnokságot, nálad ki a favorit, és mondjuk a játékosok közül van-e olyan, aki kedvenced, és akit figyelsz? Ugye itt beszéltünk fiatal tehetségekről, de itt vannak ugye ikonikus, rutinos játékosok is, mint Messi, Ronaldo, Modric, szóval nem tudom, hogy a te kedvenceid kik közül kerülnek ki.
2: Szerintem nehéz megmondani ilyenkor, pont ezért, mert azért a nagy sztárok azért annyi meccset játszottak, tehát soha nem lehet tudni, hogy ki milyen állapotba érkezik oda. Mindig az ilyen nagy sztárokat sokat várunk a VB-ken, de általában nem szokott bejönni a sokat várakozás, mert annyira elhasználódik úgymondva az év során, hogy már évvégére nincs annyi ereje, hogy egy VB-n szerepeljen, azt gondolom. Tehát ezért tűnnek fel néha olyan csapatok és olyan játékosok, akik valamilyen szinten nem játszottak annyit, de viszont most frissek, de mégis jó minőségű játékosok, ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy mit, de alapból azt gondolom, hogy a világbajnokság végére mégis azért az a sztár csapatok fognak oda kerülni a végére. Most és teljesen, hogy kinek, egyik oldalon az ember mindig várakozik, hogy kinek szurkol, ki az, akit szeretne, hogy oda jusson, a másik pedig a valóság sokszor más lesz. Én alapból a belgáknak szurkolok, a németeknek szurkolok, és a skótoknak szurkolok, akik gyerekkorom óta kedvenc csapatom, tehát én a belgáknak és a németeknek szurkolok, de általában a belga is az a csapat, amelyik hihetetlen jó minőség, de valamilyen szinten mégse tud odaérni egy tornának a végére. A németek azok általában vagy nagyon jók, vagy összeesnek, tehát a németektől azt gondolom, vagy eljutnak a döntőig is, vagy valamilyen szinten csalódást fognak okozni, akik mindig ott vannak, igaz, a franciák, a spanyolok, a brazilok, tehát ezek közül azon van egy 5-6, 8 olyan csapat, aki bárki lehet világbajnok, és bárki lehet, bárki, bárki viszont óriási csalódás is okozhat.
1: Kedvenc játékos?
2: Igazán most ezen gondolkodtam, és nem jut eszembe kedvenc játékosom, hogy, hogy kit, volt, kit mondhatnék.
3: Diszl Péter lenyek.
2: Hát ez egyértelmű. Petya volt a legjobb kapusa, a BB történetének legjobb kapusa. És azt gondolom, hogy mindig azt mondom, most csak a Decsomra visszaszólva, hogy én mindig arra emlékszem, hogy a mindig ezt mondom a mai kapusoknak is, a kapusa, ezért nem értem, hogy a mai kapusok, hogyha kijönnek, azok össze-vissza öklőzik, ütik a labdákat. Ha Petya kijött a kapuból, az megfogta a labdát. Nem üt össze el, nem boxolt el, kifogta, megfogta, és folytatódott a játék. A mai kapusokban ezt nagyon hiányolom, hogy nem is törekszenek arra, hogy megfogják a labdát, hanem csak ütik, verik a labdát, boxolják.
1: Hát legyen ez a végszó. Diszl Lászlónak nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk, és akkor nézzük együtt a világbajnokságot, meglátjuk, hogy tényleg ki lesz majd a világbajnok. Köszönjük szépen,
3: nagyon
1: és
3: köszönjük.
1: További szép napot Szervus, kívánunk.
3: Szép napot.
1: Mi pedig folytatjuk a sportreggelt, hamarosan jövünk majd vissza, Nemzeti Sportjegyzet, Nemzeti Sportkrónika, aztán jövünk vissza Bene Ferivel.
0: Ez a Sportreggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éljük át együtt a játék örömét.
2: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
1: Ugye?
2: Mindig vesztes csapat volt, mind a hárma.
3: Mindannyian.
1: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
3: 180.
1: Így van, tovább.
3: Normális maga?
2: Ne forduljál, hadd csókolja meg a homlokát.
4: Hastánc. Vízisí, vízisí.
5: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Most pedig következzen a Nemzeti Sportjegyzet. Judi Ádám gondolatait Elpap István mondja el.
7: Optimizmus, Judi Ádám jegyzete. Megtisztelő volt Spanyolország egyik legolvasottabb sportnaplapja az AS újságírójával, Fernando Sánchez Taveroval beszélgetni a VB kapcsán. Már napok óta az Egyesült Államokban dolgozik, s alig van szabad perce. Ami nem is csoda, hiszen a Mexikóból tudósító Borsos László kollégánk példáján érzékeljük, már napokkal a kezdés előtt sem unatkoztak az újságírók. Abban egyetértettünk a spanyol kollégával, hogy hazája válogatottjának megvan a megfelelő erősségű játékos kerete az arany megszerzéséhez. És mondott számos érdekességet, ám szavaiból itt-ott a túlzott optimizmus is kicsengett. Értem, hogy Rodriban bíznak, aki a középpálya királya lehet, de ha már a 2010-es VB győztes csapattal kapcsolatban vetődött fel a neve, nem igazán férhetett volna be Xavi, Andrés Iniesta, Xabi Alonso és Sergio Busquets mellé, ráadásul a mostani formája is hagy kívánni valót maga után. Aztán ott van Lamine Yamal ragyogása és tehetsége, aki 18 éves korára a világ egyik legjobbja lett. Okkal bíznak benne, káprázatos teljesítményre képes, szerintem már csak a viselkedésén kell javítania. Április 22-e óta nem lépett pályára sérülés miatt, vélhetően a zöldfoki szigetek elleni meccset még kihagyja, kérdés milyen formában tér vissza, milyen gyorsan tud felpörögni. Egy éve nem szerzett gólt a nemzeti csapatban, a legtöbben tőle várják, hogy a VB arany letéteményese legyen. Bírja és szereti a nyomást, meglátjuk, mi lesz belőle. A történelemben először fordul elő, hogy nincs Real Madrid játékos a spanyol VB keretben, ellenben a Barcelonából 8 is. Isten ments, hogy megkérdőjelezzem Luis de la Fuente döntéseit, de a szurkolók talán joggal számoltak Dean Huijsennel és Álvaro Carrerasszal. Rendben, utóbbi taktikai okokból maradt ki, a másik két balbek jobban illik a stratégiához, ám azt nehéz elképzelni, hogy Paul Cubarsí, Eric Garcia, Emerick Laporte és Marc Pubil is jobb formában van, jobb belső védő Huijsennél. Sőt, ha statisztikai adatokat és számokat nézzük, pláne ott lenne a Madrid helye. Csatárposzt. Mikel Oyarzabal lesz a befejező, aki nem ezt a szakmát tanult, a kényszerből játszik ott. A portugáloknál Cristiano Ronaldo, a franciáknál Kylian Mbappé, az argentinoknál Lionel Messi vagy Lautaro Martinez, az angoloknál Harry Kane, a 9-es. Jó kérdés, Oyarzabal elég lesz-e arra a posztra. Minden esetre jó munkát kívánunk Fernando Sánchez Taverónak a VB-re, ám lehet, július 19-én a döntő napján nem a spanyol dicsőséget hirdet majd a VB-t záró cikke.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Mexikó nyerte a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését, a Real Madrid bejelentette José Mourinho érkezését. Nem jutott döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Három piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetés szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen a Mexikóvárosban rendezett találkozón. Az első gól szerzője Julián Quiñones a meccs után a hazai szurkolókat is méltatta.
2: Boldog vagyok, hogy megszereztem pályafutásom első VB gólját, méghozzá ebben a fantasztikus stadionban és elképesztő hangulatban. A szurkolóink előtt, akik az első perctől buzdítottak minket. Ez rendkívül sokat jelent nekem. Az egész csapat hatalmas erőfeszítéseket tett ezért a győzelemért és a három pontért, ami kulcsfontosságú volt számunkra. Az emberek napok óta éreztették velünk az izgatottságukat. Olvastuk a drukkerek bátorító üzeneteit a közösségi médiában, és a mérkőzés során a csapat és a szurkolótábor nagyszerűen hatott egymásra. Ez volt a kulcsa a győzelmünknek.
1: A nyitó mérkőzés játékvezetője a dél-afrikai együttesből két, a mexikóiaktól pedig egy játékost állított ki a második félidőben. Most hallgassuk meg a dél-afrikai csapat szövetségi kapitányát, Hugo Brost, aki a vereség után így nyilatkozott.
2: Amikor a nyitó mérkőzésen a házigazda ellen játszol, akkor nyomás alatt kell teljesítened. Szerintem igazi nyomás alatt csak az első 20 percben voltunk. Onnantól megtartottuk a labdát és jól játszottunk. De volt két szituáció, amikor nem szabadott volna labdát veszítenünk. Mégis megtettük. Ez teret adott a mexikóiaknak, akik ezt mindkétszer góllal büntették.
1: A nyitó mérkőzés után Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, korábbi háromszoros válogatott játékos, a Ferencváros és az Újpest egykori csatára így értékelt.
3: Maximálisan a papírforma igazolódott ezen a mérkőzésen. A mexikóiak a nyitó meccsen itthon tartották a három pontot. A többi mérkőzést előre tekintve azt nem tudnám megmondani, mert jobb csapatok ellen meglátjuk, hogy a Mexikó mennyire fogja tudni érvényesíteni az akaratát. Azt látjuk, hogy milyen potenciál rejlik a csapatba, de igazán ma nem tette próbára a dél-afrikai csapat a mexikóiak tudását. Nem voltak egyenrangú ellenfelek. Egy-egy pillanatra tudott megvillanni Dél-Afrika, de egy percig nem forgott veszélyben a mexikói győzelem. A mexikóiaknál több dolog is látványosra sikeredett, például Jiménez bemutatkozása kezdőként a mexikói válogatottban góllal. Ugye a Fulham játékosáról beszélünk, Ochoa, ha nem kapta meg a lehetőséget a kapuban, 6. VB-jén van. A csapat egységesnek tűnik, de kérdés, amikor nagyobb nyomás nehezedik rá, hát mondjuk ennél a meccsnél csak nagyobb nyomás nehezedhet, mert a dél-afrikaiak igazán nem támadtak a mérkőzésen. Kemény, erős futballistákból áll a dél-afrikai csapat, de előre egyetlen helyzetet sem tudtak kidolgozni a mérkőzés folyamán. Egyedül a kiállításból fakadó szabadrugás lehetett volna helyzet, a kapura lövik, de azt is hosszan gurították le, és nem lett belőle kapura lövés. Tehát egész szépen azt tudom mondani, hogy nem terült ki, hogy a Mexikó milyen játékerőt képvisel a mondjuk a 16 közé bejutva ott jövő ellenféle szembe például, de az látszik, hogy van bennük potenciál, ott majd kiderül a húzósabb meccseken, hogy ez mire elég.
1: Az A csoport másik mérkőzésén magyar idő szerint ma hajnalban Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1 nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Humyung Jo, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya így összegzett a győztes mérkőzést követően.
4: Nagyon nehéz volt az első világbajnoki mérkőzésünk. Örülünk, hogy sikerült győznünk, de még ennél is fontosabb, hogy a játékosaink nem adták fel és a végsőkig küzdöttek. Ezért különösen boldog vagyok.
1: Vánki József, a Ferencváros korábbi kiváló játékosa pedig így látta a Dél-Korea Csehország mérkőzést.
5: Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is, és én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül élet és jó futballt játszott Korea. És milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelező, ugye a Bayern koreai védője meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt Kim nyerte. Az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea. Kapura veszélyesebb is volt. A csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Coufal egy bedobásán Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor 3-as cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Schick és Provod is, és bement Sadinek is, bement Hlozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Son viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle 3-as csatárcsere semmiféleképp nem jött be. Ráadásul nagyon-nagyon jól vézett. A 93. percben Sadilek növését óriási bravúra vétek Kim Sung-juk, és megnyerte a meccset a koreai.
1: Ma 21 órától a másik társházigazda, Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kanadaiak legjobb játékosa a Bayern Münchenben futballozó Alfonso Davies nem lesz ott a bosnyákok elleni keretben, ezt Jesse Marsh, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya is megerősítette.
6: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that.
7: Végeztek rajta egy MRI vizsgálatot, ami nagyon pozitív eredményt mutatott. Jól gyógyul, de a bosnyákok ellen még nem lesz bevethető. Nagyon hasznos, hogy itt volt a személyes fizioterapeutája, és minden nap tudta végezni a gyógytornát. Szóval remélem, hogy a következő napokban felgyorsulnak a folyamatok, és hamarosan csatlakozni tud a csapathoz.
1: Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata, a 63 éves portugál szakember. 2010 és 13 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. Mourinho megbízatása 2029-ig szól.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai négyes döntő elődöntőiben 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi két kiírás megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiákosszal. Jansik Szilárd, a Ferencváros játékosa, Korsós Kristófnak nyilatkozott a vesztes elődöntő után.
8: Sokkal élesebben kezdtek, de abban nagyon jól felálltunk, és úgy éreztem, hogy át is vettük az irányítást, vezettünk az utolsó negyedben. Végére már azt éreztem, fel se tudnak úszni, és ez így is volt. Ott volt az időkéréses emberelőnyünk, a plusz 2-re, az belőjük megvan a mérkőzés. Kihagytuk, onnantól náluk volt a lélektali előny, ők viszont belőtték a saját emberelőnyüket az X-re. Erősebbek voltak most fejben. Ez a meccs elején érződött igazán, meg talán itt a legvégén. Hogy a végén őt tudtak rátenni azt a plusz egyet, plusz az 5 méteresekben is sokkal higgadtabbak voltak.
9: De azt előtte is sejthettük, hogy közel van tudásban egymáshoz a két csapat, de a Ferencváros a saját tudásához képest hogyan teljesített ma szerinted?
8: A saját tudásunk alatt teljesítettünk. Összeállításban azt nem mondom, sok öbök, de hosszabbak is vagyunk és jobbak vagyunk. Lehet annak köszönhető, hogy így az egész szezonban nem sokszor voltunk komplettek, nagyon sok sérülés akadály.
9: ezt az évünket, de ez egyáltalán nem lehet erre fogni, ez csak egy most gondolat, ami most eszembe jutott. Nagyon sok dolgot elrontottunk mérkőzés közben, amit megbeszéltük, hogy ne csináljunk, nem kértük a labdákat, ki tudtak szorítani minket, az eljáró szorossal teljesen elvették a támadó időnket, mire felértünk, 10 másodpercek voltak, ennek ellenére azt éreztem, hogy a kezünkben van a mérkőzés, de hát ez nem így lett, szóval most nagyon csalódottak vagyunk.
1: Jansik Szilárdot hallották. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszott ma a Bajnokok Ligájában. Az FTC ellenfel a görög Olympiakos lesz majd. A 21 órakor kezdődő finálét a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Két magyar versenyző, Guzi Blanka és Erdős Ita jutott döntőbe a nőknél a budapesti öttusa világkupa versenyen. Guzi Blankát, aki csoportjában harmadik helyen végzett, Kreisz Bálint szólaltatta meg.
10: Guzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül harmadikként ért célba, de itt egyszer egymás mellett, egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztos lett meg a döntőbe jutásod.
11: Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekből ki tudom venni, amit tudok tanulni. Fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep.
1: A budapesti öttusa világkupa versenyen ma 16 órától rendezik a női döntőt, amelyet a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetnek majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Bárhol is jár, nem marad le semmiről. Útközben is átélheti a sport meghatározó pillanatait a körkapcsolásban. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Minden hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától. A Nemzeti Sportrádióban műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Döntőt játszhat ma a Ferencváros a női vízilabda BL-ben. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen, a Mexikóvárosban rendezett találkozón. A játékvezető az afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzésén, magyar idő szerint ma hajnalban, Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata. A 63 éves portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. A kétszeres bajnokok ligája győztes edző legutóbb hazájában a Benficát irányította. Mourinho megbízatása 2029-ig szól. Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Miután a máltai 4-es döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méter

0: módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóbivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Azonnali intézkedéscsomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére a társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán a tankönyvpiac liberalizációja mellett egy központi irányítástól mentes, szabad kulturális korszakot hirdetett meg. A miniszter a többi között az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsának felülvizsgálatát, a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjának kiterjesztését, a magyar irodalom nemzetközi jelenlétének visszaállítását és egy új fordítás támogatási rendszer kidolgozását ígérte. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. A vasárnapig tartó eseményen 204 standon 540 frissen megjelent kötet, és összesen 104 program várja az érdeklődőket. Budapesten a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó területén.
1: Közlekedés.
0: Korábban két súlyos baleset történt az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán. Emiatt a 112-es jelő Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként észak-keleten-keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 38 perc a pontos idő, újra itt a Sportreggel, Bene Ferenccel, szia Feri, jó reggel.
2: És Szabó Szilvivel, jó reggel, sziasztok!
1: Így van, mi ketten ébresztjük ma reggel a hallgatókat, és jellemzően a világbajnokság, a futball VB volt egész reggel a témánk, hiszen elkezdődött a Mexikó, Egyesült Államok, Kanada, jó voltából három rendező ország által rendezett világbajnokság. Sportszakmai szempontokból, a körülményekről, mindenről beszélgettünk már, a világban gazdasági hatásairól még nem, úgyhogy ehhez hívtunk segítséget. Itt van velünk a vonalban Németh Viktória, az Ökonomus Senior elemzője. Jó reggelt, Viktória, köszönjük, hogy beszélhetünk.
3: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Egy kicsit az Ökonomusról mondjunk egy-két szót, mivel foglalkozik ez a cég. Gondolom, hogy gazdasági elemzésekkel, és akkor e tekintetben a világbajnokságot is egy kicsit majd értékeljük.
3: Igen, az Ökonomus Gazdaságkutató Központ elsősorban gazdasági elemzésekkel, de geopolitikával is foglalkozik, és a sport egy olyan terület, ami mind a két szakmát érinti, a gazdaságot és a geopolitikát is, és nagyon sok érdekes társadalmi és gazdasági összefüggést lehet feltárni, akár egy világbajnokság kapcsán is.
1: Hát ez mindenképpen így van, és olvasgatunk számokat, és lassan már felfogni sem tudjuk, hogy milyen pénzek mozognak most a világbajnoksággal kapcsolatban. Gianni Infantino, a FIFA elnöke úgy jellemezte a tornát, hogy ez olyan, mintha 104 Super Bowl-t rendeznének, ami ugye az amerikai futball liga fő döntős eseménye, és tényleg ebben minden benne van, a szórakoztató ipartól a sportig. Szóval körülbelül mennyire tudjuk gazdasági szempontból érzékeltetni ennek a tornának a jelentőségét?
3: Az Egyesült Államok mindig egy olyan helyszín, bármilyen sporteseményről legyen szó, amelyik kicsit megreformálja azt a pénzügyi modellt, aminek a mentén ezek az események zajlanak. Az, hogy most itt az amerikai showbiznisz is bekapcsolódik, és nem csak egy látványos sporteseményt látunk. Ez egy megint egy új árnyalatot ad majd a labdarúgásnak, de azon kívül, hogy ez rendkívül nagy bevételeket is hoz, akár 10,9 milliárd dolláros bevételt a FIFA-nak, illetve a labdarúgásnak, ezen kívül azt is látjuk, hogy ez a világbajnokság bevezet például egy olyan modellt, amit úgy hívnak, hogy dinamikus árazás. Ez a dinamikus árazás pedig egy olyan rendszer, mint amit a repülőjegyeknél is megszokhattunk, hogyha egy járatra, itt jelen esetben egy labdarúgó jegyre nagyobb az érdeklődés, magasabb a presztízse annak a mérkőzésnek, akkor ennek megfelelően az algoritmus egy magasabb árkategóriába teszi azokat a jegyeket, amik az adott mérkőzésre szólnak.
1: De ez kezdettől így van, vagy ahogy közeledünk a mérkőzés felé, úgy változnak a jegyárak? Tehát aki jó korán nem vett jegyet, az később csak jóval drágábban tud hozzájutni?
3: Ez függ a mérkőzéstől is, ennek a dinamikus árazásnak pont az a lényege, hogy érzékeli az algoritmus, hogy éppen hogy áll az érdeklődés az adott mérkőzés iránt, hogyha esetleg már meghalad egy érzékenységi vagy fájdalom küszöböt az, amennyiért be lehet jutni a meccsre, akkor ez az algoritmus visszakorrigál és elkezdi olcsóbban kínálni a jegyeket.
1: Ugye a körítés, a show business, az mennyire jellemző az Egyesült Államokra, és mennyiben különbözik mondjuk egy teljesen más berendezkedésű, akár vallási szokásokkal rendelkező Mexikóban? Tehát itt a három rendező ország tekintetében vannak-e különbségek?
3: Igen, itt elég széles kulturális spektrumot is keresztül kell fogni ennek a világbajnokságnak. Mexikóban teljesen más, hogy állnak a futballhoz, eleve az is, hogy Mexikóban az a legfontosabb és legnépszerűbb sportág, már szinte egy vallás. Az Egyesült Államokban pedig a négy nagy sportágon kívül ez az ötödik legfontosabb. Ugye itt az amerikai fociról, a baseballról, kosárlabdáról beszélünk, illetve a jégkorongról, és ezt követi a labdarúgás, az európai értelemben vett labdarúgás. Kanadában pedig a jégkorong az, amivel meg kell küzdenie, akár a közönségért, akár a bevételekért a focinak. És egy másik fontos szempontra is felhívja a figyelmet, hiszen Kanadában igyekeznek most a világbajnokság miatt népszerűsíteni a focit, mint mozgásformát a fiatalok számára. És ez is egy fontos jövőbefektetés, akár a mozgás miatt, akár amiatt, hogy a fiatalok a későbbiekben, majd felnőtt korúban jobban szeressék ezt a sportágat.
1: Említette, hogy 10,9 milliárd dollár lesz megközelítőleg a világbajnokság bevétele, viszont a világgazdaságra gyakorolt hatása az 40,9 milliárd dollár, óriási számok. Ez mit akar? Munkahelyek teremtését, vagy más hatása van a világgazdaságra? Tehát ezt hogyan lehet érzékeltetni?
3: A munkahelyteremtés ezeknél a nagy sporteseményeknél mindenképpen egy nagyon fontos elem. Ugyanakkor itt több minden koncentrálódik egy helyen. Az Egyesült Államokban, illetve az észak-amerikai kontinensen, hogyha rendeznek egy világversenyt, akkor általában stadionokat már nem kell építeni. Sokkal fontosabb az, hogy a közlekedési infrastruktúrát fejlesztik. Ez jelen esetben is így van, viszont az Egyesült Államokra jellemző az is, hogy ők nagyon racionálisan szokták ezeket a pénzeket elkölteni, és a jövőben általában jól ki tudják használni ezeket a beruházásokat, de itt hatalmas reklámköltségekről is beszélhetünk, illetve reklámköltésekről, és azért egy labdarúgó világbajnokságon látható hirdetéseket, vagy a televíziós közvetítések szünetében látható reklámokat nagyon sokan látják. Magát a világbajnokságot elsődleges becslések szerint minimum 5 milliárdan fogják megtekinteni hosszabb vagy rövidebb ideig a televízión keresztül.
2: Van a gazdasági összefüggés adott esetben egy nemzetnek a sikeressége vagy kudarca, és adott esetben mondjuk a GDP alakulása szerint, hiszen mondjuk múltban már voltak olyan kimutatások, hogy mondjuk világbajnok lett Anglia, és utána kimutatták, hogy a GDP-ben pozitív változás volt, sőt, még a 67-es korosztályban a születések száma is megemelkedett. Tehát, hogy boldogan zárja a világbajnokságot egy nemzet, és mondjuk szorgalmasabban vagy boldogabban dolgoznak az emberek, vagy adott esetben mondjuk Mexikó kiesik, és akkor nemzeti gyászba borul az ország, és nincs kedvük az embereknek másnap munkába menni.
3: Igen, ezek nagyon fontos tényezők. Azt látjuk például Spanyolország esetében, Európa bajnokság után is volt ilyen megfigyelés, vagy Németországban is, hogy a következő egy, esetleg két negyed évben van GDP fellendülés, illetve a termelékenység javul, az emberek jobb kedvel és nagyobb lendülettel dolgoznak. Ezek az adatok azért nehezebben mérhetőek, illetve nehezebb visszakövetkeztetni, de vannak arra vonatkozó felmérések, hogy általában növelik ezek az események a nemzeti büszkeséget. Abban az esetben is, hogyha valaki jól teljesít, valakinek a csapata jól teljesít egy világversenyen, és abban az esetben is, hogyha valaki megrendezi ezeket az eseményeket, akkor úgy érzik, hogy most sikeresen rendezték, sikeresen mutatkoztak be a világ számára, és ezek mind nagyon fontos tényezők, és akár hosszú távon a gazdaság olyan módon is profitálhat belőle, hogy a turisták szívesebben visszatérnek egy olyan helyszínre, amihez érzelmileg szorosabban kötődnek, részt vettek mondjuk egy ilyen hasonló világtornán, mint most az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló világbajnokság.
1: Ez milyen érdekes, hogy érzelmi szempontok is befolyásolnak gazdasági döntéseket, vagy igen, hatással vannak.
2: Nekem meg most pont az jutott eszembe, hogy mondjuk amerikai időzóna szerint van egy délutáni mérkőzés, az talán Ausztrália és környékén az délelőtt, és akkor hát lehet, hogy a férfiak nem dolgoznak, hanem nézik a mérkőzést. Tehát ilyen összefüggés lehet, vagy az már túl
1: és a hölgyek
2: túlságos.
1: Is, ne zárjuk
2: és a hölgyek is, bocsánat, így van, így van.
3: Hát egyre nehezebb ezt a tényezőt mérni, hiszen most már az okos eszközökön keresztül nagyon könnyen lehet akár párhuzamos tevékenységeket is végezni. És azért olvastam én is olyan beszámolót, ami arról ír, hogy akár a 2000-es évek elején valaki áruházban dolgozott, és közben a tévén keresztül nézte a meccseket. Úgyhogy ez azért ilyenkor benne van a rendszerben, de mivel nyáron zajlik a világbajnokság, ezért ez nagyon gyakran egybeesik a szabadságolási időszakkal is, úgyhogy e tekintetben még biztos, hogy fejlődnie kell a kutatásnak, hogy ezeket részletesebben lássuk, hogy milyen munkakieséssel is jár. De ha egy mondatot még ejtünk a digitális médiáról, akkor ez a világbajnokság kiváló példája lesz annak minden bizonnyal, hogy milyen rövid összefoglalókat lehet látni majd különböző közösségi média felületeken, és lehet, hogy sokkal több emberhez fog eljutni a világbajnokságnak egy-egy képe, vagy filmkockája, mint a hagyományos analóg időszakban.
2: Igen, hát nem tudjuk a tapasztalataim, de remélem az M1-esen lévő kamionsofőrök nem a VB-t nézik vezetés közben.
1: Nem, én meg pozitív példát szeretném mondani, hogy az M4 Sport is, ha jól tudom, 3 különböző hosszúsági összefoglalót tesz fel a videó megosztó csatornára. Nyilván mindenki ki tudja választani, mire van ideje, hogyha munkába kell menni, vagy munkaidőben nézi meg, akkor nyilván a rövidebbet választja. Igaz az, hogy vagy jellemző-e az, hogy ezek a gazdasági érdekek felülírják akár a szabályokat is. Ugye itt Ferinek említettem a műsor elején, hogy de jó, hogy ivószünet van, mert pihenhetnek a játékosok, de hát ő ilyen profihoz méltó módon azt mondja, jó, az azért van, hogy a reklámszünetben ugye hirdetéseket lehessen sugározni. Szóval tényleg ezt a célt szolgálja, hogy vannak ilyen kötelező szünetek a meccsek alatt?
3: Kettős célja is lehet ezeknek, viszont talán azt még érdemesebb megjegyezni, hogy a világbajnokság döntőjének a szünetében most egy hosszabb szünettel kell számolnunk. Ez olyan lesz, mint az úgynevezett halftime show, amire a Super Bowl mérkőzések alkalmával, az amerikai foci legfontosabb mérkőzése alkalmával kerül sor, és koncertekre, illetve látványos show elemekre is számíthatunk majd itt a világbajnoki döntő közepén.
1: Igen, na ettől Bene Ferenc csóválja a fejét, és ezt egyébként meg tudom érteni, mert hogyha van egy labdarúg, aki hozzászokott, hogy negyed órás egy szünet, most jelentősen hosszabb pihenő vár rá, és esetleg megtöri a ritmust, akkor az biztos, hogy sportszakmai szempontból is kihívás.
2: Hát igen, meg sokszor ugye nyilván elfogadja az ember, hogy gazdasági szempontok prioritást élveznek, de amikor már a futballszakma felett van sokszor, és egy picit én egy szociálisan talán ebből a szempontból érzékenyebb vagyok, de már átszámítva 25 ezer forintnyi dollár az is, hogy kiírd a villanyújságra, hogy mit tudom én, hajrá Mexikó, tehát szóval ez nekem egy kicsit mások, de gazdaságilag elfogadom.
1: Azt elmondhatjuk, hogy a 3 rendező ország közül az Egyesült Államok fogja a legnagyobb hasznot elkönyvelni, ugye 104 mérkőzésből 78-at az amerikai helyszíneken rendeznek.
3: Igen, mindenképpen az abszolút értékben vett számok azt mutatják, hogy ebből a jelentős 40 milliárdos összegből, vagy 30 milliárd ez az Egyesült Államokban fog lecsapódni, és 3-3 milliárd körül fog majd a kanadai és a mexikói gazdaság részesülni az előnyökből. Viszont azt tekintjük, hogy Mexikó egy fejlődő gazdaság, egy olyan gazdaság, aminek szüksége van arra, hogy ismertesse a saját turizmusát, saját látványosságait, a mexikói futballkultúrát. Számukra mindenféleképpen ez egy sokkal nagyobb lehetőség, mint akár Kanadának, akár az Egyesült Államoknak.
1: Viktória egyébként szereti a futballt, vagy csak a munkája miatt kell, hogy kövesse például most a világbajnokságot, és csak gazdasági szempontokból követi a VB-t?
3: Én abszolút mértékben követem a VB-t is, illetve más sporteseményeket is, labdarúgást is, és a labdarúgáson kívül számos olyan sport van, amit szoktam követni.
1: Akkor megragadom az alkalmat, megkérdezem, hogy ki nyeri a világbajnokságot, kinek szurkol?
3: Hát ez egy nehéz kérdés, nem szoktam általában jól eltalálni, hogy
1: akkor van-e kedvenc, azt kérdezem.
3: Így, hogy a magyar válogatott nem jutott ki, így nehezebb a feladat, bár nagyon szimpatikus ország számomra Mexikó, és mint rendező ország is remélem, hogy minél tovább eljutnak, és minél jobban sikerül számukra a világbajnokságnak a rendezése.
1: És ez akár gazdasági bevétellel is járhat, ugye, hogy megbeszéltük ezt. Tehát
3: így van.
2: Turizmus fellendülése.
1: Így van, hogy
2: figyelünk
1: Mexikóra is. Németh Viktóriának, az Ökonomusz szenior elemzőjének nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit gazdasági szempontból is megvilágítottuk ezt a világbajnokságot. Köszönjük szépen, hogy beszélhetünk, szép napot
2: nagyon
1: kívánunk.
2: Köszönjük, szép napot.
3: Szép napot.
1: Van még 2 percünk, Feri, de amit hallottunk, az abszolút alátámasztja azt, amit te mondtál eddig, hogy azért itt bizony a pénz az úr, és nagyon sok esetben az lesz a döntő, hogy miből mennyi bevétele származhat az egyes országoknak.
2: Igen, kétségtelenül így van, ebben semmi kétségem, illetve ugye Dénes Ferenccel is beszéltünk, és neki is feltettem a kérdést, hogy nekem ez a mániám, hogy miért kap 10 kvótát a 48-ból Afrika, és pont ő is gazdasági okokra vezette vissza, tehát gyakorlatilag most már mindent a pénz ural. Addig nem érheti szemrehányás gyakorlatilag a FIFA vezetőit, amíg teltházasak a stadionok. Itt tényleg érzékenységi szempontból attól tartok én egy picit, hogy az igazi futballszurkolók kimaradnak, kiszorulnak a stadionokból, és valójában a gazdagok kiváltsága marad a futballmérkőzésre való látogatás. Gondolok itt a nagyobb eseményekre, akár egy BL döntő, vagy akár egy Európa-bajnokság, vagy egy világbajnokság.
1: Ugye eddig két meccset rendeztek, de ott talán a hangulattal nem volt gond. Ugye nyitó meccset az Azték Stadionban 83 ezer.
2: Ott nem mexikóiak, akkor óriásiak, mondjuk... imádom őket, nem játszottunk soha Mexikó elleni válogatott szinten, én nem, nincs ebbe tapasztalatom, de kívülállóként csodálatos hangulatot teremtem.
1: És akkor hol a gócettől, mondjuk Amerikában és Kanadában? Ott nem lesz olyan?
2: Nyilván az amerikai lélekben azért benne van a sport szeretete, de például ott nagyon-nagyon nagyok a kulturális különbségek, tehát nincs ez a klasszikus szurkolás, nagyon-nagyon ritka, ők nem értik, hogy lehet hosszabbítás, mert náluk, amikor visszaszámol az óra, és akkor nullát mutat, akkor vége kell lenni a mérkőzésnek, tehát sok ilyen apróság van, nyilván próbálják fölgyorsítani a játékot folyamatosan szabályváltoztatásokkal. Egyébként nézőszám tekintetében már a 94-es világbajnokságról azt mondták, hogy olyan rekordok dőltek meg, hogy csak abban az esetben dőlhetnek meg ezek a rekordok, ha újra az USA-ban rendezik a VB-t, és most itt vagyunk. Gyakorlatilag az USA rendezi ezt a VB-t, morzsákat ad Kanadának és Mexikónak. Tehát nézőszámokban elképesztő számok lesznek. Hangulatban azért vannak kételjeim. Én jobban örülnék, ha mondjuk Németországban, Olaszországban, Spanyolországban lenne a világbajnokság, vagy akár Törökországban, mert ott biztos, hogy csodálatos hangulat lenne.
1: Vagy oda könnyebben eljutnánk mi is.
2: Az is igaz.
1: Nos, hát a tengeren túra nyilván nehéz az utazás, de Máltára nagyon sokan elkísérték a Ferencváros női és férfi vízilabda csapatát is, hiszen ott zajlik jelenleg is ezekben a napokban, órákban a Bajnokok Ligája 4-es döntő, többek között erről is fogunk beszélgetni Kemény Dénessel hamarosan.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 5 perckor továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia itt a Sportreggelben, és hogyha pénteken 9 óra van, akkor a hallgatók megszokhatták, hogy a mestert Kemény Dénest hívjuk. Szia Dénes, jó reggelt, így van ez ma is.
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt, mester!
1: Természetesen majd a futballvilágbajnokságról is beszélgessünk, de azért kezdjük vízilabdával, hiszen Máltán zajlik a férfi és a női bajnokok ligája 4-es döntő, a Ferencváros képviselteti magát két csapattal, és az tegnap sajnos eldőlt, hogy címvéd és nem lesz, hiszen a férfi csapat kikapott 5 méteresekkel, így a bronzmérkőzésen játszik majd. De kezdjük a hölgyekkel, hiszen ők ma este 21 órától az Olympiakosszal döntőt játszanak, és hát egy olyan elődöntőt játszottak Leimeter Dóriék, ami azt gondolom, hogy a küzdeni akarásról, a türelemről, a tartásról szólt, hiszen egyetlen alkalommal vezetett a Ferencváros a mindent eldöntő utolsó 5 méteres belövése után. Tehát végig futottak a lányok az eredmény után, de nem törtek meg, de hát a többit te meséld el. Mennyire kell és lehet dicsérnünk a Ferencvárost?
2: Igazából kezdjük ott, hogy még a magabiztosan talán 6-3-ra vezető, de lehet, hogy csak kérgül, most keverem talán a fiúk, nem tudom. De mindez, a magabiztosan vezető spanyol csapaton is azt láttam, hogy szezon vége van nagyon. Az egész mérkőzés olyan álmos volt, és ebben a Fradi nyert, mert a Fradi álmosabb volt, mint a spanyolok. Csak ugye nem ez volt a cél. És akkor aztán, amikor úgy kapcsoltak, hogy hát, hogyha ez így szépen így lecsordogál, lényegesen alacsonyabb színvonalon ment, mint a bajnoki elődöntők-döntők mérkőzései, lecsordogál a meccs, akkor nem játszik döntőt. Ott egy kicsit úgy inkább dacból, tehát pszichésen úgy észbe kapott az FTC, és sikerült följönni 5 méteresekig, az pedig ugye hát, ahogy mondani szokták, az alakulat így is úgy is, de mindkét kapus az FTC-ből hárított egy-egy büntetőt, úgyhogy szerintem nagyon, nagyon jól jöttünk ebből végül ki. Tibort kellem idézzem, ki esett a csapata, nem jutott az legjobb 4-be a Riói olimpián, 5-ösökkel, és azt mondta Tibor, hogy az 5 métereseket, az része a vízilabdának, azt lehet jól lőni, lehet kevésbé jól lőni. Tehát azt gondolom, hogy ne legyen már szégyen, hogy valaki 5-ösökkel bejutott.
1: Abszolút, így van. Úgyhogy
2: amit lehetett szerintem ahhoz képest, amit lehetett látni különösen a mérkőzés elején, és most nem az FTC hátrányára gondolok, már eredményben hátrányára, hanem úgy egyáltalán a játékképe kicsit olyan álmoskás, kicsit olyan nagyon szezonvégi volt. Szokták mondani, hogy szezon elejé, most már lassan lesz szerintem ez a fogalom is, hogy szezonvégi, lássuk majd a futball VB is, hogy nyilván lesz róla szó, hogy az is azért nagyon-nagyon kiszlugozott játékosok harca. Úgyhogy le a kalappal, ebből a pillanatnyi formából bekerültek, és a döntő az egy más kávéhez, más muzsika, ott mindenki ugye 0-0-ról indul, úgyhogy bármi lehet ma este.
3: Engem az érdekelne, hogy az 5 métereseknél, amikor továbbjutást vagy döntőt döntenek el, akkor ugyanúgy, hogy a labdarúgásban vannak különböző típusok, akik mondjuk kivárnak, bár itt nincs nagyon elmozdulás a kapus részéről, ha jól tudom, illetve hogy ugyanúgy van-e az a szabály, hogy csak rosszul lehet dobni, úgymond, vagy egyértelműen az idegek csatája, vagy vannak specialisták, akik egyértelműen biztosabb kézzel dobják ezt. Tehát van párhuzam a 11-es rugások és az 5 méteresek között, vagy ez egy egészen más sport?
2: Nagyon-nagyon hasonló, tehát örülök a kérdésednek, mert itt is ugye ez egy ilyen hirtelen halál pillanat, mert elengedtem a labdát, és ameddig a labda odaér, addig a kapus is odaérhet, ahova a labda megy. Lehet az akár ez egy nagyon pontos felső sarok is, már a lövés maga, úgyhogy hát itt is sokféle elképzelés van, aki elhatározza, és a kapust ismerve, hogy mi a gyengébb pontja, megpróbálja odalőni, bármi történik. Az a lényeg, hogy nem nagyon tudod kivárni, tehát minimálisan lehet lassítani a mozdulatot, nem nagyon tudod kivárni, hogy a kapus mit fog csinálni. Sőt, hogyha lassított a mozdulatot, a kapus is megteheti, hogy ő is lassabban, csak akkor indul el valamilyen irányban, amikor már a labda elhagyta a játékos kezét. Aha. Tehát nincsen lövöltse, mint például a kézilabdában, és a fociban is azt látom, hogy megrúgta a sarkot, és akkor utána drukkol, hogy a kapus ne oda menjen, vagy ha oda megy, akkor ne érje el, mert ma már a kapufa tövéhezlőtt labdákat is a kapusok a futballban van képük elérni, tehát még az sem 100%. Emlékszem, a hollandok kezdték azt el, az azt megelőzően ilyen lapos sarkokat követően, hogy elkezdték a léc alá bombázni, még a Cruyff-féle csapat bármelyik játékosa került oda, hogy büntetőt lőtt, és akkor ott tényleg volt olyan, hogy bevitte a kapus kezét a labda, tehát ott nem cicóztak. Nyilván a léc alá lőtt büntető láttuk ugye a Puskás arénában is, azért az annyiba kockázatos, hogy ott simán előfordulhat, hogy egy arasszal a léc fölé megy.
1: És az edzői szempontból milyen húzás volt, vagy annak mi a lényege, hogy az 5 méteres párbajban is két kapus védett a Ferencvárosnál? Tehát a vízilabdában ugye van ilyen szabály, gondolom a labdarúgásban egy kapusnak kell védenie végig. Szóval ennek mi a lényege, van, amelyik játékosnak a lövése jobban fekszik a másik kapusnak?
2: Lehet ilyen is, de én azt gondolom, hogy bármennyire is ismerik egymást ilyen szinten a csapatok, szerintem ezzel kapcsolatosan nem lehetett itt egy hátsó gondolat. Egyszerűen maga a kapus csere az ad az ellenfél játékosainak az agyában most adhat egy olyan negatív impulzust, ami talán elbizonyítanítja. Azért volt érdekes a Matthijs Márk döntése, mert a Neszmély Boginak volt már egy védés.
1: Igen, igen.
2: Cserélt, és abszolút bejött a csere, tehát le a kalappal.
1: Mert hogy kis Alexandra is megfogta, ugye mondjuk el.
2: A döntő utolsó ötöst fogta meg, amivel aztán utána meg tudta nyerni a Fradi a szétlövést. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen játék az idegekkel. Szokták talán más sportákban is, tehát az előbb a kézilabdát hoztam példának. Szerintem ott is lehet szétlövésnél cserélni kapust két lövés között. Futballban nem tudom, hogy van-e ilyen, vagy ott ki kell jelölni, és bármi van, az véd. Mi van, hogyha mondjuk meghúzódik az első védésnél egy kapus, akkor beállhat-e a másik, vagy akkor valamelyik kijelölt lövőnek kell beálljon? Már
1: én emlékszem egy olyan tornára, bocsáss meg Feri, jobban tudod, hogy Van Gaal a holland kapitány, a cserekapus küldte be, ugye?
3: Cserélt,
1: igen, a hosszabbítás után. Így
3: van. A 11-es rugások közben én nem emlékszem, hogy lett volna valaha csere, de ha a szabályok szerint van még csere lehetőség, és pláne sérülés esetén, akkor minden további nélkül lehetséges. Uh-huh, uh-huh. De ezt taktikai szempontból még nem emlékszem, hogy alkalmazták-e volna
1: igen.
3: valaha.
1: Olimpia...
2: Bocsáss meg, foglalkozik az edző a játékosainak a fejével, és azt szerint hoz döntéseket, hogy picit beleéli magát a játékosának a helyzetébe. A következő lépés, hogy beleélem magam az ellenfél játékosainak igen. a helyzetébe, és azt szerint hozok döntéseket. Ez most az volt. A Márk esetében.
1: Ki tud a másik agyával gondolkodni, tehát ez is egy ilyen szellemi párbaj. És hát kapus cserékről azért emlékszünk, Kemény Dénesnek voltak húzásai, mivel tényleg az ellenfelet el tudtátok bizonytalanítani, úgyhogy ez jól jött. Azt mondtad, hogy a kevésbé álmosabb csapat nyert, én ezen azért csodálkozom, mert az egész idén során arról beszélünk, hogy egy-egy győzelem után jó, de majd májusban vagy júniusban osztják a trófeákat. Tehát, hogy miért nem mostan időzítik a csúcsformát. Értem, hogy fárasztó volt az idény, de mégis csodálkozom azon, amit mondtál, hogy két ilyen álmoskás csapat találkozott a BL elődöntőben.
2: A saját szintükhöz képest halványabbak voltak. Uh-huh. Nem ezt láttuk a korábbi mérkőzéseken, és aztán mondom, ahogy ment előre a meccs, egy kicsit paprikásabb lett a hangulat, az már úgy jobban tetszett, de a végére aztán pedig a fáradtságot is lehetett látni. Szóval majd, hogy nem, mint hogyha megkockáztatnám, hogy lehet, hogy egy januári zsúfolt fedettuszodás bajnokok ligája döntő, az izgalmasabb lehetne. Láttuk ugye az Európa-bajnokságot, hogy milyen fantasztikus siker volt. Mert ugye nem is volt például futball-VB konkurencia. Most én nem néztem a Rekko tegnap esti mérkőzését. Hát az egyidejileg volt a Mexikó-Dél-Afrika futballmeccsel. El tudom képzelni, hogy Csurig lehetett Máltának a lelátó. Tehát.
1: Csak hogy jusson még, igen, jusson még idő a foci VB-re, és azért egy mondat, hogy mit vársz a mai Ferencváros Olimpiákos női döntőtől, illetve hogy a fiúktól mit láttál, ugye a Ferencváros a Barcelonától kapott ki 5 méteresekkel, úgyhogy rájuk holnap bronzmérkőzés vár.
2: Jó sokáig az Olimpiákos a lányvonalon nagyon erős csapatnak bizonyult, aztán volt néhány év, hogy spanyol csapatok voltak a legjobbak. Én azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak abszolút megvan legalább 50% esélye. Az Olimpiákos mellett talán a múlt meg a rutin szólhat, de nagyon erős a Fradi is, úgyhogy ezt én 50-50%-nak látom. A fiúkra azt kell mondjam, hogy ott is jó darabig tényleg olyan volt, mint hogyha mint az FTC B játszott volna, csak az FTC A játékosaival, vagy jól maszkírozták magukat. Aztán utána ott is a vészhelyzetben már elkezdtek úgy játszani, ahogy tudnak. Volt egy-két szituáció, ami lehetett volna szerencsésebb a javunkra, de az igazság, hogy az, hogy egyáltalán visszajöttünk a meccsbe, már azt mondom, hogy ott is le a kalappal. És akkor visszatérnék az ötösökre, itt viszont volt egy nagyon látványos, hogy mondjam, koreográfiája a spanyol lövőknek, egészen másképp, mint az amerikaiak a olimpiai bronzmeccsen Párizsban, ugyanúgy egyforma stílusban, egyforma hangnemben lőtték, hogy így mondjam, az ötösöket, és sikerült nekik a Somával szembe, aki a világ legjobb ötös védője. Tehát ahogy megy az idő, mennek az évek, úgy egyre inkább készülnek a Somából is, nem csak ő készül a lövőből. Foci.
1: Két mérkőzésen
2: hát
1: túl vagyunk.
2: Bírtam.
1: Mennyit?
2: Egy fél időt bírtam este.
1: Igen.
2: Egy fél időt bírtam este, ott egyértelmű volt, hogy azért is mentem el, mert ha jó a meccs, akkor maradok tovább. Egyértelmű, hogy volt a számomra, hogy nagyon jól játszanak a Mexikó, vagy legalábbis ezzel a Dél-Afrikával szemben jól játszanak a Dél-Afrikának, ilyen esetleges túlsó térféles megmozdulásaik voltak alapvetően. Halványabbak voltak, én ezt láttam, tehát tulajdonképpen ezzel ugye a Mexikó már tovább is jutott a csoportból, kis túlzással. Viszont a reggeli meccsből láttam a második fél időt.
1: Na ezt akartam mondani, hogy azt mindenképpen nézd meg. Az jó volt, ugye? Izgalmas.
2: Így van, az viszont nagyon jó volt, nagyon tetszett, és nagyon érdekes volt, hogy úgy tűnt, hogy a csehek meg is tudják nyerni, és akkor visszavonták egyébként indokoltan azt a gólt, amit fejeltek szabadrugást, követően a csehek, de összességében amit láttam az alapján, Korea inkább megérdemelte a győzelmet, csak hát ugye a fociban majd a Feri ebből igazol engem, másodlagos az, ki mennyire érdemli. Nagyon gyakran előfordul, hogy nem okvetlenül, aki jobban játszott, ezt a Florinak volt a nagy mondása, ugye, apukád jó barátjának, hogy a jó játékkal tele van a padlás, tehát simán lehetett volna, hogy jobban játszik Dél-Korea, de attól még nyer a cseh csapat, nem ez történt. Nagyon furcsa volt nekem ez a csere az első gól után, amit a cseh szövetségi kapitány végrehajtott. Erre most viszont én szeretném a Feri véleményét hallani.
3: Igen, már beszéltünk róla reggel, hogy Bánki Dodi is elemezte ezt a mérkőzést, és általában én annak a híve vagyok, bár megmondom őszintén, ezt nem láttam, mert ugye úton voltam a stúdióban.
1: Bocsáss meg a hallgató kedvéért, a 64. percben szinte az egész támadósort 3 cserét hajtott végre a cseh kapitány, 3 percet ráegyenlített Korea.
3: Igen, tehát én úgy vagyok vele, hogy ha működik a csapat, az egy működő rendszer, abba vagy nem nyúlok bele, vagy minél később, és ez ebből a szempontból furcsa volt, és nagyon látványos, és Bánki Dodi is ezt emelte ki, hogy rögtön a csere után megváltozott, tehát gyakorlatilag egy cserével is, de pláne egy hármassal egy teljesen új rendszert hozol létre, és ilyenkor nagyon veszélyesek ezek, mert a játékkapcsolatok is szétesnek, és különösen a csere utáni néhány perc, ahogy most ez be is jött, és megvalósult. Hát nyilván nem akarok egy több mint 70 éves rutinos kapitányt bírálni, de talán ez is közre játszott a koreai fordításhoz. Viszont én arra lennék kíváncsi, hogy Mester említette egy interjúban, hogy a latin csapatokat tartott favoritnak, és én is nagyon egyetértek ezzel a mondataiddal. Viszont kíváncsi lennék, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen hosszú tornán egy csapat sikeres legyen? Tehát ugye beszéltünk már arról, hogy akár a családok kiutaztatása, a komfortzónát megadni a játékosoknak, a regeneráció, de mégis vagy esetleg a hosszú, vagy mély kispada, ahogy manapság szokták mondani, mert azért egy ilyen hosszú tornát nem lehet 10-12 játékos a végigjátszani. Tehát mi a siker receptje?
2: Szerintem a legnagyobb probléma itt a tűz fenntartása. Ott kezdődik, hogy hosszú 8 hónapos, 9 hónapos szezont követően van az összes játékos, igen. Tehát már eleve szerintem csak pislákol, de azért mégiscsak világbajnokság van, tehát itt azért tudsz olyan motivációt találni, hogy a maximumát nyújtsa, és azzal, hogy ennyire hosszú, azzal nem csak fizikailag van nyilvánvalóan szüksége a játékosoknak egy-egy ilyen kikapcsolódásra, blackoutra, hanem legalább annyira lelkileg vagy szellemileg, és hát pont egy ilyen csoport idején tud spórolni a játékosokkal, mert már ugye a Mexikó, hogyha további egy vagy két pontot szerez, és azért odahaza a maradék két meccsből erre minden esélye megvan, akkor már tovább is jutott, és a következő meccsekre tartalékolod a játékosokat nem okvetlenül fizikailag, hanem azzal a határozottsággal, amivel játszani kell majd ahhoz, hogy ezeket a meccseket megnyerjék. Ehhez kell szerintem egy kicsit lelátó vagy kispad, ha bár azt hiszem most lelátóra nem lehet küldeni játékos, hanem a kispadot kellett megduplázni mindenkinek. Tehát egy kicsit ki kell őket venni abból a komfortzónából, hogy játszom és jól játszom, hogy újból legyen bennük bizonyítási vágy. Tehát én kifejezetten a jól játszó játékosoknál, akikre később is nagyon bazírozom a teljesítményemet, őnáluk keresnék olyan kisebb ilyen szurkálódásos bántást, amivel nem romlik meg a viszony, viszont föltüzelem, hogy mindenáron be akarja nekem bizonyítani, már pedig nélkül nincs jó csapat.
1: Igen, azt lehetett olvasni, hogy neked is minden játékoshoz megvolt a módszered, és hát megerősítesz, hogy Molnár Papesznél volt az, hogy azt a módszert használtad, hogy az ellenfél játékosát dicsérted, hogy bezzegő, és akkor ez jó hatással volt rá, nem tudom, el szabad árulni ilyen titkokat.
2: Hát ez nem csak nálad, a Kis Gergőnél is működött. Igen, föl lehetett őket piszkálni, ritkán kellett, általában az volt a veszélyes helyzet, amikor egy ilyen 3-4 góllal gyengébb csapat ellen kellett játszani, mert hogyha nem veszük komolyan, akkor a nyakunkra jönnek, és hogyha meg ott elkezdünk hirtelen megpróbálni úgy játszani, hogy tudunk, akkor meg nem okvetlenül sikerül. Tehát ezeken a mérkőzéseken azért kellett őket valamilyen akár mondva csinált okkal föltüzelni, hogy az elején, az első másfél-két negyedben legyen egy olyan különbség, hogy az egyébként gyengébb ellenfél látva az eredményező táblát, meg a játék menetét, föladja, és akkor az ember nyugodtan kísérletezhet a következő meccsekre. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ezt igen Sir Alexnél is láttam többször, talán erről már korábban volt szó, hogy mindig meg kell próbálni valamilyen olyan trükköt, hogy a játékos azt érezze, hogy az, amit eddig csinált az korábbi meccseken is nagyszerű volt, aznak az a múlt, és ha én ezt ma nem fogom megismételni, akkor bajba kerülök. Tehát mindig meglegyen az a belső tűz, amit mondom, pláne ilyen 9.-10. hónapban egy szezonban nagyon nehéz a játékosoknál magas szinten tartani.
1: És akkor megint eszembe jut, amit mondtál Fogel Somáról, hogy az, amit eddig nyújtott, az lehet, hogy kevés, mert kiismerik őt az ellenfél játékosai, tehát mindig meg kell újulni tényleg, és nem szabad a múltból élni.
2: Így van, de egyébként azt gondolom, hogy miután irdatlan tehetséges, és ebben a tehetségben benne van a testalkat is, mert ugye az ember azt szülőktől kapja, és nem lehet javítani rajta. Én azt gondolom, hogy neki is ezekből az elemzésekből tanulnia kell, mert az a stílus, ahogy ő védi az ötmétereseket most már 4-5 éve szenzációsan nemzetközileg is, az a stílus, hogyha ha csak az van, akkor az ellen is lesz ellenszer, mint ahogy volt tegnap. Meg kell, egy kicsit variálnia kell majd az, hogy milyen módokon véd, hogy ne legyenek annyira esetleg nem azt mondom, hogy kiszámíthatóak, de ne lehessen annyira felkészülni belőle. Az amerikaiak a tempó előtt, tehát az ő védési tempója előtt lőtték, a spanyolok tegnap meg a tempót követően, tehát már amikor túl volt a legmagasabb pontja.
1: Hú, izgalmasak ezek a dolgok. Két gyors tippet kérünk még tőled, Dénes, 21 órától Kanada-Bosznia-Hercegovina meccset rendeznek, hajnali 3-kor pedig Egyesült Államok-Paraguay.
2: Szerintem mindkétszer a rendező ország csapata fog győzni.
1: Így legyen, Mexikó is megmutatta, hogy ez esetleg előny lehet. Kemény Dénesnek nagyon szépen köszönjük, és jövő héten újra hívunk, Dénes, és addig már jó sok VB meccset tudunk majd elemezni, értékelni, úgyhogy nézzük együtt a labdarúgó világbajnokságot. Kemény Dénes volt a vendégünk, köszönjük szépen.
3: Köszönjük, mester, és ha hajnali meccs lesz, akkor azért a kutyákat ne hanyagold el, nagyon kérlek. Jó, tehát a kutyaséta nem maradjon el a foci miatt.
2: Rendben.
1: Kutyusok az első. Köszönjük Dénes. Mester. Hírek után folytatjuk. Szia, szia, szia.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: de nem ezért van, hogy hozzád megyek.
1: Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senki nekem! Baby, baby, felmegyek hozzád!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid. Érvényüket vesztik a régi típusú személyi igazolványok. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredmény Dél-Afrika ellen a Mexikóvárosban rendezett találkozón. A játékvezető az afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól

0: Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata. A 63 éves portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. A kétszeres bajnokok ligája győztes edző legutóbb hazájában a Benficát irányította. Mourinho megbízatása 2029-ig szól. Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai 4-es döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi 2 kiírást megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiakosszal. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszhat ma a bajnokok ligájában. A magyar csapat ellenfele a görög Olimpiakosz lesz. A 21 órakor kezdődő finálét a Duna World és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légi csapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy hamarosan bejelentik a Perzsaországgal kötendő megállapodás helyét és idejét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyezmény elfogadásáig érvényben marad az iráni kikötők tengeri blokkádja. Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca közölte, hogy az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról, ezért arra kérik őket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. A beteg, illetve mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak.
1: Közlekedés.
0: Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Budapest felé vezető oldalát Mezőkövesd és Füzesabony között. Egy kamion a hídfőnek hajtott a 123-as kilométernél. Felborult, rakománya szétszóródott, ezért a szemközti Miskolc felé vezető oldalon is torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 40 perc az utolsó perceihez ér a ma reggeli Sportreggel, ahol Bene Ferenccel köszöntöttük a hallgatókat, és természetesen nagy részben a labdarúgó világbajnokságról beszélgettünk, sokféleképpen világítottuk meg az éppen zajló tornát, gazdasági szempontokat elemeztünk, illetve Disztő László is elmondta a régi élményeit, hiszen 1986-ban ő is járt Mexikóban a világbajnokságon a magyar labdarúgó válogatottal. Most azonban Borsos László hallhatjuk, aki a Nemzeti Sport munkatársaként van kint Mexikóban, a világbajnokság helyszínén. A mai két mérkőzés után hívta fel őt Szabó Bence, ezt a beszélgetést hallhatjuk most.
2: Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság, ott voltál a nyitó mérkőzéssel, milyen élményekkel gazdagodtál, milyen volt ez a találkozó?
3: Maga a meccs szerintem annyira nem volt izgalmas. Rögtön vezetést szereztek a mexikóiak, és meg kell hagyni, hogy jól játszottak, kontrollálták a meccset, de az is igaz ugyanakkor, hogy az ellenfél szerintem már még csak egy meccset láttunk, amire ez a adásba kerül a mondókám, két meccs ment le a világbajnokságban, de szerintem Dél-Afrika nem üti meg a VB szintjét, vagy hát sajnos, mivel 48 csapatosra dúzasztották a mezőnyt, lehet, hogy megüti, de szerintem ez a meccs már nem magában bizony nyitotta, hogy nagy kár érte, mert nagyon gyengén játszott Dél-Afrika, és nem hiszem, hogy egyébként a csoportban másik két ellenfél szemben lesz majd keresni valója, úgyhogy nem volt sajnos egy túl izgalmas meccs, ugyanakkor a hangulata az egészen frenetikus volt az Aztekában, majdnem 81 ezer ember abszolút teltház volt a meccsen, és nagyon megágyazott a hangulatnak az, hogy már a 7. percben vezettek a mexikóiak, és onnantól kezdve tényleg örömmámor volt a stadionban, minden egyes jó passznál nézott szinte a közönség, mert többször mexikói hullámokat is próbált csinálni a lelátón, több-kevesebb sikerrel, és érdekes volt belelátni ebbe a szurkolói kultúrába, olyan szempontból, hogy például amikor Mexikó gólt szerzett, akkor az összes ember ilyen kis papírból hajtogatható szombréróját mind eldobta, meg sokan nagyon, mint a rockkoncerteken a sörös korsót is eldobta le a lelátóra, úgyhogy érdekes élmény volt, meg aztán itt a városban is hát egészen estig tartott a mulatság, úgyhogy ilyen szempontból nagy élmény volt, még hogyha maga a meccs az nem is volt túl nagy szem.
2: Ugye tüntetések is körbeveszik ezt a labdarúgó világbajnokságot, ez mennyire szűrődött be akár a VB meccsbe, vagy milyen hatással voltak ezek a találkozóra, vagy az egész világbajnokságra most, ahogy hogy látod?
3: Minden bizonyal van hatása a tüntetéseknek, már csak amiatt is, mert itt a főtéren, az Okálón állítottak fel egy hatalmas szurkolói zónát, csak hogy ez még nincs megnyitva az emberek előtt, mivel a közvetlen szomszédságában egy óriási tanártüntetés zajlik, egy tanársztrájk, aminek a csúcsán 12 ezer ember vett részt. Ez most már valamennyire apadt a létszám, de így is nagyon sokan vannak, és amíg nem tágítanak, addig úgy hírlik, hogy nem is nyitják meg ezt a FIFA fanzont, ami azért óriási blama a városnak. Ez már ezen kívül is rengeteg útlezárás volt, rengeteg demonstráció. Még amikor reggel böngésztem a híreket, akkor egy tucatnyi demonstráció volt, amit bejelentettek már a rendőrségnél június 11-e csütörtökre a nyitómeccsnek a napjára. Ebben voltak kisebb tüntetések, nagyobb tüntetések, különböző témákban, leginkább egyébként az eltűnt emberekért folytatott tüntetések voltak azok, amik a legnagyobb hullámokat verték, és egyébként több olyan embert is láttam így a nap folyamán az ünneplő tömegben a meccs után itt a belvárosban, akik folyamatosan a saját tábláikat tartották föl, olyan feliratokkal, hogy 130 ezer embert keresünk, de a kormány viszont nem tesz semmit, vagy csak az anyukákat érdekli, hogy hol van a gyermekük, a kormány nem, úgyhogy ez is szívszorító volt látni azon túl, hogy egyrészt tényleg tízezres, vagy akár százezres tömeg volt az utcán. Mondhatni, hogy parti, vagy fiesta hangulat volt, táncolnak az emberek, zenélnek, maszkokat húznak, jelmezekben öltöznek, és ugyanakkor meg azért az is a hír folyamokban eléggé erősen jelen van, hogy a városnak melyik szegletén milyen tüntetések vannak. Én tüntetésben most itt a visszafele buszúton így nem futottam bele, meg amikor már gyalog voltam, akkor sem. Viszont feliratokat láttam, molinókat, feltartó embereket, úgyhogy hát igen, kettős érzések lehetnek mindenkiben emiatt.
2: A Mexikon kívüli válogatottakat az ottani emberek hogyan követik figyelemmel? Tehát azért gondolom nyilván nincs egy fesztivál hangulat, amikor mondjuk Csehország lép pályára Mexikóban.
3: Ezt még egyelőre nem tudom, ugye bár most a dél-koreai Csehország meccset Guadalajarában rendezik. Pont beszéltem egy magyar kollégával, aki ott fotóz, és mondta, hogy olyan sokan vannak, hogy például az internet elérést ezt megnehezíti, annyian akarnak felmenni a hálózatra a stadionnak a közvetlen környezetébe. Én nekem majd itt 17-én lesz egy Üzbegisztán-Kolumbia meccs, amire akreditálok, és ott majd le tudom mérni azt, hogy mégis mekkora a parti hangulat egy olyan meccsen, amikor nem Mexikó játszik. Egyébként majd 24-én fogadja Csehországot itt Mexikó, terveim szerint arra is megyek, hogyha megkapom az akreditációt, ami már most egy nagyon izgalmas meccsnek tűnik, mert valószínűleg sok múlik majd azon a mérkőzésen, akár a továbbjutás vagy az első helyen a szempontjából.
1: Borsos Lászlót, a Nemzeti Sport munkatársát hallhattuk, aki Mexikóban tölti ezeket a napokat, kint van a világbajnokságon. Irigyeljük egy kicsit, nem Feri? Azért az Azték stadion tegnap, nem tudom, bakancs listádon van-e, ugye a világ legszebb stadionjait tekintve, ahová mondjuk eljutnál szívesen?
4: Nincs különösebben ilyen bakancs listám, de azért azt a mexikai hangulatot azt azért átérném nagyon szívesen. Tehát televízión keresztül is. Tényleg, ami érdekes, hogy ezt a gyermekkori nosztalgikus érzés fogott el, amikor a 86-os VB-n hallottam ugyanezt a hangulatot 110 ezer emberrel, most ugyancsak 80-nal nagyon-nagyon idézőjelben a csak, de csodálatos, tényleg minden mexikói mérkőzés öröm lesz, és tényleg fantasztikus a hangulat.
1: Igen, és hogy látjuk, hogy a dél-amerikaiak, közép-amerikaiak állnak ez a sporthoz, hogy sztárokként kezelik a labdarúgókat, a brazilok kerethirdetéséről kerültek fel ugye videók, hogy amikor összegyűlik a család, és ez egy ilyen szent pillanat, amikor kihirdeti a szövetségi kapitány, hogy kimehet egy világbajnokságra, tehát mi ezt itthon nem azt mondom, hogy nem tudjuk elképzelni, de a magyar lelkület nem ilyen eufórikus, és még hogyha örülünk is, nem tudjuk ennyire kimutatni, nem?
4: Én úgy gondolom, hogy mondjuk a Puskás arénában egy teltházas mérkőzésen kijutna a válogatott a világbajnokságra, akkor hát úgy gondolom,
1: estig ünnepelnénk a körúton, nem?
4: Megáll a hatos villamos, tehát én is úgy gondolom, hogy szerintem napokig az ünneplés hatás alatt lennénk, meg azért a magyar szurkolók is csodálatos hangulatot tudnak teremteni. Én a mexikai hullámot azért markánsabban vártam, tehát még egy kicsit
1: még gyakorolják, üzenjük innen.
4: A mexikóiaknak a 86-os mexikó hullám az volt az igazi, de hát eljön majd ez is, és hát Mexikó szinte biztos, hogy tovább jut a csoportból, tehát tovább izgalmas mexikó mérkőzéseket várok.
1: Te egyébként játszottál, vagy edzettél magaslaton? Te el tudod képzelni, nem, hogy milyen ott futballozni?
4: Nem, azért a testnevelés egyetemen megtanultuk a hatásait, meg hogy mit, hogyan kell alkalmazkodni ott, de nem tapasztaltam még. Akik, beszéltem olyan volt labdarúgókkal, akik Mexikóban játszottak, sőt Bolíviában játszottak, és állítólag ugye a levegő sűrűsége sokkal kisebb, tehát gyakorlatilag helyből 60-70 métereket tudsz rúgni eleve a labdával, ami azért az is ritka. Mm. Akkor ugye az a klasszikus légszom is benne van, tehát az is nagyon érdekes. Akkor egy időben Bobby Eamonnak a távolugró világcsúcsát azzal magyarázták, hogy a gravitáció is kisebb, szóval nagyon-nagyon érdekes lehet, de sajnos nem tapasztaltam meg.
1: Fogunk még erről és a mexikai körülményekről is beszélgetni, de nézzünk előre, hiszen ma este 21 órától Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzést rendeznek Torontóban, lévén ugye, hogy Kanada a házigazda, és az Egyesült Államok Paraguay találkozott hajnali 3-tól rendezik Los Angelesben, de 21 órakor párhuzamosan, ha Kanada-Bosznia találkozóval közvetítjük majd élőben a Ferencváros Olimpiákos női vízilabda bajnokok ligája döntőt is, úgyhogy érdemes bennünket hallgatni. Feri, te melyiken leszel szakértő, mikor találkozhatnak veled a hallgatók?
4: Én velem itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül a Kanada-Bosznia mérkőzésen itt leszek végig élőben a hallgatókkal, úgyhogy nagyon várom a találkozót, mert két eltérő kontinensről biztos vagyok benne, hogy Kanada-Bosznia mérkőzés még nem volt a futballtörténelemben, úgyhogy kíváncsi leszek rá én is.
1: az Torontóban rendezik, nem tudom, ott milyen körülmények vannak. Ott Kanada birtokolhatja ezt az előnyt, hogy hazai pálya lesz, bízhatnak-e a közönség támogatásában úgy, mint mondjuk a mexikóiak?
4: Hát én arra nem számítok, hogy olyan hangulat lesz, mint az Azték stadionban, de nyilván a hazai pálya előnye a közönségtől függetlenül azért létezik. Az a tapasztalatom, hogy ilyen hármas világbajnokság ugye még nem volt három rendezővel, de a rendezőt mindig támogatják egy picit a játékvezetők is, ezt csak nagyon halkan mondja ki az ember, de ez a kétes ítéletekre vonatkozhat.
1: Közönség, ez Dél-Koreában szerintem... nem ismerik ezt az érzést szerintem.
4: Igen, igen. Hát hál' Istennek azért, a VAR-nak azért sok negatív hatása mellett azért ez megvan, hogy azért az igazság és a racionalitás győz. Nagyon nagy extrém bírói tévedések biztos, hogy nem lesznek a mérkőzésre, és sem a VB-n.
1: Na hát kíváncsian és izgalommal várjuk a világbajnokság további mérkőzéseit, nagy részüket itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük majd, úgyhogy érdemes bennünket hallgatni, hiszen nem maradnak le semmiről, hogyha a Nemzeti Sportrádiót hallgatják. Bene Ferencnek nagyon köszönjük.
4: Én is köszönöm szív, hogy itt lehettem.
1: Mai
4: nagyon köszönöm.
1: Műsor Big Favi Tamás szerkesztő kollégánk nevé és munkatársaink nevében is további szép napot kívánunk mindenkinek, további kellemes rádiózást.
4: Sportos szép napot, sziasztok!
0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A tanító az iskolapadba kényszerült, a magyar válogatott Angliában oktatta a sportág feltalálóját, és nem 6-3-ra verte, vagyis 3 góllal, hanem 4-gyel. Erre emlékszünk a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítőnk nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 4-2 a fél időben, a végén 6-3 énekelte Hobo az 1953-as angliai magyar foci csodáról, és a két válogatott ezt követő 3 mérkőzésén is magyar győzelem született. Ám 1962-től 2022-ig 12 meccset nyert ebben a párosításban Anglia, és 3 döntetlen mellett magyar diadal nem volt. Ezen 60 év során Anglia nyert egy világbajnokságot, és folyamatosan ott volt a világ legszűkebb élmezőnye mögött. Mi pedig távolodtunk előbb az élmezőnytől, aztán már a középmezőny közepétől is, és csak nosztalgiáztunk a régi idők fociát emlegetve. Mert volt mire emlékeznünk az első 1000 meccs eredményeit pörgetve, hiszen más sikerek mellett 9 világbajnokság és 5 Európa-bajnoksági végjátékában szerepelt a válogatottunk. A 9 világbajnokság során 1938-ban és 1954-ben második lett. 1934-ben, 1962-ben és 1966-ban a legjobb 8 között esett ki, 1958-ban, 78-ban, 82-ben és 86-ban pedig a csoportkörben. 5 Európa-bajnokság végjátékában vett részt, 1964-ben bronzérmet szerzett, 1972-ben negyedik lett, 2016-ban a legjobb 16 között fejezte be a szereplését, 2021-ben és 2024-ben pedig a legjobb 24 között. 9 olimpián focizhatott. Az 5 karikás játékokon nyert 3 aranyérmet, 52-ben, 64-ben és 68-ban, egy ezüstöt 72-ben és egy bronzot 60-ban. A további helyezései az 5 karikás játékokon 1912-ben 5., 1924-ben 10., 1936-ban 14., 1996-ban 16. Ám az olimpiánkon vívott meccsek besorolása nem egyértelmű. Van, amelyik hivatalos nemzetek közötti találkozó, és van, amelyik nem. Ennek ellenére az 1001 futballéjszaka a legszebb meséi között számunkra vannak olyan felejthetetlenek, amelyekre mindig jó emlékezni. A világbajnokságok és Európa-bajnokság sorában viszont még több. Ám ha megengedik, a szubjektív érzések előtt száraz tények. A 9 VB végjátékban összesen 32 meccset játszott a válogatott, és az összmérlege éppen csak pozitív. 15 győzelem, 14 vereség és 3 döntetlen. A döntetlenek közül az 1982-es Belgium elleni 1-1 a további küzdelmektől való azonnali búcsút jelentette. az 1958-as Wales elleni 1-1 azt, hogy a csoportból való továbbjutásért újabb meccset kellett játszania, szintén Wales-szel, és az kiesést hozott, vagyis az is vereséggel ért fel. Csak az 1962-es Argentina elleni 0-0 nem okozott gondot, mert Anglia és Bulgária legyőzése után már előtte a legjobb 8 közé jutott a csapat a csoportjából. De az sem tartozik a legszebb történetek közé, ahogy a 14 VB vereség sem, és ez még akkor is igaz, ha manapság mindenki kiegyezne egy VB döntőben elszenvedett vereséggel. Ám 1938-ban és 1954-ben kicsit sem gondolták így az akkori szurkolók. Érdekes, de a 15 világbajnoki győzelem közül csak 5 igazán értékes. Az elsőnek, az 1934-ben Egyiptom felett aratottnak nincs sportértéke, ahogy az 1938-as Holland-India elleni 6-0-nak sem. Nem volt különösebb bravúr Mexikó 4-0-as legyőzése az 1958-as VB-n, a két Bulgária elleni diadal, 62-es 6-1 és a 66-os 3-1 sem, ahogy Kanada nyögvenyelős legyőzése sem 1986-ban. Hát de legalább akkor ott voltunk a világbajnokságon. Érdekesnek kell egyébként ítélni Korea 1954-es 9-0-as legázolását, hiszen az ázsiaiak még csak ismerkedtek a sportággal, ráadásul olyan rossz fizikai állapotban voltak, hogy a hajrában többen leültek a földre pihenni. Viszont a VB-k végjátékában, holtversenyben ez a legnagyobb különbségű győzelem, így adnánk is ennek a felvételét ebben a sorozatban, ha meg lenne. Sajnos a VB-k történetének másik nagy különbségű diadalából az 1982-es Magyarország-Szalvador 10-1-ből is csak a gólok rádió közvetítései vannak meg másfél percben. Pedig ezeket a különleges voltok miatt szívesen sugároznánk, ahogy az 1938-as negyeddöntőt és elődöntőt is, előbbiben Svájcot 2-0-ra, utóbbiban Svédországot 5-1-re verte Magyarország, de arról a VB-ről még nem volt rádió közvetítés. Vagyis az 1001 futball éjszaka legszebb meséi között a 9-0-nak, a 10-1-nek és a 2-38-as diadalnak mindenképpen lenne helye, viszont van 5 olyan VB sikerünk, amely mindenki rangsorában biztosan ott van a top 10-ben. Az aranycsapat 1954-ben a csoportkörben a későbbi győztes NSK, a negyeddöntőben Brazília, az elődöntőben Uruguay elleni mérkőzéséről van szó, továbbá az 1962-es magyar-angol 2-1-ről és a 66-os magyar-brazil 3-1-ről. Szerencsére ezek közül 4-nek a teljes rádió közvetítését megőrizték elődeink a számunkra. Érdekes, hogy Európa-bajnokságok végjátékában igazán emlékezetes győzelme nincs a magyar válogatottnak. Sajnos, bármilyen furcsa ez, győzelme is csak 3. A 2016-os Magyarország-Ausztria, a 2024-es Magyarország-Skócia és az 1964-es Dánia elleni győztes bronzmérkőzés. Egyébként a 2016-os Magyarország-Ausztriát már adtuk itt a Nemzeti Sportrádióban, a 2024-es Magyarország-Skóciának csak az utolsó 10-12 perce érdekes, igazából, de talán a legérdekesebb az utolsó másfél. Az 1964-es Dánia elleni győztes bronzmeccset viszont leadnánk egyszer önöknek, de azt meg nem őrzi az archívum. Viszont őrzi az archívum, hiszen nem is voltak olyan régen a Nemzetek Ligája találkozókat. Mert ezek között is voltak nagyon nagy diadalok. Ma a legnagyobbat idézzük ezek közül. Nyilván mindenki tudja, mely találkozóra gondoltunk. Bizony, bizony, a 2022-es Wolverhamptonira, amikor először szerepelt válogatottunk az A divízióban, és Anglia elleni hazai 1-0 kezdett, aztán Olaszországban 2-1-re kikapott, majd 1-1-et játszott itthon Németországgal. Vagyis 3 meccs után 4 ponttal állt abban a csoportban, amelyről előzetesen azt mondtuk, hogy a pontszerzés is bravúr. Aztán a 4. meccsre úgy utazott Angliába, hogy reális célnak tűnt a bentmaradás. Persze, Wolverhamptonban az 1 pontban is csak a legoptimistábbak reménykedtek, aztán csodálatos diadal lett a vége. A válogatott így kezdett azon a mérkőzésen. Dibusz Dénes, Lang Ádám, Orbán Vili, Szalai Attila, Fiola Attila, Stájsz Kelum, Séfer András, Nagy Zsolt, Salai Roland, Szoboszlai Dominik, Szalai Ádám. Következzen a 2022. június 14-i Anglia-Magyarország Nemzetek Ligája találkozó. A kommentátor Varga Péter.
4: Az angolok a mai mérkőzésen fehér fölsőben, piros számozással, kék nadrágban játszanak majd, a magyar csapat pedig megy piros mezben, fehér számozással, fehér nadrágban és zöld sportszárban, és a magyar együttes kezdi a mérkőzést, és érkeztek magyar szurkolók is a találkozóra. Méghozzá ott vannak nem messze Dibusz Dénes kapuja fölött a lelátón, lehetnek vagy 1500-2000-en. Egyébként a stadionban 32 000-en szurkolhatnak, és úgy nézem, úgy látom, hogy mindegyik hely elkelt. Séfernél a labda, aki ugye eltiltását letöltötte, és most már ott lett a magyar együttesben, ugye az előző mérkőzésen a németek ellen nem játszott. Aztán Szalai kapja az angol 16-os sarkánál a jobb oldalon a magyar támadás, de egy szabálytalanság történik, és így jöhetnek majd az angolok. Gyorsan a kezdőszállítások, még egyszer a magyar csapatnál Dibusz véd. Lang, Orbán, Szalai, Fiola, Séfer, Stájsz, Nagy Zsolt, Szoboszlai, Szalai Ádám és Sallai Roland. Ugye Nagy Ádám, aki tegnap a sajtótájékoztatón is szerepelt, ott ült Marco Rossi szövetségi kapitány mellett, és játszott itt korábban Angliában, a Bristol Cityben, ezúttal nem kapott helyet a kezdő csapatban. Az angoloknál Ramsdale, az Arsenal kapusa véd a mai mérkőzésen, Walker Stones, Gehi és James a védelemben, előttük Phillips, Bellingham, és ott van Gallagher is, valamint a támadó hármasban Bowen, Kane és Saka. Bowen szabálytalankodik méghozzá Nagy Zsolttal szemben. Nagy Zsolt, aki az előző mérkőzésen a németek ellen betalált, remek gólt szerzett, és ezúttal is ott van a magyar csapat kezdőjében. Ramsdale-ig, az angolok kapusáig száll közben a labda. Marco Rossi elmondta, hogy ezen a mérkőzésen is a magyar válogatott szövetségi kapitánya nagyon bátor játékot vár, és ezen a mérkőzésen sem csak a védekezéssel fognak foglalkozni, hanem bizony szeretnének kreatív, ötletes támadásokat vezetni. Southgate pedig, az angolok szövetségi kapitánya úgy fogalmazott a tegnapi sajtótájékoztatón, hogy a világbajnokságot is szem előtt tartva állítja össze a kezdőt. Nos, ez valóban így van. Nagy Zsolt akadályozott meg egy veszélyesnek tűnő angol támadást a jobb oldalon, egy picit fájlalja a lábát. Ez azért érdekesség, mert a németek elleni mérkőzés előtt Sallaival együtt ők külön edzettek, de szerencsére nem komoly a sérülésük, olyannyira nem, hogy a németek és most az angolok elleni meccsen is ott vannak a kezdő csapatban. Szóval egy tértől elő indítás hátulról a jobb oldalra az angol csapat részéről, de sikerül a magyar együttesnek labdát szereznie, méghozzá Szalai cselezget, átlépi a felezővonalat, a jobb oldalra küldeni Sallaihoz, aztán karját széttárva reklamál a játékvezetőnél, Türpennél, hogy miért nem vette észre, és most már az angolok lendülnek támadásba, méghozzá Saka a bal oldalon közel a magyar 16-oshoz, bepasszolja középre, Kane csinál egy cselt visszafelé, lövésre teszi le, nincs azonban egyelőre lövés Walkertől, Walker laposan be az ötös környékére, és nagyszerűen tisztáz a magyar védelem. Arra számítani kell, arra számítani lehet, hogy megnyomja majd az első 15-20 percet az angol válogatott, és ez egy nagyon fontos periódusa a mérkőzésnek, ez bizony ki kell tudni védekezni. Egy beadás a jobb oldalról, méghozzá Saka irányába, de ezt Fiolának meg kell oldania, és Fiola meg is oldja. Magyar bedobás következhet majd. Említettem, hogy francia játékvezető van Türpen személyében. Türpen fújta a sípot a Bajnokok Ligája döntőjében idén a Real Madrid-Liverpool összecsapáson. A negyedik percben járunk, a mérkőzés állása 0-0. Eddig helyzet nem volt. Lang fogja elvégezni a bedobást. Az Omonia, a Nikózia játékosa, ő Cipruson légióskodik. Sallai irányába megy a labda, Sallait azonban elválasztották attól, és most már Stonesék passzolgatnak hátul az angol védők, és nagyon sokan bíztak egyébként abban, ha már Wolverhamptonban van a meccs, akkor Conor Coady, a Wolverhampton játékosa és csapatkapitánya ott lesz majd a védelemben, és felveheti a legendás Billy Wright által viselt ötös mezt, azonban ez nem történt meg, nincs ott a kezdő csapatban, és Stones viseli az ötöst az angol védelemben, ugye Billy Wright a Wolverhampton és az angol labdarúgás legendája, egy szobra is van itt a stadion előtt, és hát ki ne emlékezne rá, ugye Puskás vele szemben csinálta meg ezt a fantasztikus visszahúzós cselt az 53-as angol-magyar 6-3-as legendás mérkőzésen a Wembley-ben. Volt időm mindezt elmondani, hiszen továbbra is hátul passzolgatnak az angolok. James kapja, a Chelsea játékosa, és passzolja föl a bal oldalon. Sok lapos passzos játékkal operál Anglia, és ezt szépen csinálják. Jameshez kerül, ott van az ötösnél, átemeli a hosszú oldalra, és egy nagyszerű mentés Nagy Zsoltól. Bowen fejelt, de Nagyról oldalra pattant a labda. 6 méterről a jobb oldalról a beadásra érkezett remekül Bowen, a West Ham United játékosa, de ott volt a magyar együttes kiválósága Nagy, és megoldotta. Minden esetre ez egy nagyon veszélyes akció volt, ahogy itt a bal oldalon végigfutott, és aztán, ahogy átkeveredett a labda a jobb oldalra, de sikerült tisztáznia a magyar csapatnak. Philips kanalazza el, a magyar csapat térfelének közepén zajlik most a játék. Szalai próbálja kihozni, 2-3 angol játékos között, Sallai is besegít neki, ott van Fiola, és magyar bedobás következhet, megint egy szusszanásnyi idő, nincs egyszerű dolga a magyar válogatottnak, az angolon látszik, hogy bizonyítani akar hazai közönség előtt. Pár nappal ezelőtt Anglia Olaszországot fogadta, ugyancsak Nemzetek Ligája mérkőzésen, azon a meccsen nem született gól, az is itt volt Wolverhamptonban, de akkor nem teltház, hanem mindössze 3000 néző előtt, ugyanis a zárt kapus büntetést kapott Anglia még az Európa-bajnokságon történtek miatt, és úgy, mint Magyarországon, a zárt kapus büntetést olyannyira ki lehetett játszani, hogy gyermekek kísérőkkel bejöhettek a mérkőzésre. Megint az angoloknál, 7. perc, 0-0 az állás, és egyelőre angol fölény a mérkőzésen. James a bal oldalon, aztán Saka, eddig a bal oldal jóval aktívabb az angoloknál, és erre figyelnie kell majd Langnak, és figyelnie Fiolának is. Egy labda az ötös környékére, és szerencsére Saka hosszan szöktette magát. Az a Saka, aki büntetőt hibázott tavaly az Európa-bajnokság döntőjében az olaszok ellen, ezt a mai napig nehezen tudja feldolgozni a fiatal angol, kéntől kapta egyébként a labdát, és tolt egyet rajta, de ezt hosszan tette, így kirúgással jöhet a magyar csapat a mérkőzés 8. percében 0-0-nál. Dibusz, aki az olaszok ellen védett legutóbb, és most Anglia ellen is bizonyíthat. Ha Dibusszal sérülés történne, akkor szappanos a cserekapus, ugye Gulácsi eltiltás miatt nincsen, de a mai mérkőzésen mindenképpen Dibusznak adott volna bizalmat. Marco Rossi ezt már korábban megbeszélte a kapusokkal, és tájékoztatta a sajtót is ugye ezzel kapcsolatban. Szalai szépen tartja meg a felezővonal környékén egészen idáig. James nagyon aktív továbbra is, és Saka is segít neki. Még mindig a felező környékén zajlik a játék. Most lépi át Sallai. Szalai szerezte meg a labdát, Szalai Ádám. Aztán Sallai Roland, 2-3 angol játékos között gyönyörűen tartotta meg, aztán Szoboszlai is hozzáért talán először a mérkőzésen, és Stiles pedig elterül a földön, de a 25 méterre lehetett az angol kaputól Stiles, érzésem szerint szabálytalankodtak vele, a francia bíró nem sípolt. És Rossi folyamatosan mondja magáét Türpennek, megmondom őszintén, Marco Rossinak abszolút igaza van, hiszen Stiles-szal szabálytalankodtak az angolok, de a játékvezető ezt másképp látta, és Rossi azért is reklamál, mert Schäfer is elterült még egy korábbi esetnél a földön, de a bíró azt jelzi nem csak Rossinak, hanem Szalainak és Stilesnak is, hogy ott sem történt szabálytalanság. Ezúttal is Szalai Ádám a magyar válogatott csapatkapitánya. Tőle is várhatjuk a gólokat. 25 találatnál jár eddig válogatott beli pályafutása során. Hogyha gólt szerez, akkor pedig beéri az örök rangsorban előtte álló 26 gólos Gera Zoltán. Továbbra is ápolás zajlik a pályán, és Schäfer, aki, ahogy említettem róla, az előző mérkőzésen pihenhetett, hiszen eltiltás miatt nem játszott, nem szerepelt. Most nagyon nem jönne jól, hogyha rögtön itt a találkozó elején a 10. percben cserélnie kellene kényszerűségből Marco Rossinak. Egyébként a tegnapi napon egyáltalán nem volt az érezhető, tapasztalható itt Wolverhamptonban, hogy bármilyen nagyobb sportesemény, sportrendezvény lesz ma. A stadion környékén is, a belvárosban is üresek voltak az utcák, ma viszont már azért sokkal nagyobb volt a nyüzsgés, és hát bizony 30 ezer, nyugodtan mondhatom, hogy dühös angol drukker előtt kell játszania a magyar csapatnak, hiszen ahogy a szurkolókon érezhető, látható volt, nagyon kivannak éhezve már a győzelemre. Nagyon régen, még 2014-ben fordult elő legutóbb, hogy egymás után 4 mérkőzésen ne nyerjen az angol válogatott. Közben Schäfer most már talpon, az oldalvonal mellett ápolják valószínűleg, remélhetőleg folytatni tudja a játékot. Szalai fejeli oldalra, méghozzá Sallai felé, Sallai is a lábához kap, medbe puszit kaphatott, majd aztán az angol válogatott pedig szabadrúgást végezhet el a magyar térfél közepéről. Gallagher szemben szabálytalankodtak a mieink, ott van Bellingham is, a mindössze 18 éves játékos, aki a Borussia Dortmundot erősíti, de több olyan futballista van ebben az angol kezdőben, akiket azért játszott nagy valószínűséggel Southgate, hogy megnézze, hogy mire képesek, hogy kiket vihet majd közülük a világbajnokságra. Arra is panaszkodtak, egyébként angol szabadrúgás, tehát ketten a sorfalban, és majd ezután a többi, nézzük, hogy mi történik. Egy fejes a szabadrúgást követően 12 méterről, de ez veszélytelen. Méghozzá Géhi az, aki kapu irányába fejelte a labdát, de pattant is egyet, nem volt benne kellő erő, és Dibusznak ez nem okozott problémát. Dibusz kirúgja, és Szalai felé, nagyon pontos volt a kirúgás a kapustól, Szalai meg is tudta csúsztatni, de ott egyelőre nem nagyon van keresni valója a magyar támadóknak az angol térfélen, hiszen folyamatosan elválasztják őket a labdától. Most éppen Phillips lépett vissza, aki védekező középpályás, és ő teszi ki a bal oldalra. Majd aztán a jobb oldalon megkapja Walker. Szépen türelmesen járatja a labdát Anglia, amely 2 ponttal áll a Nemzetek Ligája csoportban, az utolsó, a 4. helyen, a magyar együttesnek 4 pontja van, és második a magyar válogatott, megint Phillips, és hátul Stonesnál, most már Stones pedig, akár választhatta volna James-t a bal oldalon, vagy a mellette lévő Géhit, Géhi azonban nem kapta most, hátul a kapus Ramsdale, és megint Walker. Ketten is a Manchester Cityből az angol a hátvéd sorban. Walker mellett Stones. Stones teszi tovább, Bellingham lép vissza, egyelőre keresi a labdát a magyar válogatott. 13. perc vége, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Walker, Szoboszlai próbálja megszerezni, de egyelőre nagyon pontos és határozott passzok ezek az angol játékosoktól. Megint Walkernél a labda, aztán hozzáér most a klub és válogatott beli csapattárs Stones is. Ismét Walker. Walker megint, Phillips is ott van, hátra passzolják az angolok, és azt nézi Walker, hogy kit tudna indítani, aztán ad egy nagyszerű keresztlabdát a baloldalra Jamesnek, Jamesre Fiola zár ki, Fiola ér ki, és a magyar válogatott bedobással következhet, mert hogy James az, aki kifejelte a labdát. Lang végzi el a 14. percben, ott van Schäfer is, ott van Stiles is, aki remek teljesítményt nyújtott az előző mérkőzésen Nagy Ádámmal. Nagy Ádám futotta a legtöbbet a németek ellen, de Stiles is ott volt a legjobbak között e tekintetben. de nagy, ahogy már említettem, Nagy Ádám nincs a kezdő csapatban. Most Rázendi talán először a mérkőzésen az angol szurkolótábor. 15. perc, és James Carey Géhi-től. Géhi azonban hátra teszi Ramsdale-hez. Az már tegnap valószínűsíthető volt, hogy Ramsdale véd majd, hiszen Pickford, ott voltunk az edzésen, az angol válogatott edzésén, kézsérülést szenvedett, méghozzá a bal kézfeje sérült meg, be is kellett kötni, de folytatta egyébként az edzést, viszont sokan már tegnap megírták, hogy valószínűleg Ramsdale védi majd az angol kaput. Egyelőre helyzet nélkül, komoly helyzet nélkül a mérkőzés magyar szempontból mindenképp. Az angoloknak ugye volt egy fejese 6-7 méterről, ami Bowen részéről érkezett, de szerencsére abból nem lett gól, hiszen Nagy Zsolt menteni tudott. Magyar szabadrúgás következik, méghozzá a bal oldalról, Szoboszlai és Stiles, ott a labda mögött lehet, vagy 40 méter a távolság. Két embert azért kér Ramsdale a sorfalba, és Szoboszlai fogja elvégezni, Stiles ugyanis átlépi a labdát, lehelet finoman alábökött Szoboszlai, és mindig ott van, helyzet, gól! Gól! Vezet a magyar válogatott, Sallai a gólszerző! Az első helyzetéből gólt szerez Magyarország! A 16. percben ide-oda pattogott a labda a 16-oson belül, és Sallai olyan 8-10 méterről, kissé a bal oldalról, egy pattanás után, egy átvételt követően nagyon nagy gólt rúgott Ramsdale kapujának jobb oldalába. Hibáztak az angol védők, és ezt Sallai kihasználta. 1-0! Vezet Magyarország! Ezt Ramsdale nem védhette, bár hozzáért még a jobb kezével, a jobb karjával, de akkora erővel jött ez a lövés, hogy esélytelen volt az Arsenal kapusa. És Sallai a Freiburg magyar játékosa, a magyar válogatott támadója pedig betalál. Az első gólja ez a Nemzetek Ligája idei kiírásában Sallainak. Vezet Magyarország! De jó ezt kimondani! 17. percben járunk, Sallai góljával tehát 1-0 a mieinknek. Ugye volt egy kisebb sérülése Sallainak, sokan féltették már a németek ellen, hogy lehet, hogy nem tud pályára lépni, nem lép pályára, de ott volt a németek, és itt van most az angolok ellen is. És fantasztikus volt ragasztott a kapu jobb oldalába. Saka irányába a labda, közel a szögletzászlóhoz, Saka nem tudja bentartani, jöhetnek a mieink. Többen is hibáztak egyébként a gólnál. A legnagyobbat, képzeljék, a támadó csillaga az angoloknak, Harry Kane, aki tehát nemes egyszerűséggel luftot rugott, ő nem tudott felszabadítani. Más kérdés, hogy besegített ugye a védekezésben. Ez még ebből a szempontból akár dicsérhető is lenne, de hát inkább kárt okozott, mint segített az angoloknak. De hát ez legyen az ő bajuk. Szalai csúsztatott, aztán Fiola is, és Sallai nyargalhat a jobb oldalon. Benéz középre, most már a 16-oson belül jár lassan, aztán kikeveredik onnan, ott van James is, nagyon határozott James vele szemben, most már birtokolja a labdát, de messzire nem jut az, mert érkezik a lelkes Schäfer, megtartja. Sallai belerakta a külsőt, elővette a színes ceruzát, de így is visszaszerzik az angolok, nem jutott el úgy Schäferhez, ahogy azt szerette volna Sallai. Lang aztán előre a jobb oldalon, magyar támadás kibontakozóban, Szalai Ádámot azonban szerelni tudják, és aztán Stiles is megmutatja, hogy kemény legény. Kelegerrel szemben a szabálytalanság. Bellingham gyorsan elvégzi, na náhogy sürgős az angoloknak, és nem is volt annyira komoly az az első 10-15 perc béli nyomás, persze azért legyünk őszinték, az angoloknak voltak igazából a mérkőzés első 10-15 percében komolyabb lehetőségeik, de aztán ahogy ezt átvészelte a magyar válogatott, jött Sallai és betalált. A 19. percben járunk, 1-0 a magyar válogatott javára Sallai Roland góljával. Angol bedobás, és az angol térfélen zajlik a játék, ott nyugodtan történhet bármi. Akár az utolsó percekig elpasszolgathatnak innentől kezdve. Most már nagyon fontos az, hogy megszerezte a magyar csapat a vezetést, és erre megmondom őszintén, azért nagyon kevesen gondolhattak, hogy Angliában, Anglia vendégeként, egy olyan mérkőzésen, ahol az angol válogatottnak is igazán fontos az, presztízs az, hogy meglegyen a győzelem, a három pont, hogy meggyőző játékot nyújtson, mégis a magyar válogatotté az első gól. És ezt a jó teljesítményt folytatni fiúk a továbbiakban is. Stiles lép ki az emberére Bowenre, majd aztán Bellingham kapja, átvándorol a labda a bal oldalra, és egyre közelebb az angolok a magyar 16-oshoz. Egy beadás, de ez Dibusz Dénesé, a Ferencváros kapusa magához öleli a labdát, nagyon magabiztosan. A 20. percben Anglia-Magyarország 0-1, és ahogy a stúdióban is elhangzott, egyetlen egy alkalommal tudott a magyar válogatott győzni, Anglia vendégeként a legendás 1953-ban lejátszott 6-3 alkalmával. De legutóbb sikerült a pontszerzés világbajnoki selejtezőn, éppen Sallai góljával, emlékezhetünk, akkor 11-esből talált be, és az a mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. Lang fogja elvégezni a bedobást, a középpályán zajlik a játék, Stiles is kéri, Szalai is kéri, Schäfer is ott van, meg még Fiola is, van választási lehetősége bőven Langnak, és még Szoboszlai is megérkezik, ő azonban Sallai felé hajította. Bedobásnál ugye nincs les, Sallai előrébb helyezkedett, mint a védők, de végül nem tudta megkaparintani a labdát. Walker aztán elindul öles léptekkel előre, majd visszafordul, és besegít neki Phillips. Walker úgy döntött, hogy inkább szervezzen Phillips, majd megkapja Stones, aki biztos pontnak tűnt eddig az angol válogatott védelmében. Nagy magabiztossággal játszottak az angol játékosok. Most azonban egyre több a hiba, éppen Géhi az, aki eladta a labdát, és figyelmeztetni fogja közben Fiola Attilát, a játékvezető, még egy korábbi eset miatt. Türpen magához hívja a 22. percben a magyar csapat játékosát, és elmagyarázza neki, hogy sportszerű keretek között futballozzon, nem kellenek az apró tüskék, és talán arról is beszél neki Türpen, hogy higgyel, Fiola, ő mindent lát. Én pedig azt látom, hogy a legboldogabb része ennek a stadionnak az a karé, ahol a magyar szurkolók ülnek, sőt nem is ülnek, hanem most már állnak, és énekelnek, jókedvük van, na hogy jókedvük van, hiszen a magyar válogatott 1-0-ra vezet Anglia vendégeként, fantasztikus ezt kimondani, és még jó párszor szeretném, bár mondjuk a 2-0 vagy a 3-0 még szebb lenne, de hát ne legyünk telhetetlenek, így is fantasztikus ez az eredmény, de ha már ezt szóba hoztam, Nagy Ádám említette épp a tegnapi sajtótájékoztatón, persze viccesen, hogy ő azt szeretné, hogy mivel lenne elégedett, kérdezték, ő azt mondta, azt szeretné, hogyha 3-0 lenne ide, hát ebből az egy már megvan, de ahogy természetesen csak viccelt Nagy Ádám, teszem hozzá még egyszer. Szóval, ahogy Nagy Antal is beszélt szakértőnk a mérkőzést megelőzően, ha itt pontszerzés születik, már az óriási bravúr a magyar válogatott szempontjából. Szoboszlaival szemben egy Chell Walkertől, és azt azért nagyon jó látni, hogy igaz, volt egy komolyabb helyzete Bowen fejese az angol válogatottnak, de a magyar csapat rendkívül jól védekezik ezen a mérkőzésen is. Nagyon stabilan játszik, látszik rajtuk az összeszokottság, és a magabiztosság is jön most már, egyre nagyobb önbizalommal teszik a dolgukat a fiúk. Hátratett labda, Szoboszlai elindul, ő vágta ki egyébként a legnagyobb sprintet a legutóbbi mérkőzésen a magyar válogatott játékosai közül a németek ellen. Most pedig egy hosszú indítás, egy védelem mögé belőtt labda akart ez lenni, csak hát a magyar védelem figyelt, és megoldotta Nagy Zsolt révén a bal oldalon. Megint megpróbálják az angolok, de most az ő baloldalukról Szakához kerül a labda, aztán Kén kapja, Kén támadja Orbán, Kén labdája nagyon jót, létszámfölényes helyzet is lehetett volna, már a 16-oson belül a baloldalon, de megoldotta a magyar csapat, Szalai Ádám fejese. Ha lenne még egy Szalai Ádám ott elől, akkor neki jó lett volna ez a labda, de hát nincsen, és így begyűjtötték az angol hátvédek. Geleger kapja, neki is nagyon fontos lenne a karrierje szempontjából az, hogy ott legyen a világbajnokságon. Őt is azért jelölte a kezdőbe Southgate, hogy bizonyítson, de hát egyelőre Geleger, aki a következő szezontól már a Chelsea felnőtt csapatánál kezdi az idényt, nem villog, és ez maradjon is így. Dibusz közben az ötösön belül megoldja, előre rúgja, támadta őt Kane. Dibusz az utolsókig kivárt, és megnyújtotta előre. Most a bal oldalon Szoboszlai. Szoboszlaihoz eddig azért nem nagyon jutnak el a labdák, de amikor nála van, akkor, ahogy azt már megszokhattuk korábban, nagyon jó helyen van. 25. perc, Anglia, Magyarország, aki most kapcsolódna be a közvetítésbe, 0-1 Sallai fantasztikus góljával.
3: Tehát kicsit túl az első félidő közepén 1-0-ra vezetett a magyar válogatott, innen folytatjuk hamarosan a múlt idézést.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Mexikó nyerte a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését. Megszünteti az ellenőrzést a horvát és a magyar határon Szlovénia. Az ország nagy részén derült az ég. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
6: 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházi gazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen a Mexikóvárosban rendezett találkozón. A játékvezető az afrikai együttesből két, a mexikóiaktól pedig egy játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzésén, magyar idő szerint ma hajnalban, Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata. A 63 éves portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. A kétszeres bajnokok ligája győztes edző legutóbb hazájában a Benficát irányította. Mourinho megbízatása 2029-ig szól. Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi két kiírást megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög olimpiákosszal. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszhat ma a bajnokok ligájában. A magyar csapat ellenfele a görög olimpiákos lesz. A 21 órakor kezdődő finálét a Duna World és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés. Hangzott el a kormány.

0: Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül heten meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok, két ember megsérült. A forgalmat a Győr-Szentiváni csomópontban leterelik. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője. Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány úgy döntött, hogy a jövőben más rendőrségi módszerekkel ellenőrzik az okmányokat. A fokozott vizsgálatot 2023. októberében vezették be, a közel-keleti biztonsági helyzet romlása és a terrorveszély növekedésére hivatkozva.
1: Közlekedés.
0: Felborult egy kamion az M3-as Budapest felé vezető oldalán Mezőkövesd és Füzesabony között, a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. A mentés idejére a Vásárosnamény felé vezető oldalon is lezárták a külső és a belső sávot, csak a leálló sáv járható, több kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 26. percben 1-0-ra vezetett a magyar válogatott Sallai Roland góljával 2022. június 14-én Wolverhamptonban, Anglia ellen Nemzetek Ligája találkozón, tehát tétmeccsen. Na innen folytatjuk a múlt idézést.
4: Szalai Ádám a kezdőkör közepén. Szalai még mindig elindul, egyedül megcsinálja az első cselt Bellinghammel szemben. Szalai tartja a Bázel játékosa, és Nagy Zsolt kapja a bal oldalon. Most már közel az angolok baloldali szöglet zászlójához a magyar csapat támadása. Szalai, ez is nagyon szép, jön befelé a labda, és Szalai terül el a földön. És Szalai ápolást kér, a Szalainak fájdalmai vannak. Bellingham szabálytalankodott. Gyönyörű cselt csinált egyébként Philipssel szemben Szalai Ádám, majd Bellinghamet is hintába ültette, de a fiatal angol nem tisztelte a kort, és bizony oda csúszott Szalai Ádámnak, úgyhogy magyar szabadrúgás fog majd következni, következik majd hamarosan, és Szalait figyelem árgus szemekkel, a hurihorgas jó erőben lévő magyar csatár most tápászkodik föl, az arcához kap még, majd aztán a térdre rogy, de úgy néz ki, hogy bár fájdalmai vannak, őt tényleg abból a fából faragták, hogy folytatni fogja majd a játékot. Legalábbis bízzunk benne, hogy így lesz. És már ennél a szabadrúgásnál, ami a bal oldalról következik majd, közel a szögletzászlóhoz, jól jöhetne Szalai feljátéka, akár ketten is ott a labda mellett, a labda mögött, Szoboszlai, valamint Stiles. 28. perc, 1-0-ra vezet a magyar válogatott, baloldalról jövő szabadrúgás érkezhet, és a magyar csapat játékosait számolom ott a 16-oson belül vannak, vagy 5-6-an is, ott van Lang is, ott van Szalai Attila is, és Szalai Ádám is visszatér, és Géhivel vív szópárbajt, lehet, hogy majd figyelmeztetni fogja őket Türpen.

0: egyelőre figyeli őket, majd aztán jelt ad, jöhet Szoboszlai szabadrugás, a Szoboszlai, és a golvonalról fejeli ki James. Most a kontrára figyelni kell, mert megindul Anglia a jobb oldalon. Bowen óriási sprintet vág ki, és a támadással érkező Harry Kane is még mindig Bowennél, és Szoboszlai visszaér. Óriási! Amit Szoboszlai Dominik művelt most. Ő végezte el ugyanis a szabadrúgást még az ellenfél szögletzászlójának környékén, és egy hatalmas sprintet kivágva ő az, aki a magyar csapat kapuja tájékán menteni tudott. És James bizony a gólvonalról fejelte ki a labdát, úgyhogy újabb nagy magyar gólszerzési lehetőség bizony a pontrugásokban, ahogy azt már megszokhattuk, benne van a veszély. Angol szöglet jön Szoboszlai mentése után, a jobb oldalról az angolok játékosaira figyelni kell, hiszen mindegyiknek a feljátéka kiváló, és most érkezik is egy fejes 10 méterről középre Stones-tól, de magabiztosan véd Dibusz Dénes. Oldott ennél már meg nehezebb feladatokat is Dibusz. Stones minden esetre megelőzte Szalai Attillát, és volt azért erő is a fejesben, az volt a szerencse, hogy középre ment, és így Dibusz könnyedén hárított. Szalainál a labda, Szalai Attilánál a bal oldalon, Nagy Zsolt irányába ívelte föl, de ez pontatlan volt, és így most már Walker szervezhet. A jobb hátvéd előre teszi, Bowen az átvétellel, Gallagher kéri ott előtte, Bowen még mindig, és kipattan Szalai Attiláról, legalábbis én elsőre így láttam, de hála Isten az asszisztens szeme sokkal jobb, mint az enyém, és kirúgást ítél a 30. perc végén. Így jöhet a magyar válogatott 1-0-ás magyar vezetésnél a gólt. Sallai Roland szerezte. Bowen értetlenkedett egy sort, reklamált egy sort a játékvezetőnél a szöglet miatt, amely ugye nem lett szöglet. Dibusz megint az utolsó másodpercekig kivárt, Gallagher érkezett oda bevetődve, de megoldotta, előre tudta rugni a magyar csapat kapusa. James a bal oldalon, aztán Harry Kane, aki kihúzódott ugyancsak a bal oldalra, most elindul befelé, és egy nagyszerű labda, amelyet tapssal jutalmaz a közönség, a kikerül a pálya jobb oldalára, természetesen most a magyar csapat tér felén zajlik a játék, és ezt a támadást jó lenne kivédekezni. Annyit elérünk, hogy hátra kerül méghozzá Stoneshoz, Stones mellett ott van Géhi, Géhi az elefántcsontparti származású játékos, előre passzolja, és most már Bellinghamnél a bal oldalon közel a magyar 16-oshoz. Egyelőre jól zárja azonban a területeket a magyar csapat, jól oldja meg a védekezési feladatokat, nagyon masszív, nagyon stabil, ahogy azt már említettem egy 10-15 perccel ezelőtt, és ezt jó látni. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az ellenfél Anglia válogatottja, amely tavaly az Európa bajnokságon a döntőig jutott, és ott csak büntető párbajban az olaszok tudták őket legyőzni. Szoboszlai labdát szerez közel a kezdőkörhöz, de Szoboszlai ezt most sajnos talán picit könnyelműen eladja. Szalai Ádám mondja is neki, hogy jobban meg kellene becsülni ilyenkor, hogyha hozzánk kerül, és játszani vele egy-két percig, hiszen éppen az angolok ellen, ha jól emlékszem, ott volt egy több mint 2 perces labdajáratása úgy a magyar válogatottnak, hogy csak magyar lábról lábra vándorolt az. Jó lenne egy ilyet látni itt Wolverhamptonban is. Szakánál a labda ő teszi most hátra, megint az angol belsővédők játszhatnak össze, de hát nekik most már ugye egyre sürgősebb a dolguk, úgyhogy olyan kényelmesen nem tehetik ezt, mint az első félidő elején. A 32. percben járunk, a magyar válogatott továbbra is 1-0-ra vezet Sallai góljával Anglia vendégeként. De jó ezt kimondani, és hatalmas lépést tehet a magyar válogatott, hogy nagyszerű helyen zárja a Nemzetek Ligája csoportját. Ugye ez a 4. forduló, ősszel lesz még 2 mérkőzés. és James most a labdával. Nagy a küzdelem a középpályán, nagyon szívós a magyar csapat, mindegyik angol játékoson, ahogy megkapja a labdát, ember van, és Szoboszlai most el is cseni a labdát, és reméljük most jobban megbecsüli. Szoboszlai 30 méterre a kaputól, remek a passz Szalaihoz, Szalai a bal oldalon, belül a 16-oson, Szalai még mindig, laposan tenné középre, és itt megoldják sajnos az angolok, pedig ott volt Csallai, ebben bizony több volt. És közben Bellingham indul meg, de fantasztikus becsúszó szerelés még az angol térfélen, majd Szalai lő kapura 30-ról középről, és Ramsdale védett. A szerelést pedig, amelyet követően lőni tudott Szalai, Fiola mutatta be. Bravo Fiola! De most figyelnie kell a védelemnek, mert Szalai Attilára vezetik rá a labdát, de Szalai Attila is fantasztikus, amit művel, elcseni Bowen lábáról a labdát. Azonban az ő lábáról is megteszik ezt most az angolok, és most már angol labdajáratás hátul. Minden esetre vannak olyan apró kis mozzanatai a mérkőzésnek, amely büszkeséggel tölthet el bennünket, magyarokat, mert tökéletesen játszik olykor a magyar válogatott. Saka, aztán Gallagher, közel a magyar 16-oshoz, de érkezik Schäfer. Schäfer még begyűjti az oldalvonal mellett, nem vezette ki, többen ezt reklamálják az angol szurkolók közül, itt mögöttem is vannak jó páran, de még a vonalon volt a labda, nem került ki az oldalvonalon Turra teljes terjedelmével, és így nincs is angol bedobás. Aztán szereltek az angolok, és most jöhet a magyar csapat, méghozzá Lang, aki fúj egy picit, húzza egy picit talán az időt, egy pár másodpercet. Nézem Türpen játékvezetőt, hogy ezt meddig bírja, de egyelőre nem szól Langra, nem úgy Philips, aki megsürgeti, hogy most már végezzel a magyar csapat jobboldali belső védője, és James szerel, megint csak magyar bedobás, és ez nekünk ilyenkor jó, másodpercek telnek el, persze ilyenkor nagyon lassan telnek el ezek a másodpercek, amikor előny van, persze, hogyha Anglia vezetne, akkor teljesen másképp éreznénk ezt. Szalai Ádám a jobb oldalon, és Szalai Ádámot felrúgják, méghozzá Saka volt az, és Szalai értetlen. Azt mondja a játékvezetőnek, hogy ez most már túl sok neki. Emlékezhetünk, hogy pár perccel ezelőtt Bellingham, akkor a másik oldalon ugyancsak Szalait buktatta. De hát egy középcsatár feladatai közé tartozik talán az is, hogy faltoltassa magát ott elől, miután megvan számára a labda, hogy ne tudják szabályosan szerelni, és Szalai ebben, mint tudjuk, jól ismerjük őt, nagyon jó. Bő 10 perc még az első fél időből, a magyar válogatott 1-0-ra vezet, Szoboszlai végzi el a szabadrúgást a jobb oldalon, aztán merészkedik előre, Schäferhez passzol, egy picit megpattan a labda, visszakerül Schäferhez, 30 méterre volt Schäfer a kaputól, aztán Fiola. Fiola ballal tovább teszi Nagy Zsolthoz, Nagy Zsolt felnéz, majd ballal előre íveli Sallai irányába. Sallai visszateszi Szalainak, azonban ez egy lőtt passz volt, Szalait nem hibáztathatjuk, nem tudta átvenni jól, viszont így az angolok támadhatnak olyannyira gyorsan, hogy Saka már a magyar 16-oson belül jár, aztán kisodródik, beadja, majdnem öngól volt, de óriásit védett Dibusz Dénes. Vili Orbán a saját kapuját vette célba fejjel, de Dibusz akrobatikus mozdulattal kitornázta a labdát, és most megint egy fejes az ötösön belülről, Bellinghamtől, de ez elkerüli a kaput, Bellingham labdája. Az angolok legnagyobb helyzete az volt, amikor másodpercekkel ezelőtt Vili Orbán, a magyar csapat középső védője, Dibusz kapujának irányába, közepe irányába fejelt, de Dibusz nagyszerűen védett. De nagyon kellett ez a bravúr. Aztán Gallagher játszotta meg ezt követően Bellinghamet, de nem született szerencsére egyenlítés, egyenlítő gól. Van viszont egy sárga lap, méghozzá Stones kapja, és alig, ha nem kitalálták már otthon is a kedves hallgatók közül, hogy ki a szenvedő fél, hát természetesen szegény Szalai Ádám, és talán ez volt a legdurvább szabálytalanság vele szemben, Stones ugyanis kiosztott neki egy könyököst. Ha nem a Manchester City belső védőjéről lenne szó, akkor nem biztos, hogy ez csak sárga lap lett volna. Egy elnézéskérés azért mindenképpen járna, és illene Stones részéről, hiszen tényleg nagyon csúnya könyökös volt ez. Tehát Szalait rugdossák itt folyamatosan a mérkőzés során, és amit vele szemben csinálnak, megmondom őszintén, hogy a közeli erdőkben szoktak ilyen munkát végezni, és azért az utóbbi években az angol játékosokra inkább már az volt a jellemző, hogy próbálnak játszani, és nem rugdosódni, de azért ez ilyen szempontból nem egy szép meccs angol részről. A magyar csapat viszont nagyon szimpatikusan futballozik, a magyar csapat nem játszik alattomosan, és a magyar csapat vezet. A magyar csapat a 38. percben Sallai góljával 1-0-ra vezet. Szalai pedig most már, aki eddig is nagyon sokat bírt, ott van a pályán, felállt, és sétál előre a középcsatár pozíciójába, és elfoglalja helyét. Géhi figyel rá, és Lang fogja majd hogy nem a felező vonalról elvégezni a szabadrúgást. Ő hátrapasszolja Callum Stileshoz, aki most a belső védő, középső védő pozíciójában helyezkedik, aztán Szalai Attila rúgja előre, íveli előre, Nagy Zsolt lábához ragadt a labda, de ettől függetlenül megérkeztek rá az angol játékosok, és elvették tőle, úgyhogy most a hátvéd sor az angolok részéről hozhatja előre, és Géhi az, aki inkább nem előre, hanem oldalra passzol Stoneshoz. Stones pedig Walkerhoz, aki már a magyar csapat térfelén jár, és meglátja üresen Bowent, a jobb oldalon Bowent laposan beadja, bepasszolja, megpattan, és ez sikerül Orbánnak kivágnia. De megint Stones gyűjti be, minden mezőnyjátékos a magyar csapat térfelén. Valószínűleg az utolsó perceket az első félidőben meg akarja hajtani az angol válogatott. Saka adja be középre, többen kezezést reklamálnak, kipattan, 16 méterre a labda az angol támadás a kaputól, aztán Bellingham a bal oldalon, a 16-oson belül megint Bellingham, szépek a cselek, beforgatta Fiolát, aztán beadta a labdát a 16-oson belül már a bal oldalról, de sikerül a magyar csapatnak szögletre fejelni. De Bellinghamben azért benne van a veszély folyamatosan, talán a legveszélyesebb és egyben a legkreatívabb angol a mai kezdőből. Rá oda kell figyelni a folytatásban is nagyon, na meg persze a többiekre is. Szöglet következik, angol szöglet tehát a 40. percben, és többen köztük Kane is ott a 16-os környékén, a 11-es pontnál egy fejes, és mi az ítélet? Kirúgás. Jól van. Willy Orbán is mutatja a játékvezetőnek, hogy ez a jó döntés, és jöhet a magyar csapat, méghozzá a kapus Dibusz Dénes hozhatja játékba a labdát. Szépen komótosan teszi mindez Dénes, de hát ezért ne hibáztassuk őt, hiszen vezet a magyar válogatott, és most már a 41. percbe lépünk. Dibusz a Ferencváros kapusa, ugye a Ferencvárosnak a Bajnokok Ligájában, a selejtezőben ma sorsoltak ellenfelet, a kazak Tobol gárdájával mérkőznek majd először. Dibusz közben elvégzi a kirúgást Szalai Ádám irányába, Szalai engedte lepattanni a labdát, ez bőven elég volt Jamesnek arra, hogy begyűjtse. Fiola pedig megérkezett, és azért az a játékos, aki szeret beszállni a buliba akkor, amikor egy kis keménykedés van, és most ő lökte el Bellinghamet, hogy ne legyen neki annyira egyszerű az élet. Bellingham ezt tudomásul vette, nem is nagyon reklamált, hogy nem, hiszen a játékvezető lefújta mindezt. Hátul játszogat az angol válogatott, Bellingham megunja ezt, visszalép a labdáért, de nem tud előre merészkedni, mert ott van a lelkes Sallai, és vissza kellett, hogy forduljon Bellingham, mert Sallai lehet, hogy elcsente volna tőle a labdát. Stones most már. Stones is veszélyeztetett egyszer fejjel, de akkor Dibusz magabiztosan hárítani tudott. Megemlékezhetünk, hogy Orbán is veszélyeztetett saját kapujára fejjel, de azt is megoldotta Dibusz egy nagy védéssel. A jobb oldalon az angolok akciója, már a magyar csapat térfelén, Geleger esik egy nagyot, nem fújja le Türpen, ő azért ezt nem eszi meg, Stiles kiosztott volna egy esernyőcselt, ütközött azonban vele az egyik angol játékos, visszakerül a labda Schäferhez, Schäfer a baloldali szögletzászló előtt pár méterrel megpróbálja előrevágni, de blokkolja az egyik angol játékos ezt az előreadást, és így bedobással jöhet a magyar csapat a bal oldalról, jó lenne azért onnan előrébb jutni. Megérkeznek az angol játékosok, letámadják a mieinket, 42. perc vége, továbbra is 1-0 a magyar válogatottnak Angliában, Wolverhamptonban, Anglia válogatottja ellen. Fantasztikus eredmény, nagyszerű kimondani, hogy megvan a vezetés. Szalai Ádám reklamál közben egy sort, ő volt szabálytalan, és elvégezhet egy szabadrúgást az angol válogatott, és Walker nagyon rutinosan előrébb gurítja a labdát, jó 40-45 méterre lehet a magyar kaputól ez a szabadrúgás, a jobb oldalról jön majd befelé a labda, most végzik el, érkeznek többen is, de Szalai Attila bele tud fejelni, Dibusz elindul, aztán visszatáncol, szöglet. 43. perc, angol szöglet, és megint megjön a közönség hangja, az angol szurkolók biztatják a kedvenceiket, de annyira nem vérmesen, mint mondjuk erre talán lehetett számítani előzetesen. Sarokrúgás tehát, és most már belépünk lassan a 44. percbe. James végzi el, át a hosszú oldalra, Stones fejel, Dibusz indul el, Dibusz, és lehúzza a labdát. Megint magabiztos, megint határozott mozdulattal Dibusz Dénes, aki eddig remekül helyettesíti, remekül pótolja Gulácsi Pétert. A magyar csapat egyik legjobbja, Dibusz, aki elindult a kapujából, és megszerezte a labdát, most pedig már ki is rúgja azt. James fejese nem tudja a pályán tartani, így megint nyer egy pár másodpercet a magyar válogatott, és közben azt figyelem, hogy Gareth Southgate két játékost is elküldött melegíteni az angol csapatból, méghozzá az egyikük Declan Rice, a másik játékos pedig Ward-Prowse, akik lehet, hogy már akár a félidőben beállnak. Ahogy többször elhangzott, a VB-re amolyan tesztelésként is használja ezeket a mérkőzéseket az angol válogatott. Közben Marco Rossi felé egy labda, amelyet hanyag eleganciával a magyar válogatott szövetségi kapitánya Langhoz tálal. Lang pedig most már a sokadik bedobását fogja elvégezni. Közel a felező vonalhoz Lang, egyelőre tanácstalan, aztán mutatja Szoboszlainak, hogy menjen már egy picit előrébb, de végül Sallait választja. Sallai elindult, de ott van Géhi is. Géhi megoldotta. Philips aztán hátra, és egy pontatlan labda Stones-tól Walkerhöz, de Walker a visszalépéseket követően begyűjti, és aztán begyújtja a rakétákat, elindul előre. Aztán egy passz középre Philipshez. 45. perc, most már kíváncsi vagyok, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, mennyi lesz a ráadás, remélem, hogy nem lesz, vagy hogyha lesz, akkor is csak 1-2 perc. Egy mélységi indítás, de ez olyannyira mély, hogy magyar kirúgás következhet majd. Egy nagyszerű első félidőn vagyunk lassan túl. A magyar válogatott 1-0-ra vezet, méghozzá Sallai góljával, még a 17. percben szerzett Sallai, és előnye birtokában nem siet Dibusz Dénes, hanem vár, lehet, hogy addig vár, amíg a játékvezető nem figyelmezteti. Hát 2 perc a hosszabbítás, ennyit azért nem vártam, megmondom őszintén, és Szalai viszont most sokat várt a labdára, de nagyon szívós játékos Szalai föl is pattan, és vissza itt szerzi, és most már Szalai Ádámnál az angol térfél közepén kissi, aztán kisodródik a jobb oldalra, gyötrik Szalait, lökik Szalait, a játékvezető azonban most nem sípol, és ez most itt szansz Angliának egy újabb támadásra. Bellingham teszi tovább, már átlépik a felező vonalat az angolok, a bal oldalon zajlik az akció, aztán James teszi vissza, a kezdőkörben Philips kéri el, Philips elegáns mozdulattal emeli ki Walkerhez a jobb oldalra, azonban ott van Nagy Zsolt, és szerelni tud, bravo Zsolt, nagyszerű volt, és így már csak egyetlen egy perc az első félidőből hátralévő idő. Angliában magyar vezetés Sallai góljával, 16. percben szerzett góljával, hogy egészen pontosak legyünk. Kén közben, Kén 20 méterre a kaputól, ballal lő laposan, és elmegy a bal kapufa mellett, jó 3-4 méterrel, de valaki egy magyar láb beleért a labdába, és így folytathatja Anglia méghozzá szöglettel. Sasszemű játékvezető kolléga észrevette, Willi Orbán stoplia talán, amely hozzáérhetett ehhez a labdához. 20 másodperc még a hosszabbításból, a két perces ráadásból. Jobboldali angol szöglet, ballábas szöglet, és kifejeli Szalai Ádám, aki szintén remekül játszik az első fél időben. Hősiesen küzd ő is, akár csak a többiek. Nagy Zsolt becsúszva szerel Bowen elől. Hát lehet, hogy Southgate, ha lehetne, akkor a VB-re inkább a magyar csapatból vinne el játékosokat, mint ebből az angolból, mert a magyarok bizony mindent megtesznek ezen a meccsen. Remekül teljesítenek. Itt az első fél idő vége. 1-0 a magyar csapat javára. Sallai, aki a Wembley-ben is betalált, most betalál Wolverhamptonban is az angolok ellen. Így egy fél időnyi játék után Anglia, Magyarország 0-1.
1: A szünetben tehát vezetett Magyarország, de valahogy még akkor is csak kevese hitték el, hogy győzni lehet Angliában. Arra meg talán senki sem mert gondolni, hogy az 1953-as három gólos diadalnál is nagyobb különbséggel lehet győzni, pedig így lett.
2: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartás tartozás jegyében.
4: A Duna napok az kihagyhatatlan.
3: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
5: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
3: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2022. június 14-én a magyar labdarúgó válogatott Angliában játszott Nemzetek Ligája meccset, és egy fél idő után 1-0-ra vezetett. Az Angliában addig egyetlen meccset nyerő magyar csapat összeállítását mindenki fejből tudja. Említsük meg most azt, hogyan kezdett és hogyan futott ki a második fél időre Nemzeti 11-ünk a Ködös Albionban 2022-ben. Dibusz Dénes, Lang Ádám, Orbán Vili, Szalai Attila, Fiola Attila, Stájsz Kelum, Séfer András, Nagy Zsolt, Salai Roland, Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám. És innen ismét jöjjön az eredeti rádióközvetítés.
0: Megérkezett Raheem Sterling a pályára, a Manchester City kiválósága. Jarrod Bowent váltotta, úgyhogy ahogy Nagy Antal is említette, bizony érkeznek a sztárjátékosok oda a csatársorba, és akár még beveteti a Róma támadóját, Tammy Abrahamet, vagy Jack Grealish-t, a másik City futballistát, Gareth Southgate, aki egyébként említette Kane-nel, valamint Sterlinggel kapcsolatban azt a tegnapi sajtótájékoztatón, hogy ők azért más minőséget jelentenek, amikor játszanak, és éppen Sterling első labdaérintése ezekben a másodpercekben elkezdődött a második félidő, de a magyar védelem ott van, és megint csak helyt áll, méghozzá Szalai Attila és Nagy Zsolt. Egyébként az első félidőben 4 kaput eltaláló lövése volt az angoloknak, 2 a magyar válogatottnak, ami számomra megdöbbentő statisztika, vagy legalábbis meglepő, hogy a magyar csapat többet birtokolta a labdát az első játék részben, 56%-ban, míg az angol csak 44%-ben. Stiles közben hátul játszanak a mélyeink, és ez egy rövid előre rúgott labda, lehajolt, fejelt, közben Ellen Schäfer és angol szabadrúgás jöhet majd. Jó 35-40 méterre a magyar kaputól, a jobb oldalról, és oda kell figyelni ezekre a beívelésekre, mert már az első félidőben is veszélyesek voltak, mint ahogy a magyar beívelések is veszélyesek voltak. Épp egy ilyet követte a magyar gól, a vezető gól, amelyet Sallai szerzett az első félidő 16. percében. Most a mérkőzés 47. percében járunk, és Saka, valami James van ott a labda mögött, két ballábas játékos tanakodnak azon, hogy milyen döntést hozzanak ennél a szabadrúgásnál. Úgy néz ki, hogy James végzi el, aztán Kanehez passzol, Kane közben az ötös környékén, és kivágja Nagy Zsolt. Rafinált volt ez a szabadrúgás, hiszen mindenki arra gondolt, hogy Saka fogja majd ballal bekanyarítani, de nem így történt. James az, aki előre küldte a labdát. Megint az angoloknál, az angol hátvédsornál a kezdőkörben Walker, ő passzolja ki oldalra Gallagherhez, Gallagher pedig ad egy keresztlabdát át a baloldal irányába az ott helyezkedő Sakához. Azonban megszerzi most a magyar csapat, most Sallai kerül oda a kezdőkörbe, Szoboszlai csinál egy gyönyörű cselt, talppal húzta el a labdát, az angol játékosok megették, de az angol játékosok azonban gyorsan vissza is szerzik. Ezt követően Kane indít, és fantasztikus a szerelés, becsúszva, de még félig állva maradva, vagy letérdelve Willi Orbán útját állta a labdának, és megakadályozta Bellinghamet, hogy betörjön a 16-oson belülre. Aztán Walker teszi előre, Sterling lép vissza a védekező középpályás pozíciójába, majd aztán húzódik előre oda ki a baloldalra, ahol Saka is van. Saka kapja a labdát Sterlingtől, visszakerül Gehihez. Ugye egyet cserélt már az angol válogatott, a szünetben érkezett Bowen helyett a már említett Sterling, és most James szerzi meg, méghozzá Nagy Zsolttal szemben, de Nagy Zsolt követi, folyamatosan üldözi őt egészen a felezővonalig, majd amikor már kiszorítja az ellenfél játékosát, akkor visszalép. És most megint Nagy Zsolt indulna el a bal oldalon, Szoboszlaitól kapott nem is olyan rossz labdát, de visszaért James, aki remek fizikai adottságokkal rendelkezik, úgy néz ki, mint egy világbajnok boxoló, de ő inkább a futballt választotta, és bizony ott a jobb oldalon azért okoz kellemetlenségeket. Szalai felé Dibusz előre ívelt labdája, Szalai elsőre nem tudta megtartani, de nagyon erőszakos Szalai Ádám, ahogy azt megszokhattuk tőle, és most már megint nála. És ez egy nagyon jó indítás, Szoboszlai a 16-oson belül a bal oldalon, aztán kisodródik, Stones üldözi Szoboszlait, megpróbálja egy az egyben a cselt, rápattintja Stonesra, magyar bedobás következett, közel az angol szögletzászlóhoz, és Nagy Zsolt hosszan be tudja előrehajítani a labdát, akár az ötösig is. Megnézzük majd, hogy döntenek a magyar fiúk. Ami biztos, hogy nem sietnek, de hát miért is tennék ezt, hiszen a 49. percben járunk, annak is a végén most már, és 1-0 továbbra is Magyarország javára az angolok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen Wolverhamptonban. Nagy be tudja adni a labdát, vannak érkezők, Fiola csúszott be ott az ötös környékén, de nem tudta megszerezni. Kane aztán egy fejpárbaj, méghozzá Schäferrel, és Schäfer nézett rá szúrós tekintettel a nála majd két fejjel magasabb Harry Kane-re, aki azonban föl sem vette ezt, megy előre és foglalja el a pozícióját. Szoboszlai figyel, James pedig bedobja a labdát, és kellemetlen helyzetbe hozza Gehit, aki majdnem el is hibázza azt ott hátul, de Bellingham visszalépett, és az angol térfél közepén meg is kapja a labdát, majd kipasszolja a bal oldalra, és van egy induló ember, méghozzá Saka az, aki egy sorral most hátrébb játszik, de megindul öles léptekkel előre, Bellingham cselei közel a 16-oshoz most már, és Kane átlépi a labdát, miután Bellingham a baloldalról nagy erővel passzolt, és azzal, hogy Kane nem avatkozott játékba, a labda kiment az alapvonalon túlra, és a magyar válogatott szusszanhat, fújhat egyet, kirúgással következhet a magyar együttes. Nem volt jó Bellingham labdája. Dibusz azonban nem kirúgja, csak oldalra passzolja a mellette álló Orbánhoz. Orbán aztán visszatette Dibuszhoz, Dibusz pedig előre kanyarította. Ott a kezdőkör környékén nem sikerül megtartani a magyar csapat játékosainak a labdát. Elindul Walker, aztán csinálna egy cselt Szoboszlaival szemben, de Szoboszlai ezt nem ette meg. Sajnos azonban Szoboszlai lábáról pattant ki, így a jobb oldalról Walker bedobhatja. Ott van azonban Gallagher is, de nem Walker dobja, Jameshez hajítja hátra hanyagmozdulattal Walker, majd aztán Stones gyűjti be. Stones mellett ott van Gehi, visszalép Sterling, a felező vonalon táncol Sterling gyakorlatilag a labdával, persze nem kell ezt teljesen komolyan venni, és aztán James Till most már a jobb oldalon, aki ott Southgate előterében vette át és tette tovább. Southgate egyébként nagyon szigorúan pásztázza a játékteret, nyilván nem elégedett, és a szünetben is azért biztos, hogy elhangzott egy-két komolyabb, nagyobb hangerővel elővezetett mondat a részéről. Aztán egy tértől előindítás, méghozzá Stones-tól a jobb oldalra Jameshez. Jameset nagyon sokszor megjátszák az angolok, de a magyar csapat pedig nagyon sokszor útját állja ilyenkor a labdának, és Jamesnek is, viszont most Gallagher a jobb oldalon jó indítást mutat be, Sterling már az ötös környékén lehúzódik, kihúzódik oda az alapvonalhoz, megpróbálja beadni, szögletet harcol ki az angol csapat javára. Sterling bizony veszélyesebb játékos, de hát ezt tudtuk előre is, mint Bowen, és fejtörést okoz a magyar csapat védelmének eddig az ő játéka, de azért állja a sarat a hátvéd sor. Reméljük, hogy így lesz ez a folytatásban is. Minden esetre jobb oldali szöglet. James végzi el, a rövid oldalra megy a labda, Szoboszlai kifejeli, Gallagher nyargal, sokkal sürgősebb már az angol válogatottnak itt a második fél időben. Meg lehet érteni, na náhogy meg lehet érteni őket, hiszen a magyar csapat 1-0-ra vezet. Az 53. perc elején járunk, amikor Saka kapja a bal oldalon a labdát, Schäferrel szemben csinálna egy cselt, de a játékvezető ezt nem fújja le, közel volt már a magyar 16-oshoz, a 16-os csücskéhez, de nincsen szabadrúgás. Szalai ellenben megindulhat előre. Az nagy kérdés, hiszen Szalai tényleg kihajtotta magát, hogy meddig bírja majd a csapatkapitány, aki mindegyik mérkőzésen ott volt a kezdőben, és mikor érkezik majd helyette adott esetben Ádám Martin. Minden esetre most a jobb oldalon jön James beadás. Ó, lemarad róla Kane, de mekkora szerencsénk volt most, hiszen becsúszva érkezett ott az ötös környékén középőt Harry Kane, az angolok csapatkapitánya, a jobboldali James beadást követően, ami félmagasan érkezett, de szerencsére Kane nem tudott belekotorni a labdába, és így oda lett a nagy angol helyzet, de továbbra is támadásban az angolok, a magyar csapat visszazár, fegyelmezetten és stabilan játszik, ahogy tette azt az első fél időben is, de most óriási angol nyomás, nagy angol nyomás, beszorul a magyar válogatott, és ezek nehéz percek most a mieink szempontjából. A nehéz percek közül az 54. az, amelyik most zajlik, és továbbra is 1-0 a magyar válogatottnak. Sallai Roland szerezte a gólt még az első fél időben, és Sallai Roland most nem gólt, hanem labdát szerez, és átlépi a felező vonalat a bal oldalon. Gyönyörű volt az első csele, a vizes fűben még el is csúszott Gallagher, de most már Kane szerzi meg, és a jobb oldalról egy tökéletes ívelés a másik oldalra, Sakához, aki azonban elrontja a beadást. Eltöri a labdát, amelynek most Dibusz kapuja mögött az angol szurkolók örülhetnek, és olyannyira örülhetnek, hogy lehet, hogy vissza sem kerül majd a játéktérre. Minden esetre a magyar csapat is örülhet, és a magyar drukkerek is, hiszen ebben azért benne volt a veszély. És Harry Kane azért Budapesten is megmutatta már azt, hogy nem csak klasszikus középcsatárként muzsikál jól, hanem hogyha visszalép és begyűjti ezeket a lecsorgó labdákat, akkor tökéletesen játsza meg, technikailag rendkívül képzett, nem véletlenül játszik ott, ahol. És akkor ugye Tottenham játékos a Harry Kane. Bajnokok ligája döntőben is szerepelt, ott azonban a Liverpooltól kikapott a Tottenham még 2019-ben. Nagy Ádám érkezik, aki szerepelt annak idején angol földön a Bristol City gárdájában, és gazdag is beáll. Kettőt is cserél Marco Rossi. Stiles az egyik, aki elhagyja a játékteret. Mondja neki Schäfer, hogy legyen már egy picit rutinosabb, és a másik irányba induljon el. Ezzel több idő megy majd el. És ki a másik csere? Ez a nagy kérdés. 10-es, 16-os Szoboszlai, aki lejön, és a helyére érkezik gazdag. Nyilván a válogatottnál ezt pontosan tudják, hogy ki nagyjából mennyit bír, hány percre jó, ne feledjük el, hogy 10 napon belül ez már a negyedik tétmérkőzése a magyar labdarúgó válogatottnak a Nemzetek Ligájában, abban a sorozatban, ahol bizony a legjobbak, a németek, az olaszok, az angolok, az ellenfelek, és Szoboszlai lesétál, ez nem tetszik Mason Mountnak, aki szintén jön csereként, de nem a magyar, hanem az angol válogatottba, ő pedig Gallaghert váltja. Gallaghernek voltak azért felvillanásai, az látszik, hogy jó barátságban van a labdával, hosszú indításokat is vállalt, és ezek többnyire pontosak voltak, de Mason Mount, aki a Chelsea klasszisa, tavaly bajnokok ligáját nyert a londoniakkal, ő azért más szintet képvisel, és nem akármilyen feladata lesz a magyar válogatottnak, és nem akármilyen cseréket tud behozni az angol nemzeti csapat, hiszen ne feledjük el, hogy beállt a félidőben Sterling, most beállt Mason Mount, csupa-csupa olyan játékos, akik a világ élvonalához tartoznak, akik klasszis futballisták, és ellenük szerepel remekül a magyar válogatott, hiszen a kezdő 11-ben is meg annyi klasszis volt az angoloknál. Elég csak Walkerre gondolni, vagy elől Kane-re, de hát még lehetne sorolni a neveket. Folytatódik a játék, a sok cserét követően, az 57. perc végén járunk, a magyar csapat továbbra is 1-0-ra vezet, Sallai góljával, a 16. percben rúgta azt a gyönyörű gólt Sallai, olyan 8-10 méterről Ramsdale kapujába. Ramsdale ugyan még beleért, de hárítani nem tudta a nagy erejű lövést. Géhi teszi előre, aztán kapja vissza Géhi, és most már Saka is hozzáér, angol támadás kibontakozóban, Mount indul be üresen területbe, de Szalai Attila megszerzi a labdát, Szalai is biztos pont a mai mérkőzésen, tehát ez gyakorlatilag mindegyik magyar védőjátékosra és középpályásra el lehet mondani, még akkor is, hogyha emlékezhetünk, az első játékrészben Orbánnak volt egy fejese a saját kapuja irányába, de Dibusz állta a sarat, és nagyszerűen tudott védeni parád és reflex mozdulattal. Schäferhez kerül aztán, a magyar térfél közepéről visszapasszolja, visszagurítja Dibuszhoz, Dibusz aztán laposan teszi tovább a csereként beállt gazdaghoz, és gazdagtól viszont elválasztja a labdát Philips, aki ballal indítani próbál, de Willy Orbán tökéletesen lépett ki a védővonalból, és szintén ballábbal előre rúgta. De gazdag nem tudja ezt most megszerezni, Géhi teszi hátra, és aztán Ramsdale. Stones hátul, aztán fölemeli Walker, kissé fölöslegesen, és megint Ramsdale. Hát úgy játszanak az angolok a kezdeti nyomást követően, a kezdeti fölényüket követően most, mintha ők vezetnének, de ez nem így van. A magyar válogatottnál az előny továbbra is. Az angol térfélen zajlik a játék. A Wolverhamptoni Molineux stadionban, ahol először szerepel a magyar válogatott, sőt, hát a Wembley-n kívül csak mérkőzés mellett egyetlen egy alkalommal játszott máshol, akkor Manchesterben 2006-ban, amikor 3-1-re nyert Anglia, ott szerezte Dárdai Pál azt a fantasztikusan nagy gólt, jó 25-30 méterről. Sallai közben van idő mindenről beszélni, mert most egy picit rápihennek a következő, a mérkőzés második félidejének második felére a csapatok, amint látszik. Sallai megszerzi a labdát, de hát ha ezt ki tudja használni a magyar válogatott, amíg rendeződnek az angolok a cserékt követően. Sallai esik el közben, és most már jöhet Anglia. Philips. Walker elengedi a labdát, a jobb oldalon James gyűjti be, laposan érkezett meg hozzá, majd aztán Walker, és egyre türelmetlenebbek itt körülöttem az angol szurkolók, hiszen nagyon közel vannak a kommentátor álláshoz, és látom őket, látom az arcukat, hogy bizony ők azt szeretnék, hogy egyenlítsen a csapatuk, persze mi ezt nagyon nem, és meg is szerzi a magyar csapat a labdát Schäfer révén, aztán Szalaival szemben szabálytalankodnak. És egy kimutatás érkezett egyébként hozzám, hogy az első félidőben Szalai Ádám csinálta meg a legtöbb cselt a mérkőzésen, méghozzá 6 alkalommal is sikeres cselt mutatott be a magyar csapat kapitánya, aki most ott csücsül a magyar térfél közepén, igazgatja a sportszálát a jobb lábán, és ő is egy picit játszik az idővel, de hát ki ne tenné ezt a helyében, hiszen 1-0 ide. Nem győzöm hangsúlyozni, a 61. percben járunk, óriási történelmi bravúr lenne, hogyha Angliát idegenben le tudná győzni a magyar válogatott. Ez eddig egyetlen egy alkalommal sikerült, 1953. november 25-én az emlékezetes 6-3 alkalmával a Wembley-ben. És most kimegy a labda oldalra. Egyébként itt Wolverhamptonban játszott már magyar klubcsapat, hogyha a válogatott végül is most először csak, de klubcsapatok már voltak itt korábban, de közben figyeljük Sallait, aki a bal oldalon megkapja a labdát, és egyre közelebb most már az angolok 16-osához. Sallai fölpattan, és így ezt megoldja az angol védelem, de Sallai látja jól, hogy ebből még akár bedobás is lehet, sőt, Sallait ellökték, akár szabadrúgás is következhetne, de érjük be a bedobással, mondja és mutatja a francia játékvezető, Rossi reklamál hevesen, és ráadásul nem is a magyar csapat dob. Ezt megmondom őszintén, hogy most nem értem, hogy miért született ez a döntés. Minden esetre Anglia elvégezte a bedobást, Sterling pedig már a kapu irányába fordul, de ott van Nagy Ádám, aki csereként megérkezett, és nemes egyszerűséggel szereli Sterlinget, a nagy nevű angolt, aki a Manchester City kiválósága, klasszisa, és sokan szóba hozták a Real Madriddal, és hát nagy kérdés, hogy vált-e klubot, vált-e csapatot a nyár folyamán Raheem Sterling. És hogy kik azok a magyar klubcsapatok, melyek azok, amelyek játszottak itt? Nos, 1954-ben a Honvéd játszott itt egy barátságos mérkőzést Kocsissal, Puskással fölállva, Ramsdale közben előre rúgja a labdát, Szalai támadta le, gyakorlatilag a semmiből termett ott a magyar csapat csatára, és aztán most már Saka kapja a bal oldalon Géhitől, megint Géhinél. Géhi teszi tovább, hátul játszanak az angolok, Stones, aztán Walker, begyűjti James, és egyre szívósabbak ott elől a magyar játékosok, megpróbálják elválasztani az angol futballistákat a labdától. Mánt is megérkezik hátra, hogy segítsen a védelemnek, és a védelemtől nem nagyon jut előre használható labda, és egyre idegesebbek a középpályások, Bellingham és Mánt, akik rendre visszalépnek, hogy meg lehessen őket játszani. És valóban, ahogy Nagy Antal is elmondta a szünetben, és ahogy az látható volt az eddigi mérkőzéseken is, az, hogy kicsit magasabban feltolja a védővonalát a magyar válogatott, azzal bizony rendkívül meg tudja lepni még a nagy nevű ellenfeleket is. Ugye így volt ez a németek ellen, és így volt ez a Nemzetek Ligája első mérkőzésén, amelyet Szoboszlai 11-es góljával a magyar csapat 1-0-ra megnyert Anglia ellen. És most is 1-0 a magyar együttesnek Anglia ellen, ezúttal idegenben. A gólt Sallai szerezte még az első félidőben, 64. perc, és Schäfer egyelőre nem támadják, a kezdőkörből kipasszolja oldalra, a bal oldalra, egészen pontosan, aztán Szalai Attila, remek volt a labda, lest nem intett az asszisztens, de hosszan vette át sajnos Sallai Roland. Ugye van VAR is, videóbíró is, videóelemző rendszer is a mérkőzésen, úgyhogy lehet, hogy csak azért nem emelte az asszisztens az ászlaját, inkább tovább engedte az akciót, aztán döntsön majd a videózás adott esetben. Most már a magyar kapusnál, Dibusznál, ő nyújtja meg előre, és egyelőre nagyon türelmesen nézik az angol drukkerek azt, amit látnak a pályán, hogy az angol válogatott olyan nagyon nem tud előre jutni, bár nyomtak a második félidő elején, az első 10 percben. James közben a jobb oldalon, nagy taps, hogy az üresen álló James-t meg tudták játszani, Sterling a 16-oson belül laposan küldené be a labdát, de Willy Orbán ott termett. És ott terem Nagy Zsolt is, aki kihozza üres területre, nem is támadják nagyon, arra is van ideje, hogy felnézzen, és laposan előre küldi Szalai Ádámhoz. Szalait megelőzi Walker, érzésem szerint a labda kín volt, de nem én vagyok az asszisztens pedig nem lengetett az ászlajával, de hát akkor miért van a bal kezében az a zászló? Na mindegy, a bal oldalon az angol akció kibontakozóban, sőt több ez annál, hiszen közel a 16-oshoz az angol válogatott, Mánt azonban kihúzódik oda a szöglet zászlóhoz, de nem önszántából. Szabadságából gyakorlatilag kiszorította oda őt a magyar csapat jobb oldala. Nagy Ádám megszerzi a labdát, nagyon erőszakos volt, hárman is támadják, kihozni ki tudja, azonban elpasszolja. 20 méterre, 30-ra most már az angol támadás a magyar kaputól, Ként teszi tovább területbe, és Szalai Ádám az, aki visszaér, és gyakorlatilag az ötös előterében kisegítve Szalai Attilát szerelni tud. Fantasztikus, amit ezek a magyar játékosok bemutatnak ezen a mérkőzésen is. De hát az egész Nemzetek Ligája sorozatban. Ez egy óriási dolog, bármi lesz ennek a mérkőzésnek a vége, hogy a 66. percben még mindig 1-0 a magyar csapat javára. De hát maradjon is így, vagy hogyha tudják, akkor a fiúk növeljék ezt az előnyt. Walker teszi tovább laposan. Sterling aztán. Sterling megint csak kiszorítja őt, hátrébb szorítja őt, hátrébb tessékeli őt a magyar középpályás sor. Most Schäfer dicsérhető mindezért. Bedobást végez el James a jobb oldalról. Ott van Sterling, mutatja magát folyamatosan az angolok szélsője, és érkezik egy másik Manchester City klasszis, a fiatal Phil Foden, aki először játszik majd a Nemzetek Ligája idei sorozat. Ugye koronavírus miatt az előző három mérkőzésen nem szerepelt. Walker rövid a paszt, megszerzi a magyar csapat, Sallai lecsücsül aztán a földre, rálépett a labdára, Gazdag segít be, Gazdagot pedig felvágják, hiába értetlenkedik, és néz szúrós szemmel a játékvezetőre James, ezért még ráadásul ki is dumál magának egy sárga lapot, de nem ő kapja a sárgát, hanem Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Hát ez, megmondom őszintén, hogy hihetetlen. Nem akarom borzolni a kedélyeket, hiszen az amúgy is jó kedélyeket, hiszen vezetünk 1-0-ra, de hát azért kérem szépen, itt egy teljesen egyértelmű sárgalapot érő szabálytalanság történt. Gazdag nagyot esett, és hát a játékvezető ázsiója is nagyot esett ezzel az én szememben. Na minden esetre felmutatta a sárgalapot Rosszinak, és ne felejtsük el, hogy itt közben cserék is történtek. Bellingham helyére érkezett Foden, akire nagyon kell majd figyelni. A Manchester City egyik legértékesebb játékosáról van szó, és Ádám Martin is megérkezik. Ádám vált Ádámot, Szalai Ádám, aki egy másik Ádámhoz megy oda, Nagy Ádámhoz, hiszen ő lesz mostantól a magyar csapatkapitány, a karszalag viselője. Több mint 60 válogatott mérkőzése van Nagy Ádámnak, Szalai Ádámnak több mint 80 gól, ezúttal nem érkezett Szalai Ádámtól, nem úgy, mint 6 évvel ezelőtt az osztrákok ellen az Európa-bajnokságon, amikor évtizedek után a kontinens tornán szerepelt a magyar válogatott, és ma pontosan 6 éve, hogy 2-0-ra nyert a magyar nemzeti együttes Ausztria ellen a franciaországi EB-n. Egy de nagy siker volt az. Hát ez még micsoda győzelem lenne, hogyha összejönne. Schäfer. És most már azért el lehet játszani a gondolattal, persze elkiabálni semmit sem szabad, hiszen 20 perc, bő 20 perc az még nagyon-nagyon hosszú idő, de a magyar válogatott játékosai szívvel, lélekkel küzdenek, hatalmas akarással, és teljesen megérdemelten vezetnek. Fiola készíti le közben mellel a labdát, a 69. percben 1-0-ás magyar vezetésnél Angliában, Wolverhampton városában, ahol említettem, hogy játszott klubcsapatként még 54 decemberében a Honvéd Puskással, Kocsissal, 2-0-ra is vezettek a miénk, majd aztán 3-2-re kikaptak. Aztán azt mondták az angolok, hogy a Wolverhampton a világ legjobb csapata, de hát természetesen nem így van. Viszont Ádám Martin labdát szerez és tovább teszi Sallaihoz. Sallai helyzetben 2-0! 5 méterre a kaputól Sallai, és duplázni tud! Óriási! Ádám megindult a kapu felé a jobb oldalon, és adott egy szemtelen, egy pimasz, egy nagyon pontos passz, és Sallai pedig óriási! Ramsdale nem tudott védeni, elcsúszott az angol védekezés, és jön az újabb magyar gól. Ádám szívossága, az nagyon kellett most, és ballal tálalt az érkező Sallai elé, aki pedig olyan 7-8 méterről egészen pontosan a kapu közepébe lőtt, nagy erővel, laposan, és hogyha jól láttam, akkor Ramsdale ballába mellett. Fantasztikus! 2-0 Magyarország javára. Sallai dupla a válogatottban. nem védett, nem tudta védeni az angol kapus. És ki tudja, hogy Sallai a Freiburg játékosa lesz-e a következő szezontól. Mert ez a dupla, ez örökké emlékezetes marad. Elvégezte az angol válogatott a középkezdést közben, a 71. percben járunk. Stones teszi tovább. Sallai a hős. James közben. Walker. Hátra teszi a kapushoz, Ramsdale-hez. Aztán elkéri Géhi, és most már fújolás, most már lassan-lassan fügykoncertbe megy ez át az angol nézők részéről. Sterling aztán, és a magyar válogatott továbbra is remekel, nem csak elől, hanem hátul is. És az a védelem, amelyet nem tudott feltörni, amelyet nem tud feltörni legalábbis eddig az angol csapat, az abszolút jelesre vizsgázott idáig. Szűk 20 perc még a mérkőzésből. A 72-ben járunk. James közben a jobb oldalon. Ott hagyja Nagy Zsoltot, egy szép váltás után laposan jön be Fodön irányába a labda a 11-es pont környékén, de aztán Sallai hozza el, és Sallai megindul, Sallait leterítik, de nem sípol a játékvezető. A jobb oldalról egy beadás, Saka lemarad róla. Ez volt a nagy szerencsénk. Dibusz már nem érte el, jött Saka, de Saka már le sem volt, jelezte az asszisztens. 72. perc, 2-0, elképesztő siker kapujában a magyar válogatott. Sallai dupla a mérkőzésen Angliában, Wolverhamptonban, Anglia vendégeként. A tavalyi Európa-bajnokság ezüstérmese vendégeként, amely 14 meccset megnyert, 4 alkalommal döntetlent játszott a legutóbbi 18 hazai találkozóján. Persze ebbe benn van az olaszok elleni X is, amikor aztán végül büntetőkkel elbukták az EB döntőt. Fiola csapott közben majdnem le a labdára, aztán nyargalnia kell hátra, de kisegítik, méghozzá Lang volt az. Lang is nagyot küzd ezen a mérkőzésen, csapata és a védelem egyik legjobbja, Nagy Ádám közben. A jobb oldalon Gazdag megcsinálna egy pimasz csel, de azért Saka sem ma kezdte a futballt, és Saka megnyeri ezt a párbajt, legalábbis egy időre. De most már Szalai Attila fejeli előre. Szól Ariaria, Hungária a magyar tábortól, nagyon sportszerűen szurkolnak a magyar drukkerek. De az első perctől kezdve megállás nélkül biztatják a miénket. Vili Orbán szerez labdát, már a középcsatár pozíciójában. Orbán ott marad fönn, elindul közben Nagy Zsolt, a lelkét kiteszi azért, hogy megszerezze, sőt, még neki fut a reklámtáblának is. De Nagy Zsolt felpattan, és Nagy Zsolt megy vissza a helyére, és folytatja a játékot. Elképesztő, hihetetlen szuperlatívuszokban lehet beszélni ezekről a magyar fiúkról, amit itt ezen a mérkőzésen nyújtanak. Sterling indul el befelé a jobb oldalról, laposan hátra passzolja Philipshez. Philips fölemeli, jobb lábbal kiküldi a bal oldalra, Sakához a labdát. Saka ballal jön a beadás át a hosszú oldalra, hogy James még begyűjtheti, és megérkezik James közel a jobb oldali szögletzászlóhoz. Sallai zár ki rá. Sterling aztán a 16-os csücskénél, Sterling még mindig belekezd egy cselsorozatba, vagy belekezdene, de Nagy Ádámon nem tudja áthámozni magát. Aztán James-el vált Sterling. James ezek szerint nincs les. Jön befelé, át a hosszú oldalra a labda. Fiola elcsúszik, de még mindig megoldható ez a helyzet így, mert hosszú volt a labda. Aztán Saka, baloldali beadás, át a másik oldalra, szintén a hosszúra, és aztán Jamesnél, aztán James laposan, Sterling csinál egy cselt, Sterling még mindig, ott tömörül a magyar csapat az ötös környékén, Sterling ballal, át a másik oldalra, és a kapu torkából Long kivágja, de már les volt. 75. perc, 2-0 a magyar válogatottnak, Sallai dupla. Fantasztikus Sallai dupla. Tényleg a jelzők lassan elfogynak, pedig megilleti a magyar játékosok mindegyikét az, hogy hát ezután a mérkőzés után csupa-csupa nagybetűvel írják le a nevüket, akár itt a Wolverhamptoni stadion falára, amelyben, ahogy a közvetítést kezdtem, A vitrínben van egy Puskás Ferencet ábrázoló dísztál is. Elvégezte közben a magyar csapat a szabadrúgás. Szalai Attila mutatja már Nagy Zsoltnak, hogy húzódjon ki ide a baloldalra. Aztán egy tértőlelő indítás, egy mélységi labda Szalai Attilától Nagy Zsolt irányába, de aztán ezt begyűjtik az angol játékosok. Szűk negyed óra a mérkőzésből, biztos, hogy pakolnak rá pár percnyi hosszabbítást. Ennyit kell kibírni, de hát kettővel vezet a magyar válogatott. Sterling átveszi a labdát, a 16-oson belül jár. De most már kihúzódik oda az alapvonalhoz, aztán visszapasszol Foden, 16 méter a távolság, lapos lövés, ami elmegy Dibusz kapuja mellett egy jó méterrel. Próbálkozik Foden, próbálkozik Sterling, csupa-csupa világklasszis a magyar válogatott ellen, de a magyar válogatott remekel, a magyar válogatott gyönyörűen teljesít a mai mérkőzésen. 77. perc kezdődik. És P. Fülöp Gábor is említette már a szünetben az élő tabellát, ugye, ha nyer a magyar válogatott jelen pillanatban, ha az élő tabellát nézzük, akkor 7 pontja van a mieinknek, bár csak 7 pontja lenne a mieinknek, ahogy lefújják ezt a mérkőzést. Dibusz teszi előre. Talán egy pici, egy szusszanásnyi ideje van most a magyar csapatnak, hátul passzolgatnak ugyanis az angol védők, Walker a labdával, Walker indul el, felnéz, aztán egy tökéletes keresztlabdát ad a baloldalra Szakához. Szaká egyből egy érintéssel küldi tovább, megérkezik Foden is ott középen, jön egy beadás, Kén fejjel, kapufa, 8 méterről középről fejjel Kén, aztán Nagy Zsolt szorításában esik egy nagyot, de ez nem volt 11-es. És hogyha nem tisztelné ennyire a játékvezető Harry Kane-t, akkor a szabályok

Ha minden így marad, akkor négy fordulót követően úgy áll majd a tabella, hogy annak az élén a magyar válogatottat láthatjuk majd egészen szeptemberig, meg hát ki tudja, lehet, hogy szeptember után is, mert hogy van ennek a sorozatnak egy négyes döntője is, de hát persze erről majd azért egy kicsit később beszéljünk, de azért jó erről diskurálni, hogy a magyar együttes ennyire jól és ennyire kiválóan teljesít. Angol támadás a bal oldalon, legalábbis ott próbálják végigvinni, Kénnél a labda, Gazdag támadja, és Willy Orbán is ott van, sarokkal próbálja meg Willy Orbán előrébb küldeni, előrébb tenni a labdát, ez nem sikerül, mert visszaszerzik az angolok, már a jobb oldalon. James teszi tovább, és ott van Walker is, Walker a 16-oson belül vissza Jamesnek, James nem adja be, inkább hátra passzolja, Sterling viszont már befelé adja a labdát. Egy lövési kísérlet, de inkább passz lett ez. Saka a bal oldalon laposan középre, az ötös környékére, de ezt megoldják a magyar válogatott játékosai. Schäfer aztán, és Schäferrel szemben nincsen szabálytalanság, tiszta szerelés volt ez, de angol lábról ment ki a labda, és így magyar bedobás következhet majd, miközben többször is megmutatják itt nekünk Kane kapufáját, ezt mutogathatják, de sallai gólokat is azért nyugodtan befűzhetnek a filmbe az eredményjelzőnél, és most már Négo a labdával átlépi a felezővonalat, a jobb oldalon pedig ott helyezkednek többen is, méghozzá Nagy Ádám. Nagy Ádám beíveli, át a hosszúra, Négo fejjel, lepattan Ádám Martin, lövésre Nagy Zsoltnak, nagy lő, óriási! Óriási! Zsolti! Micsoda gól volt ez! 3-0! 3-0! 16 méterről! Egyből! A kapu jobb oldalába, Southgate nem érti, hogy mi történik, az angolok pedig elindulnak haza, az embernek pedig könycsordul ki a szeméből, mert ez egészen hihetetlen, ami most történik. Ádám Martin készítette le, és egyből ellőtte Nagy Zsolt, 17 méter lehetett a távolság, hogy egészen pontosak legyünk. Ádám adja a gólpaszt, visszagurította, gyönyörűen megtartotta ott az angol védők között, és aztán Nagy a kapu jobb oldalát lövi ki, védhetetlen bomba. 3 a különbség, csak úgy, mint 1953-ban, azon a fantasztikus mérkőzésen, amikor 6-3 lett a végeredmény a magyar válogatottnak. Akkor azt az együttest aranycsapatnak hívták. De ők is, akik most a pályán vannak, ők is aranyos fiúk, hiszen nem akármilyen tettet visznek itt, hajtanak itt végre Angliában. 81. perc, Sterling a labdával. Hát lassan félház lesz itt, hiszen sorjáznak a nézők, mennek hazafelé, ők ezt nem szeretnék tovább itt nézni, ami történik. Mi azonban igen. Nagy, és szól a ria-ria Hungária, mert van egy szektor ebben a stadionban, ebben a nagy arénában, ahol megállás nélkül szurkolnak, és ez a magyar szurkolók szektora. És közben egy piros lap, a második sárga lapját is megkapja Stones. Teljes zavar az angol válogatottnál. Stones szabálytalankodott ismét, neki volt már egy sárga lapja a mérkőzésen. Méghozzá Gazdaggal szemben. És megint csak a kezét használta Stones. Ugye emlékezhetünk, hogy az első sárga lapot könyöklésért kapta, méghozzá Szalai Ádámot könyökölte le, és most ezúttal is egy sárga a jutalom, és két sárga az a futballban, piros, még Stonesnak is. Ha csak nem videóznak, és nem tartják majd a pályán, mert hogy Stones azt reklamálja, és azért hozzáteszem, hogy ez a második szabálytalansága azért messze nem volt annyira súlyos, mint az első. Ugye azt szokták mondani, hogy a második sárga az egyértelmű legyen, egyértelműnek kell lennie, de hát ettől függetlenül mi ezt egyáltalán nem bánjuk. 3-0 Magyarország javára, hihetetlen kimondani, Anglia vendégeként
tétmérkőzésen, a Nemzetek Ligája sorozatban, a negyedik fordulóban oda-vissza

0: legyőzheti Angliát, és nagyon közel van már ehhez Magyarország. Közben folytatódik a játék, nem maradjunk le semmiről, Ádám Martin csúsztat, Sterling aztán nagy Zsolt terem ott, és nem tiszteli az ellenfelet, hanem szereli, és nem is akármilyen módon oda tette a bal lábát, és ez elég volt ahhoz, hogy Sterlingtől ellopja a labdát. És most már a magyar védők játszanak össze, az a hátvédsor, amely remekül teljesít a Nemzetek Ligájában. Orbán küldi előre, Orbán íveli előre a labdát, aztán Nagy Ádám is ott van, aki jó teljesítményt nyújt cserekként beállva. Maguire érkezik, nincs egyszerű dolga az angol válogatott és a Manchester United védőjének, hiszen nem kellemes 0-3-nál beállni, de hát ez legyen az ő bajuk, ez legyen az ő gondjuk. A jobb oldalon James, ott van előtte Sterling, most már nagyon figyelni, fiúk, óriási siker kapujában vagytok. A 84. percben járunk. Sterling elindul befelé, két emberen áthámozta magát, de Szalai Attila szerelni tudja. De Szalaitól nem kerül messzire a labda, begyűjtik az angol játékosok, az ellenfél, és most már a jobb oldalon megint Jamesnél, aki rengeteg próbált vagy laposan passzolni befelé, vagy beadni, de ezeket a labdákat többé-kevésbé, sőt, sokkal inkább többé megoldotta, kifejelgette, kirúgta a magyar védelem. Megint James teszi tovább, és egy lövés a jobb kapufa mellett. A jobb oldalról, 8 méterről Foden próbálkozott, de elment a labda a jobb kapufa mellett. Most szerencsénk volt, de azért már kiszorított szög volt ez. Akkor a helyzetnek azért ne nevezzük. Szalai Attila is azért figyelt. Maguire érkezik Saka helyére. Sokak szerint a Manchester Unitedban nincs helye Maguire-nek. Túl sok pénzt fizettek érte. 80 millió euró körül annak idején. Rengetegen támadják. Sőt, a családi házát is. Hát gyakorlatilag bombafenyegetés érte. És ez azért tényleg nem szép dolog, de Maguire most a pályán van, és bizonyítani szeretne itt az utolsó percekben. De hát 3-0 a magyar válogatott javára, és kihozta a játékvezető közben még egy sárga lapot, méghozzá Walkernek. Nehezen nyugszanak ebbe bele az angolok, amit itt most átélnek, ami itt most történik velük. 3 gólos különbséggel vezet a magyar válogatott. Óriási siker kapujában. Gazdag teszi tovább, Nagy Zsolt aztán, és Schäfer a labdával. A 86. percben járunk most már. Schäfer ismét a felező vonal környékén. Ádám vissza, Szalai Attila, ott van Nagy Ádám is. Szalai Attila inkább hátrapasszolja Dibuszhoz, Orbán kéri, és kapja is Dibusztól. Nagy Ádám. A második sikere lehet angol földön ez a magyar válogatottnak. Orbán közben a jobb oldalra. És egy pontatlanul hazagurított labda, de ezt megoldják azért Dibuszék. Lang nem figyelt eléggé, aztán Schäfer. De ezek most már az utolsó percek a mérkőzésen. A 87. kezdődik el. 3-0-ra vezet a magyar labdarúgó válogatott Anglia vendégeként. Aztán Lang ismét a labdával behúzódik középre, a saját térfele közepére. Schäfer, az angolok már alig várják, hogy vége legyen a mérkőzésnek. Persze ezzel így vagyunk mi is. 3-0 a magyar válogatott. Orbán közben megint Lang, Nagy Ádám is ott van, vannak induló emberek, nem vállalkozunk mélységi indításra, pedig nagyon feltolja a védekezését az angol válogatott. Ádám Martint is adott esetben ki lehetne ugratni, vagy Nagy Zsoltot, aki kihúzódott ide teljesen az oldalvonalhoz a bal oldalra. Szalai Attila közben hátra teszi, és most már Dibusz a labdával. Dibusz megint, és kis területen szép játék a saját 16-osokon belül, úgyhogy letámad Anglia hidegvérrel, azt is mondhatnám angol hidegvérrel oldja meg a magyar csapat ezt a labda kihozatalt. Lábról lábra vándorol a labda, és tökéletes most már a bal oldalon, és most már közel az angol 16-oshoz a magyar válogatott. Négó játszik össze Nagy Ádámmal. Megint Négó. Hosszú ideje birtokolja a labdát Magyarország. A világranglistán 40. Magyarország, a világranglistán 5. Anglia vendégeként. Fantasztikus, amit itt látunk. Elkezd olézni a közönség magyar része, mert hogy hosszú percekig most már, mert ezek most már percben mérhetőek, csak magyar lábon a labda. Nagy Ádám elindul befelé a 16-os irányába, 20-30 méterre a kaputól, Fiola becsúszása, és Fiola eléri Philips lábát. 88. perc, játék megszakítás, hosszú idő után, egészen pontosan 28.839-en nézik ezt a mérkőzést, de hát már messze nem vagyunk itt ennyien a Wolverhamptoni arénában, hiszen jó sok angol néző elindult hazafelé, és vagy hát nem hazafelé, lehet, hogy egy-két vendéglátó egységet útba ejtenek majd. Minden esetre az a lényeg, hogy szépen ürül az aréna. Nem véletlenül, hiszen senkinek nem tetszik itt a magyar szurkolókon kívül, és a magyar érzelmű drukkereken, tudósítókon, szakmai stávon, újságírókon kívül, ami itt történik. Pedig ez egy csoda, ami itt történik. 3-0 a magyar válogatottnak a 89. percben. Ádám Martin tart meg egy labdát, tökéletesen teszi tovább. Nagy Ádám indít, és Gazdag helyzetbe kerül. Gazdag! Átveli a kapust! Hihetetlen! 14 méter 4-0 középről egy remek labda után a Philadelphia játékosa, a magyar válogatott középpályása, Gazdag egy fantasztikus, egy hidegvérű, egy tökéletes emelést mutat be. 4-0-ra vezet a magyar válogatott Angliában. Soha nem látott történelmi siker kapujában. És visszavág azért a VB-selejtezőbeli vereségért, amikor Budapesten nyert 4-0-ra Anglia az előző VB-selejtező sorozatban. Ádám Martin remekül tartotta meg, Nagy Ádám ugratta ki Gazdagot, aki nem volt lesen, és 14 méterről az érkező Ramsdale fölött pimaszul, egy picit nyúlt csak alá, nem nagyon a labdának Gazdag, és a hálóba továbbította. Egészen hihetetlen, zseniális megmozdulás és zseniális teljesítmény az, amit a magyar csapattól láthatunk. Álmodjunk tovább, ezt mondta, ezt kérte, ezt vizionálta, ezt szerette volna Nagy Antal szakértőnk a mérkőzés előtt, hallhattuk, hallhatták. Hát ez több, mint álom, és ez több, mint csoda. És közhelyesen hangzik, hogy több, mint csoda, de ez így van. Ez több annál. Kane teszi közben tovább a labdát, elvégezték az angolok gyorsan a középkezdést. Sterling, és kipattan az alapvonalon Turra. Sarokrúgás következik. 4-0, emészgessük. 4-0 a magyar válogatottnak. Óriási verésben részesítik a mieink Angliát. Sterling, jobboldali sarokrúgása, Sterling, Philips, Mount lövése eltöri a labdát 16 méterről, kicsi a bal oldalról. Teljesen kétségbe esettek az angol játékosok, és Ramsdale, aki gyakorlatilag végigvédte a szezont az Arsenalban, hát rémálmai lesz nekem egy csután. Egy beadás közben középre Willy Orbán fejeli ki. Az angolok támadnak, és ebben a pillanatban lefújja a játékvezető. Sporttörténelmi siker, nagyobb a különbség, mint a 6-3 alkalmával, hiszen 4 góllal Marco Rossi csapata történelmet írva legyőzi Angliát angol földön. A magyar labdarúgás történetében második alkalommal nyer Magyarország Anglia vendégeként. Az első 1953-ban, akkor 6-3-ra, most 4-0-ra 2022-ben, június 14-én. Ezt a napot örökre jegyezzük meg, de ez a nap azt gondolom, hogy örökre emlékezetes is marad. Egészen elképesztő, hihetetlen, felfoghatatlan. Sallai duplázott a 16. és a 70. percben talált be, majd a hajrában jött újabb két fantasztikus magyar gól Nagy Zsoltól és Gazdagtól. Anglia, Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzésen 0-4, és ezzel a magyar csapat az első helyről várhatja az őszi folytatást. Fantasztikus!
1: Ez volt a 21. század eddigi legnagyobb magyar foci sikere, és miután van még időnk a déli harangszóig, elevenítsük fel a meccs utáni stúdióbeszélgetést is, mely során két olyan korábbi focista elemezte a nagy sikert, aki tagja volt az utoljára világbajnokságon szerepelt nemzeti 11-ünknek, Nagy Antal és Sallai Sándor. De előtte hallgassuk meg, mit mondott a lefújás után a két gólt szerző Sallai Roland, akinek nagybátyja Sallai Sándor, aki két világbajnokságon is válogatottunk erőssége volt.
2: Volna, hogy itt Angliában négyet rúgunk nekik, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, és az plusz öröm, hogy lehet látni, hogy honnan, hova jutottunk, és én azt gondolom, a közeljövőben most már tényleg kell velünk számolni.
3: Hát nem kicsit. Honnan, hova? Te hogy látod ezt az utat, hogy idáig eljutottunk, hogy itt Wolverhamptonban jobban megverjük az angolokat, mint Puskásék?
2: Hát ez egy nagyon, nagyon hosszú út volt. Ugye az elején egy teljesen új szakmai stáb, a játékosok sem voltak még annyira úgy összeszokva, de most arra beérett az a munka, amit hosszú idők óta a játékosok és mind az edzők beletesznek ebbe, úgyhogy le a kalappal mindenki előtt.
3: Mitől volt ma ekkora különbség a két csapat között?
2: Én azt gondolom, hogy mi jobban akartuk ezt a győzelmet, csúsztunk, másztunk, tényleg mindenki az utolsó erejét kitette a pályára, úgyhogy tényleg nem tudok más mondani, csak gratulálni mindenkinek, és le a kalappal.
3: A gólokról mit gondolsz? Azt hiszem, hogy ezek örökké emlékezetesek maradnak számodra.
2: Az biztos, én is nagyon boldog vagyok, ugye az első duplám a válogatott színeibe, úgyhogy nagyon örülök, remélem, hogy még az elkövetkező időben tudok szerezni egy-két duplát, de le a kalappal, amit ma minden egyes játékos kitett a pályára, az szenzációs volt.
3: Gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
4: Sallai Rolandot hallották, aki duplázott Anglia-Magyarország 0-4 a labdarúgó nemzetek ligájában, az A-ligában, a harmadszámú csoportban. Nagy Antalba kicsit belefojtottam a szót, elnézést, de hát nekünk a televíziót, ugyanúgy, mint otthon, akik nézik esetleg, csak így lehet kapcsolni, vagy nyomon követni, nekik van lehetőségük interjút csinálni. Viszont Marco Rossinak, amikor kérdeztem, ugye cserélni, vagy cserékre van lehetőség, hát Sallait például betette a csapatba, így utólag nem történt semmi érdekes, de előfordulhatott volna, hogy kihagyja, mert fáradtnak találja.
5: Igen, tehát még egyszer mondom, hogy ugye ő ezt vállalta, és például nem tudom honnan veszi ezeket a megérzéseket, hogy ma a egyébként szenzációs teljesítmény nyújtó Sallai Ádámot lecseréli, bejön ugye a cserecentere, és az Ádám Martin megvillan kétszer-háromszor, és újabb gólokat lövünk. Tehát, és gyakorlatilag az Ádám Martinnek minden megmozdulása hasznos volt, eredményes volt, labdákat tartott meg, gólpaszt adott, tehát valami hihetetlen, hogy a Rossinak milyen érzéke van ezekhez a cserékhez, úgyhogy remélem, hogy megtartja ezt a jó szokását, és a következő időkben is ugyanígy cseréli a játékosokat.
4: Képzeletben és a valóságban is Sallai Sándor felé fordulok, hát nyilván nagy családi büszkeség Sallai Roland teljesítménye. Én még emlékszem, mikor talán 17 éves körül lehetett, de lehet, hogy még kevesebb is, és játszott a felcsúti csapatban, és mondjuk Dibusz Dénesnek lőtt talán pont gólt ott még a Pancho arénában, akkor is látszott, hogy sok van benne, de ő is például kereste a helyét, mert nem olyan könnyű légiósként megállni a helyét, és a válogatottban is megszilárdítani, de ezek a fiúk, vagy ott van Gulácsi Péter, aki ugye U20-as világbajnoki bronzérmes volt, aztán nagyon sokáig várt a sorára, szóval, hogy most jól összepasszolnak ezek a mozaikok, jól összejöttek ezek a játékosok?
6: Igen, úgy gondolom, hogy azért nagyon sok játékos játszik a külföldi csapatokba, és ma már eltűnt az a nagy különbség ugye a bajnokságok között. Tehát annyira keverednek a játékosok, és ugye a Roli is, meg még ugye a Viri, meg nagyon sokan ugye játszanak top bajnokságokba is, és hát naponta vagy hetente találkoznak ezekkel a szintű játékosokkal, és ma már nincs meg az a nagy félelem, vagy az a nagy tartok tőle, meg az a fajta túlzott akarás ahhoz, hogy fölvegyük velük a versenyt, hiszen velük edzenek, velük játszanak, érzik saját magukon, hogy ugyanannyit tudnak futni, ugyanannyit gyorsak, és a játékban semmivel nem maradnak el. Tehát ma már nincsenek meg ezek a nagy különbségek országok csapatai között, és ugye mindig van egy szerencsés korosztály, vagy egy szerencsés keret, amikor gyakorlatilag szerencsésen összejönnek, hogy hasonló típusú játékosok, mindegyik akar, mindegyik nagyon várja a sikert, mindegyik megtesz mindent érte, és amikor ez egy csapatnál egységbe jelenik meg és szervezetten, akkor gyakorlatilag bárkivel ugye pariba tud játszani, még egy gyengébb képességű csapat is, nem beszélve arról, hogy ez a magyar válogatott most nagyon sok játékosa bőven megüti a nemzetközi szintet. Most ettől a 4-0-as mérkőzéstől, ugye, ami tényleg egy hatalmas örömünnep, vagy fiaszta, most egy magyar labdarúgás egén, leszámítva már Rossi éra kezdetén is lehetett érezni, hogy úgy kovácsolódik egy csapat, ugye megtalálta velük azt a fajta hangsúlyt, próbálkozott a srácoknak megtalálni megfelelő helyet, és ugye egy biztonságos védekezés, ugye ez az alap, ugye a Rossinál ebből most már azt, amit eddig ugye nem nagyon láttunk, egyre többet vállaljuk el a hátor védekezést, az, hogy feljebb toljuk a labdaszerzési zónákat, és ebből sokkal többször tudunk eljutni az ellenfél kapujáig, és ez ugye nyilván, mivel nem vagyunk ügyetlen játékosok, gólokba is ugye megmutatkozik. És ezek a srácok ugye hétről hétre, hónapról hónapra ezekből a picik is, hogy nagy sikerekből azért hatalmas önbizalmat tudnak kovácsolni, és ugye nyilván egy csapat, amelyik azért eredményt és pontokat szerez, az nyilván, hogy sokkal jobban összeérik, és sokkal könnyebben tudja már a sikereket elérni, mint amikor görcsösen akarták ugye az eredményeket, és bizonyítan akartak a hazai közönségnek, hogy ők igenis nemzetközi szintű játékosok.
1: Sallai Sándor beszélt a válogatottról 2022-ben a nagy siker után, amikor június 14-én Wolverhamptonban 4-0-ra verte Magyarország Angliát. Anglia akkor kiesett az A-ligából, a Nemzetek Ligájában, viszont két évvel később, akárcsak egy évvel korábban döntőt játszott az Európa-bajnokságon. A 2022-es katari VB-n a negyed döntőig jutott, az idei VB-n pedig jövő szerdán Horvátország ellen kezd, és a legjobb 48 között még megmérkőzik Gánával és Panamával. A magyar focisták ezt a világbajnokságot, mint 40 éve mindig itthonról nézhetik, vagy valamelyik nyaraló helyről, de ezt hagyjuk, mert olyan nehéz ezt felfogni, úgyhogy gyorsan búcsúzom is. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
7: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Opavszky Márk, kajakos, és ezt a kajakos kifejezést, ezt mindjárt próbálom neked egy kicsit képbe hozni. Megkerestem a Google-ban a Márk Opavszky cikkeit, és megmutatom, hogy mit ír ki. Felolvasod?
10: Opavszky Márk, magyar sprint kenus.
9: Kenus. Valahogy kéne beszélni a Google-ra, hogy elmesélni neki, hogy mi a különbség a kajak meg a kenu között. Na mindegy, kezdjük az elején, mert azért elég kalandos utat jártál be, hogyha jól emlékszem, mert hogy, hát ha jól emlékszem, akkor az adataid szerint Szentesen születtél, de most így megpróbáltam átszámolni, hogy Szentesen hány kajakklub van, és úgy nem jött ki nagy szám.
10: Hát igen, ez annak köszönhető, mivel én Szentesen születtem, de ugye szarvasi lakos vagyok, ezáltal a Szenteshez igazából csak a születésem köthető, semmi más, és egész gyerekkorom óta Szarvason éltem, még fel nem költöztem ugye Budapestre, és igazából ott kezdődött ez az egész karrierem.
9: Ez igaz, hogy valamiféle fajta nyári tábor kapcsán keveredtél a vízpartjára, és aztán ott ragadtál?
10: Igen, ez így igaz. Egy kajakos nyári táborba jelentkeztünk, többen így az osztálytársakkal, mivel az egyik osztálytársunknak a apukája volt a nevelőedzőm, mondhatni így, és hozzá iratkoztunk be ebbe a nyári kéthetes kajak táborba, és ott ragadtam.
9: Mi tetszett meg? Mondjuk gondolom leégtél első héten. Legalábbis a karjaid?
10: Hát biztos, hogy leégtem, mivel ugye fehérbőrű vagyok, és azért ezt egyből megkapja a nap, és gyerekként még nem annyira ügyel oda az ember ezekre a dolgokra. Ami leginkább megragadt, amikor lementünk a vízitelepre, én eddig is ugye kipróbáltam az úszást, az is vízisport, azért úgy mindig a víz közelsége gyerekkoromban horgáztam, mindig a víz közelsége úgy megvolt, ez is egy ilyen mondhatni félpont, hogy megfogott, de leginkább az fogott meg, hogy az első nap csak egyszer borultam be, és az olyan tök pozitív volt, mert azok a barátokkal, akikkel lementünk, ők többször borultak, és a táborban lévők is azért jobban szenvedtek, és akkor én mondtam, egyszer borultam, mondom, egész jó, akkor folytassuk. Másnap igazából már nem is borultam, és tök nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt ez így nekem, mert ez egy jó kis élmény volt, hogy a többiekhez képest is ebbe az egy-két napba jól tudok teljesíteni.
9: De egyből versenykajakba ültettek? Vagy portjával mentél, vagy mi volt? Vagy
10: nem, hát ebben a minikajak volt. De hát ugye az is elsőre olyan, hogy aki nem ült kajakba, ha mindegy utcemberre is beleülne, szerintem egyből. Hát nagy valószínűséggel beborulna. Van biztos, aki meg tudja ülni azt is, de így gyerekként, mikor még ugye nincs annyira kifejlődve a 100%-osan mondjuk az a egyensúlyérzet, meg az a labilitás érzet, az úgy be tud zavarni szerintem.
9: Én életemben először, amikor egy portjába próbáltam beszállni, már a beszálláskor beborultam. Tehát rögtön a pillanatban.
10: Hát igen.
9: Amikor az első versenyed volt, azt, ha jól emlékszem, meg is nyerted.
10: Igen. Igen, igen.
9: És akkor onnantól kezdve Opavszky Márk elhatározta, hogy minimum világbajnoki ezüstérmes lesz, de inkább olimpiai arany.
10: Hát gyerekként, mikor ugye megnyertem az első versenyemet, ugye Sukurón volt, egy ilyen 500 méteres, nem tudom milyen verseny volt, de emlékszem, hogy 500 méteres versenyszám volt minikajakban, és az nagyon nagy lendületet adott, mivel ugye egy éremmel tudtam hazamenni, aranyéremmel, és akkor azon nagyon jó érzés volt, hogy ugye sikerült valamit teljesítenem, és akkor így elhatároztam magamban, hogy akkor kéne még többet gyűjteni. De akkor gyerekként még szerintem nagyon sokaknak nem fogalmazódik meg, milyen 11 évesen, hogy akkor Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy akár olimpia, hanem igazából csak az a adott hív, meg az adott élmény érzet viszi tovább, engem is vitt tovább a sportban.
9: És az nem riasztott meg, hogy hát azért elég sokat kell dolgozni. Tehát az embernek ugye dolgozni kell a karjára, a fizikumára, van azért ebben futás, vannak súlyok emelgetése, vannak végeláthatatlan távok, vannak résztávok, tehát azért melós az élet, nem?
10: Hát egyértelmű, ugyanúgy, mint bármely más élet másik pontja is ugyanilyen melós. Igazából gyerekként a férjem eddig ott volt az is, hogy élvezetből csinálja. Hogy akkor nem számított annyira az, hogy fú, suli után lementünk, és akkor most kondizunk, vagy futunk, hanem eleve az a lendület, az a fiatalosság vitte ezt az egészet szerintem, és amellett még amellé még az párosult, hogy mellette szerettem kajakozni, és ugye érmeket szerettem gyűjteni.
9: Sokan mondják, hogy volt olyan időszak, amikor a bajták volna, de a társaság miatt, az edző partnerek miatt nem hagyták ott, mert hogy annyira jól érezte magát abban a csoportban az a bizonyos ember, hogy inkább maradt, mert nem szívesen hagyta volna ott a barátait.
10: Ez is igaz, de nekem ilyen fiatal koromban volt egy ilyen kisebb megtörés. 14 éves korom környékén, mivel válogatott szerettem volna lenni, akkor még minikajakba versenyeztem, és elmentünk egy keretfeltöltő versenyre, ahol igazából én ilyen nagy lendülettel mondhatni vágtam bele, meg indultam, meg nagy célokat tűztem ki magam elé, hogy mink válogatott szeretnék lenni, hogy be szeretnék kerülni az adott keretbe. És nem is tudom, hogy tizenvalahanyadik lettem, és tök csalódás volt, hogy igazából beértem a célba, és hogy nem is az, hogy nem ezt az eredményt vártam el, de igazából esélyem se volt kb. Úgy a verseny alatt, hogy eleve olyan pozícióba versenyezzek, még verseny közben, hogy mondjuk meg lehetne a válogatottság, és igazából közelbe se voltam. Úgyhogy az egy ilyen töréspont volt, mert igazából ott egy kicsit eljött az az érzet, hogy mindent megpróbáltam beleadni.
9: És szembe jött a valóság.
10: Igen, és akkor szembe jött mondhatni így a valóság, és ez úgy gyerekként fájt, mivel minden gyereknek van egy álma, ilyen kis álma, kis elképzelése, ami a jelenben van, hogy mondjuk, tegyük fel, szeretne mondjuk egy legót, akkor az az álma, és csak azt a legót szeretné, közben van rengeteg legó, van olcsóbb, drágább, de azt mondjuk a legdrágább szeretné, és az az álma, és igazából mindig azon gondolkozik. Én is ugyanez volt, hogy minden nap úgy mentem le mondjuk a edzésre, amikor véget a magyar bajnokságnak, és nem lettem válogatott, hogy akkor a keret feltöltő a következő állomás, és akkor próbálok bekerülni a keretbe, és az volt, és éreztem is magamon, hogy amúgy jó is megy, a társakhoz képest jól megyek, akik ugyanúgy indulnak majd ezen a versenyen, edzőtársak, hát végül nem így jött össze.
9: És akkor felmerült, hogy abba hagyod?
10: Igen, felmerült, hogy egyáltalán nekem való ez a sport. Én kisebb, vékonyabb testalkatú voltam azért abban a korosztályban, azért már megjelentek a magasabbak, izmosabb emberek. Mondhatni, hogy kicsit ilyen visszamaradott voltam a többiekhez képest, és akkor így sok dolog így egy kicsit elkezdett járni a fejemből. Lehet, nem is ez az én sportágam, lehet, hogy nem kéne csinálni. Nem vagyok olyan testileg is olyan fejlett, hogy tudjam azt a szintet hozni, mint mondjuk, aki mondjuk megnyerte a versenyt.
9: És akkor beszéltél valakivel erről?
10: Édesanyukámmal beszéltem leginkább erről, és akkor ő mondta, hogy igazából ő nem erőltet semmit, hogy ha szeretném folytatni, akkor nyugodtan folytathatom, hogyha nem, akkor ő megérti, hogyha abba hagyom.
9: És mi billentett át oda, hogy mégiscsak folytatod?
10: Ilyen másfél-két hét kellett, hogy akkor utána nem is voltak edzések, és úgy az egész dolog hiányzott.
9: Te amúgy ilyen lelkizős típus vagy? Tehát, hogyha nem sikerül a dolog, akkor utána éjjel nem alszol, másnap még gondolkodsz, mit kellett volna másként csinálni?
10: Igen, tudok lelkizni. Adott szituációkban vannak olyanok, amiken igazából úgy érzem, hogy fölösleges, mivel tudom a dolgokat, és nem kell annyira belemenni lelkileg is, hogy akkor miért nem úgy adódott, vagy miért pont úgy jött össze. De de ez ilyen kéthetes volt. Utána volt egy kisebb pihenő, és akkor ugye elkezdett hiányozni ez a feeling, hogy menjünk, csináljuk, és igazából utána a következő évnek úgy vágtam, hogy akkor mutassuk meg, hogy tényleg.
9: Azért kérdeztem ezt a lelkizést, mert a társaidat megkérdezve rólad, általában azt mondják, hogy hát Opi az ilyen 40-es pulzussal él körülbelül, van neki egy ilyen 60/20-as vérnyomása, és hát őt mondjuk kihozni a sodrából, vagy felidegesíteni, vagy elkeseríteni, azt nem nagyon lehet. Igazat mondtak, vagy túloztak?
10: Kicsit túloztak. Néha magas szokott lenni a vérnyomásom, és néha vannak olyan dolgok, de nagyon ritkán, amivel tényleg ki lehet hozni a sodromból.
9: Például?
10: Például.
9: Megelőznek.
10: Mondhatni így is. Vagy amikor olyan dolgokat állítanak, ami nem 100%-osan, vagyis nem is 100%-osan, nincs valós alapja, nincs igazság, és mégis a igazságot látják benne, és igazából ott állunk, hogy hát ide itt a tények, és miért nem azt mondod, amit látsz, hanem igazából az ellenkezőjét kell mondani, mondjuk, vagy ellenkezőjét mondják. Úgyhogy ilyen kisebb dolgokkal, de amúgy mindig próbálok nyugodt maradni.
9: Mennyire tervezel előre? Mert azt úgy tudom, hogy évekre nem.
10: Hát azért az ember ugyanúgy, hogy van az, hogy nem tervez évek előre, de tervez, csak mondjuk nem mondja. Ugye én mindig úgy terveztem, hogy szezonról szezonra, hogy szépen mondjuk lépcsőfokról a lépcsőfokról, és mondjuk nem gondolkoztam mondjuk 2016-ban, hogy mondjuk 2024-ben olimpiai indulásért fogok mondjuk küzdeni, hanem mindig a következő évre, mondjuk 2016-ban, 2017-es évre kezdtem el koncentrálni, amikor vége lett annak a szezonnak, és hogy annak a adott lehetőségeit próbáltam kimaximalizálni.
9: Ha már említed ezt, Opavszky Márkkal beszélgetünk, aki majdnem kijutott az olimpiára, mert voltak olyan lehetőségeid, ahol, hát, mit mondjak, ezredek, századok döntöttek arról, hogy mi lesz a sorsod.
10: Igen, századok, mondhatni századok döntöttek, hogy mi lesz a sorsunk, de sajnos a századok nem felénk bélentek, és végül nem is kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy olimpián induljunk.
9: Itt ugye a kajak 2-esről és a kajak 4-esről van szó. Mégis azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az 1-essel kezdenénk, mert mégiscsak ugye a férfi kajak 1-ben van egy olyan, hogy királyszám is például, hogy amikor a sportoló elindul a kajakos pályafutása útján, akkor nyilvánvalóan 1-esbe kezdi. Most már ugye van 200, van 500, van 1000, és így tovább, és így tovább, és aztán egyszer csak azt látja, hogy bizonyos számok bekerülnek az olimpia programjába, bizonyos számok kikerülnek. Te hogy jártad végig ezt az utat? És van-e kedvenced például a kajak egy mondjuk 200-500 ezer közül?
10: Hát gyerekként ugye mondhatni szerintem van egy ilyen felépített rendszer, mivel amikor serdülő korosztályba, aztán amikor bekerülnek a versenyzők, akkor az első versenyszám az főként az 1000 méter, és úgy jön az 500 is, meg a 200 is, majd serdülő kettőbe, azt hiszem, ugye az 1000 méter serdüléibe, vagy nem tudom, hogy már kölyök végén. Erről fogalmam sincsen, de nem úgy van, hogy egyből mondjuk valaki 14 évesen már azt mondja, hogy ő már csak 200-ra készül, hanem amit a magyar utánpótlásba a hosszabb távokról csökkennek le a rövidebbre, igen, a versenytávok, és én is régen úgy 1000 méteren bele vannak égve még mindig a fejembe, hogy milyen sokat versenyeztem. Ugye 1000 méteren nyertem olimpiai reménység versenyét is, úgyhogy igazából onnan indult el, és onnan jött ki az, hogy 501-esbe voltam sikeresebb, mint 1001-esbe, és akkor nem is az, hogy arra dőlt a választás, hanem mindig az ember abba a szeretne teljesíteni, vagy abban a számban szeretne menni, ahol sikeresebb tud lenni.
9: Amikor a világversenyeken a kajakosok beérnek a célba, és eléjük dugják a mikrofont, akkor általában azt szokták mondani, hogy jól volt fölépítve a pálya. Mondjuk ezt főleg a győztesek mondják. Hogyha kiindulunk mondjuk az 500-ból, akkor Opavsky Márk hogy építi fel a K1 500-as pályáját? Rajt.
10: Egy erős rajt. Rajt után felveszi a 500 méteres utazótempóját.
9: Az más, mint a 200, és más, mint
10: a 1000. Igen, másabb. És a végén meg egy próbál egy erős, dinamikus finisszel akár vagy lefinisselni a versenytársait, vagy megtartani a adott kiépített előnyét, hogyha ez az adott versenyen alkalmazható.
9: 200? Rajt és onnantól, rajt, ami kifér a csövön?
10: Igen.
9: Tehát ott nincs ilyen pályafelépítés, mert ott százon megy mindenki.
10: Az majd olyan, mint egy agárverseny. Elindulsz és csak mész.
9: 1000?
10: 1000, hát ott azért...
9: Ott annyira nem gáz a rajt, hogyha elrontod. Gáz, de nem annyira, mint 200-on.
10: Hát, hogyha most visszanézve azért az 1000 méter is tud azért szoros lenni, és ott se azért jó dolog lehet elrontani a rajtot, mert szerintem jobb új versenyző. Vannak olyan versenyzők, akik mink hátrébb szeretnek, a mezőnybe szeretnek versenyezni, de vannak olyanok, akik előrébb, akik mink szeretnek egy kicsit kitűnni mondjuk a mezőnyből. Ugye ezért rajta is akár egyből el lehet érni, egy erősebb rajtal jobban elhúzza, és akkor egyből már mondjuk egy fél hajó előnyt ki tud kovácsolni, de akár az lehet, hogy a végén vissza is tud ütni. De viszont addig megvan az a előnye, az a lélektani hatás is, hogy ő vezeti a versenyt, és hogy az lelkesíti az adott helyzetben.
9: Hogy jönnek létre az egységek? Mert az egyszerű külső szemlélő azt gondolná, hogy K2-ben, tehát a párosban összetesznek két jó K1-es menőt, és akkor kész a páros. A 4-esnél meg elméletileg az is előfordulhatna, hogy összetesznek két jó párost, és már is kész a 4-es, de szerintem ennyire azért nem egyszerű a dolog.
10: Ez így van, mivel voltak olyan párosok is, meg vannak is szerintem a mezőnyben, hogy nem mindig a kettő legjobb versenyző, aki hozza azt a két teljesítményét összeadva, hozza azt az elvárt teljesítményüket, hanem van olyan, hogy néha mondjuk egy kicsivel gyengébb teljesítményű versenyző, egy jobb versenyzővel, nagyobb sebességre, jobb részidőkre képes. Igazából ez a alkalmatosságra is helyezhet, meg valami miatt, nem tudom, ebben a sportágban van egy ilyen érdekesség, hogy két leggyorsabb versenyzőből nagyon ritkán adódik, hogy nagyon gyors páros alakulhat.
9: Ti például hogy jöttetek össze Kurusz Leventével?
10: Ez egy jó sztori. A felnőtt magyar bajnokság előtt találtuk ki, hogy induljunk el K2-500 méteren, mert addig úgy volt, hogy Kopasz Bánytal fogok elindulni 2023-ban a felnőtt magyar bajnokságon, de végül nem jött össze, mivel a kvótaszerző világbajnokságon indultunk volna K2-500 méteren, de végül ugye a Nádas Bencével ment, és sikeresen megszerezték a kvótát.
9: 54 ezreddel megelőzve titeket? Volt egy olyan is?
10: Hát olyan is, de ez még visszább. Az időben ugye ez a rákövetkező évben volt, és ugye 2023 felnőtt magyar bajnokságán verseny előtt összeültünk a Levivel, úgyis, hogy én ültem erről, úgyis, hogy hátul ültem, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a Levi fog előről, én meg hátul, és akkor már nézzük, hogy mit hoz a holnap. Hát a holnap egy aranyérmet hozott nekünk, és ez egy olyan dolog volt, hogy egy-két nap alatt, hogyha már tudjuk akár ezt a szintet, egész jó időt is mentünk, akkor ebben van potenciál, és érdemes lehet így foglalkozni vele a jövőben nézve. És ugye elkezdtünk vele így foglalkozkodni, és ugye a következő évben az első válogatót meg is nyertük, hol legyőztük a nálas Tótkapárost, úgyhogy az nagyon jó élmény volt, utána a világkupán negyedikek tudtunk lenni, egy szerintem egy erős mezőnyben volt, és ott is amúgy magunk mögött tudtuk hagyni a nálas Tótkapárost, és ugye a második válogatón jött ez a
9: ominózus 54 ezred másodperc.
10: Igen, ahol oda becsúszott az a 54 ezred másodperc, és hát sajnos így egy kicsit elkezdett borulni a dominó. A szétlövésen is amúgy meg tudtak minket előzni.
9: A szétlövésről egy picit beszéljünk még, mert annál embertelenebb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy egy tök üres pályán, szurkolók nélkül, mondjuk néhány edzővel, baráttal a parton, két hajó elindul, és az életük múlik rajta.
10: Hát ez így igaz. Ez ilyen, félimed ilyen kínos csend. De végén csak egy ember szólal fel, vagy egy ember kiállt fel akár, aki mondjuk megnyeri a versenyt.
9: Vagy kettő.
10: Vagy akár négy, hogyha mondjuk egy négyes szétlövésről van szó. És körülötte meg az a kínos csend, az a...
9: Olyan rideg az egész,
10: igen,
9: nem?
10: Igen.
9: Egyébként ott tartalékok voltatok, tehát a párizsi olimpia kezdetéig tulajdonképpen benne volt a levegőben, hogyha valaki megsérül, vagy megbetegszik, akkor nektek csomagolni kell, aztán úgydi.
10: Igen, hát ez így benne volt. Mondhatni, ez egy ilyen...
9: Ilyenkor mi jár az ember fejében? Mert nem akar rosszat a társainak, hogy sérüljön meg, de titkon azért a agya valamelyik féltekében egy picit bízik benne, hogy hát, ha mégis én is kijöhetek. Ez ilyen felemás fura érzés, nem?
10: Igen, ez egy felemás fura érzés. Félim, eddig én is bíztam, hogy hát, hogyha megadódik az az esély, vagy valahogy valami csoda folytán létrejöhet, hogy...
9: Hogy legalább
10: csomagolnom kell.
9: Barátnője kezdjen el szülni, vagy valami, mert ez legalább egy pozitív dolog.
10: Hogy valami olyan történhet, de másik részt tudtam, hogy úgyse fog semmilyen történni, mivel ugye aki megy olimpiára, ki megy, azért az elég magas szinten sportol, tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy milyen nehéz oda kijutni, milyen alázat kell hozzá, és igazából tisztában van szerintem a saját testével is, és ilyenkor nagyon sok versenyző szerintem legprecízebben állítja össze a napjait, hogy nehogy véletlen valami kis hiba csúszom bele a rendszerbe, hogyha mondjuk olimpia előtt egy héttel derül ki, hogy mondjuk valami kisebb izomsérülése van, és mondjuk amiatt komolyabbra fordulhat, és nem tud versenyezni. Úgyhogy...
9: Végül is kimaradt az életedről.
10: Igen, ez kimaradt, de bízunk, hogy lesz majd lehetőség.
9: Mondtad, hogy Leventével a K2-ben, Kajak2-ben te ülsz hátul, ugyanakkor az Opavski Fodor Balog Tamási négyesben, meg te ülsz elől. Úgy mondják, hogy te sztrókolsz, te húzott tulajdonképpen a hajót, a többiek meg tolják. Ezt mi dönti el? Tehát miért van az, hogy K2-ben hátul ülsz, K4-ben meg elől?
10: Hát K2-ben azért ültem hátul, mivel úgy működött jól a párosunk, úgy tudtunk gyorsan menni. Úgy volt arra a párosra mondva, hogy ez így jó, mert hogyha mi fordítva ültünk volna, akkor nem biztos, hogy képes lett volna erre a teljesítményre. A négyesben meg gyerekkorom óta, ugye ahogy már mondtam is, én ilyen alacsony kis végfő voltam, és mikor még ilyen minikajak négyesbe, vagy mikor ilyen serdülős négyes versenyeken indultunk, mindig előre raktak be engem, mert én vagyok a legkisebb, és ugye hátról az erősebb, izmosabb, magasabb gyerekeket kellett ugye berakni.
9: Ellátnak fölötted a többi.
10: Igen, köve. Szó szerint így volt, de most már nem. És akkor mindig elülültem. És ugye nagyon jól megtanultam szerintem sztrókolni, nagyon jól érzem a hajót, és ugye ez gyerekkortól alakult ki nálam, mert ugye mindig elültem a négyesbe, és és mindig is sztrókoltam, és az edzők is, meg a szövetségi kapitány is pozitívan értékeli, amit én ott előtt csinálok a kajak négyesbe, és emiatt így úgy gondolom, hogy az egyik én pozícióm mondjuk egy négyesbe, hogyha mondjuk egy négyes fel kéne építeni, akkor biztos, hogy ott ülnék.
9: És ez eredményezett egy világbajnoki ezüstérmet, és az a kérdés, hogy mi áll az ember fejében, amikor beül egy ilyen négyesbe, ott ül elől, és azt látja, hogy mellette ott van mondjuk a német négyes, kb. 3 olimpiai bajnokkal a hajóban, meg a másik oldalán esetleg ott vannak a spanyolok. Akkor az, akinek mondjuk ilyen 42-es púzusa van, az fölmegy 72-re?
10: Persze, hogy felmegy 72-re, de ugyanúgy higgadtok marad, és nem kezdek el parázni, hogy jó, itt vannak olimpiai bajnokok, és igazából én még így kishal vagyok, de tény, kishal vagyok mellettük, mivel olimpiai bajnokok, de viszont ugyanúgy fel tudod venni, ugyanúgy fel lehet velük venni a versenyt, és akár ugyanúgy le lehet őket győzni, mert
9: mint ahogy meg is történt.
10: Igen, mivel amúgy nincs olyan, hogy szerintem, hogy verhetetlen, bárkit meg lehet, bárkit le lehet győzni igazából.
9: Úgyhogy... olyankor mi van, amikor felakad a kormány, és elferdül, és majdnem neki mentek a kínai hajónak?
10: Hát ott nem volt annyira alacsony a pulzusom, az fix.
9: Ugye felakadt a rajt benne.
10: Igen, az első rajt, ez 20-25 betörtént a második világkupán. Ugye beálltunk a rajtgépbe, lementek a rajtpapucsok, és utána ilyen valakik berajtolhattak, vagy valami technikai probléma volt, mert egyből észrevették, mert ugye, mint hogyha sípolt volna kettőt a rajtgép, vagy hármat, az akkor szokott, mikor mondjuk visszalők a rajtot, mivel hibás rajtot követtek, és ahogy húzunk egy, kettő, hármat, és éreztük, hogy valami így megakadt hátul. És utána egyből éreztem, hogy megakadt, így fura érzés volt, és hirtelen hajó elkezdett balra menni. De ez még csak ugye az első rajtnál volt. Akkor mondtam, hogy ez full, ez kész, ez itt vége, már elferdült a kormány, és egyenesbe se tudom rakni, mert ugye úgy felült el, hogy így felütődött. És akkor kiszálltunk, mert még volt idő, mint mindenki ura beállt, mi kiszálltunk a part szélén, és jöttek a szövetségi kapitányok, és ők próbálták meg az edzőink, és ők próbálták egyenesbe tenni. Mi addig ott a vízbe amúgy térdig álltunk, és akkor szerintem nem volt ilyen 20 fok környéke, lehet amúgy hideg volt, és akkor gyors visszaültünk a hajóba, valamennyire kormányozható lett a hajó, de annyi lehetőségünk volt, hogy beültünk a hajóba, és csak ráfordultunk, azaz tettünk egy fél kört a rajtgépbe, és ennyi is, igazából nem is mentünk vele egy méterig egyenesen, és fogalmam sem volt, ugyanúgy volt a lábam, éreztem, hogy amikor kanyarodunk, egy kicsit balra megy, próbáltam korrigálni, hogy elindultunk, és hirtelen így elvágódott a hajó balra, szó szerint, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor egyből kivettem a jobb lábamat, és kb. Úgy volt, hogy csak a bal lábam volt benne a lábtámaszba, és végig jobb oldalra nyomtam a kormányt, hogy egyenesen menjen. És igazából az utolsó 200 méter azért megtaláltam, hogy hol van az, amikor úgy egész jól tud menni a hajó, de viszont szerintem így, hogy egy ilyen sérült kormánnyal mentünk, így is egy bravúros negyedik helyet tudtunk elérni, úgyhogy majdnem egy négyes hajó hossza le voltunk maradva, és a végén igazából egy csörre maradtunk el a győzelemtől, a német egységtől, és ráadásul úgy, hogy egy hibás kormánnyal mentünk, és útközben is azért voltak olyan dolgok, hogy a hajó újra elkezdett mondjuk balra menni, és akkor vissza kellett jobbra menni, úgyhogy nem egy full egyenes pályát mentünk, hanem egy cikk-cakkos volt.
9: Cél Los Angeles? Kettesben vagy négyesben? Vagy és?
10: Cél mindenféleképpen. Kettesben és négyesben is, mivel hogyha valaki majd kijött a Los Angeles-i olimpiára, és mondjuk párost indul, akkor annak szerintem kötelező, hogy a négyesben is jön, mivel nincs annyi kvóta, hogy egyesével be lehessen fedni ezeket a helyeket.
9: Opavszky Márk, sok sikert, és köszönjük szépen!
11: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
12: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
11: A hazafutásban hétköznap 15 órától
12: különböző sportos helyszínekre kapcsolunk.
11: Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
12: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
11: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Mexikó nyerte a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését. Hamarosan találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Az ország nagy részén derült az ég. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
11: Sporthírek.
13: 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társ házigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen a Mexikóvárosban rendezett találkozón. A játékvezető az afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzésén, magyar idő szerint ma hajnalban, Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata. A 63 éves portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. A kétszeres bajnokok ligája győztes edző legutóbb hazájában a Benficát irányította. Mourinho megbízatása 2029-ig szól. Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai 4-es döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi 2 kiírást megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiakosszal. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszhat ma a bajnokok ligájában. A magyar csapat ellenfele a görög Olimpiakosz lesz. A 21 órakor kezdődő finálét a Duna World és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
11: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárca vezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban, gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. nem érte jelentős fagykára hazai cseresznyetermést. Tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. A szakmai képviselő a szakma képviselői szerint főként a korai fajtáknál volt terméskiesés. A később érőknél közepes vagy attól is jobb hozam várható. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet idén, tavaly ennek csak nem a felét szüretelték a termelők. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tőzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdubiharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is. Az érintett területeken már nincs fokozott tűzveszély. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Ezeken a területeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Közlekedés.

0: Napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: nyitó mérkőzését. A Real Madrid bejelentette José Mourinho érkezését. Nem jutott döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
0: Három piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetés szerzett kinyomesz révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen. A mexikóvárosi Azték stadionban 80 ezer néző előtt rendezett találkozón az első gól szerzője Julián Quiñones a meccs után a hazai szurkolókat is méltatta.
2: Boldog vagyok, hogy megszereztem pályafutásom első VB gólját, méghozzá ebben a fantasztikus stadionban és elképesztő hangulatban. A szurkolóink előtt, akik az első perctől buzdítottak minket. Ez rendkívül sokat jelent nekem. Az egész csapat hatalmas erőfeszítéseket tett ezért a győzelemért és a három pontért, ami kulcsfontosságú volt számunkra. Az emberek napok óta éreztették velünk az izgatottságukat. Olvastuk a drukkerek bátorító üzeneteit a közösségi médiában, és a mérkőzés során a csapat és a szurkolótában nagyszerűen hatott egymásra. Ez volt a kulcsa a győzelmünknek.
0: A nyitó mérkőzés játékvezetője a dél-afrikai együttesből két, a mexikóiaktól pedig egy játékost állított ki a második félidőben. Most hallgassuk meg a dél-afrikai csapat szövetségi kapitányát, Hugo Brost, aki a vereség után így értékelt.
3: Nem gondolom, hogy a játékosaim gyenge teljesítményt nyújtottak. Egyértelműen arról van szó, hogy ez a szint sokkal magasabb annál, mint amihez korábban hozzászoktunk. Világbajnokságon játszol, ráadásul egy jó csapat ellen. Szerintem jól is futballoztunk. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban egy tanástalan Mexikót láttam. Nem igazán tudták, mit kezdjenek a labdával. Védekezésben nagyon jól szervezettek voltunk, támadásban viszont még fejlődnünk kell. Voltak lehetőségeink, de az utolsó passz vagy a játékosok mozgása nem mindig volt megfelelő. Egyik játékos számára sem kellemes, ha már a világbajnokság első mérkőzésén piros lapot kap. Az első kiállítást el tudom fogadni. A támadó egyedül törhetett a kapura, Szithol pedig szabálytalankodott vele. Ezt meg lehet érteni. A második eset viszont szerintem vitatható. Úgy láttam, hogy a mexikói játékos az én futballistámat akadályozta. Ez a játékvezető megítélése volt, de végső soron ezt is el kell fogadnunk. Ugyanakkor úgy érzem, hogy talán kicsit szigorú volt a döntés, hogy ezért piros lapot adott.
0: Az alcsoport másik mérkőzésén szintén Mexikóban, Guadalajarában, magyar idő szerint ma hajnalban, Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-en járt a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Humyungbo, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya így nyilatkozott a győztes mérkőzés után.
4: 2014-ben már jártam világbajnokságon szövetségi kapitányként, most pedig 12 év elteltével ismét itt vagyok. Ez az első győzelmem a dél-koreai válogatottal. Nagyon izgatott és boldog vagyok, ez a győzelem igenis minden játékosnak köszönhető, hiszen a legjobbjukat nyújtották. Ha jól emlékszem, 16 év telt el azóta, hogy Dél-Korea a legutóbb győzelemmel kezdte a VB-t, de összességében is ez csak a második alkalom, hogy megnyertük az első meccsünket, és mindez a játékosoknak köszönhető.
0: Csehország tett 2-1-re kikapott Dél-Koreától, most következzen a csehek szövetségi kapitánya Miroslav Kubek. A 74 éves szakembert hallják.
5: Nagyon sajnáljuk a vereséget, szerintem jól játszottunk, lehetett volna döntetlen, sőt, akár nyerhettünk is volna, de elkövettünk néhány hibát. Ha visszagondolok, elkerülhetőek lettek volna a kapott gólok, ugyanakkor rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de az ellenfelünk nagyon gyors volt. Úgy gondolom, a taktikánk jól működött, még ha nem is 100%-ban, lehettünk volna talán hatékonyabbak. Csak dicsérni tudom a csapatomat, mindent megtettünk a pályán, de technikailag erőben fölénk kerekedtek, nehéz volt őket feltartóztatni, és talán kimondható, hogy a jobbik csapat győzött, még ha meg is voltak a lehetőségeink. Szóval az eredmény összességében elfogadható, még ha most fáj is a kudarc.
0: Bánki József a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, a Ferencváros korábbi kiváló játékosa, pedig így látta a Dél-Korea-Csehország mérkőzést.
6: Nagyon érdekes volt, és a futball büntete a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is. És én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea. És milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelező, ugye a Bayern koreai védője meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt ki nyerte. Az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea, kapura veszélyesebb is volt, a csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Coufal egy bedobás után Krejci fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor 3-as cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Schick és Provod is, és bement Sadilek is, bement Klozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lesz. De milyen az élet? Szón viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle 3-as csatárcsere semmiféleképp nem jött be, ráadásul nagyon-nagyon jól végzett. A 93. percben Sadilek lövését óriási bravúra vette Kim Sung-juk, és megnyerte a meccset Korea.
0: Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kanadaiak legjobb játékosa a Bayern Münchenben futballozó Alfonso Davies nem lesz ott a bosnyákok elleni keretben, ezt Jesse Marsh, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya is megerősítette.
7: Végeztek rajta egy MRI vizsgálatot, ami nagyon pozitív eredményt mutatott, jól gyógyul, de a bosnyákok ellen még nem lesz bevethető. Nagyon hasznos, hogy itt volt a személyes fizioterapeutája, és minden nap tudta végezni a gyógytornát. Szóval remélem, hogy a következő napokban felgyorsulnak a folyamatok, és hamarosan csatlakozni tud a csapathoz.
0: Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata. A 63 éves portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. Mourinho megbízatása 2029-ig szól.
1: Nemzeti sportkrónika.
0: Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai 4-es döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteresekkel kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi két kiírást megnyerő RTC így holnap a bronzéremért játszott majd a görög Olimpiakosszal. Manherz Krisztián, a Ferencváros játékosa Kósos Kristófnak nyilatkozott a vesztes elődöntő után.
8: Ott volt a lehetőség, még ott az utolsó lövéssel is, még a rendes játékidőben, aztán egyenlített végül a Barcelonét. Szerinted mi az, ami miatt nem sikerült most leginkább?
9: Először is azt gondolom, hogy összességében saját magunkhoz képest nem játszottunk olyan jól. Mutatja az is, hogy a fél időben 6-3-ról kellett, azt hiszem, visszakapaszkodnunk, és ez nyilván nagyon-nagyon sok energiát kivett. Azt gondolom, hogy jól játszott a Barcelonét, nyilván ez nem lehet kifogás a számunkra, meg akartuk nyerni ezt a meccset, azt gondolom, hogy favoritja is voltunk a mérkőzésnek, de támadásban megremegett a kezünk. Sokat kihagytunk, sok olyan pontatlan volt, ami azt gondolom, hogy nem feltétlen fér bele. 10 alatt kapni amúgy egy jó védekezést jelent, úgyhogy nem gondolom, hogy abba kéne keresnünk a hibát. Azt gondolom, hogy azokat a játékosokat, akiket akartunk, ki tudtuk venni a mérkőzésből. Nyilván hát ilyen egy bajnokok ligája elődöntő, nyilvánszokon múlik, most büntetőkön múlott, és ez most a spanyolok felé dőlt.
8: Jágire kivételes formát fogott ma ki, és azért volt egy külön pár harcotok most este. Sikerült azért gólni neki, de ilyenkor nehéz annyira megtörni mondjuk az ő önbizalmát, hogy az elfogjon az 5 méteres párbajra.
9: Nem gondolom azért, a 5 méteres párbaj mindig egy más műfaj. Tény, hogy jól védett, Fúgásoma legalább olyan jól védett, azt gondolom, és mind a két védekezést dicséret illeti. Nyilván a büntető lövések meg egy bizonyos szinten lóteri, tehát hogy most mondhatjuk, hogy az Egére milyen jól védett, elugrott egy irányba, Manda teljesen másik irányba lőtt és fölpattant a kapufára. Ilyen a sport, sajnos van ilyen, ebből föl kell tudnunk állni, föl is fogunk állni, és megyünk tovább. Ezt hozzátenném még, hogy köszönjük mindazoknak, akik kilátogattak ide, mert tényleg nagyon sok Fradi szurkoló volt, rokon családtagok, sajnáljuk, hogy ez most nem jött össze.
8: Én is tudom, hogy a címvédésért jött ide a Ferencváros, de egy ilyen mezőnyben, ahol négy ilyen erős csapat van, a bronzéremnek is lehet komoly értéke?
9: Van értéke, de nem olyan értékű.
0: A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszott ma a Bajnokok Ligájában. Az RTC ellenfel a görög Olimpiákos lesz majd. A 21 órakor kezdődő finálét a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
1: Nemzeti Sportkrónika.
0: Két magyar versenyző, Guzi Blanka és Erdős Ita jutott döntőbe a nőknél a budapesti öttusa világkupa versenyen. A női döntőt ma 16 órától a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd, és a férfiaknál is biztosan lesz magyar döntős, hiszen ma megnyerte elődöntős csoportját Koleszár Mihály, most őt hallják, Kreisz Bálint a riporter.
10: Mindenhol azt érzem, hogy sikerült Maxhoz ellen teljesítsek, amiben alapból gondolkozunk most, hogy ez éppen azt jelentette, hogy még csoport elsőnek is sikerült befussak, az külön öröm, de hát itt, ahogy mondták egyébként a kommentárok, nem a mai helyezés számít. Örülök, hogy így sikerültek egyébként a lépések, de inkább a lépéseknek örülök, mint annak, hogy a végén hova értem ezzel. Bízom benne, hogy ezeket a lépéseket, vagy ennél akár még nagyobb lépteket sikerül holnap majd megejtsek, és akkor ki tudja, hogy mire lesz ez elegendő. Azt gondolom, hogy olyan emberek állnak mellettem, mögöttem, itt külön köszönet egyébként Berec Kiricsinek, aki elképesztő sokat segít a háttérben, és azoknak az edzőknek, akik ott állnak mögöttem, mellettem, és búzítanak arra, hogy még többet hozzak ki magamból. Azt gondolom, hogy a műhely munka azt már belepakoltuk, és ha nem is most a budapesti világkupára készültünk gőzerővel, mégis itt most a maxot fogjuk nyújtani, és utána az európai világbajnokságot, meg remélem, hogy már egy kiszélesült követőtáborral tudjuk majd véghez vinni és lefolytatni.
0: Az elődöntő B csoportjában pedig Böhm Csabának és Marsal Attilának szurkolhatunk. Fél egykor kezdték meg az elődöntő szereplést. A férfiak döntője holnap 11 órakor kezdődik majd a budapesti öttusa világkupa versenyen. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tinédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyénében is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottán, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nem rég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsba neked?
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slamek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
2: de
3: így,
2: a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
3: Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slamet, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
2: Szigorú teniszanyuka vagy?
3: Hogy lett
2: a lányod teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
3: Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én egyáltalán, én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
2: Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
3: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Oroszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt. A nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
2: Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ezt most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
3: Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Moratoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
2: Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, a honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott tovább, nem jutott be a legjobb négy közé.
3: Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát, hogy
2: Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
3: Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
2: Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
3: Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de ebbe is kell tudni fejezni.
2: Mi történik ott? Világelső vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-0-ra kapok ki a döntő játszmában.
3: Hát ez csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott, de így a
2: vannak
3: pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz azt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodba, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
2: Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen. Az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
3: Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, a másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
2: Tornagyőzelemmel.
3: Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Őneki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra Ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
2: Bondár Annával.
3: Igen, az első fordulóban és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
2: Nagyon egy döntőszett
3: 7-6, fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki. Szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni. Miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
2: Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar tenisz ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
3: Kicsi, higgyétek, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta. Bondár Anna, Gálfi Dalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
2: Most Panna a legjobb a világban.
3: Igen, jelen pillanatban
2: közül.
3: Ő a legjobb, őnek is több WTA tornagyőzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
2: Anna például megvertem volna, bocsánat, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
3: Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játék stílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset
2: következő. Miatt félbeszakad a meccset.
3: Igen,
2: mondjuk
3: igen.
2: Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
3: Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az ifi mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
2: Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért be lehet botlani, meg akár Joe McEnroe-ba is.
3: Igen, teljes mértékben, tehát hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra. Tehát, hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik. Tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
2: Valakivel nem futottatok össze véletlenül, ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc favorit?
3: Neki ugye a Szabalenka, Oszaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
2: A japán Naomi Oszaka.
3: Igen, és az óriási élmény volt. Akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szintúgy úgy vele is összetalálkoztunk. Tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam tornagyőztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
3: Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
2: Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez.
3: Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
2: Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonult el vissza.
3: Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát, hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a tenisz szakosztálynak én vagyok a vezetője.
2: Ez 2023 óta nagyjából?
3: Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb 6 csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
2: Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors, virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni a mindig az adott célukat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb részcélok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
2: A telefon szerintem nyugodtan közben leteheted, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
3: Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel, mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
2: És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod például, ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, meg hát vannak későn érő típusú játékosok is.
3: Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andréva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
2: Vagy hogy Andréva hol lesz 28 évesen.
3: Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minden magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
2: Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
3: Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magába, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
2: Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
3: Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világelső játékosunk, de a top 100-ba van öt játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyikőjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
2: Talán még két-háromra is hiba, igen, rátenni, mert mi van, ha megunja.
3: És nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
2: Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: heeft gescoord.
1: Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones.
4: Goal! Het is 1-0 voor Mexico in minuut 9.
5: Mexico 1, Sudáfrica 0.
6: It's 1-0 in the opening match against South Africa. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Így született meg az első gól a 23. labdarúgó világbajnokságon, méghozzá Mexikóban, a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzésen. További részletek Szabó Bence összeállításából következnek, ahol felidézzük a mexikói mérkőzést, a nyitó összecsapást, ahogy a Nemzeti Sportrádióban közvetítettük. Jó szórakozást kívánok!
7: Elkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. A nyitó meccset a Mexikó városi Azteca Arénában játszották. A kommentátor Tóth Béla és Jó András, a szakértő Vukovics László.
8: Ilyen még nem volt, perceken belül megkezdődik a történelmi 23. labdarúgó világbajnokság. Először 48 válogatott részvételével, először három házigazdával, és a viadal történetében mindössze másodjára Mexikó és Dél-Afrika vívja a nyitó mérkőzést. 2010-ben az akkori rendező dél-afrikai együttes egy egyes döntetlent játszott Mexikóval Johannesburgban, és ez az első alkalom, hogy egy korábbi nyitó mérkőzés párosítása megismétlődik. A találkozót még különlegesebbé teszi az a tény, hogy 1970-hez és 1986-hoz hasonlóan ezúttal is az Azték stadion ad otthont az eseménynek Mexikó városban, ahol maguk a kulisszák kiválóak, az időjárás tökéletes, viharnak nyoma sincsen, 22-23 fok a mexikói fővárosban. Délután 13 óra van ott mindösszesen Mexikóban, de az, hogy az Azték stadion a 83 ezer férőhelyes létesítmény teljesen megtelt, az természetesen kitűnő atmoszférát kölcsönöz a találkozónak. Újabb dél-afrikai bedobás következik majd, ugyanis rárugták a labdát Gallardóra, jöhet majd a jobb oldalról, saját térfeléről Dél-Afrika, amely tehát legutóbb 16 esztendővel ezelőtt játszott a világbajnokságon, akkor házigazdaként nem jutott tovább a csoportból, egyébként a negyedik világbajnokságán pályára lépő Dél-Afrika még egy ízben sem tudott a csoportkörből tovább jutni, de aztán most egy nagy hiba, ott a helyzet lassan a mexikóiaknál, egy lövés, Quiñones találatával megszerzi a vezetést Mexikó. Még az első 10 percben megszületik a találat, egy óriási dél-afrikai hibát használnak ki a mexikóiak, és Quiñones találatával megvan a vezetés. A 23. válogatottságán mindössze a harmadik gólja Julián Quiñonesnek, aki egyébként a szaúdi bajnokságban játszik, kiváló formában teljesítette ezt az idényt, mert 31 bajnoki mérkőzésen 33-szor talált be, és a kolumbiai születésű játékos azt használja ki, hogy Williams kapus középre passzolja a labdát Sibisihez, aki könnyelmű elveszíti, és a labdát, ami 16 méteren megkap egyébként Szitol hibáját követően, Quiñones szemben a kapuval, éppen a kapus lábai között lövi el egy életerős lövése Quiñones. Ezzel tehát előnyben Mexikó, és a házigazda, hát azt hiszem, hogy megérdemelten szerezte meg a vezetést 9 perc elteltével.
9: Eltelt 42 perc a mérkőzésben, de még várjunk, mert a mexikói csapat támad. Egy lövés, ez lepattan Okonorról, aztán megint jó a visszatett labda, ott van, megint egy lövés is kapufa Quiñonestől. Az első gól szerzőjétől, a 16-oson belül kapott egy labdát, egy nagyon szép paszt, és a kapu bal kapufáját találta. Ez azért botott, volt a nyelvotlása, mert ő Mokázi volt az, aki szabálytalanságot követett el, és igen, ott hátba lőtték az előbb említett játékos, onnan pattant vissza a labda Quiñoneshez, és megvolt a folyosó, neki ellőtte, és talán még Williams is bele tudott tolni, és egyébként Bokázi volt az, aki ugye kiharcolt egy szabadrugás a csapatát. A dél-afrikai csapat építette a támadást a pálya jobb oldalán, aztán labdát veszett, és ha jól láttam, akkor talán Jiménez volt az, aki visszalépett lesről, szerette volna elcsenni a labdát, de utána az ugye elhalt. Most pedig egy jó indítás kap Gutierrez, végigviheti labdát egy-egybe a kapussal, közben egy buktatás hátulról. Hát nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mi lesz majd, 11-es vagy szabadrugás. Szerintem ez egészen biztos, hogy piros lap, ez bizony. Azonnal piros lapot kapott a dél-afrikai

0: játékos. Már is megmondom, ki volt az, szerintem talán Sibisi volt az, aki visszalépett és buttott a Gutierrezt. Nem Sibisi volt az, hanem Szithol, a portugál Tondela játékosa. Azok egy hatalmas hibát vétett, de talán, hogyha hagyja...
1: Egy pillanat, hogyha nem volt Lecs az
2: pontosan,
1: indításnál.
2: Ebbe bízhatnak, most már csak a VAR-ba bízhatnak, hogy Lecs volt az indításnál, és én úgy látom, hogy eléggé véleményes. Ebben most nagyon bízhatnak a dél-afrikaiak, mert az ítélet teljesen jogos onnantól, de ha Lecs, akkor az annulál mindent.
0: Szerintem itt alul Sibisi belógott. Én ezt talán úgy láttam, de egyébként ugye a lényeg az, hogy Gutierrez egy az egybe mehetett volna Williams kapussal szemben, és hátulról ugye buktatta Szithol, és piros lap volt. Most pedig egy ellentámadás mexikói részre, túloldalt Alvarado. Jó beíveli, és Jiménez, ott a második mexikói gól. Az 67. percben egy mexikói labdaszerzés követően Alvarado a pálya jobb oldalán megszökött, megúszott, majd benézett, befele húzta a labdát, a hosszú oldalra áttette, és ott nagyon-nagyon üresen érkezett Jiménez, nagyon-nagyon lemaradt róla Okon, és nagyon szépen a kapu jobb oldalába fejelte be a labdát. Azt hiszem, ez a Jiménez gól nagyon-nagyon érett. Ez a negyedik próbálkozása volt most itt a mai mérkőzésen, amit gólra tudott váltani. A 68. percben tehát Mexikó, Dél-Afrika 2-0, Jiménez góljával, tehát 2 góllal vezet Mexikó válogatottja.
1: A dél-afrikai szakvezető már nem tud változtatni ezen a csapaton, amely most a pályán van, a Bafana Bafanánál. Alvarado emeli az égbe a labdát, sikerül elfejelni Okénának. Ott van még Zvanénél a labda, tehát dél-afrikai akció most már a mexikói büntető terület környékén. A bal oldalon begurítják Apolishoz, Apolis akár lőhet, egy csel, marad egy mexikói, Apolis ellövi, véreget Ránhel kapus, és ugye pont amellől a mexikói mellől, Edson Álvarez mellől, illetve Alvarado mellől lőtt el a labdát a dél-afrikai támadó játékos, hogyha egy ütközés követően nem maradt a gyepen. Ezt a dél-afrikaiak vagy nem vették észre, vagy szándékosan nem foglalkoztak vele, hogy Zvane talán belekapott Alvarado szemébe. Ment tovább a játék, és Ránhel mentette meg a csapatát ezzel a védéssel, Apolis lövését követően. Hát a sportszerűség talán azt diktálta volna, hogy kirúgják a labdát.
2: Igen, én is így gondolom, hogy ott már feküdt legalább 15 másodpercben a mexikói játékos. Valóban a szemébe kaphatott, amikor beleszaladt, de hát fölöslegesen emelte fel a kezét a dél-afrikai játékos. Próbálkozik Dél-Afrika, de igazi helyzetig nem jut.
0: Ez pontosan egy olyan mérkőzés most, aminek mire semmi szükség nincs arra, hogy legyen hosszabbítás. De mivel olyan kötelező ivószünet, biztos, hogy lesz legalább 2-3 perc ráadás.
2: Hát igen, hát azt elvették a mérkőzésből, mondjuk az a része jogos, tehát az úgy nem számít annak a hosszabbításnak, ami a rendes játékidőben beleszámít, de tényvaló, én javasolnék olyan szabályt is, de hát ezt majd megvitatják, hogyha mindkét csapat beleegyezik, mondjuk, hogy lesz még másik két meccs, ez már úgyis eldőlt, akkor legyen vége, de hát most ezt nem ezen a VB-n fogják bevezetni, megnézik közben a jelenetet VAR-ral.
0: Na ez nagyon érdekes most viszont, hogy ezt meg fogják vizsgálni most, hogy ebből milyen ítélet születhet majd, mert hogy ugye Alvarado tényleg a földön maradt, de hát most, hogy mi történt vele, azt hát mi is rövidesen megtudjuk majd.
1: Itt talán egyedül azt vizsgálhatják, hogy ez ére kiállítást ez az ütközés.
2: Ezt vizsgálják szerintem pontosan, hogy beleszaladt a játékosba.
1: Miatt így van.
2: Úgy látom, hogy a bal kezét fölemelt, tehát ezt fogják vizsgálni. Igen, meg is ütötte. Itt
1: megütötte,
2: azt látom.
1: Igen, itt bal kézzel van egy odacsapó, egy ütő mozdulat Zvane részéről, és hát hogyha itt a dél-afrikai csapat kettős ember hátrányba kerül, ugye Szithol kiállítása miatt már a 49. perc óta létszám hátrányban játszanak a dél-afrikaiak, és ez egy a csereken beállt játékossal egy akkora felelőtlenség, hogy hát náluk az. Van a labda. Tehát a dél-afrikai csapatnál van a labda, amikor Szithol Alvaradót úgy takarítja el az útból, hogy a fejére ver egyet bal kézzel.
2: Ez egyébként kiállítás lesz, beadó pozícióban van a saját csapata, tehát érkezhetne a kapu elé, odasózott egyet, ki fogják állítani, dupla ember hátrányba fog kerülni.
1: Megnézte a felvételeket a brazil bíró, és akkor mi az ítélet? Ő ezt most itt be fogja jelenteni a közönségnek, tehát ez is egy újítás, hogy Wilton Sampaio játékvezető elmondja a döntést. Hallgassunk bele! 11-es játékos, dél-afrikaiak közül arcon csapta ellenfelét, ez alapján pedig az ítélet. Kiállítás. Úgyhogy kettős ember hátrányba kerül Dél-Afrika, azzal, hogy a nemrég csereként pályára lépett Temba Zwane megkapja a piros lapot, és hát elképesztő felelőtlenség, ahogyan azt korábban már részleteztük, a dél-afrikai csapatnál volt a labda, Alvarádót arcon vágta, és a VAR közbeavatkozása után Sampaio játékvezető felmutatja a piros lapot Temba Zwanénak.
2: És a piros lap az automatikusan minimum egy mérkőzés, tehát ez nem olyan, hogy a sárga, hogy majd eltörlődik, hátrányba hozza a csapatát a következő mérkőzésekre, óriási felelőtlenség.
1: A hosszabbítás második percében Montes rúgta meg Mudaut, és a játékvezető a mexikói csapatkapitányt is az öltözőbe küldte. Ők a következő csoportmérkőzésen nem léphetnek pályára. Mexikó Korea ellen folytatja, míg Dél-Afrika ellenfele Csehország lesz majd a csoportkör második fordulójában. Végeredmény Mexikó Dél-Afrika 2-0.
3: A találkozó után a két szövetségkapitány is értékelt, először a mexikói Javier Aguirre.
4: No jugamos bien la primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte tranquilamente. Era un 3-0 y nadie hubiera hecho nada.
3: Az első félidőben nem játszottunk jól, ennek ellenére akár 3 gólt is szerezhettünk volna, ezen senki sem lepődött volna meg. Az ellenfélnek gyakorlatilag egyetlen helyzete volt 2 méterről. Az első félidőben egyértelműen jobbak voltunk, csak az eredmény nem tükrözte ezt. Volt egy kapufánk, egy másikat a kapus védett, egy újabb helyzetet pedig kihagytunk. Aztán a második gól és a piros lapjuk után fokozatosan bonyolultabbá vált a meccs. Úgy éreztem, hogy kicsit megnyugodtunk és nem játszottunk elég célra törően. De az első mérkőzésen győzelemmel kezdeni szerintem jó eredmény. Tudunk javítani? Természetesen. És kell is javulnunk? Igen. Egészen elképesztő volt a hangulat. Olyan, amitől egy kicsit megremeg az ember lába. Már az utcákon is tömegek vártak minket. Ilyenkor a játékosok már izgatottak. Aztán, amikor kilépnek a pályára és meglátják a környezetet, az még nagyobb hatással van rájuk. Én ennek tulajdonítom azt is, hogy a csapat egy idő után veszített az energiájából. 25 mérkőzés alatt egyszer sem volt olyan, hogy valakinek görcse legyen. Ma viszont 3 játékosunk is görccsel küzdött. Ez egy rendkívül intenzív érzelmi állapot. Ott állsz, felnézel a lelátóra, és egyszerűen még egy sima paszba is hiba csúszik. Szerencsére idővel megnyugodtak. Többet birtokoltuk a labdát, 16 kapura lövésünk volt, sok paszt adtunk, és rengeteget birtokoltuk a labdát. Az igazság az, hogy hátul gyakorlatilag egyszer sem kerültünk komoly bajba. Ez olyan mérkőzés volt, amely könnyen végződhetett volna akár 4-0-ra is, és senki sem vitatta volna. A piros lapunk egyértelműen elkerülhető lett volna, de ez is a játék része. Mi pedig már a következő feladatra készülünk. Minden esetre most, hogy elkezdődött a világbajnokság, félretettük az idegességet, és ott vagyunk, ahol lennünk kell. Megszereztük a 3 pontot, ami nagyszerű. De akkor a szövetség kapitánya Hugo Broz így nyilatkozott.
5: I don't think it's a dropping standards of my player, it's just the fact that this level.
3: Nem gondolom, hogy a játékosaim gyenge teljesítményt nyújtottak. Egyértelműen arról van szó, hogy ez a szint sokkal magasabb annál, mint amihez korábban hozzászoktunk. Világbajnokságon játszol, ráadásul egy jó csapat ellen. Szerintem jól is futballoztunk. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban egy tanástalan Mexikót láttam. Nem igazán tudták, mit kezdjenek a labdával. Védekezésben nagyon jól szervezettek voltunk, támadásban viszont még fejlődnünk kell. Voltak lehetőségeink, de az utolsó passz vagy a játékosok mozgása nem mindig volt megfelelő. Egyik játékos számára sem kellemes, ha már a világbajnokság első mérkőzésén piros lapot kap. Az első kiállítást el tudom fogadni. A támadó egyedül törhetett a kapura, Szithol pedig szabálytalankodott vele. Ezt meg lehet érteni. A második eset viszont szerintem vitatható. Úgy láttam, hogy a mexikói játékos az én futballistámat akadályozta. Ez a játékvezető megítélése volt, de végső soron ezt is el kell fogadnunk. Ugyanakkor úgy érzem, hogy talán kicsit szigorú volt a döntés, hogy ezért piros lapot adott. Ezáltal két játékosunk sem lépett pályára a következő mérkőzésen, de vannak más futballistáink is, és ha ugyanilyen mentalitással és ugyanilyen hozzáállással játszunk, mint ma, akkor biztos vagyok benne, hogy a következő két mérkőzésen jó eredményt tudunk elérni. Ezt követően pedig következzen a Nemzeti Sport tudósítója Borsos László, aki a helyszínen tekintette meg a mérkőzést.
6: Maga a meccs szerintem annyira nem volt izgalmas. rögtön vezetés szereztek a mexikóiak, és meg kell hagyni, hogy jól játszottak, kontrollálták a meccsen, de az is igaz ugyanakkor, hogy az ellenfél szerintem, bár még csak egy meccset láttunk, amire ez a adásba kerül a mondókám, két meccs ment le a világbajnokságban, de szerintem Dél-Afrika nem üti meg a VB szintjét, vagy hát sajnos, mivel 48 csapatosra dúzasztották a mezőnyt, így lehet, hogy megüti, de szerintem ez a meccs már nem magába bizonyította, hogy nagy kár érte, mert nagyon gyengén játszott Dél-Afrika, és nem hiszem, hogy egyébként a csoportban másik két ellenféllel szemben lesz majd keresni valója, úgyhogy nem volt sajnos egy túl izgalmas meccs, ugyanakkor a hangulata az egészen frenetikus volt itt az Aztekában, majdnem 81 ezer ember abszolút teltház volt a meccsen, és nagyon megágyazott a hangulatnak az, hogy már a hetedik percben vezettek a mexikóiak, és onnantól kezdve tényleg örömmámor volt a stadionban, minden egyes jó passznál nézott szinte a közönség, egy többször mexikói hullámokat is próbált csinálni a lelátón, több-kevesebb sikerre, és érdekes volt belelátni ebbe a szurkolói kultúrába, olyan szempontból, hogy például amikor Mexikó gólt szerzett, akkor az összes ember ilyen kis papírból hajtogatható szombréróját mind eldobta, meg sokan nagyon, mint a rock koncerteken a sörös korsót is eldobta le a lelátóra, úgyhogy érdekes élmény volt, meg aztán itt a városban is hát egészen estig tartott a mulatság, úgyhogy ilyen szempontból nagy élmény volt, még hogyha maga a meccs az nem is volt túl nagy szám.
3: Ugye tüntetések is körbeveszik ezt a labdarúgó világbajnokságot, ez mennyire szűrődött be akár a VB meccsbe, vagy milyen hatással voltak ezek a találkozóra, vagy az egész világbajnokságra most, ahogy hogy látod?
6: Minden bizonyabb a hatása a tüntetéseknek, már csak amiatt is, mert itt a föltéren, az Okálón állítottak fel egy hatalmas szurkolói zónát, csak hogy ez még nincs megnyitva az emberek előtt, mivel a közvetlen szomszédságában egy óriási tanártüntetés zajlik, egy tanársztrájk, aminek a csúcsán 12 ezer ember vett részt. Ez most már valamennyire apadt a létszám, de így is nagyon sokan vannak, és amíg nem tágítanak, addig úgy hírlik, hogy nem is nyitják meg ezt a FIFA fanzont, ami azért óriási blama a városnak. Ez hát ezen kívül is rengeteg útlezárás volt, rengeteg demonstráció. Még amikor reggel böngésztem a híreket, akkor egy tucatnyi demonstráció volt, amit bejelentettek már a rendőrségnél június 11-e csütörtökre a nyitómesnek a napjára. Ebben voltak kisebb tüntetések, nagyobb tüntetések, különböző témákban, leginkább egyébként az eltűnt emberekért folytatott tüntetések voltak azok, amik a legnagyobb hullámokat verték, és egyébként több olyan embert is láttam így a nap folyamán az ünneplő tömegben a meccs után itt a belvárosban, akik folyamatosan a saját tábláikat tartották fel, olyan feliratokkal, hogy 130 ezer embert keresünk, de a kormány viszont nem tesz semmit, vagy csak az anyukákat érdekli, hogy hol van a gyermekük, a kormány nem, úgyhogy ez is szívszorító volt látni azon túl, hogy egyrészt tényleg tízezres, vagy akár százezres tömeg volt az utcán. Mondhatni, hogy parti, vagy fiesta hangulat volt, táncolnak az emberek, zenélnek, maszkokat húznak, jelmezekben öltöznek, és ugyanakkor meg azért az is a hír folyamokban eléggé erősen jelen van, hogy a városnak melyik szegletén milyen tüntetések vannak. Én tüntetésben most itt a visszafele buszúton én nem futottam bele, meg amikor már gyalog voltam, akkor sem. Viszont feliratokat láttam, molinókat, feltartó embereket, úgyhogy hát igen, kettős érzések lehetnek mindenkiben emiatt.
3: Az A csoport másik mérkőzésén Dél-Korea Csehország 2-1. Az első félidőben nem született gól, azonban mindkét csapatnak megvolt a lehetősége a vezetőtalálat megszerzésére. Ez végül a cseheknek sikerült az 59. percben, amikor Krejcsi fejelt a koreai kapuba 5 méterről. Ezt követően a 67. percben egyenlített Kwang Kim-beom a Feyenoord játékosa, majd a 80. percben a győztes gól is megszületett. Ekkor egy jobboldali beadás után Kwang Jo-hon érkezett és 7 méterről lőtt a hálóba. Az A csoportban Mexikó és Dél-Korea is 3 ponttal áll, Csehországot és Dél-Afrikát megelőzve. A mérkőzésről a Sportreggelben megosztotta gondolatait Bánki József is.
7: Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is. És én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea, és milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelezve, ugye a Bayern koreai védője, meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt ki nyerte, de ne szaladjunk ennyire előre, mert az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea, kapura veszélyesebb is volt, a csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Csófál egy bedobás után Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Schick és Provod is, és bement Szedinek is, bement Klozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Szón viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, és fejjel, itt is, amint jeleztem, fejjel verték meg egy beadás után, de les volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle hármas csatárcsere semmiféleképp nem jött be, ráadásul nagyon-nagyon jól vézett. A 93. percben Szadirek növését óriási bravulla vézte Kim Sung-juk, és megnyerte a meccset a Korea.
3: Este folytatódik a VB. 21 órakor Kanada is bemutatkozik, mint társrendező. Az észak-amerikai ország Bosznia-Hercegovinával mérkőzik majd meg. Erről a találkozóról megosztotta gondolatait a Honvéd korábbi bosnyák játékosa György Ekember.
8: Tudod, a szurkolók mindig várnak, hogy legyen a világbajnok a saját csapatáját, de természetesen figyelj, ott ebben a csoportban, ahol van a Kanada, Svájc meg a Katár, reális esély van, hogy tovább jusnak. Ez is szerintem az első számú cél, és utána meglátjuk, hogy mindenki ott áll, ki dolgozik a válogatott, azt is mondták, hogy az első cél természetesen továbbjutás, utána már látnak, tudod, mire képesek. Természetesen most van kis nehézség is, mert a Jaco-nak is volt kis sérülése, de szerintem ő rendben lesz az első meccsen. Ott a Tabakovics is, aki 27 évesen kapta első hívás a válogatottnál.
3: Igen, és játszott az NBA-be is, ugye?
8: Igen, ő is tenni egy sérülés, de ő is fontos volt ebben az utolsó pár hónaptól. Nagyon nagy szerepe van a válogatottnál, de szerintem ő csak az a harmadik vagy negyedik meccsen tudni fognak használni. Hát én nagyon remélem, hogy tudnak tovább jutni ebben a csoportban, mert mondom, ez szerintem ez a majdnem mindenki egyszintű csapat. Katár talán a Katár kívül, de Svájc meg Kanada szerintem ez a majdnem ugyanaz szintű csapatok.
3: Harmadik társrendezőként holnap magyar idő szerint hajnali 3-kor kezdi meg szereplését a világbajnokságon az Egyesült Államok. A közmédia riportere Náré Balázs Washingtonból tudósít.
9: A világbajnokság első sípszói elhangzottak, a 104 mérkőzésből az első kettőt lejátszották. Az Egyesült Államok számára viszont úgy igazán ma kezdődik a VB, vagy ahogy itt nevezik, a FIFA World Cup. Még akkor is, hogyha Mexikó tegnapi győzelme után itt Washingtonban is száguldozott néhány boldog amigo fellobogózott autóval. A mexikói közösség a fővárosban is jelentős. Az Egyesült Államok mint házigazda Los Angelesben kezdi meg szereplését, amikor válogatottja pályára lép. Ma itteni késő este Washingtonban is amerikai zászlókkal és mezekkel telik majd meg a szurkolói zóna, ahol csütörtökön alig néhány órával a mexikói rajt előtt jártam, és azt kell mondjam, még javában dolgoztak kalapálta. Az óriás kivetítő merevítő rúdjait még igazították, de még nem voltak kint a feliratok, a sátrak sem álltak teljesen, és a beléptető kapuk sem. Szóval kicentiszték. De ma a hazai meccsre biztosan minden készen lesz. Legalábbis ezt ígérték. Washingtonban a forgalmasabb részeken azért sűrűn látni már olyanokat, akik a kedvenc csapat mezét viselik. Hogyha az ember körbesétál a városban, akkor rövid időn belül szinte a teljes világ válogatottal találkozhat. A szurkolói zóna körül ugyanakkor csütörtökön délelőtt csak elszórtan találkoztam még szurkolókkal, de néhányukkal tudtam beszélni.
10: I am from Honduras, which did not qualify, but this will be my 6th World Cup.
9: A Kapitólium előtt készített videót egy honduraszi. Elmondta, hogy az Egyesült Államokban dolgozik, és ugyan saját országa mezében van, de sajnos ők sem jutottak ki a VB-re. Viszont, ahogy kiderült, elkötelezett futballrajongó, és az idei a 6. világbajnokság, amelyen jár már. Több meccset a helyszínen néz majd, így az Ecuador elefántcsontpart összecsapást, a Horvátország Gána mérkőzést, valamint az angolok egy meccsét is látja majd élőben. Atlantába is leutazik majd, folytatta. Esélylatolgatásként hozzátette, hogy Horvátország győzelmének örülne, de szerinte Portugália vagy Franciaország a legesélyesebb. És hogy vajon a latin-amerikaiakkal mi lesz, Brazíliával vagy Argentinával, hozzátette, hogy szerinte bennük nincs elég egy végső győzelemre. Amikor azt kérdeztem tőle, hogy vajon a nyitó mérkőzést onnan nézi-e, a szurkolói zónából, megjegyezte, hogy szívesen tenné, de nem úgy tűnik, hogy készen lesz. Jelentem, készen lett. Zárásként pedig kiderült, hogy a futball iránt valóban érdeklődő szurkolóról van szó. Mert amikor szóba került Magyarország, megjegyezte, mennyire sajnálja, ami történt, és hogy milyen kicsin múlott a kiutás. Nem sokkal később két marokkói mezbe öltözött embert láttam meg. Nem volt kérdés, hogy miért vannak ott.
11: The first thing I want to say here in States, it's not like Europe, not like in Africa.
9: Egy megfigyeléssel kezdték, mégpedig azzal, hogy néhány órával a világbajnokság rajtja előtt egy szurkolói zóna Európában vagy Afrikában már biztosan zsúfolásig lenne. Ahogy mondta, ő a hazájukból utazott, társa pedig Franciaországban él, onnan jött át. Elmondta, hogy pezsgő hangulatra számított volna, arra, hogy a levegőben benne van az izgatottság. Ez egyelőre hiányzik. A hangos biztatás sincs ott még az utcákon. Hozzátette, hogy pénteken utaznak, és szombaton már mindent megtesznek majd, hogy a New Yorki MetLife stadionban, azaz hivatalosan New Jersey-ben, a marokkói válogatottak győzelemhez segítsék a brazilokkal szemben a bemutatkozó mérkőzésen. Majd a skótokkal és a haitiakkal vívott mérkőzésen is ott lesznek.
11: Really, it's very hard, and I believe this year it will be a surprise. I'm not going for Brazil.
9: Hogy ki lehet a világbajnok, arra taktikusan nem ment bele találgatásba először. Azt mondta, hogy idén meglepetést vár. Brazíliát és Argentínát ugyanakkor kizárta, és halkan Portugáliát vagy Franciaországot mondta esélyesnek.
11: Maybe Portugal, we'll see.
9: De hát majd meglátjuk, tette hozzá. És tényleg, ma pedig minden esetre meglátjuk azt is, hogy az Egyesült Államok válogatottja miként mutatkozik be Los Angelesben Paraguay ellen.
3: A labdarúgó világbajnokság következő mérkőzését tehát este 9 órától rendezik.
12: Szabó Bence összeállítását hallhatták az első két mérkőzésről, valamint egy kicsit már előre tekintve a következő mérkőzésekről, a 23. labdarúgó világbajnokságról.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a játékos kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság, az elkövetkező több mint egy hónapban mindenki az Egyesült Államokra, Mexikóra, valamint Kanadára figyel, igaz, idehoz a este valamikor éjjel rendezik a mérkőzések javarészét, illetve este felé, és a mai adásban ezúttal nem a korábbi futballistákkal, vagy éppen edzőkkel fogok beszélgetni a világbajnokságról, hanem a hölgyeké a főszerep, a Nemzeti Sportrádió munkatársai, Bera Emese, Somogyi Zsófia és Szilágyi Dóra a vendég a stúdióban. Szervusztok, sziasztok! Várjátok már a világbajnokságot, Emese?
2: Nagyon várom a világbajnokságot, főleg azért, mert családi totó készül, mint ahogy minden világbajnokságon. A minden világbajnokság az azt jelenti, hogy a legutóbbi világbajnokságon is készült, mióta a gyermek már mondjuk azt, hogy élvezi a világbajnokságot, úgyhogy igen, várom.
1: 104 mérkőzésről?
2: Igen.
1: Te jó ég. Zsófi, várod a VB-t?
3: Igen, én is köszönöm a meghívást, de várom a világbajnokságot nagyon. Annyira nem tudok örülni, hogy ilyen későn lesznek a mérkőzések, azért ez megnehezíti azt, hogy az ember végig tudja követni, de ha MS-re rácsatlakozom, nálunk is lesz családi totó. Ilyen szempontból versenyben vannak a családtagok nálunk is. Nagyon várom, és várom azt is, hogy ezzel a 48 csapattal mennyire születhetnek majd talán nagyobb meglepetések.
1: Szerkesztőségi totó is lesz, vagy van?
3: Indulok.
1: És Dóri, te részt veszel nálatok? Lesz-e totó?
4: Nem, én a legutóbbi világbajnokságon részt vettem a baráti társaságban egy ilyen totóban, és nagyon rossz eredményt értem el, úgyhogy én inkább nem pályázok ilyenre. De például én matricagyűjtőt vettem most. Nekem soha nem volt, nem igazán követtük a labdarúgást, és aztán amikor megszülettek az unokatestvéreink mind a három fiú sorban, akkor nekik volt, és mindig nagyon féltékeny voltam rájuk, és még csak hozzá se lehetett nyúlni, de mindig nagyon kíváncsi néztem, hogy mennyi van, és akkor most az egyik kollégánk a páromat rávette arra, hogy vegyen ő is matricagyűjtőt, úgyhogy majd üzletelhetünk.
1: Apropó emlékek, labdarúgó VB-vel kapcsolatban, most a hallgatóknak mondom, hogy három különböző generáció van jelen a stúdióban a hölgyeket illetően, ugye az életkorokat ilyenkor nem forszírozzuk. Dóri, te vagy fiatalabb, akinek melyik a legelső VB-vel kapcsolatos emléke, ha egyáltalán olyan valami nagy dolog van-e ilyenkor?
4: Nagy dolog nincs, de egyébként ezen gondolkodtam, amikor mondtad, hogy lesz ez a beszélgetés. Nekem a 2010-es világbajnokság a dél-afrikai, én vuvuzela táborban voltam, mert az iskolánk minden évben járt Réfülöpre egy ilyen egyhetes ottávos táborban, és az pont a világbajnokság idejére esett, és akkor vuvuzela tábornak hívták ezt. Azt hiszem, mindenki be volt osztva csoportokban, hogy ki melyik nemzetnek szurkol, mert akkor már a véghajrában voltunk, és azt hiszem, én az Uruguayhoz tartoztam, amely csapat, ha jól tudom, akkor negyedik lett azon a világbajnokságon, de...
1: Suárez akkor kezelt, ugye, az a gólvonalnál, és Gána ellen játszották azt a negyed döntőt. Ha jól mondom, egyébként azt hiszem, így van.
4: Biztos, mert ilyen emlékeim egyébként sajnos nincsenek, tehát akkor 10-11 éves voltam, akkor még nem követtem így a labdarúgást, viszont az a hype, meg az a hangulat, ami körülötte volt, az akkor csapott meg először, és a számokkal ugye ott volt az azóta nem leghíresebb szám, ami a labdarúgó VB, ez a vakavaka.
1: A Shakira féle.
4: Úgyhogy ez az első.
1: A vuvuzela az egy hangszer?
4: Igen, azt fújták akkor ott, és ha jól tudom, akkor a kommentátorok nehezményezték ezt, mert hogy beszűrődött a közvetítésekbe, de nem tudtak ezzel mit kezdeni, mert hogy az a nemzeti hangszer, és azzal szurkolt mindenki.
1: Zsófi?
3: Nekem a 98-as az első olyan VB, amire emlékszem, hogy így VB-láz volt, de mérkőzés az nincsen meg. Az van meg, hogy mi a családban így jártunk focizni, meg nálunk azért egy családtagok nagyon szeretik a focit, és volt ez a olyan labdánk, ami rajta volt a kabala figura, a kakas, a futix, és akkor olyan labdával játszottunk, és mi is lejátszottuk a magunk tornáját, és az van előttem így képben, hogy a testvérem apukámnak a vállán a magasba emeli azt a labdát, a kakasos labdát, mert hogy ők nyerték a mi versenyünket, vagy hát a mi kis tornánkat. Ha VB-ket kérdezed, akkor a 2002-es az már úgy megvan. Megvan a kedvenc csapatom, mi angoloknak szurkoltunk, és az előttem van, hogy otthon nézzük azt a jelenetet, ahogy a Ronaldinho volt, aki szabad rúgásból rúgott egy gólt, és Szímen nem tudta védeni. Ezek így megvannak, hogy ez a fájókép is, meg hát nyilván azért megvannak az a brazil vibe, meg a franciák, meg az olaszok, tehát hogy nyilván ezek az a nagy alakjai, az akkori nagy alakjai a focinak, meg hát a mai élő legendák, akik ott ugye akkor a csúcsformában voltak, tehát onnantól azért már így megvannak. Most nyilván vannak a szívemhez közelebb jelenetek, fájóbb jelenetek, de így ez a 2002, amire már úgy emlékszem, hogy ugye az eredményeket is, meg hogy úgy követtük.
1: Hát a magyar válogatott egyelőre nem került szóba, de nem is fog, emese.
2: Hát ha rajtam múlik, akkor nem is fog. Nekem a 86-os VB-ről annyi az emlékem, hogy a nagypapámnak a nyaralóban volt egy borotva hab, amire rá volt írva, hogy Mundiál 86, és az évtizedekig ott volt a nyaralóban, ennyi a 86-os emlékem. Nekem ami első konkrét, de nem is annyira konkrét, az 1990-es. Arra emlékszem, hogy Kamerunnak nagyon szurkoltunk, de nincs meg egy meccs sem, meg úgy konkrét jelenetek nincsenek meg, csak ez az érzés, hogy mi Kamerunnak mennyire szurkoltunk, és most azon gondolkodtam éppen, hogy ugye azt mondják, hogy ez egy nagyon unalmas VB volt a 90-es, és hogy pont a kameruni csapat dobta fel azzal a focival, amit ők játszottak, de hogy ezt mi akkor nyilván nem tudtuk, mert nem olvastunk internetet, hogy most akkor a kameruni csapatra kell figyelni, hanem valóban olyan magával ragadó volt az a csapat, hogy még a barátnőimmel ugye kicsik voltunk még, de néztük a kameruni csapatot, ez az első konkrét, de hogy így eredmények, nem tudom, talán a 2010-est tudom visszaidézni, nem tudom, nekem úgy, hogyha eltelik egy világbajnokság, akkor talán azt meg tudom jegyezni, hogy ki volt a világbajnok, de nekem így egymásra rakódnak, és akkor kilökik a korábbi eredményeket, meg meccseket. Tehát én Novotny Zoli bácsit mindig elhűlve hallgatom, hogy tudja, hogy ezen a világbajnokságon a negyed döntőben kirúgta a hányadik percben a gólt. Nekem ilyenek nincsenek, úgy összességében szeretem a hangulatát a világbajnokságnak, de én nem tudok ilyen konkrét meccseket talán. 2010-ben, amikor éppen dolgoztam a VB alatt és a döntőn bent voltam, ezért emlékszem, hogy nyertek a spanyolok, de hogy így nincsenek meg.
1: Most már hogy tekintetek a világbajnokságra? Van kedvenc válogatott? Ugye a magyar csapatot nem lehet 40 éve már megnevezni, nem is láttuk kis túlzással sokan őket játszani, de itt lesz most az Amerikában, Mexikóban, illetve Kanadában rendezendő világbajnokság. Kinek szurkoltok? Miért nekik? Mi az, ami egyáltalán megfog bennetek bennük? Dóri?
4: Hát én fogom hozni a női sztereotípiát, sajnálom. Én Van Dijk miatt a hollandoknak szurkolok, tehát hogy nekem ennyi, de egyébként szeretem az angolokat is, meg a spanyolokat is, de például mondjuk nekem egy, lehet, hogy elvetem őt, a franciák lenne a végső győztes tippem.
1: Hát ezzel mondjuk akkor, nem mondtál annyira újra.
4: És akkor Deschamps-nak ez az utolsó, és aztán utána már nem ő lesz a szövetségi kapitány, mint hogyha ezt korábban olvastam volna, és akkor így tudna búcsúzni.
1: Zsófi?
3: Hát nekünk családi örökség vagy hagyomány, nem tudom, hogy fogalmazzak az, hogy mivel ugye a magyaroknak nem lehet, szerencsére ebben lehetett, és azért is olyan szomorú vagy fájó, mert az ember érzi, hogy milyen, amikor a saját nemzetének szurkol, és milyen, amikor választ egy csapatot, de nálunk az angoloknak kellett már kiskorban is szurkolni, mi nem volt egy nehéz feladat, de nálunk ez így megmaradt, nálunk az egész család az angoloknak szurkol, ők a kedvencek, mindig is ők voltak a így a VB-ken, meg az EB-ken is nyilván szurkoltunk nekik, a magyaroknak már nem lehetett, azért a kezdetben gyerekkoromban nem lehetett, úgyhogy az angolok, aztán kicsit úgy fájó őket olyan szempontból követni, hogy ezért 66 óta hiába mondják állandóan, hogy nem a futball hazajön, stb., és amúgy meg lenne a keretük, meg nyilván a saját önbizalmuk is szerintem megvan ez, akár ezen a világbajnokságon, mert közel kerültek hozzá, de hogyha meg is tudnák mutatni, de egyébként én Cristiano Ronaldónak nagyon szurkolok, mert azért az a jelenet a múltkori VB-ről, ahogyan ő sírva hagyta el a pályát, mikor kiestek, szerintem nekem az egy olyan jelenet volt, hogy én ott nálam elég sok minden átfordult, én neki is nagyon-nagyon szurkolok, hogy esetleg nem tudom, hogy elég erős a portugál keret, de jó lenne, ha ők nyernék, tehát neki szurkolok, az angoloknak, kíváncsi vagyok a brazilokra nagyon, hogy Ancelottival mit tudnak mutatni, ők is ugye mindig esélyesek, de szerintem is én egyébként a franciákat tippelném, ha már erre rácsatlakozhatok. Szerintem se egy hatalmas mondás, de szerintem ők most így tűnnek nekem a legerősebbeknek.
1: Egy kis nemzet, Szenegál,
2: hát ne rám
1: vagy...
2: néz, nem élvezek az, aki majd lehet, hogy menet közben egyébként akad egy olyan válogatott, amelynek a labdarúgása tetszik, és akkor majd lehet nekik szurkolni, de én meg rácsatlakoznék Zsófira Cristiano Ronaldo szempontjából, hogy nálunk a gyermek is focizik, és neki Cristiano Ronaldo a minden. És ugye az előző VB-n, EB-n azért ment arról a vita, hogy mi a nagyobb segítség a portugál válogatottnak, hogyha Ronaldo van, vagy hogyha Ronaldo nincs, és azért rá nagyon sokáig az volt a jellemző, hogy ő azért magát előtérbe tolta, nem nagyon tudta elviselni, hogyha nem játszik, hogyha lecserélik, de azt mondják a hozzáértők, hogy azért az utóbbi egy-két évben ez erősen megváltozott, és ő is belátta azt, hogy lehet, hogy azzal többet segít, hogyha egy bizonyos idő után lecserélik, és akkor esetleg a kispad mellől irányítja a csapatot, vagy ad egy-két jó tanácsot. Ennek ellenére én nagyon szurkolok nekik, így hát a portugáloknak is, a spanyoloknak mindig, és hát nekünk is van ilyen családi vonás, hogy az angoloknak, nem azt mondom, hogy kell szurkolni, de az angol fociban is van olyan, ami tetszik, meg Premier League-et azt nagyon sokat nézünk, ebből kiindulva azért nyilván az angol labdarúgás az azért úgy családilag is közel áll hozzánk, úgyhogy kis csapatot nem tudok mondani, majd kérdezd meg a világbajnokság közben vagy utána.
4: Ha már kis csapat, akkor te tudsz-e mondani? Kis csapatot,
1: én vagy... Szenegálnak fogok drukkolni. Miért? Ez a 2002-es világbajnokság miatt a nyitó mérkőzés volt, igen, akkor a franciák ellen tudtak nyerni, és Buba Diop góljával nyert akkor a Szenegál, de én azóta nagyon kedvelem a szenegáli futballválogatottat, remek játékosaik vannak, az más kérdés, hogy amikor a 8 közé jutottak 2002-ben, onnan nem tudtak tovább menni a törökök ellen, ami miatt egyébként pont a török válogatottat nem kedvelem, és akkor ez a következő kérdés, hogy van-e olyan nemzet, amelyet nem nagyon szerettek, kedveltek bármilyen formában, Zsófi?
3: Van, Argentina. Hogy a 2022-es VB alatt én azt hiszem kevesen lehetünk még, akik azt a vonalat vittük, akik nem tudták annyira szépen, vagyis mondjam, örömmel nézni azt a világbajnokságot. Nem akarok most itt ilyen nagy negatív hangulatot behozni, mert az egyetlen egy válogatott, amelyet nem szeretek, de argentin mentalitással, az argentin hozzáállással és ezzel a hihetetlen, szerintem kicsit fals önképpel nekem nagyon nem.
1: Angol-argentin párharc az a való életben, a politikai életben is egy jelenlévő dolog. A Falkland-szigetek például az egy ilyen kérdőjel, hogy most hova tartozik, de hát gondolom nem ez a háttere. Emese, van olyan nemzet, amelyet nem fogsz kedvelni a futball VB-n?
2: Az argentinokkal kapcsolatban én is azt gondolom, hogy van jó pár olyan játékos a válogatottban, akinek a viselkedésre egyrészt nem labdarúgó pályára való, vagy egyébként is elviselhetetlen az a viselkedésmód, de például pont az elmúlt világbajnokságon, ugye azt már említettem, hogy én Cristiano Ronaldo-t kedvelem, ez azt hozza magával, hogy Messi-t nem annyira, de azért az elmúlt világbajnokságon én nagyon szurkoltam neki, hogy az a pályafutás, ami mögötte van, az csúcsosodjon ki egy világbajnoki aranyéremben. Még hogyha alapvetően nem is kedvelem, azért elismerem, hogy mekkora játékos, és hogyha ez kell, vagy ez kellett, hogy egy világbajnokságot nyerjen ahhoz, hogy valóban teljes legyen az ő pályafutása, akkor én csak ezért deszorítottam neki.
1: Ellen Drucker?
4: Nem vagyok senkinek sem ellendrukkere, úgyhogy hát én sajnos, vagy nem sajnos, mindenki szeret mindenkit rózsaszín felhőkön ugrálok általában, de például az argentinokról jutott eszembe, hogy kedveljük vagy nem kedveljük őket, de például a legutóbbi világbajnokságról megvan nektek az a videó, amikor a városban mindenki egyszerre felhördült, amikor megnyerték a világbajnokságot, és ott egy pillanatban a másikra ilyen nagy üdvrivalgás és utcára mentek az emberek, az nekem az a videó van meg róluk, vagy az, ami most így az argentinokra eszembe jutott.
2: És utána én emlékszem, hogy készítettem egy összeállítást erről, hogy az argentin embereknek mit jelentett ez a világbajnokság, ugye ott azért a gazdasági helyzet nem rózsás, maradjunk ennyiben, sokan élnek mély szegénységben, és hogy arra az egy-két órára, vagy egy-két napra ezt el tudták felejteni, és akkor itt beszélhetünk arról, hogy a labdarúgásnak mekkora szerepe van a mindennapi életben is, és egy ilyen világbajnokság az egyébként sanyarú sorsban élő emberekre is milyen jó hatással lehet.
1: Ti mit néztek egy akár labdarúgó világbajnokságon, és itt nem a futballmérkőzésre gondolok első körben, hogy mi az, ami megfog titeket? Taktikai, színes repertoár, egy labdarúgó, vagy mi az, amit ilyenkor figyeltek úgy általánosságban, Zsófi?
3: Én nagyon szeretem a szép foci, tehát ami tényleg ilyen fifikás, ilyen látványos cseleket, az ilyen rafinált megoldásokat, és akkor itt egy kicsit ugye ezzel meg is kellett küzdenem, mert ugye az angolokra azért nem ez jellemző, nem ez a braziloknál a Joga Bonito szerint, én nekem a 2002-es fébe alatt ők is pont azért, ahogyan játszottak, ők nagyon szimpatikusak voltak, ugye az angolok nem feltétlenül ezt a stílust viszik, de mint mondtam, nálunk ez nem olyan kérdés volt, hogy kinek szurkolsz, hanem ez adott volt. Nyilván ez azért az ember, szerintem ezt mindenki észreveszi, hogyha ha látványos, szép futballal, okos megoldással, olyan hihetetlen pontos passzokkal tudnak helyzetbe kerülni a játékosok, szerintem ez mindenkinek feltűnik, aki nézi a focit, mindenkinek feltűnik egy izgalmas mérkőzés, ahol sok gól van, az persze nagyon jó, ahol fordulatok vannak. Én a mezeket nagyon szeretem egyébként, tehát hogy milyen mezekkel lépnek pályára a válogatottak, például az összhang, az ünneplések, a kapcsolatok a játékosok között, tehát ez az emberi oldal is sokszor jó, ahogyan például táncoltak Richarlisonék, ugye az előző VB-n a braziloknál vannak ilyen jó ilyen futball VB-s hangulatok, meg az, hogy amit még nagyon-nagyon szeretek, az érzelem, ami ki tud jönni egy-egy nagyon komoly tételbíró mérkőzés végén, akár csak ugye Ronaldónál a öröm, vagy a bánat. Ha ezt lehet mondani, akkor az a hangulatot szeretem, azt az érzést, amit kelt az, hogy világbajnokság van, és hogy nézheted, nyilván élőben sokkal másabb lenne, de egy VB alatt nagyon megfog.
1: Egy kellemes 0-0.
4: Nem, inkább a történeteket nagyon szeretem. Most ezer ilyen van, de például amikor gesztus van, meg történet van mögötte, és egy ilyen világbajnokság kapcsán pedig annyi szép emlék, meg most már, hogy van internet, ezért nagyon gyorsan terjednek az ilyen videók, és hál' Istennek ezt az oldalát, meg ezt az emberi oldalát is osztják az emberek, és szeretik, és kedvelik. Én ezeket nagyon, nagyon szeretem, amikor van egy történet az ember mögött, vagy egy szép gesztus.
2: Erre rácsatlakozva, amikor 2010-ben ugye a szlovénok ott voltak a világbajnokságon, és éppen Ljubljanában rendeztek egy Szlovénia-Magyarország VB-selejtezőt, talán kézilabda. És azon a napon Ljubljanában hatalmas kiülő helyeken ültek az emberek, mert éppen akkor ment egy szlovén VB meccs, és látva azt, ráadásul pont amikor én sétáltam a főtéren, akkor szlovén gól született, és azt az érzést, ahogy szlovénok nézhetik a saját csapatukat egy világbajnokságon, és éppen gólt szerez a csapatuk, és amilyen örömöt ez elindított, azt lehetett látni, hogy azért egy ilyen világbajnokság, még hogyha nem is vagy ott a helyszínen, de mit tud kihozni az emberekből, és én is ezt szeretem leginkább, azt a körítést, hogy ez valóban egy világbajnokság, hogyha már kis csapatokról beszéltünk, akkor a kis csapatok játékosainak ez mekkora öröm, hogy egyáltalán ott lehetnek a VB-n, még hogyha meccset sem nyernek, de azért az az érzés nekik is mennyire jó, tehát én is azt, ami körülveszi a világbajnokságot. Belemehetnénk taktikába, de részemről azt hiszem, hogy ez egy rövid párbeszéd lenne.
4: Igen, de meg annyi jó fejember van, ilyenkor jön rá az ember, nem? Hogy mennyi jó fej, meg bulis ember van, és hogy amúgy jó a hangulat.
1: 104 mérkőzés rendeznek majd a világbajnokságon, illetve itt a Nemzeti Sportrádióban lesz lehetőség arra, hogy dolgozzunk is ezekkel a találkozókkal. Kellemes időszak, vagy azért ezt túl kell élni? Mit gondoltok erről?
2: Hát szerintem ez rengeteg mérkőzés. Nem hiszem, hogy akár itt a szerkesztőségben lesz olyan ember, aki minden mérkőzést végignéz, vagy akár csak az összefoglalót. Az biztos, hogy azért az eredményekkel képben kell lenni, de én azt gondolom, hogy a csoportmeccsek alatt azért nem lesznek olyan éles meccsek, olyan izgalmas meccsek még lehetnek, de hogy ez annyira hosszú 5 hétig tart, ugye? Soha nem volt még ilyen hosszú világbajnokság, ezt nem hiszem, hogy ugyanazon az érzelmi hőfokon végig lehet vezetni, tehát az elején szerintem még a csoportmeccsek alatt mindenki inkább csak amolyan bemelegítésként tekint rá. Nyilván dolgozni ugyanúgy kell a meccsekkel, ugyanúgy fel kell dolgozni, ugyanúgy kell majd nektek közvetíteni, tehát nyilván munka szempontjából ez más. Hogyha egy kicsit kívülről nézzük, akkor szerintem azért ez a világbajnokság nem kezdődik, csak egy picit később.
1: Még egy apróság, hogy azért itt a nyári szünet az egy pozitív dolog, de akkor itt éjjel is fenn lehet maradni a gyermek számára?
2: Fent lehet, de csodálkoznék, hogyha bírná. Bár ilyenkor nyári szünetben délben kell, úgyhogy akár még ki is bírhatná. Én nem biztos, hogy ki fogom bírni, úgyhogy szerintem majd az összefoglalót, vagy az ismétlést meg.
4: Majd átáll arra az idő.
2: Hát időzónára átáll, mert neki nyári szünete van, mi már egy picit nehezebben, de megoldjuk.
1: Amerikában van egy valaki, aki betölteti azt a munkakört, hogy minden mérkőzést megnéz, és kap sok ezer dollárt. Zsófi, te megpróbálkoznál ezzel? Hogy mind a 104 találkozót megnézni?
3: Ezen a világbajnokságon biztos, hogy nem. Így a munka, meg a világbajnokság kapcsolata szerintem annyira szerencsések vagyunk egyébként. Én, nekem a testvéreim mindig úgy hüledeztek, akár csak az előző világbajnokságon, vagy 2018-ban nagyon, hogy ugye nekem az volt az első ilyen világbajnokságom itt a rádiónál, hogy hihetetlen, hogy neked az a munkát, hogy nézd a VB meccseket, emberek meg így a munka alatt így sunyiba próbálják bekapcsolni a fontosabb vagy számukra érdekesebb összecsapásokat, úgyhogy egyébként szerintem ez egy nagyon szerencsés dolog. Akik közvetítik a mérkőzéseket, mint például te, hát nekik lesz majd azért ez egy kihívás, akár pont az elején, ahogy a Nemese is mondta, azért nem azok a mérkőzések, amikről az ember azt érzi, hogy váó, itt a világbajnokság, de biztos, hogy azért az az érzés is valamilyen szinten meg lesz. Tényleg képben kell lenni, nézni kell a mérkőzéseket nekünk, és ez egy nagyon áldott szép dolog, hogy nekünk ez lehet a munkánk, és én amúgy igyekszem az összefoglalókat mindig megnézni, aminek van értelme, tényleg meg utána olvasni a mérkőzéseknek, és ami meg érdekesebb, azért azokat szeretném megnézni. Néztem is, hogy milyen találkozók lesznek az első napokban, amiket érdemes, van éjfélkor kezdődik. Vannak olyan késő esti időpontban, még nem éjszaka közepén lévő meccsek, amiket amúgy azért az elején is igyekszem, vagy próbálok, remélem, mert fent tudok maradni, nem abban az életem azon szakaszában vagyok, ahol csak úgy éjszakászni tudnék, úgyhogy majd meglátjuk.
4: Én nagyon szeretem, ugye ez a Nemzeti Sportrádió pont egy labdarúgó EB és aztán egy ezt követő olimpiával indult el, és nagyon sokat dolgozunk, de én ezeket nagyon szeretem, amikor ennyire kiemelt esemény van, és mindenki erre figyel, és én ugye a sporthírekkel szoktam leginkább foglalkozni. Az érzés, vagy inkább az a képzet, hogy hát, ha valaki tőlem tudja meg, hogy mi lett ennek, meg ennek a mérkőzésnek az eredménye, vagy a kedvenc csapat, amit játszott, mert mondjuk most pont éjjel nem tudta nézni a mérkőzéseket, az egy nagyon jó dolog, úgyhogy én ezeket nagyon szeretem, amikor egy ilyen kiemelt eseményen dolgozunk, hiába lehet, hogy sokat vagyunk bent, vagy sok munka van vele, de nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezzel foglalkozhatunk.
1: Gyors kérdések, három egészen pontosan. A torna végső győztese, Zsófi?
3: Franciaország.
1: Emese?
2: Spanyolország.
1: Dóri?
4: Akkor legyenek az angolok.
1: Gólkirály?
3: Mbappé.
2: Kane.
4: Ferenc Torres.
1: Torna legjobb játékosa, ami lehet egyben a gólkirály is.
3: Mbappé.
2: Kane.
4: Mbappé.
1: Vera Emese, Somogyi Zsófia és Szilágyi Dóra volt a vendég itt a Nemzeti Sportrádió játékos kijáró című műsorában. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a játékos kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Két mérkőzéssel megkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése, életbe lépett a kötelező uniós migrációs paktum. Napos marad az idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Három piros lapot és két nullás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen a mexikóvárosi Azték stadionban. A csoport másik mérkőzésén Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kajakos Kőhalmi Emese és a kenús Juhász István is sikerrel vette a mai középfutamot. Ezzel bejutott a döntőbe a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Kőhalmi a második, míg Juhász a harmadik helyen végzett középfutamában. Ma délután még 3 magyar egység lesz érdekelt a középfutamokban. Varga Ádám a kajak egyesek 500 méteres távján, míg az újfalvi Laura Csikó Zsóka, illetve a Kuruc Levente Fodor Bence duó a kajak ketteseknél szintén 500 méteren próbál bejutni a holnapi döntőbe.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migráns. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott: sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban, gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKE-n nem biztosította a megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi a vészjelző gomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az induló járatoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Robbanás történt, majd tűz ütött ki éjszaka egy amszterdami társasházban. Legkevesebb 7 megsérültek, egyikük állapota válságos. A detonációban az épület egy része összeomlott. A lángokat eloltották, a mentők további sérültek után kutatnak, drónok és mentőkutyák segítségével.
0: Közlekedés.
4: Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál egy műszaki hibás jármű vesztegelt korábban. A 61-es kilométernél a külső sávot megnyitották, de a 8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Marad a meleg nyárias idő. Estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők. Majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra.

0: hoztak onnan haza. A csoportban ugyanis megvertük Spanyolországot és Mongóliát nagy arányban, aztán pedig az ausztráloktól és az Egyesült Államoktól nagyon-nagyon szoros mérkőzésen kis különbséggel kaptak ki a lányok. Az egyenes kieséses szakaszban pedig aztán Lettország legyőzése után az első számú kiemelt Hollandia következett a negyed döntőben, és ott aztán tényleg egy végletekig kielezett találkozón 21-20-as, tehát a legszorosabb vereség jelentette a magyar csapat számára a végállomást, és így lett 7. Jakab Máté csapata. És itt van velünk a vonalban a szövetségi kapitány. Szia Máté, köszöntünk!
1: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Na hát így a utolsó mérkőzés hollandok ellen, ez egyébként számodra pozitív vagy negatív kicsengésű részedről, hiszen tényleg nagyon közel jártak a lányok ahhoz, hogy összejön egy óriási bravúr a világbajnoki elődöntő, de hát közben pedig azért azt gondolom, hogy egy ilyen mérkőzést játszani a hollandokkal, az már így önmagában egy megsüvegelendő teljesítmény.
1: Abszolút. Igazából kettős az érzésem. Pontosan tudtuk a mérkőzés előtt, hogy Hollandia a világ elithez tartozik. Ezt bebizonyították már a korábbi világversenyeken. Ugye az előző világbajnokságot Hollandia nyerte, ez előző Európa-bajnokságot is Hollandia nyerte, tehát pontosan tudtuk a mérkőzés előtt, hogy milyen kvalitásokat képvisel Hollandia, de pont emiatt meg is volt bennünk a revansérzés. Szerettünk volna nekik visszavágni a korábbi vereségekért, hiszen az Európa-bajnokságon is, és a világbajnokságon is tavaly Hollandia jelentette számunkra a végállomást. Ezúttal sem volt másképpen, de a mutatott játék képe azt gondolom, hogy nagyon, nagyon biztató, és biztatásra adhat okot.
2: A kosárlabda legkülönbözőbb szakágaiban mutatkoztál már be, edzőként is, komoly rálátásod van a kosárlabda világára, és szeretném kikérni a véleményed azzal kapcsolatban, hogy vagy egyáltalán az, hogy te mennyire tudsz megbarátkozni ennek a lebonyolításával, mert egy picit az az érzésem, hogy ahogy a kétpalánkos kosárlabdában szerintem nagyon sokszor, vagy leginkább itt jön ki az, hogy a jobb csapat képes behúzni a győzelmet, esetleg más csapatsportágokkal szemben. Úgy itt én azt érzem néha, hogy egy ilyen meccs egész egyszerűen egy hirtelen halál. És tényleg, itt tényleg olyan szinten nüanszok döntenek, hogy még az is megfogalmazódik bennem, hogy nem biztos, hogy most valójában az ügyesebb, kompaktabb csapat jut tovább, hanem a másik. És most nem feltétlenül a holland meccsre gondolok, de például az ausztrál meccs szerintem egy jó példa lehet erre. Ott őszintén én azt éreztem, hogy ha ez tart még 6 percig, akkor az nekünk dolgozna. Te hogy vagy ezzel?
1: Igen, a 3x3 egy nagyon sajátos sportág, ugye. Szoktam mondani, hogy az edzők szerepe az nagyon fontos, és a másik részről pedig teljesen elhanyagolható. Ugye a mi a mérkőzésen ebben a 10 percben, vagy 21 pontos találkozón, ugye abszolút nem lehetünk hatással a mérkőzésre. Ez azt jelenti, hogy én és az edző kolléginám Magyar Bianka, mi felülünk a lelátóra, és igazából az egyes szituációknál, amit észreveszünk torkunk szakadtából, próbálunk kiabálni, minimális esély, hogy ez a játékosok ezeket a dolgokat meghallják. De alapvetően ugye itt a no coaching rule érvényes, hasonló picit, mint a teniszben, hogy ugye a gép dolgozik, az alkotó pihen, tehát nekünk gyakorlatilag itt az edzőknek az edzésen, a felkészülés során ma hatalmas jelentőségünk, hiszen olyan formulákat, olyan dolgokat kell, olyan taktikai szintre kell felkészítenünk a csapatunkat, hogy ilyen tétszituációban ezeket tudják alkalmazni. Tehát ezért szoktam mondani azt, hogy igazából az edző jelentősége nagyon nagy, hiszen az edzőtábor során, az edzéseken tényleg olyan alaposságokig, olyan mélységekig kell visszamennünk, hogy a játékos ezeket tétszituációban, nagyon rövid idő alatt, nagyon gyors döntési helyzetbe alkalmazni tudja.
2: Picit beszélünk a csapat összetételéről és a kémiáról, mert szerintem az vitán felül áll, hogy egy bombaerős csapatot küldött Magyarország erre a világversenyre. Itt talán egy-két gondolatot mondhatunk is a játékosokról, ugye Papp Klaudia szakák specialistája, és szerencsére a szezon végén ugye volt egy ijesztő sérülése, de most már teljes erőbedobással tudott részt venni. Nagyon jó barátnője Böröndi Vivian is ott volt, aki talán élete legjobb szezonját produkálta szerintem a bajnokságban. Leli Kréka, aki két palánkos játékban is a válogatott egyik, hanem a legjobb játékosa és Kicsvirág.

0: ki pedig magas poszton azért sokszor kiemelkedik a nemzetközi mezőnyből is, és akkor még zárójelben hozzátéve a Jakab Márti Magyar Bianca párost is. Szóval, hogy egy erős kis csapat volt, de tudom, hogy te hát legalább annyi figyelmet szentelsz a személyiségnek, a karakternek, a morálnak, mint amennyit talán a sport szakmai oldalának, ami a játékosokat illeti. Úgyhogy ilyen szempontból kicsit mesélnél erről a közös időszakról?
1: Abszolút, igen. Valóban, ha végig megyünk a játékos népsoron, szerintem ez egy nagyon, nagyon tehetséges gárd, nagyon tehetséges gárd. Szerintem még a játékosok sem tudják, hogy igazából hol van ennek a négyesnek a plafonja, hol van ennek a ceilingje, milyen magas a tehetség az egyesével a játékosok karaktere, tehetsége szerintem nagyon magas. Emiatt is tudtunk ilyen rendelkezésre álló rövid időn belül a világelittel felvenni a versenyt, de ugye ez a sportág az, ahol az összeszokottság, a rutin, a csapatkohézió az nagyon-nagyon érvényesül, és ugye itt a negyeddöntőben szemben találtuk magunkat egy olyan csapattal, Hollandiával, akik több mint 200 mérkőzést játszottak már ilyen formációba együtt. Ez a rutin, ez nagyon-nagyon sokat számít szerintem, főleg a végjátékos szituációkban, hogy a játékosoknak erre van egy formulája, van egy megoldó képlete, hogy ezeket a szoros végjátékokat hogyan kell lehozni, éppen melyik hármas, melyik kombináció működik, melyek azok a játékok, amelyek ilyenkor ülnek, illetve hívni kell. Ugye még egyszer hangsúlyozom, nem lehetünk ott edzőként, és nem játszhatunk kottából. Ezt mindent a játékosoknak kell kialakítani, és ezt csak mérkőzés rutinnal tudjuk megszerezni. Úgyhogy jövőben az nagyon fontos lesz nekünk, hogy láttuk ennek a négyesnek, láttuk, hogy ez a négyes mennyire tehetséges, külön-külön is, és együtt is. A csapatkohézió szerintem nagyon jól működött alapvetően, tehát nagyon jól funkcionáltak együtt a pályán és a pályán kívül is. És igazából a feladatunk a jövőre nézve az, hogy minél többször próbáljuk őket így egy kicsit együtt versenyeztetni, hogy legyen megoldó képletük, többfajta megoldó képletük is akár a végjátékos.
0: Na de ez menni fog? Tehát, hogy meg fogják érezni a bőrükön azt, hogy mi is valójában az a plafon az ő számukra, amiről te beszélsz? Azért kérdezem, mert ez a 3x3-as keret alakulása, alakítása, ez szerintem külső szemléletnek néha picit esetlegesnek tűnik, és nyilván ígéretes, amit mondasz erről a csapatról, mert önmagáért beszél, tényleg a játékosok teljesítménye, de hogy ezt így látod-e a jövőjét ennek, hogy együtt lehet-e tartani, hogy néz ez ki?
1: Természetesen ez egy nagy kihívás szerintem számunkra, az egész magyar kosárlabda számára, hiszen ahogy említettétek, egy Kisvirág az ötöt válogatottnak a csapatkapitánya, Lelik Réka meghatározó játékosa annak az alakulatnak is. Világbajnokságra készülnek, és itt szerintem ezzel egyetértünk, hogy Magyarországon azért kevés azon kínálat, azon játékosokból a kínálat, akik nemzetközi szinten, komoly szinten valódi változást tudnak hozni, vagy valódi változást tudnak generálni, vagy elérni egy csapatban, mind ötötös, mind három-három szinten. Valóban itt a 3-3 az nagyon sok alkalmazkodásról szól, nem csak a pályán kívül a versenyrendszerben, a formátumban, hanem akár ott magán a versenyeken is, magán a mérkőzéseken is, ugye rengeteg alkalmazkodás, rengeteg különböző szituáció, amihez alkalmazkodni kell. Ez valóban a sportágnak a sajátossága, de azért vagyunk mi itt edzők, sportvezetők, hogy minél tervezhetőbb legyen a következő időszak, minél tervezhetőbb legyen akár egy ilyen verseny.
2: Ja, nyilván nem titkolt célja a női csapatnak is az, hogy összejön az olimpiai indulás, és ugye ez az ablak itt már most bőven arról szól, hogy a következő olimpiára hogyan és miként lehetne kijutni. De pont ez az, hogy ezt a névsort, mondjuk ezt a négyest egyébként mennyire lehet egyben tartani, hiszen azért mindenkinek megvan az két palánkos kosárlabdában majd az elfoglaltsága, hogyan lehet évközben majd a versenyeztetést megoldani náluk. Hiszen ugye azt láttuk, hogy például a nyári felkészülésnél, akár itt a világbajnokságra való felkészülésnél is, azért több játékossal is készültetek, nagyon sok olyan játékossal is dolgoztatok most együtt, akik nem fértek be ebbe a négyesbe. Tehát kis túlzással lehet akkor arról beszélni, hogy itt a jövőben lesz majd egy, nem tudom, most így nagyon leegyszerűsítve ABC csapat és magyar válogatott?
1: Azt gondolom, hogy azért a 3-3-as kosárlabdában azért van merítésünk, azért tudok sorolni még néhány nagyon-nagyon jó kvalitású játékost. Mi próbáljuk azért ezt a szellemiséget itt az edzőtábor során képviselni, hogy itt azért bérelt helyek nincsenek. Minden egyes pozícióért, minden egyes helyért, csapatba kerülésért meg kell küzdeni. Nagyon-nagyon szoktam hangsúlyozni, szoktuk hangsúlyozni az edzéseken, hogy ez a kompetitív szellem ez meglegyen. Tehát sok idő van még az olimpiáig, annak örülök, hogy több összeállításban is ki tudjuk magunkat próbálni, információkat gyűjteni, de ebben az évben azt gondolom, hogy legalább hasonló szintű eredményeket is produkálni kell. El kell kezdeni akár az egyes ilyen Women Series-eken, Európa bajnokságokon kopogtatni a négybe, akár éremmel távozni az egyes tornákról, hiszen közeleg azért az olimpiai éve, ne felejtsük el, már 2 év múlva itt van Los Angeles.
2: Még egy nevet bedobnék ide, mert hogyha valaki figyelte a közösségi médiában mondjuk a ti felkészüléseteket a világbajnokságra, akkor például feltűnt ugye a válogatott keretben Somfai Lara is, és ha jól gondolom, szerintem ti foglalkoztatok vele először címeres, magyar címeres mezben. Róla mit tudsz egyébként elmondani ilyen tekintetben?
1: A Somfai Lara egy nagyon színes egyénisége volt a válogatottnak. Ugye terveztünk vele hosszabb távon is, akár itt a nyáron, de a Amerikába szólította a kötelesség, hiszen a Stanford Egyetemről a TCU-ba transferelt, igazolt át, és neki itt nyáron egy ilyen különbözeti vizsgákat kellett tennie, hogy az egyetemi szemeszterét elkezdhesse a TCU Egyetemen. Egy rendkívül tehetséges fiatal lányról van szó. Én láttam őt játszani, amikor az Unrivaled Ligában dolgoztam Miami-ban. Idén januárban sikerült őt látni élőben, még öltötös kosárlabdában, még a Stanford színekben. Nagyon fiatal hölgyről van szó, ugye 19 éves Lara, rendkívül nagy potenciállal, rendkívül magas plafonnal. Szerintem, hogyha így folytatódik, és így halad a fejlődése, akár a WNB-be is odaérhet. És itt a nagyon rövid idő alatt nálunk, itt a 3x3-as válogatottban bebizonyította, hogy tényleg akár hosszú távon lehet vele számolni, akár 3-3-ban, akár 5-5-ben. Úgyhogy nagyon, nagyon pozitív benyomást tett az egész edzéstábla játékosokra is, és egy rendkívül tehetséges és színes egyéniség.
0: Színes egyéniségek voltak veled Varsóban is. Mi a legjobb lengyel sztori, amit hazahoztatok magatokkal?
2: Csak ami publikus.
0: Lehet több
1: legjobb
0: is.
1: Lengyel sztori. Hát talán az a legjobb lengyel sztori, hogy kis Lelik Réka megtalálta az új szobatársát. Ugye az 5-5-ös válogatottban Lelik Réka Dubej Deborával volt egy szobában, és sajnos Dubej Debora visszavonta az 5-5-ös válogatottságot, de lehet, hogy valószínűleg Kisvirág szemében megtalálta az új szobatársát.
0: Na, mondanám, hogy már megérte, de szerencsére még gazdagabban tértetek vissza.
1: Így van, abszolút.
2: Egyébként, ha már most visszakanyarodtunk megint a világbajnokságra, ugye tényleg az van, hogy nagyjából az a három csapat tudta legyőzni a magyar válogatottat, akik ott voltak tényleg a legjobb három között, tehát ugye Hollandia, Ausztrália, Egyesült Államok. Ugyanakkor magyar csapat megelőzött olyanokat is, akik azt gondolom, hogy ha csak azt nézzük, hogy milyen nevek, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy őket meg előztük korábban. Milyen trendek vannak itt a nemzetközi mezőnyben, mert azért itt jócskán átalakultak bizonyos keretek, ami pont nem a hollandok, ha már így szóba hoztad őket az előbb, az előző olimpia után, és majd most ez az út, amire ráléptünk a következőig.
1: Igen, alapvetően ugye, hogyha itt a végső rangsort nézzük, ugye a hetedik helyre kerültünk, soroltak be minket, Németország, illetve Ukrajna megelőzött minket, de csak azért, mert igazából a másik csoportban ők csoport elsőként végeztek. Hogyha a dobott pontokat nézzük a top 8-ban, akkor azt gondolom, hogy a helyes besorolásunk az 5. hely lett volna. De igazából nincs jelentősége az, hogy egy válogatott 5. vagy 7. helyen végez.
2: Persze.
1: Igazából itt az első 3 helyezést díjazzák, nekünk is ez volt a nem titkolt vagy titkolt szándékunk. Ezek a vereségek ugye nagyon csekély különbségű vereségek voltak, amiket elszenvedtünk itt a VB-n. Nem volt 3 pontos különbségnél nagyobb vereségünk. Ugye az Egyesült Államoktól is 3 ponttal, Ausztráliától is 3 ponttal, illetve Hollandiától 3 ponttal kaptunk ki. Igen, valóban olyan nemzeteket sikerült megelőzni, mint mondjuk Kanada, Franciaország, Japán, Kína, akik korábban vagy jelenleg is amúgy komoly játékerőt képviselnek ebben a sportágban. Biztos vagyok benne, hogy ezek az országok gőzerővel fognak dolgozni Los Angelesig, de ezt magunkra is elmondhatjuk. Mi sem fogunk tétlenkedni, a munkát azt mi is bele fogjuk rakni, sőt, ebben hiszünk, hogy ezt a munkát ezt nagyon bele kell rakni, csak akkor adják a sikert. Úgyhogy alapvetően adott a feladat a következő évre. Minél több tornára, minél több ilyen women series-re el kell mennünk, képviselni kell Magyarországot, pontokat kell gyűjtenünk és mérkőzés rutint szerezni.
2: Nyilván egyébként egy ilyen világbajnoki 7. hely azért, sőt mondhatod, hogy nincs jelentős, hogy 5. vagy 7., de hát azért alapvetően az, hogy a világbajnokságon 5., 6., 7., teljesen minden 8. helyet szerez a magyar válogatott, de az azt gondolom, hogy az utóbbi időben azért nem voltak ilyen eredményeink 3x3-os kosárlabdában, tehát azért ez azért valamicskét előre vetíthet, vagy ebből azért lehet építkezni a jövőre. Tehát mondjuk egy olyan szűkebb mezőnyben, mondjuk egy Európa-bajnokság, ezek szerint akkor nem tudom, lehetnek vérmesebb reményeink?
1: Abszolút, valóban remélhetőleg előre vetít bizonyos jó dolgokat. Ugye itt egy kicsit így ketté osztanám a 3x3-as közeget, vagy a 3x3-as időszakokat. Én itt az olimpia előtti, illetve olimpia utáni időszakokat az külön választanám. Ugye 2021-ben szerepelt először a 3x3-as kosárlabda a tokiói versenyprogramban, ugye ez 2020-ra, 21-re a Covid vírus miatt csúszott. 2021 előtt ugye nekünk sikerült 2017-ben és 2019-ben egy ezüstéremmel távozni a világbajnokságról. Ugye akkor én másodedzőként voltam a csapat tagja. Az egy nagyon jó generáció volt, aki kétszer is majdnem felért ugye a csúcsra. Viszont 2021-es utáni időszakban valóban ez volt a legjobb világbajnoki szereplése a magyar szakágnak. Úgyhogy azt gondolom, erre lehet alapozni, hogyha azt nézzük, hogy az olimpia mezőnye 12 csapat, 12 fő, akkor idén ugye ezzel az 5. helyen, míg a tavalyi 12. helyen azt mondható, hogy a magyar válogatott stabilan az olimpia mezőnyéhez tartozik. Nekünk mostantól az a feladatunk, hogy ezzel a világelittel ne csak felvegyük a versenyt, hanem meg is verjük őket, és így a 2028-as olimpián akár valami kimagasló sikerrel tudjunk távozni.
2: Na, ez egy kiváló végszó, és akkor ehhez viszont sok sikert kívánunk majd nektek. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Minden jót, szia!
2: Na, Ágoston, nekünk még maradt 3-4 percünk, úgyhogy azt gondolom, hogy tudunk még, talán mondhatjuk, hogy a hét híréről beszélgetni?
0: Attól függ, mi a hét híren állat.
2: Én azt gondolom, hogy Somogyi Ádám Bilbao bejelentése.
0: Hát a hét kosaras híre az abszolút lehet.
2: Jó, oké. Hát gondoltam, itt a 3 pontosban, ha 3 pontosokról vagy kosárlabdáról beszélgetünk, akkor talán. Azért én azt gondolom, hogy voltak pletykák már, azért több csapat neve is felmerült, gondolok itt mondjuk az AKT-re, azt hiszem a Bilbao is egyébként ott volt a pletykáknál a csapatok között, hogy ki az, aki leigazolhatja Somogyi Ádámot, de hát végül tényleg a spanyolok lettek a befutók. Azt gondolom, hogy az ő életpályájában az, hogy a spanyol csapathoz került, az nem meglepetés, viszont azt nagyon-nagyon örömteli volt nézni, ahogy a közösségi médiában például a Bilbao a bejelentés előtt azt hiszem egy pár órával kirakta, hogy az egyik székre a stadionban letették a fehér fejpántot, és hogy ki lehet az új érkező. Tehát, hogy egyébként eljutottunk... Eljutottunk ilyen szintre, hogy mondjuk egy ilyen fehér fejpántról Somogyi Ádám kapcsán már lehet, hogy valakinek mondjuk a Bilbao szurkolóknak beugrik az, igen, hogy itt egy kiváló magyar irányító lesz majd a csapat új igazolása. És mi azért beszélgettünk vele, nem is tudom, még az előző spanyolországi kitérője kapcsán ott az, amikor nem sikerült neki annyira jól, de azt gondolom, hogy elképesztően jól összeszedte magát, Szolnokon elképesztő, amilyen teljesítményt lerakott, úgyhogy én most azt mondom, hogy én nem féltem őt. És ahogy amilyen szerződést lehet olvasni, hogy ez egy hosszú távú kontraktus, amit aláírtak vele, gyanítom, nem kiegészítő embernek vitték oda, hogy 4-5 perceket játszom majd, amikor már minden mindegy.
0: Erre majd választ kapunk, nyilván én is ezt gyanítom, sőt tovább megyek, alig, hanem erről elég mélyen beszélgettek szerintem az egyeztetések során, hogy mégis milyen szerep hárulna, vagy várhatna rá. És Ádámnak is ezt azért alaposan át kellett rágni, hiszen, ahogy mondtad, volt már Spanyolországban, de szerintem nem kellett összeszednie magát. Én annyiból javítanám, mert amikor láttuk a pályán, akkor rendben volt. Uh-huh. Tehát az, hogy úgy alakult a spanyol fejezete korábban, hogy haza kellett jönnie, mert nem jutott egész egyszerűen játék lehetőséghez. Arról ő is elmondta közben, hogy nem igazán tehet, a munkát elvégezte, beletette, és amikor láthattuk a pályán, akkor láttuk is, hogy ez minden rendben. Ezért volt döbbenetes az, hogy így alakult neki az a fejezet, és ezért egy szinte már egy általános érvényű dolog, gyakorlatilag Hangádamat leszámítva, hogy nyugat-európai erős ligákban borzasztó néz a magyar játékosoknak megragadni, és egész egyszerűen megkapni azt a szerepet, ami egyébként talán megilletné őket, mert pont azért, amit te is mondtál, Somogyi Ádám hazajött, és a BL teljes nemzetközi mezőnye egyszerűen csodálta Ádám játékát. Maga a Champions League, a BL hivatalos oldala is fordulónként kiemelte, beceneveket adott neki, a legnagyobb riválisok méltatták a meccs után és sajtótájékoztatón, és nyilván ez azért bőven van egy olyan szint, mint egy spanyol középcsapatban, ahol az a kérdés, hogy pályára lép-e, vagy lépjen-e. Szóval, hogy ott valami félrement, nem azért mondom, mert nyilván idehúz a szívem persze, meg Ádám felé, de hogy így, hogyha próbálom objektíven nézni, akkor sem értem, hogy miért alakult úgy, ahogy. Biztos neki is tanulnia kellett abból, és lehet, hogy már a tárgyalás során is, ez majd talán a jövőben kiderül, máshogy beszélgettek, terveztek, gondolkoztak. De egyrészt a BL szereplés, másrészt a spanyol kaland miatt a Bilbao egész pontosan tudja, hogy mit várhatom Somogyi Ádámtól, és hogy miért fontos ő nekik. És ez a helyzet, ez egy új helyzet, mert ilyen jól még szerintem nem ismerte olyan csapat Somogyi Ádámot, mint most mondjuk a Bilbao. Nyilván a Szolnoki Arany az talán más kategória, de hogy külföldön.
2: Na hát, annyit ígérhetünk, hogy következő adások egyikében azért megpróbáljuk utolérni valahogy Somogyi Ádámot, hogy őt is kikérdezzük erről a következő, reméljük minél hosszabb időről, ami rá vár, de mostanra véget ért az adásidőnk, úgyhogy köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, tartsanak velünk majd a jövő héten is. Viszonthallásra!
3: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
5: Ez itt a Hazafutás, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvia és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Elpap István, ki ne tudná, elkezdődött három helyszínen, illetve egyelőre még csak egy helyszínen, Mexikóban az idei labdarúgó világbajnokság, Mexikó Dél-Afrika 2-0 a nyitó meccsen, és Dél-Korea Csehország 2-1 magyar idő szerint éjszaka, vagy valamikor hajnalban. Bognár Györgyöt köszöntöm nagy szeretettel, a Paksi FC örökös vezetőedzőjét, úgyis, mint mondjuk Mexikó szakértőnket, szervusz, hiszen ki ne tudná, 86-ban jártál ott, sőt 85-ben is jártál ott, nem? Amikor azon a minitornán vett részt a válogatott, és akkor talán az Azték stadionban is volt szerencséd játszani.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, 85-ben egy VB előtti tornán vettünk részt, és ugye 86-ban volt a VB, de az Azték stadionban nem játszottuk.
5: Vagy ott hol volt, melyik stadionban volt ott a Mexikó elleni meccs, mert ugye az volt a fő meccs annak. Toluca. Na, viszont Dél-Koreával pont játszottatok, meg Mexikóval is játszottatok azon a tornán, de most nem arról fogunk beszélgetni, hanem a tegnapról. Jürgen Klopp azt mondta, hogy egészen vacak volt szerinte sportszakmai szemmel a Mexikó-Dél-Afrika meccs, mondjuk egy VB nyitómeccsnek nem kell feltétlenül olyan hüde jónak lenni, de neked mennyire tetszett, vagy milyen benyomásokat szereztél erről a két csapatról az első meccs alapján?
1: Hát az én várakozásaimnak azért a játékképe megfelelt. Mexikó erősebb csapat, mint Dél-Afrika, jobban játszottak, sokkal képzettebb, jobb játékosaik vannak, csapatszinten is nyilván erősebb. Nem volt egy nagyon élvezetes mérkőzés, de mégiscsak elkezdődött a VB, úgyhogy azt gondolom, hogy talán egy közepes mérkőzésnek ez a színvonal megfelel.
5: A kulisszák viszont abszolút rendben voltak, nem? Tehát azt egy stadion 80 ezer néző, hazai pálya a mexikóiaknak, azt úgy jó volt nézni.
1: Hát mindenképpen, hát a mexikóiak amúgy is nagyon-nagyon lelkesek, nagyon szeretik a focit, pláne a saját válogatottjukat.
5: Milyen benyomásokat szereztél Mexikóról? Ugye Raúl Jiménez sokadik VB-n vesz részt, de ez lehet neki mégiscsak a VB-je, látszott is az arcán, amikor befejelte a második mexikói gólt, amivel azért nagyjából már eldőlt a meccs. Ő komolyabb csapatok ellen szerinted mekkora fegyvere lehet ő Mexikónak?
1: Jó játékosról van szó, elég sok helyzete volt, nagyon aktív volt, lőhetett volna akár több gólt is. Hát ő szerintem egy képzett gólerős játékos, hát mindenképpen erőssége lehet a mexikói csapatnak, de azt hiszem, hogy a mexikói válogatott most is, mint az elmúlt évtizedekben egy ilyen közép-közép döntőig talán el tud jutni. A csoportból tovább tud jutni szerintem, de később olyan hosszú részvételt azért nem jósolok nekik.
5: Mennyit számít, hogy ismét Javi Aguirre a kapitány, aki egyrészt ugye valamikor futballistának is jó volt, játszott is a 86-os VB-n, de hát már többször irányította a mexikói csapatot, ő azért egyfajta ilyen edzőintézmény Mexikóban.
1: Igen, hát többször visszatértek hozzá, ugye hát ismerhetjük őt a spanyol bajnokságban is. Jó csapatai voltak, egyébként szervezett jó csapatai voltak. Valószínűleg azért is tértek vissza hozzá.
5: Dél-Afrika, megpróbáltak labdakihozatalokkal operálni, hát erre rá is fizettek, mert ugye Quiñones ebből rúgta gyakorlatilag az első mexikói gólt. Lett volna-e más megoldásuk, vagy nyilván a helyükben nem beszélhetsz, de hogyha te ülsz a dél-afrikai padon, akkor erőltetted volna ezt a fajta labdakihozatat?
1: Hát én azt gondolom, hogy ezzel meg is verték magukat. Szóval lehet, hogy ez egy világbajnokság, és itt föl kell vonultatni mindent a labdarúgásból, de éppen a labdakihozatal az, amit azért ennek a dél-afrikai csapatnak nem kellett volna erőltetnie. Hát ez egy aranybánya volt a mexikóiaknak. Hát a gól, az első gólon kívül legalább 4-5-ször vették el a 16-os környékén a labdát, amiből direkt gólhelyzetet is ki tudtak alakítani. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lett volna a belga edző részéről, hogyha egyszerűen az ötös kirúgásokat csak átrúgják az ellenfél tér felére, és aztán legyen minél távolabb a kapunktól a labda, mert ezekkel a képességekkel labda kihozatalt, pláne úgy, hogy a kapuson forog a játék, azért elég rizikos játszani.
5: De az ilyen kisebb csapatok azért viszont sűrűn belesnek ebbe a hibába, hogy a saját bőrükön érzik, hogy ez mennyire más. Lásd Salvador mondjuk 82-ben, mi tőlünk kapott egy tízest, aztán a belgák meg az argentinok ellen egész szépen helytállt. Tehát mondjuk a Dél-Korea meg a csehek ellen nem biztos, hogy Dél-Afrika ugyanezt fogja játszani, csak erre akarok kiukadni.
1: Hát, hogyha... De ezt föl kellett volna tudni mérni eddig is, hogy azért Mexiko egy erősebb játékerőt képvisel, Amúgy is egyébként ezt ki lehetett volna hagyni a játékukból, és azt gondolom, hogy akkor egy szorosabb eredményt érhettek volna el.
5: Kicsit sok kiállítás volt, azért sem mindennapos, VB nyitó meccsen sem feltétlenül, ezzel is azért szépen megverték magukat a dél-afrikaiak, mert menjünk sorba, tehát a kiállítások jogosságához mennyire fért kétség? Mondjuk az elsőhöz talán nem, hogyha nem 11-es.
1: Én azt gondolom, hogy egyébként is túlfűtött volt egy picit a dél-afrikai csapat, mert kompenzáltak, tehát durvasággal, rossz belépőkkel, elkésett belépőkkel próbálták néha akadályozni az ellenfelet. Én a játék kép alapján vártam, hogy lesz kiállítás. Háromra nem tippeltem volna, de mindenképpen a sárga lapok és szerintem a piros lapok is jogosak lehettek.
5: Nem volt amatőr dolog, mondta eztől, hogy egy biztos győzelem tudatában már a mérkőzés hosszabbításába kiállítatja magát a hazaiaktól?
1: Hát szerintem teljesen fölösleges volt nyilván. Hát egy nagyon nyert mérkőzés, nem csak a játékkép alapján, hanem nyilván az eredményből is adódóan, én azt gondolom, hogy az tényleg fölösleges volt.
5: Ugye Afrikának hihetetlen mennyi helye van a VB 48-as mezőnyébe, főleg annak tükrében, hogy például Európának ugye alig nőtt a 32-eshez képest. Dél-Afrika nyilván nem tartozik az élvonalbeli afrikai csapatok közé, de neked mi a véleményed arról, hogy a neutralitás, vagy a globalizmus jegyében ennyire mondjuk így fel lett higgítva a VB mezőny?
1: Nem nagyon tetszik, megmondom őszintén, ez a 48 csapatos VB, ez szerintem nagyon híg mezőny, és látunk még talán gyengébb csapatot is, mint a dél-afrikai volt. Nyilván a mi szempontunkból az, hogy az európai kontingens lehetne esetleg nagyobb, és a színvonal is mondjuk akkor emelkedhetne, ez igaz, egyetértek vele, de hát a mai világban azt gondolom, hogy nem feltétlenül a szakmai szempontok érvényesülnek, nem csak a futballban, másodt is.
5: Nem érzed úgy, hogy a FIFA is mondjuk így két VB-t rendez egyszerre, először rendez egyet, adjuk meg a világnak, ami a világé, és aztán ugye a 16-tól megrendezünk egy minőségi, kemény, jó, normális VB-t.
1: De sajnos így van. Én is azt gondolom, hogy igazán színvonalas jó mérkőzések csak később kezdődnek majd.
5: Mindjárt még erre is rákérdezek, hogy kiktől várod azt, hogy majd színvonalas jó mérkőzéseket játszanak, de előbb a Dél-Korea cseh meccsen essünk túl, mert mégiscsak az volt az A csoport másik meccse, ugye Guadalajarában. Vezettek a csehek, fordítottak a dél-koreaiak, de nem lehet azt mondani, hogy nem megérdemelten.
1: Hát itt már azért közelebb voltak az erőviszonyok, itt két nagyjából egyforma játékerőt képviselő csapat játszott. Hát a cseheknél azt éreztem, hogy nagyon ráfeküdtek a nagy bedobásokra, direktbe a kapu elé, a szögletekre, szabadrugásokra, ebből is voltak igazából veszélyesek. Noha a cseh futball ennél szerintem sokkal jobb képességű játékosokból áll, mint hogy néha átengedje az ellenfélnek a kezdeményezést, és bizony a dél-koreaiak egészen jól játszanak, csapatszinten erősek már azért hosszú évek óta, jó képességű játékosaik vannak, nem volt érdemtelen az, hogy megfordították a meccset.
5: Nagyon sokszor tudtak bemenni a cseh védelem mögé, nem? Szélen is, középen is, tehát gyors és visszakpontos játékkal.
1: Igen, a mélységben a középpáról való beindulásaik többször is jók voltak összekötőkben. Az első gól például szerintem parádés volt. Igen. Az a lövőcsel egy védőt és a kapust is egy lövőcsel leültette, és utána szépen lazán beemelte az üres kapuba. Szerintem egészen komoly egyéni teljesítmény volt. Nekem legalábbis nagyon tetszett.
5: Hát az első 290 percnek a legfutballra emlékeztetőbb jelenete az volt, az biztos. Biztos te is. Biztos neked is eszedbe jutott volna hasonló helyzetbe.
1: Hát igen, nagyon örültem, hogy egy ilyen második szándékú megoldás volt, és még gól is lett a vége. Mondom, ez a mérkőzés már olyan színvonal volt, ami szerintem egy VB-n elvárható. Két egyforma játékerőt képviselő csapatot láttam én.
5: Nekem ilyen deja vu érzésem volt, mert a cseh reakciók ilyenek voltak, hogy a magaslat, a klíma, tehát mintha 1986-ot írnánk, ezen miért kell annyira csodálkozni? Azért ma már a világon mindenki mindenről tud mindent, hogy ez mitől érte ennyire meglepetésként a cseheket?
1: Hát talán egy magyarázkodás, ez inkább próbálják magukat fölmenteni, van még két mérkőzés,
6: lehet még esetleg esélyük a továbbjutásra, de ezt a mérkőzést valóban külső körülményekre fogni, hát de valamire fogni kell. Tehát azt gondolom, hogy ez a csalódásnak a következménye.
5: Nem érzed úgy, hogy most a csehek játékát nézve egy kicsit ez az Arsenal kór az ugye eltered, mert látják, hogy mennyire hatékony, begyakorolható, és akkor nem tudnak erről leszakadni, attól várják a csodát, hogy valami középre kerülő labdával tudnak valamit kezdeni. De hát a klasszikus szép futball azért az nem erről szólna.
6: Hát ezért csodálkoztam egy picit, mert azért a cseh játékosok képzett jó játékosok, jó bajnokságokban, jó csapatokban játszanak a játékosaik. Én ilyenkor kezdeményező futballt várnék el a csapattól, és nem hagynám az időt futni még akkor sem, hogyha 1-0-ra vezetek egy bedobás után, mert aktívabbnak kell lenni, kezdeményezőbbnek kell lenni, helyzeteket kell kidolgozni, az egy gól az soha nem előny. Egy gólt bárki szerezhet, akár lehet egy öngól is, amivel egyenlített az ellenfél. Úgyhogy szerintem ez a passzivitás volt az oka annak, hogy kikaptak. Több van abban a csapatban, képességekben mindenképpen.
5: De nem lehet, hogy Kube kapitány felmérte, hogy most nem Nedveddel, Rosickivel vagy Smicerrel kéne támadásokat építeni, hanem az mostani keret talán egy polccal talán lejjebb van annál, mint ami a 2000-es évek elején, a 90-es évek végén volt.
6: Az, hogy nincsenek ilyen nagy nevű és jó képességű játékosaik, az igaz. De jó játékosaik vannak, akikkel sokkal többet lehet kezdeményezni, föl lehet vállalni a futballt. Nem kutyaütőként lábas játékosokkal rendelkeznek. A passzivitás az, ez a fajta edzői felfogás az, amit én nem nagyon szeretek.
5: Ebben a csoportban mire számítasz a folytatásban? Ugye a lebonyolítás már csak olyan, hogy a 48-ból ráadásul 32 megéli a kieséses szakasz, tehát gyakorlatilag akinek itt van egy győzelme, az már szinte biztosan tovább is jut. Tehát ennek tűfőleg Dél-Korea, amely még játszik majd Dél-Afrikával, de hát a mexikóiakat se kell nyilván otthon félteni. Szóval mire számítasz itt, mekkora sakkozgatás megy majd a főleg már a harmadik körbe?
6: Hát azt gondolom, hogy azért tisztában akkor látunk, ha látunk még egy-egy mérkőzést mindenkitől. Mondjuk Dél-Afrikát azt nagyjából ebben a csoportban leírhatjuk szerintem, de a másik három csapatnak komoly sansza lehet arra, hogy tovább jusson. Pontosan azért a legjobb harmadik is tovább juthat. Ugye 8 legjobb harmadik.
5: Ja, hát a két harmada a harmadikoknak azért az elég sok. És biztos lesz olyan csoport, ahol 1-2, ahol 1-1 ponttal vagy 2 ponttal fognak majd ott zárni. Na, előzetesen, mert nyilván te is nézegeted a mezőnyt, és nyilván nem Mexikóval, meg Dél-Koreával álmodtál az elmúlt hetekben, ha egyáltalán bárkivel. Hogy érzed? Az, hogy játékos keret értékben, világranglistában nyilván rangsorogatják az elitet, és most a legelejéről beszélek, de mennyire lehet ezt egy-egybe lefordítani arra, amit majd a pályán látunk, vagy ugye 8 meccset kell itt játszani, hihetetlenül hosszú és megerőltető a torna, ráadásul egy ilyen kizsigerülő idény után. Itt milyen szempontok fognak majd dönteni a végén, tehát amikor már a helyezéseket osztják?
6: Hát azt gondolom, hogy ezek a rangsorok azért bármilyen pontozás alapján is működnek, azért csak szubjektív, de mégiscsak van valami fajta rangsora ennek, tehát olyan értelemben, hogy szakmai alapja. Nem mindegy egyébként, hogy milyen mélysége van a keretnek. Tehát az a 23 nevezett játékosból én azt gondolom, hogy a 15., 16., 20. játékosra is sor kerülhet, éppen ezért. És hát ilyen szempontból is azt gondolom, hogy azért azok a válogatottak, akik esetleg végső esélyesek, azok rendelkeznek ilyen játékosokkal, ilyen kerettel. Nem lehet megjósolni azt, hogy éppen mondjuk az első négybe ki fog bejutni.
5: Az, hogy a csoportjukból, főleg egy ilyen felhígított VB-mezőnyben mindegyik igazi nagymenő tovább jut, az gyakorlatilag biztos, de őrületes meglepetés lenne, valaki nem jutna tovább. De itt mennyire kell arra figyelni, hogy mondjuk első helyen jussál tovább, mert azért az ágtáblát látják, tehát lehet, hogy ha a csoport második vagy, akkor egy sokkal rosszabb sorsolást kapsz már a 32, de a 16 között már biztos. Tehát mennyire kell magyarul, mennyire áldozhatják be a felkészülésre az első két hetet a nagy csapatok, vagy mennyire kell már most is azért oda koncentrálniuk?
6: Félváról nem lehet venni egy mérkőzésre, én azt gondolom, hogy nem is veszik Félváról. Előre nem lehet azt kikalkulálni, hogy ki lesz az első, ki a második, majd a helyzetnek megfelelően kell dönteni, hogy éppen ki lehet a következő ellenfél, de előbb-utóbb a jó csapatokkal is játszani kell, úgyhogy ilyen szempontból szerintem az elejétől fogva koncentráltak lesznek, mármint az edzők és játékosok is. Én gondolom, hogy a legjobb csapatokat küldik pályára, kivéve esetleg a csoport harmadik mérkőzésen, amikor már esetleg eldőlt az, hogy tovább jutsz.
5: Braziloktól mit vársz? Ugye ez, bár most már 24 éve nem nyertek világbajnokságot, de a brazilok mégiscsak brazilok. Carlo Ancelotti vezeti őket, Neymar is ott van a keretben, meg hát Európában játszó klasszisokból áll azért a brazil válogatott, de mennyire tudnak csapat lenni? Mert náluk azért az mindig egy fontos szempont.
6: Hát én nagyon bízom az Ancelottiban, nagyon szeretem az ő edzősködését, a hozzáértését, a hozzáállását. Én azt gondolom, hogy ki tudja hozni a jelenlegi brazil válogatottból azt, ami éppen benne van. Nem jósolnak nekik világbajnoki címet, de én azt gondolom, hogy ilyen képességű játékosokból akár a végéig is eljuthatnak. Szóval Ancelottiba bízom inkább, és nem a játékosokban.
5: Nyilván nézegetted, azért itt az első csoportkörben csomó olyan meccs van, ráadásul hajnalban sokszor, amit hát nem feltétlenül néz meg az ember, hanem akar elpusztulni másnap. De az egy brazil-marokkóit rendeznek már az első körbe, egy horvát-angolt is, tehát ezeket azért gondolom te is inkább kötelező programnak rakod be magadnak.
6: Hát nyilván azok a mérkőzések, amelyek azért várhatóan jó színvonalat hoznak, azt az ember azért megnézi, vagy legalább belenéz, ha egy fél idő erejéig is, és vannak olyan mérkőzések, ami miatt én gondolom éjszaka nem sokan kelünk föl.
5: Mennyire számítasz ilyen Salvadort idéző óriási különbségű meccsekre? Vagy a mai modern futballban, ahol már azért minden, mondjuk egy Curaçao, vagy egy Zöldfoki szigetek is normális bajnokságokból is érkeznek játékosok, azért kevésbé valószínű.
6: Hát én nem sokat várok ezektől a csapatoktól, talán ettől az említett két válogatottól még kevesebbet, mint Dél-Afrikától.
5: Hát azért is említettem őket, de gondolom egy Jordánia se biztos, hogy megváltja a világot. Nem tudom, európai csapatok az amerikai földrészen rendezett VB-ken, és abból azért elég sok volt, főleg Dél-Amerikában, általában gyengén szerepelnek, egy kivétel van, 2014-ben nyertek a németek. Ez mennyire lehet most szempont? Mert azért játékerőben nyilván a franciákat, elsőbb a franciákat és a spanyolokat szinte mindenki a legfelső polcra rakja, de nyilván a portugálok, az angolok, a németek, tehát vannak még azért elég ütőképes európai csapatok. Szóval mennyit számít az, hogy ez az Amerika fóbia megvan?
6: Én ezzel azért nem foglalkoznék, hogy most Amerikában van a VB, bár én is voltam Mexikóban, és nem volt ott olyan nagyon hálás déli 12-kor futballozni, de azt gondolom, hogy ilyen szempontból tényleg felkészültebbek most már a szakvezetők, a játékosok is, mint voltak mondjuk 30-40 vagy évvel ezelőtt, vagy régebben. Én ebben azért nem hiszek, hogy van egy ilyen átok az európai futballon. Igen, az európai futballban van két-három olyan csapat és a dél-amerikaiak között, akik a végső győzelemre esélyesek, tehát mégiscsak Európa, Dél-Amerika csapatokról szól ez a VB.
5: El tudod képzelni, hogy olyan csapat nyerje, amelyik még sose volt világbajnok? Mondjuk a jó csapatok közül gyakorlatilag, hiszen Portugália az egyetlen, amelyik még nem volt világbajnok.
6: Én is így látom, a jó csapatok közül Portugália az egyetlen, akinek esetleg a képességek alapján lehet szansa, de valószínűnek tartom, hogy olyan válogatott nyeri, ha Portugáliát nem veszem ide, akik már nyert VB-t.
5: Mondjuk legutóbb például az argentinok, ugye világbajnoki címet legutóbb 1962-ben a brazilok védtek meg, azért az mondjuk azért nem tegnap volt. El tudod képzelni, hogy most Messiéknek még egy ilyen tündérmese összejön, mint Katarban?
6: Összejöhet, jó játékosaik vannak, jó csapatuk van, akár össze is jöhet, de én azt gondolom, hogy vagy akár újból a franciák, tehát itt azért van 3-4-5 csapat, aki között szerintem a pillanatnyi forma, a sérülések nagyon sokat fognak számítani. Amire most még az első napokban nem gondolunk, sok problémával küzdhetnek még, elég hosszú ez a VB.
5: Hát nagyon, hát 5 és fél hét. Ki lesz ennek a VB-nek a Marokkója? Látsz-e olyan csapatot, hogy érzel-e valamelyik válogatottban annyi pluszt, hogy nyilván nem feltétlenül nyeri meg, mert ahhoz azért nagyon-nagyon sok kell, de hogy a 8-ba 4-be eljut egy olyan csapat, amelyikre most nem mondaná rá az ember, hogy már pedig ott lesz?
6: Az a baj ezzel, tudod, hogy 4 éven keresztül nem nagyon látjuk mi ezeket a válogatottakat játszani, csak az eredményeiket vagy összefoglalókat nézzünk meg, nem nagyon követjük a csapatoknak az életútját, még a selejtezőket se nagyon, úgyhogy ilyen szempontból nyilván csak az európaiak és a dél-amerikaiak vannak inkább képben, főleg az európaiak. Nem nehéz megtippelni azt, hogy lesz-e meglepetés csapat. Egyelőre ilyet én nem látok.
5: De ebből a hagyományos és általában világbajnok vagy Európa-bajnok garnitúrából spanyol, francia, angol, hogy az olasz nem mondom, mert nincsenek ott, német, portugál. Ezen kívül az európai középmezőny teteje mire lehet szerinted képes? Most gondolok a norvégokra, a svájciakra, vannak ott azért ütőképes társaságok még?
6: Igen, egy-egy mérkőzésre akárkit esetleg meg is verhetnek, mondjuk a norvégok, a legjobb csapatot is, de ez egy sorozat terhelés, egy sorozat, amiben azt gondolom, hogy végig meccsről meccsre kiegyensúlyozott teljesítményt hozni, csak igazából a legjobb képességű csapatok tudnak. Meglepetésszerű eredményt igen, tudnak közepes európai csapatok okozni, de egy-egy mérkőzésen, és nem 6-7 mérkőzésen folyamatosan.
5: Ugye nyilván egy zicserszerű kérdés, hogy Magyarország mire mehetne, hiszen nem vagyunk ott, de látva mondjuk az előző 2 mérkőzést, nagyjából ezt a színvonalat azért mindent összevetve a mi válogatottunk is tudná hozni. Tudom, ahhoz ki kellett volna jutni, hogy ez bebizonyosodjon.
6: Igen, hát a magyar válogatottat is lehet mondani egy középszintű európai csapatnak, nyilván Dél-Afrikánál erősebb, egy csomó válogatottnál erősebb. Az az érzés, amikor ránézek erre a listára, hogy 48 csapat van, hát lassan már kevesebb válogatott marad otthon, mint aki kint van.
5: Azért még több, de már arról is volt szó, hogy még ezt is emelni, az már azért mindennek a teteje lenne. Hogy osztod be az idődet? Mikor érkezik el a VB abba a fázisába, amikor már te is azt mondod, hogy most bárki játszik, azt most már illik nézni és kell nézni, és bárhány órakor?
6: Hát én úgy vagyok vele, hogy én most is elkezdem nézni, elkezdődött a VB, engem már most is érdekel, papíron még nyilván a leggyengébb csapatok is érdekelnek, de nem fogok minden mérkőzést megnézni nyilvánvalóan. Ahogy elindult tegnap, innentől kezdve azért figyelemmel követem, és érdekel.
5: Ugye először rendeznek 3 országba világbajnokságot, Mexikóban egyébként már ugye 3-szor, meg az USA-ban is már 2-szor, Kanadában először. A másik 2 társrendező ma vagy máról holnapra mutatkozik be a tornán, azért a Mexikó eleve a legmagasabban jegyzett a 3-ból, de nyilván ne írjuk le az USA-t se, sőt Kanadát se. Mit vársz például Kanadától? Ők ma a bosnyákokkal fognak játszani, és ma magyar idő szerint 21 órakor, és aztán hajnali 3-kor egy Egyesült Államok Paraguay mérkőzéssel folytatódik a torna. Tehát mit vársz ennek a tornának? Ezt láttuk, hogy milyen az Azték stadion, de milyen lesz az amerikai, és milyen lesz a kanadai fogadtatása szerinted a tornának, különös tekintettel a saját rendezőválogatottjukra?
6: Hát én azt gondolom, hogy a stadionokkal biztos nem lesz baj, tehát a rendezés az szerintem kiváló lesz. Ilyen középszinten gondolok én az amerikai és a kanadai válogatottra is, talán a kanadaira még egy kicsit gyengébbnek is gondolom. Szerintem bravúr lesz, ha a csoportból tovább jutnak, és aztán majd a kieséses szakaszban már azért kevesebb sikert jósolok ezeknek a válogatottaknak.
5: Hát ráadásul ugye viszak friss hír, hogy Alfonso Davis keresztalak sérülése nem gyógyult meg, tehát ő nem lépett pályára, már pedig mondjuk Kanada azért annyira nem dúskál mondjuk a minőségi játékosokba.
6: Hát igen, ráadásul Davis, mint bal hátvéd, ugye hát egy kiváló futballista, látszik a pályában is, de azt gondolom, hogy egy bal hátvédet azért lehet találni.
5: Hát igen, csak a válogatottban persze ő se balhátvéd, miután a többiekhez mérik a tudását, úgyhogy szerintem ott inkább ilyen támadóbb minőségi posztokról fog ő hiányozni.
6: Na jó, ő balhátvédben is támadó, azzal a sebességgel azért nagyon komoly segítségére lehet a csapatának, de nem hiszem, hogy ez az a pozíció, ami a legjobban fog hiányozni a kanadaiaknak.
5: Ezzel együtt nyilván nem bontanak pezsgőt a hírre, hogy Davisre nem számolhatnak. Na hát Bognár György, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit megnéztük, hogy mi történt tegnap, meg megnéztük, hogy mi vár ránk. Biztos fogunk még a VB alatt beszélgetni, és akkor jó hajnalozást, meg valamikor meg kell oldani azt is, hogy pihenjél. Köszönöm szépen, mi a hírek után folytatjuk a hazafutásban.
6: Köszönöm szépen, minden jót.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Megvan! 15-13!
2: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Két mérkőzéssel megkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán. Napos marad az idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen a mexikóvárosi Azték stadionban. A csoport másik mérkőzésén Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kajakos Kőhalmi Emese és a kenusz Juhász István is sikerrel vette a mai középfutamot. Ezzel bejutott a döntőbe a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Kőhalmi a második, míg Juhász a harmadik helyen végzett középfutamában. Ma délután még 3 magyar egység lesz érdekelt a középfutamokban. Varga Ádám a kajak egyesek 500 méteres távján, míg az Újfalvi Laura, Csikós Zsóka, illetve a Kuruc Levente, Fodor Bence duó a kajak ketteseknél szintén 500 méteren próbál bejutni a holnapi döntőbe.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Hajnalban 2 baleset is történt az M1-es autópályán, elzárt munkaterületen, Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból átért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an meghaltak. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon. Ugyanakkor csak akkor lehet igazán sikeres, ha a fiatalok önkéntesen vesznek részt benne, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratok Fél Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszinszendi Romulus hozzátette, a közeljövőben több ponton is módosíthatják a rendszert, egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek a többi között a Budapest-Bécs és a Budapest-Pozsony-Prága útvonalak járataira. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat, tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez az első lépés a vasúti digitalizáció és az utastájékoztatás átfogó fejlesztésében. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakokra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán a 42-es kilométernél. Bak térségében már 8 kilométeres a torlódás. Távolabb a 120-as, a 123-as kilométernél is csak a leállósáv járható, emiatt 5 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Marad a meleg nyárias idő. Estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők. Majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 37 perc, mindjárt 38, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonál továbbra is Elpapista Mátyusz Jánost köszöntöm nagy szeretettel, korábbi válogatott labdarúgónkat, kiváló edzőt. Miről másról beszélgetnénk? Labdarúgó világbajnokság, hiszen tegnap eldördült a startpisztoly 21 órakor a egyébként rendkívül impozáns Azték stadionban, és ahogy ezt Mexikóban mindenki várta, viszonylag nyugodt, viszonylag biztos győzelmet aratott Mexikó a csoport hát leggyengébbének tartott Dél-Afrika ellen. Ugye azóta már rendeztek egy dél-korea Csehország meccset, és ha magyar idő szerint hajnalban 2-1-re nyertek a koreaiak, így, hogy láttuk ezt a négy csapatot az A csoportból, így tényleg Dél-Afrika a negyedik.
2: Köszöntöm hallgatókat, szervusztok! Valóban a startpisztolyt elmondtad, eldördült, és ebből a szempontból egy óriási, fantasztikus időszak el előttünk. Az első meccset illetően az a kezdeném én is, hogy a stadion lenyűgöző volt. Ugye most már hozzászoktunk ez a ultramodern stadionokhoz, ilyen szempontból szerencsére Magyarország sem áll már csehül. Ez egy régebbi stadion. Viszont annyira impozáns, annyira fantasztikus hangulata lehet,
1: benne, igen,
2: hogy ezt tényleg bámulatlan nézte az embert. A mérkőzésre visszatérve azt nem mondanám azért, mert kerül tisztelettel és alázattal beszélek a főleg nem kerültünk ugye a VB-re. Nem mondom azt, hogy méltatlan volt, de azért a színvonal nem verdest az eget. Abba arra gondolok, hogy ugye a hazai csapat, a Mexikó az nagyon-nagyon jól lépett fel a mérkőzésen, maga biztosan kezdték, náluk volt a labda, a szurkolók fantasztikus támogatást adtak nekik, de az ellenfelük, hogy életfelük nem nőtt fel a feladathoz, és nagyon-nagyon passzívak voltak, kevesen kezdeményeztek, és törvényszerűen jött is az első gól. Aztán a mexikói csapat végig kontrollálta a találkozót, és borítékolta volt az, hogy jön a második gól, ez megtörtént, de azt mondanám mégis, hogy a Mexikótól sem voltam elájulva olyan szempontból, hogy bár maga biztosan nyertek, megérdemelten nyertek, azért, mint korábbi védőjátékos, eléggé furcsáltam az, hogy 2-0-as vezetésnél kettős ember előnyben az ellenfél lekontrázta őket, és ebből lett ugye elég negatív jelenet számukra, hiszen ők is bezsebeltek egy piros lapot.
1: Hát majd emiatt nyilván Montes nem is játszik a következő meccsen, vagy következő meccseken. Mit tudjuk, hogy mi lesz ennek a következménye. Ezzel együtt házigazdaként az ez egy álom kezdés, mert 3 pont megvan, és mondjuk egy ilyen lebonyolításnál, ahol nagy valószínűséggel még a csoport harmadik is tovább jut, vagy tovább jut 6, mert 12-ből 8, gyakorlatilag a kötelező megvan, és azért Mexikó, nem mintha lett volna kétség, hogy Mexikó azért tovább jut otthon egy ilyen csoportból, de azért ez így azért minden mexikóinak megnyugtatóbb volt ma arra kelni, hogy 3 pont a zsákban.
2: Így van, ez pontosan így van. Hazai pályán játszanak, egészen elképesztő támogatás segíti őket, bár azért van néhány olyan negatív hang, ugye elég sokan tüntetnek különböző okokból, de azért az ország mögöttük van. Ez fantasztikus lehetőség számukra. Ha jól tudom, talán az első olyan első meccsük a VB-ken, ahol nyertek.
1: Bizony.
2: És ez az átok, ez lekerült róluk. Én azt gondolom, ez a győzelemmel, amíg nem is kerültek tovább, de azért óriási lépést tettek annak az irányában.
1: Mit szólsz a csehekhez? Ugye európai csapat, mindig sírunk, hogy nagyon kevés az európai csapat, ami persze igaz, mert relatíve az, hogy 48-ra növelték, alig-alig nőtt az európaiak létszáma, miközben azért a futball minőség Európában és Dél-Amerikában van, onnan meg majdnem mindenki kijut, tehát az meg pont fordított. Ehhez képest a csehek azért nem lehet azt mondani, hogy a legjobb arcukat mutatták volna Dél-Korea ellen. Hiába vezettek, játékban se voltak annyira erősek, és Dél-Korea tulajdonképpen megérdemelten fordított.
2: Egy picit messzebbről jönnék, nagyon változik a futball, mindig változik persze, de most azt gondolom, az elmúlt néhány évben hatalmasat fordult a labdarúgás kerek olyan szempontból, hogy gyakorlatilag, egy kicsit én profán módon fogalmazva, a játékosok mennek össze, ez azt jelenti, hogy egyre kisebbek a játékosok, de ezzel párhuzamosan egyre gyorsabbak. És egy remek példa erre a dél-koreai társaság, ugye, én azt gondolom, hogy a csehek egy picit megmaradtak a régi old school stílusnak,

0: Nál. Ugye ennek pontrugóik vannak, ebből szereztek, bedobásból szereztek egy gólt, illetve szereztek egy szabálytalan gólt szabadrugásból, de azt kell, hogy mondjam, hogy csalódás a Csehek játéka. Ellentétben Dél-Koreával, aki nagyon bátran játszott, nagyon dinamikusan játszott, több helyzete is volt, azzal picikét hadulában álltak, hogy ezt megfelelően kihasználják, de összességében nálam a Dél-Korea teljesen megérdemelten nyertem az első találkozóját.
1: Ugye három rendezőjű a torna, amilyen még nem volt, bár a következő az még több rendezőjű lesz, ha jól tudom, de most ugye akkor Dél-Amerikába kezdik, meg még Marokkóba is lesznek meccsek, meg Spanyolország, mindenki, több kontinens. Most három rendező van, és ebből a másik kettő ugye ma este, és magyar idő szerint éjjel mutatkozik be, Kanada a bosnyákokkal, Egyesült Államok meg Paraguayjal. Azért jellemzően Mexikó mindig a háromból a legmagasabbra kalibrált, és Kanada a legalacsonyabbra. Főleg, hogy Alfonso Davis ráadásul sérült, és aki tényleg a kanadaiaknak a legnagyobb sztárja, mégis csak a Bayern Münchenben játszik, amikor játszik, mert ott is folyamatosan sérült volt. De azért a rendezők nem szoktak egyből kipotyogni egy tornán. Mennyire várod azt, hogy a háromból valamelyik akár a 16-ig elmegy, vagy akár még egy picit tovább, vagy a 32 az még azért realitás, aztán lassan jönnek a nagyfiúk.
0: Csatlakoznék hozzád, hogy az utolsó szavadhoz a nagyfiúk elvetele az megkerülhetetlen. Azt gondolom, hogy talán azok a csapatok, amelyek visszaállnak, úgymond betolják a buszt a kapujuk elé, 5 védővel, 3 belső védővel, 4 középpályással és egy föltolt centerrel kivárásra játszanak, pontrugásból próbálnak eredményesek lenni. Ezeknek a csapatoknak én túlságosan nagy jövőt nem jósolok ezen a világbajnokságon. Látszik az, hogy mi a tendencia a proaktív futballt játszó csapatok, magas letámadás játszó csapatok, bátran kezdeményező csapatok ide jött el, és ilyen szempontból szerintem, hát ha megkérdezni tudom, akkor igazából a nagyfők azok nálam mindenképpen a spanyol válogatott, a portugál válogatott, az angol válogatott. Soha nem lehet, hogy leírni a németeket, ott vannak az argentinok, portugálok.
1: Franciák,
0: ugye, hát ez a fantasztikus kerettel rendelkeznek, sőt, talán...
1: El sem olvastam a keretüket, csak azt a listát olvastam el, hogy kik maradtak ki.
0: Azt
1: mondjam, hát mondom, ezek hogy maradtak? Elolvastam a keretet, úgy már megértettem, hogy miért ők maradtak ki.
0: Mert... Egészen elképesztő, milyen erős keretük van. Szóval visszatérve, a nagyfiú fognak szerintem igazából dominálni. Aztán minden VB-n, EB-n van egy-egy olyan klub, visszagondolva kontinens fiadalok, nem klub, ország, visszagondolva a kontinens fiadalokra, korábban volt ugye akár Izland, bekerült gyakorlatilag nagyon, ahogy is mondjam, nagyon passzív játékkal, pontugásokból élve bekerült egy 8 közé. 2000-es évek elején Görögország megnyerte az Európa-bajnokságot teljesen defenzív játékkal. Én azt gondolom, hogy ez a futball, ez igazából eltűnt. Olyan szempontból, hogy van még, ugye látható még ez, de szerintem a kezdeményező csapatok fognak dominálni ezen a világbajnokságon is.
1: Hát az egy érdekes edzői szakma, nem csak edzői egyébként, több szakmát is érint kérdés lesz, hogy ez a VB azért 5,5 hétig tart, már nem is 7, hanem már 8 meccsen kell elverekednie magát mondjuk az első 4-nek, mert ugye bronzmeccs is van, tehát az első 4 az 8 meccset játszik. Mennyire, főleg ilyen fura klimatikus viszonyok között, mert azért aki Kanadában játszik, az lehet, hogy adott esetben megfagy, vagy elázik, aki meg Mexikóban játszik, az meg magaslaton van, meg jó melegben van. Na mindegy, szóval nem egy egyszerű, megszokott környezet. 5,5 hét, 8 meccsen keresztül fenntartani a tónust egy keretbe, az szinte lehetetlen. Ha te edző vagy, te hogyan próbálsz súlyozni? Mennyire szánod az első néhány meccset a felkészülésnek adott esetben, hiszen olyan túl sok ideje sincs egy válogatottnak együtt készülni, és hogyan lehet, mikorra kell a formát kihegyezni, hogy az fenntartható legyen a végéig?
0: Hát először most elhúznám a számot, hogyha látszódna itt az étterben, pontosabban a képernyőn, hiszen az már talán túlzás. Szóval annyira a pénz vett át a hatalmat minden szempontból a dolgást illetően, hogy ez talán már túlzás, és a játékosok testi épsége sem számít már szinte. Szóval ennyi időn keresztül fenntartani ugye a teljes motivációt, a teljes lelkesedést, a teljes harctüzet, az szinte lehetetlen, ahogy mondtad. Nyilvánvalóan befolyásolja a motivációt, ugye az első meccseknek a formába hozását, az, hogy milyen játékerőt képviselő országról beszélünk. Én azt gondolom, a nagyfiúk azok még várnak. Szépen napszolválják az első 2-3 mérkőzést, és várnak arra, hogy szépen bejönnek a játékba. A gyengébbek, ugye, amelyeknek életük mérkőzése szinte mindegyik. Az első pillanattól kezdve ugye motiváltak lesznek, de azt gondolom, hogy hosszú távon ki fog jönni az, hogy ki igazából a legalkalmasabb arra, hogy döntőig eljuthasson.
1: Nyilván nem mindegy, hogy ki, mikor, kivel játszik, hiszen az...
0: Egészen elképesztő körülmények van ott. Te is mondtad az előbb, hogy ugye három országban rendezik meg a találkozókat, ráadásul Mexikóban van az az egészen furcsa magaslati légkör, ezt előtt mi is tudnánk mesélni, a 86-os irány.
1: Meg a csehek, mert most ezen keseregnek éppen, mintha erről még sose hallottak volna.
0: Ugye erről szól minden, hogy most a csehek erre fogják azt, hogy gyengébben szerepeltek. De egyébként én nekem volt szerencsém, vagy inkább pekhem játszani Mexikóban magaslaton. Hát ezt megosztom a kedves hallgatókat, tényleg döbbenetes. Egyrészt ugye nagyon sportszerűen, minket fölvettek annak idején, egy Mexikó-Magyarország utánpótlás váltott mérkőzésen talán 1800 méterre, és délben játszottunk, körülbelül, hát szerintem olyan 40 fok volt. Azt gondolom, most már elmondhatom ezt 30 év távlatából, hogy a meccs állása 1-0 lett, ugyan 1-0-ra kaptunk csak ki, de gyakorlatilag megjöttünk ki a 16-osról. Egészen elképesztő ilyen körülményeket játszani. Nem csak az, hogy nincs levegő, hanem a labda és máshogy érkezik, sokkal gyorsabban jön, hogy a játékszerű, hiszen kisebb az ellenállás. Szóval ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz alkalmazkodni játékosoknak. Ott van Kanada, amelyik teljesen egészen más világ, ugye? Ráadásul jól tudom, van olyan csapat, amely csak néhány száz, vagy néhány max. 1000 kilométert utazik, ugye csoporton belül. A Bosznia talán, a bosnyákok viszont talán több ezer kilométert utaznak ahhoz, hogy három meccset lejátszassanak. Szóval ez olyan elképesztő különbség vannak
1: az már a regenerációtól veszi el az időt, már annyit utaznak.
0: Ilyen szempontból, amikor ilyen hosszú ugye, egy torna, ilyen sok mérkőzés van, a regeneráció az döntő lehet. Hát a feltételek nem biztos, hogy teljesen kiegyenlítettek.
1: Ha már említetted, hogy délben 40 fokba, az azért feltűnő, hogy mondjuk a 86-os mexikói VB-vel, vagy éppen a 94-es amerikai VB-vel ellentétben de jóval kevésbé figyelnek arra az időbeosztásnál, hogy ez az európai tévénézőknek komfortos legyen, hát emiatt kell nekünk éjszakáznunk, ezzel önmagában nincsen semmi baj, hiszen akkor rendezik, amikor akarják rendezni, de mintha azt jelentené, hogy a FIFA számára ma már nem akkora prioritás, mert nem akkora piac Európa, hanem inkább a Távol-Kelet, meg Amerika, tehát az egész földgolyóra figyelnek, és valahogy Európa már elvesztette azt a fajta súlyát, ami korábban megvolt.
0: Pont azt gondolkoztam, amikor este néztem a mérkőzést, hogy ilyen kisgyerek voltam még 86-ban, és alig vártam, hogy elkezdődjön a világbajnokság. De emlékeim szerint 8 órakor voltak a mérkőzések, európai idő szerint, a második pedig éjfélkor, hiszen mindenki gyakorlatilag azt szerette volna, hogy az európai piachoz ugye erős legyen. Eltelt idestova, vagy pont 40 év, és teljesen fejét a tejre állt a világ, hiszen
1: reggel
0: az,
1: európai,
0: igen, az európai piac talán még azért valamennyire erős, de bejött Ázsia képbe, és gyakorlatilag minden, az egész világot szeretné a FIFA kiszolgálni, és ilyen szempontból vannak ugye meccsek 9-kor, nem tudom, reggel, és arra keltem, hogy a dél-koreaiak rohamozzák a csekaput 5 óra környékén, szóval ez egészen furcsa ilyen szempontból, és egy furcsa VB, az is furcsa, hogy előbb beszélgettünk el, hogy három országban is megrendezik, hát reméljük azért, hogy szépen összefog állni a kép, és összességében mindenki elégedett lesz.
1: Akkor beszélgessünk a nagyfiúkról, mert mégiscsak, ugye most még nem, mert ilyenkor még egy színes kavalkád a VB, meg rácsodálkozunk majd itt Üzbegisztánra, meg Kuraszóra, milyen szép lesz, német Kuraszó, vasárnap 19 óra, ezt véletlenül tudom. Tehát ezekre rácsodálkozunk, meg új, azért jó kis pillerek születnek, akiket még korábban nem láttunk, mindenkinek lesznek kedvencei, na de mindenki azt várja, hogy mondok egy példát, azt megnéztem, hogy ha csoport első, mert azért az is kell hozzá, mert akkor kerülnek arra az ágra, amire most úgy tervezve lehet. Ha mindenki csoport első, akinek csoport elsőnek kell lenni, akkor például 8 között egy Argentina-Portugália mérkőzés lenne, tehát egy Messi Ronaldo, amit a FIFA szerintem alig vár, mert ha valamit el lehet adni világszinten, az biztos, ez.
0: Az utolsó,
1: hát persze, ott a másik 20 emberre senki sem fog foglalkozni a promójába annak a meccsnek. Na, szóval a nagyfiúk, hogy amikor odaérnek, az persze már kard ki kardot már a legnagyobbak, de odaére mindegyik, mert biztos, hogy azért itt-ott valamelyik megcsúszik. Mennyire érzed stabilnak az egyébként már általad is felsorolt hagyományos nagy válogatottakat?
0: Abszolút, viszont úgy az angolok úgy vannak ezzel a világbajnoki címmel, mint a mi a szerepléssel, hogy várják most már idestova sok évtized, és nem jön össze nekik.
1: 60 év.
0: 60 éve nyertek, talán 66-ban nyertek, ugye?
1: Igen.
0: Az a pályán.
1: Otthon.
0: hazai pályán szerezték meg az akkor még talán Rimet trófeát. Én azt gondolom, hogy bár borzasztó erős keretük van, de valahogy az angoloknak mindig egy kicsikét az utolsó lépés az valahogy hiányzik a sikerhez. És van még egy olyan, hát nem is azt mondom, hogy sötétló, mert semmiképpen sem mondanám brazilokra, de egy picit olyan furcsa csapattanál, hiszen nekem van egy brazil segítőm, akivel rengeteget beszélgetek ugye a brazil futballról, és egészen sokkolt a brazil társadalmat, hogy külföldi edzőhöz voltak kénytelenek nyúlni, mert ugye évek hosszú során keresztül nem sem sikeresek.
1: Ugye de az nem akárki az a külföldi edző.
0: Kár Mancsa, igen, azt mondanám, hogy ugye a világ egyik, hanem a legnagyobb futball professzora szinte már. Én úgy érzem, hogy a braziloknak a háttér az meg lehet, de picikét a brazil futball talán válságban is van. Ez mutatja azt, hogy a külföldi edzőhöz ugye folyamodtak. De ettől függetlenül olyan képességű játékosok vannak, hogy mindenki ellen esélyesként lépnek pályára. Én mégis összességében, amivel kezdtem, talán most azzal folytatnám, hogy azért van két olyan csapat, a francia és a spanyol, amelyeket semmiképpen sem lehetne leírni. Illetve, ahogy előbb te mondtad, van két olyan csapat, amelynek a két nagy sztárja, ugye a Ronaldo a portugáloknak, illetve ugye a Messi a gaucsóknak. Hát az utolsó találkozóit játszott a talán vállalatott mezben, és ezt nem is követtem, hogy ilyen forgatókönyv, ilyen szenárió is lehet, de ez egészen elképesztően kívánom, hogy ezt láthassuk.
1: Hát ahhoz semmi más nem kell, csak hogy addig az argentinok meg a portugálok a csoportjukat nyerjék meg utána nyerjenek aztán még kettőt.
0: Mert egyébként beszélgettünk én néhány perc ezelőtt 86-ról, az akkor emblematikus figura ugye Diego Maradona volt.
1: Hogyne.
0: És picit visszagondolva arra, hogy a világ valahol volt talán a legnagyobb futballistája, Diego Maradona, van még ugye pár Cruyff, Eusebio, Mik Puskás Ferencünk, de ezek a játékosok valahogy olyan picikét olyan időszakosan voltak ugye zsenik. 5-6 évig, 8 évig, 10 évig. És gondoljunk bele abba, ez a két ember, ugye Ronaldo és Messi, gyakorlatilag
1: több mint 15, de majdnem 20.
0: Gyakorlatilag 20 éve ugye a toppon vannak, hogy micsoda emberfeletti, egyrészt tehetség kell ez, ugye alázat kell ez, munkabírás kell ez, regeneráció kell ez.
1: Orvosi háttér
0: kell ez, micsoda fejben mennyire kell erősnek lenni, ezt akarni, hogy mindig még elmenni edzés, és ugyanazt, amit megcsináltunk 10 éve, megint megcsinálni, döbbenetes, és egy mikorosztályunk, te is az enyém, és aki ezt végignézhette, mert nagyon-nagyon szerencsések vagyunk.
1: Hát eleve a génjeik se rosszak, mert nagyon keveset sérült mind a kettő. Keveset igen. Volt sérült, igen, igen. Relatív. Hát régen, hogyha volt egy komolyabb sérülés, abból lehet, hogy egy év szünet. Most meg 3-4 hónap múlva már a pályán vannak. Tehát igen. Azért más kérdés, hogy milyen terhelés alatt is vannak, mert meccsszám is lényegesen magasabb, mint régen. Európának szerinted mindent összevetve mennyire osztanak majd a pályán lapot, mert azért 16 európai csapat ott van, köztük ugye egy csomó nagyágyú, egy csomó nagyon ütőképes középkategóriás csapat.
0: Ezt mondjuk, korábban olvastam talán valahol, hogy Amerikában talán egyetlen egy...
1: Németek 14-ben.
0: Egyetlen egy ország volt, amely nem onnan jött, hanem Európából.
1: Így van.
0: Tehát ez nem véletlen valószínűleg, azért az általunk említett körülmények, ez befolyásolhatjuk egy csapat szereplését. De ugye azért tudásra, hogy már most már elmondom harmadszor, de kell akár mondom tízszer is, Spanyolország, Franciaország azért játékos keretre egészen kiemelkedő játékosokkal bír. És ahogy mondtam, a németeket soha nem lehet leírni. A német futball is változik, nem olyan, mint amilyen korábban volt, ugye akár csak 2014-ben, te is említettél az előbb, de ettől függetlenül szerintem ők is esélyesek lehetnek.
1: De legalább kijutottak, nem úgy, mint az olaszok, akik azért nagyon hiányoznak ebből a mezőnyből. Tudom, hogy nem adják így névre a kvótákat, azt meg kell
0: de
1: szerezni.
0: Azért olaszok nélkül rendezni világban, az olyan furcsa, és egyszer talán beleférne, kettő az már talán
1: túlzás,
0: és most ugye harmadszor ez döbbenetes, és igazából hát gondolom, hogy óriási lett a csalódása Itáliában.
1: Na de hát a norvégok kenték el az olaszokat a selejtezőben, úgyhogy ez mindjárt a norvégok adott esetben a norvégok erejét is mutatta. Mennyire kell egy Hollanddal, Ödegaarddal, Sörlottal, tehát ott van azért potenciál, és egy nagyon szervezett jó csapat, mennyire kell szerinted VB szinten számolni velük?
0: Nagyon furcsa, beszéltünk már kb. 20 csapatról, és még a fele, még hátra.
1: Jó, de ennek egy részéről nem fogunk beszélni.
0: Én szívesen beszéltem volna a Kurászávónak a buszáról, mert azt nem tudom, láttátok, hogy milyen Milyen aranyosak voltak a srácok. Igen, a skandinávokkal most már kell számolnunk. Azt gondolom, hogy olyan évek óta egy konzekvensen dolgoznak, jutnak ugye EB-re is, VB-kre is, mindenképpen ott lehettek. Lesz ilyen szempontból nagy hiányzó Skandináviából. Nekem a dánok játéka az nagyon-nagyon tetszett évek óta, és ők hiányozni fognak.
1: Tehát egy csehek vagy egy bosnyákok helyett nyugodtan ott lehetnének.
0: Hát igen, csak ezt nem mi döntjük el. Hát azt mondom, igen, azt a mérkőzés dönti el.
1: A lengyelek ellen csúsztak el, ugye, a pocsarejtezőbe. Ugye emlékszem?
0: Igen.
1: Vagy azok a svédek, nem. Nem a lengyelek ellen, a lengyelek nincsenek ott, a svédek verték ki a lengyeleket.
0: Lengyelek kiestek.
1: Igen, az volt a svéd-lengyel. Na minden, most a pocsarejtezőt, okay. Azt hagyjuk. Svájc, Ausztria, tehát azért még vannak hozzánk közeli országok, és elég stabilnak tűnik mind a kettő.
0: Abszolút, Svájc az hatalmasat lépett előre az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, éppen így az Ausztriára is. És picikét olyan, futballoztam ott annak idején, és picikét olyan szempontból talán példa is lehetne számunkra, hogy ott is elkezdtek egy szisztematikus munkát egy 20 éve, és beérett a munka. Rengeteg európai szinten jegyzett futballistájuk van, és nem is esélyesek a világbajnoki címre, de azt gondolom, a csoportból tovább fognak jutni, aztán pedig utána bármi lehet az egyenságom.
1: És mindenki megszenved ellenük, mert azt azért lehet prognosztizálni. Ugye az előző VB-n Marokkó benn volt a négyben, most nem Marokkóról beszéljünk, mert az csoda lenne, ha megint bejutna, bár kétségkívül tele van jó játékossal, de számítasz-e arra, hogy Európán és Dél-Amerikán kívülről valamelyik csapat, nem pont a négyben, mert ahhoz azért sok kell, de akár mondjuk a nyolcig eljut, vagy azért ott már leosztják a nagyok?
0: Szokott lenni egyébként, mindig meglepetés csapat. Ezt most én nem látom, hogy melyik lenne az, mert...
1: Nem, már ahhoz is kell nyerni annyi meccset.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy annyira sok mérkőzés van, hogy előbb-utóbb azért a tudás az ugye kijön, és ilyen szempontból, mire oda elérnének, hogy ugye a Blackburnnak kellene jönnie, szerintem már akkor nem lesznek erre alkalmasak. Aztán persze ez nehéz innen megjósolni, mert sok minden történhet, de Dél-Amerikán és Európán kívül szerintem nem lesz meghatározó csapat a VB-n.
1: Azzal egyetértesz, amit mondanak, és én egyetértek veled, de azért kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy tulajdonképpen a FIFA egymást követő két világbajnokságot rendez. Rendez egy csoportkört, egy nagy színes világszerte 48 csapattal, rendez egy nagy csoportkört, és aztán szépen letisztul az egész, és akkor még talán nem is a 32-től, de a 16-tól pedig elindul az a VB, amin mi felnőttünk, mert olyan egy VB.
0: És nem áll messze a valóságtól. Nyilvánvalóan a FIFA-nak van egy célja az egész világon a futballt népszerűsíteni, terjeszteni, meg hát mondjuk ki sok pénzt keresni, ugye ezzel. Nem hiszem, hogy ezzel szégyelni kellene, de valóban azért az eleje az valóban egy ilyen nagy színes forgatag lesz, ahol rengetegféle kultúra, rengetegféle csapat, rengeteg színes dolgot fogunk látni, rengeteg szurkolóval a lelátón, különböző képességű játékosokkal. Picikét talán ez fájó, mert azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk meg soha, de a magyar válogatott talán nem tudás a VB-n szereplő csapatok felé talán meg is verhetni, akár miért ne, és mégsem vagyunk ott, de másrészt meg, hogyha úgy nézzük, akkor ez egy remek kezdeményezés az egész világ irányába, az egész világon is nézzük a VB-t, így meg aztán mindenki érintett lesz. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez nem az kezdeményezés, de ugye, és most már még egyszer ezt ismétlem magam, a nagyfiúk játék az, majd a csoportkör után fog elérkezni.
1: Na hát, izgatottan várjuk. Mátyus Sánosnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Azért rend kedvéért, ma este 21 órakor a második rendező, Kanada is bemutatkozik, Bosznia-Hercegovina ellen, és hajnali 3 órakor pedig a harmadik rendező is bemutatkozik, az Egyesült Államok Paraguay ellen, úgyhogy így folytatódik a VB, amit itt a Nemzeti Sportrádióban is folyamatosan egészen a végéig nyomon követünk. Köszönöm szépen még egyszer, mindjárt jövünk vissza a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 4 perc. Ez itt a Nemzeti Sportkör. Mikrofonál továbbra is Elpap István. Szeretettel köszöntöm Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Deák Zsigmondot, Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét, és Turi Gábort, adásunk társszerkesztőjét, a Nemzeti Sport főmunkatársát. Hát egy Jürgen Kloppal élve egy taktikailag vacak meccsel kezdődött a világbajnokság, lehet, hogy így volt, de mindent összevetve milyen volt ez a jó kis Azték stadionos mexikói dél-afrikai meccs, ugye 2-0-ra nyertek a társrendezők.
3: Hát hogy mondjam azt, hogy ugye ráadásul a megnyitó miatt egy kicsit később is kezdődött a mérkőzés, ebben a korcsoportban Szalma Hayek, azt mondom, hogy ott van a toppon, tehát ennyien szólva is csinos volt. Gondolom, nem csak én vélem így, de...
2: Én most tudtam meg, hogy ott volt, mert én a kezdősípszóra mentem oda, amikor persze nem volt még kezdősípszó, de már Szalma Hayek sem.
4: Ez volt a baj. Ebben a korcsoportban és súlycsoportban, ahogy szoktam.
3: Azért mondtam, hogy korcsoport, így van, másnak súlycsoport. Na, a lényeg, de szerintem abszolút értékben is nagyon csinos volt, de nem akarom elviccelni. Kicsit arra a dél-afrikaiak játéka engem kicsit arra emlékeztetett, mint amit mindig szoktunk említeni, Pista, veled az Afrika kupán, amikor előre ívelik a labdát, rohan a szélső, mint az őrült.
2: Keresztez az ember, most is fáj.
3: Keresztez a középhátvéd, ő is a labdát nézi, teljes erőből belerúg a levegőbe, de ott éppen ott spiccel előtte a jobb szélső, és a nem esebbik felén teljes erőből telibe találja, és aztán mint akit lelőnek, mint egy kacsa a telibe találnak a sörétes puskával, leszállt, és utána úgy húzták
2: a lábánál fogva húzták fel a hordágyra az embert.
3: Egy kicsit ilyen érzésem volt, most nem, tehát ez mivel a Pista, ezt szoktuk emlegetni, tehát ez egy igaz történet, de az is igaz történet, hogy Dél-Afrika nagyon gyengén játszott. Tehát állandóan elvesztették körülbelül az ötösükön a labdát.
2: De viszont vaddisznók voltak, mert a mexikóiak kaptak szépen.
3: Viszont vaddisznók voltak.
4: Kemények volt.
5: Hány állatot hoztok még idebe?
3: Így van, de mindegy, de nagyon jó hangulat volt, tényleg. Szerintem
2: jó nézett ki az Azték
3: stadion. Nagyon jó nézett ki, tehát öröm volt nézni, hogy így mondjam, de Jürgen Klopp nálam egy picikét taktikailag talán képzettebb, de egyetértek, tehát azért túlzás lenne jó meccsnek mondani.
2: Mondjuk nem tudom ki az, aki taktikai finomságokat várt a Mexikó Dél-Afrika nyitó meccs.
3: De azt mondom, hogy nyilván egyik, talán Mexikó ugye hazai, meg azért mégiscsak magasabban jegyzett csapat, tehát tőle talán egy kicsit jobb játékot lehetett várni, de végül is az ellenfelénél jobban játszott, tehát ez nem kérdés.
2: Hát simán nyert.
3: Dél-Afrika simán nyert, Dél-Afrika viszont nagyon gyenge volt, és amit mondasz, hogy a játék tudásbeli hiányukat meg inkább egy ilyen keménykedéssel próbálták, vagy rossz ütemű, vagy mindegy, hogy nevezzük. Szóval a kezdőmeccsnek nem volt rossz, főleg a hangulata miatt, de én nagyon remélem, hogy az ennél taktikailag is jobb
2: kevésbé
3: meccsek következnek.
2: Taktikailag kevésbé vacak.
5: Hát én a hármas sípszónál voltam a legboldogabb, mert a családi totót egy telitalálattal indítottam, úgyhogy...
2: Na.
3: Gratulálunk erre, nem akarom elvenni a...
2: És ez a dél-koreai csemecs után is megmaradt? Vagy ott már gyengültek a pozícióit?
5: Nem, a második helyre szorultam. Nem, csak nekem az a első emlékem, hogy a 86-os VB, amit mindig emlegetünk, 2 forintossal, tudjátok, azzal a sárgával, minden meccsre fogadott a 4 fős családunk. Ugye
3: te találtad el a 06-ot.
5: Én voltam a legkisebb, és énje, és a legvégén a 2 forintosok az élettek.
3: Azt hittem, hogy a 06-ot eltaláltad.
5: És én nyertem, voltam 10x éves, úgyhogy ez ilyen.
2: Lefagyisztad?
5: Nem tudom, a fogalmam, nem emlékszem rá, csak azt tudom, hogy nagy hal.
2: Nagyjából egy gombóc fagyi a körül volt akkor, úgyhogy.
5: Már 2 forint. De hogy ugye sok 2 forint volt. Mert ugye akkor is volt ez egy jó néhány meccs.
3: Kiette a debreceni cukrászat a helyéből.
5: Hajdúböz
3: szörményi. Nem mentetek át Debrecenbe?
5: Nem.
3: Ott nem jobban?
5: Nem.
2: Ki nézte végig hajnali 3-tól a Dél-Korea Csehország?
4: Én. Lenne még egy megjegyzésem, bocsánat, tehát Jürgen Klopp nem látta a 70-ben.
2: Illetve nem is 3-tól 4-től.
4: Igen.
2: Amit egyeleztem, hogy 3-tól
4: fölvoltunk. De válaszolok a kérdésre. De az első az, hogy Jürgen Klopp nem látta 1970-ben, amikor Mexikó szintén nyitó meccset játszott a Nagy-Szovjetunióval, és egy derék 0-0-át kapartak ki a csapatok. De egyébként az Asztrik stadion félelmetesen nézett ki akkor is, akkor sütött a nap.
2: De ott egy 20 éven keresztül minden megnyitó meccs 0-0 volt.
4: Úgyhogy... Így van, így van. De egyébként, ha már a kiállítások és Asztrik stadion, akkor ugye 68-ba itt játszottuk a bolgárok ellen az olimpiai döntőt.
2: Ott négy kiállítás és volt,
4: igen,
2: vagy mennyi?
4: Igen, ott is. Ezek a dolgok jutottak eszembe. De amikor mondom, megjelent
3: a magaslaton sokkal több a kiállítás.
4: A Kloppnak
5: nem jól veszik a levegőt.
4: Felős megfogalmazása, teljes mértékig egyetértettem. Viszont ki kell találnom egy taktikát, ugye föl kell készülni, vagy hogy kell nézni ezeket a meccseket, mert hiába kell az ember maradni, tehát lényeg az, hogy belealudtam. De mondanék egy dolgot. Nem volt ez egy olyan rossz meccs, amit végül...
2: Már most melyik a Dél-Korea?
4: A Dél-Korea, tehát váltottam. És
3: végig
4: hallgattam egyébként, amit a Mátyus, igen, de mondom aztán elaludtam, most mindegy, de végig hallgattam, amit a Jani mondott, és nagyon ugyanezt tapasztaltam, tehát ez egy Dél-Korea azt hozta, amit egyébként, amikor 2002-ben Dél-Korea és Japán volt a világban, és nekem is feltűnt, nem az, hogy csalnak nekik a bírók, mert csaltak, ha akkor volt, játszottak bronzmeccset, aztán törökök megverték őket.
2: Hát most nem kellett csalni.
4: Nem kellett csalni, mert jártunk. Akkor tolták őket a bírók, ugye
2: a spanyol csalni, meg miért csaltak volna.
4: De nagyon jól játszottak. Nagyon jól játszottak, iramot diktáltak, most ez persze kérdés, hogy a csehek miért voltak ilyen gyengék, és ugye az is szóba került itt a beszélgetésben, hogy keresik az indokokat, hogy meleg van, meg magas, hát ezt mi magyarok 86-ban átéltük, na tehát tudtuk, amikor oda mentünk, nem, hogy meleg van, meg magaslat, tehát a lényeg az, hogy Dél-Korea nem rossz.
3: Ugye azért vegyük hozzám, én kicsit bennem van, és amikor írtam a publicisztikát és a nemzeti sportba, akkor ugye a csehek helyett véltem magunkat oda, és ugye a csehek ugye most a 40-ek a világranglista, mi a 39, tehát mondjuk azt, hogy hasonlóak. Tehát előtte meg pont fordító volt valahogy, tehát teljesen mindegy hasonlóak.
2: De nagyjából
3: Na most, hogyha azt látjuk, hogy hasonlóak, és mondjuk, hát mondjuk azt, hogy üzembiztosan megverték őket a dél-koreaiak, tehát 2-1 lett csak, meg fordítani kellett, de az jobb volt a dél-korea, azt bárki, én nem láttam
5: na, végig a meccset. Én nem láttam élőben.
2: Én egy órát láttam belőle, de ismétlésbe.
3: Tehát én is ismétlésben összefoglalt néztem, de a lényeg az az, hogy ebből induljunk ki, tehát mondhatjuk azt, hogy akkor hol a helyünk, mert mit tudom, micsoda, de a csehek, akik körülbelül olyanok, mint mi, ezt nyugodtan mondhatjuk. Csak akkor nyertek, amikor, ugye kétszer is büntető párbajban a pótselejtezőkön, amikor kellett, de a lényeg az, hogy itt viszont a Dél-Koreától, hát mondjuk azt, hogy megérdemelten kikaptak.
2: Azt lehet, hogy simán megverik Mexikót, aztán akkor kezdjük előről az eszmefuttatást, ugye csak egy meccs
3: volt. De én nem mondanám, én szerintem nem. De
5: akkor majd arról beszélsz, Iga, hogy erre mi is képesek
2: nem
5: lehetnénk.
2: Valószínű.
4: Mert elolvastam egy-két, tehát szokásommal ellentétben elolvastam kommenteket, és azt
5: ahol?
4: Nagyon
5: milyen
4: a Nemzeti Sportnak a honlapján egyébként. Nem. De a lényeg az, hogy...
2: Nem valami kerítés graffiti volt,
4: amit elolvasd? Nem kerítés graffiti vagy.
2: Ma reggel fújták fel.
4: Ilyenkor tájékozott vagyok, amikor kell. Na a lényeg az, hogy nagyon sokan összehasonlították, hogy mi lett volna, ha, vagy mi lenne, ha mi játszanánk ott. Sajnos, ugye aztán kapott rá az illető választ, nem vagyunk ott, és azt mondom én is, hogy nem tudom, hogy bele kell, illetve tudom, nem kéne ebbe belemenni, hogy mi lenne, ha ott lennénk, mert hogy ugyan világranglistás helyezés, stb. Nem tudom, tehát hát jó lenne ott lenni.
2: Igazából szerintem azért megy bele az átlagnál jobban az egyszeri polgár, mert annyi csapat van, és annyira fellégították a mezőnyt, senki sem azt mondja, hogy nekünk mondjuk a franciák helyett kéne ott lennünk, na de bárki felsorol 8 olyan csapatot, amely Európában mondjuk üzembiztosan mögöttünk végez. Mondjuk egy örmény a csoportunkba, az biztos, hogy jobb az örmény egy 7-8 csapatnál, aki kint van a VB-n, és mi is simán jobbak vagyunk egy 15-20-nál.
3: Félretes ne esik,
4: nem
3: azt
4: mondom. Én nem hibáztatlak ezért, igen, ez fontos.
5: De az is fontos.
3: Én nem mondtam azt, hogy ott kéne lennünk.
4: Jó, én csak
3: azt mondtam, hogy körülbelül olyanok vagyunk, mint a csehek, és ez igaz. Annyi, hogy a csehek, elég nagy különbség, akkor, amikor kellett, akkor oda tették magukat, és két büntető párbajon megnyerve kim vannak a VB-n. Mi meg még előtte
5: tehát
3: sem.
5: Tehát ha vitatkozánk, akkor azt mondanánk, hogy mégse vagyunk olyanok, mint de igazad van.
3: Játékerőbb olyanok vagyunk. Nyilván nem akkor játszottunk jól, vagy megfelelően, amikor kellett volna, de szerintem ez egyértelmű. Viszont akkor ebből kiindulva valószínűleg nem robognánk el az elődöntőig, mert a jelek szerint, akik hasonlóak, mint mi, egy ilyen szituációban egy egyébként előrébb jegyzett dél-koreai csapat tól üzenbiztosan kikapnak. Mert
6: bár Argentina is kikapott Szaúd-Arábiától az előző VB-n a csoportban, aztán úgy megnyerték, mint ahogy.
3: Hát ha a csehek viszont megnyerik a VB-t, akkor Pistám, amit eszel is szól, jó?
6: Hát azt hiszem éhen maradok. De
3: biztos, meg szomjan is.
6: De azért lenne csodálkozás. Na, minden esetre ugye egy rendező bemutatkozott, láttuk, szép kulisszák voltak, tényleg le a kalappal. Nekem bejött az Azték stadion, jól nézett ki, főleg, hogy látszott, hogy modernizálva van az egész, mert régen azért az Azték stadionnak volt egy ilyen kicsit antik jellege, ez most már egyáltalán nincs, ez egy modern futballaréna. Na de ugye ma éjjel, este, meg éjjel, meg hajnalban bemutatkozik a másik két rendező is, ugye Kanada játszik Boszniával, Kanada azért viszak sötét ló, tehát a legkevesebbet lehet, még Alfonso Davis is megsérült, tehát ő se játszik, és az USA pedig Paraguay ellen kezd majd, az tényleg hajnali háromkor. Mekkora futballázat vizionáltok? A Mexikónál ott nincs probléma, de mondjuk Amerikába, meg Kanadába, ahol azért mindegyik országban vannak lényegesen népszerű sportok, mint a futball. Mekkora futballáz néz ki?
3: Hát azt tudom neked mondani, mert Szörösi Gyurival beszéltem, aki most kim van talán New Yorkban, jól emlékszem, és ott senki nem foglalkozik a soccerrel, a focival, mindenki a New York Knicksnek az NBA döntőjével foglalkozik. Persze. De mondjuk, ha elmegyünk Los Angelesbe, ott nyilván ott esetleg a spanyol ajkú többség, amelyik ugye a foci iránt mégiscsak érzelmileg is egyéb
6: szempontból is. New Yorkban meg ugye rengeteg olasz van, akik szintén nem foglalkoznak az NBA-ben, mert nem jutottak ki.
3: De Los Angeles éppen az NBA-ben, se az NHL döntőbe, hogy az is most
6: zajlik. Bocsánat, nézd meg, hogy Amerikában mely európai nációkból van a legtöbb? Olaszból, írből, lengyelből, görögből, most ezek egyik se jutott.
3: Igen,
6: de
3: az alapvetően a spanyol alkú,
5: de láttátok azt a videót Jamáról, nem? Hogy a bevásárlókocsit tolta a nagy bevásárlóközpontba, és senki rá se nézett.
6: Hát azt Messi is nyilatkozta, hogy ez a legszebb dolog a világon, hogy sétálgat, vásárolgat, és senki se tudja, hogy
5: jó ki.
3: A lényeg az, én azt mondom, hogy nyilván valami, tehát helyszinten azért mégiscsak a VB-ről beszélgettünk, de mondom, még megy az NHL, még megy az NBA, tehát ott azért, hogy mondjam, csak úgy betörni a soccerral nem olyan egyszerű.
5: Nem Kanadában, meg még kevésbé, nem?
3: Kanadában meg talán még kevésbé, bár ott, hát minden meglátjuk, tehát én azért nem félek attól, hogy mondjam, illegalitásba kell játszani.
6: Hát a 94-es VB hozta a nézőcsúcsot, ugye, pontosan ebből induljunk ki.
3: Tehát szó szerint ezt akartam mondani, hogy 94-ben ugye az is már több mint 30 éve volt.
6: És annál azért beljebb van
3: ott azért berobbant a sportág, és most is ugye gazdasági szempontból azt mondják, hogy évtizedekre meghatározza majd a labdarúgó gazdaságot, hogy így mondjam. De az ebben a szempontból mellékes. Figyelj, most Kanada. Nagyon érdekes csapat, mert ha megnézed, a kanadai társadalmat leképezi. Tehát rengeteg fekete-afrikai hátterű, azt hiszem nigériaiak van, nigériai van több is benne, aki lehetne nigériai válogatott is, meg mindenféle náció. Tehát leképezi a társadalmat, ami azt hiszem, hogy teljesen
6: lehetne, 2026-ban.
3: De érted, miről beszélek, de Alfonso Davis is hasonló, de ez semmi gond nincs, hiszen a társadalomnak ugyanolyan tagja. Tehát egy érdekes csapat, nyilván nem egy különösebben jó csapat, Amerika nyilván, tehát már az Egyesült Államok az nyilván szakmai szempontból egy erősebb, de én nem tartok attól, hogy olyan borzalmasan előre haladnának. Én azt mondom, mi Paraguay, ugye? Azt mondtad.
6: Paraguay. Hát ez már egy...
3: Azt én azt mondom, ez egy fokmérő. Tehát én azt mondom, hogy Paraguay egy dél-amerikai megbízható középcsapat, ha USA őket viszont magabiztosan megveri, akkor azt mondom, hogy melyik bármi lehet, ha nem, akkor viszont...
6: Na, de akkor fordítsuk meg a dolgot, mondjuk, ha Paraguay megveri az USA-t, ami szintén benne van a pakliba, azért az egész VB-nek, azért ne felejtsük el, a meccsek 3/4-ét az Egyesült Államokban játszák, hiába 3 a rendező, azért az a VB alaphangulatának nem biztos, hogy annyira jót tesz.
5: Hát, mármint úgy, hogy az első...
6: Egy nyitó meccses vereség, Paraguay ellen.
3: Az antré nem lesz egy olyan fényes, de mondjuk, hogyha most fogadnom kéne, bár nem szeretek, akkor azért inkább az Egyesült Államokra fogadnék, független attól, hogy Paraguay egy tűzben
5: ezett csapat.
4: Nagyon nehéz innen megmondani. Nekem Pista említette a 94-est, és én akkor azt mondtam, hogy jó, bocsánat, de ő aztán mondta, hogy a nézettség tekintetében stb. Tehát én erre szeretnék visszatérni, ugye akkor, és egyébként itt de játszottak magyarul, nem érdemes egyébként, mert Bob Gensler volt az edzőjük, és itt játszottak előtte Magyarországon, és Kíváncsi voltam, hogy az Egyesült Államok válogatott, hogy viszonyul ehhez, meg az egész Egyesült Államok ezek a majos sportágokkal.
6: Gánszler 90-ben volt.
4: 90-ben
6: hát Milutinovics volt már 94-ben.
4: Igen. Bocsánat.
6: Aki magyar származású, meg is vertük
4: így
6: őket,
4: van, így van, de ők akkor kezdtek úgymond komolyabban
6: akkor
4: venni.
6: 90-ben mindegy, akkor ugye nem jutottunk ki, akkor először a negyedik VB-re, és aki idejött előkészítő meccsre játszani, a Kolumbia, így az van. Emírség, mindenkit megvertünk. Csak nem voltunk kint.
4: Igen, tehát magyarul nem tudom eldönteni, hogy mit akar az Egyesült Államok a hagyományos futballtól, tehát a szakkertől. És ezen azért csodálkozom, mert azért úgy ott tehát üzleti érzékük van, és tényleg ezt, ahogy mondott, hogy a Gyuri azt mondja, New Yorkban senkit nem érdekel, egyébként el tudom képzelni, és nem azért, mert egyébként még csak a tornának az elején járunk, teljesen más beidegződések vannak, nem is tudom, hogy milyen ez az Egyesült Államok válogatottja, mert egyébként ezt is nagyon racionálisan lehet, mert ott lehet nagyon, összejött egy nagyon jó válogatott, én azt mondtam, nem tudom, azt mondom, a 14-es VB-n volt talán egy belga Egyesült Államok, a szenzációs meccs volt. És azok az emberek úgy kvázi úgy, nem azt mondom, hogy eltűntek, de semmi. Tehát mintha Egyesült Államok nem akarna ebbe a úgymond hagyományos szakkerbe tovább lépni, ezen azért csodálkozom, mert pénz lenne benne, valószínűleg egyébként lehet, hogy a gyökerek miatt ennyi. Tehát ott elmennek kéhokézni, a srácok elmennek baseballozni, itt van nekem valaki azt, hogy elmegy baseballozni, kerek szemmel nézek rá, ott valószínűleg.
6: Hát az olyan,
4: persze,
6: mint
4: persze,
6: ilyen
4: persze.
6: Az, amikor ott elmegy valaki szakkerezni.
3: Kérdezted, mit akarnak a VB-től, igaz? Mi mást, mint gazdasági sikert? Tehát az első, tehát nem az, hogy akkor jussunk be a negyed döntőbe, mit érted?
6: Az első számú fokmérője a sikernek Magyarországtól, Amerikában a pénz.
3: De oké, hát pontosan így van, ezt mondom én is. Tehát azt akarnak, tehát ugye mi is rendezünk azért egy-két világversenyt, és rendeztünk is az utóbbi időben. Nem mondom, hogy nem volt benne a szegmensek között a gazdasági...
6: Nem érzed úgy, hogy többi. A mostani ötös a világkupa versenynél a sikerfokmérője a
3: igen, de mondjuk az ötusa, bár ott voltak ugye jó amerikai ötusázók is, emlékszel a 80-as...
6: Voltak.
3: De mindegy, most ez, sőt, a Nemzetközi Szövetség elnöke is amerikai, mármint az ötusái. De
6: New Yorkban még kevésbé beszéltek az ötusázókról, mint most a focibőről.
3: De értem, miről beszélek. Tehát magyarul máshogy állunk hozzá, mint ők, mert mi úgy állunk hozzá, hogy akkor rendezzük meg. Nagyon jó, hogyha van gazdasági lába, és mondjuk nem lesz veszteséges, vagy lesz nyereség, de nem úgy állunk hozzá, hogy na, akkor kezdjük el, akkor mennyi pénz lehet bele, ugye hanem legyen egy szakmai sikere, egy közönség sikere, stb. És aztán majd meglátjuk, hogy pénzügyi sikere lesz-e. Ők meg pont fordítva indítanak a pénzből, aztán a többi az majd meglátjuk.
6: Na ezért se árt, hogy megverik Paraguayt holnapra Virradóra, mert azért emiatt szerintem ott izgulnak azok, akik a szervezőbizottságba ülnek, mert a termék azért az se baj, hogyha stimmel, még úgyis, hogy egyek nyilván nagyjából el vannak adva, meg horribilis áron.
3: Aztán persze lehet, hogy jobban szurkolnak Argentinának Messi miatt, vagy a braziloknak, mert nekik olyan...
6: Mert brazilok
3: és viszi, érted? Tehát lehet, hogy nem is az USA-nak a sikere lenne a gazdasági sikernek a legfőbb, kiinduló pontja. Nem tudom, de lehet, hogy kizárólag annak, és akkor viszont ezek a nagy sztárgárdák, azok már mindjárt nagyobb vonzerőt mutatnak.
4: Nem tudom, jól láttam-e tegnap, amikor a Mexikó meccsen, amikor egyszer a nézők térre ment a kamera, azon kívül, hogy a pompomos lányok közül is volt néhány, de a lényeg az, hogy mint az Infantino ült volna, és fölötte talán a Roberto Baggio.
3: Ott ültek a Baggio, és ott volt a Roberto Carlos.
4: De most, amikor az Infantino jobb válla fölött...
6: Hát, hogy fölötte ült, azt nem tudom, de egy képen láttam.
4: És eszembe jutott egy szomorú dolog, nem tudom, miért jutott ez eszembe, ugye, mert Baggio egy óriási futballista volt.
3: 1832, emlékszem.
4: Nem, most őszintén, tehát, hogy mind a kettő olasz, de mégis mind a kettő mennyire más. Tudom, hogy annak, hogy egy futballmeccsen van, egy megnyitó meccsen.
3: Az Infantino ilyen svájci olasz, tehát az.
4: Jó, mindegy. Tehát az egyik az a futballérért, a másik pedig a futballbólér, bármennyire is mondja azt, hogy itt most azért gyakorlatilag a népszerűség, stb. Nincs kinn a csapatunk, a magyar válogatott, egész másképp kezelem ezt a világbajnokságot, persze ha kinn lenne, akkor nagyon jó lenne, csak nehogy az legyen, hogy a Gianni Infantino idővel azt mondja, ami a jégkorongban van, hogy legyenek úgy a világbajnokságok, hogy egyébként kicsit a Nemzetek Ligája, hogy A, B, C, D divíziókra osztva, és onnan persze a rotáció megvan, hogy az első kettő, most csak mondok egy számot, az első kettő feljutott, de az első kettő, az utolsó kettő kieshet.
6: De ilyet addig a pillanatig nem fog mondani, amíg 4 évente rendezik.
4: Egy, kettő, igen,
3: ez az
4: igen.
3: Egyik, ez az egyik, a másik meg az, hogy a Nemzetek Ligája az UEFA kezdeményezés.
4: Jó, és jó, a FIFA
3: Az amerikaiak kitiltották a szomáliai bírót, az UEFA mondta, hogy jó, akkor a szuperkupát ő vezeti.
6: Tehát de a kanadaiak is mondták hozzá, hogy jól jöhet.
3: Tehát hidd el, hogy ez, ha az UEFA találta ki, akkor az nem jó. És egyébként az a másikon...
4: Igen, jó.
3: Tehát hidd el, hogy ez ilyen egyszerű. Megnézik, hogy mit csinál az UEFA, és annak az ellenkezőjét. Megnézik, hogy mit csinál a FIFA, és annak az ellenkezőjét.
4: Igazatok van, ezt elfogadom, de én csak egy felvetést mondok, ami akkor eszembe jutott, az egyik kedvenc játékosom volt a Baggio, és nagyon nem kedvencem az Infantino, ennyi, és ez jutott ennek kapcsán eszembe. Jó, onnantól kezdve lehet, hogy igazatok van, hogy FIFA meg UEFA ellentét, ezt is elfogadom, de gondoljunk bele, ez nem biztos, hogy jót tenne a futballal, és a Pistának mondjuk igaza van, amíg 4 évente van, addig nem, de honnan tudjuk, hogy 4 évente lesz? Ez meg a másik kérdés. Azért, mert 2 évente EB van, hát majd kitalálnak valamit. Mert akkor ez egy nagyon rossz világ lesz, és olyan országoknak lesz ez rossz világ, mint például Magyarország, hogy nem tudsz a spicre oda kapaszkodni, mint jégkorongba, mert ott jók vagyunk ilyen szempontból idézőjelbe.
3: Igen, csak én ellenem mondok annyiban, hogy pont most ugye expanzió, tehát hogy 48 csapat, és pont, hogy ezek a már elnézést a kutyák is oda kerüljenek, értitek, nem rossz értelemben, tehát a kicsik bárhonnan a világnak a minden szegletéből, tehát pont az ellenkezője, és ugye a fociban nincs hagyománya annak, hogy szintekre osszuk, mert nem tudom elképzelni, hogy egy C-csoportos VB, most hívjuk így, hol hozna sikert, kinek jelentene bármit is, tudod?
6: Tehát
3: én azt mondom, hogy az viszont, hogy Haiti, vagy Curaçao el tud jutni, vagy Üzbegisztán a 45 csapatos nagy egyetlen 4 évente megrendezendő VB-re, az viszont az Infantinónak nagyon jól jön, te pontosan tudod, hogy miért, mert a következő FIFA kongresszuson az üzbegeknek pont annyi szavazatuk van, mint a németeknek, vagy a franciáknak, vagy a spanyoloknak,
6: vagy mi nekünk,
3: vagy a Curaçaónak, és akkor mindjárt azt fogjuk mondani. De hogyha ott meg azt mondjuk, hogy jó napot kívánok Curaçao, akkor ti pedig majd a D-csoportos VB, mert most sajnos egy kicsit gyengébek vagytok, akkor azt mondjuk, hogy parancsolsz.
6: Akkor
3: azt mondják, hogy hát akkor lehet, hogy mégis az Infantino papától elveszik a bizalmat.
4: Hagyományos szempontból teljesen igazad van, ezt elfogadom.
3: Én nem félek ettől, akkor maradjunk abban. Én nem gondolom azt, hogy a fociba ezt be fogják hozni.
6: Már az épp elég komplikált, hogy ezt a 48 csapatos VB-t lebonyolítják, mert 5 és fél hétig tart, meg több meccset kell
5: játszani. Én ahogy ide jöttem, azon gondolkoztam, hogy így húzzuk a strigulát, tehát hogy most érted, húztunk 3-at. Ugye?
3: Gratulálok.
5: De hogy mikorra fogy
3: el? Mennyi lett az a Kanada-Bosnyák? Mennyi lett?
5: Kösz. Jó van.
6: Hajnali 3-kor ki kell fel Paraguay amerikait nézni. Mondom ezt úgy, hogy a második napján vagyunk a VB-nek, és holnap szombat.
5: Mondjuk hát én mivel betűn nem... biztosan felébredek 2:30 között, akár van VB, akár nincs, és általában olvasni szoktam, ezért szerintem most is látni fog. Igen, de egyébként az úgy igazam a hajnali meccs is, hogy néztem, aztán lehalkítottam, és akkor így néha felnéztem, de hál' Istennek láttam minden gólt, láttam a fordulatot, meg olyan cukin örültek a délkoreaiak a lelátón is, meg a pályán is olyan. Amúgy is szeretem, mármint, hogy teljesen más kultúra, de hihetetlen aranyosan örülnek.
6: Hát jobban szereti őket az ember, mint 2002-ben, amikor már minden épérzésű ember már mindenkinek szurkolt, aki a koreaival játszott egy idő után.
4: A játékvezetőket, akinek nem is kell szurkolni.
6: Én azt tudom, mert ugye ott a portugálok, de aztán spanyolok, olaszok, tehát ott mindenki ellen tolták Dél-Koreát, amíg nem be nem jutott a 4-be, és ott ugye németekkel játszottak elődöntőt. És hát én kedvelem a németeket, de ezzel nem mindenki van így, tehát a kollégáim nagy része kifejten rühelték a németeket, de ott már azok is a németeknek. Szóval én még ilyet nem láttam, hogy körülöttem mindenki a német. Ez egy teljesen ismeretlen dolog volt életemben, vagy mindenki a németeknek szurkolt.
3: Más is a németeknek,
6: mert Koreával játszottak, és az ismert előzmények után
3: az emberben felhorgad az igazságérzet, és azt mondja, na jó, hát ennyi elég.
6: De szerencsére ott már FIFA elengedte a kezüket a négybe jutással, úgyhogy ott már legalább ilyen probléma nem volt. Na jó van, akkor most elmegyünk hírekre, aztán jövünk vissza a Nemzeti Sportkörre, de nem rögtön, mert előbb ki fogunk menni majd 5-ös a világkupára, mert Virányi Zsolt és Berra Emese ott tartózkodik a női döntőn, úgyhogy majd azt is megtudjuk, hogy áll Guzi Banka és Erdős Rita.
0: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Vízi labda.
0: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Két mérkőzéssel megkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. Életbe lépett a kötelező uniós migrációs paktum. Napos marad az idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
9: Három piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése a mexikóvárosi Azték stadionban. A csoport másik mérkőzésén Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Holnap hajnalban pedig a D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kajakos kőhalmi Emese és a kenus Juhász István is sikerrel vette a mai középfutamot, ezzel bejutott a döntőbe a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Ma délután még 3 magyar egység, Varga Ádám a kajak egyesek 500 méteres távján, míg az újfalvi Laura Csikó Zsóka, illetve a Kuruc Levente Fodor Bence duó a kajak ketteseknél szintén 500 méteren próbál bejutni a holnapi döntőbe.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedék kérelmek elbírálását és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Migránsokat befogadó központokban tett látogatást Tenerifén 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő spanyolországi apostoli körútjának utolsó állomásán arról beszélt, hogy a migráció alkalom lehet a népek közötti találkozásra és a kölcsönös gazdagodásra. A menedékkérőktől azt kérte, nyíljanak meg a befogadó közösség előtt, tanulják meg nyelvét és tartsák tiszteletben törvényeit. 14. Leó spanyol körútjának utolsó eseményeként Santa Cruz de Tenerife kikötőjében szabadtéri misét tart, amelyre mintegy 30 ezer embert várnak. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Országos választmányt tart a Kereszténydemokrata Néppárt várhatóan augusztus végén. Az eseményen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek. A pártagokhoz eljuttatott levélben a Latorcai Csaba ügyvezető alelnök egyebek mellett azt írja, a cél, hogy a folyamatok a legkésőbb november végéig lezáruljanak, hogy azután a párt jövőjének szentelhessék az energiákat. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a holnap nyíló balatoni retro kiállítás a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A tárlat kemping felszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. A szervezők szerint az idősebbeknek nosztalgikus élményt, a fiataloknak pedig bepillantást kínál egy internet és mobiltelefon nélküli korszak mindennapjaiba. A kiállítás jövő április végéig látogatható Keszthelyen.
0: Közlekedés.
9: Szintén az M3-ason Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél a főváros felé vezető oldalt lezárták. A 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
9: Marad a meleg nyárias idő, estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők, majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 35 perc folytatódik a Nemzeti Sportkör, de nem folytatódik mégsem rögtön a Nemzeti Sportkör, hiszen a női döntő tart a budapesti öttusa világkupa versenyen. Ott van a helyszínen Virányi Zsolt és Bera Emese. Sziasztok! Hogy állnak a magyarok? Ketten vannak ugye a döntőben.
7: És szerencsére nem csak ketten vagyunk, hanem vagy 2000-en itt a bokcsarnokban Budapesten. Remek hír, Erdős Rita a Páston. Az egyik magyar, Guzi Blanka már 2 győzelmet összeszedve a legjobb 8 között az egyenes kieséses vívásban. Ez a női döntő itt a budapesti öttusa világkupán, és Erdős Rita 3-2-re jelen pillanatban vesztésre áll a brit Greennel szemben. De ahogy mondom, jól van, kiegyenlít, párbajtőr vívásról beszélünk itt az öttusában. Ennek szól a taps és az üdvrialgás. 5 pontot kell elérni, ha lehet. De hát 4-4 után már bonyolultabb a helyzet további részleteken esélytől.
5: Egy másodperc van hátra, 3-3, ahogy Virányi Zsolt is említette, és most jön a döntő tus. Ezt nem viszi be egyik lány sem, de mivel Erdős Rita kedvezményezett ebben a párharcban, ez azt jelenti, hogy a 3-3 neki elég volt ahhoz, hogy ezt az asszót megnyerje, és tovább menjen, és gyűjtsön további pontokat, mert hogy ez már egyenes kieséses rendszer itt a vívásban az öttusázók döntőjében. Guzi Blankáról nem esett szó már, ami a vívást illeti itt a döntőben. Ő ugye az elődöntőből a 15. helyen jutott tovább, és a 15-16-17-18. Helyezett versenyzőknek kellett egy amolyan selejtező vívást vívni. Itt ezt Guzi Blanka sikerrel vette, és bejutott a 16 közé, ráadásul rögtön utána megmaradt a lendület, és bejutott a 8 közé is, mert előbb egy francia, majd egy spanyol ellenfelet is legyőzött. Ő azóta nem lépett mástra, Erdős Ritát hallhattuk az előbb, hogy ő viszont győzelemmel kezdett, úgyhogy tulajdonképpen nagyon jól kezdtük a vívást itt az öttusa világkupán a női döntőben. Remélem.

0: 6 és 6 között. Persze csúszás mindig lehet, de ez a relatív lehetőség időzónák között.
1: Na hát, hogy akkor ezt most már tudjuk, ez azt is jelenti, hogy természetesen, hogy még megyünk hozzátok a bokcsarnokba, legközelebb szerintem körülbelül 5 órakor, aztán majd a Lézárral teljes egészében. Köszönjük szépen! Na és akkor nemzeti sportkör, még nyugodtan vb-zhetünk egy kicsit, mert most beszélgettünk már Dél-Afrikáról, majd Mexikóról, meg rendezőkről, de azért majd itt elkezdődik ez a vb nagyban is. Nyilván most már egy kis vb-láz van, mindenki a helyszínen van, mit várunk, mit remélünk, mennyire mindenkinek van azért egy-két kedvenc csapata, gondolom, mennyire figyeltek mindenek felett arra, hogy azok, akik nektek a kedvenceitek, hogyan szerepelnek, illetve kik a kedvenceitek, mert hát mi nem vagyunk ott, így nyugodtan mindenki választhat magának.
2: Ezt akartam mondani, hogy az én kedvenc csapatom nincs ott, úgyhogy nincsen kedvencem, és abból kiindulva ugye, hogy 8 ország csapata nyert valaha világbajnoki címet, ebből 7 van ott, tehát ugye a szegény olaszok nincsenek ott. Nem először, de talán nem is utoljára, hogyha így folytatják szegények, de mindegy, a lényeg az az, hogy nagyon hosszú torna, ugye 104 meccs, 5,5 hét, 8 meccset vív az a csapat, amelyik majd bejut a két csapat, amelyik majd bejut a döntőbe.
1: Hát sőt, a bronz meccses is.
2: Meg a bronz meccses is, így van, pontosan, de az rengeteg. És én azt mondom, hogy egy meglepetés csapat nem fog 8 meccsen keresztül meglepetést okozni, és ebből kiindulva én azt mondom, hogy abból a 7-ből fog kikerülni, aki már valaha nyert világbajnokságot. Most ebből éppen lehetne Uruguay is, ugye? Amelyik talán a legesélytelenebb ezek közül, akik nyertek valaha.
1: De Uruguaynál van esélyesebb mondjuk a portugál azok között, akik még nem nyertek.
2: Pontosan így van, vagy a hollandok, pontosan. Én mégis valamiért azt mondom, lehet. A portugált azt mondták már mások is, igen. Tehát
1: de 8 meccs.
2: Igen, de 8 meccs. Ott is azért az öregek fiatalok között jó meg kell találni. Jó, persze, hát a Vitinhaék azok pont ideálisak és pont szenzációsak, szóval talán még Portugália, de én azt mondom, akkor inkább vállalom azt, hogy a hét eddigi világbajnokból kerül ki a mostani világbajnok is, tehát aki már volt.
1: Tehát nem az van, hogy az elején az, hogy 48 csapat, meg ennyire fejlődították, könnyebb oda jutni, már nem nekünk, hanem mondjuk a harmadik világból, viszont a végét, meg a igazán nagyokat, meg még jobban bebetonozza az, hogy most már 8 meccsen keresztül kell nyerni.
2: Ezt tökéletesen mondott, tehát a vége az semmilyen nem bizonytalanabb vagy érdekesebb, mert ugyanazok a csapatok fogják vívni, szerintem is.
1: Gabi, kinek szólt?
3: Mivel láttam régen jó magyar csapatokat, és ezért az EB részvételünk azért legalább annyi örömöt hozott, hogy nem Messi és Ronaldo van a gyerekek mezi, hanem mondjuk Szoboszlai és Varga Barnabás, és ezt tartom a legfontosabbnak. Innentől talán kiderül, hogy különösebben nekem, ha nem vagyunk ott, nincs kedvencem. Valamiért én a portugálokat az átlagnál jobban szeretem, de ez is egy régi történet, mert 66-ban kikaptunk tőlük a VB-n egyébként 3-1-re, Réka, ne neves, és utána ide jött a Sporting Lisszabon, a portugál bajnok a Vasas ellen játszani, és egy ilyen 5-0-ra nyert, azt hiszem, a Vasas, tehát rögtön a bajnokot meggyalázták a farkaség, tehát ez egy lényeges dolog, de ez tényleg fontos, és innentől kezdve figyeltem a portugált, aztán a 84-es ebén iszonyú jó játszottak. Salanna 84-es ebén, és Pacek.
1: De akkor úgy játszottak iszonyúan jól, mint hogyha ma mondjuk a Svájc jól játszik, tehát egy ilyen meglepő, hogy ilyen portugálok tudnak futballozni. Aztán utána megint nem tudtak, tehát az csak egy egyszerű fellángolás volt.
3: Tehát a portugál...
1: Mi nekünk semmel se volt rosszabb csapatunk, sőt, akkor, mint a portugálok.
3: Igen. Tehát így van, tehát őket úgy figyelem szimpátiával, a horvát szomszédot is figyelem, általában a szomszédokat, osztrákokat, őket úgy különösebben nem kedvem, de mivel szomszédaink azt mondom,
1: hogy... az osztrákok jók lesznek. Ez nekem,
3: lehet.
1: A Rangnick, ez egy felkészült ember.
3: Igen. Hát szerintem ott a kreativitása van a baj, bár ezt így megmondani, tehát annyi osztrák meccset nem látom, tehát így nem lehet megmondani.
1: Szabicerek, Alabák, Lajmerek játszanak ám.
3: Igazad van, de a horvátoknál több kreatív játékos.
2: Még a csoportban, ugye amikor nekik is ugyanúgy kellett volna őrizni az eredményt, mint nekünk, mi történt? Náluk volt a labda végig. Tehát, hogy ők pont az ellenkezőt csinálták, mint mi. Tehát ez nyilván nem csak, azt nyugodtan mondhatom, hogy nem csak tudás, hanem inkább egy mentális fölény. Azt mondja, jó, akkor ne legyen

0: állunk a labda, mert akkor nem fognak minket betolni. És játszották ugyanazt, amit addig, és üzenbiztosan megőrizték a végül is a csoport elsőséget, hiszen ők nem pótselejtezőről, hanem ugye csoport elsőnként jutottak ki. Tehát magyarul szerintem, tehát ez a mentális, lehet, hogy most a Rangnick miatt van, vagy más miatt, azt nem tudom, de az biztos, hogy tényleg, ha osztrák szurkoló lettem volna, én még így is örömmel néztem, vagy hát nem örömmel, de elismeréssel néztem, ahogy ők játszottak abban az utolsó 10 percben, amikor nekik tetsző megfelelő eredmény volt, és egyszerűen nem adták oda az ellenfélnek a labdát, és akkor nem azt, hogy benyomták őket, beívelge, mit tudom én mi, és ezt nem bepréselték, ahogy mi többször is jártunk, hanem náluk volt a labda, szerintem ez nagyon nagy.
1: Hát minden lehet, meg futballról beszélgetünk, de én szerintem a 80-as évek elejé óta az a Kránkl Prohászka Pecsejféle osztrák válogatott. Szerintem azóta nem volt ilyen ütőképes osztrák válogatott, mint ez. Ettől még aztán lehet, hogy valahol megégnek majd menet közben, de a tendenciák alapján meg, amit a selejtezőkben játszottak.
0: Egyébként nagyon sokat számít szerintem az időjárás szerintem, hát meg persze. A magaslat, meg a mélység, meg a meleg, meg a mit tudom én. Tehát szerintem ezt nem győzöm hangsúlyozni, tehát ez szerintem sokat számít.
1: Na, jöjjünk vissza Európába, José Mourinho, Real Madrid. Ja nem, erre még nem mondta,
2: nem baj, menjünk tovább. Most
0: van egyedül kedvence, mondjad erre a tessék.
2: Nekem nincs kedvencem, ja? Csak gondoltam.
1: Ti ketten elmondtátok, hogy nincs kedvence, a harmadikat meg nem kérdeztem.
0: A kedves hallgatók szeretnénk tudni, mi? Hát azt, hogy mit szeretné mondani.
1: Figyelmeztetlek, élőben vagyunk. Mondjál egy országot.
2: Nincs kedvencem. Én szerintem én a spanyolokra tippeltem, vagy tippelnék, de én nagyon szeretnék szép egy tip. Jó angol csapatot látni végre már. Nem mondtam,
1: hát
2: hogy ennek
1: az angolok
2: túl nagy realitása. Nem mondom, hogy ennek túl nagy realitása van, de nem tudom, én nagyon-nagyon-nagyon szeretném, és akkor apukám miatt oda tenném még a hollandokat is, úgyhogy ennek a három, sose szurkoltam a hollandoknak, most fogok.
1: Én már elég rég, én szurkoltam, de az már elég rég volt, úgyhogy...
2: Hát az nagyon rég, nem? Tehát igen.
1: Hát is a németek ellen, mert végül is mindegy.
2: Hát se bánom, ha németek jók lesznek,
3: de...
1: Így van.
2: Igen.
1: Na, jöjjünk vissza Európába. José Mourinho, immár hetek óta, vagy már lehet, hogy több mint egy hónapja beszélünk arról, hogy ő lesz a Real edzője. Ugye azóta Perez bácsit meghosszabbították a Real elnökeként, akinek az egyik fő ígérvénye volt, hogy José Mourinho a vezetőedző. Miért? És hogy jó lesz-e? Meg egyáltalán micsoda munkát jelent ma a Real edzőjének lenni, mert ami ott elromolhat, az elmúlt egy évben nagyjából elromlott.
0: Nem tudom, hová tenni ezt a döntést. Főleg úgy, hogy ezt úgy harangozták be, mint egy szenzációt. Tehát most javítsatok ki a tévedet, de én úgy látom, hogy Mourinho az a szakmai csúcsán már, hogy minek azt már évekkel ezelőtt betöltötte, ahogy 50. életévét Leila az arab démon betöltötte.
2: Ez túl van
0: az
2: zenéten.
0: Én úgy gondolom, ez az egyik. Akkor talán, tehát próbál gondolkodni a vezetőség fejével, hogy akkor idehozok egy olyan embert, aki az egyébként tökéletes keretet, amiben minden jó, csak valahogy nem rakták össze őket, és nincsenek fogva eléggé szorosan.
3: Nagyképű futballisták.
0: Ez akkor lenne jó húzás, hogyha ez így lenne, hogy minden megvan, csak egy keménykező edző jelentzik, aki fogja őket, és azt mondja, hogy ordít velük egyet, vagy egy-két sallert kioszt, már most már virtuális sarlelekre gondolok, és akkor már elkezd menni a szakért.
1: Nem virtuálisat, a Tchouaménék osztják.
0: A Tchouaménék egymás
2: pont
0: között.
2: Pont ezért gondolom, hogy nem
0: mondom,
2: jó.
0: De ezt,
2: nem
0: mondom, lesz, nem de ezt mondom, hogy mivel én nem gondolom azt, hogy a Real Madrid ilyen állapotban van. Itt viszont nem csak a kemény kéz, hanem egy nagyon komoly szakmai megújulás is kellene szerintem. Ezért nem vagyok benne biztos, hogy a Mourinho jó választás. Aki mondom még egyszer, szerintem a Zenitjén mint edző túl van.
2: Szerintem ő túl kemény, szigorú edző ehhez a sok egóhoz. Szerintem nem ő lesz az, aki egybe rakja őket, de ne legyen igazán.
1: De egyébként szerintem a Mourinhóról viszont fals kép él a szurkolókban, meg a én azt tudom, hogy a Mourinhót rajongásig szeretik a sztárjátékosai. Tehát mondjuk az Ibrahimovics, tehát ilyen nehezebb esetekről beszélgetünk.
2: Azt én értem,
1: szerintem ez lehet az egész mögött, mert Mourinho, aki egy pojáca képet mutatja felé, leveszi a játékosokról ezt a fajta média terhet, és inkább ő magából csinál egy ilyen megmondó ember sokszor bohócot, viszont a játékosaiért meg tűzön vizen keresztül kiáll, úgyhogy szerintem ez lehet talán azok, ettől még kéne szakmai erő is, és valóban nem biztos, hogy a Mourinhóban az ma még megvan, de lehet, hogy a Reálnál már az is segít, hogyha valaki ezt a részét rendbe rakja.
0: Biztos, hogy benne, hogy erre gondoltak, és teljesen igazad van, hogy a rajongtak érte fénykorában, ja, a fénykorukat élő akkori sztárjaik.
3: De azt mondja, hogy túl van ma a Zenicen.
0: Ezt nehéz kideríteni
3: különben, de én is látok egy ilyen, ha most azt nézzük meg, hogy most ugye 2004 Portóval és 2010-ben a Interrel, BL, akkor az nagyon messze van mind a kettő. Az egyik az több, mint 20 év, a másik csak 16.
1: Azt azért ne felejtsd el, hogy egyrészt a Chelsea-vel tudom, hogy nem nyertek BL, de a Chelsea-vel, de a Premier League rendben volt, és azt sem felejtsd el, hogy a Reállal, amivel ugye nem nyert, de minden idők legjobb Barcelonája volt. Pont akkor, tehát hogyha nem az a Barca van, hanem mondjuk egy akár csak olyan, mint a mostani, ami persze jó, de nem mérhető azért úgy gondolom a Messi.
3: Egyébként kupát, bajnokságot és talán szuperkupát is nyert a Real.
1: Igen, de a BL-t egyáltalán nem. És
2: szerintem abban a csapatban nem volt annyi ego. Voltak nagyon jó játékosok.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Nem azt mondtam, hogy nem volt nagy ego, de nem volt annyi. Szerintem itt az a baj.
0: Így van, hogy az egók összetartanak, vagy szétfeszítik a kereteket, ez nem ugyanaz.
2: Két évben azt láttuk, hogy nem összetartanak.
3: Legyünk őszinték, itt az egókat azért szét kell választani. Tehát van a Pistét említette a Tchouaménit, ugye? A Tchouaméni szerintem úgy egyébként...
1: Ne legyen már egója Tchouaméninek a Real öltözőben, nem?
3: Nagyon jó, mondja Pista, és ez pillanatokra Mourinho helyre fogra tenni.
1: Az biztos.
3: Ott van az Mbappé esete.
1: Az más.
3: Az más, de szerintem eldönti majd a Mourinho, hogy kire van nagyobb szükség a Vinicius Juniorra, aki szerintem egy kiszámíthatatlanul hektikus pali, de a pályán is.
1: A Mourinho a Balotellit is elnavigálta valahogy. ahhoz képest mindenki kiszámíthatatlan.
0: Annál rosszabb.
3: Erről van szó. Ezt akartam, a Balotellit akartam, pontosan erről
2: van
3: szó.
0: Nem beszéltetek.
3: Gyakorlatilag, tehát a dolgokra való reakciójuk, most nagyon finoman fogalmazok, eléggé egyértelmű, és hogy lehet tudni, hogy melyik irányba visz, és ezt a Mourinho remekül.
0: De tudod, mit mondom?
3: Az Mbappéval más gond van, tehát őt meg kell hagyni, az is egy, ahogy szoktam mondani, egy francia bolond, de ez jó futballista.
0: Persze, én most érdekeset fogok mondani, pedig nem szoktam érdekeset mondani, de nem ilyet. Én szurkolok a Mourinhónak. Azért szurkolok, mert egy olyan szituációban, amit én mondtam, hogy a legtöbben azt vélemezik, amit én, hogy már túl van, meg már öreg, meg már eljárt fölött az idő. És ha most ő bizonyít, akkor szerintem ennek most nagyon mondok, a társadalmi hatása van, hogy akkor valaki 60 évesen, vagy lesz X évesen, vagy 71 évesen, igaz, Gabi?
1: De
0: egyébként hozzáteszem, hogy az edzői szakmában, tehát most a szövetségi kapitány, ugye, aki csúcsot döntöget, ugye 74, vagy mennyi?
2: De hogy ez még nem feltétlenül.
1: Vagy Ancelotti.
0: Ancelotti a brazilokkal, tehát ugye azért vigyázz, tehát ott vannak, vagy a Hudsonnak, tehát vannak példák, hogy 70 fölött is bőven, 60 fölött különösen, de Real Madridról beszélgetünk.
1: Garami
0: Józsi bácsi Isten nyugosztalja, nem volt a Reálnak az edzője, de a lényeg az hogy a... Tehát amikor fenn voltál a csúcson, elindultál lefele, olyan, mint amikor a csúszdán a strandon elindulsz lefele, és utána visszamászol. Tehát ilyet még
1: nem csinál senki. Ha valaki visszamászik, az
0: Mourinho. És ha ő visszamászik, akkor az világcsúcs, és akkor én megmondom őszintén, kalapot le.
1: Ez így van. Na, futballról egy kicsit lépjünk, már csak az is, mert vízilabdában ugye grandiózus BL négyes döntők zajlanak Máltán. Hát tegnap este a Fradi fiúk elég szerencsétlen módon, ugye 5 méteresekkel, ahogy ők nem nagyon szoktak veszteni, most 5 méteresekkel elveszítették az elődöntőjüket, így aztán most nem gyernek majd sorozatba 3 BL-t, viszont a lányok meg közben ezt megtehetik, mert azok ma este 21 órakor itt a Nemzeti Sportrádióban is játszanak az Olimpiakosszal. Kemény Dénes úgy nyilatkozott a női meccsünknél, hogy az nyert, aki kevésbé volt álmos.
2: Ez mondjuk én kicsit felháborodtam.
1: Miért
3: háborúztál?
2: Mert ez egy szemtelen nyilatkozat szerintem.
1: Hát akkor szemtelen volt Kemény Dénes.
2: Hát ezt egy férfi meccs után biztos nem nyilatkoz. Nem akarom erre kihegyezni, de ez egy felháborító nyilatkozat volt. De most ez tényleg, tehát hogy az nyert, aki kevésbé volt álmos.
1: Még a Kásásnak is mindig azt mondta, hogy most már ébredjél fel, amikor az edzés már ment 3-4 óráig.
0: Meg este 7-kor volt a meccs, tehát...
1: Máltán szerintem az ott az ébredés.
2: Azt mondod, sokszor ébredés mondtam, hogy ezek a délutáni, hetesekkel, ötösökkel, 11, ez tudom, hogy el kell dönteni, de ez...
1: És hogy szeretnéd eldönteni?
2: Azt mondom, hogy tudom, hogy el kell dönteni, de ez olyan lútri, hát most nézd meg a Veszprém. Tehát, hogy egyébként, tudunk
1: egyébként én azt nem értem, de tényleg, és ez minden sportágra igaz, mert egyre inkább ez van, tudom, hogy a tévék miatt, de hogy a hosszabbítás intézménye az
0: kezd elveszni.
1: Fociban még meg, ott sem mindenhol.
0: Egyébként szerintem onnan is ki fogják pöckölni, mert ugye a foci meccs eleve hosszú.
2: Akkor és még
0: most akkor még hosszabb
1: lesz. De lehet, hogy vele már annyira hosszú, hogy már mindegy. Akkor már, hát most ezekkel az ivószünetekkel.
2: Annyira rossz, hogy legyen. Igen.
0: A tívó szünetekkel, meg a bíró magyarázza, meg de nem igen. Tudom, mit csinál. Próbálja gyorsítani a bedobásokat,
2: de vissza a pólóhoz. Tudom, hogy mindenhogy igazságtalan, de ez így.
0: De lehet, hogy igazad van erre.
1: Kivéve,
0: nem akarok nagy szavakat használni, de lehet, hogy ezzel a nyilatkozottan, lehet, hogy igazad van egyébként a véleményed. De én nagyon remélem, hogy ha álmosak, ha akármi, bízom benne, hiszen
2: most
0: történelmet... Így van.
1: De egyébként, amire ki akart lyukadni, mindent összevetve, nagyon fáradtnak tűnnek a csapatok, ami persze igaz lesz, amit vagy a... Póló az egy klasszikus, a nyári sportág.
2: De a drága kapitányunk nyár. A fiú meccs kapcsán, ha ugyanúgy kaptak ki a fiúk, ahogy a lányok nyertek, akkor ők voltak az álmosabba?
0: Mert ugye az
1: nem hangzott. Fel se ébredtek, valószínűleg azt fogja mondani, de arról még azt hiszem talán nem beszél.
2: Ja, értem.
0: Jó,
2: a lényeg, minden nyerjék meg a lányok
0: így van,
2: szerintem.
0: A lényeg az azt szerintem, az a Fradinak is a mai puskaporos helyzetben szerintem az egy igazán nagy tett lenne, hogy a fiúknak nem jött össze, parasztalajszálon nőtt, és akkor a lányok megcsinálják.
1: Nekem erről a 2001-es Margit-szigeti Európa-bajnokság jut eszembe, ahol a Sydney Heroes-ok megérkeztek, hazai közönség, full teltház, óriási bronzérem, a lányok meg a farmeléken megnyerték az EB-t. Úgyhogy lehet.
0: Hát, adja Isten, hogy így legyen, mert az azt jelenti, hogy a Fradi megnyeri már, mint a fiúk megnyerik a bronzérmet, legyen ugyanez az eredmény.
2: Ez így teljesen jó.
0: Ennél jobban nem lehet mondjuk.
1: Tehát, és akkor négy meccsből hármat nyerve, egy arany, egy bronz.
0: Szerintem az vállalható.
2: Szerintem
3: és nem úgy volt, Pista, hogy az elődöntő másnap, az akkor volt, amikor a Kovács Pista kikapott a csákomtól.
1: Tudom, én voltam nemzeti sport szerkesztője, és ugye az volt, hogy mi címvédők voltunk az EB-n, mert nem csak olimpiai bajnok voltunk, hanem 99-ben. A Kokónak meg ez volt az első címvédő meccse, és a Kokó meglátogatta a Margit-szigeten készülő vízilabda válogatottat, és volt egy ilyen címlapképként, egy jó, nagyon jó fotó volt, Kokó napszemüvegbe létező legnagyobb sztár, mellette Kemény Dénes, talán szintén napszemüvegbe, szintén óriási sztárok. Csak annyi volt, hogy címvédésre készülők csúcs találkozója. Na most azt a két címvédést, azt sajnos külön-külön nem sikerült abszolválni, úgyhogy ez volt, Gabi, igen, jól emlékszel a történetre. Na, lesz egy vívó EB-nk.
2: Ezt most ugye Gábor kilökte a
3: témát.
1: Mindjárt kilök. Ha nem válaszolsz, kilöki, mert mindjárt lejárt.
2: Nem fogok érmeket mondani.
1: Mi lesz? Én nagy, de egyébként nagy rajongója vagy, nagy tisztelője és szeretője, hogy ezt klasszikus mondta, vagyok a magyar
2: vívó,
1: a magyar vívóknak. Európa-bajnokság héten. Mit várunk, mert azért nem olyan egyszerű a világ, mert azért akár férfi kardot nézzünk, akár a férfi párbajtőt, az olimpiai címvédő férfi párbajtőt csapatunkat nézzük, mindenhol vannak problémák, kisebb-nagyobb gödrök, ebből mennyire jövünk ki, mennyire csillog régi fényében a magyar.
2: Szerintem ez egy jó EB lesz, én azt gondolom. Erősödik a világmezőnye, Európa egy picit hátrébb szorul.
1: De
2: nem annyira szorul hátrébb, mert azért, ha megnézed a lebontva, azért nagyon erős csapatok vannak. Én valamiért a női párbajtört emelném most ki. Én abban a csapatban nagyon bízom, majd ha ott lesz Kun Anna. Nekik lesz most nagyon nagy nehéz dolguk. Én szerintem nem lesz kevés érmünk, de egy vívásban tippelni nem mernék tippelni. Tehát egyéni csapatot ugye, hogy is van, 6-12 érem szerzési lehetőség, illetve egyéni kapcsán még több is. Jó lenne, tehát hogy most már gurulunk rá a kvalifikációs időszakra, jó lenne pontokat védeni, pontokat gyűjteni, ahol kell, úgyhogy igazából sérülteink felépültek, mármint gondolok itt Dósa Danira a férfi törcsapatnál, és 5 újoncot avat. Na. Bockó Gábor. És egyébként Bockó Gábor túin van szerepet visz, mert Dancsázi Nagy Tamás egy szájsebészeti beavatkozás miatt ágynak dőlt, és nem ő navigálja a férfi párbajtőr csapatot, mert
1: De mondjuk Bockó, ha valami az ért, az a férfi párbajtő csapat, úgyhogy ezt most talán nem értem.
0: Mondhatok én is valamit az egyenjogúság jegyében, nagyon gyorsan, hogy a Nemzeti Sport nagyszerű női csapattal vétett észre magát. Most a hölgy hallgatóknak szeretnék kedvezni, Kovács Erika és Cinege Melinda fotós kolléginák lesznek ott.
2: Antoniban, igen.
0: Csak Párizsban, úgyhogy csak szeretném jelezni.
2: Beleszagolunk, hogy Párizsban mennyire van futballáz.
1: Na, de csak lényeg, hogy csak ne legyetek álmosak. Köszönjük szépen, ez volt a Nemzeti Sportkör, Kovács Erikával, Turi Gáborral és Deák Zsigmonddal. Megyünk tovább labdarúgó VB-vel és öttusa világkupával.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Jön a társházigazda bemutatkozó mérkőzése a futball VB-n. A nagy meglepetésre kijutó bosnyákok 12 évet követően játszhatnak ismét. Torontóban kezdődnek meg a B csoport küzdelmei. A Kanada, Bosznia-Hercegovina labdarúgó világbajnoki csoport mérkőzéssel egy időben pedig szurkolhatunk a Fradi női póló csapatának, amely a szentes 33 évvel ezelőtti sikerét érné el a legrangosabb európai kupasorozatban. Kövesse velünk 21 órától a Ferencváros női vízilabda bajnokok ligája döntőjét a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra, 1 perc, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap Istvánnal megyünk a Bokcsarnokba, Virányi Zsoltot és Bere Emeséhez. Mi a helyzet az öttusa világkupa verseny női döntőjében?
3: A két magyar közül Guzi Blanka és Erdőse Rita az első 10-ben, Rita az 5., Guzi Blanka a 8., a vívás után most az akadálypályán méretnek meg a hölgyek, méghozzá ügyesség, erőnlét, állóképesség, koordináció, a felsőtest erejének a tesztelése, erre mind szükség van, hamarosan jön majd Guzi Blanka és Erdős Rita.
4: Jelenleg az 5. pár fut az akadálypályán, a magyar lányok pedig a 6., illetve a 7. párban, ahogy Zsolt említette, a vívás jól sikerült, és itt most nagyon nem mennék bele a részletekbe, legalábbis a pontszámításba, amit az akadályfutást illeti, az a lényeg, van egy kitűzött idő, az 250 pontot ér, fél másodpercenként föl vagy le, plusz vagy mínusz pontot ér. Nem tudjuk még, hogy a magyar lányok hogy szerepelnek, de hát a vívásból kiindulva, és talán mind a két lánynak a vívás a leggyengébb pontja, tehát nagyon bizakodhatunk, hogyha ez a leggyengébb szám így sikerült, akkor sokkal jobban fognak majd szerepelni, akár úszásban, akár itt az akadálypályán, akár a lézerrámban. Meglátjuk majd most ennyit innen a Bokcsarnokból stúdió.
2: Köszönjük szépen, majd a Nemzeti Sportkrónikában, meg aztán utána a Hazafutásba folytatjuk az öttusát. Most viszont megyünk vissza Amerikába, a futball VB-re. Az első napról Nyágúj Gergely összeállítása következik.
5: Többek között Shakira hivatalos VB dalával fémjelzett nyitóünnepséggel kezdetét vette tegnap a 2026-os labdarúgó világbajnokság, méghozzá a mexikóvárosi Azték stadionban. Az immár 48 csapatos torna első mérkőzését magyar idő szerint tegnap este 21 órától rendezték, ahol a társrendező Mexikó ellenfele Dél-Afrika volt, a találkozóról Tóth Béla tudósítását hallják.
6: A házigazda sikerével kezdődött a történelmi 23. labdarúgó világbajnokság, Mexikó-Dél-Afrika 2-0. 2010 után másodjára egy mexikói-dél-afrikai összecsapással vette a kezdetét a futball VB, 16 esztendeje a rendező Bafana-Bafana 1-1-es döntetlent ért el a közép-amerikai ország válogatottjával szemben. A mexikóvárosi Azték stadion 83 ezer nézője már az első 10 percben gólt ünnepelhetett. Az 5. percben Raúl Jiménez lövését Williams még védte, ám a dél-afrikai kapus Quiñones 4 perccel későbbi kísérleténél már tehetetlen volt. Szitol veszítette el a labdát a 16-osa előterében, Lira átadását követően Quiñones 15 méterről jobbal a kapus lábai között gurított a hálóba 1-0. A bal szélső növelhette volna Mexikó előnyét, ám a 42. percben a kapufát találta el. Az első játék részben a dél-afrikai válogatott egy ízben távolról találta el Raúl Rangel kapuját. A fordulás követően szinte azonnal Szitol sodorta együttesét kilátástalan helyzetbe azzal, hogy az ígyszerben kilépő Gutierrezt a büntető területen kívül felvágta, a dél-afrikai játékost kiállította a brazil Sampaio játékvezető. A 67. percben pedig eldöntötte a mérkőzést Raúl Jiménez, jobbról ballal adott be Alvarado, Jiménez pedig néhány lépésről a kapuba fejelt 2-0. Jiménez a 4. világbajnokságon a 7. világbajnoki mérkőzésén az első gólját jegyezte. Két kiállítás jutott még a végjátékra 1-1 leosztásban. A 84. percben Temba Zwane arcon vágta Alvarádót, a játékvezető varvizsgálat után mutatta fel a piros lapot, és a hosszabbítás második percében Montes rúgta meg Mudaut, és a játékvezető a mexikói csapatkapitányt is az öltözőbe küldte. Ők a következő csoportmérkőzésen nem léphetnek pályára. Mexikó Korea ellen folytatja, míg Dél-Afrika ellenfele Csehország lesz majd a csoportkör második fordulójában. Még egyszer a végeredmény, Mexikó, Dél-Afrika 2-0.
5: A nyitányon egyébként a hazaiak sikere volt a legvalószínűbb, tehát talán a három kiállítást leszámítva nem történt semmi váratlan, és ezzel egyetértett a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László is.
7: Maximálisan a papírforma igazolódott ezen a mérkőzésen. A mexikóiak a nyitó meccsen itthon tartották a 3 pontot. A többi mérkőzést előre tekintve jobb csapatok ellen meglátjuk, hogy a Mexikó mennyire fogja tudni érvényesíteni az akaratát. Azt látjuk, hogy milyen potenciál rejlik a csapatba, de igazán nem tette próbára a dél-afrikai csapat a mexikóiak tudását. Nem voltak egyenrangú ellenfelek. Egy-egy pillanatra tudott megvillanni Dél-Afrika, de egy percig nem forgott veszélyben a mexikói győzelem. A mexikóiaknál több dolog is látványosan sikeredett, például Jiménez bemutatkozása kezdőként a mexikói válogatottban góllal. Ugye a Fulham játékosáról beszélünk, Ochoa nem kapta meg a lehetőséget a kapuban, 6. VB-jén van. A csapat egységesnek tűnik, de kérdés, amikor nagyobb nyomás nehezedik rá, hát mondjuk ennél a meccsnél csak nagyobb nyomás nehezedhet, mert a dél-afrikaiak igazán nem támadtak a mérkőzésen. Kemény, erős futballistákból áll a dél-afrikai csapat, de előre egyetlen helyzetet sem tudtak kidolgozni a mérkőzés folyamán. Egyedül a kiállításból fakadó szabadrugás lehetett volna helyzet, a kapura lövik, de azt is hosszan gurították le, és nem lett belőle kapura lövés. Tehát egész szépen azt tudom mondani, hogy nem derült ki, hogy a Mexikó milyen játékerőt képvisel a mondjuk a 16 közé bejutva ott jövő ellenféle szembe például, de az látszik, hogy van bennük potenciál, ott majd kiderül a húzósabb meccseken, hogy ez mire elég.
5: A 23. labdarúgó világbajnokság első találatát tehát Julián Quiñones szerezte, hallgassák meg, hogyan emlékszik vissza a góljára a hazaiak 29 éves játékosa.
8: Azt hiszem, ilyenkor mindenféle gondolat átfut az ember fején, hogy hogyan ünnepeljen, mit kiáltson. Én csak a csapattársaimmal akartam ünnepelni, mert ezért mindannyian együtt dolgoztunk. A játékosok és a szakmai stáb is mindig bíztak bennem, mióta a válogatotthoz kerültem. Oda akartam menni hozzájuk, megölelni őket, és együtt átélni velük ezt az örömet. Szerintem nagyon jó meccset játszottunk. Néha egy-egy ilyen apró hiba is sokba kerülhet, de szerencsére csak a mérkőzés végén kaptuk ezt a piros lapot. A kiállítás elkerülhető volt, de ettől függetlenül megyünk tovább és dolgozunk keményen.
5: A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a dél-afrikaiak belga szövetségi kapitánya Hugo Broos csapata teljesítménye mellett a piros lapokról is szót ejtett.
9: I don't think it's a dropping standards of my player, it's just the fact that this level.
10: Nem gondolom, hogy a játékosaim gyenge teljesítményt nyújtottak. Egyértelműen arról van szó, hogy ez a szint sokkal magasabb annál, mint amihez korábban hozzászoktunk. Világbajnokságon játszol, ráadásul egy jó csapat ellen. Szerintem jól is futballoztunk. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban egy tanástalan Mexikót láttam. Nem igazán tudták, mit kezdjenek a labdával. Védekezésben nagyon jól szervezettek voltunk, támadásban viszont még fejlődnünk kell. Voltak lehetőségeink, de az utolsó passz vagy a játékosok mozgása nem mindig volt megfelelő. Egyik játékos számára sem kellemes, ha már a világbajnokság első mérkőzésén piros lapot kap. Az első kiállítást el tudom fogadni. A támadó egyedül törhetett a kapura, Szithol pedig szabálytalankodott vele. Ezt meg lehet érteni. A második eset viszont szerintem vitatható. Úgy láttam, hogy a mexikói játékos az én futballistámat akadályozta. Ez a játékvezető megítélése volt, de végső soron ezt is el kell fogadnunk. Ugyanakkor úgy érzem, hogy talán kicsit szigorú volt a döntés, hogy ezért piros lapot adott. Ezáltal két játékosunk sem lépett pályára a következő mérkőzésen, de vannak más futballistáink is, és ha ugyanilyen mentalitással és ugyanilyen hozzáállással játszunk, mint ma, akkor biztos vagyok benne, hogy a következő két mérkőzésen jó eredményt tudunk elérni.
5: Kollégája, a mexikói Javier Aguirre természetesen sokkal boldogabban nyilatkozott, még ha nem is volt maradéktalanul elégedett.
8: Az első fél időben nem játszottunk jól. Ennek ellenére akár 3-0-ra is vezethettünk volna, és senki nem lepődött volna meg. Nekik egyetlen kísérletük volt közelről, messze mi voltunk a jobb csapat az első fél időben, de az eredmény ezt nem tükrözte. Kapufát is rúgtunk, a kapusuk is védett, egy másik helyzetet pedig kihagytunk. Aztán nehezen, de megszereztük a második gólt. A kiállításuk kizökkentett minket, és nem voltunk elég direktek. Ez volt az első meccsünk, győzelemmel kezdtünk, úgyhogy szerintem ez pozitív eredmény. Tudunk ennél jobban játszani? Persze, és kell is. A világbajnokság kezdetén ekkora felhajtás mellett normális, ha kicsit megremeg az ember lába. Megérkezel a busszal, az utcák tele vannak emberekkel, ez megérinti a játékosokat. Érzik, hogy ez különleges. Szerintem ez annak az érzésnek a következménye, amikor test közelből látod az egész felhajtást. 25 meccs alatt egyszer sem volt fizikális problémánk, ma pedig hárman is begörcsöltek. Ez érzelmileg nagyon intenzív. Ott állsz a pályán, körbenézel, és könnyen hibázhatsz. A környezet néhányunkra hatással volt, de nem mindenkire. Szerencsére aztán megnyugodtak a játékosok, és sikerült többet birtokolnunk a labdát. 16 lövésünk volt, sok sikeres passzunk és nagy labda birtoklásunk.
5: A társrendező Mexikó tehát magabiztos 2-0-ás sikerrel kezdte a világbajnokságot, magyar idő szerint hajnali 4 órakor pedig következhetett az A csoport másik mérkőzése, ahol aztán izgalmas csatában Dél-Korea 2-1-re legyőzte Csehország csapatát. Szabó Bence összefoglalóját hallják.
10: Jó iramban kezdődött a labdarúgó világbajnokság második mérkőzése. Az első fél időben ugyan nem született gól, de mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre. Végül a csehek részéről az 59. percben született meg az első találat. Egy nagy bedobás után Krejcsi volt az, aki a hálóba fejelt 5 méterről. Ezzel volt meg tehát a vezetés a cseheknek. Azonban sokáig nem örülhettek a vezető gólnak, mert hogy szűk 10 perccel később a koreaiak egyenlítettek. Egy indítás után Kwaki Beon, a Feyenoord játékosa egy cselt csinált a 16-oson belül, majd a kiérkező cseh kapus fölött átemelte a labdát, amely bepattogott a kapuba. Ezután a csehek újra támadtak, sőt úgy tűnt, hogy a 77. percben ismét megszerzik a vezetést, azonban a játékvezető Les miatt nem adta meg Szócsek találatát. A 80. percben viszont erre válaszként a koreaiak szereztek gólt. Egy jobboldali támadás követően centereztek középre, ahol érkezett a koreaiak 25 éves játékosa, Heung Ju-hon, aki 7 méterről a kapuba vágta a labdát. Ezt követően újabb gól már nem született így a világbajnokság második mérkőzésén, Dél-Korea Csehország 2-1.
5: De vajon hogy látta a találkozót Bánki József, avagy Dodi, a Ferencváros egykori legendás válogatott labdarúgója?
11: Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is. És én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak. És így is telt az első fél idő több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea, és milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelezve, ugye a Bayern koreai védője meg a Bayer Leverkusen cseh csatára. Tehát az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea, kapura veszélyesebb is volt, a csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Csófál egy bedobás után Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Schick és Provod is, és bement Szadirek, bement Klozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Szón viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén vezetést is. Tehát ez a Quebec-féle hármas csatát semmiféleképp nem jött be, ráadásul nagyon-nagyon jól vézett. A 93. percben Szadilek növését óriási bravúlat vérte Kim Sung-juk, és megnyerte a meccset Dél-Korea.
5: Hong Myung-bo, az ázsiaiak szövetségi kapitánya, a győzelmet egyértelműen a játékosok sikerének tartja. Ez volt az első találkozónk a VB-n, így érezhető volt néhány játékosunkon a feszültség. De a felkészülésünkhöz mérten jól játszottunk, még ha mindkét gárdán látszott is, hogy idegesebbek a kelleténél. Az én csapatom viszont azt játszotta, amit elterveztünk, ami pedig a győzelmet illeti, minden elismerésem az övék. A mérkőzés előtt két fő üzenetem volt számukra, ne adják fel, az utolsó pillanatig harcoljanak, és egy emberként, igazi csapatként küzdjenek. Nos, mindkettőt maradéktalanul teljesítették, még egyszer gratulálok nekik.
12: Kongi 2014-ben
5: még játékosként voltam ott a tornán, és így 12 évvel később szövetségi kapitányként végre megvan az első győzelmem. Le vagyok nyűgözve, roppant boldog vagyok, és ezt a sikert a játékosoknak köszönhetem, hisz mindannyian a legjobbokat nyújtották. Nem is emlékszem, mikor nyertünk utoljára a csoportkörben, talán 16 éve, ráadásul most először nyertük meg az első meccsünket, és ez mind-mind a játékosok érdeme. És akkor hallgassuk meg a cseh csapatmesterét, Miroslav Kubeket, aki szerint ugyan fájdalmas a vereség, ám a játékosai hiába tettek meg mindent, a Jobbik csapat nyert. Nagyon sajnáljuk a vereséget, szerintem jól játszottunk, lehetett volna döntetlen, sőt, akár nyerhettünk is volna, de elkövettünk néhány hibát. Ha visszagondolok, elkerülhetőek lettek volna a kapott gólok, ugyanakkor rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de az ellenfelünk nagyon gyors volt. Úgy gondolom, a taktikánk jól működött, még ha nem is 100%-ban, lehettünk volna talán hatékonyabbak. Csak dicsérni tudom a csapatomat, mindent megtettünk a pályán, de technikailag, erőben fölénk kerekedtek, nehéz volt őket feltartóztatni, és talán kimondható, hogy a Jobbik csapat győzött, még ha meg is voltak a lehetőségeink. Szóval az eredmény összességében elfogadható, még ha most fáj is a kudarc. Két mérkőzésen, tehát 5 góllal, 3 piros lappal és egy fordítással, valamint mexikói és koreai győzelmekkel kezdődött el a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A VB második napján a két másik házigazda is bemutatkozik, előbb Kanada Bosznia-Hercegovinával, majd az Egyesült Államok Paraguayjal találkozik. Izgalomban várhatóan ezeken az összecsapásokon sem lesz.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Két magyar is bejutott a budapesti öttus a világkupa férfi döntőjébe. Mexikó nyerte a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését, és Russell kezdett a legjobban Spanyolországban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Öttusával kezdünk, hiszen jelenleg is zajlik a budapesti öttus a világkupa. A mai napon eldőlt, hogy két magyar résztvevője lesz a szombat délben kezdődő férfi döntőnek. Böhm Csaba csoportjában negyedik lett, míg Kolesár Mihály magabiztos teljesítménnyel első helyen jutott tovább. A női döntő 16 órakor kezdődött, most kapcsolunk a helyszínre a két kommentátorhoz, Berelmeséhez és Virányi Zsolthoz. Sziasztok, hogy áll a női finálé?
2: Szia Dóri, köszöntjük a hallgatókat, túl vagyunk már két számon, és jelen pillanatban az úszás zajlik tőlünk jó pár méterre a KSI úszodában. Két versenyszámot követően a vívás, illetve az akadályverseny után Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita pedig a hetedik helyen áll. Az úszásban túl vagyunk már Erdős Rita futamán, emesen mindjárt elmondja, hogy hogy, illetve Guzi Blanka, aki egykor kézilabdázóként ért el szép sikereket, azóta olimpiai negyedik öttusázó, a DVTK sportolója, és ő most úszik ebben a bizonyos úszodában, amit nem láthatunk közelről, de a kivetítőn igen. Itt van egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry is tőlünk nem messze, de akkor nézzük a részleteket.
3: A részletek pedig éppen Guzi Blanka ebben a pillanatban ért be a célba, ezt egy nagy kivetítőn látjuk, tehát futamában ő az első helyen ért célba, Erdős Ritánál láttuk pedig, hogy futamában a negyedik lett. Itt most összesített állást azért nem tudunk mondani, pillanatokon belül tudunk majd, mert ugye van még hátra futam, de amikor Erdős Rita beért a célba, akkor ő negyedik volt összetettben. Guzi Blanka most nyilván meg fogja előzni, mert egyébként is előtte állt, és ahogy ezt kimondom, 869 pont, kiírták Guzi Blanka pontszámát, ő második most összetettben, de még nincs vége az úszásnak, úgyhogy annyit tudunk csak mondani, hogy jól állnak a lányok az úszás után is, van még hátra ugye egy lézerrán, abban mind a két lány nagyon jó, úgyhogy azt hiszem, hogy joggal bízhatunk az éremben, itt a Bokcsarnokban a női döntőben. Stúdió.
1: Berelmesének és Virányi Zsoltnak egyelőre köszönjük szépen, természetesen a hazafutás során majd még kapcsolunk ki hozzájuk. Három piros lapot és 2-0-as mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen. A játékvezető az afrikai együttesből két, a mexikóiaktól pedig egy játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzése a magyar idő szerint ma hajnalban Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. George Russell a Mercedes pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj első szabad edzésén. A britet Oscar Piastri a McLarennel, valamint Charles Leclerc követte a Ferrarival. A VBL lovas Mercedeses Andrea Kimi Antonelli és a Ferrari versenyzője Lewis Hamilton nem hajtott pályára az első 60 percben. A nyitányon ugyanis több fiatal is lehetőséget kapott. Közülük Leonardo Fornaroli a McLarennel volt a leggyorsabb, míg Luke Browning pályára sem tudott hajtani a Williams-el. Budapesten rendezik az Európai Olimpiai Bizottság 55. kongresszusát, amelynek számos nemzetközi sportdiplomata mellett kiemelt díszvendége Kirsty Coventry, a NOB elnöke, aki megválasztása óta először jár hazánkban. A korábbi olimpikonnal Csisztus Zsuzsa beszélgetett.
4: Madam President, elnök asszony, nagy megtiszteltetés, hogy Budapesten köszönhetjük. Tudjuk, hogy az olimpiai pályázatokról most nem beszélhetünk részletesen, még akkor sem, ha éppen Budapesten vagyunk, de fogalmazunk úgy, hogyan látja ennek a városnak a képességeit, figyelembe véve, hogy milyen színvonalú nemzetközi eseményeket rendeztünk már, és mit gondol egy esetleges multisport esemény megrendezésének a lehetőségéről?
5: Ahogy ön is mondja, a jövőbeli érdeklődőkről és pályázókról most nem szeretnék konkrétan beszélni. Ugyanakkor nagyszerű érzés újra Budapesten lenni. Legutóbb 2017-ben jártam itt a vizes világbajnokságon, amely akkor fantasztikus hangulatú esemény volt. Úgy gondolom, hogy Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik. Ezt mindig öröm látni. Már tegnap, amikor megérkeztünk, tettünk egy rövid sétát a városban, és mindenütt családokat láttunk. Embereket, akik sétáltak, futottak, aktívan töltötték az idejüket. Ez a sport igazi ereje. Nagyon örülünk annak, hogy számos ország és érdeklődő fél keresi a kapcsolatot velünk, és közösen gondolkodunk arról, hogyan lehet a jövőben még hatékonyabban népszerűsíteni a sportot és annak értékeit.
4: Nagyszerű. Egy évvel ezelőtt, amikor hosszabban volt módunk beszélgetni, ő még javában kampányolt, és akkor az egyik legfontosabb téma a biológiai nők védelme volt. Azóta a NOB fontos döntést hozott ebben a kérdésben. Mi volt az a fordulópont, amely végül ebbe az irányba terelte a döntéshozatalt?
5: Nem gondolom, hogy egyetlen konkrét fordulópont lett volna. Inkább arról van szó, hogy az olimpiai mozgalom vezetőjeként kötelességünk volt egy világos döntést hozni. Olyat, amely egyértelmű, ugyanakkor a méltányosság és a biztonság elveire épül. Meggyőződésem, hogy az elfogadott irányelv ezt biztosítja, és ezt is fogja nyújtani a gyakorlatban.
4: Egy másik sokat vitatott kérdés a pénzdíjak ügye manapság. Ön szerint ez továbbra is olyan megosztó téma marad, mint korábban volt?
5: Azt hiszem, ez mindig beszédtéma lesz. Számomra azonban a helyzet egyértelmű. Már versenyzőként is úgy gondoltam, hogy az olimpiai játékok jóval többek egy hagyományos sporteseménynél, világbajnokságnál vagy világkupánál. Ez a sport csúcsa, amiért éveken át dolgozunk és áldozatokat hozunk. Az olimpia különlegessége ugyanakkor abban rejlik, hogy 10 000 sportoló érkezik a világ minden tájáról, akik ugyanannyit dolgoztak és ugyanannyit áldoztak azért, hogy ott lehessenek. Éppen ezért úgy gondolom, továbbra is azt az elvet kell követnünk, hogy közvetlen módon támogassuk valamennyi sportolót. Ez számomra olyan alapelv, amelyen nem kívánok változtatni. Ugyanakkor az olimpiai mozgalom felelőssége, hogy egyre több közvetlen támogatást nyújtson a sportolóknak, nem csak olimpikonná válásuk útján és aktív pályafutásuk során, hanem akkor is, amikor életük következő szakaszába lépnek.
1: Posvai Gábor sportért felelős belügyminiszter arról beszélt, hogy az esemény jóval több egyszerű protokoll rendezvénynél. A belügyminisztert Csisztó Zsuzsa kérdezte.
6: 2 héttel hazánk talán legnagyobb volumenű nemzetközi sportesemények kapcsán hova helyezi annak a fontosságát, hogy nem konkrétan aktív sporthoz, hanem sportdiplomáciához kötődő eseményt rendezzünk, hova helyezi el ezt hazánkat az európai vagy a globális sportérképen?
7: Hát mindenképpen egy fontos helyre, ugye itt is elhangzott a bevezető beszédekben, hogy 2 hete volt a bajnokok helye döntő, de hogy az elmúlt 2 hétben is azért volt néhány olyan sportesemény, ami megint csak ráirányította a figyelmet Budapestre, vagy akár Magyarországra, említhetjük a kézilabda Final Four-t, vagy akár a MotoGP versenyt. Ugye ez beleilleszkedik abban a sorban, mert az elmúlt években jellemző volt a magyar sportra, hogy rengeteg világeseményt szervezett, egy fontos sporteseményt szervezett Magyarország. Úgyhogy szerintem ez egy jó alkalom arra, hogy újra megmutassuk, mennyire fontos Budapest, vagy illetve Magyarország számára a sport. Jó alkalom diplomáciailag is találkozni más nemzetek képviselőivel. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen, ha nem is egy bajnokliga döntő szintű esemény, a diplomáció oldalról, illetve a jövő szempontjából mindenképp fontos számunkra is.
6: Ugye ezek a nagy nemzetközi rendezvények azért egy irányba mutatnak, és ön is korábban már megnyilvánult az ügyben, hogy Magyarország olimpia rendezését tulajdonképpen nem került le az elképzelések listájáról. Ebben a tekintetben mit jelenthet egy ilyen rendezvény, és ugye a társadalmi támogatottságot mondta, de szerintem az nincs meg politikai konszenzus nélkül, szóval ez ügyben hogy állunk?
7: Igen, amikor engem erről kérdeztek 1-2 hete, akkor is azt tudtam elmondani, hogy ez egy kormányokon átívelő nemzeti ügy kell, hogy legyen az olimpia rendezés. Ugye erről hosszú évek óta szó van, erről transzparensen, világosan és őszintén kell beszélni. Ha engem kérdeznek, és a magyar kormány álláspontja is ez, mielőtt az olimpia rendezésről konkrétan beszélünk, azelőtt nagyon sok olyan feladatunk van, amit rendbe kell tenni Magyarországon, és amit ön is említett, meg kell találnunk a társadalmi támogatottságot mindehhez, és nem csak egy sima többséget, hanem azt gondolom, hogy a társadalomnak túlnyomó többségének kell támogatni az olimpia ügyét, és ez nemzeti ügy kell, hogy legyen, mindenki érezze azt, hogy ez fontos számára, és szeretnénk is ezt az olimpiát. Ez a rendezvény, ez nem erről szól alapvetően, tehát itt egy éves közgyűlésről van szó, nem is esik erről szó. Még egyszer mondom, mindenképp egy fontos pillanat abban a tekintetben, hogy megmutatjuk, hogy mennyire fontos számunkra a sport.
1: Kedves hallgatóink, én köszönöm a figyelmet, a Nemzeti Sportkrónikát Keszi Dórától hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
9: 17 óra 30 perc, ez a Hazafutás, mikrofonnál Elpap István, megyünk azonnal a bokcsarnokba, hiszen már nem csak a víváson, nem csak az akadálypályán, hanem az úszáson is túl van a mezőny. Pirányi Zsolt és Berelem Ese mindjárt elmondja, hogy állnak a magyar lányok.
2: Jelenleg most érnek vissza az úszodából, a bokcsarnokba, méghozzá két magyar mutatja, a kivetítő Erdősütet és Guzi Blankát, akik jól állnak, tehát mindenképpen éremért és a győzelemért versenyezhetnek majd a zárószámban, a lézerrámban, a futással kombinált lövészetben, ahol tulajdonképpen 5 sorozat lesz az új szabályok értelmében. Ugye az úszás is csak 100 méter volt 200 helyett, és a kombinált számban az eddigi 4 lövősorozat helyett, ahogy mondtam, 5 lesz, összesen 5x600 méter futnak a 3000 méter alatt. Emese, hogy állunk, mit lehet nagyjából sejteni?
3: Hát ez a kulcs, azt hiszem, hogy mit lehet nagyjából sejteni, mert ugye azt az előző bejelentkezések alapján, vagy alatt mondtuk már, hogy mi most a bokcsarnokban ülünk, de az úszást nem tudják medence hiányában ezen a helyszínen megrendezni. Egy kis busszal átvitték a versenyzőket a KSI úszodában, és ugyan volt egy kivetítés, és véletlenszerűen adtak futamokat az úszás helyszínéről, és éppen talán elcsíptünk egy-egy részeredményt Guzi Blanka és Erdős Rita esetében is. Előbbi egyébként megnyerte futamát, mármint Guzi Blanka, Erdős Rita pedig futamában negyedik lett, viszont egy összetett állást azóta sem az interneten, sem a helyszínen sem, semmilyen nagy kivetítőn nem sikerült nekünk megállapítanunk, úgyhogy ezért mondtam, hogy csak sejthetjük, hogy Guzi Blanka és Erdős Rita is jó helyről indul. Ez biztos, hogy jó helyről indul. Ugye az OCR után összetettben Guzi Blanka a negyedik helyen állt, Erdős Rita pedig a hetedik helyen. Guzi Blanka biztosan előrelépett azzal, hogy a futamát megnyerte úszásban, de még egyszer mondom, pontos másodpercet, mert ugye itt másodpercekben beszélünk, ahány ponttal van elmaradva az első helyezettől a második, harmadik, negyedik, tehát át kell váltani azt másodpercre. Egészen eddig, tehát a lézerrán kezdetéig kellett számolgatnunk. Ennek a befutója után azonban már teljesen egyszerű lesz a kép, hiszen itt már úgy indulnak el a versenyzők, ahány másodperc hátrányt összeszedtek. Itt viszont mindent bele futnak, lőnek, és aki először áthalad a célvonalon, az nyeri meg a versenyt. Közben is én nagyon vizslatom itt az internetet, a nagy kivetítőt, ezért egyelőre még nem tudunk pontos információkat a másodpercekről. Azt látjuk, hogy a lányokat a kisbusz már visszahozta az úszás helyszínéről. Guzi Blanka is megérkezett. Ő volt talán az utolsó a versenyzők közül, aki visszaért ide a bokcsarnokba, de ő is megkezdi most már a bemelegítést. Ott állnak a lőállásban egyébként a lányok, futásra és lövészetre készülnek, mert hogy az összes többi versenyszámon már túl vannak.
2: Így van, tehát a bemelegítés zajlik, és aztán 17 óra 45 perckor a tervek szerint megkezdődik a lézerrán a zárószám.
9: Tehát akkor arra megyünk majd vissza a bokcsarnokba, remélhetőleg jövőre már majd lehet követni azt is, hogy hogy áll a verseny az utolsó szám előtt. De most európai sportdiplomáciai sikerrel folytatjuk, hiszen a Magyar Olimpiai Mozgalom tavaly Frankfurtban elnyerte az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlésének rendezési jogát. Ezen a hétvégén ezt rendezik Budapesten, itt tárgyal és összegzi a kontinentális és globális olimpiai mozgalmak közös tennivalóit az Európai Olimpiai Mozgalom. És itt van Kirsty Coventry is, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, akivel Csisztusra beszélgetett.
4: Madam President, elnök asszony, nagy megtiszteltetés, hogy Budapesten köszönhetjük. Tudjuk, hogy az olimpiai pályázatokról most nem beszélhetünk részletesen, még akkor sem, ha éppen Budapesten vagyunk, de fogalmazzunk úgy, hogyan látja ennek a városnak a képességeit, figyelembe véve, hogy milyen színvonalú nemzetközi eseményeket rendeztünk már, és mit gondol egy esetleges multisport esemény megrendezésének a lehetőségéről?
10: So, as as you just said, I'm not, I won't...
5: Ahogy ön is mondja, a jövőbeli érdeklődőkről és pályázókról most nem szeretnék konkrétan beszélni. Ugyanakkor nagyszerű érzés újra Budapesten lenni. Legutóbb 2017-ben jártam itt a vizes világbajnokságon, amely akkor fantasztikus hangulatú esemény volt. Úgy gondolom, hogy Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik. Ezt mindig öröm látni. Már tegnap, amikor megérkeztünk, tettünk egy rövid sétát a városban, és mindenütt családokat láttunk. Embereket, akik sétáltak, futottak, aktívan töltötték az idejüket. Ez a sport igazi ereje. Nagyon örülünk annak, hogy számos ország és érdeklődő fél keresi a kapcsolatot velünk, és közösen gondolkodunk arról, hogyan lehet a jövőben még hatékonyabban népszerűsíteni a sportot és annak értékeit.
4: Nagyszerű. Egy évvel ezelőtt, amikor hosszabban volt módunk beszélgetni, ő még javában kampányolt, és akkor az egyik legfontosabb téma a biológiai nők védelme volt. Azóta a NOB fontos döntést hozott ebben a kérdésben. Mi volt az a fordulópont, amely végül ebbe az irányba terelte a döntéshozatalt?
5: Nem gondolom, hogy egyetlen konkrét fordulópont lett volna. Inkább arról van szó, hogy az olimpiai mozgalom vezetőjeként kötelességünk volt egy világos döntést hozni. Olyat, amely egyértelmű, ugyanakkor a méltányosság és a biztonság elveire épül. Meggyőződésem, hogy az elfogadott irányelv ezt biztosítja, és ezt is fogja nyújtani a gyakorlatban.
4: Egy másik sokat vitatott kérdés a pénzdíjak ügye manapság. Ön szerint ez továbbra is olyan megosztó téma marad, mint korábban volt?
5: Azt hiszem, ez mindig beszédtéma lesz. Számomra azonban a helyzet egyértelmű. Már versenyzőként is úgy gondoltam, hogy az olimpiai játékok jóval többek egy hagyományos sporteseménynél, világbajnokságnál vagy világkupánál. Ez a sport csúcsa, amiért éveken át dolgozunk és áldozatokat hozunk. Az olimpia különlegessége ugyanakkor abban rejlik, hogy 10 000 sportoló érkezik a világ minden tájáról, akik ugyanannyit dolgoztak és ugyanannyit áldoztak azért, hogy ott lehessenek. Éppen ezért úgy gondolom, továbbra is azt az elvet kell követnünk, hogy közvetlen módon támogassuk valamennyi sportolót. Ez számomra olyan alapelv, amelyen nem kívánok változtatni. Ugyanakkor az olimpiai mozgalom felelőssége, hogy egyre több közvetlen támogatást nyújtson a sportolóknak, nem csak olimpikonná válások útján és aktív pályafutásuk során, hanem akkor is, amikor életük következő szakaszába lépnek.
4: Innen lehetősége lesz ellátogatni az 5-tusa világkupára is, amelyet ezzel az eseménnyel párhuzamosan rendeznek Budapesten. Az 5-tusa az elmúlt években többször is bizonyította, hogy képes megújulni és alkalmazkodni annak érdekében, hogy az olimpiai

0: fogva minden érintettel együttműködve dolgozunk. Jelenleg még nem konkrét sportágakról vagy versenyszámokról beszélünk. Első lépésként egy világos, átlátható és mindenki számára elfogadható rendszert szeretnénk létrehozni. Két hét múlva ezt a folyamatot és a hozzá kapcsolódó kritériumokat fogom a NOP-tagok elé terjeszteni szavazásra. Ezután következik majd a nehezebb munka, amikor a sportágakat és versenyszámokat ebbe a rendszerbe kell illeszteni. Ezt azonban szintén a nemzetközi szövetségekkel együttműködve fogjuk végrehajtani minden egyes lépésnél. Várom ezt a folyamatot, és úgy érzem, a sportszövetségek is hasonlóan gondolkodnak.
1: Az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésén Pósfai Gábor sportértfelelős belügyminiszter arról beszélt, hogy az esemény jóval több egyszerű protokoll rendezvénynél, de mindjárt kiderül, hogy mit mondott pontosan a belügyminiszter Csisztus Zsuzsának.
2: Pósfai Gábor sportér is felelős belügyminiszterrel beszélgetek az 55. Európai Olimpiai Bizottság közgyűlése elején. Két héttel hazánk talán legnagyobb volumenű nemzetközi sportesemények kapcsán hova helyezi annak a fontosságát, hogy nem konkrétan aktív sporthoz, hanem sportdiplomáciához kötődő eseményt rendezzünk, hova helyezi el ezt hazánkat az európai vagy a globális sportérképen?
3: Hát mindenképpen egy fontos helyre, ugye itt is elhangzott a bevezető beszédekben, hogy két hete volt a bajnokok helye döntő, de hogy az elmúlt két hétben is azért volt néhány olyan sportesemény, ami megint csak ráirányította a figyelmet Budapestre, vagy akár Magyarországra, említhetjük a kézilabda Final Four-t, vagy akár a MotoGP versenyt. Ugye ez beleilleszkedik abban a sorban, mert az elmúlt években jellemző volt a magyar sportra, hogy rengeteg világeseményt szervezett, egy fontos sporteseményt szervezett Magyarország. Úgyhogy szerintem ez egy jó alkalom arra, hogy újra megmutassuk, mennyire fontos Budapest, illetve Magyarország számára a sport. Jó alkalom diplomáciailag is találkozni más nemzetek képviselőivel. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen, ha nem is egy bajnoki döntő szintű esemény, de diplomáciai oldalról, illetve a jövő szempontjából mindenképp fontos számokra is.
2: Ugye ezek a nagy nemzetközi rendezvények azért egy irányba mutatnak, és ön is korábban már megnyilvánult az ügyben, hogy Magyarország olimpia rendezése tulajdonképpen nem került le az elképzelések listájáról. Ebben a tekintetben mit jelenthet egy ilyen rendezvény, és ugye a társadalmi támogatottságot mondta, de szerintem az nincs meg politikai konszenzus nélkül, szóval ez ügyben hogy állunk?
3: Igen, amikor engem erről kérdeztek egy-két hete, akkor is azt tudtam elmondani, hogy ez egy kormányokon átívelő nemzeti ügy kell, hogy legyen az olimpia rendezés. Ugye erről hosszú évek óta szó van, erről transzparensen, világosan és őszintén kell beszélni. Ha engem kérdeznek, és a magyar kormány álláspontja is ez, mielőtt az olimpiai rendezésről konkrétan beszélünk, azelőtt nagyon sok olyan feladatunk van, amit rendbe kell tenni Magyarországon, és amit ön is említett, meg kell találnunk a társadalmi támogatottságot mindehhez, és nem csak egy sima többséget, hanem azt gondolom, hogy a társadalomnak túlnyomó többségének kell támogatni az olimpia ügyét, és ez nemzeti ügy kell, hogy legyen, mindenki érezze azt, hogy ez fontos számára, és szeretnénk is ezt az olimpiát. Ez a rendezvény ez nem erről szól alapvetően, tehát itt egy éves közgyűlésről van szó, nem is esik erről szó. Még egyszer mondom, mindenképp egy fontos pillanat abban a tekintetben, hogy megmutatjuk, hogy mennyire fontos számunkra a sport világszinten is.
2: De a Nobel-nökének jelenléte azért az ad egy extra súlyt ennek?
3: Mindenképpen, és mi is természetesen beszélgetni fogunk vele, de nem erről alapvetően, hanem nagyon sok egyéb nemzetközi vonatkozású kérdéstől.
2: Még egyetlen kérdés azért a beszédében, én örültem, hogy ezt a személyes vonulatot is megemlített, hogy 7 éves korától asztali tenisszel aktívan, méghozzá nagyon magas szinten foglalkozott, sőt, sportági vezetéshez is ugye közelről látta ennek a feladatait. Mennyire fontos ma is, hogyha a sportállamtitkár Kálnoki Kis Attila személyre gondolok, mennyire fontos, hogy ma olyan ember legyen felelős vezető a sportban, akinek van úgymond a sporthoz kötődő génje és ha nyilván múltja?
3: Szerintem nagyon fontos, hogy legyenek ilyen vezetőink, akik aktív, nem aktív, de egy sportoló múlttal rendelkeznek, de azért ne felejtsük, hogy a vezetés az egy másik szoknak, tehát én azt gondolom az az ideális, ha mind a kettő megvan. A politikának kell kevésbé beleszólni, én azt gondolom, akár a sportági szövetségek életébe. Úgyhogy én üdvözlöm azt, amikor volt sportolók, bekerülnek a sportági szövetségekbe, de kerüljenek be úgy, hogy értenek is a vezetéshez, sportmenedzsmenthez, tehát a kettő az abszolút nem egymást kizár, hanem inkább egymást erősítő tényező kell, hogy legyen.
2: Köszönöm szépen!
1: Belügyminiszterrel Csisztus Zsuzsanna beszélgetett, viszont természetesen hamarabb indították el a kombinált számot, az ötös a világkupán, úgyhogy megyünk is a bokcsarnokba Virányi Zsolthoz és Berelmi.

0: kérdéséhez.
1: Semmi baj, nem maradtunk le a lényegről, viszont megtudtuk az információs forradalom kellős közepén, amikor még a Messenger is összeomlott egy pillanatra, hogy jelen pillanatban túl az első lövészeten, ami nem sikerült jól Guzi Blankának, ő a második helyről kezdte, és Erdős Rita a másik magyar 20 másodperc hátránnyal a fehér orosz lista vezető Hurriában mögött. Szóval egy második és egy kilencedik helyről indult a két magyar, az ötödikre csúszott vissza Guzi Blanka, és a nyolcadik helyen van Erdős Rita, amikor hát kimentek most innen a bokcsarnokból, és kint a Szoborpark környékében futnak egyet, de úgy látom, hogy már vissza is értek időközben a miénk.
2: És azért ez a nagy üdvrivalgás, mert mivel nem láttuk eddig a versenyzőket, csak most, ahogy visszaértek, most látjuk, hogy Guzi Blanka azért az igen jó futók közé tartozik, ezt nem láttuk, ezt tudjuk is, és már ismét az élen halad, ő az első, tehát a futás, illetve a lézerrán szabályait, erről már esett szó a korábbi bejelentkezéseink során, ugye megváltoztatták, most már ötször lőnek a versenyzők, Guzi Blanka pedig továbbra is az élen halad, nézem Erdős Ritát, ő pedig a nyolcadik helyen áll, ugye a kilencedik helyről indult, tehát ő is előrébb lépett, és mind a ketten nagyon jók ebben a kombinált számban. Guzi Blanka egyébként azt mondta, hogy neki egy picit ezt szokni kell, hogy az utolsó szám előtt ott áll az élen, és most ott áll az élen, kettőből egy, elrontott egy lövést, most megvan újra, három jó lövésnél tart már Guzi Blanka, megvan a negyedik is, megvan az ötödik, de sajnos visszacsúszott a második helyre Guzi Blanka, hogyha jól látom, mert ugye a brit
1: így
2: megelőzte.
1: Így van. Bryson megelőzte, nagyon jól lőtt a brit.
2: Clark van most az első helyen. Bryson még csak most fejezi be a lövészetet, úgyhogy Clark, Guzi és a dél-korai Seong áll most így, ez a sorrend, megint elhagyják a bokcsarnokot és kint futnak egy kicsit. Azt a gondolatot még befejezem, amit elkezdtem, hogy ugye általában Guzi Blankának ebben a kombinációban kellett egyébként ledolgozni a korábban összeszedett hátrányát, és nagyon jó a lézer rámban, és nagyon sokszor tudott felfutni onnan, a nem a mezőny elejéről kezdett kombinációban mégis a dobogóra, de ebben az évadban már a világkupákon bizonyított, hogy akkor is tud nyerni, vagy érmet nyerni, hogyha az érről, vagy az élmezőnyből kezdi a kombinációt. Most is ez vált rá, hiszen ahogy említette Zsolt az előbb, a második helyről kezdte a kombinációt, mindössze egy másodperces hátránya, most 2,95 század másodperc a hátránya, és a brit Clark mögött a második helyen fut.
1: És a hangorkán annak szól, hogy Clark, aki nem Bryson, mert Bryson szerencsére lemaradt és nem lőtt jól, szóval, hogy Clark vezette, de hát ott van egy méterre tőle a sarkában Guzi Blanka, aki most nem kapkodja el ezt a futását, itt benne a bokcsarnokban, Budapesten a lőtt is a világkupán, ahol két hét múlva a világkupa döntő lesz, és mivel Blanka egyébként már Kairóban aranyérmet szerzett Bulgáriában, ezüstérmet, ő biztos résztvevője a világkupa döntőnek, de itt is az éremért, az aranyérmért futhat, és az aranyérem meg lehet egyelőre, 4,5 perccel versenyeznek, és Clark mögött a második helyen Guzi Blanka, és azt nézem, hogy a vívás során Guzi Blanka a 8 között pont ettől a brit hölgytől kapott ki, úgyhogy a kedvezményezett a brit volt, de most beérnek a lőállásba, és jön a harmadik lövészet itt az 5x600 méteres futás közben. Gyerünk, Blanka!
2: Azt nézhetjük egyébként, hogy Clark továbbra is vezető, az ötödik lőállásba állt be, ami pedig azt jelenti, hogy az ötödik helyről kezdte a kombinált számot, most mégis vezet, és sajnos sokkal jobban lőtt, mint Guzi Blanka, de Guzi Blanka is befejezi már közben, úgyhogy marad a második helyen. A hátránya azonban egy picit nagyobb lett, mint ami volt a lőállásba állás előtt. Erdős Ritáról se feledkezünk meg egy pillanatra sem, ő most kezdi el a második lövészetét. A kilencedik helyen áll most egy elrontott lövés kettő után, de megvan a harmadik jó is. A negyediket is elrontotta, várhatunk a jó negyedikre, ez most megvan. Megvan az ötödik is, neki közel 14,5 másodperc a hátránya, a kilencedik helyen van. Krejcs Bálint, aki kint volt itt egész héten a bokcsarnokban, ő azt mondta, hogy két magyar érmet remél most a döntő után. Hát az egyikhez nagyon közel vagyunk. Erdős Rita egy picit távolabb.
1: Igen, ő most eltávolodott, visszacsúszott, talán a 10-11. helyen van, de most épp amikor kifutnak a bokcsarnokból, várjuk majd őket vissza a 18 hölgy, a női ötös a világkupa döntőjében. És azt nézem egyébként, hogy ki lehet még itt veszélyes. Hát egyértelmű, hogy a mindig jól futó britek közül Clark, aki egyébként nem annyira atletikus, mint a mögötte ott bizony nagyon szorosan lévő Guzi Blanka, aki ebben a pillanatban most meg is előzi, megelőzi Clarkot, de hát a lényeg majd a negyedik, meg az ötödik lövészet, hogy ott Clark kicsit roncson már, mert nagyon jól lőtt eddig a brit, mind a három sorozatát gyorsan megoldotta, ezért jött fel az ötödik helyről az elsőre, de a zömökebb brit egyelőre a második, a futóversenyben Guzi Blanka pedig az első, de ha nem is kéz a kézben, de úgy fordulnak most be a célegyenesbe, ahol majd a verseny véget ér, és közelednek itt a magyar szurkolók előtt, mint egy 2000 magyar szurkoló a bokcsarnokban, hogy egyre közelebb ugye az újabb 600 méteres futás után a lőállás, ott is van 18-22 tartalék lőállás, és jöhet majd az a negyedik sorozat, ami nagyon jó lenne, ha az összpontosítás sikerülne, és aztán majd most Emese elmondok, hogy talán a 11. helyen Erdős Rita, ő tényleg nem az éremért versenyez, de a lényeg, hogy Guzi Blanka ott van, és megkezdte Clarkkal a csatát.
2: Igen, azt mondta Zsolt, hogy drukkoljunk annak, hogy Clark lőjön rosszul, inkább annak drukkoljunk, hogy Guzi Blanka lőjön jól, mert hogy az előző sorozatokban azért több hiba is belecsúszott, sajnos most is becsúszott, talán nem olyan sok, mint az előzőben, de megmaradt, vagy egy picit ismét nagy lett Clark előnye, mert hogy ő sajnos nem hibázott, amiben reménykedtünk, és tényleg nem akarunk sportszerűtlenek lenni, és nem egy másik versenyző hibájáért szurkolunk, hanem inkább Guzi Blankának. Csak az a szerencsénk egyébként, hogy Guzi Blanka annyira jól fut, hogy ilyenkor, amikor, még hogyha hibázik is lövészetben, azért utána nagyon gyorsan ledolgozza a hátrányát. Csak az lenne a jó, hogyha mondjuk az utolsó etapra nem hátrányt kellene ledolgozni, hanem mondjuk növelni az előnyt. Ebben bízunk, hogy ez mondjuk majd az utolsó etapban, az utolsó szakaszban, az utolsó lövészet után valóban így lesz. Erdős Rita továbbra is a 10. helyen áll. Ugye itt jelzik, hogy az induló pozícióhoz képest ki hol van. Erdős Rita egyet csúszott hátra, Guzi Blanka pedig ott van, ahol volt egészen eddig, mert hogy amíg kint futnak a kivetítőn, azért látjuk a versenyzőket. Guzi Blanka ismét visszavette a vezetést, úgyhogy valóban egy nagyon jó lövészet nem bízunk itt a végén.
1: Nincs mese, mert egyértelmű jobb futás van, tehát amit mondtál, mese még akár a hátrány is beleférhet, de utána nagyon gyorsan le kell hajrázni a britet, és le lehet. Most egyelőre viszonylag nagy fölénnyel. Ilyen fölénnyel mennyi lehet ez olyan? 5-6-7 méter előnnyel Clarkkal szemben. Guzi Blanka tudja, hogy itt a futás során kell összegyűjteni az erejét, persze figyelni kell a légzésére, és mindenre, hogy aztán a lőállásban még javítson egy kicsit, már az előző lövése azért jobb volt, de ez a brit hölgy kifogástalanul lő egyenlőre. Hát én azért csak azt mondom, hogy az ő hibájára is szükség van, de nézzük Blankát, hiszen most, amikor már 9 percen is túl vannak itt a zárók, kombinált számon a lézerrem van, futnak és lőnek egyszerre, következik az utolsó lövészet, és növekszik az előnye. Hát az most már szerintem 10 méternél is több, néhány másodperc. Guzi Blanka most ér oda a lőállásba, és itt a budapesti női ötös a világkupán, a női döntőben megkezdi. Legyen 5 zöld lámpa gyorsan, ott van a brit is.
2: Ott van az első zöld lámpa, meg van a második zöld lámpa, de azt hiszem, hogy a brit behozta sajnos a hátrányát. 4-4-nél állunk ki, hagyja el előbb a lőállás teljesen együtt, és hogyha bízunk abban, hogy Guzi Blankának tényleg valóban jó a futása, és hogyha csak szemmel követjük, és nem azt, hogy mennyi a különbség a két versenyző között, akkor is nagyon jól látható, ahogy szinte egyszerre jöttek ki a lőállásból, mégis pár méter alatt azért jó nagy előnyre tett szert Guzi Blanka, és hogyha a nagy kivetítőre nézünk, és a kinti futást követjük, akkor azt hiszem, hogy itt már nem nagyon van izgulni valónk, mert hogy az valóban az az előny egyre nagyobb, és egyre jobban bízhatunk itt az aranyéremben, ami Guzi Blankát illeti. Erdős Rita egyébként a 9. helyen fut.
1: Nagyon jól jön egyébként a brit, de azért Guzi Blanka előnye növekszik, és Erdős Rita is óriási sprinttel próbál felzárkózni. Guzi Blanka, hát emese jó ómen az olimpián bejött Gulyás Michelnél, és nagyon jön a zömök brit, nagyon próbálja megközelíteni Guzi Blankát, aki azért kellően fárad, nem a legszebb stílusban fut, de lassacskán vissza fog érni ide a bokcsarnokba, és azért itt a hangorkán neki fog kedvezni, eddig bejött az öt lövészet után, biztos vagyok benne, hogy beszurkolja őt a közönség a célegyenesbe, de gyerünk, Blanka!
2: Igen, Igen, és ahogy hallhatják a hallgatók is, visszaért a bokcsarnokba Guzi Blanka, és valóban egy picit szétesett már a mozgása, de Clark olyan nagy hátrányban van, hogy nincs az az izomláz, nincs az a savasodás, ami megállítaná Guzi Blankát, és megfoszthatná őt egy budapesti világkupa aranyéremtől. Ez ugye idén már a második világkupa győzelme lenne, és most már mosolyog, egyre jobban valóban szétesik a mozgása, de itt már ez senkit nem érdekel. Őt a legkevésbé sem, és ebben a pillanatban átszakítja Guzi Blanka a célszalagot. Ő nyeri meg a budapesti világkupát. Clark a második, a brit Clark, aki egyébként mosolyogva futott be a célba, és egyből megölelik egymást Guzi Blankával. Jönnek a többiek, Erdős Rita továbbra is a 9. helyen fut, és ahogy nézem, sem előtte, sem mögötte nincsenek olyan vetétársak. Lehet, hogy elkiabáltam, mert hogy mögötte a finn egy hatalmas hajrával leelőzi Erdős Ritát, így aztán végül Erdős Rita a 10. helyen végez, de hát azt hiszem, hogy azt kell sokszor elmondani, hogy Guzi Blanka megnyerte a budapesti öttusa világkupát. Ez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 3 világkupát, összesen 3 világkupa van egyébként egy idényben, 2 aranyérem, 1 ezüstérem, ami Guzi Blankát illeti, azt említette már Virány Zsolt, hogy a világkupa döntőt is itt rendezik majd Budapesten, és ezzel az eredménnyel már azzal, hogy bejutottak a döntőbe, Erdős Rita és Guzi Blanka is kvalifikálta magát, úgyhogy június végén azt hiszem, hogy ezt az örömet még egyszer átélhetjük, mert hogy ismét futnak itt a lányok, meg hát van azért előttünk még egy férfi döntő, de hát beszéljünk most Guzi Blankáról, Zsolt, biztos te is, vagy téged is szétvet az öröm, mert azért mégiscsak egy világkupát hazai pályán megnyerni, az mindig nagy szó.
1: Nagyon nagy szó, és hát nagyon régen, amikor még más volt az öttusa, akkor ugye Vörös Zsuzsa olimpiai bajnokunk személyében a székesfehérvári női öttusa világkupákon reméltük, szerettük volna, és többször elő is fordult, hogy nyert Zsuzsa világkupát, meg érmet szerzett, de óriási csatákban, tehát ez egy nagyon nagy tett, és most a két magyar egymás nyakában, Erdős Rita gratulál Guzi Blankának, a két remek sportoló barátnő. Guzi Blanka, aki 27 éves, és ennél fontosabb, hogy nyert már aranyérmet a világbajnokságok történetében 2024-ben Kínában a csapattal, egyéniben ezüstérmes volt, és volt EB ezüstérme is 2021-ből, most pedig megvan a második idei világkupa győzelme Kairó után Budapesten a bokcsarnokban, fantasztikus hangulatban, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Kirsty Coventry is jelen volt. Szép magyar siker, egy arany, Erdős Rita pedig 10. a Szóva stúdiójé.
0: Köszönjük szépen, nagy gratuláció Guzi Blankának, és ennyi volt már a hazafutás. Szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Mindjárt kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral, és ne feledjék, 21 órától egyfelől a Ferencváros női vízilabda csapata az Olympiakos ellen bajnokok ligája döntőt vív, másfelől Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel is várjuk Önöket a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Elpap Istvánt hallották. Viszont hallásra.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
1: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
2: A Duna napok az kihagyhatatlan.
1: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
3: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Balogh Bence, Bene Ferenc, Berelmese, Cserjés Bendegúz, Jó András, Katona László, Nagy Máté, Németh Kornél, Regős László Pál, Szilágyi Dóra és Virányi Zsolt. A mikrofonnál Szegő Tibor. A mai műsorunkban több dologgal foglalkozunk, de ezek között is közvetítjük a labdarúgó világbajnokságról, a Kanada-Bosznia-Hercegovina találkozót, mely 21 órakor kezdődik. Egy időben női vízilabda mérkőzéssel, ugyanis döntőt játszik a bajnokok ligájában a Ferencváros Telekom, a görög Olimpiákosszal, de egyéb dolgokat is majd szóba hozunk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Kezdjük azonnal női vízilabdával, hiszen a Ferencváros női és férfi csapata is bejutott a máltai négyes döntőbe, de hogy milyen utat jártak be, arról készített összeállítást Cserjés Bendegúz.
6: Gól! 11-11!
7: Ferencváros női vízilabda csapata a Bajnokok Ligája mostani idényében a C csoportban kezdte a menetelést. Az első ellenfél a görög Vuliagmeni volt, amely ellen nem sikerült a nyitány a zöldfehéreknek. Bár az első negyedben négy elment a Fradi, a görögök ledolgozták a hátrányt, az állás 11-11 lett, majd a Vuliagmeni 5 méteresekkel nyert. Egy héttel később már jött a javítás, az olasz Rapallo ellen 17-14-re győzött Matajsz Márk együttese. A sorozatban a legnagyobb győzelem következett, aztán a Fradi 21-8-ra legyőzte a német Spandaut. A csoportkörben tehát három mérkőzés után két győzelem és egy vereség volt a Ferencváros mérlege. Jöttek a visszavágók, és ezúttal sikerült legyőzni a Vuliagmenit 13-8-ra. A maradék két csoportmérkőzés sem okozott különösebb nehézséget. Ferencváros Rapallo 16-13 és Ferencváros Spandau 22-12. Utóbbin a harmadik negyedben 9-szer talált be a magyar csapat. A csoportból így 5 győzelemmel és egy vereséggel az első helyen jutott tovább, ellenfele pedig az A csoport másodikja az UVS-e lett. A két csapat először áprilisban találkozott a BL-ben egymással. Ezt a Ferencváros 16-9-re nyerte, így nagy előnyből várhatta a visszavágót. Ekkor így értékelt a zöldfehérek vezetőedzője, Matajsz Márk.
8: Itt az utolsó negyed, hát picit negatív fénytörésében mennyire látod még azt, hogy azért csináltatok egy plusz hetet az odavágó első mérkőzésén?
9: Hát először zsatak a csapatomnak, az UVS-nek is, úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzés játszott a két csapat egymás ellen. Kicsit úgy érzem magam, mint egy hegymászó, aki egy nagyon nehéz helyre fölmegy, és a vége előtt 50 méterrel már nem akar tovább menni, visszalép kettőt. Álomszerű játék, álomszerű kezdés, minden működött. És megint sikerült egy 5-1-et csinálni az utolsó negyedbe. Ezt még tanulnunk kell, át kell beszélni, most lesz több mint egy hónapunk, de az összességében ez a 7 gólhoz gratulálok a csapat.
8: Áromszerű játékot mondtál, minden működött, de mi az, ami leginkább megragadható? A gyorsaságotok és a kemény védekezésetek az nagyon jól fizetett ma.
9: Igen, hát a 16 gól önmagáért beszél, hoztuk azt a játékot, amit ez a csapat tud, de kiemelném a védekezést élén a Bogival, nagyon jól védett, rengeteg blokkunk volt, ami a végén viszont elmaradt. Már nem voltak ott úgy a blokkok, nem voltam feszes a történet, kiestünk az emberekre, csinálták az ötméteréseket rólunk, ami nem fog beleférni, hogyha mi olyan célokat akarunk elérni, amit kitűztünk magunk elé, de összességében azért elégedett vagyok.
8: Nyilván azért ez valahol tudat alatt is kódolva van, amikor 11-el megy egy csapat egy BL negyed döntő első mérkőzésén, akkor azért nagyon nehéz lehet fenntartani ezt a koncentrációt. Edzőként hogyan próbálod meg majd ezt kezelni, utalta rá visszatérő?
9: Igen, lehet mondani, hogy ez törvényszerű, amikor egy csapatsportában látjuk, kézilabdában is akár, hogy elmegy egy csapat sok góllal, ott van egy törvényszerű megtorpanás, visszaesés. Ezen kell javítani, hogy ne legyen. Legyen egy pici visszaesés, de ne ekkora.
7: A visszavágót májusban rendezték, a mérkőzés gólgazdagabb és kiélezettebb volt, de a Ferencváros másodszor is nyert 18-16-ra, így könnyedén jutott be a máltai négyes döntőbe. Az elődöntőben az ellenfél a Szent Andreu volt.
6: Jön előre a Fradi, válja jobb oldalt, keresztpasszal találja meg a csapattársát. Megint középen van egy szabálytalanság, talán emberelőnyt fújnak most a játékvezetők. Ki kell használni, tehát 3-0-nál már mit lehet mondani ilyenkor? Szilágyi szemben a kapuval, nem, Plevritu az, és aztán végül sikerül gólt szerezni az elsőt a mérkőzés során. Unaszonyja, talán akitől legkevésbé várta a ferencvárosi közönség, meg a magyar közönség. Szépít a Fradi, 3-1, most már fél percen belül a csapatok az első negyedben. De most már minden egyes 8 percet meg kéne nyerni a Fradinak, annak érdekében, hogy a BL döntőjébe jusson. Palacio Lindét kiállítják a játékvezetők, 7 másodperc van a támadó időből. Ha nem lövi el a Ferencváros, most éppen Leimeter kezében ellövi, kivédi a kapus, és aztán Szilágyi nem tudja bevágni. Ezt is védi. Aztán Terre Márti. 6-3 az állás akkor, amikor eltelik egy fél idő a Ferencváros-San Andreu mérkőzésből. Jön előre a Fradi, gyorsan Szilágyi szemben a kapuval, ütik, vágják, egyelőre nem fújja a játékvezető, de nem is kell. A jobb sarokba bevágja a labdát. 7-5. Na ez nagyon kellett. De egy rossz megoldás tőlük, aminek következtében Nesmé már indíthatná akár Beatriz Ortizt, a bal oldal teljesen üresen meg is kapja a labdát. Ha keresztbe teszi, akkor ott az újabb akciónak a végkifejlete, vagy éppen Plevritu a gólszerző. Ő szemben volt a kapuval 8 méterre ráadásul, és aztán pattintva kicsit beleért azért Terre Márti is, a bal sarokba vágja a labdát. Szép megoldás, egy gól közte. Szilágyi nem lövi el egy-két lóba után, majd aztán oldalra Plevritu, mégpedig Beatriz Ortiznak. Plevritu szemben a kapuval egy-két blokkoló kéz, aztán Beatriz Ortiz a bal szélen, Plevritu ellövi gól! 10-9, 5 perc, 18 másodperc van hátra a mérkőzés rendes játékidejéből. A görög a második félidőben a harmadik gólját lövi. Egy gól a különbség. Leimeter szemben a kapuval. Mindenféleképpen gólt kell lőnie a Fradinak, hogy döntetlen legyen legalább az állás. Gól! 11-11! De Fries! Szerintem egy pillanatig se volt valójában kontrollálva, amikor a labda a kezében volt, de be tudta lőni. A spanyolok kezdik, Nesmé a kapuban, és aztán megvan az első védés. A bal sarok felé próbálta lőni Palacio Linde, a csapatkapitány, de Nesmé megfogta. És ennek csak akkor van értelme, mármint értéke, inkább úgy fogalmazok, hogyha a másik oldalt majd Beatriz Ortiz bevágja a saját ötösét. Vele szemben Terre Márti, Beatriz Ortiz nem tudja belőni. Elena Ruiz Baril talán a mérkőzés legjobbja jöhet, és ő végezheti az ötöst. A bal felsőbe vágja, nem tud hibázni a mai mérkőzésen, és így zárja a találkozót. Megint lohol az eredmény után az FTC. Plevritu lövi, bent a kapuban. Bepattintotta ráadásul, 1-1. Tehát Ariadna Ruiz Baril ellövi gól a jobb felsőbe, 2-1. Szilágyi tehát kiemelkedik, ellövi gól. Ez volt a legbiztosabb eddig. Terre Martinak nem volt sok esélye. A spanyoloktól most Williams jöhet, és a magyar csapatban pedig Kis Alexandra váltja Nesmét. Williams bedobja a bal alsóba. Mindenféleképpen be kell dobnia és be is dobta ráadásul Guri Satti. 3-3-4 kör után jön az ötödik kör, itt aki hibázik és a másik bedobja, akkor már végeredményt hirdethetünk. Anton Teát. Megfogja kis Alexandra! A jobb alsóba ment a labda, de hát kisnek az első labda érintése a mérkőzés során védést ér, és hamarosan jöhet a Fraditól egy mezőnyjátékos annak érdekében, Leimeter Dóra, talán, ha jól látom, igen, hogy a BL döntőbe dobja az FTC-t. 2021 után a Dunaújvárost követően legyen egy újabb lehetősége. Hát most a Fradinak. Leimeter eldobja. Gól! Bajnokok ligája döntős a Ferencváros. 5 méteres párbaj során egyszer vezet a Fradi az egész mérkőzésen, bár az 5 métereseknél az eléggé egy pozitív dolog. És így bejut a döntőbe, és 4-3-ra megnyeri az 5 méteres párbajt az FTC, és ezzel a párharcot is.
7: Az izgalmas mérkőzés után Matajsz Márk vezetőedző így értékelt.
10: A klub történetében először a női csapat is ott lesz a Bajnokok Ligája döntőjében, de ennyire volt idegörlő ez a meccs, mert hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de hát nyilván a legvégén kell örülni.
9: Igen, ezt nyilatkoztam is az előbb, hogy el kell ismerni, nem játszottunk jól, nem kezdtük el a mérkőzés, kicsit megilletődötten, és az ellenfél folyamatosan 2-3 góllal el tudott lépni, amiből viszont föl tudtunk rendszerint állni. Ez mutatja a csapatnak a tartását, az erejét mentálisan, mint fizikálisan. Ez a csapat ezt tudja, nyilván ennél ez a sokkal jobb játék kell majd a döntőbe, de nyilván most örülünk nagyon, én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azért látszott rajtuk, hogy a rossz játék ellenére a végén helyén volt a szívük, az eszük, és hát a végén a Bog és az Alexandra hozta, amit tud, és kivétek 2-5-öst. Nyilván kell ehhez szerencse is egy ilyen meccset megnyerni, de összességében tényleg ez egy nagyon-nagyon kemény meccs volt. Tehát izgalmas volt, de végig volt tartásunk, és ez tényleg le a kalappal a lányok előtt.
10: Igen, a kezdés az elég idegesnek tűnt, ahogy mondod is, viszont a meccs közben többször volt lehetőség az egyenlítésre, és végül is csak a legutolsó alkalommal sikerült ez. Mit jelent számodra visszajelzésként, hogy a legvégéig kitartott a csapat, és végül is megcsinálta?
9: Hát az, hogy ez egy igazi csapat. Én elmondtam nekik a meccsőt, hogy én tényleg megtisztelve érzem magamat, hogy az edzők lehetek. Egytől egyik egy szuper nagy játékosok, jó játékosok és jó emberek. Nagyon együtt van a csapat, egymást szeretik, engem nem kell szeretni nyilván, de jó látni őket nap, minden nap a konditeremben, hogy dolgoznak a vízbe, a parton, csapatprogramokon együtt van, tehát tényleg ez a csapat együtt van, és úgy gondolom, hogy ez szerencsé kicsit visszaadott nekünk.
10: Az 5 méteres párbajban végül a kapus cserét meghúztátok, ez mindig nagyon kockázatos, mert nagyon nehéz lehet ilyenkor beszállni a vízbe, de az, hogy Szandra ezt megcsinálta, az róla is mit árul el, ez mekkora fegyvertény?
9: Ismerjük a Szandrát, személy szerint volt hozzá szerencsénk, hogy Szentes edző volt, és a Magyar Kupa elődöntőben ő a Eger játékosa volt, és kivétte a szemünket köztük 5 méteres is, tehát ismerjük, hogy ő mit tud, a Bogi szintén. Nyilván ez egy lutri az 5 méteres, most tényleg a szerencse mellénk, hát én nagyon, hát nem igazságtalan tartottam volna, mert tényleg a Szandra jó játszott, vezetett végig, de megérdemeltük mi is szerintem ezt a győzelmet.
7: Most pedig egy játékos, Szilágyi Dorottya következik.
10: Úgy nyerte meg a Bajnokok Ligája elődöntőt a csapat, hogy egy másodpercig nem volt előnyben ezen a mérkőzésen. Milyen volt kezelni a nyomást ott meccs közben, és mekkora így az öröm a végén?
11: De nyilván nagyon nagy az öröm, azt gondolom, hogy bármennyi góllal jártunk volna, hogyha nem ötösök láttak volna, pont ugyanakkor lenne most az örömünk, hiszen elértük ezt a célt, mehetünk tovább a következőre, és nagyon rosszul kezdtünk, azt gondolom, hogy nem kezeltük jól talán az elődöntő nyomását a mérkőzés elején, viszont talán a harmadik, negyedik negyedben úgy megmutattuk az igazi oldalunkat, vagy játékunkat, és nagyon büszke vagyok a csapatra.
10: A második félidőben, amikor sikerült jobban zárkozni, szerinted mi az, ami után megnyugodott a csapat, mert például Plevritu is elkezdte lőni a gólokat, tehát úgy tűnt, hogy mindenki egy picit nyugodtabb már akkor.
11: Nem igazán tudom, hogy mitől jött ez a változás. Talán az volt érezhető bent a medencében, hogy ők jobban elfáradtak. Azért nekünk tényleg hosszú a kis padunk, azt gondolom, hogy mindenki nagyon jó formában van. Talán a formaidőzítés az jól jött ki most. Nem tudom, nyilván vissza lehet nézni a mérkőzést, és akkor többet fogok tudni mondani, de úgy oxigénhiányos állapot után nem nagyon tudok sokat mondani.
10: Ugye azért erősített a Ferencváros többek között veled, hogy meglegyen a BL döntő. Most, hogy erre készülhetsz, hogy fogsz tekinteni erre a meccsre? Mondjuk klub szinten ez lesz a legnagyobb meccsed?
11: Játszottam már BL döntőt, és szeretnék most nyerni is egyet.
7: Az 5 métereseknél fontos szerepet kapott kis Alexandra, most őt hallhatjuk.
10: Szandra, nem sokat voltál ma a vízben, de amit ott töltöttél, az borzasztóan fontos volt. Neked ez mekkora megnyugvás ilyenkor, hogy a mindent eldöntő 5 méteres kivétted?
11: Hát én nagyon szeretem alapból az 5 métereseket, de ezt a többiek is tudják akár edzésen is. Ez egy nagyon jó érzés amúgy. Talán az egyik legjobb, hogy főleg az, hogy az utolsót ki tudtam fogni, ugye. 2 lehetőségem volt. Élni kell azzal, amit kapok, szóval remélhetőleg ez meg is mutatta, hogy éltem vele.
10: Nyilván van ebben már gyakorlatod, de hogyan pörgeted fel magad ilyenkor, amikor a meccset a kispadon töltöd, de tudod, hogy szükség van rád a legvégén?
11: Igazából szerintem ez fejben dől el. Annyi ilyen büntető párbajban volt nekem is részem, és itt igazából az ember nem tud hibázni a kapus szempontjából. És szerintem ez nekem általában mindig egy pluszt ad, és inkább motivál, hogy úristen, ez egy ilyen kis szupermenes vagy szupermenes dolog lehet.
10: Érdekes este volt abban a szempontból, hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de mégis a Ferencváros örülhet a végén. Ugye lefújás után hogyan kezelitek ezt az eredményt, milyen hangulatban tudtok így a döntőre ráfordulni?
11: Hát igen, nagyon hullámzó mérkőzés volt, többször volt lehetőségünk az egyenlítésre is a mérkőzés folyamán, de mindig azt mondják, hogy a legvége számít, és ugye nyertünk, most pihenünk, van ugye egy nap, hogy felkészüljünk a következő mérkőzésre, a következő ellenfelünkre. Mindenképpen boldogak vagyunk, és ma még örülünk, de holnap meg már fókuszban kell lennünk a döntőre.
7: Nem akármilyen mérkőzésen jutott be a Ferencváros a mai döntőbe, amelyet 21 órakor rendeznek az Olimpiákosz ellen. A női válogatott korábbi szövetségi kapitánya Mihó Katilla így várja a mérkőzést, Olasz Gergő kérdezte őt.
12: Hát fantasztikus vízilabdát játszanak az Olimpiákoszba. Ez is nagyon érdekes, mert van egy abszolút speciális védekezési forma, ami ma már elterjedt a világviszonylatban is. Kanadai védekezésnek hívjuk, de igazándiból ez nem kanadai védekezés, csak a jelenlegi görög kapitány, a Harris mester, amikor Kanadában volt, akkor közben az Olimpiákosznak az edzője volt, és volt, és ezt a védekezési stílust pont, hogy az Olimpiákosznál honosította meg, csak onnan vitte Kanadába, mégis így terjedt el. Az Olimpiákosz azóta is játsza ezt a rettentően kellemetlen védekezési stílus, sőt nem csak, hogy játsza, hanem ez az ő védekezési stílusuk, ami nagyon nehezen feltörhető, és ebből egy iszonyatosan gyors kontrákra épülő játékot tudnak játszani. Úgyhogy azt kell mondanom, amit tegnap is mondtam, hogy a Fradinak az esélye az, hogyha át tudja vinni ezt a játékot egy olyan erővízilabdába, amiből viszont ők tudnának fordulni, és amiből ők tudják kihasználni a sebességüket, mert az esetükben is azért nem csak a Vaivanda, de akár a Bea Ortiz vagy a Plevritu, de talán Keszthelyirittát is mondhatom, vagy Szilágyi Dorkát, tehát olyan kunaszonyát, tehát olyan sebességű játékosaik vannak, akik ebből a típusú szoros emberfogásból, labdaszerzéseknél akár kettős fórokat is vihetnek, és tegnap is ezzel fordították meg a mérkőzést.
13: Ki vagy kik lehetnek azok a játékosok az Olimpiákosztól, itt most azért világklasszis játékosokról beszélünk nyilvánvalóan, akikre nagyon oda kell majd figyelni a Ferencvárosnak, mert egyszerűen annyira kiemelkednek posztjukon, vagy van-e egyáltalán olyan játékos az Olimpiákosznak, aki nem emelkedik ki?
12: Nem jellemző, hogy ilyen játékosuk lenne, tehát még egyszer mondom, ők is hasonlóan a Ferencvároshoz egy abszolút profi klub, tehát ők is a győzelemre rendezkedtek be. Felsorolhatom jelenleg a görög válogatott játékosait, de szinte kivétel nélkül ebbe a csapatba játszanak, tehát hogy ez a csapat azért tehát nem csak klub szinten játszik és szokik össze, hanem válogatottba is együtt dolgozik a nagy részük, kiegészülve mondjuk azzal az Abby Andrews-dal, aki balkezesként több mérkőzésen is meghatározó teljesítményt nyújtott, és még ezt az erős csapatot is a vállára tudta venni. De mondhatjuk csak a centereiket, vagy a fiatal lövőiket, Siutit, Trihát, tehát olyan játékos állománya van az Olimpiákosznak, amit bárki elfogadna.
7: Mihó Katillát hallották a ma esti döntő előtt. A napokban játsszák a férfi mezőnyben is a döntőket, ebben a magyar csapat szintén az Olimpiákosz ellen játszik, csak éppen a bronz mérkőzésen, hiszen a Fradi az elődöntőben 5 méteresekkel kikapott a Barcelonéta ellen. A Fradi a küzdelmeket a Brescia, a Nagyvárad és a Primorac ellen kezdte, és mindössze egy vereséggel tovább jutott a nyolcaddöntő második szakaszába. Az első ellenfél az olasz Prorecco volt, és nem sikerült jól a kezdés, a Fradi 13-9-re kikapott. Az első negyedben egy gólt sem szerezve, miközben a Prorecco már 5-tel vezetett. A csoport másik két ellenfele már könnyebbnek ígérkezett, a Hannover ellen 21-13-ra, a Mladost ellen 15-10-re nyert a Fradi. Ezután jött a visszavágó a Prorecco ellen, ami már lényegesen jobban alakult.
14: A jobb kapufához adtuk fel a labdát Fekete Gergőnek, aki egyből tüzelt, hát eléggé rossz lövés volt, megmondom az őszintét, de aztán szerencsére Nikózia valahogy beügyetlenkedte a saját kapujába, elsőre kapufára ütötte, utána pedig úgy kapodott a kezével, hogy átjutott valahogy a gólvonalon a labda. Manherz Krisztián tarthatatlan ember előnyben, kiválóan játszik, 4-ből 4 egyelőre az ő mérlege előnyből. Ugye Haverkamp Bence volt az, aki még be tudott állni szintén ember előnyből, ő 1-ből 1-el áll, és még Fekete Gergő az egyetlen olyan magyar Vámoson kívül, aki már hibázott lövést, de Vámoshoz képest neki már van egy darab gólja, amelyet hogy szerzett? Hát nyilván ember előnyből. Rádoc is a második 5 métereséből már nincsen gól, mert Fogel tudta, hova fog menni a labda, oda laposan a bal kezéhez, meg is fogta. 6 gól bizony a különbség, még mindig 10-4-re vezet a Fradi, már 1 perc, 10 másodperc eltelt ebből a harmadik játékrészből, és mire befejezem a mondatot, sajnos a rekkóiak be tudnak találni, megvan az első gól, tehát ebben a harmadik negyedben és ebben a második félidőben. Folyamatosan az adókapok jellemző a csapatokra, hol támadásban, hol védekezésben, de hát a Fradi egyáltalán nem akar adósa maradni a Reccónak. Ebben az utolsó negyedben az első gólt Canella szerezte, úgyhogy hosszú idő után megint csak 2 gól volt a csapatok között, ugye Giacomo Canellának ez volt a 4. gólja a mérkőzésen, de szerencsére támadásban nem állt le a Fradi, Fekete Gergő labda nélkül kiharcolt egy kiállítást, ezt követően pedig gyorsan kihasználta az előnyt a Fradi, mert amíg kiállt valaki feketéről, addig ő ezt ki is használta. Egyébként Paviár volt az, akit kiállítottak róla. Fekete megkapta a labdát és bevágta Nikózia feje fölé. Hát most aztán végképp fontos lenne gólt szerezni, mert azzal tényleg eldőlne minden. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből 7-6-ban, tehát csak úgy, ahogyan azt mondjuk már kézilabdából megszokhattuk. Lekerült a labda Irving, ez a jobb szélre már csak 10 másodperc. Nifúvió középen már csak 8. Kap egy szabad dobást, vele szemben Jansik védekezett kiválóan. Nifúvió tovább rakta a társához Kondémihez, aztán megint tovább ment a labda, felpróbáltak fölrakni a fához. Ez nem sikerült, és üres a kapu. Úgyhogy Jansik még megpróbálkozhatott egy lövéssel. Megvan Jansik Szilárdnak a második gólja a mérkőzésen, amivel a Ferencváros elviszi a 3 pontot Genovából, a Recco otthonából. Még egyszer, tehát a végeredmény Prorecco Ferencváros 14-16.
7: A maradék 2 meccsen nem hibázott az FTC, a Hannover ellen 17-8-ra, a Mladost ellen 16-10-re nyert. Ezzel 15 pontot gyűjtve a második helyen zárta a B csoportot, ellenfele így az A csoport elsője, a Barceloneta lett, aki hibátlanul végzett a kvartettben. A máltai elődöntőben tehát Ferencváros Barceloneta mérkőzést rendeztek csütörtökön.
15: Most jól védekezni kell. Ki a kötélre a labda, mégpedig most Buriánnál van a labda. Szemből jön a lövés és a gól. Megszerzi a vezetést a Barceloneta Velotto góljával. Tehát a katalánoknál az előny pedig már de Toro majdnem visszatérhetett. 1 másodperc volt hátra az ember hátrányból, de nem tudott azonban már a pályára kerülni vissza a medencébe. Hát ezt megnézte, és nagyon csúnyán, hát már mint szépen az ő esetében a bal sarokba vágta a labdát Velotto. 10. gólja már a Bajnokok Ligájában, ezen a mérkőzésen az első, és 1-0-ra vezet a Barcelonita a Ferencváros ellen. Velottót fogja meg most éppen De Toro, de tovább tudja tenni a labdát Casabellának. Középen bent egy játékos, természetesen Jansik fogja is. A Barcelonita játékosát távoli lövés, gól Velotto. 3-2, akkor amikor 6,5 másodperc maradt a nagy órán, ennyi van hátra az első negyedből. Nincs lövés, Ecsenike balkezesnél van, egyel tovább tesz, és aztán van gól, meg lövés is, Velottót nem tudja tartani egyelőre a Ferencváros. 5-3, úgyhogy Velottónak ez most már a 3. gólja a mérkőzésen. Nem lesz gól, nem lesz ferencvárosi lehetőség, és ugyanúgy, mint a hölgyeknél, itt is a spanyol csapat vezet egy fél időnyi játék után. A férfi vízilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében Egy fél időnyi játék után Barcelonita Ferencváros 6-3, ennél már csak biztos, hogy jobb lehet a második játék rész. Túl a félpályán, nincs megúszó ember egyelőre, mellette egy-két játékos, például Argyropoulos az egyik lehetőség, vagy éppen Manherz úszik inkább oldalra, és még Vári! 6-5! Hát nem játszik a másik, Vince, akkor nem ordítanék, de Wendel gólt lőtt, és még ráadásul az elsőt is, a második kísérletéből. Egy jó 15, lehet, hogy volt az 20 méter is, hogy vitte a labdát, aztán már úgy látta, hogy ott 8 méterről csak ellővi, ha nincs még előtte, ráadásul blokkoló kéz. Két gól itt a második félidőben, Vígváritól az első, 6-5, de még mindig a Barcelonétánál az előny. Mondom, Nyéki Balázs még nem kért időt a mérkőzésen, lehet, hogy nem most kell értelemszerűen azért. Manherz szemben a kapuval gól! 7-7! Manherz második gólja. Vámosnál van középenben csak egy ember, Nagy Ákos valójában, de most már beúszott oda a Fekete Gergő is. Vámos a keresztpassz után vissza, másik oldalra, és benn van! Benn van! Argyropoulos 8-7, vezet a Fradi! A Fradi nem fog gólt lőni, maradt 9 gólnál. Jön a Barcelonéta előre, Aguirre indítani tud. Jó az átadása, Unai Biel nem fog lőni. Vége, vége. 5 méteres párban jön. Nem örülnek ennek a spanyolok, de még a Fradi játékosai, vezetőedzője sem, senki sem. Manherz és vele szemben Aguirre kapus. Manherz a mérkőzés során lőtt neki már 2 gólt 8 kísérletből. Na most itt egy újabb, egy 9. a mérkőzésem. Manherz Krisztián vagy Aguirre? Manherz! Vezet a Fradi! 1-0, Sanahuja bevágja. A bal felsőbe 1-1-1 kört követően Dusan Mandic, vele szemben pedig Aguirre. Jön az 5 méteres kapufa. 6-ossal Ecsenike. Ő dobja Fogelnek be a kapuba. Fekete Gergő jön, neki jó mérkőzése volt. Dobott 2 gólt, voltak jó megmozdulásai. Kivédi Aguirre. Unai Biel gól. 3-1. A Vámos bedobja. 2-3. De a helyzet az, hogyha most bedobja a labdát a következő Barcelonéta játékos, akkor bejut a Bajnokok Ligája döntőjébe a Barcelonéta. És Vogelnek védenie kell. Jön a lövés és gól, bent van. Ferrer Valls a döntőbe dobja a Barcelonétát. 4-2-re megnyeri ugyanis az 5 méteres párbajt a spanyol bajnok. És története során akár 12 évet követően ismét ott lehet a Bajnokok Ligája legmagasabb fokán, ami azt jelenti, hogy a döntőbe kerül.
7: A mérkőzés után Nyéki Balázs vezetőedző értékelt.
16: Nem kezdtünk jól, mondhatjuk ezt is, és ezt is kell mondani, nagyon rosszul kezdtünk igazándiból, de visszajöttünk, és azt gondolom, hogy a második fél időben, különösen a negyedik negyedben már mi irányítottuk a mérkőzést, meg volt a lehetőség, hogy lezárjuk a meccset. Néha nüanszokon múlik, hogy valaki győztes legyen, és győztes karakterré váljon, most ez nem nekünk jött össze. Van ilyen, a sport ilyen, azért nyilván itt a végén pont az jutott eszembe, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a Novival játszottuk az elődöntőt, ugyanegy ennyi múlott, hogy mi jussunk a döntőbe, vagy a Novi, és mi legyünk a Bajnokok Ligája győztesek, és az egész életünk, vagy a sportkerünk egy kicsit máshogy alakuljon. Néha ennyi múlik, de azért már letettünk elég dolgot az asztalra, hogy tudjuk értékelni azt, ami magunk mögött van. Ettől függetlenül a bronz érmet szeretnénk megszerezni nagyon, bár most a játékosok fejében nyilván nem ez van, de tudom, hogy harcosok is fel fognak állni.
7: A Ferencváros férfi vízilabda csapata így jutott a bronzdöntőbe, ahol az Olympiakos ellen játszik holnap 19 órakor. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük, de mindenek előtt figyeljenek a Ferencváros női csapatára, amely ma aranyéremért játszik 21 órakor, szintén az Olympiakosszal.
5: Cserés Bendegúz összeállítását hallották.
17: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsor ajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Gozi Blanka a világkupa győztes Budapesten, életbe lépett a kötelező uniós migrációs paktum, napos marad az idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Aranyérmes lett Gozi Blanka a budapesti öttus a világkupán. A Diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel a végén brit ellenfelét lehajrázva lett első. A másik magyar döntő Erdős Rita a tizedik helyen végzett. Szombaton is két magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfi döntőben. Bőm Csaba a csoportjában negyedik lett, míg Kolesár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. A háromszoros címvédő Varga Ádám megnyerte pénteki középfutamát K1 500 méteren, ezzel bejutott a döntőbe a Portugáliában zajló olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Mellette mindkét magyar páros is bejutott a fináléba K2 500 méteren. Az újfalvi Laura Csikós Zsóka, valamint Kuruc Levente Fodor Bence dúó is érdekelt lesz a vasárnapi döntős programban. 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A csoport másik mérkőzésén Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A spanyol másodosztályban szereplő Girona labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Győrrel magyar bajnoki címet szerző Alexander Piscsúr. Az ukrán U21-es válogatott támadó 5 éves szerződést kötött új klubjával, amely ebben az idényben esett ki a La Ligából.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Felemelik az ukrán katonák fizetését, jelentette be az ukrán elnök. A hátországban szolgálatot teljesítőknek átszámítva legalább 280 ezer forint, míg a front első vonalában harcoló gyalogosoknak átlagosan csak nem 3 millió forint jár majd. Volodymyr Zelenszky közölte, minél több harci feladatot hajt végre egy katona, annál magasabb lesz a juttatása. Az elnök hangsúlyozta, Ukrajnának vannak erőforrásai a katonai bérek emelésére. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, de csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratokvél Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a jövőben több módosítás is várható, egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogathassa a kadétokat. Országszerte csak nem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. A központi helyszín Budapest, ahol a Hősök terén és a Városligetben jógával, falmászással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érteklődők. A sportfesztivállal arra hívják fel a figyelmet, hogy a mozgás nem csak a fizikai állapotra, hanem a lelki egyensúlyra és a mindennapi teljesítményre is jó hatással van.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben szakaszosan lassul torlódik a forgalom. A főváros felé közlekedőknek érdemes az átterelt belső sávot választania. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Marad a meleg nyárias idő, éjszaka többfelé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 6 perc múlva 3:47. A Formula 1 katalán nagydíj első mai szabad edzését a Mercedes-es George Russell, a másodikat pedig a címvédő McLaren-es Lando Norris nyerte. A két gyakorlásról Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakújságírója beszélt Balogh Bencének, és Barna a beszélgetés során kitért arra is, hogy a múlt heti monakói nagydíj végeredménye ismét megváltozott.
2: Mielőtt a katalán nagydíjról beszélnénk, még vissza kell térnünk egy kicsit a múlt heti monakói nagydíjra, ami nem is a pályán volt nagyon izgalmas, hanem inkább a zöld asztalnál, hiszen már majdnem egy héttel a monakói verseny után ismételten változott a sorrend.
3: Így van, legalábbis ami az első három helyezetet illeti, hiszen mégsem Isaac Hadjar, hanem végül a Pierre Gasly kapta meg a harmadik helyet, és az annak betudható, hogy a versenyen többen, a monakói versenyen többen időbüntetést kaptak, amiatt, mert a rendszer úgy érzékelte, hogy átlépték a box utcai sebességhatárt, ami ugye Monakóban 60 km/h, és hiába állították váltig ezek a versenyzők, hogy már időben és hamar megnyomták a sebességkorlátozó gombot, és nem lehetséges, hogy ők túl gyorsan hajtottak. Ott akkor a sportfelügyelők kezében nem volt más adat, csak az, amit a hivatalos időmérő rendszer mutatott, és ez pedig az állapította meg, hogy gyorsan haladtak. Ugye érdekes, mert az F1-ben nem olyan rendszer van az időmérésre, vagyis a sebességmérésre, mint mondjuk a közutakon, nem egy ilyen trafipax jellegű vagy radar jellegű eszközzel mérik a sebességet, hanem különböző időhurkokat állítanak fel a box utcában bizonyos különbséggel méterenként, és ez alapján állapítják meg tulajdonképpen, a távot elosztják az idővel, és miután az Alpine a monakói nagydíj után benyújtotta a felülvizsgálati kérelmet, az FIA és az FOM, amelyik a hivatalos időmérésről gondoskodik, elismerte, hogy az első szakaszon, az első ilyen szakaszon rosszul számították ki a távot, korábbi évnek a távját számították, és nem az aktuálisat, úgyhogy az FIA-nak a sportfelügyelői is ez alapján, az új bizonyíték alapján újra nyitották ezt az ügyet, és bizony azt állapították meg, hogy Gasly valóban nem lépte túl a sebességkorlátot ezen a kritikus szakaszon, és neki törölték ezt a 10 másodperces büntetést. Ez ugye csak azért kínos, és más csapatok szempontjából felháborító, mert más versenyzők is ugyanilyen büntetést kaptak, és nyilvánvalóan ők sem lépték túl a sebességkorlátot, viszont ők már a futam közben letöltötték ezt az időbüntetést, ugye a kerékcseréjük előtt, és ez azt jelenti, hogy ezt már nem lehet visszacsinálni, ezt az időt már nem lehet jóváírni, úgyhogy annak ellenére, hogy valóban elismerték az illetékesek, hogy hibáztak, valóban megpróbálták ezt valamennyire jóvá tenni, valójában a többiek szempontjából ezzel egy igazságtalan döntés született, úgyhogy lehet, hogy az ügynek itt még nincs is vége, mert több csapat is benyújtotta az irányú kérelmét, illetve az irányú szándék nyilatkozatát, hogy lehet, hogy megóvják ezt a döntést is, úgyhogy majd megvárjuk, hogy mi lesz az ügynek a vége. Jelenleg viszont ott tartunk, hogy mégis Pierre Gasly a harmadik hely, és nem Isaac Hadjaré.
2: Szerinted lehet még változás ebben az ügyben?
3: Hát nagyon nehéz ebben a kérdésben tisztán látni, mert igazából azt is nehézkesen hittük volna, hogy az eredeti végeredményt módosítják, mert ugyanazok a sportfelügyelők nagyon ritkán szokták elismerni, hogy hibáztak, illetve hogy más bizonyíték segítségével megváltoztathatják a véleményüket. Úgyhogy ennyi erővel tényleg lehet, hogy sikeres lesz az ellenfél csapatoknak az óvása, vagy hát ez a szándék nyilatkozata, hogy lehet, hogy megóvják ezt az eredményt, de nyilvánvalóan így már nagyon-nagyon nehéz lenne igazságot tenni, hogy ők konkrétan letöltötték ezt az időbüntetést a futamon belül. Úgyhogy nehéz kérdés, ez a következő napokban kiderül.
2: Itt az újabb nagydíj, katalán nagydíj, Barcelonában, és túl vagyunk két szabad edzésen. Mi történt a két gyakorláson, mik a tapasztalatok?
3: Így van, a mezőny rögtön áttette a székhelyét Barcelonába, és lezajlottak az első szabad edzés.

0: edzések, hogy a várakozás alapján ez a pálya inkább a Mercedes autójának az erősségeit domborítja ki. Itt azért vannak nagyon különböző típusú kanyarok, van egy hosszú egyenes, úgyhogy azok az autók tudnak itt igazán jól szerepelni, igazán gyorsan a körben végigmenni, akiknek jó az aerodinamikai hatékonyságok, jól kezelik a gumikat, jók a különböző típusú kanyarokban. Ehhez képest viszont érdekesség, hogy a második és az inkább reprezentatívnak számító szabad edzésen Lando Norris ért el a legjobb időt, noha csak 9000 másodperccel volt gyorsabb George Russellnél, és 57000 másodperccel volt gyorsabb a másik McLarenes Oscar Piastrinál. Ugye ezek annyira pici különbségek, amelyeket simán elfedhetnek a különböző beállításbeli különbségek. Nem tudhatjuk ilyenkor, hogy pontosan ki milyen motorbeállításokat használ, ki mennyi üzemanyaggal megy, de az biztos, hogy a monakói küszködés és szenvedés után sokkal jobbnak és stabilabbnak tűnt a McLaren a pályán. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy majd az időmérőn is legyőzheti a favorit Mercedes. Ami még érdekesség, hogy Antonelli egy kicsit küszködött itt a második edzésen, majdnem 6/10 kapott, viszont ez annak is betudható valószínűleg, hogy ő pedig kihagyta az első szabad edzést, mert a szabályok értelmében egy versenyzőnek egy idényben kétszer át kell adni egy fiatal pilótának az autóját az első tréningen, úgyhogy most ő ezen nem vett részt. Egyelőre 6/10 a lemaradása, ez kicsit sok az élmezőnyhöz képest, viszont még a harmadik szabad edzés a rendelkezésére áll ahhoz, hogy ő is ritmusba lendüljön.
1: A Mercedes gyengébb teljesítményét minek tudott be, illetve azt, hogy eléggé sok bizonytalanság volt Russell és Antonellinél.
0: Végül is erre lehet mondani, hogy erre vannak a szabad edzések, de ez valóban feltűnő volt, hogy milyen szűk tartományban mozog az autó az optimális teljesítményt illetően. Valóban az látszott, hogy vagy túl alul kormányzott volt a kocsi a bizonyos kanyarokban, és szinte lecsúsztak a pályáról, vagy pedig túl agresszív teljesítmény löketet kaptak. Nyilvánvalóan ezen változtatni kell, és az adatok alapján lehet finom hangolni a beállításokat, lehet optimalizálni, de az biztos, hogy minden versenyző küszködött egy picit most pénteken. A gumikopás is egészen jelentős volt, tehát hogyha nem javul látványosan a pálya állapota, nem gumizódik fel, ez most a pénteki tapasztalatok alapján még egy 3 kiállásos verseny is lehet, ami azért extrém, mert mostanában mindig azt látjuk, hogy egy kiállással meg lehet oldani ezeket a futamokat, de most itt pénteken a pálya nagyon nyúzta a gumikat. Nyilvánvalóan ez most egy nagyon hosszú este lesz minden csapatnál a mérnöki értekezleteket illetően, mert látszott, hogy még a leggyorsabb autók is nehezen kezelhetőek, nehezen vezethetőek, mindenképp jobb beállításokat kell találni.
1: Mi történt egyébként a második szabad edzésen Lawsonnal?
0: Érdekes jelenet volt, Lawson-i kiment a box utcából, és gyakorlatilag elszállt a hajtás, teljesen úgy tűnt, mint egy végzetes motorhiba. Ő még arra is gyanakodott, hogy a váltóval lehet valami probléma. Ilyenkor nagyon ritka, hogy meg tudják javítani a szerelők az autót és a hajtóegységet, sőt általában ilyenkor komolyabb problémák is szoktak lenni, és néha hajnalban nyúlóan kell szerelni az autón. Itt valószínűleg, hogy valami másról volt szó, mert Lawson még az edzés végén ki tudott hajtani a pályára, úgyhogy ez valami olyan jellegű, talán elektronikai hiba lehetett, amit a szerelők elég gyorsan tudtak beazonosítani és ki is javítani.
1: Mit szólsz a Ferrari eddigi teljesítményéhez? Leclercnek van egy harmadik és egy negyedik helye a két szabad edzésről, Hamilton az elsőn ugye nem is vett részt. Mire számítasz a Ferrari-tól?
0: Nagyon nehéz mindössze két szabad edzés alapján megállapítani a teljesítményt. Ugye Leclerc nagyjából 4/10 kapott a leggyorsabb Norris-tól. Hamilton egy picit látványosabban küszködött. Ő is a gumikopásra panaszkodott, illetve az autó hátulját nem érezte elég stabilnak. Ugye ezen a pályán nem a Ferrari számított előzetesen sem a favoritnak, és eddig sem érezné bennük az átütő erőt. Leclerc ugye végig szenvedte az előző két hétvégét fék problémái miatt, most egy vadonatúj fék konfigurációt használ, ugyanazt, amit Hamilton már egy ideje, neki ehhez is hozzá kell szoknia még azért, úgyhogy én azt gondolom, hogy az első két szabad edzés alapján és az előzmények alapján meglepetés lenne, hogyha a Ferrari harcolni tudna a pole pozícióért, de hát ki tudja, lehet, hogy ők is találnak valami olyat az adatokban, amivel megfordítják még a hétvégéjüket és előre törnek, de pénteken egyelőre még nem hozták a legjobbak szintjén.
1: Pedig hát ők egy nagyobb fejlesztési csomaggal érkeztek Barcelonába.
0: Így van, a top csapatok közül tulajdonképpen csak ők vetettek be jelentős újításokat, de hát ennek is kell idő, amíg ezek a fejlesztések kifornak, amíg ezeket tökéletesen optimalizálni tudják, és többek között ezért is vannak ezek a szabad edzések, hogy kipróbálják ezeket, próbálgatják a különböző konfigurációkat, és aztán este el lehet merülni az adatokban, és megpróbálni szombatra megtalálni az optimális beállításokat.
1: Mit gondolsz a Red Bullról?
0: Hát Verstappen egyelőre küszködik, de gyakorlatilag ebben nincsen semmi újdonság, mert ő azokon a péntekeken is küszködik, amikor másnap mondjuk az időmérőn egy nagyon erős teljesítményt mutat. Például Monakóban sem számított arra senki, hogy csupán ezredekkel marad le a pole pozícióról. Gyakorlatilag már megszokhattuk, hogy az első két szabad edzésen pénteken a csapat rádióban azért elég ideges és dühösnek tűnik, folyamatosan panaszkodik az autóra, és utána a Red Bull azért van, hogy nagyot lép előre. Most is kíváncsian várjuk, hogy előre tudnak-e lépni. Verstappen nagyjából 9-10 másodperccel maradt el most a pénteki legjobb időtől, amit Norris futott meg. Hát majd meglátjuk, hogy sikerül-e szombaton valamit villantania. Egyelőre valószínűtlennek tűnik, de hát Monakóban is valószínűtlennek tűnt, ott még a szombati harmadik szabad edzésen is kifejezetten elveszettnek tűnt a Red Bull, és aztán Verstappen szinte szárnyalt. Ez gyakorlatilag az ő specialitása, hogy meg tud villani egyik pillanatról a másikra. Jelenleg ez meglepetés jelentene, de azért ő már többször okozott meglepetés.
1: Térjünk ki Alonsóra, aki mégiscsak egy hazai versenyző, lehet, hogy most fog utoljára versenyezni Barcelonában. Van bármi pozitívum az Aston Martinnal kapcsolatban szerinted?
0: Hát nagyon röviden válaszolva nincs, és azért nincs, mert az Aston Martin tudatosan nem fejleszti ezt az autót. Ez egy teljesen pocsék csomag most jelenleg a Hondával együtt, és nem akarnak arra erőforrást pazarolni, hogy ilyen apró cseprő újításokkal megpróbálják mondjuk tizedről tizedre javítani. Ők nyár végére ütemeznek egy nagy fejlesztési csomagot, megpróbálnak betörni a középmezőnybe az idén őszi szakaszában. Hát majd meglátjuk, hogy sikerül-e, nyilván a háttérben gőzerővel zajlik a munka, de ugye mivel az összes többi csapat rajtuk kívül fejleszti, óhatatlanul az Aston Martin a mezőny végére csúszik. Most is Alonso és Stroll érte el a két leggyengébb időt a nap során, illetve a második edzés során. Hát nyilvánvalóan rossz ezt látni, mert Alonso még mindig képességek alapján a legjobbak közé tartozik, és egy jó autóval biztosan ott tudna lenni az élmezőnyben. De hát ez az egyik hazai nagydíja most idén, mert Madridban lesz egy másik spanyol futam. Nyilvánvalóan szomorú ezt látni, mert a helyi közönség imádja őt, továbbra is rajong érte, és titkon mindenki arra számított, hogy ez lehet a nagy áttörés éve az Aston Martinnal, amikor minden összeáll. Ehhez képest abszolút a másik véglet valósult meg. Egyelőre teljesen reménytelen az autó tempója, és valószínűleg ez egész nyáron így marad.
1: Beszéltünk már arról, hogy milyen autóknak áll jól ez a barcelonai pálya. Mégis mit kell egyébként tudni erről a pályáról? Milyen ez pilóta szemmel?
0: Igen, azt szokták mondani, hogy Barcelonában tulajdonképpen becsukott szemmel is végig tudnának menni a versenyzők, mert olyan sokat szerepelnek itt, nem csak az F1-ben, hanem a junior formula kategóriákban is rengeteg tesztet bonyolítanak le itt, és ez nem véletlen, mert ez az a pálya, amelyen tulajdonképpen mindenféle szakaszból megtalálható. Van itt egy hosszabb egyenes, vannak rajta lassú kanyarok, elnyújtott közepes tempójú kanyarok, vannak kifejezetten gyors kanyarok. Ez a pálya tényleg próbálható, kupára teszi a gumikat is, tehát a gumikopást is jól lehet tesztelni, nagyon fontos az aerodinamikai hatékonyság. Itt lehet igazán jól lemérni egy-egy fejlesztési csomagnak a minőségét, úgyhogy mérnöki szemmel ez egy nagyon jó pálya, nagyon szívesen jönnek ide tesztelni, amikor megtehetik, mert ugye most már jó néhány éve ezt is erősen korlátozzák. Mindazonáltal abból a szempontból is egy érdekes kihívás, hogy kifejezetten aszimmetrikus olyan szempontból, hogy a gyors kanyarok azok gyakorlatilag mind jobb kanyarok, a lassúak pedig mind bal kanyarok, ehhez is igazodniuk kell a mérnököknek. Ami a versenyek minőségét illeti, itt nem mindig alakulnak ki nagy izgalmak, mert viszonylag nehéz előzni pont ezek a közepesen gyors és gyors kanyarok miatt, és azért is, mert egy elég gyors forduló vezet rá félegyenesre, úgyhogy elég gyakran az a versenyző nyeri meg a futamot, aki a pole pozícióból vagy a második helyről indul. Minden esetre azért bízhatunk benne, hogy most egy érdekesebb futam lesz, már csak az extrém gumikopás miatt is, amit pénteken láttunk.
2: Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával Balogh Bence beszélgetett. A hétvégén rendezik a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. Ennek felvezetéseként beszélgetett Szilágyi Dóra Fazekas Nándorral.
3: Kezdődik a legnagyobb hétvége a férfi klub kézilabdázásban. Aalborg, Barcelona és Magdeburg Füksze Berlin elődöntőket rendeznek a férfi kézilabda bajnokok ligájában. Nem jöhet össze most a német házi döntő, mint az Európa ligában, hiszen ugye a két német csapat már az elődöntőben találkozik. Mit mondanak a számok, mik a tények, aztán amiket fel lehet rúgni, mert aztán ugye itt láttuk például a nőknél bebizonyították, hogy azért a kézilabdában és egyébként bármely más sportágakban minden ott a pályán dől el, és akár egy mérkőzésen bármi lehet, ugye a Győr Torony magas esélyesként végül ezüstéremmel zárta a bajnokok ligáját. De hát akkor mit mondanak a tények, a számok, amiket aztán majd fel lehet rúgni?
4: Hát minden idők egyik legerősebb bajnokok ligája, 4-es döntője van, én azt gondolom. Így legalább a németek mondhatják, hogy egy csapatuk biztos, hogy döntő lesz, hogy így összesorsolták őket, de én nem gondolnám azt, hogy ebbe a négy csapatból, és még az Aalborgot se tudnám kiemelni, hogy csak a negyedikként, hiszen minden négy csapat bődületesen erős. Ezt már a csoportmeccseken is láthattak, hogy nem véletlenül végeztek ez a két csapat az első két helyen. Oda-vissza jó párharcokat játszottak egymással is. Én nem tudnám megmondani így előre, hogy ki lenne az esélyes, vagy ki lenne most a titkos favorit, és még azt lehet mondani most, hogy egy utolsó 5-6 évben voltak olyan gyengébb csapatok, akikre azt mondták, hogy csak 20% esélyt adnak, és ők nyerték meg, hiszen mind a négy csapat 50%, tehát 25% inkább úgy mondom, indul neki, tehát mindegyiknek annyit adnék, mert az elődöntőkben már nem lehet megmondani, hogy ki jut tovább, hiszen egy bődült erős Magdeburg van, aki tavaly megnyerte a Final Four-t, de a Berlin az most, ahogy az év elején kicsit gyengékedve kezdett, de ott az edzőváltás miatt voltak ott, és azóta voltak gondok, és azóta látszik, hogy beleerősödött mind a bajnokságban, mind a bajnokok ligájába. És a túloldalon a Barcelona az mindig Barcelona, tehát ők mindig tudnak olyan teljesítményt nyújtani egy Final Four alatt, hogy a végén is behúzzák. Az Aalborg pedig ilyen kisebb csapatnak mondhatom, mint ez a másik három, hogy felsoroltunk, de azért a legutolsó 2-3 évben ők ott voltak a Final Four-ban, döntőt is játszottak, nagyon kicsi múlott az, hogy nem nyerték meg, talán ha jól emlékszem 2 évvel ezelőtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden idők legerősebb Final Four-ját fogjuk látni.
3: És ha jól tudom, akkor ez azért a rutinos csapatok Final Four-ja is, hiszen az Aalborgot az előbb említetted, hogy igen, már jutottak döntőbe, azt tudjuk, hogy a Barcelona és a Magdeburg is, a Füksze Berlin is, ugye?
4: Tavaly ők is ott voltak, igen. Egy gicsel nélkül lejátszották úgy az elődöntőt, hogy meg tudták nyerni. Viszont a döntőben már nem. Viszont hát ők azért a német bajnokságban olyan meccseket játszanak, és a bajnokok ligájában, amik minden mérkőzés ilyen mérkőzéssel ér fel, és azt gondolom, hogy lehet, tehát mondhatjuk azt, hogy ők nem olyan rutinosak a Final Four-ban, mert ők tavaly jutottak be először, és nem annyiszor érezték át ezt a hangulatot, de azért a Bundesligában szerintem a 95% a mérkőzéseknek 6-8-10-15 ezer ember előtt játszák, és ezekhez a nézőközönséghez ők hozzá vannak szokva. Úgyhogy nem gondolom ezt, hogy a Final Four rutinja az ellenük lenne. Tehát ezért is mondom azt, hogy nem csak jó csapatok vannak itt, hanem minden olyan csapat, aki kibejutott, az már nagyon hozzá van szokva. Egyedül talán a Barcelona, hiszen a spanyol bajnokságban nincsenek ekkora közönségek, de mivel ahogy említettük, hogy ők szinte minden évben ott vannak a Final Four-ba, ők lelkileg ezt már ismerik, és tudják, hogy milyen hangulat ez a 20 ezer néző.
3: Hát és a Füchse Berlinnel kapcsolatban megkiemelhetjük azt, hogy náluk van most talán a világ kézilabdázásának legjobb játékosa, Matthias Gidzel?
4: Hát igen, elmondhatjuk. Akár mennyire is szeretnénk belekötni az ő játékába, egyszerűen lehetetlen. Tehát nincs az a német bajnokságban az a mérkőzés, nincs az a bajnokok ligájában mérkőzés, ahol ne közel 10 gól felett dobna, és ne 60 percet játszana. Hihetetlen, amit csinál, hogy most már évről évre, már mondhatjuk, hogy a tavalyi év is nagyon ilyen volt, és már szinte saját magával versenyzik a gólkirály címér a bajnokok ligájába is, és a Bundesligába is, hiszen nem tudja megközelíteni senki, és nem mondhatjuk azt, hogy hetesekkel, mert még heteseket se lő, tehát ő a pályán mutatja meg azt, amit tud, és nem hiába, amiket olvastunk róla, hogy mennyit dolgozott azért, hogy ő ide jusson, és azt lehet mondani, hogy most a világ legjobb játékosa.
3: Hogy lehet őt megállítani? Erre van valami egyébként tankönyvi módszer, amit tudom, hogy aztán utána nem mindig sikerül ott a pályán, mert nyilván az más, de hogy papíron meg lehet őt állítani?
4: Igen, hiszen a tavaly az elődöntőben sikerült, hogy piros lappal kiállították a 15 percbe, és ezt csak vízből mondtam, tehát őt így lehet megállítani, hogy ha kiállítják, mert az is egy olyan vétlen dolog volt, mert elcsúszott és alácsúszott a másiknak, és ezért kapott piros lapot.
3: Igen.
4: De úgy tűnik, hogy attól, hogy ő kikerült az elődöntőbe, akkor is egy bődüterős Berlin volt, és megmutatták azt, hogy még így is győzni tudnak, de nagyon nehéz. Tehát ő azért egy nagyon rutinos játékos, és a rutin mellett nem egy, nem is tudom, most nem akartam nevet mondani, csak egy olyan durva játékos, aki ilyenekbe belemegy, tehát ő még a látszik, hogy mennyi pofonokat kap, és mennyi olyan faltot, ami azért elég kemény, és szó nélkül tűri, föláll és dolgozik tovább, tehát én úgy gondolom, hogy őt nem lehet még így se kikapcsolni, és hogyha esetleg valamelyik edző azt gondolná, hogy akkor jó, két embert állítunk rá, nem engedjük gólt lőni, ő van annyira rutinos játékos, és van olyan jó csapat, ahol játszik, hogy tovább teszi a labdát, és a többieknek már ügyszere van. Nagyon nehéz, ehhez már mesteredzői szakma kell, akik már úgy gondolom, hogy nagyon sok mesteredző nekiállt már ennek elemzésére, de nem, mindig beletört a bicskájuk, hiszen látszik, hogy minden mérkőzésen, ha nem is tud annyi gólt lőni, mint ahogy legutóbb láttuk a Flensburg ellen, ugyanez volt, hogy jobban figyeltek rá a második félidőben, hiszen már az első félidőben 14 gólt lőtt, a másodikban már csak 4-et tudott, mert jobban figyeltek rá, de amit az előbb mondtam, hogy olyan gyorsan tovább tudja adni a labdát, hogy csak kettő vagy akár három ember is megy rá, hogy utána a mellette lévő embereknek zicserük van, és azok ki tudják használni ezt a helyzeteket, úgyhogy nagyon nehéz feladata van bármely csapatnak, aki a Berlin, vagy akár úgy mondhatom, hogy a Gidzel ellen játszik.
3: És nem akarom csak a Berlint kielemezni, de például, hogyha már egy egykori kapussal beszélgetünk, akkor Dejan Milosavljevet kiemelhetjük-e? És egyébként ki az, akit még kapusok közül kiemelnél, és hogy milyen stílusok, és mit figyelsz mondjuk egy Final Four-ban, ha a kapusokat nézed?
4: Hát, ha kapusokat kell kimenni, akkor mind a négy csapatnak világklasszis kapusa van, és talán azt mondhatom, hogy a Landin már talán ilyen szinten, a bajnokok ligája szinten a végét járja.
3: Igen, amikor, ő az Aalborgnál véd.
4: Igen, az Aalborgnál véd, a Hernández a Magdeburgba, az Emil Nielsen a Barcelonába, tehát világklasszis kapusa van minden csapatnak, de hogyha most a Landin kipni nézem, ő az ilyen Final Four-okat, az ilyen tétmeccseket annyira nagyon-nagyon szereti, hogy amikor kell, mindig, még most is bele tud nyúlni azokba a labdákba. Emil Wieselről nagyon jól tudjuk, hogy akár a világversenyen, akár a csapatába, a fontos meccseken mindig szenzációs teljesítményeket nyújt. A Hernández, én ahogy láttam az utolsó két évben, egyszerűen folyamatosan jó véd, és amellett, hogy folyamatosan jó véd, a legfontosabb helyzetekben a végén mindig egy-egy labdába belenyúl. Akkor már a Milosavljevicet említettük, én azt gondolom, hogy ő is a világ legjobb kapusai közé tartozik, hiszen ő nem az ember, aki mindig folyamatosan jó teljesítmény nyújt, de amikor eljön egy ilyen mérkőzés, ahol tét van, és már nincsen javítási lehetőség, akkor általában ő is a 14-15 labda, vagy a fölötti teljesítményt tudja nyújtani.
3: Mit gondolsz, mondjuk a németes párharcban mi fog majd dönteni?
4: Hát mindenféleképpen az, hogy kinek a kapusa fog legjobban védeni, és kinek milyen védekezés lesz, a melyik oldalon lesz a legjobb védekezés, hiszen mindkét csapat bődületes gyorsan tud indulni, és hogyha van egy jó védekezés, akkor abból könnyű gólokat lehet szerezni. De a mai kézilabdán a fáma majdnem ez a legfontosabb lényege, hogy jó teljesítmény nincs a védelembe, és hogy a kapus teljesítsen mögötte, hiszen abból lehet rohanni. Ha állandóan gólokat kapsz a középkezdésbe, azért ott inkább a második hullámba lehet lerohanásból gólokat lőni. Itt fegyelmezetnek kell lenni, és én azt gondolom, hogy a taktika, ami a legfontosabb, hogy a edzők mit fognak kitalálni, hiszen minden csapatnál ismeri egymást, a kis ujjában van, hogy melyik edző tud valami olyan újat előhozni, ami talán meglepi a másikat. De hogyha a játékosok mindenki a saját maga tudását nyújtja, vagy a kapuba is, akkor azt gondolom, hogy mindkét csapatnak elég nehéz dolga lesz egymással.
3: A másik elődöntőről, a dán-spanyol párharcról mit gondolsz? Azért hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy a Barcelona sokkal esélyesebb, de mint ahogy az előbb is, ahogy a beszélgetésünk elején említetted, hogy azért az Aalborgot sem lehet és sem kell lebecsülni, hiszen azért már ők is megfordultak egy párszor a négyes döntőben.
4: Hát nem csak az, hogy megfordultok a négyes döntőben, hanem látszik, hogy kiegyensúlyozott játékot mutatnak a Bajnokok Ligája csoportmeccsében, hazájukban simán nyerik a bajnokságot, kupát, mindent. Tehát nagyon egy kiegyensúlyozott csapat, ahol minden évben egy-egy játékossal erősítenek, és az az egy-egy játékosokat nagyon könnyen és gyorsan be tudják építeni. Például most tavaly nem tud a német válogatott játékos, az a Knorr, aki meghatározó emberé vált elég rövid időn belül, úgyhogy országot váltott, más kultúrát kellett megismernie, és ennek ellenére nagyon gyorsan beépült ebbe a csapatba, és emellett még nagyon-nagyon jó játékosok is vannak, akik már évek óta alkotják együtt a csapatot, úgyhogy ott is egy óriási építkezés indult, ahol mind támadásban, mind védekezésben nagyon fegyelmezetten dolgoznak a fiúk.
3: A Barcelonának mi lehet az erőssége? Ugye ott egy rutinos edzővel, már sokat látott edzővel, egy feszes, komoly taktika?
4: Hát komoly taktika, de őnáluk azért akkora taktikát nem lehet, hiszen az a szisztéma, amit az Ortega kitalált, azok a játékosok, azok tökéletesen végig tudják ezeket hajtani, és annyira ismerik már egymást, és annyira olyan világklasszis játékosok vannak benne, akik ezeket a taktikákat szinte tűpontossággal végigjátszák, és pont ez lesz majd az Aalborgnak a nagy feladata, hogy ezeket megakadályozzák, mert azért egy Fabregas, aki a világ legjobb beállóját tartom én, mind védekezés, mind támadásba, ugyanolyan jó helyeket tud csinálni a lövőknek, szélsőknek, már szélsőknek nem ő csinálja, de a lövőknek megcsinálja helyeket, és utána tovább tudják húzni szélre, mint ahogy a Magdeburgba a tanklub, hogy eszméletlen sokat dolgozik a falba azért, hogy a külső lövők, akár a Felix Kár, akár a Christiansen, akár a jobbát lövők, olyan helyzeteket tudjanak teremteni maguknak, amivel csak szinte be kell sétálni, és nagyon jó zárásokat csinál. És ugyanez van a Barcelonában, a Fabregasnál, és emellett ő még nagyon jól helyezkedik is, ami a viccereket nagyon-nagyon jó százalékba lövi be. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Barcelonának az a felépített taktikája, amit évek óta már visznek, ők ezzel jutnak mindig a Final Four-ba, és ezzel jutnak akár a döntőig is. Itt most az a kérdés, hogy a többi csapat az mennyire tudja ezeket a taktikákat, ezeket az elemeket kijátszani, vagy pedig akár lehet azt is mondani, hogy milyen napjuk lesz ezen a hétvégén, mert ahogy az elején beszéltem róla, hogy 2-3 évvel ezelőtt, vagy még többel, ahogy a Flensburg megnyerte, aki nem volt esélyes, a Kielce megnyerte, a macedón csapata, a Skopje megnyerte, vagy előtte még a Hamburg, akik egyáltalán nem voltak esélyesek, és megnyerték ezt a Final Four-t, mert jó napot fogtak ki ebbe a két napba. Ahogy említetted már, ez a női Final Four-ban is ugyanúgy volt, hogy ez a Metz például két olyan tökéletes napot fogott ki, hogy egyszerűen hiába volt a Győr az esélyesebb, egyszerűen kevesebb hibával játszottak, és jobban kihasználták azokat a helyzeteket, amik alódtak előttük. Ugyanez kell ennek a négy csapatnak is, hogy minél kevesebb hibával játszon, minél jobb védekezést nyújtson, és minél jobb kapus teljesítményt. És az a csapat fog nyerni, amelyik ebbe a két napba ezeket a hibákat minimálisra csökkenti, és a gólhelyzeteket pedig gólra váltja.
3: A végére csak annyit, hogy van-e személyes kedvenced?
4: Minden csapatban van személyes kedvencem, és azért nem tudok kiválasztani egy csapatot, hogy akár melyiknek drukkolok, mert én most úgy vagyok vele, hogy Sajnos nincs magyar részvevője, sajnos nincs lengyel részvevője a Final Four-nak is, akinek tudnék dukolni. Én azt szeretném, hogy ebbe a két napba ezt a négy mérkőzést, amit meg fogok nézni, az mind a négy olyan legyen, hogy élvezzem és csodálkozzam a kézilabdán, mint ahogy minden egyes mérkőzéseket megnézek ezek a csapatoktól. Mindig azt mondom, hogy ezek gigantikus játékosok és gigantikus csapatok, hogy élmény nézni a játékukat.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 3 perc múlva, 4:08. Tavaly New Yorkban, idén Chicagóban fut maratont Osbáth Tibor, látássérült sportoló, aki 6. alkalommal teljesíti a több mint 42 kilométeres távot. Az októberi versenyre közösségi gyűjtés szervez, de nem magának, hanem segítőjének, aki elengedhetetlen számára a szabadtéri futáshoz. A gyűjtés részleteit Osbáth Tibor közösségi oldalán találhatják. A Chicagóba készülő futóval Regős László Pál beszélgetett.
2: Legutóbb telefonon készítettem veled interjút, akkor épp New Yorkban pakoltatok össze a New York maraton után. Most így, hát nagyjából bő fél évvel később Chicagóba készülsz, de először beszéljünk arról, hogy hogy telt ez a fél év, mennyire volt nehéz bekerülni a chicagói nevek közé.
3: Gyakorlatilag New York után azzal voltam elfoglalva, hogy az élményekkel, hogy feldolgozni. New Yorkban elég sok olyan dolog történt, ami szerintem így az életem végéig ugye bennem marad. Úgyhogy olyan sok élmény volt, hogy ezzel el voltam idáig. Viszont ott ugye másodikán volt a maraton, és kedden jöttünk vissza, de pénteken már lehetett jelentkezni azzal az idővel, a New York idővel a Chicago maratonra, amit ott futottam, és gyakorlatilag pár óra múlva vissza is jeleztek, hogy akkor én mehetek Chicagóba a 2026-os Chicago maratonra. Hát ez még ugye olyan messze volt, hogy azzal még nem foglalkoztam, hogy akkor Chicagóra hogyan készülünk föl. Gyakorlatilag maraton előtt egy olyan 20 héttel érdemes elkezdeni konkrétan ugye az adott maratonra felkészülni, úgyhogy még az élményekkel voltam teli. Sajnos ugye 2026 úgy kezdődött, hogy februárban volt a bal talpammal egy kis probléma, 2 hétig ugye nem tudtam futni, az miatt, hogy rosszul terheltem, aztán akkor a jobb lábammal volt probléma következő hónapra rá, és nemrég megint a bal lábamon volt egy kis Achilles imm melletti problémám, ami miatt nem futottam egy hétig, de most úgy néz ki, hogy semmi problémám nincsen, úgyhogy elkezdtük a felkészülést a Chicagóra.
2: Hogyha jól értem, akkor most itt a chicagói maratonra nem ezen a tombola sorsoláson kerültél be, mint New Yorkban, hanem tisztán a New York-i idődnek köszönhetően?
3: Igen, ott ugye 3 óra 31 percet futottam, és 3 óra 40 alatt kellett futnom, tehát annál gyorsabbat, hogy akkor ide be tudjak jutni. És ez sikerült, úgyhogy így kerültem be.
2: Röviden egy picit a térről mesélj, mert erre volt szó tavaly a beszélgetésünk során, hogy síjelsz is, nem is keveset. Idén ez mennyire volt meg?
3: Voltam szintén most januárban megint sítáborba, ugyanúgy jó volt, csak én arra gondoltam, hogy az miatt, hogy a síbakancsba, sícipőbe elég kemény talpa van, és hogy abban járkálunk sokat, meg valószínűleg ott is rosszul terheltem, hogy lehet, hogy ez miatt jött ki a sérülés, de ezt nem mondom biztosra. Úgyhogy lehet, hogy jövőre nem fogok menni, hogyha mármint sítáborba, hogyha kiderül, hogy tavasszal melyik maratonra mehetek, de ez minden évben meg van rendezve, úgyhogy majd az a következőre akkor szintén megyek.
2: Ami a futóversenyeket illeti, milyen távokat futottál most, akár tavasszal, akár New York után, ősszel, télen volt-e bármilyen nagy versenyed?
3: New York után gyakorlatilag egy hét pihenőt mondhattam, hogy volt, igazából futottam akkor is, egy pár nap múlva már, de azért csak ilyen 5 kilométereket, viszont decemberben ugyan Sashegyi Gepárdok szokott rendezni egy ilyen PIPU rendezvényt, ez a Polyclon Info Park Ultra Maraton igazából, és akkor ott egy ilyen 2,5 kilométeres körön lehet futni gyakorlatilag akármennyit, de az a megadó, hogy egy körtől 30 körig, és ott futottam egy sráccal, akivel már nagyon régóta futok ugye Helfen Márkkal 35 kilométert, úgyhogy mondhatom, hogy sokat azért nem pihentem. Januárban pedig volt egy Yours Truly közösségi futás, minden január utolsó hétvégén tudnak eszén, de egyébként úgy tudom, hogy az országban több helyen is ugye megrendezik ezt, de mi ott futottunk egy 51,5 kilométert az Omleka Péter újdonsült guide-ommal.
2: Az több, mint egy maraton.
3: Igen, mert igazából most 7. hó 4-én szeretném az Ultra Tiszató 65 kilométeres távját teljesíteni, úgyhogy már erre készültünk igazából így az első fél évben.
2: Az egy hosszú futás, mondhatjuk.
3: Igen, az már ultrafutás, és ugye nekem már van egy 6 órás versenyem, az 58 km és még 199 méter volt, de az 2022-ben volt, úgyhogy az már messze van.
2: Ez a leghosszabb eddig egyébként?
3: Ez a leghosszabb, amit életem során eddig futottam, de most valószínűleg többet fogok.
2: Mennyire illik bele ez a felkészülésbe, hogy tulajdonképpen másfél maraton durván?
3: Tavaly úgy éreztem a New York maratonra, hogy kevés hosszú futás volt, nem futottam olyan hosszúkat, több okból kifolyólag is szerintem. Ugye nehéz úgy összeegyeztetni a guide-dal, hogy ő is pont úgy érjen rá, ahogy én. És ezek miatt, amikor mondjuk azt mondta Puskás Máté, ugye az edzőm, aki most irányítja még mindig ugye a felkészülésemet, hogy mondjuk fussak 2,5 órát, de mondjuk lehet, hogy csak 2 óra 5 percet futottunk, vagy 2 óra 10 percet, és hogyha mindig lemarad ilyen 20-25 perc, vagy fél óra az edzésből, akkor az a végén kijön, hogy ő, hogy nem volt jó a felkészülés, és ezért én azt mondtam a Máténak, hogy akkor keresünk egy hosszabb versenyt, és akkor arra készüljünk föl, és amikor az megvan, akkor utána már lehet úgymond a gyorsító edzéseket is csinálni, meg hát alapból benne lesz a lábamba, agyamba, hogy akkor futottam hosszút.
2: Hogy állsz most guide-okkal, mert ősszel, ha jól emlékszem, akkor ez is probléma volt, meg most is mondtad, hogy nem mindig sikerül úgy összeegyeztetni, ahogy az edzésterv megköveteli. Ugye a guide az csak a hallgatók kedvéért mondom, aki szabadtéren segíti, irányítja, koordinálja futásodat, és ott van melletted végig.
3: Igen, mivel én látássérült vagyok, ezért ha kint szeretnék futni, akkor mindenképpen kell keresnem valakit, és én Újpalotán lakok, de hát, hogy ehhez képest akár én elmegyek a Margit-szigetre is, vagy a Római partra, vagy a Városligetbe, ahol például ma is futottam. Tehát én próbálok alkalmazkodni mindig az adott guide-hoz, hogy akkor ő hozzá közel találjunk egy helyszínt, ahol tudunk futni. És hát az előbb említettem, hogy a januárban futottam a Petivel, ő vele most már egy tavaly, szerintem szeptember óta kezdtünk el futni, úgyhogy új guide-om, de most nem panaszkodhatok, tehát legalább 5 emberrel rá tudok írni, hogy akkor esetleg ráér, hogy akkor tudunk-e futni.
2: Chicagóban ki fog kísérni a tervek szerint?
3: Gulygicer Anna, őt gyakorlatilag még a Sasegyi Gepárdok Egyesületből ismerem. Csapattársak voltunk, de én most már ugye a Mátéval készülök, viszont ő ott maradt a csapattal, de azt mondta körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy akkor ő szeretné ezt kipróbálni, ezt a guide-olást, és akkor össze is hoztuk egy januári napon, hogy akkor futottam egy alap guide-ommal, akivel régen futok, és akkor kipróbálta az Anna, és tetszett neki, és azt mondta, hogy akkor most már rá is ráírhatok, hogyha szeretnék kint futni, és ő is egy lehetőség lesz akkor nekem.
2: Ugye New Yorkban is a közösségi adakozás is segített abban, hogy ott legyetek Puskás Mátéval, és most is valami hasonló a cél. Durván 4 hónap van még a chicagói maratonig. Most mi a cél?
3: Igen, mai nappal fogom akkor indítani újból ezt az adománygyűjtést, mert ugye nem kell mondanom, gondolom a hallgatóknak, hogy egy ilyen utazás az hatalmas költségekkel jár. Viszont én a saját költségeimet tudom állni, ugye masszörként dolgozok. Viszont ugye a guide, mivel a nem a saját versenyét futja, hanem engem segít, ezért ugye nem várhatom el tőle, hogy ő ilyen nagy költségekbe verje magát, ezért elkezdek neki egy gyűjtést, hogy akkor a szállás és a utazási költsége fedezve legyen. Ez összegben körülbelül olyan 550 000 forint most, mert ugye tavaly New Yorkban több napig voltunk kint, de most pénteken megyünk, és már hétfőn jövünk, és vissza a vasárnapi verseny után.
2: Mikor lesz pontosan a maraton?
3: Az október 11-én.
2: Mi a cél a maratonon? Ez azért mindig egy fontos és egy komoly kérdés.
3: Igen, hát eddig a legjobban 2023-ban a Bécs maraton volt, ami 3 óra 19 perc, 49 másodperc. Ezt azóta üzöm, hogy akkor megdöntsem. New Yorkban is ez lett volna a cél, viszont ott olyan hullámos volt a pálya, meg mint említettem, szerintem nem futottam olyan sok hosszút. Kicsit elkezdett begörcsölni a lábam, meg az elejét gyorsan is kezdtük, de most az a cél, hogy Chicago ugye sokkal gyorsabb pálya, tehát sík szinte.
2: Nem olyan rég még világcsúcs tartó pálya volt.
3: Igen, most már ugye London az, de igazából én a személyes legjobbamat szeretném most itt ugye megfutni. Hát addig még 20 hét van hátra, úgyhogy azon leszek, hogy ez meglegyen.
2: Hányadik major maratonod lesz ez? Mert erről is volt szó tavaly, hogy ezért jó lenne mindegyiket lefutni.
3: Igen, ez lesz a harmadik, ugye megvan Berlin, tavaly volt New York, és most lesz Chicago, és szeptemberben derül ki, hogy akkor melyik lesz majd a negyedik, és egyben ugye a hatodik maratonom lesz a chicagói maraton.
1: Guzi Blanka aranyérmet nyerte az öttusázók budapesti világkupa viadalán. A döntő másik magyar résztvevője, Erdős Rita, 10. helyen végzett. Velük kettejükkel Először Guzi Blankával beszélgetett Kreisz Bálint.
4: Szerintem ma nem volt nálad ember, aki boldogabban énekelte volna a magyar himnuszt. Ilyen egy tökéletes nap?
5: Azt gondolom, hogy igen, és lehet, hogy csak egy állomás a karrieremben. Azt gondolom, ezt a napot nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert fantasztikus volt első perctől kezdve ez a verseny. Higgadt voltam, és emellett pedig nagyon-nagyon fókuszált maradtam végig a verseny alatt. És hát végre egy napon belül tudtam jól lőni és jól vívni, ami nem nagyon fordult még elő szerintem velem.
4: Elképesztő hangzavar volt végig, ez a közönség és ez a biztatás, amit kaptál, mennyire segített át mondjuk a vívásnak egy-egy kritikus tusán, és akár a többi számnál is?
5: Ma nem volt, azt hiszem, nem volt nagyon holdpont, amin át kellett lendülnem, hanem szinte flóba voltam egész nap. És a víváson a győzelmeimet együtt tudtuk szerintem az arénával megélni, aztán pedig itt a futáson is kellett azért a plusz energiának a mozgósítása, akár az utolsókat is mondom, és ez ma sikerült, hogy elő tudtam meríteni a tömegből is.
4: Nyilván sok év eltelt azóta, de hogyha mondjuk a 2023-as világkupa győzelmeddel megpróbálod összehasonlítani a mostanit, akkor mik a hasonlóságok és mik a legnagyobb különbségek?
5: Azt gondolom, nagyon nehéz, mert minden verseny teljesen más. Más lelkiállapotban érkezek egy-egy versenyre is, úgyhogy már csak ebből kiindulva is nehéz összehasonlítani a kettőt. Azt gondolom, hogy ez alatt a három év alatt rengeteget értem, és teljesen vannak olyan helyzetek, amiben megváltoztam, akár a nézőpontom is. Úgyhogy még nincs vége, még ez egy hosszú utazás, de nagyon élvezem most ezt a részt, amiben vagyok.
4: A hallgatók nem látják, de nagyjából 30 gyerek és fiatal áll körülöttünk, és vár arra, hogy befejezzük az interjút, és tőled kapjanak aláírást, közös képet. De ha miskolci sportolókat mondom, akik itt voltak ma, teljesség igénye nélkül, Lelik Réka, Ahonina, rengetegen szurkoltak ma neked, ezt hogy éled meg?
5: Így van, a DVDK kosárlabdázónak két fantasztikus játékosa is kint volt ma, akikkel baráti viszonyt ápolok. Nagyon örültem neki, mert én is nagy szeretettel mentem nekik szurkolni, és jó volt, hogy őket láttam most a lelátón, és végre egy picit én is visszaadhattam, hogy milyen érzés, amikor én nekik szurkolok.
4: És hogy bírod a szupersztár életet, a fotózkodást, aláírásosztást?
5: Ez is belejárul, azt gondolom, egy aranyéremnek. Igyekszem ezeket megélni, mert lehet, hogy pár év múlva úgy fogok visszagondolni rá, hogy ezeken én mind keresztül mentem.
4: Zárásként a három világkupa állomásra mindhárman dobogón végeztél, és csak egy ember előzött meg téged a három állomás alatt. Mi az, amiben a legtöbbet fejlődtél ebben az útban, így a világkupa döntő előtt?
5: Ezt a stabilitást szerettük volna pár éve elérni. Ez volt a cél, hogy stabilan tudjam hozni én nem is azt mondom, hogy dobogós helyezéseket, én azt mondanám, hogy először csak az volt, hogy döntőbe jutás. Aztán az, hogy top 10, top 6, és durva kijelenteni, lehet, hogy most a dobogó az, de azt gondolom, hogy minden verseny tényleg teljesen más, és van még előttünk három fő verseny. Igyekszem ezt a mentalitást követni, de nem könnyű feladat egyébként a győzelmi esélyt sem elviselni.
4: Erdős Rita, a tizedik lettél a budapesti világkupán. Ha jól látom a mosolyt az arcodon, akkor azt gondolom, hogy előre aláírtad van ezt az eredményt, vagy ez a reakció kicsit Blanka győzelmének is szól?
6: Igen, nagyon örülök Blankának, hogy sikerült megnyerni a világkupát. Örülök a saját helyezésemnek is, mert a tegnapi naphoz képest mindenbe javultam. Nagyon erős lett az a mezőny. Nyilván örültem volna, kicsit előrébb végzek, de összességében elégedett tudok lenni ezzel a tizedik helyen.
4: Az első asszoltban két másodpercen nagyjából a vége előtt még hátrányban voltál ott. Annál a túsnál mi járt a fejedbe?
6: Az járt a fejembe, hogy nagyon szeretnék nyerni. Ehhez nagyon sokat adott a hazai közönség. Olyan hangulatot teremtettek, hogy nekik is megszerettem volna nyerni azt az asszót, szerencsére sikerült is. Utána a következő ellenfelem egy nagyon erős koreai versenyző volt, ott már sajnos nem sikerült nyernem, de nagyon élveztem az egész napot, a vívástól kezdve tényleg a kombinált számig, és hatalmas élmény volt ilyen közönség előtt versenyezni.
4: Múlt héten, amikor a stúdióban beszélgettünk, akkor mondtad, hogy az ötusa még nem feltétlen olyan népszerű, mint mondjuk a labdarúgás vagy más csapatsportágak. Most azért ez a hangulat egy kicsit átbillentett abba az irányba, hogy ebben is elkezdjen egy kicsit változni a véleményed?
6: Magyarországon mindenképpen. Sajnos külföldön nem szoktak ennyien lenni, de bízom benne, hogy hogy ez a közönség itt Magyarországon híreszteli tovább a magyar öttusának a hírét, és egyre több rajongónk és szurkolónk lesz, mert nagyon sok erőt ad tényleg.
4: Hogy kezeled egyébként azt, hogy most, ahogy befutottál, felhívtak, képet kértek tőled, aláírás. Nem is tudom, mennyit osztottál ki. Te ezt hogy éled meg?
6: Nagyon jól esett, nagyon szokatlan ez nekünk, de tényleg nagyon jó látni azt, hogy ennyi gyereket is érdekel az öttusa.
4: Jön majd a budapesti világkupa döntő. Addig hogy néz ki a következő néhány heted, és oda mondjuk mi az, amit így apró részélként kitűzöl magadnak?
6: Most egy kicsit pihenek, pár napot, utána meg folytatjuk a munkát, mert nem sokára itt van a világkupa döntő. Igazából ott is szeretnék döntőbe jutni a 18-ba, és bízom benne, hogy ugyanilyen jó hangulatban fog eltelni az a pár nap is, és szeretném azt is élvezni, mert tényleg így nagyon, nagyon jó így ilyen felszabadultan versenyezni, ahogy ma is tudtam.
4: Kairóban ugye néhány helyen előrébb végeztél a döntőben, de hogyha ezt az egész hetet nézzük, akkor most kiegyensúlyozottabb volt a teljesítményed, mint az egyiptomi első világkupa hétvégén?
6: Nem tudom összehasonlítani, mert szerintem Kairóban egy kicsit gyengébb volt a mezőny, vagy nem tudom, én így érzem, hogy kicsit gyengébb volt. Úgyhogy ezt a hetet én sokkal erősebbnek éreztem, de lehet, hogy ez csak azért volt, mert minden a három nap nagyon kellett futnom azért, hogy tovább jussak, illetve most a döntőbe is. Úgyhogy lehet csak egyénileg éreztem azt, hogy kicsit erősebb volt az a mezőny.
1: Guzi Bankával és Erdős Ritával Kreisz Bálint beszélgetett.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Guzi Blanka világkupa győztes Budapesten átvizsgálja az állampolgársági kérelmeket a külügyminisztérium. Marad a napos idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmes lett Guzi Blanka a budapesti öttus a világkupán. A Diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel a végén brit ellenfelét lehajrázva lett első. A másik magyar döntős, Erdős Rita a 10. helyen végzett. Szombaton is két magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfi döntőben. Bőm Csaba csoportjának 4. lett, míg Kolesár Mihály 1. helyen jutott tovább az elődöntőből. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A háromszoros címvédő Varga Ádám megnyerte pénteki középfutamát K1 500 méteren. Ezzel bejutott a döntőbe a Portugáliában zajló olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Mellette mindkét magyar páros is bejutott a fináléba K2 500 méteren. Az Újfalvi Laura, Csikó Zsóka, valamint a Kuruc Levente, Fodor Bence duó is érdekelt lesz a vasárnapi döntős programban. Lando Norris végzett az élen a Forma 1-es katalán nagy díj második szabad edzésén. A britet Russell, Piastri, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Lindblad, Bortoleto, Hamilton és Hadjar követi a top 10-ben. A magyar női röplabda válogatott 3 szetben nyerte a vendég észt csapat ellen Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának 3. játéknapján. Így 3 meccs után veretlen a csapat, amely vasárnap a 4 közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat a Messzi István sportcsarnokban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézi Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban 2 baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A 2 ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca a parlamenti államtitkára. Belkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megváltható a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. Az idei PET kupán mintegy 360 önkéntes vesz részt.
0: Közlekedés.
1: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszosan lassul torlódik a forgalom. A főváros felé közlekedőknek érdemes az átterelt belső sávot választania. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Marad a meleg, nyárias idő, éjszaka több felé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszortan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A telefonnál Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztője. Tőle tudjuk meg, miről olvashatunk a holnapi lapban.
3: A Nemzeti Sport szombati számában természetesen kiemelten foglalkozunk a labdarúgó világbajnoksággal, hiszen megkezdődtek a csoportküzdelmek, túl vagyunk a nyitó mérkőzésen. Borsos László kollégánk ott volt a helyszínen Mexikó és Dél-Afrika találkozóján, és azt követően megnézte, hogy milyen reakciót váltott ki az eredmény és a maga a mérkőzésen történtek. A hatalmas lelkesedés, még a felhőszakadás és a közlekedési káosz sem tudta megakadályozni. A helyiek hatalmas ünneplésben törtek ki a 2-0-ás győzelmet követően. Erről is még sok minden más helyszíni színes beszámolót olvashatnak Borsos Lászlótól. És a szokásos szombati képesport mellékletünkben pedig a világbajnokság fiatal 21 éven alul lehetséges csillagairól készítettünk nagy kétoldalas összeállítást. Hogy egy kicsit a futballtól elszakadjunk, vízilabdával folytatnám, hiszen a Ferencváros férfi együttese szombat este a Bajnokok Ligája bronzmeccset játszik Máltán az Olympiakos csapatával. A helyszínről tudósító Szelecki Róbert Zalánti Gergővel, a görög együttes játékosával beszélgetett arról, hogy szerinte mire mehetnek a Ferencváros ellen, és nem árulok el nagy titkot, hogy azt mondom, hogy a magyar válogatott játékos Zalánti szerint a zöld-fehérek csapata talán még a Prorektornál is jobb, azt gondolom, hogy ez elég erős dicséret. Egy kis olimpia, hiszen ezekben a napokban az Európai Olimpiai Bizottság 55. kongresszusát tartja Budapesten, amelyre egyébként számos neves fordiplomata érkezett a magyar fővárosba. Köztük első helyen említendő természetesen Köszi Kovencei, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, akivel Csisztu Zsuzsa készített arról többek között, hogy melyek a magyar főváros erényei egy esetleges olimpiai rendezés szempontjából, de a biológiai nők védelme és a sokat vitatott olimpiai pénzdíjak is szóba kerültek. A végére egy kis vívás, hiszen jövő héten kedden megkezdődik az Európa-bajnokság. Kovács Erika Szatmári Andrással beszélgetett. Ugye a férfi karcsapatunk az elmúlt két kontinens bajnokságon aranyérmet szerzett, és arra volt kíváncsi, hogy meg lesz-e sorozatban a harmadik, és hogy egyébként milyen hangulatban, milyen előjelekkel várják az Európa-bajnokságot. Mindenről a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
2: Szűcs Miklós, köszönjük szépen! Több egzotikus ország csapata is pályára lép a labdarúgó világbajnokságon. Miskolci Istvánnal, a Mesebeli Afrika blog szerkesztőjével beszélgetett Jó András.
4: Tegnap elindult a világbajnokság, és rögtön afrikai szereplővel, Dél-Afrikával. Az első benyomás viszont elég rossz lett. Téged meglepett ez a teljesítmény?
5: Valamennyire igen, arra számítottam, hogy a dél-afrikaiak nyilván Mexikótól ki fognak kapni, az benne volt a pakliban, az is, hogy hát nekik azért ez a VB nem sok sikerről fog szólni, de hogy ennyire rosszul játszanak, az egyébként még engem is meglepett, igen, a tegnapi teljesítményük az még a várakozásnál is gyengébb volt.
4: Ugye a cikkedben azt írtad, hogy Dél-Afrika elsősorban szervezettséggel lehet versenyképes, hát ebből tennap szinte semmit sem láttunk. Mi romlott el szerinted? Kicsit túl izgult, tehát mi azt beszéltük egyébként a közvetítésben.
5: Biztosan benne volt ez is, ugye, hogy hosszú idő után tért vissza a válogatott a világbajnokságra. Volt ugye egy szerkezeti váltás, ötvédőre állt át a szövetségi kapitány, amit nem nagyon gyakoroltak az utóbbi időkben, kicserélt pár embert, a támadósor összetétel is elég furcsa volt, nem így szoktak felállni. Úgyhogy ilyenek is közrejátszottak benne, meg hát ugye a magaslati levegő esetleg az is hozzájárulhatott, arra már 86-ban a magyar válogatott is hivatkozott, hogy az külön nehézséget jelent, úgyhogy ilyen apró tényezők.

0: hozhatunk fel esetleg a mentségükre, de hát itt valamilyen formai időzítés és bizonyosan rossz volt, illetve hát tényleg az Afrika Kupa óta, ami januárban volt még, ahol szintén egyébként elég rosszul szerepeltek, azóta nem nyertek mérkőzést, de hát hogy valami nagyon elromlott az utóbbi fél évben ennél a válogatottnál, az biztos.
1: Ha egy lépést hátra lépünk, általában hogyan érkezett Afrika erre a világbajnokságra? Erősebbnek látod a kontinenst, mint mondjuk 4 éve?
0: Ez talán túlzás, ezt így nem mondanám, illetve ha az eredményeket nézzük, hogy milyen eredményt érdemes várni, akkor szerintem mindenképpen gyengébbet, mert azért a katari helyszín az sokkal inkább otthonos volt az afrikai csapatok nagy részének, most pedig az amerikai helyszín az mindig sokkal nehezebb nekik, hogyha megnézzük történetileg is, akkor tényleg a legrosszabb VB szerepléseket az afrikai csapatok az amerikai kontinensen produkálták, és főleg a legrosszabbat az pont az Egyesült Államokban 94-ben ott lett a legalacsonyabb a meccsenkénti pontátlaguk. Úgyhogy sokkal jobb eredményt nem várhatunk. Van ugye egy-két csapat, aki talán már erősödött és profi, mint a korábbi években, de összességében, mivel hogy most azért az Afrikából is bővült a merítés, így bekerülnek olyan csapatok is, akik lehet, hogy az 5 kvalifikáló között még nem lennének ott. És hát Dél-Afrika valószínűleg ezek közé tartozik, meg még Tunézia talán, a Zöldfoki Köztársaság, Gána, akik most nincsenek olyan nagyon jó formában, úgyhogy összességében nem mondanám, hogy ez a 10-es, ez átlagban erősebb eredményeket hozna, mint 4 éve az az 5 csapat, akik akkor ott voltak.
1: Itt ugye, ha már Katar szóba került, ugye a 2022-es világbajnokságon Marokkó történelmet írt az elődöntővel. Érzed, érezhető annak a hatása az egész kontinensen?
0: Abszolút, a várakozások azok nagyon megnőttek, az hiszen nem is csak Afrikában, hanem a világban is megnőttek az afrikai futballal, az afrikai válogatottakkal szembeni elvárások. Úgyhogy van egy ilyen várakozás, az ambíciók is nagyon megnőttek, de hát a többi válogatott is látta, hogy Marokkónak sikerül, akkor nekik miért ne sikerülne, tényleg a nyilatkozatok néha meglehetősen ambiciózusak. De még egyszer mondom, én akkor áttörést most nem várnék, de hát, hogyha 8 közé jut afrikai csapat, én azt már nagyon nagy bravúrnak értékelném, és ha tippelni kéne, még arra se fogadnék egyébként.
1: Korábban mindig arról beszéltünk, hogy Afrika tele van tehetséggel, de taktikailag elmarad Európától. Ez még mindig igaz?
0: Ez így általánosságban szerintem nem, azért ott is már nagyon sok képzett szakember dolgozik, a játékosok nagy része is a legprofi klubokban szerepel a világban, úgyhogy taktikailag úgy általánosságban nem mondanám, hogy feltétlen nagyon le lennének maradva a világ középmezőnyétől. De hát nyilván itt is vannak kivételek, például a tegnapi mérkőzés ebből a szempontból sem volt éppen túlépületes, de majd lesznek olyan afrikai csapatok, akik azért ennél felkészültebbek lesznek taktikailag is, gondolok itt tényleg elsősorban Marokkóra, de majd még lesz egy-két csapat, aki biztosan ennél erősebb teljesítményre lesz képes.
1: Kicsit beszéljünk hosszabban a már említett zászlós hajóról, Marokkóról. Ugye a legtöbb szakértő most is Marokkót tartja Afrika első számú reménységének. Egyetértesz? Ez teljesen tartotta is?
0: Hát közte van az első számúaknak, azt talán nem mondhatjuk teljesen egyértelműen, hogy a legerősebb afrikai csapat most, mert tényleg Szenegál, vagy Elefántcsontpart, Algéria, esetleg Egyiptom, ha jó formát fog ki, akkor felvehetné velük a versenyt. Úgyhogy ezek közül, a csapatok közül lehet majd esetleg csoportkörbe való továbbjutás, vagy esetleg ott még egy kör, amit tudnak menni. De hát az biztos, hogy Marokkó a leghíresebb és az egyik legerősebb közülük.
1: Hakimiék esetében reális lehet újra a negyeddöntő, vagy akár esetleg még több? Ugye az előbb azt mondtad, hogy nem igazán látsz erre esélyt, de azért talán Marokkónál itt azért megfordulhat.
0: Nem lehetetlen, de fogadni nem fogadnék rá, ahogy említettem. Most ugye tőlük 2 fontos játékos is kidőlt a sorbosérülés miatt, akiket már ki is cseréltek a keretben. Ez Zázuli ugye a spanyol bajnokságban, a Betisben, és alapember, illetve Ágéld, aki a Marseille-nek a védője, ők azért 2 fontos játékos, akiket most elvesztette a csapat. És hát ugye náluk is sok a bizonytalanság, tényleg ugye új szövetségi kapitány lett néhány hónappal ezelőtt, aki egyébként felnőttekkel még nem is dolgozott, az U20-as VB-t megnyerte az utánpótlás csapattal, de felnőttekkel még nem dolgozott korábban. Úgyhogy elég sok a bizonytalansági tényező azért Marokkó házatáján is. Nyilván vannak nagyon erős játékosok, a 4 évvel ezelőtti csapatból egyébként csak 8-an maradtak a keretben, de hát nagyban ki is cserélődött. nem feltétlenül egy gyengébb, de hogy akkor ott szerencséjük volt, nagyon könnyen lehet, hogy most nem lesznek ilyen szerencsés periódusok, és talán a négy közéjutást azt teljesen reálisnak érzem, de egy szerencsés esetben a 8 vagy a 16 közéjutás az összejöhet.
1: Ugye a másik nagy afrikai esélyes Szenegál, ők mennyire vannak egy szinten Marokkóval?
0: Hát ők is kicsit kiszámíthatatlanok egyébként. Az felkészülési mérkőzéseknek itt nem sikerültek túl jól, nekik is ez az amerikai helyszín, ez egyelőre úgy tűnik, hogy meglehetősen idegen. Ott egy nagyon összeszokott csapat van, ugye már ott sok játékos régóta tagja ennek a keretnek. És hát ők is nagyon ambiciózusak, tehát az biztos, hogy ha nem jutnak a 16 vagy a 8 közé, akkor elégedetlenek lesznek. Nagyon tudnak haratni, ugye régebben nagyon, én úgy mondanám, hogy udvarias volt ez a csapat, amikor még Aliou Cissé volt a szövetségi kapitányuk, de mióta a Pap Thiaw vezeti őket, azóta sokkal, sokkal agresszívebbek és keményebbek, úgyhogy biztos, hogy nem lesznek senkinek kellemes ellenfél, de hát a csoportjuk is borzalmasan nehéz a franciákkal, norvégokkal, úgyhogy olyan nagyon vérmes elvárásaink talán velük szemben sem lehetnek, de ha elkapnak egy szerencsésebb periódust, akkor ők is mehetnek akár pár kört.
1: Szenegálról gyakran mondják, hogy fizikailag talán a legerősebb afrikai válogatott, ahogy te is említetted. Ez ma még különleges előnynek számíthat?
0: Ez így önmagában szerintem nem, mert már azért a nemzetközi mezőnynek a nagy része fizikailag alaposan fel van készülve. Ez most szerintem mindenkinek egy nagy kihívás, hogy milyen körülmények között játszik, hogy mekkora kánikulában, milyen fajta kánikulában, milyen magasságban. Ez biztos, hogy fizikailag mindenféleképpen más terhelés, mint amihez általában a bajnokságokban szoknak. De hát ha megnézzük tényleg az európai, vagy akár tényleg az ázsiai csapatot, a koreaiakat láthattuk például a múlt éjszaka, ők is voltak éppen nagyobb futóminőséget tettek le az asztalra, mint a csehek, még ha aztán a magas labdáknál viszont voltak is nehézségeik, de azért fizikailag szerintem nagyon, nagyon sok csapat fel van készülve már.
1: Beszéljünk elefántcsapatról is, ugye sokak szerint náluk van az egyik legjobb keret. Miért nem emlegetik mégsem őket annyit, mint mondjuk Marokkót vagy Szenegált?
0: A mostani csapat is azóta egy kicsit még alakult, még hogyha a szövetségi kapitány az ugyanaz is, viszont nem annyira stabilak az eredményeik azóta. Ez leginkább annak tudható talán be, hogy nagyon sok a fiatal játékos, ez tényleg a legfiatalabb csapata, ha jól emlékszem az egész mezőnyben, de lehet, hogy csak a második legfiatalabb. Tehát vannak 19-20-21 éves nagy tehetségeik, akiktől viszont ez a stabil, folyamatos jó teljesítmény az talán még nem érkezik annyira. Az biztos, hogy a képességük megvan hozzá, de hát a rutintalanság az visszaüthet, és hát nekik is a csoportban olyan masszív ellenfelek vannak, mint Ecuador vagy Németország, úgyhogy nem lesz könnyű a továbbítás, már csak azért sem, mert náluk ez egy kicsit ilyen mumus, mert hogy még sose jutott tovább a elefántcsontparti válogatott a VB csoportjában, még a Drogba, vagy Ejaturé, vagy Zservinho nevével fémjezett időkben sem. Úgyhogy ezért sem sorolhatjuk őket a favoritok közé, mert történelmi gyökerei sincsenek ennek a fajta sikerességnek. Úgyhogy kíváncsian várom tőlük is, hogy sikerül ezen az árnyékon átlépni. De rendkívül tehetségesek a játékosaik, csak hát egy 20-21 éves játékosból kijöhet egy ragyogó teljesítmény, és kijöhet egy gyengébb is. Úgyhogy szerintem a potenciál megvan bennük, de nem biztos, hogy ez most egy nagyon nagy eredményben ki fog jönni.
1: Itt korábban már szóba került Egyiptom és Salah, ugye Egyiptom mindig külön történet. Mennyire függ ez a válogatott még mindig Mohamed Salah-tól?
0: Hát egyre kevésbé azért, igen, a válogatottban is most már egyre kevésbé rátámaszkodik a támadójáték. Még mindig nyilván ő a csapatkapitány, ő az, aki főleg mentálisan a leginkább vezérje ennek a csapatnak, de azért már nem ő az akcióknak az alfája és omegája. Ott van ugye Marmus mellette, aki szintén a Premier League-ben szerepel, aki még fontos játékos, illetve többen a hazai ligából, akik ott fiatalabbak és vihetik a csapatot, bár azt is hozzá kell tenni, hogy azért ennek a mostani egyiptomi csapatnak nem a támadás az elsődleges erénye, inkább a stabil védekezés, vagy egy ilyen masszívabb mezői munka az, amivel elő szoktak rukolni. Úgyhogy még Salah fontos ember, de hát azért az életkorra az a válogatottban is meglátszik.
1: Igen, csak úgy, mint Mané, ez a Salah is már az utolsó generációját éri. Ugye beszéljünk egy picit a kisebb afrikai csapatokról. Melyik válogatott lehet az idei torna legnagyobb pozitív meglepetése szerinted?
0: Hát akit még nem említettünk, az Algéria, akiknek szintén egy elég erős viszonylag erős csapatuk van, akiktől esetleg egy csoportkörbe való további hatás összejöhet, hogyha szerencséjük is van. Ott is van egy-két tehetséges ifjabb játékos, akik okozhatnak meglepetést, Mázára gondolok, vagy Hácsmuszára, aki már a felkészülési mérkőzéseken is jól szerepeltek, Gújri is elég jól szállította a gólokat, úgyhogy még az algériai válogatottól lehet esetleg ilyen kellemes meglepetés. Igazából a többiektől talán még a csoportkörből való továbbjutás is bravúr lenne. A Dél-Afrika még feltámadhat esetleg, bár az előzmények alapján erre sok esélyt nem adnánk. A Zöldfoki szigetek ugye egy rendkívül picike ország, tőlük az is hatalmas bravúr egyet, hogy kijutottak, az is nagy meglepetés volt, hiszen a Nigériát vagy Kamerun meg Nigéria közben kiesett. És akkor ki van még? Ott van még Gána. Gánának is vannak tehetséges játékosai, de ott is elég komoly válság van az utóbbi években is, és a legutóbbi Afrika kupára a 24-es mezőnybe se jutottak ki, úgyhogy ők sincsenek olyan nagyon nagy formában, és náluk is van Mohamed Kudus vagy Salisu, akik hiányoznak a keretből sérülés miatt, úgyhogy őtőlük is bravúr lenne igazából már a csoportkörből való továbbítás is, és ugyanez igaz Tunéziára, ami meg egy ilyen elég szürke csapat volt mindig is, nekik a selejtezőn igazából nagyon nagy szerencséjük volt a csoportjukkal, és talán csak azért lehetnek ott a tornán. Úgyhogy a többiekről ezt tudnám röviden mondani.
1: Remek, hogy szóba hoztad, ugye Dél-Afrika tegnapi veresége után benned változott valami az afrikai csapatok összképét illetően, vagy azért ez nagyon korai lenne bármilyen következtetés levonni egy mérkőzés után?
0: Hát egy mérkőzésben azért korai lenni. Azt gondoltam előre is, hogy ez nehéz lesz, ahogy említettem, az amerikai helyszín az nagyon, nagyon nem szokott feküdni az afrikai csapatoknak, úgyhogy arra számítottam eleve, hogy azért szerényebbek lesznek az eredmények 4 évvel ezelőtt. Tehát egy mérkőzés után tényleg még nem tudjuk megítélni, hogy Marokkó lesz Afrikából a következő, aki pályára csak ők a brazilok ellen. Ez egyébként a 10 afrikai csapatból 7 is a csoportja legerősebb ellenfelével kezdi meg a VB-t, úgyhogy az első forduló is még egy kicsit más lesz. Az egyébként 4 év is úgy volt, hogy az első fordulóban még nem is nyert mérkőzést afrikai csapat, aztán abból lett egy olyan sikeresebb második, harmadik kör, hogy a legmagasabb átlagpontszámot hozták a VB-k történetében. Úgyhogy még nagyon korai lenne ítéletet mondani, kíváncsian várom, hogy milyen eredmények jönnek, és hogy mennyire tudnak majd helyet állni a kemény ellenfelekkel szemben.
1: Tegyük fel, hogy a VB végén egy afrikai csapat ismét bejut az elődöntőbe. Ki lenne erre a legesélyesebb?
0: Hát Marokkó nagyon adja magát, hogyha valaki, akkor ők ugye, még akkor is, hogyha mondtam, hogy erre most nem számítanék, illetve hát elefántcsontpartról beszéltünk, hogy van sok tehetség, akiktől hát azért, ha nagy szerencsével is, de végül is eljuthatnak akár a négy közé is, bár az már tényleg nagyon, nagyon ideális állapot lenne valószínűleg, hogyha ez megtörténne, illetve hát igen, Szenegált és Egyiptomot, esetleg Algériát mondhatjuk még, akikbe belefér meglepetés. A négy közé jutás az talán nem, de már szerintem legalább ekkora bravúr lenne a 8 közé jutás is ezektől a csapatoktól.
1: Ugye említetted azt, hogy bravúr lenne még egyébként a továbbjutás is, de melyik afrikai csapat kiesése okozna a legnagyobb csalódást?
0: Hát marokkói például mindenképpen, illetve hát akiket favoritként említettünk, tehát kb. Így 5-5 fős bolyra lehet osztani a kontinens csapatait, hogy Marokkó mellett Szenegál, elefántcsontpart, Algéria és Egyiptom, akik mondjuk akik esélyesek a továbbjutásra, nem is feltétlenül, akik közül Marokkó lenne a legnagyobb, vagy a legkellemetlenebb meglepetés, hogyha elbuknának a csoportkörben. A másik 5 taktól pedig eleve igazából meglepetés lenne, hogyha tovább lépnének a csoportkörből. Kellemes meglepetés, de hát nem lehet kizárni természetesen semmit egy világbajnokságon, főleg így, hogy ugye a 8 legjobb csoport harmadik is tovább jut, abba végül is egy szerencsés győzelemmel is bele lehet akár kerülni.
1: És akkor kérlek, végül állítsunk fel egy afrikai erősorrendet erre a világbajnokságra. Kit vársz a legtovább, és kit a legkevésbé?
0: Hát legerősebbnek tényleg akkor maradhatnánk Marokkónál. Mögéjük, melléjük, nem is tudom, elefántcsontpartot, Algériát, Szenegált sorolhatnánk, egy picit gyengébbnek Egyiptomot, és akkor még hátrébb Gánát, hát a tegnapiak után, igen, még hátrébb Dél-Afrikát, Tunéziát, és hát a szerény zöldfoki válogatottat a legvégére, ha bár azt is hozzá kell tennünk, hogy a felkészülésük alapján viszont nekik, ők most nincsenek rossz formában, de hát őtőlük is akár valami meglepetés eredmény kijöhet, de azért papíron ők a leggyengébbek az afrikai képviselők közül.
2: Jó András beszélgetett Miskolci Istvánnal, a Mesebeli Afrika blog szerkesztőjével. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ismerkedjünk meg a B csoporttal. Erdei Márk összeállítása következik.

ahogy a 2012-es Európa-bajnokság hivatalos dala mondja, Endless Summer, vagyis végtelen nyár. Reméljük, hogy idén is azt szeretnénk majd kívánni, hogy bárcsak sose érne véget a foci világbajnokság. Most a 8. részben következzék a B-jelű kvartett.

0: A 2026-os FIFA világbajnokság B csoportja 4 egymástól merőben különböző futballnemzetet fog össze. A társházigazda Kanadát, a megbízható európai erőnek számító csoportfavorit Svájcot, a tornára története során először az ázsiai selejtezőn keresztül kijutó Katart, valamint a drámai körülmények között kvalifikáló Bosznia-Hercegovinát. A csoport küzdelmei június 12-e és 24-e között zajlanak, mérkőzéseit Toronto, Santa Clara, Inglewood, Vancouver és Seattle adja otthonul. Az egyenes kieséses szakaszba a két csoport első jut tovább, a 8 legjobb csoport harmadik egyike pedig szintén folytathatja. Kezdjük a B csoport favoritjával, Svájccal.
1: Veretlen kvalifikáció.
0: A svájciak az UEFA B jelű selejtező csoportjában meneteltek a kvalifikáció során, amelyben Koszovóval, Szlovéniával és Svédországgal kerültek egy csoportba. A csoportot megnyerték, Cseka vezérletével egyeneságon jutottak ki. A FIFA ranglista szerint jelenleg a 19. helyen állnak.

0: az esélyek.
1: Svájc az egyik legkiszámíthatóbb európai válogatott, hiszen 2006 óta szinte minden nagy tornán ott van. A 2022-es VB-n a legjobb 16 közé jutottak, ott viszont Portugália 6-1-re verte őket. Az Európa-bajnokságokon is komoly teljesítményt nyújtottak. A 2024-es EB-n legyőzték a címvédő Olaszországot, majd az angolokkal szemben büntetőkkel estek ki a negyeddöntőben. A svájciak a 2026-os VB-n azt tűzték ki célul, hogy végre 1954 óta először bejussanak a legjobb 8-ba.
0: Svájci kulcsjátékosok.
1: A svájci válogatott kapitánya és lelke Granit Xhaka, aki 144 meccsével a csapat rekordere. A Sunderlandben játszó 32 éves szervező középpályás egész karrieri alatt meghatározó alakja volt a svájci futballnak. Negyedik világbajnokságára készülhet. Mellette a védelemben a Manchester Cityből Milánóba az Interhez igazolt Manuel Akanji az egyik legmegbízhatóbb bástya, míg Don Endoye és Braille Mbolo az offenzív szálakat fogják össze. A kispadon Murat Yakin ül, aki 2021 óta vezeti a csapatot, és már két VB-selejtezőn is sikeresen irányított. A paksiak 13-szoros válogatott középpályása, Vécsei Bálint 3 évet légióskodott Svájcban. Emiatt rengeteg tapasztalatot szerzett a svájci futballközegről, amiket meg is osztott velünk.
2: A bajnokság is mostanában eléggé kiélezett szokott lenni. Ott is elég kevés csapat van a bajnokságban, de viszont nagyon sok csapat nyúl a saját fiataljaihoz. Ezáltal a korosztályos csapataikkal is, és a válogatottban is megtaláltak a légiósok. Igazából ez a bajnokság pont egy olyan előszobája mondjuk egy topligának, hogy szívesen vásárolnak onnan játékosokat, és ezáltal, hogyha a felnőtt válogatottat nézzük, akkor igazából mindenki szinte külföldön topligából játszik.
1: Azt tudjuk, hogy általában ugye az alpesi sportágak szerelmesei a svájciak. A labdarúgás az mennyire tartozik a kedvencek közé? Tehát mondjuk akár megnézzünk egy átlagos bajnoki meccset, akkor megtöltik a stadionokat?
2: Igen, azért elég sok néző szokott lenni. Igazából nekem Lugánóban volt egy olyan élményem is, hogy azért a jégkorongot azt nagyon szeretik az országban, és hogyha mondjuk azonos időben volt a mérkőzés, akkor többen voltak a jégkorom mérkőzésen, úgyhogy azért ez benne van, de igazából vannak ezek a nagy csapatok, a Young Boys, Basel, vagy Zürichet, említhetem, hogy azért elég sok nézőt vonzanak.
1: És mi jellemző egyébként a szurkolókra? Tehát azért olyat, hogy futballhuliganizmus, olyat Svájcból nem igen hallunk, mert nyilván ez a kulturált szurkolók a svájciak?
2: Igen, mondhatjuk ezt is, de azért Svájcban azért megvannak ezek a külön kantonok, régiók. Nálunk Lugánóban ez az olasz stílus volt, akkor hogyha mondjuk a Servet vagy a Sionnál a francia, és akkor St. Gallen, Basel, Young Boys, ott pedig a német stílus, úgyhogy megvolt egy kicsit úgy mindegyik ebből a részekből.
1: Hogy néz ki mondjuk egy edzés Svájcban, más képen képzelik el, mint akár itthon, vagy olyan hú, de nagy különbség nincs azért mondjuk, hogyha Magyarországgal hasonlítjuk össze?
2: Nem látok abban különbséget, hogy az edzések felépítése annyi, hogy szerintem ott több olyan nemzetközi edző volt, aki mondjuk azt is egy úgymond egy ugródeszkának tekintette, és onnan még tudott feljebb lépni, sok fiatal edző van svájci ligában, úgyhogy igazából ez az, ami talán különbség lehet.
1: Igen, amit említettél te is, hogy ugye sok a fiatal tehetséges futballistájuk, de mellette meg rendkívül jó az összhang, az a kémia, amit mondjuk az idősebb játékosokkal alkotnak. Hogy tekintesz mondjuk a svájci válogatottra? Azért többször is találkozott velük a magyar válogatott az elmúlt években. Tehát mennyire szimpatikus mondjuk az a foci, amit ők játszanak?
2: Nekem teljesen szimpatikus igazából, de azért egy válogatottnál nyilván azt kell nézni, hogy milyen bajnokságokban edződnek nap, mint nap a játékosok, és azért a svájci válogatottnál azért a 80%-át topligás, vagy Premier League, vagy szériás játékosok adják, úgyhogy igazából megvan az alap, hogy jó csapat legyen, és mindig kialakul egy olyan, hogy egy jó kémia a csapaton belül, nincsenek ilyen kimondott nagy sztárjaik, de mindenki egy jó erőt képvisel, és ezért szokott szerintem az eredmény is párosulni ezzel.
1: Akárha mondjuk Csakára vagy Shakirire gondolunk, igen, azért vannak olyan játékosok mégis, akik talán egy icipicivel azért kiemelkednek a svájci válogatottból. Mennyire tudnak rajongani akár a szurkolók mondjuk ezért a két játékosért? Tehát abszolút ki lehet mondani, hogy azért vannak kedvencek ott kint is?
2: Én szerintem biztos, hogy vannak kedvencek, de ott szerintem inkább azt, hogy ezt a vezetői szerepet kivállalja el, és igazából azért rajtuk szokott lenni jobban a nyomás, attól függetlenül, hogy mondjuk ők a csapat sztárjai, de ez pont ez a két játékos az, aki egy olyan vezető típus, aki azért húzza a csapatot magával.
1: Egy ilyen világbajnokság előtt mondjuk nagy a lelkesedés, mert te is pont ott voltál 2018 környékén, két VB-vel ezelőtt kint Svájcban. Azért várják a szurkolók? Van egy ilyen felfokozott hangulat?
2: Várják, igen. Az is egy érdekes jelenség volt, hogy azért sok nemzetiség megfordul Svájcban, és például én pont az Európa-bajnokság idején is kimoltam, amikor a portugálok megnyerték is, akkor annyi portugál zászlót még nem láttam, mint ott kint Svájcban, úgyhogy ezért nagy a láz. Gondolom egy ilyen VB előtt még nagyobb, de azért más országoknak is szurkolnak ott Svájcban belül.
1: Következzen a kvartett másik európai résztvevője, Bosznia-Hercegovina.

0: Drámai kvalifikáció.
1: Bosznia-Hercegovina a 2026-os VB-n csupán másodszor vesz részt világbajnokságon. Az első alkalom 2014 volt. A legfontosabb különbség most az, hogy a B-csoportba való bejutás a lehető legdrámaibb körülmények között valósult meg. Ugyan a hagyományos selejtezőn Ausztria mögött a második helyen végeztek, de a Nemzetek Ligája miatt az UEFA B-playoff ágán folytathatták, ahol először Wales győzték le büntetőkkel, majd Olaszországot verték, szintén 11-esekkel, és ezzel kijutottak. Az egészet azt tette igazán emlékezetessé, hogy mindkét meccsen az egyenlítő gólt a csapatkapitány, a 40 éves bosnyák legenda Edin Dzeko szerezte.
0: Az örök rekorder és az edzői forradalom.
1: Edin Dzeko egyik a labdarúgás legkülönlegesebb alakjainak. A volt Manchester City, Róma és Inter csatár 2026-ban már 40 éves, és így ha pályára lép a tornán, Roger Milla után mindössze a második mezőnylátékos lesz a VB történelemben, aki 40 feletti korban vett részt a tornán. Dzeko a bosnyák válogatottban 147 mérkőzésen 73 gólt szerzett, és 20 egymást követő évben talált be a nemzeti csapatban. Emellett a Schalkéban a Bundesliga 2 valaha volt legidősebb gólszerzőjévé vált. Dzeko mellett a boszniai csapat átalakulásának kulcsfigurája Sergej Barbares szövetségi kapitány, aki maga is egykori válogatott csapatkapitány volt, és aki 2024-ben vette át a posztot mindenféle korábbi felnőtt edzői tapasztalat nélkül. Barbares magas energiájú, gyors átmeneteket preferáló játékstílust honosított meg. Nyilatkozata a kiutás után sokat mondó volt. 2 évvel a tervek előtt járunk. Most megmondtam a játékosoknak. 2 évente járni kell tornára.
0: Rutinrókák mellett fiatal tehetségek.
1: A veterán Dzeko mellett a keretben helyet kapnak a jövő ígéretei is. Benjamin Tahirovics és Armin Gigovics a középpályán, valamint Ermedin Demirovics támadásban. A védelem tartó oszlopa a francia Ligue-ben futballozó veterán Sead Kolasinac, aki ugyan az Argentina elleni 2014-es VB-n saját kapujába fejelt, de azóta is alapembere a válogatottnak. Vécsei Bálint korábban Olaszországban is légióskodott, így adott volt a kérdés, hogy vajon az olaszokat kiütő bosnyákokról mit gondol, illetve hogy az olasz barátai, ismerősei hogy fogadták a meglepő vereséget.
2: Hát nyilván ez most így, hogy 3. alkalommal nem sikerült kvalifikálniuk magunkat a VB-re. Hatalmas nagy csalódás, főleg, hogy még a csapatok számán is bővítettek. Úgyhogy ezt most mindenki úgy éli meg, hogy ez hatalmas krízis ott az olasz focin belül. Valószínű, hogy a jövőben fognak is változtatni ezeken, akár személyi váltásokkal is, de azért tényleg azért egy nagy csalódásnak tekinthető, hiszen nem egy megoldatlan feladat lett volna megverni Boszniát és úgy kvalifikálni magukat a VB-re. Visszatérve a bosnyákokra azért, hogyha kicsit visszatekintünk, pont Magyarországgal volt egy csoportban, és akkor vertük meg őket oda-vissza, tehát hogy azért ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy nekünk is azért jó lett volna ott lenni ezen a VB-n.
1: Náluk ugye szintén jellemző az, ami mondjuk nálunk is pár éve jellemző volt, azért voltak olyan nagy idősebb sztárok, akiktől mondjuk féltek, hogy mi lesz, hogyha kiöregszenek. Úgy látszik, hogy Edin Dzeko nem tud kiöregedni, mert szerintem ő 80 éves koráig játszani fog. De mit gondolsz egyébként a bosnyák fiatalokról és így az idősekkel alkotott kiváló elegyről?
2: Igen, megvannak azok a rutinos játékosok a bosnyákoknál is, és azok a fiatalok olyan teljesítményt tettek le például az Olaszország elleni mérkőzésen is, ami azért tényleg komoly szintet hozott, úgyhogy hogyha ezek a fiatalok továbbra is így fejlődnek, akkor biztosak benne, hogy még nagyobb bajnokságba el tudnak jutni, úgyhogy van nekünk is erre példánk, szerintem a mi válogatottunk is így fiatalodik és erősödik is, hogy elég többen igazoltak top bajnokságba, úgyhogy talán egy kis szerencsével nekünk is ott lett volna a helyünk.

0: sztárrendező, Kanada is ebbe a csoportba került.
1: Történelmi háttér.
0: Kanada a 2026-os tornán harmadik alkalommal vesz részt világbajnokságon. Korábban csak 1986-ban, amikor a magyar válogatottal is szembe került, és 2022-ben jutott ki, ráadásul mindkétszer a csoportkörben búcsúzott. A kanadai válogatott a mai napig nem nyert egyetlen VB mérkőzést sem. A 2022-es katari VB-n ugyan három vereséggel zárták a csoportkört, de legalább beírták a nevüket a történelemkönyvbe. Alfonso Davis a Horvátország elleni meccsen megszerezte az első kanadai VB gólt.
1: Hazai pályán óriási nyomással.
0: Kanada az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezi a tornát, így hazai közönség előtt lép pályára. Ez óriási motivációt, de egyszerre óriási nyomást is jelent a csapat számára. Jesse Marsh, szövetségi kapitány, aki az utóbbi évek alatt kiszámítható, taktikailag tudatos együttest épített fel, nyíltan elismeri. Az a cél, hogy Kanada most először lépjen tovább a csoportkörből.

0: gyuharleveles kulcsemberek.
1: A csapat zászlóvívője és csapatkapitánya Alfonso Davies, a Bayern München bal hátvédje. A gánai menekülttáborban született, majd edmontoni nevelkedésű 25 éves játékos karrierje lenyűgöző. BL győzelem, több Bundesliga cím és az első kanadai világbajnoki gólszerzője. Davies a 2026-os tornára sérülésből visszatérve készül, és elmondása szerint rendkívül különlegesnek tartja, hogy hazai közönség előtt léphet majd pályára. Az együttes másik meghatározó alakja, Jonathan David, a Juventus csatára, aki a kanadai válogatott minden idők legeredményesebb gólszerzője, 39 találattal.

0: A csoport negyedik tagja Katar, amely akár meglepetést is okozhat.
1: A 2022-es emlékezetes pillanat és a csapat ereje.
0: A 2022-es VB-n hazai pályán Katar 3 vereséggel utolsóként végzett csoportjában. Az egyetlen VB góljukat Mohamed Muntari szerezte Szenegál ellen. Muntari a csapat legismertebb csatára, 57 válogatottságon 13 gólt szerzett. Mellette még ott lesz a csapat legveszélyesebb szélsője, Akram Afif, aki a 2023-as ázsiai kupa gólkirálya lett, valamint Almoez Ali, aki a 2019-es Ázsia kupán 9 góllal az aranycipőt szerezte, szintén a keret tagja.
1: Sikeres kvalifikáció az ázsiai selejtezőn.
0: Katar egyedülálló helyzetben van a VB történelemben. 2022-ben házigazdaként mutatkozott be a tornán, de soha nem jutott ki hagyományos úton a selejtezőn keresztül. 2026-ra ez megváltozott. A katariak az ázsiai kvalifikáció negyedik körének csoportjából kerültek ki, az Egyesült Arab Emírségeket, valamint Ománt megelőzve első helyezetként. Röviden és tömören tehát ez az első eset, hogy Katar kizárólag sportteljesítménnyel szerezte meg a VB helyét.
1: Érdekességek.
0: A katariak külföldi születésű, honosított játékosokra is támaszkodnak. A brazil születésű Lucas Mendes, Edmilson Junior és mások is az Al-Anabi keretét erősítik. Az idei 2026-os tornára a katari csapatot az ismert spanyol edző Julen Lopetegui készíti fel, aki korábban a spanyol válogatottnál, a Real Madridnál és a Sevillánál is dolgozott, sőt a 2018-as VB előestején az átigazolási botránya miatt menesztették Spanyolország kispadjáról. A 2022-ben tehát Katar rendezte a világbajnokságot. Akkor az M4 Sport kommentátora Újvári Máté több mérkőzést is a helyszínen követhetett, akit az emlékeiről és az élményeiről kérdeztem.
2: Hát egy utólag vissza kell gondolnom a katari világbajnokságra, akkor vegyesek az érzelmeim. Ugye eleve nagyon sok negatív prekoncepció volt a VB-t illetően, hiszen ez volt az első télen rendezett világbajnokság, valamikor novemberben utaztunk ki. Önmagában egy kicsit furcsa volt az, hogy közelítünk a karácsonyhoz, és ennek ellenére az egyébként nyáron tartandó labdarúgó világbajnokságra utazunk ki Katarba. Az első hetek, talán nyugodtan mondhatom, hogy az első két forduló az úgy telt el, amit szerintem sokan emlékeznek rá, hogy hát nagyon sok fizetett szurkoló ment ugye ki, hogy megtöltsék a stadionokat és a lelátókat, és az igazi szurkolás meg az igazi hangulat az nem annyira volt tetten érhető, viszont az utolsó csoportmérkőzésekre, amikor már tényleg azon múlt, hogy valamelyik válogatott kiesik, vagy éppen tovább jut, akkor már sok tényleges szurkoló és drukker megérkezett Katarba, és én onnantól kezdve számítom tulajdonképpen azt a világbajnokságot, mert onnantól kezdve azért a hangulat jelentősen megváltozott szerencsére pozitív irányba, úgyhogy döcögösen indult, aztán szerintem már egészen jó kis VB hangulat kerekedett belőle. Miközben az egy furcsaság volt, hogy ugye egy viszonylag kis országban tulajdonképpen, ha te lementél a metróba, akkor fél órán belül az összes stadionhoz el tudtál jutni. Egyébként kiváló metróhálózatot hoztak létre pont a világbajnokság idejére és ennek érdekében. Úgyhogy nekünk kommentátoroknak, vagy éppen a média bármely szereplőinek különösebb kifogása szerintem mondjuk szervezést illetően nem lehetett a VB-vel kapcsolatban.
0: Katari válogatott meccsen egyébként voltál kommentátor, vagy jártál katari válogatott meccsen?
2: Nem voltam katari mérkőzésen, viszont kolléga volt természetesen, beszéltem is velük, hogy milyen volt az a mérkőzés, és egyébként azt mondták ők is el, meg aztán a külföldiek, hogy Katar elképesztően büszke volt a saját válogatottjára és nemzetére, és azokra a játékosokra, akik a világbajnokságon is szerepeltek, tehát ők tulajdonképpen egy ilyen helyi hősöknek számítottak a VB-t megelőzően is, és a világbajnokság alatt pedig nyilván mindenki a legnagyobb sztárokkal volt elfoglalva, ami teljesen természetes. Olyan emlékképem a mai napig van, hogy igazából bárhova mentem, 15-20 métert nem nagyon tudtam megtenni, anélkül, hogy valami foci VB-re emlékeztető dologban ne botlanék bele. Legyen az egy hirdetés, egy plakát, egy újság, buszmegállóba kitett kis mezecske, ami szintén a VB-re hajaz. Tehát viszonylag próbáltak a szervezők is a helyi drukkerek, pontosabban az oda kiérkező drukkerek kedvébe járni. De mondom még egyszer, a világbajnokság alatt az volt mindenkinek a benyomása, hogy a katari válogatott, bár nem kifejezetten jó teljesítmény nyújtott a világbajnokságot, ettől függetlenül a helyiek nagyon kedvelték ezeket a labdarúgókat.
0: Hát Máté, esetedben nem tudunk amellett elmenni, hogy te ugye kiváló Forma 1-es szakértő, illetve kommentátor is vagy. Az hogyan érintette a katariakat, hogy ugye, ha jól olvastam, akkor az akkori világbajnokság miatt a Forma 1-es futamot nem rendezték meg?
2: Igen, ugye Katar alapvetően a koronavírus alatt került oda a Forma 1-nek a vérkeringésébe, de azt már lehetett tudni, és amikor mi kimentünk a világbajnokságra, akkor ott érdeklődtünk is helyiektől, hogy ez az időpont például, ugye ez a téli világbajnokság, ez most igazából mikor dőlt el. És a helyiek azt mondták, hogy abban a pillanatban, hogy Katar hivatalosan megkapta a rendezés jogát, teljesen egyértelmű volt mindenki számára, aki valaha csak egy napot is töltött Katarban nyáron, hogy abban az időszakban, június és augusztus között egyszerűen nem lehet mérkőzéseket rendezni, mert nagyon sok esetben árnyékban plusz 40 Celsius fokot mutat a hőmérőnek a higanyszála. Tehát, hogy az teljesen esélytelen. Úgyhogy azt mindenki tudta, hogy ebből téli rendezés lesz, és ebből kifolyólag pedig, hát téli, késő őszi, inkább így mondanám, és ebből kifolyólag pedig az is egyértelmű vált, hogy ebben az időszakban akkor nyilvánvalóan más nagy sporteseményt egyszerűen nem tud megrendezni Katar, és nyilván biztonsági meg logisztikai okokból erre nem is volt tulajdonképpen lehetősége, de hát ez a valamit valamiért kategória.
0: Az egyértelmű, hogy még korán van ahhoz, hogy az esélyeket latolgassuk, hiszen még rengeteg minden történhet az idei világbajnokságig. Ennek ellenére kíváncsi voltam, hogy Vécsei Bálint és Újvári Máté mit gondolnak ebből a B-jelű kvartettből, Svájc, Bosznia-Hercegovina, Kanada vagy Katar közül, mely csapatok lehetnek a biztos továbbjutók.
3: Svájcot mindenképp kiemelném szerintem csoport elsőnek, és szerintem Kanada és a bosnyákok fogják a második helyért vívni a helyüket, úgyhogy én szerintem Svájc maga biztosan fog tovább lépni, és Kanada és Bosznia között fog eldőlni szerintem a második hely.
2: Ebből a négyesből én Kanadát és Svájcot tippelném így első körben. Valamiért őket érzem a továbbjutásra esélyes csapatnak. Szerintem Kanada még mindig sokak szemében egy picit ilyen sötét lónak számító válogatott, miközben a közelmúltban azért jelentkeztek nem egy olyan eredménnyel, amelyre fölkaphatta a világ a figyelmét. Nem beszélve arról, hogy azért az elmúlt években szépen Kanadából is elkezdtek Európába beszivárogni minőségi játékosok. Hát Svájcot meg ismerjük, akár csak az előző labdarúgó Európa bajnokságról is. Bosznia-Hercegovina esetében pedig nagy bravúr volt az, hogy az olasz válogatottat ki tudták ejteni Dzekóék, de szerintem pont egy tipikusan olyan tornacsapatról beszélünk, amelynek a meccsei nem biztos, hogy a legizgalmasabbak lesznek, úgyhogy nekem a megérzésem és a tippem az, hogy ebből a négyesből Svájc és Kanada fog majd tovább jutni.
0: A továbbjutókat illetően tehát majdnem teljes a konszenzus a kiváló labdarúgó Vécsei Bálint és kommentátorunk Újvári Máté között. Legkésőbb 64 nap múlva eldől, hogy igazuk lett-e. Hiszen addigra már tudni fogjuk, hogy a B-jelű Kanada, Bosznia-Hercegovina, Katar és Svájc négyesből vajon tényleg Svájc vagy Kanada végez majd a kvartett első két helyén. Még mielőtt záródna az eheti labdarúgó világbajnoki magazinunk, hallgassuk meg szokás szerint El Pap Istvántól a VB történelmi sorozatunk multidézését. Következzék a magyar válogatott 1970-es és 74-es selejtezői kudarca.
4: ...1969-ben a magyar labdarúgó válogatottal megesett az a csúfság, ami korábban sohasem nem jutott ki, nem indult el egy olyan világbajnokságon, amelynek a selejtezőire nevezett, hiszen 1930-at és 1950-et leszámítva mindig ott voltunk, egyik esetben sem kívántunk indulni. 1969-ben, illetve 1970-es VB selejtezőiben viszont igen, ahol minden létező számít, mai számítás szerint meg is előztük a csehszlovákokat, hiszen a gólkülönbségünk is jobb volt, a egymás elleni eredményünk is jobb volt, minden jobb volt, de akkor az volt a rend, hogy egy semleges helyszínen Egy harmadik, egy pótselejtezőt vív egymással a két csapat, és ez az, amikor Szepesi György azt kiálthatta az éterbe, hogy jönnek a csehszlovákok, mert a csehszlovákok nem csak jöttek, hanem 4-1-re megvertek minket, és a mi időnk lejárt, mondta egyesek szerint Mésző Kálmán, mások szerint Göröcs János. A lényeg, hogy nem jutottunk ki az 1970-es világbajnokságra. Ezt megspékelve, ugyanez nem sikerült 4 év múlva sem, itt azt a bravúrt hajtottuk végre Svédország és Ausztria társaságában, hogy veretlenül nem lettünk csoport elsők, amihez nagyba hozzájárult, hogy itthon az utolsó selejtezőn az újonc Bicskei Bertalan a kapuban 3-2-es vezetésünkről a mérkőzés finisében bizonyos Edström fejes góljával egyenlítettek a svédek, 3-3 lett, ők jutottak ki a VB-re, Magyarország pedig, amely nem is olyan sokkal azelőtt még világhatalom volt, televízión nézte ezt a világbajnokságot is.
5: Erdély Márk összeállítását hallották.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Éljük át együtt a játék örömét!
2: Mi már voltunk Magyarország szeretetben.
1: Ugye?
2: Mind is. Vesztes csapat volt, mind a hárman.
3: Mindennyian.
1: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
3: 180.
1: Így van, tovább!
3: Normális maga!
2: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a homlokát!
4: Hastánc.
5: Vízisí.
6: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Guzi Blanka, a világkupa győztes Budapesten benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. Marad a napos idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
7: Aranyérmes lett Guzi Blanka a budapesti öttus a világkupán. A diósgyar sportolója magabiztos versenyzéssel a végén brit ellenfelét lehajrázva lett első. A másik magyar döntős Erdős Rita a tizedik helyen végzett. Szombaton is két magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfi döntőben. Bőm Csaba csoportjában negyedik lett, míg Kolesár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A háromszoros címvédő Varga Ádám megnyerte pénteki középfutamát K1 500 méteren, ezzel bejutott a döntőbe a Portugáliában zajló olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Mellette mindkét magyar páros is bejutott a fináléba a K2 500 méteren. Az Újfalvi Laura, Csikós Zsóka, valamint a Kuruc Levente, Fodor Bence duó is érdekelt lesz a vasárnapi döntős programban. A magyar női röplabda válogatott 3 szetben nyerte a vendég észt csapat ellen Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának 3. játéknapján. Így 3 meccs után veretlen a csapat, amely vasárnap a 4 közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat a Messzi István sportcsarnokban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, különválasztanák a rádió, televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll: a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Belkei György László közösségi oldalán közölte: a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető.
0: Közlekedés.
7: Az 52-es főúton Solt és Fülöpszállás között útfelújítási munkákat végeznek, a 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Marad a meleg nyárias idő, éjszaka többfelé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszortan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 6 perc múlva 3:49 a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. Labdarúgó világbajnokság, a stúdióban állandó szakértőnk Bene Ferenc. Két mérkőzéssel megkezdődött a VB. Mi a vélemény? Mert Jürgen Klopp már például a nyitó találkozóról, a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzésről viszonylag röviden nyilatkozott, azt mondta, vacak volt, és egy kicsit neki ment

0: Ugyanakkor teljesen feleslegesnek gondolom a kiállítást is, szóval tényleg szinte ilyen önsorsrontó módon védekezett Mexikó 2-0-nál. Ugyanakkor azért hagyományosan a nyitó mérkőzésektől nagy csodát nem kell várni. Tehát jellemzően óvatos játékot nyújtanak, még legtöbbször egy gól szokott lenni, vagy annyi se. Még én úgy gondolom, hogy ezzel a mérkőzéssel igaz, hogy úgymond több kiállítás volt, mint gól, tehát ez azért ritka, de legalább volt esemény. Azért úgy gondolom, hogy nyilván a dél-afrikai csapat csalódást keltett, a hazaiak viszonylag sima győzelmet arattak, de hangsúlyozom, nem a csoportkörtől kell várni a nagy csodákat. Szerintem minden olyan csapat tovább fog jutni, amelyik nyilván nem mondom, hogy nem lesz egy-egy meglepetés, de azért abban a 32-ben tényleg az a valós elit fog véleményem szerint bejutni, akinek eleve ki kellett volna jutni a világbajnokságra. Továbbra is állítom, hogy felesleges a 48 csapat, vagy ha 48 csapat van, akkor nonsens, hogy mondjuk Afrika 10 kvótát kap, Európa végig 16-ot, és ez egyre inkább kezd bebizonyosodni, bár még kevés mérkőzés volt. Én egyelőre nem vagyok ebből a szempontból csalódott, hiszen egy nyitó mérkőzéshez képest egy átlagos találkozó volt.
1: Elnézve ezt a dél-afrikai csapatot, olyan sok sót nem fognak mondjuk Csehország vagy Dél-Korea ellen megenni, és vagy elnyalogatni, és azzal, hogy már van egy vereségük, azzal gyakorlatilag el is indultak a felé, hogy gyakorlatilag meg is válthatják a jegyüket hazafelé.
0: Igen, ez kétségtelen igaz megállapítás, ugyanakkor nem feltétlenül abban vagyok én csalódott dél-afrikai szemszögből, hogy hazai pályán játszó Mexikó ellen nyitó mérkőzésen vereséget szenvednek, mert azért ez többé-kevésbé várható volt. Viszont egy olyan csapattal, amelyik Nigériát megelőzve jutott ki a világbajnokságra, és azért Nigériának olyan imása van Európában, hogy azért ennél erősebb csapat, és gondoltuk, hogy egy olyan Dél-Afrika, amelyik őket megelőzi, az egy jó ajánlólevél. Hát semmilyen szempontból, tehát sem taktikailag, sem technikailag nem ütötték meg, úgy gondolom, hogy a világbajnokság átlagának a színvonalát. Ráadásul olyan a saját védőharmadukban eladott labdák voltak, ami gyakorlatilag egy profi labdarúgó csapatnál, hát hogy mondjam, most ifi szinten is megengedhetetlen. Úgyhogy ezeket mindenféleképpen ki kell küszöbölniük a jövőben, hogyha egyáltalán egy-egy pontot szeretnének szerezni.
1: Gyorsan néhány szót még a Dél-Korea-Csehország mérkőzésről. Nekem Dél-Korea nagyon kellemes meglepetés volt, annak ellenére, hogy a csehek szereztek vezetést Krejcsi találatával az 59. percben. Kicsit kérdés, hogy nem volt-e ott egy játékos lesen a kapus előtt egy picit zavarva, de ez most csak zárójel. Őket én mindenképpen tovább jutónak gondolom, már mint Dél-Koreát.
0: Igen, én a góllal kapcsolatban úgy gondolom, hogy jó ítélet született, tehát vélemény szerint nem befolyásolta a kapus védési esélyeit az, hogy egy játékos lesen volt, hiszen közvetlenül nem volt a látóterében, és nem azon múlott, hogy nem sikerült a védést végrehajtania. Ugyanakkor Koreával kapcsolatban a kellemes és a pozitív jelzők azok mindenféleképpen indokoltak, de számomra ez nem meglepetés. Úgy gondolom, hogy Korea azért már bizonyított annyit, illetve hát nem mondom, hogy hatalmas Korea szakértő lennék, de amennyire utána olvastam és utána néztem, azért ütőképes csapatot állítottak ki, és ez a fajta gyors kombinatív játékmód összefüggésben ezekkel a olyan tipikusan fürge és gyors, dinamikus, sok irányváltoztatásra képes és technikailag képzett játékosokkal ötvözve egy nagyon ütőképes csapat lehet. Eltérő stílusok csatája volt, egyértelmű volt, hogy a pontrugásoknál, akár nagy bedobásoknál a cseh válogatott lesz az ütőképesebb, az erősebb, de azért úgy gondolom, hogy a futball szempontjából Korea jobbat nyújtott, minőségibb játékosai vannak, és nem utolsó sorban több helyzetet is dolgoztak ki, és nagyon-nagyon tudatos gólhelyzeteket, illetve gólokat szereztek. Tehát ha jobban kielemzi valaki a gólokat, akkor rendszeresen középpályáról nyitottak a védőharmadba, és a mélységbe befutó játékosoknak tudatosan teremtettek olyan zónákat, tehát rendszeresen középpások kerültek olyan gólhelyzetbe a támadó harmadba, amivel előtte megnyitották a csevédelmet, tehát eddig nekem Korea taktikailag is nagyon tetszik.
1: Gyorsan forduljunk rá a mai mérkőzésre, ugye Kanada mérkőzik ma a Bosznia-Hercegovina válogatottjával. Kanadában ugye Alfonso Davies, illetve Jonathan David a két legismertebb játékos. David a Juventus, Davies pedig a Bayern München futballistája. David játszik, Davies pedig a kispadon foglal helyet. A másik oldalon pedig Edin Dzeko, aki eddig 148 válogatott mérkőzésen lépett pályára, szintén a kispadon foglal helyet. Itt milyen esélyeket látsz?
0: Hát én úgy gondolom, hogy Davies ugye nem, David nem véletlen van a kispadon, hiszen nagyon sokat volt sérült, tehát itt a Bayern Münchennél is olyan hányatott szezonja volt, arról is lehetett hallani, hogy egyáltalán nem is nevezik.

0: a mérkőzésre, tehát Alfonso Davisről beszélünk, tehát úgy gondolom, hogy ez nem meglepetés. Ugyanakkor Jonathan Davidnek pedig nyilván tőle várják a kanadaiak a gólokat és a támadójáték veszélyességét, nagyon nagy imázsa van hazájában, de az ő éve eddig nem sikerült túlságosan jól, sem a Juventusban, sem pedig a válogatottban. A bosnyák válogatottnál pedig alapjául egy Dzeko, hogy kispadról kezd, az nem feltétlenül jelent problémát. Lehet, hogy azért így már 40 évesen talán hatékonyabb lehet mondjuk fél időben, vagy az utolsó 30 percre beszállva. Én arra számítok, hogy alapjelően mindkét csapatnak az erőssége a védekezése. Meglepő módon ugye a kanadaiaknak is, annak ellenére, hogy azért viszonylag jó mérkőzéseket játszottak mostanában, igaz, selejtezőt nem kellett vívniuk, de a Salzburg Akadémiáról jött a vezetőedzőjük, tehát jellemző rájuk a visszatámadás, a magas letámadás, tehát inkább akkor érzik jó magukat, hogyha úgymond a labda ellen kell futballozniuk, viszont a labdaszerzések utáni átmenete a kanadaiaknak is, de a bosnyákoknak is rendkívül hatékony. Bosznia pedig egyértelműen a csapat egységében bízhat, kifejezetten extra kvalitású nagy sztárjai nincsenek, viszont hihetetlen csapat egysége rendelkeznek.
1: Szűk negyed óra múlva, tehát a labdarúgó világbajnokságunk halad a Bosznia-Hercegovina mérkőzés teljes egészében közvetítjük, a zene után pedig vízilabdával foglalkozunk.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Tisztelt 09 óra, és akkor kezdődik a legrangosabb női vízilabda Európa Kupa döntője az FTC Telekom és az Olympiakos Pireus csapata között. Ebben a kupasorozatban eddig csak egyetlen egy magyar győzelem született, 1993-ban a Szentes hódította el a trófeát, előtte a BVSC, később pedig az UVSE és a Dunaújváros sem járt sikerrel, úgyhogy itt a lehetőség a Ferencváros számára. A telefonnál pedig a korábbi női válogatott szövetségi kapitánya Mihók Attila. Köszöntelek, a kérdésem az, hogy tekinthetjük úgy ezt a mérkőzést, hogy a Ferencváros a görög, női görög vízilabda válogatott ellen ugrik medencébe?
3: Jó estét a néző, vagy a hallgatóknak. Abszolút igen, sőt, talán egy picit erősebb csapatról is beszélhetünk a idegen légiós lehetőség miatt. Egy nagyon-nagyon erős Olympiakosszal fog játszani ma a Ferencváros, de hasonló jókat lehet elmondani a Ferencváros csapatáról is.
2: Tehát a görög válogatott Debbie Andrews-szal kiegészülve. Tele van a csapatunk remek gyors játékosokkal, csak két nevet hadd említsek, Vályi Vandát és Plevritut, és azt gondolom, hogy ennek és egy kicsit az erővízilabdának talán kulcsa lehet ez a mai mérkőzés, mert hogy valahogy le kéne őket játszani a vízről.
3: Hát nagyon nehéz lesz a görögöket technikailag felülmúlni, mert én azt látom és gondolom az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy a spanyol és a görög játék az abszolút a technika irányába ment, mozdult el, és a lábtempó alapú sebesség irányába. A Ferencváros az elődöntőbe is inkább egy kicsit fizikálisabb játékkal tudott érvényesülni, úgyhogy én azt várom a mai mérkőzéstől is, hogy a Ferencváros a szoros emberfogást be fogja vetni.
2: Játékosként Matthijs Márk, a Ferencváros vezetőedzője, nyert már európai kupa döntőt az Olympiakos ellen, de most azért ez egy teljesen más kávéház. Azt is mondta, hogy nem sokat tudtak aludni, kicsit már elkezdtek készülni a mai meccsre, sokat videóztak. Ilyenkor mi az, ami egy kicsit mentálisan szintbe tudja hozni a csapatot, bár azt hiszem, hogy motivációs probléma nem lehet a ferencvárosi vízilabdázó lányoknál?
3: Hát annál nem kell nagyobb mentális támogatás, hogy 5 méteres párharc után jutsz be a Final Four döntőjébe, főleg úgy, hogy ugye az elődöntőbe azért végig az ellenfél vezetett, tehát abból a mérkőzésből győztesen kijönni szerintem a maximum, amit motiváció szinten kaphat egy csapat.
2: Ha már a kapusokat, illetve az 5 métereseket említed, akkor hadd hozzam szóba Neszmélyi, illetve Kis Alexandra szerepét. Ugye Neszmélyi a döntőbe jutásért is nagyon sokat tett, de Kis Alexandra egy olyan helyzetben állt be, ami hát ilyen dupla vagy semmi, és kitűnően megfelelt.
3: Erről már beszélgettünk a mérkőzés után is ott a rádióba, hogy Kis Alexandra úgymond egy 5 méteres specialista, tehát szerencsére nekem is van ezzel nagyon kellemes tapasztalatom, mert a szuper kupa döntőt is a Kis Alexandra 5 méteres védésével sikerült elhódítanunk annak idején, úgyhogy Szandrától ez már majdnem, hogy elvárható. Ha esetleg úgy alakul, akkor ez ma is jól mutatna.
2: És hogy mekkora mentális ereje van a Ferencváros vízilabdázóinak, az is mutatja, hogy 6-3-as hátrányban mentünk a nagy szünetre, és onnan sikerült visszahozni X-re ezt a meccset. Számíthatunk valami hasonlóra is, vagy jobb forgatókönyvet képzelsz el ennél?
3: Hát nyilván... Ha győzelem van egy ilyen mérkőzés végén, és a trófea a csapat kezébe kerül, akkor azt hiszem, hogy senki nem bánja, akárhogy is alakult a mérkőzés. De nyilván az Olympiakos azért egy nagyon-nagyon összeszedett, rutinos csapat, akit nehéz lesz 3 gólos hátrányból utolérni. Ezt nem kellene, hogy így legyen, de azt gondolom, hogy a Ferencváros is nagyon-nagyon készül erre. és elsősorban az ember előnyös lehetőségeit megpróbálja gólra váltani.
2: Demeter Dóra, aki a sorsdöntőt is belőtte, azt mondta, hogy nagyon szeret ötödikként lőni, akár a szétlövésben is, de azt is hozzátette, hogy ebben kicsit talán az is benne van, hogy nem biztos, hogy eljut a párbaj az ötödik körig, de őt kifejezetten spanolja, hogy az ő kezében van a döntés. Ez gondolom egy edző számára egy nagyon kedvező tulajdonsága játékosától.
3: Hát Leimi egy rendkívül rutinos játékos, aki sokszor volt már olyan helyzetben, hogy eldöntheti a mérkőzést. Most megint tudnék személyes tapasztalatokat mondani, ami nekem nagyon nagy öröm volt, és az pont Görögország csapata ellen a Dohai világbajnokságnak az elődöntőjébe tulajdonképpen Leimi góljával jöttünk vissza 5 méteres helyzetbe, és így jutottunk a döntőbe. Tehát valóban Leiminek van egy ilyen képessége, hogy a mindent eldöntő szituációk spanolják és gólra tudja váltani őket, legyen ma is így.
2: Ki lehet a kulcsa a magyar csapatban ennek a mérkőzésnek? Keszthelyi, Beatriz Ortiz, Szilágyi Dorottya, Leimeter, Neszmély, vagy akár Kis Alexandra?
3: Hát pont nem mondtad a nevét, de szerintem a Plevritu, az ő nagyon-nagyon meghatározó most a Ferencvárosban, és kimagasló formát mutatott az elődöntőbe. Azt hiszem, hogy nélküle ez így nem is sikerült volna, illetve az elődöntő előtt is említettem Neszmély Bogit. Szerintem Boginak a teljesítménye egy nagyon-nagyon-nagyon stabil alap lehet a Fradi győzelemhez, és az elmúlt másfél-két évben Boginak van is mire támaszkodni, és van miért bíznunk benne, mert a kiélezett téthelyzetekben a nagyon-nagyon magas színvonalú mérkőzéseken kiemelkedően tud teljesíteni. Szerintem ma is döntő lesz az ő szereplése, illetve az általad említett játékosoknak az eredményessége. Ugye az elődöntőben többen is gól nélkül maradtak azon játékosok közül, akik meccseket tudnak eldönteni. Szerintem ők ma pótolják ezt a hiányt.
2: Az mekkora a mentális pluszt jelenthet, hogy ugye tavaly is a Szent Andreu ellen vezetett volna az út a Bajnokok Ligája döntőjébe, és a Fradi 10 hétre kikapott, most pedig 5 méteresekkel nyert. Tehát látszik a lányok szeme előtt, hogy hogyan fejlődtek egy év alatt.
3: Hát itt azért több tényező van, és több összetevő. Változott mindkét csapat, főleg a Ferencváros. A Ferencváros egy győzelemre összerakott csapat, ugyanúgy, mint ahogy az olimpiákhoz. Ezt is elmondtam már az elődöntő előtt, hogy szerintem a két odavaló csapat játssza ezt a döntőt, tehát az idei szezonban ez a két kiemelkedő csapat van a mezőnyben. Abszolút izgalmas és jogos ez a párharc, ez a döntő, úgyhogy akármi is lesz ennek a mérkőzésnek a végeredménye, azt gondolom, hogy jogos lesz az öröm annak a csapatnak a részéről, aki a magasba emelheti a trófeát. Reméljük ez a Ferencváros lesz.
2: Mihok Attila, köszönjük szépen, már Máltán medencében a lányok, úgyhogy kapcsoljuk kommentátorainkat, Katona Lászlót és Regős László Pált.
4: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. A Ferencváros életében története során először szeretne Bajnokok Ligáját nyerni, az olimpiákhoz pedig negyedik alkalommal, de erre legutóbb 4 évvel ezelőtt volt lehetősége a görög bajnoknak, a rekordbajnoknak, hogy egyáltalán odaérjen a csúcsra. A Fradinak pedig mondom az első alkalom, az más kérdés, hogy majd itt milyen lehetőségei lesznek Matthijs Márk együttesének. Ugye az előző mérkőzésen, az elődöntőben a San Andreu ellen 5 méteres párbajt követően sikerült a fináléba kerülés. Az olimpiákhoz egy kicsit könnyebb lehetősége volt a Mataró elleni mérkőzésen, úgyhogy itt a máltai fináléban nagy valószínűséggel azért megmérhetik magukat a csapatok, és nagyon fontos lenne a jó kezdés, mert az viszont az előző összecsapáson nem volt meg a Ferencvárosnál.
5: A bronzérmet a San Andreu csapata szerezte meg, 11-9-re győzték le a Mataró együttesét az este 7 órakor kezdődött mérkőzésen. Most pedig arra várunk, hogy felharsonjon a sípszó a máltai éjszakában, és elkezdődjön a Bajnokok Ligája döntője. Zöld sapkában a Ferencváros, Vályi Vanda fog természetesen úszni a labdáért az első negyedben, és hát várhatóan majd a többi játékrész előtt is. fehérben pedig a ferencvárosiakkal szemben az Olympiakos együttese. Matajc Márka, a Ferencváros vezetőedzője azt nyilatkozta a mérkőzés előtt, hogy a csapat mentálisan és fizikálisan is erős volt az elődöntőben, és a végén helyén volt a szívük. Egy igazi csapat és megtiszteltetésnek érzi, hogy az edzője lehet ennek az együttesnek. Ugye a Ferencváros a magyar bajnokságot megnyerte, és szép számú közönség előtt most a Bajnokok Ligájában is megtenni ugyanezt az FTC. Elkezdődik a mérkőzés, Váhi Vanda elhozza a labdát, úgyhogy a Ferencvárosé az első támadás itt a döntőben. Hamarosan jövünk vissza, most viszont megyünk röviden a stúdióba.
1: Nemzeti Sport Rádió.
6: Gól! Megvan! Megvan!
1: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Pillanatokon belül kezdődik a labdarúgó világbajnokságon a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés, úgyhogy már is kapcsolunk Németh Kornélhoz és Bene Ferenchez.
7: Szia Tibi, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Bemutatkozik a társ házigazda Mexikó után, tehát pályán a kanadai válogatott. Mondanom sem kell a hangulat ennek megfelelően. Elképesztő, csodálatos, szenzációs. Viszont a kezdési időpont az este 9-es, csak tájékoztató jellegű. De szerintem ezen a világbajnokságon ezt majd még szoknunk kell, hogy tulajdonképpen, ahogy az amerikai major sportokban, itt sem nagyon foglalkoznak azzal, hogyha valami ki van írva 9-re, hogy az 9 órakor elkezdjük. Úgyhogy nem is húzzuk az időt, Bene Ferenccel követjük majd az eseményeket, és ahogy lesz lehetőségünk, belemerülünk esélyadatalgatásba, a helyzetek elemzésébe, de most Ferivel együtt mi is szurkolunk a ferencvárosi vízilabdázó hölgyeknek, úgyhogy Regős László Pál és Katona László, szurkoljatok ti is, hajrá Fradi vízilabda!
4: Eltelt egy perc már a mérkőzésből, 1-0-ra vezet az Olympiakos Ebi Andrews góljával az Ausztrál, tehát megszerezte a vezetést a görögöknek, de támad a Ferencváros, 4 másodperc a támadó időből, hát nullszögből, de valahogy azért megpróbált a kapura dobni a labdát Beatriz Ortiz, de védeni tudott az Olympiakos kapusa Stamatopoulou, aki a görög válogatottban is rendszeresen az első számú hálóőr. Rajta kívül hát többen vannak, akik világbajnokságot nyertek. Most a görögök elveszítik a labdát, valójában a Fradinak kedveznek a játékvezetők. Alessia Ferrari, valamint Maxim Gerasimov, egy olasz-brit kettős fújja a sípot. Jön a Fradi előre, van lehetőség is, középen bent egy ferencvárosi játékos, nem fogja kapni, de Friss úgy látszik, nem is tud meglódulni valójában a támadással. Az FTC körbejáratja a labdát. A magyar bajnok olyannyira, hogy Plevritu akár még lőhet is, 8 méterre a kaputól, nem teszi meg, hanem inkább oldalra, most nincs balkezes, úgy látszik a Fradinál. Plevritu azonban fölé pattintja a labdát. 6 perc, 10 másodperc van hátra az első negyedből, Olympiakos Ferencváros 1-0.
5: Szépen körbejárt a labda, de a lövés a támadás végén sajnos nem volt jó. A Lefteria Plevritutól, korábbi Olympiakos játékos, háromszoros bajnokok ligája győztes egyébként. A Ferencváros kettes sapkaszámú játékos, és az ellenfélben ott van az egyik nővére, Vasiliki. Közben pedig az Olympiakos megduplázza előnyét. Egy 6 méteres bombagolt szerez Krisztina Sziuti, a görög csapat hetes számú játékosa. Mivaj erősen bevágta a labdát a kapu bal oldalába, úgyhogy sajnos 2 perccel és 3 másodperccel a kezdés után már 2-0-ra vezet az Olympiakos együttes, amelyet a mérkőzés előtt azért többen esélyesebbnek gondoltak a Ferencvárosnál, de nyilván a Bajnokok Ligája döntőben azért bármi megtörténhet. Neszmély Boglárka kezdett egyébként a ferencvárosi kapuban, ő az, aki most nem tudta ezt hárítani, ezt a Sziuti lövést, és akkor jöhet megint az FTC, a labda pedig Keszthelyinél, Keszthelyi a jobbkezéhez passzolja Szilágyinak, aztán újra Keszthelyi kapja, bejön a centerezés középre, elkapják ott Gurisatti karját, és Gurisatti ki is harcol egy kiállítást, Andrewst küldik ki most a játékvezető, Keszthelyi leteszi rossz készére Leimeternek, Leimeter vissza Szilágyinak, Szilágyi rossz kéz oldalról nem lő egy erőre, inkább Leimetert választja, na majd Keszthelyi lő, ez sincsen bent sajnos, egy újabb sikertelen ferencvárosi támadás, marad a 2-0.
4: Ugyanígy kezdett a Ferencváros egyébként a San Andreu elleni elődöntőben, 2 gólos hátrány, igaz, ott volt arra lehetőség, hogy döntetlen legyen 1-1, csak a videóbírózást követően aztán végül is 2 góllal vezettek a spanyolok, de volt ott 6-3 is, úgyhogy a 3 gólos hátrányból tudott visszajönni, akkor a Ferencváros nem feltétlenül kellene erre bazírozni. 5 perc, 10 másodperc van hátra az első negyedből, a görögök támadnak 10 másodperc a támadó időből, centerbe tett labda, Leimetert küldik ki a játékvezetők, mert ott középen megfogta Mirio Kefalitakit. Leimeternek tehát egy kicsi időre most ki kell menni a kötélen kívülre, emberelőnybe kerülnek a görögök. Hát 3 közte az már egy kicsit sok, úgyhogy alig telik el 3 perc a mérkőzésből, de tud védeni Nesmé, középre tartott a lövés, nem tudtak kifogni most a magyar válogatott hálóőrön. Úgyhogy marad a 2-0, de jön előre a Ferencváros oldalt, van megúszó ember talán, középen bent 1-2 Fradi játékos, de egyelőre nem tudnak emelkedni, mert visszazárnak a görögök, gyorsan úsznak ők is, erőteljesek fizikailag. Úgyhogy nem lesz ebből semmiféle előny, bár most 7 másodperc van a támadó időből, távol a kaputól az FTC, középre be, de Fries gól! 2-1! Így aztán megvan legalább a szépítés, akkor, amikor 4 perc, 30 másodperc van hátra az első negyedből, szép passz középre be Gurisattitól, de Fries egy kézzel megfogja, hát mondjuk 2-vel nehezen lehet, de a lényeg, hogy aztán a bal felső sarokba dobja a labdát Stamatopoulos helyett, mellett. Így aztán 2-1 a holland Európa bajnoka a Ferencvárosak szépíteni tud.
5: Hogyha nem letépte Siuti De Vries sapkáját ennél a helyzetnél ott backben, de De Vries-t sem akadályozta meg, hogy közelről bevágja a ferencvárosiak első gólját ezen a mai mérkőzésen. 4 perc 20 másodperc még az első negyedből, támadhat most ismét az Olympiakos együttese. A labda Drakotunában, ő leteszi a szélre, rossz kész szélre, ott egy jobbkezes Triha labdával. Most jön a centerezés és egy szabálytalanság, a görögök kapják meg a labdát, és egy kiállítást is kiharcolnak. Máté Zsuzsannát küldik ki a játékvezetők, megint csak Mirio Kefalitaki volt az, aki kiharcolta az emberelőnyt az Olympiakosznak. Nincsen egyelőre távoli lövés, most viszont bepattintja Vasiliki Plevritu a Ferencváros kapujába a labdát, ezzel az első negyed feléhez érve 3-1-re vezet az Olympiakosz. Német Kornél labdarúgás.
7: Nálunk nincs gól a mérkőzésen, 4 perc 15 másodperc telt el a Kanada-Bosznia-Hercegovina világbajnoki csoportmérkőzésből. 0-0 az állás, egy kanadai szöglettel indult a mérkőzés, egymásra néztünk állandó szakértőnkkel Benne Ferenccel, hogy na, a házigazda ahogy kell odatolja ellenfelét. A legnagyobb helyzet viszont mégis eddig ugye a bosnyákoké volt, egy jobboldali beadást követően Pasichoz került vissza a labda lövőhelyzetre, ő viszont mennyire lehetett az felé? 11-12 méter? 13-16-oson belülről?
8: 16-oson belül egy ilyen 12 méterről fölé rúgta.
7: Így van, fölé rúgta, és most pedig egy újabb helyzet, egy újabb bosnyák próbálkozás, inkább így mondom, a csatáruk, a bosnyák csatár Lukic az, aki 12-13 méterről a jobb alsó irányába próbál csúsztatni, de nem talál kaput. Akkor, amikor kereken 5 perc telik el a mérkőzésből, Kanada-Bosznia 0-0, vízilabda, Regős László Pál és Katona László.
4: Beatriz Ortiz próbálkozott, nem lett volna annyira rossz az a lehetőség, de végül a blokkoló kezekről vágódott a kapus elé a labda, úgyhogy marad a 3-1, 3 perc 15 másodperc van hátra az első negyedből. A görögöknek eddig azért sok minden bejön, ráadásul most ott a lehetőség egy kicsit közelebb kerülni a kapuhoz, és még megint gólt dobnak, így már 4-1 az állás. Triha gólszerző, ő is világbajnok. Ugye 2025-ben épp a magyar válogatott ellen nyert Görögország Szingapurban. Stamatopoulos, Samta, Triha, Siuti, Ninu, a két Plevritu, Tordaru és Mirio Kefalitaki is tagja volt ennek a csapatnak, tehát 8 vagy inkább 9 világbajnok jelenleg a vízben, Triha pedig a gólszerző. 4-1, 3 gólos különbség, 3 perc 11 másodperc van hátra az első negyedből.
5: És ismét a Ferencvárosé a támadás joga, Gurisatti adja oda tovább a labdát a bal kezéhez, én pedig Farkasnak, aztán vissza Gurisatti, Leimeter a labda útja, lent van már a labda a rossz kész szélen, onnan kapja vissza Leimeter, hogy aztán ismét Gurisattinak adja, Gurisatti gól! A csapatkapitány is betalál, nagyjából 5-6 méterről a kapu jobb oldalába bombázta Kuruc Gurisatti Gréta a ferencvárosiak második gólját, akkor, amikor 5 perc és 7 másodperc telt el az első negyedből. Rajta volt ugyan a görögök kapus, a Stamatopoulos, viszont kitolni nem tudta onnan a kapufa mellől, nem vetődött kellően nagyot a görögök kapusa. 4-2 tehát kapaszkodik a Ferencváros, hogy inkább mondjuk úgy, hogy nem nagyon szeretnék a zöldfehérek, hogyha itt elhúzna már az első negyedben az Olympiakosz. 2 gólos a vezetés, a görög vezetés most itt az első negyed második felében, és a középkezdés után jöhetnek a fehér sapkások. Milio Kafalitaki már fel is úszik oda centerbe, és óriási birkózásban van ott középen, most itt Farkas Tamara őrzi, de közben jönnek előre a görögök. Andrus teszi tovább a jobb oldalra Santának. Santa vissza a második hullámba, szerencsére most mellé bombázzák az Olympiakos játékosai, úgyhogy marad a 4-2, és jöhet a Ferencváros.
4: Az Olympiakos egyszer már megvert egy magyar csapatot, a Dunaújvárost, mégpedig 2021-ben a döntőben 7-6-ra. Most jön a Fradi, támad, lövés, gól, és nincs gól. Hát kellett volna a Stamatopoulou keze, hogyha egy picit magasabbra van emelve, akkor alatta el tud menni, de nincs gól. Keszthelyi próbálkozott, így aztán marad a 4-2, 7 perc 15 másodperc. Szóval az Olympiakos vert már magyar csapatot a Bajnokok Ligája döntőjében, igazából azt még Euróligának hívták. 22-ben pedig a Szabadeit győzték le, illetve még korábban 2015-ben szintén a Szabadeit. Támadna a görög bajnok, de nem tud, ami azt jelenti, hogy a Ferencváros megszerzi a labdát, 2 percen belül most már a csapatok, a jobb oldalt pedig elúszik Plevritu, de itt el kell mondani, hogy Eleftheria Plevritu, a Ferencváros játékosa, kissé jobbra lelövi középre, Stamatopoulou védeni tud, és aztán a kipattanó is marad a görögöknél. 1 perc 40 másodperc, ami hátra van az első negyedből, Olympiakos Ferencváros 4-2.
5: Sajnos nem elég hatékonyak a ferencvárosi lövések itt az első negyedben eddig legalábbis. Ugye mindössze 2 gólt szerzett az FTC, pedig próbálkoztak már többször is ma az Ötvejér játékosok. Stamatopoulounak ez volt a 3. védése, Neszmének egyelőre 1 van, mind a kettejük kapuját 5-ször találta el az ellenfél egyik vagy másik játékosa. A jó védekezés után viszont megint jön előre az FTC, és egy újabb nagy Stamatopoulou védés. Nagy helyzetbe került ott középen Bea Ortiz, viszont nem tudta belőni a labdát ott Stamatopoulou mellett, viszont közben történt már egy szabálytalanság is, úgyhogy 5 métereshez jut a Ferencváros, ezt az 5 méterest pedig Guris Atti fogja majd elvégezni. 1 perc 18 másodperccel az első negyed vége előtt Stefania Santa követte el a szabálytalanságot. Itt az alkalom, hogy egy gólra csökkentse az előnyét, a hátrányát a Ferencváros. Guris Atti belövi ugyanoda, ahova az imént az akció gólját bepatintja a kapu jobb oldalába. 4-3 az Olympiakos előnye, de 4-1-ről kapaszkodott most fel az FTC, mínusz 3-ról mínusz 1-re.
4: A Fradi csapatkapitánya űzi hajtja az övéit, hiszen mindenféleképpen, hát maradjunk annyiba, hogy nem feltétlenül erőteljes a magyar női vízilabdasport, hogyha a legrangosabb európai kupasorozatról van szó, mert hát korábban lehetett hallani a stúdióban, hogy igen, a Dunaújváros is kikapott 2 alkalommal, a BVSC-nek is volt 2 vesztes döntője, az UVSC-nek is, és csak a Szentes 1993-ban tudott diadalmaskodni, azóta eltelt 33 év. 4-3 az állás, 1 perc van hátra az első negyedből, emberelőnybe kerülnek most a görögök. Kuna Szonyát állították ki a játékvezetők, most már a védekezésre is jobban oda kellene figyelni. Kiemelkedő görög játékos a kapufára pattintja a labdát, aztán ha minden igaz, akkor Santa volt az. A lényeg, jöhet majd Neszmé és a Ferencváros, a jobb oldalt megint elúszó ember Plevritu, ha minden igaz, ő az, aki felúszik. Középen bent pedig 2, sőt 3 Fradi játékos is. Egy kicsit közelebb kerülnek most a Fradi játékosok az ellenfél kapujához, hiába a lövés, nem volt abban semmi féle erő Keszthelyitől, ráadásul Stamatopoulou is tudott védeni. Aztán meglódulnak most a görögök, olyannyira, hogy a jobb oldalt jönnek fel Drakotu révén, olyannyira, hogy mindjárt Neszméhez tudnak közel úszni, közel úszott, csak hát visszazárt az egyik ferencvárosi védekezőjátékos, ráadásul Keszthelyi az, aki úgy látszik szabályos kereteken belül, de meg tudta szerezni a labdát. 20 másodperc van hátra, ezt a Ferencváros már végig fogja, félig tudja támadni, legyen egyenlő, mert most 4-3-ra vezet az Olympiakos, centerbe tett labda, ezt is elhozza az éppen aktuális védekező játékos, nagy valószínűséggel nem fog változni már az eredmény, de azért még az Olympiakos megy előre, félpályáról lesz elővés, Zsakotúról nem, inkább Mirjó Kefalettekli megteszi, hát megfogta Neszmé, az a lényeg, hogy védte. Egy negyednyi játék után Olympiakos Ferencváros 4-3 a női vízilabda Bajnokok Ligája döntőjében, labdarúgás.
7: Alistair Johnston, a kanadaiak jobb hátvédje, kapott sárgalapot ebben a pillanatban, és kihasználják a játékosok, hogy áll a játék, és gyorsan jönnek frissíteni. Feri Bene Ferencre, állandó szakértőnkre nézek, gyorsan itt, amíg áll a vízilabda, egy percünk van, használjuk ki. Ott tényleg a szögletén egymásra néztünk, hogy na, így kell kezdeni egy házigazdának, viszont onnantól kezdve egyértelműen, hát ha nem is látványosan, de én mondom magyarul, a bostákok akarata érvényesül, vagy a bosták csapat tűnik aktívabbnak.
8: Igen, ez kétségtelen, bár a kanadai csapat inkább domináns, a stílusok miatt eltérő taktikai stratégiával lépnek pályára.
7: Bocsánat, közben szólok, Feri. Lukicstól egy újabb fejes, ez most már a harmadik próbálkozása a bosszákoknak. Mindig pont jó pillanatban kaptunk szót, ugye Lukics két próbálkozásánál, illetve ugye el tudtunk mondani azt a bizonyos Basics-féle helyzetet. Szóval itt tartunk, a 13. percben jár a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés a labdarúgó világbajnokság csoportkörében járunk, és nincs gól, és akkor most tudod befejezni, Feri.
8: Igen, hát pont ezt akartam mondani, hogy ugye a bosnyákoknak már három fejpárbaja is volt a 16-oson belül, egyértelműen a stratégiájuk erre épül, hogy már a térfél közepéről, az ellenfél térfélnek közepéről bejuttatják a labdát többnyire magasan, beadásokból, egyfajta direkt játék az ellenfél 16-oson belülre. Kanada meglepően kultúrált, már-már európai futballt játszik, próbálja földön tartani a labdát, nagyon erős az a bizonyos Salzburg hatás, a Red Bull Salzburgban nevelkedett ugye edzőként Jesse Marsh, a szövetség kapitányuk, rendkívül agresszív visszatámadások, magas letámadás, Kanada domináns, de a kontrajátékban és ebben a direkt játékban és a fizikás párharcokban bosnyákoknak is van esélyük.
7: 14. percben járt át a mérkőzés, gól nincs, 0-0 az állás, megyünk vissza a vízilabda helyszínre.
5: Ahol hamarosan folytatódik a Bajnokok Ligája döntője, a női Bajnokok Ligája döntője, az Olimpiakos és a Ferencváros csatázik az aranyéremért, és ebben a pillanatban kezdődik is a ráúszás, megint csak Vályi Vanda jön a ferencvárosiaktól, és ezúttal legyőzi, vagy ezúttal is legyőzi ellenfelét, Erini Ninut, úgyhogy a ferencvárosi a első támadás itt a második negyedben 4-3-ra vezet ugye az Olimpiakos, az egyenlítésért jön előre az FTC, Plevritúnál van a labda, Plevritú visszaadja Ortiznak, aztán megint Plevritú kapja, most jön középre a centerezés és a szabálytalanság középen, ki is állítják a görögöktől Jovana Sekulicsot, emberelőnyben a Ferencváros 18 másodpercig, elkapkodta Ortiz, a felső kapufáról pedig lepattant a kapus elé, sajnos ezt most picit elhamarkodta a Ferencváros, marad a 4-3-as Olimpiakos vezetés, fél perccel telt a második negyedből.
4: Jönnek a görögök, és 4-3-as vezetésnél azért megint feltehetik maguknak a kérdést, legyenek közte kettő. Most éppen Ninu oldalra teszi a labdát, de Andrews az, akit egy kicsit megüt Vályi Vanda, kell is azért a magabiztosabb és erőteljesebb védekezés. Egy ejtett dobás, és ott a gól, távolról ráadásul 10 méterről legalább. A gólszerző Siuti, ez már a második a mérkőzésen a nő neve mellett. Úgyhogy 5-3, nem is lehet azt mondani, hogy akkora erővel lett volna úgy Nesmé felé ez a lövés. Még korábban emlékeim szerint a hollandok, amikor az Európa-bajnokságon volt a döntő, akkor ugyanezzel a ellenszerrel próbálták meg Nesmét meglepni, hogy ejtegettek állandóan. Most is ez történt Siuti góljával 5-3, akkor amikor 7 perc és 2 másodperc van hátra a fél időig, de támad a Ferencváros, és ez a sorsa úgy látszik a zöldfehér csapatoknak, a férfiak is szinte majdnem teljes egészében, de az elődöntőjükben a Barcelonéta ellen mentek az ellenfél után, hát a nők meg végképp. Keszthelyi ellövi, gól! 5-4! Hát Rita az elmúlt időszakban egy kicsit azért halványabb, vagy maradjunk annyiba, hogy csendesebb, térdsérülése után tért vissza, már a bajnoki döntő utolsó harmadik mérkőzésén is játszott a BVSC ellen, de itt mindenféleképpen kell tőle az extra teljesítmény, és Keszthelyinek is van 3 ezüstérme a Bajnokok Ligájából, az UVS-e, a Mataró és a Szabadely játékosaként, és akkor jött el a Szabadelytől, amikor rá egy évre meg megnyerték, úgyhogy nem egyébként szerencsés az ő csillagzata. Rengeteg ezüstérme van meg, bronzérme, akár a válogatottat tekintve, bár 2016-ban van egy Európa-bajnoki aranya. 6 perc, 30 másodperc, jönne a Fradi, de az Olimpiákhoz fog támadni.
5: Megint egy hanvában elhajt ferencvárosi támadás, és a bal oldalon, kapás oldalon jöhet az Olimpiákhoz egy keresztlabda Stefania Santának, Santa visszaadja oda középre, egy távoli lövés, és ez is bent van 6-4, megint 2 az Olympiakos előnye. Vasiliki Plevritu, a görögök 10-es sapkaszámú játékos előtte be 5-6 méterről Nesmé kapujába a labdát, és sajnos hiába kapaszkodik a Ferencváros, és jön többször is egy gólra, az egyenlítés az 0-0 óta igazából nem sikerül a ferencvárosiaknak. Vasiliki Plevritu góljával tehát másfél perccel a második negyed kezdetét követően 6-4-re vezet az Olympiakos. Plevritunak ez volt a második gólja a mai mérkőzésen, és akkor jöhet az FTC támadása. Leimeternél a labda lent a kötélnél Plevrituval, Elefterje Plevrituval játszik össze, most megint a görögnél a labda, nézi, hogy középen lehetne centerezni De Vriesnek, de egyelőre nem kapja a holland, most Ortiz a labdával, majd Leimeter megint vissza Plevritunak, Plevritu még mindig megpróbálja is átemelni a kapus fölött, de a felső lécről levágódik a labda, és aztán a görögökhöz kerül megint. Sajnos nincsen szerencséje sem ezeknél a helyzeteknél a Ferencvárosnak. Elefterje Plevritu célzott pontatlanul, és akkor ismét jöhet az Olympiakos csapata. Akciógólokból 4 az Olympiakos neve mellett, és mindössze 1 a ferencvárosi csapat neve mellett, pedig 9-szer is próbálkozott akcióból az FTC. Egy gólt sikerült összeszedni. Viszont most jó a védekezés Gurisattitól, bekként megszerzi a labdát és adja vissza Nesmének. Jöhet ismét az FTC, 6-4-re vezet az Olympiakos.
4: És már elől az FTC, Plevritu gól! 6-5! Remek volt megint a letámadás abból a szempontból, hogy gyorsan indított az FTC, nem várták meg azt, hogy felálljon éppen, vagy visszazárjon az Olympiakos, hanem gyorsan minél előbb előre juttatni a labdát. Plevritu, az ugye Elefteria, itt most azért hozzá kell tenni, a Fradi játékosa pedig gyorsan végrehajt. 6-5, akkor amikor hátra van 5 perc, 21 másodperc a félidőből. Na de mi a helyzet a labdarúgó mérkőzésen? Németh Kornél és Bene Ferenc.
7: 18,5 perc telik el a labdarúgó mérkőzésből. Kanada-Bosznia-Hercegovina 0-0. Hát a legismertebb kanadai játékos, bár aki itt van a pályán, David előtt adódott egy óriási kanadai helyzet. Feri, hogy nézett ez ki a gyakorlatban?
8: Igen, érdekes módon mostanában a széleken bontja a bosnyákokat a kanadai válogatott, és a sokadik beadás után hasonlóan, ahogy a bosnyákok kerültek gólhelyzetbe, egy beadás után röviden fejeltek ki a védők egy labdát, és ezt a lecsorgó labdát nagyon okosan Jonathan David támadta meg, és hát gyakorlatilag 13 méterről a kapuval szemben középről egy nagyon gyenge lövéssel próbálkozott. Meglepő volt, mert olyan nem csatár megoldásnak tűnt nekem. Laposan egészen könnyedén védte a kapus.
7: Könnyedén, így van.
8: Igen, Jonathan Davidtől jobb megoldást vártunk, de hát ahogy beszéltünk róla, talán ez a világbajnokság lehet egy kiugrás neki, de elég gyenge szezonja volt. Most is olyan önbizalom nélküli megoldásnak tűnt ez nekem.
7: Igen, itt tartunk tehát, és a fügykoncert pedig Torontóban a BMO Fielden annak szól, hogy az argentin teljó játékvezető nem szankcionálta kellő módon az imént a bosnyák játékost, ráadásul aztán utána el is veszítette a labdát a kanadai csapat, és jöhetett Bosznia. Szóval ott tartunk tehát kereken 20 perc játék után, hogy nincs gól a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzésen, 0-0 az állás, vízilabda.
5: Itt sincs változás, 6-5 az Olympiakos előnye, és most megint Stamatopulu védett Elefterje Plevritu lövését. Itt van az esélye többször is, hogy volt az esélye többször is az FTC-nek, hogy egyenlítsen. Egyelőre ez nem sikerült a magyar együttesnek. Kulisattit most kiállítják, emberelőnyben támad az Olympiakos csapata, akkor, amikor közeledünk a második negyed feléhez, 4 perc, 8 másodperc még ebből a játék részből. A labda Tornarunál, Tornaru továbbadja bal oldalra, és onnan jön a lövés, de mellé bombáz a szerencsére Vasiliki Plevritu, úgyhogy marad a 6-5, és megint csak az egyenlítésért támadhat a Ferencváros. Most már nagyon jó lenne, hogyha összejönne ez az egyenlítő gól itt a második negyedben, hogyha már az elsőben nem jött össze ott a végén. Na persze van itt még 3 perc, 50 másodperc ebből a játékrészből, a támadó időből 12 másodperc. Egy lövés távolról, Stamatopulu ezt is véri, Szilágyi Dorottya próbálkozott, de sajnos középre jött a lövése. Marad a 6-5.
4: A görögnek ez a 7. védése már, úgyhogy ő mindenféleképpen beleteszi azt a minőséget a Olympiakos csapatába, aminek következtében még mindig egy gól a különbség a két együttes között. Aztán végül most támadnak a görögök olyannyira, hogy közelebb férkőznek a kapuhoz, és lövés, de van blokkoló kéz, így aztán a Ferencvárosnál a labda, azaz valójában Nesménél. 6-5, 3 perc, 10 másodperc van hátra a félidőből, labdarúgás.
7: A labdarúgó helyszínen pedig változás állt be az eredménybe, a 21. percben jár a mérkőzés, amikor is szöglethez jutott a bosnyák válogatott a jobb oldalon. Bajrektarevics volt az, aki meghúzta a labdát és kiharcolt egy szögletet. Az első sarokrúgás remekül szállt középre, Kolasinac csúsztatta tovább a labdát, és az a Lukics, akinek már volt két próbálkozása, előnyhöz juttatja a bosnyákokat. A kolozsvári Universitát játékosa, ez csak azért érdekes számunkra, mert a Fradi ugye egy kupacban van a kolozsvári csapattal, az Európa Liga első selejtező körében akár ellenfél is lehet. Szóval Jovo Lukics góljával Ferire nézek, Bene Ferencre, megérdemelten vezetnek a bosnyákok?
8: Hát ez mindig relatív, mert hát ugye...
7: Nem érdemtelenül, akkor inkább így mondom.
8: Az teljesen helyes megállapítás. Egyébként egy nagyon-nagyon klasszikus, már-már régi módi szögletvariációt váltott gólra a bosnyák csapat. Érdekes volt, hogy a rövidötös sarkára oda helyezkedett Kolasinac, és a beívett labdát egész egyszerűen csak megcsúsztatta, és középen az ötösön belül érkezett a gólszerző Lukics, tehát egy ilyen nagyon-nagyon ősi trükkel, de hát egy nagyon hatékony szabadrúgás, illetve szögletvariációval vezet 1-0 Bosznia. Hát említettük, hogy a légi párharcokban eddig erőseknek tűnnek, és az egész stratégiájuk erre épül. Jelenleg, ha a mérkős képe alapján nem is, de azért a stratégiájuk hatékonysága alapján megérdemeltem vezetnek.
7: Egyszerű, de nagyszerű mondhatnánk. Ráadásul most itt Torontóban jön a frissítő szünet, a hidratációs szünet, úgyhogy megyünk vissza a vízilabda helyszínre.
4: Máltán továbbra sincs változás, 6-5-re vezet az Olympiakos. Egyelőre itt az elmúlt percekben mind a két csapat sikertelenül próbálkozik a gólszerzéssel. Nem sikerül a két gólos előnyt visszaállítani a görögöknek, és az egyenlítés sem a Ferencvárosnak. Az imént emberelőnyből próbálkozhatott az Öltveje csapat, de nem jött össze. Most szerencsére támadó szabálytalanságot fújnak a játékvezetők. Szánta ugyan betalált, de már csak Sípszó után. Úgyhogy jöhet a Ferencváros megint. Rossz kéz oldalon úszik föl a Öltveje csapat a labdával. 1 perc, 20 másodperc van még ebből a második negyedből. Ennyi van még a nagy szünetig, amikor támadhat a Ferencváros csapata. Ott van a labda lent a szélen Váinál. Vái visszaadja a második sorba. Középen szabálytalanságot fújnak. Mirjo Kefalitakit küldik ki a játékvezetők emberelőnyben. Az FTC ki kéne ezt most használni. Össze kéne hozni azt az egyenlítő gólt végre. De sajnos támadó hiba itt is, marad a 6-5, 1 perc 5 másodperc még ebből a negyedből.
9: Hosszú ideje most már legalább 3 perce nem dobtak gólt a hölgyek, és ebben a negyedben 2-2 az állás. Ugye az első felvonást 4-3-ra nyerte az Olympiakos, ezért 6-5 a találkozó állása. Jön előre az Olympiakos, és most már középen, ott ketten is vannak a ferencvárosiak, ezért közelebb tudnak férkőzni most a görögök a magyar kapuhoz. Lövés, és megint gól. Átlövésből ráadásul. Ninu a gólszerző. Az az igazság, hogy a görögöknél a Levritu, illetve Siuti duplázott már, Triha Andrews és Ninu az, aki még gólokat lőtt, egyet-egyet, illetve még egyet, szóval ezeket lehet, hogy meg kellene valahogy akadályozni, ezeket a távoli kísérleteket, és lehet inkább hagyni, hogy mondjuk centerbe egy az egybe legyen Mirjo Kefaliteki, illetve talán ki ott van, de Fries vagy Gurisatti. 41,5 másodperc van hátra az első negyedből, Olympiakos Ferencváros 7-5.
4: Óriási a különbség a kapus teljesítmények között. A Fradiba érkezett kis Alexandra Neszmély helyére. Neszmélynek egy védése volt 7 lövésből, kisnek eddig 2-ből 0, míg a túloldalon Stamatopoulou 61,5%-os hatékonysággal, kiváló mutatóval a görög kapus. De most 7-5-nél támadhat a Ferencváros azért, hogy maradjon az első szünetet követően itt is a egy gólos előny. Gurisatti lövését Stamatopoulou megint csak kipofozza onnan a kaputorkából, és az oldalt hagyja el a játékteret, úgyhogy maradhat támadásban az FTC. 16 másodperc még ebből a negyedből. Megint Gurisattinál van a labda. Gurisatti nagyon szorosan védekezik ott Kleisura. Gurisatti most tudja csak tovább tenni. Jön a centerezés, sajnos nem jut el a labda. De Friesig, az Olympiakos játékosa, elhalásszák előle, és még akár egy helyzet is kialakulhat, de kis remekül mozdul ki a kapujából, és elhalásza a labdát a megúszó Kleisura elől. Úgyhogy a második negyed végén Olympiakos Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája döntőjében 7-5. Hamarosan jövünk a folytatásra, addig a szó német Kornélé és Bene Ferencé.
7: Köszönjük szépen. Kereken 26 perc telik el a mérkőzésből, a Kanada-Bosznia-Hercegovina találkozóból, a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzéshez kanadai szempontból, vagy a bosnyákok szempontjából is. Lukic góljával vezet Bosznia-Hercegovina. Foglaljuk össze, Feri, hogy mi is történt itt az első félidő első felében. Ugye rögtön egy kanadai szögletel, erre többször utaltunk már, kezdett a házigazda. Ezt követően viszont inkább a bosnyákok voltak aktívabbak, helyenként veszélyesebbek, majd a futball megint fordult egyet a kocka, ugye David előtt adódott egy óriási kanadai helyzet a 17. percben, és onnan az első szögletéből szerzett gólt Bosznia, nagyjából tényszerűen én azt hiszem, hogy ezeket lehet kiemelni.
8: Igen, és különösen érdekes a futball. Szokták az edzők nyilatkozni, hogy a fordulópontokból rosszul jöttünk ki. Hát ez most eddig nagyon igaz a kanadai válogatottra is, hiszen említetted Jonathan David hatalmas gólhelyzetét, és gyakorlatilag rá egy percre egy kósza kontra után az első szögletéből egy egyszerű variációból szerezte meg a vezetés Bosznia.
7: Eusták Vio teszi középre a labdát, kanadai szabadrúgást, tehát lent maradott az egyik bosnyák, Muharemovic a 16-oson belül most tápászkodik csak föl, még mindig nem szabadul föl a bosnyákok kapuja. 28. perc a mérkőzésen, túlélte ezt most a bosnyák együttes, és akkor megint csak jöhet majd a bedobás. És az argentin játékvezető most megy oda Muharemovichoz megérdeklődni, hogy mi a helyzet, túlélte az előző szituációt vagy sem. Gyorsan a lassítás nekünk segít, és Buchanan az, aki fölborítja egyébként a bosnyák játékost, és akkor így került helyzetbe a kanadai csapat. Ott tartunk tehát, hogy a 28. percben jár a mérkőzés, és vezet Bosznia. Aktívabbnak tűnik viszont most a kanadai válogatott. Feri, mi történik a mérkőzésen?
8: Szögletrugással következik a játék.
7: Szögletek tekintetében jól áll a kanadai csapat, hiszen 3-1-re vezet a házigazda, és akkor Eusták Mio megint csak a labda mögött. Nagyon aktív egyébként a Los Angeles FC játékosa. Sokat is játszott a felkészülési mérkőzéseken, alapember a kanadai csapatban. Ő lövi középre a jobb oldalról a labdát. Ott a helyzet a 16-oson belül, David lövése lepattan a blokkról. Viszont még mindig a labda a kanadaiaknál, és Muharemovic borítja fel Jonathan Davidet, és akkor így a túloldalról, a bal oldalról jöhet majd egy veszélyes kanadai szabadrúgás. Muharemovic két kézzel lökte Davidet, ez borzasztó nagy butaság volt a védő részéről.
8: Igen, felesleges, azt szokták mondani, hogy a háttal lévő játékos ne bánsd, sokszor a kapusok is kiabálnak ilyenkor a védőkkel. Taktikai szempontból egy nagyon rossz döntés volt, ráadásul nem tud felszabadulni a bosnyák csapat. Igaz, mind a 11 játékosuk a saját 16-osukon belül tartózkodik jelenleg, és egy oldalszabadrúgás következik. Egész közel az oldalvonalának, a 16-os oldalvonalától. Hát nézzük.
7: 30. perc a mérkőzésen, vissza középre, lövésre! Nem is volt rossz az elképzelés. Koné lövése lepattan azonban a blokkról. Még mindig nem szabadul föl a bosnyák kapu. 30. perc a találkozón. A labda Millernél. Miller az, aki az oldalvonaltól visszateszi középre. Tudja rendezni most a sorokat a bosnyák válogatott. Ez az ívelés most pontatlan, és megszerzi a labdát Bosznia. Lesz-e belőle kontra? Ez itt a nagy kérdés. Nem, mert hogy David visszajön, és Tahirovicstól visszaszerzi a labdát. David meg is érénkül egyből a hangulat a lelátón. 29 perc, 45 másodperc telik el, most letáboroznak a kanadaiak a bosnyákok térfelén. Miller a labdával az oldalvonaltól elindul befelé, a jobb lábára tette a labdát, és akkor most megint egy olyan pillanat, amikor úgy tűnik, hogy Bosznia rendezni tudja a sorokat. Kérdezem a vízilabda helyszínt, hogy van-e már folytatás, van-e bármi hozzáfűzni valótok, srácok?
9: Hamarosan elkezdődik, tényleg pár pillanat múlva a második félidő. Kis Alexandra marad a kapuban, a ráúszás pedig majd Vályi Vanda el fogja hozni nagy valószínűséggel. 7-5-re vezet az Olympiakos a Ferencváros ellen, a női vízilabda bajnokok ligája döntőjében. És igazából itt a hozzáadott értéke mondjuk a játékvezetőknek emberelőnyök formájában nem feltétlenül úgy jelenik meg, ahogy azt lehet az FTC elvárná, bár ez a négy kiállítás az öttel szemben azt mutatja, hogy kiegyensúlyozott azért a játékvezetés. Az elődöntőben a San Andreu ellen a Fradi jóval több emberelőnyt kapott. Hát most is jó lenne ez, de nem lehet elvárni ezt az olasz-brit játékvezetői párostól. Vályi Vanda tehát magyar oldalról, aki majd úszhat a labdáért. Ő általában 95%-ban elhozza mindig a labdát, legyen szó az a Ferencváros vagy a magyar válogatott mérkőzéseiről. Most is ez történik. és a Fradi vezetheti majd a második félidő első támadását.
5: Ezúttal Stefania Santát győzte le Vályi, a labda pedig már ott van nála, a pás oldalon helyezkedik, len van a szélen Leimeter, ősben van most Szilágyi is, középen Defris a center, Leimeternél a labda, visszaadja Vájinak, majd ismét Szilágyi a labdával, centerezni egyelőre nem lehet, Defris nem is nagyon próbálkozik ott kiállítást kiarcolni, inkább a labdát szeretné megkaparintani, és sikerül, visszaadja Vájinak, és jó a blokk sajnos a görögöktől, Krisztián Sziuti tette bele a jobb kezét Vályi lövésébe, marad a 7-5, Sziuti blokkjáról ugyanis kipattant a labda, és akkor jöhet az Olympiakos, és van is egy megúszó játékos, ez is szabálytalan lesz, mindenféleképpen le fogják fújni a játékvezetők. Ponca Vivien rántotta vissza Mirio Kefalitakit, ez így 5 méteres tér, az Olympiakos is kap egy büntetőt, ahogy az első félidőben a Ferencváros is kapott, az Guris Ati értékesítette. Bonca első személyi hibáját követően Koteini Triha fogja elvégezni az 5 méterest. Triha tehát a felső kapufáról bepattan, 8-5, ismét 3 gól az Olympiakos előnye.
9: Innen nehéz lesz, de hát a San Andreu ellen is volt hasonló eredmény, akkor 6-3 volt a félidőben, de vissza tudott jönni az FTC. Sokkal magabiztosabbnak kell lenni a befejezéseket illetően, illetve a védekezésnél egy kicsit azért hatékonyabbnak kellene lenni. Most is egy védelmi kihagyás, egy figyelmetlenség okozta azt, hogy a görög center el tudott úszni a magyar játékostól. Bonca egyébként úgy került be a keretbe, hogy Herzka kimaradt. Hatay Smart, tehát a fiatal játékos tette be Herzka helyett. 10 másodperc az FTC támadó idejéből, Vályi beteszi centerbe, de Fries megfogja a labdát, ketten hárman ott vannak egyből az Olympiakos játékosai közül, kiállítás Sziutit küldik ki a játékvezetők, na lesz legalább lövés, Vályi nagy nehezen tovább tudja passzolni Keszthelyinek, jön a lövés, gól! Nem! Ölé! Akkor marad a 8-5.
5: Hálót ért a labda, de sajnos felülről a kapu belső részére érkezett Keszthelyi bombája, és a jobb oldalon már indul is az Olympiakos ellentámadása, ott van a labda Santa kezében, kiúszik rá, szorosan védekezni Keszthelyi, Santa már tovább is teszi Andrewsnak, hogy aztán Trihához kerüljön, majd újra Andrewsnál a labda, Andrews ellövi, ez is mellé megy szerencsére, a görögök is tudnak hibázni, de a kapus teljesítmények, nézve, továbbra is óriási a különbség, 64,3%-on Stamatopoulou, mintha megbűvölte volna a Ferencváros játékosait, és most is a felső kapufát találja el sajnos Vályi Vanda, talán lehet, hogy Stamatopoulou is beleért, az elmúlt 7 játékpercben nem született ferencvárosi gól itt a Bajnokok Ligája döntőjében. Az 5. gólt azt Eleftherie Plevritu szerezte akkor, amikor 5 perc 21 másodperc volt még hátra a második negyedből, de most már 2 eltelt a harmadikból is, tehát valóban több mint 7 perce érintetlen a görögök kapuja. Szerencsére jó a védekezés most a zöldfehérektől, úgyhogy marad a 8-5, 5 perc 50 másodperc még a harmadik negyedből, és jöhet előre az FTC. A labda pedig ott van Guris Attinál. Guris Atti rossz kéz oldal felé úszik, ott lent a köténél ott van Vályi Vanda. Egyelőre Guris Atti nem passzol, inkább ellövi, ezt viszont védi megint Stamatopoulou, marad a 8-5.
9: Nem látszik az a Ferencvároson, hogy valami különleges taktikai megoldással akarnának operálni, sőt még jön előre a görög csapat, Mirio Kefalitaki hiába egy svéd csavarral próbálta meg kis Alexandrát meglepni, már ő szabálytalan volt, úgyhogy jöhet majd a Ferencváros, de minél előbb kellene gólt szerezni, bár azért bőven van még a mérkőzésből, csak ez a 3 gólos különbség, ez kicsit kényelmesnek mondható az Olympiakos szemszögéből. Talán most egy lövés nem lesz végül, úgy látszik, Leimeter tette tovább, majd aztán lent a kötélnél van Keszthelyi, szépen megjáratja az FTC, lövés, gól! Ez már tényleg bent van. A gólszerző pedig nem más, mint Guris Atti Gréta, a harmadik gólja a mérkőzésen. Az összességében a Ferencvárosban az egyik legeredményesebb játékos itt a Bajnokok Ligájában, ami azt jelenti, hogy a találkozó előtt volt 22 gólja, a mai mérkőzésen pedig harmadszor talált be. 5 perc, 3 másodperc van hátra a harmadik negyedből. 8-6-ra vezet egyelőre még az Olympiakos a Ferencváros ellen. Labdarúgás.
7: 36. perc Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzésen. 0-1 a találkozó állása, Lukics gólyával a 21. perc óta vezet Bosznia. Mennyiben változott? Változott a játékképe, Bene Ferenc?
8: Nem változott a játékképe. Talán ha valamiben változott, hogy még markánsabb a kanadaiak dominanciája. Gyakorlatilag áttevődött a játék teljes mértékben a bosnyák térfélre. De hát ismerik a bosnyák válogatottat, gyakorlatilag a középső támadójuk és a saját térfél közepén helyezkedik olykor. Mi is ugye Nemzetek Ligája mérkőzésen a Puskás Arénában nem bírtunk velük ebből a szempontból. 0-0 lett a találkozó, így van. Tehát előfordult egy ilyen forgatókönyv, hogy megpróbálják ezt az 1-0-át tartani, de ugyanakkor azt azért hozzátenném, hogy a beadások után a lecsorgó labdákban már több helyzetük is volt, illetve amikor ennyire eltolódik az arány a labdabirtoklásban, és ekkora nyomás alá kerül egy
7: csapat. Bocsánat, Feri, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 65-35 a kanadaiak javára. Miller húzza meg, Miller a 16-oson belül, és szerintem ez szöglet kell, hogy legyen. Így bizony. Vassi ugyan próbálja visszahozni a labdát az alapvonalon, túlról teszi ezt meg, úgyhogy szöglethez jut, méghozzá az 5. szögletéhez jut a kanadai válogatott a mérkőzésen. Ezt a sarokrúgást még megvárjuk gyorsan, és aztán megyünk vissza a vízilabda helyszínre, és szurkolunk a ferencvárosi lányoknak, hogy visszajöjjenek a mérkőzésbe, és izgalmas legyen a hajrá a görög válogatottal egyenértékű olimpiakhoz ellen. Na de akkor most az 5. kanadai szöglet. A mérkőzésen Olubasei volt az középen, aki próbálkozott volna. Jön a 6. kanadai szöglet, 6-1 a szöglet arány, elképesztő ilyen tekintetben a kanadai fölény. Ezt a sarokrúgást viszont nem várjuk meg, hanem beszámolunk majd róla, hogy mire jutott Kanada, megyünk vissza a vízilabda helyszínre.
5: Ahol Guris Attik Réta újabb gólt szerez, megint csak egy gól a különbség a két csapat között, 8-7, akkor amikor a 3. negyed felén most már túl vagyunk. 3 perc, 50 másodperc a játék részből, és jöhet előre az olimpiákhoz együttese. Kéne a jó védekezés természetesen, ahogy mindig kéne a jó védekezés. Az minden esetre biztató, hogy 8-5 után -3-ról megint csak feljött -1.

0: ez az egyik legfontosabb, valami a legfontosabb gólja itt a BL-ben. Döntetlen az állás, pedig 8-5-re tényleg vezettek a görögök, és ezt a negyedet egyelőre 3-1-re megnyeri a Ferencváros, és mindenféleképpen kell a jó második félidő. A görögök időt is kérnek, ráadásul, mert döntetlennél akkor, amikor az Olimpiakos Ferencváros mérkőzés állása 8-8, akkor ez egy igazán nyitott mérkőzés, de talán ugyanez a helyzet a labdarúgó világbajnokságon. Kanada, Bosznia-Hercegovina, német Kordén és Bene Ferenc.
1: Annyiban nyitott a mérkőzés, hogy kicsi a különbség, a bosnyákok vezetnek, viszont egészen döbbenetes 8-1 a szögletarány a kanadaiak javára, és járunk a 40. percben a mérkőzésen. Ugye az imént azt ígértem, hogy beszámolok majd arról, hogy mi lett a 7. szögletből, nos abból semmi, a 8. szöglet pedig kis szöglet, és Buchanan az, aki visszafelé teszi a labdát, lesz a lövés, nem, helyette egy David felé bepasszolt labda a 16-oson belülre nem szabadul fel a bosnyákok kapuja, Katics az, aki most ment középen, és Miller próbálja visszaszerezni a labdát, aztán egy előre vágott labda, Lerie az, aki odabombázza a 16-oson belülre, Vasi szedi föl, ezt most megúzták a bosnyákok, tehát ott tartunk, hogy kereken 40 perc telik el a mérkőzésből, a labdarúgó világbajnokság a kanadaiak számára nyitó mérkőzésén, Kanada-Bosznia-Hercegovina 0-1 vízilabda.
2: A Ferencváros pedig egy ember általános szituáció kivédekezését követően úszta meg fölfelé. Levri Tunával a labda, viszont közben Matajsz Márk is időt kért, az első ferencvárosi időkérés. 8-8 továbbra is az állás, menjünk vissza megint német Kornéhoz és Bene Ferenchez.
1: No hát akkor egy picit viszont most van időnk követni a játékot, és amikor majd egy picit már a vízilabda mérkőzés véget ér, megismerkedünk majd a két 22 játékossal, mind a két 11-el, akik a pályán vannak, most gyorsan nem szaladnék át a teljes névsoron, az első félidő hajrájánál járunk, tehát a 41. percben jár a mérkőzés. Ugye beszéltünk már a labdabirtoklási arányról, szóba került a szögletarány, ez az igazi szépsége a focinak egyébként, amikor vannak mutatók, amelyek egyértelműen egy irányba billentenék a mérleg nyelvét. Ugye mi látjuk is a teljes mérkőzés, miközben a hallgatók ugye a vízilabda mérkőzés eseményeit követhetik figyelemmel. Tehát, hogy tényleg minden egy irányba mutatta, leszámítva azt az egy bosnyák próbálkozást. Na de folytatódik a vízilabda mérkőzés, megyünk vissza a pólus helyszínre.
0: Sziutit állították ki a játékvezetők, emberelőnyben a Ferencváros. Beatriz Ortiz nem lövi el, hanem Plevritu. Beatriz Ortiz szemben a kapuval, egyet tovább teszi. Na most Guri Satti ellövi, gól! 9-8 az 5. gólja Guri Satti Grétának. Lehet, hogy élete formáját mutatja, élete legjobb mérkőzését játsza klubmérkőzésen, ebben biztos vagyok. 9-8 először vezet a Ferencváros a mérkőzés során, és ezt az emberelőnyt kihasználta az FTC. Nem arról van szó, hogy a játékvezetők most állandóan az FTC-nek fújnak, hát tényleg nagyon kiegyenlítetten adnak kiállításokat ide is, oda is. Sziutinak már két hibája van, erre azért lehet majd a jövőben egy kicsit játszani még akár, hogy majd ő idő előtt kiszálljon a találkozóból. 2 perc, 35 másodperc van hátra a harmadik negyedből. Olimpiakos Ferencváros 8-9.
2: Először vezette át a Ferencváros a Bajnokok Ligája döntőjében. Guri Sati addig lóbálta, amíg a kiváló formában még Stamatopoulou teljesen elsüllyedt, és így majd, hogy nem üresen maradt kapuba bombázott Guri Sati. A túloldalon viszont megteszi sajnos ugyanezt Ebi Andrews is. Nem sokáig vezetett a Ferencváros, 9-9 így a mérkőzés állása. A balkezes Andrewsnak ez a harmadik gólja, illetve bocsánat, a második gólja a döntőben, ismét döntetlen tehát az állás, de persze nagy baj nincsen, hiszen arra gondolunk, hogy -3-ról állt fel a Fradi, és fordította meg a mérkőzést, ugye 8-5-ről fordított 9-8-ra az FTC, hát most ugyan 9-9, de ismét a Ferencváros támadhat, és ismét a vezetésért támadhat az FTC, és már nem csak az árkózást kell kitűzni célul. Plevritunál a labda, de sajnos szabálytalankodik Vasiliki, illetve elfterje Plevritu, a ferencvárosi Plevritu, úgyhogy jöhet az Olimpiakos, akkor, mikor 2 perc van még hátra a harmadik negyedből. A labda hátul van Stamatopoulounál, ő dobja most föl, mégpedig Vasiliki Plevritunak. Ő a medence közepén helyezkedik most, és feljebb íveli Santához. Santa visszaadja Plevrituhoz, Plevritu 7 méterre a kaputól, nem lő egyelőre, Santa lóbál, Santa még mindig a bal kezén a labda, és megint vezet az Olimpiakos. Stefania Santa bepattintja a kapu hosszú.

0: oldalába. 1 perc 48 másodperc a harmadik negyedből, 19-re vezet az Olympiakosz.
1: Ugyanolyan gólt kapott sajnos kis Alexandra, mint legutóbb, tehát egy jobbról balkezes a jobb alsó sarokba pattintja a labdát. Nem lehet persze erre úgy igazán készülni, nem arról van szó, csak hát Andrews az, aki most a gólszerző, háromszor talált be a mérkőzés során, alapjával éve úgy vágott neki ennek a meccsnek, hogy 26 gólja volt a neve mellett. 10-9-re vezet az Olympiakosz. Az nem új keletű dolog, hogy a Fradi hátrányban, de volt már előnyben is. Jön előre az FTC, közel legalább az ellenfél kapujához, vagyis hát úgy látszatra. Eletelje a Premlitú! 10-10! Biztos, hogy lesz görög bajnokok ligája győztes, és a kérdés, hogy egy, azaz Eleftheria Plevritu és a Ferencváros, vagy 11, mert annyian vannak az Olympiakosznál a játékosok, akik görögök. Döntetlen az állás, akkor, amikor másfél perc van hátra, talán a harmadik negyedből, Olympiakosz Ferencváros 10-10, labdarúgás.
2: Nincsenek itt ekkora izgalmak, mint a vízilabda helyszínen, de azért itt is egyszer-kétszer emelhetjük a hangunkat. Letelt a 45 perc, úgyhogy várjuk, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Egyelőre még az argentin játékvezetők nem mutatták meg. A bosnyákok viszont vezetnek Lukic 21. percben szerzett góljával. 1-0-ra a társházigazda Kanada ellenében. Továbbra is várjuk, hogy kiderüljön, hogy mennyi lesz a ráadás. 3 perc egészen pontosan, úgyhogy nálunk az első fél időből 3 perc a hátralévő idő. Na de mennyi van még a harmadik negyedből a vízilabda helyszínen?
0: 56 másodperc a tiszta játékidő, ami hátra van. 10-10 továbbra is az Olympiakosz Ferencváros bajnokok ligája döntő a női vízilabda BL-ben, és támadhat a Ferencváros. Megint csak a vezetésért támadhat az FTC. 5 másodperc még a támadóidőből, távolról kell lőni. Ezt sajnos Stamatopoulou viszonylag könnyedén hárítja. A görögök kapusa védett már nagyobbat is ezen a mai mérkőzésen. Ez már a 12. védése volt. Aztán ott össze akaszkodik középen Mirio Kefalitakival, Eleftheria Plevritu, jön a kapujából kis Alexander is, egy picit nyugtassa Mirio Kefalitakit. Hát ők a válogatottban csapattársak, nem tudom, hogy mi történhetett ott középen. Minden esetre az Olympiakosz vezetőedzője Georgios Toskas challenge-et kért, úgyhogy megnézik, hogy itt az iménti, az előbbi Olympiakosz támadásán, amikor nem nálunk volt a szó, akkor mi történt Mirio Kefalitaki és Eleftheria Plevritu között. 5 méterest vizsgálnak a játékvezetők, mert hogy Mirio Kefalitaki már lövésre lendítette volna a kezét, amikor oda nyúlt Eleftheria Plevritu. Hát érdekes kérdés, és nincs egyszerű helyzetben Alessia Ferrari, valamint Maxim Gerasimov.
1: És akkor végül azt ítélik a játékvezetők, hogy nem történt valójában semmi, tehát minden mehet úgy, ahogy korábban. Hát ennek nem örülnek a görögök. Mondjuk azért hozzá kell tenni, hogy a görög center tényleg, ahogy lehetett, ütötték. Máté Zsuzsanna is ott volt, aki oda tudott egyet csapni neki. Jönnek a görögök, 10-10 a találkozó állása. 35 másodperc van hátra a harmadik negyedből. Egyszer még a Fradi jöhet majd egyszer az ellenfél térfelére. Lövés formájában remélhetőleg, de most jól védekezik az FTC, távol tartja az ellenfelet magától a magyar bajnok, egy gyenge ejtés, hiába próbálkozott Vasiliki Plevritu, mellé ment, még a kapufát se érintette a labda, 20 másodperc van hátra a harmadik negyedből, és kiállítják Mirio Kefalitakit, így aztán emberelőnybe kerül a Fradi, 16 másodperc a nagy órán, és egyértelműen le lehet ezt vinni, mármint az időt is, illetve ki kell használni leginkább ezt az emberelőnyt, hogy a találkozó során mondjuk másodszor legalább vezessen az FTC. 5 másodperc, 4, de nem kell előni, de nem gól! 11-10, Gurisatti! A hatodik! Null szögből! Ejtette, lőtte, de bele is vágódott az egyik görög kezéről. Stamatopoulou mindent is megfogott, de ezt nem tudta, mert bevágódott a kapufáról a képzeletbeli gólvonal mögé. 0,3 másodperc még hátra van. Gurisatti Gréta hatodik gólja a meccsen, és ez a vége a harmadik negyednek. Olympiakosz Ferencváros 10-11, egy negyedre van az FTC a bajnokok ligája győzelemtől. Labdarúgás!
2: Itt pedig egy fél időre van Bosznia attól, hogy győzelemmel kezdje a 2026-os világbajnokságot. Most éppen a 9. kanadai szöglet után Cornelius a védő húzódik előre, és fejeli el csúnyán fölé a labdát. Amúgy tiszta lövőhelyzetből, ahol fejelhetett, és bizony másodpercek vannak most már csak hátra az első fél időből, ugyanis a jelzett hosszabbításból egészen pontosan 10 másodperc maradt hátra. Az argentin spori nézi is az óráját, és ebben a pillanatban lefújja az első fél időt. Bele Ferenccel állandó szakértőnkkel követjük az eseményeket. Feri, egy gyors összegzést hadd kérek így 45 plusz 3 perc játék után.
3: Hát összességében eltérő stílusok csatáját láthatjuk, amiben a bosnyák csapat hatékonyabb, egyetlen egy szögletéből kihasználta, és ezzel vezet 1-0-ra. Az az érzésem, hogy a kanadai válogatott nyomást helyez a bosnyákokra, de ez a bosnyák szervezet védekezés és ezek a szűk távolságok egyelőre nem tudja megoldani a kanadai válogatott, tehát gyakorlatilag technikailag nem tudják kivitelezni azt a fajta gyors és szűk területen való labdabirtoklást és hatékony játékot, amivel lehetne ezzel a bosnyák csapat ellen mit kezdeni.
2: Szóval tehát egy fél időt követően Kanada-Bosznia-Hercegovina 0-1, innen jön majd a folytatás nagyjából negyed óra múlva, addig viszont megyünk vissza a két Lászlóhoz, Katonához és Regőshöz.
1: Köszönjük szépen, egy negyedre van tehát a Ferencváros attól, hogy története során először megnyerje a női vízilabda bajnokok ligáját. Honnan áll fel ez a ferencvárosi csapat? Hát úgy zárójelben 6 gólt dobott a harmadik negyedben az FTC, 3-at az Olympiakhoz. Tartják magukat a görögök ahhoz, hogy legalább 3-at lőnek, de hogy 6-ot az FTC az nagyon különleges. És az is, hogy 31 lövése volt már az FTC-nek, 19 az Olympiakhoznak. Ez a fajta különbség azért ezt a minimális eredményt hozza. Mi lenne, hogyha egy kicsit pontosabb lenne az FTC, akkor lehet már 5-6 góllal is tudna vezetni. De nem erről van szó, és a végén is elég egy, hogyha van közte. És most már azért egy kicsit visszaesett Stamatopoulou, csak 52%-on. De mégis van 12 védés, a kis Alexandra egyelőre még nem tudott védeni. Máj Vanda meg elhozza a labdát szokásához híven, az utolsó, az a záró, vagy negyedik negyedben a bajnokok ligája sorozatban. 11-10-re vezet a Fradi az Olympiakhoz ellen.
4: Egészen hihetetlen, hogy egyetlen egy védése van a ferencvárosi kapusoknak összesen 3 negyed alatt, még Nesmély az első negyedben mutatta be, és így vezet az Olympiakhoz ellen a bajnokok ligája döntőjében a Ferencváros. És azt se felejtsük el, hogy ebben a harmadik negyedben szerzett 6 gólból 4-et Gurisatti Gréta szerzett. Egészen fantasztikus formában az FTC csapatkapitánya. Most sajnos az első támadás nem jó. Ha jól emlékszem, akkor egyik negyedben sem volt jó sajnos az első akciója a ferencvárosi csapatnak. Minden esetre 11-10-re így is vezet az FTC, amelynek most védekeznie kell, hiszen jön előre az Olympiakhoz együttese. Sziuti teszi tovább a labdát Trihának. Trihát elkapja hátulról De Vries a karját, úgyhogy szabad dobást kapnak a görögök. Sziutinál a labda, tovább adja Andrewsnak. Andrews lő, kapufa! A kapufáról kipattan, a kötélen túlra, kis Alexandra kér egy másik labdát onnan oldalról, és akkor jöhet ismét a Ferencváros a támadással. Az első perc letelt, itt az utolsó negyedben, Elefterje Plevritunál a labda, Plevritule adja a kötélhez Váinak, Vái rossz készéről vissza Plevritunak, középen De Vries kapja, De Vries be is tud fordulni, aztán oda csapnak neki, ez így 5 méteres kellene, hogy legyen, De Vries harcolta ki ezt a lehetőséget, és akkor jöhet megint Gurisatti Gréta, 7. gólért a ferencvárosi csapat kapitány. Így is van, az ő kezében van a labda, 5 méterre, Stamatopoulou-tól 5 méterre a kaputól, Gurisatti Gréta második büntetője a mai mérkőzésen. Nino volt a szabálytalan egyébként, és akkor először vezethet 2-vel az FTC, ha Gurisatti belövi, és Gurisatti belövi, 12-10, Gurisatti 7. gólja a BL döntőben, és 2 gólos ferencvárosi előny. 6 perc, 52 másodperc van még a meccsből.
1: Pedig a harmadik negyedet még úgy kezdték a csapatok, hogy 8-5-re is vezetett a Olympiakhoz. Ahhoz képest 2 dobott, 2 gól dobott mindössze a görög bajnok, 7-et az FTC, alapjából véve Gurisatti egymaga 5-öt, tehát összességében már 7-nél jár a mérkőzésen. Remekül játszik. A az egész döntő legjobbja és a legértékesebb játékosa lesz. Abban az esetben, ha megnyeri tényleg a Fradi a bajnokok ligáját, egy emberelőnyt kapnak most azért az Olympiakosz játékosai, és gól, gyorsan elvégezték, Váit küldték ki a játékvezetők, a gólszerző pedig Ninu, akit legutóbb még kiküldtek, de most aztán ő a végrehajtó, 12-11, szépítenek tehát a görögök. Összességében arra is lehetne egy kicsit figyelni, még pedig az Olympiakosz oldaláról, vagyis hát a Fradi lehet, hogy rájátszhatna arra, hogy Siutinak van két hibája, és Mirio Kefalitakinak is kettő, legalább nem kellene kimondani a nevét már többször, ha még egyszer kiküldenék a játékvezetők, és hogyha ő távozik a vízből, akkor már lehet, hogy De Vriesnek is sokkal több lehetősége lesz a holland centernek, az FTC játékosának, hogy egy kicsit fickándozzon. 6 perc, 36 másodperc van hátra a negyedik negyedből. A Fradi vezet 12-11-re.
4: Említettem itt az előbb ugye a kapus teljesítmények közötti különbséget, hogy mindössze egy védése van az FTC-nek, és azt se felejtsük el, hogy volt egy több mint 8 perces gólcsendje az öltvehér csapatnak, és mégis 12-11-re vezet a Ferencváros, bő 6 perccel a mérkőzés vége előtt, Keszthelyi a labdával, Keszthelyi Plevritunak adja, De Vries óriásit birkózik középen, és most kapja a labdát, De Vries lő, Stamatopoulou véd. Nem volt egyszerű helyzetben a holland center, és Stamatopoulou már indít is, szerencsére pontatlanul elhalásza a labdát pont a visszaúszó Keszthelyi Rita az Olympiakos játékosai elől, és akkor jöhet az FTC, Plevritu teljesen üresen el kell lőni, felső kapufára pattan, onnan pedig oda pont Stamatopoulou elé, sajnos nem sikerült újra két gólos előnyt kidolgoznia az FTC-nek, és akkor megint vissza kell lúszni, és figyelni a védekezésre. Plevritu veszi üldözőbe Trihát, picit le is lassítja az Olympiakos támadását, 14 másodperc van még a támadó időből, ami a görög csapat akció idejét jelzi. Egy bejátszás középre, ez is pontatlan, vagy mondjuk úgy, hogy Guris Atti bekként is kiválóan dolgozik, és kiválóan játszik ezen a mérkőzésen, mert hogy ő halászta, csípte el a labdát Dionisia Kureta elől, és akkor megint jöhet a Ferencváros Keszthelyi a labdával. Keszthelyi a jobbjára teszi Plevritunak, Plevritu vissza Guris Attinak, Keszthelyi úszik be oda De Vries mellé, centerbe átkerül a labda a bal oldalra, majd Keszthelyinél Keszthelyi lő, a blokkról jön ki, marad a 12-11, bő 5 perc van még a meccsből.
1: Ritának egy gólja van eddig ezen a találkozón, kell egy még 2-3 legalább tőle, de egy minimum, hogy azért egyszerűbb legyen majd a Fradi dolga. 5 percen belül a csapatok vezet egy góllal az FTC a női vízilabda bajnokok ligája döntőjében, és most védekezhet majd az FTC. De Vries egy kicsit közel kerül az ellenfél játékosához, bár most nem középen van meglepő módon, de nincs is Mirio Kefalitaki, ellenben van más is, aki gólt szerez. 12-12, Andrews, ő megállíthatatlan egyelőre, 4 gólos a mérkőzésen, külön párbajt vív Guris Attival, de egyelőre azért Gréta azzal a 7 találattal kiemelkedik, és Andrews az ausztrál az, aki az egyik gólvágója ennek az Olympiakosznak. Hát megint tud gólt lőni, akciógólt ráadásul, 6 kísérletből tudott 4-szer betalálni. Döntetlen az állás, 4 perc, 44 másodperc van hátra, ha marad az a döntetlen, akkor majd 5 méteres párbaj következhet, de addig még van idő, 12-12.
4: Guris Atti a labdával, támad a Ferencváros, Leimeter kapja. Leimeter visszaadja Plevritunak, Plevritu egy-két lóba után újra Leimeter a labdával, vissza Plevritunak, Plevritu egyelőre nem lő, inkább Guris Attinak adja. Guris Atti középen most ketten is centerben, Leimeterhez kerül végül, 2 másodperc lőni kell, Plevritu a blokkról lejön, ott van még gól! Vezet megint a Ferencváros, Keszthelyi Rita! Megvan a második gól, amiről itt Katona László beszélt az imént, megvan ez a Keszthelyi gól a negyedik negyedben, és megvan ismét a ferencvárosi előny. Na most már csak a kapusoknak kéne hozzátenniük a magukét. Keszthelyi a blokkról levágódó labdára villámgyorsan oda nyújt, és egy villámgyors mozdulattal a jobb felsőbe bombázott. 13-12 vezet a Ferencváros, 4 perc 15 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Keszthelyi 3 bajnokok ligája ezüstérem után szerezhetne aranyérmet, hogyha itt a hátralevő 4 percben, bő 4 percben az FTC megőrzi az előnyét. Andrewsnál a labda, jöhet az Olympiakosz a medence közepén, a képzeletbeli felezőnél Andrews, Guris Atti űzte ki odáig, illetve hát nem engedte közelebb a középkezdés után. 12 másodperc még a támadó időből, Vasiliki Plevritu kap egy szabaddobást, visszaadja Andrewsnak, Andrews kezében most picit dadog a labda, de még tovább tudja tenni Santának. Santá még egyel tovább, ott van a helyzet, 2 másodperc és jött a szabálytalanság sajnos hátul Keszthelyitől, de se kiállítása 5 méteres nem ért, a lövés pedig messze elkerüli kis Alexandra kapuját, Andrews most nagyon pontatlanul célzott, marad az egygólos ferencvárosi vezetés, és ismét jöhet az FTC, 3 perc 38 másodperc még a mérkőzésből.
1: Gyorsan járatja a labdát az FTC, Leimeter balkezesként figyeli, hogy középen van-e üres ember, és van, aki mutatja magát éppen a jobbról a baloldalra, ha történne egy passz, akkor üresen is kaphatná éppen, de nem fogja, úgy látszik, hanem majd egy lövés, és egy újabb Fradi gól! Beatriz Ortiz, 14-12, Beatriz Ortiz második gólja a mérkőzésen, ha minden igaz. Na, hát ilyenre nem nagyon volt még példa, egyszer sem, ha minden igaz. Úgyhogy a lényeg, hogy 2 gólos előnye van az FTC-nek, akkor, amikor még 3 perc, 20 másodperc van hátra a találkozóból, Ortiz első gólja valójában a találkozón. Őt is hiányoltam egy picit, hogy egy kicsit csöndes, alapjában véve mondjuk az elődöntőben se volt annyira főszereplője a találkozónak, egyet lőtt a San Andreu-nak. Akkor 11-11 volt a rendes játékidőt követően, most már több gólt lőtt az FTC, de támadnak a görögök, és jönnek előre, a Fradinál pedig figyelni kell mindenféleképpen a jó védekezéssel, de talán ez erőssége is a magyar bajnoknak. Nagyon távol van a görögök játékosa, Siuti, 1-2 lóba lő, és a kapufáról kivágódik. Nincs gól, talán most már megvan az első védése kis Alexandrának, de nem vagyok benne biztos, hogy hozzáért. Jön a Fradi, 3 percen belül a csapatok.
4: És jön a labda fölfelé, oda az Olympiakos tér felé, de 3-3-ban elő most, 3 zöld és 3 fehér sapkás játékos, most érnek csak visszavédekezni az Olympiakos emberei. Leimeternél a labda, neki sincsen egyébként még gólja a mérkőzésen, a Ferencváros egyetlen balkezesének, ő adja beljebb a labdát, aztán visszakapja Leimeter, 3 másodperc még a támadásból, 10 méterről kell majd lőni, megpróbálkozik Leimeter, ez fölé megy, úgyhogy jöhet ismét az Olympiakos csapat, a Stamatopoulou kap egy labdát a Berence partjáról, 14-12-re vezet a Ferencváros, kevesebb mint 2,5 percre attól a magyar bajnok, hogy története során először Bajnokok Ligája győzelmet ünnepelhessen, de hosszú lesz még ez a bő 2 perc. Most Andrewsnál a labda, jön előre az Olympiakos, Andrews továbbadja Santának, Santá egy lóba után lő, megvan a védés, kis Alexandra második védése, egymás után 2 Olympiakos próbálkozást is véd a Ferencváros kapusa, és akkor ezzel megint jöhet a Ferencváros. Jaj, de kellettek ezek a védések, és de jókor jöttek ezek a védések. Leimeter úszik fölfelé a jobb oldalon, visszazárt az Olympiakos együttese. Picit talán már itt az idővel is, az órával is játszik az FTC egy-egy támadásnál. 5 másodperc még a támadó időből. Leimeter ezt nem fogja kapura dobni, inkább leíveli oda a sarokba. 1 perc 42 másodperc van még a mérkőzésből. 14-12-re vezet a Ferencváros női vízilabda csapata a Bajnokok Ligája döntőjében.
1: A Vuli Ágmeni ellen kikapott egy görög együttes ellen a BL-ben, a Fradi, időközben pedig Mirio Kefalitaki kiharcol egy emberelőnyt, Leimetert küldik ki a játékvezetők, Dórinak ez a második hibája. De a lényeg, hogy nem 5 méterest ítéltek a játékvezetők, csak idézőjelben emberelőnybe kerülnek a görögök. Másfél perc van hátra a találkozóból, Andrews teszi tovább a labdát, Siuti megkapja a labdát, aztán Andrews az, aki leginkább most balkézzel megint figyeli, gondolom a hosszú sarkat, megint belövi a labdát. 14-13, 1 perc 20 másodperc van hátra a találkozóból, Evi Andrews-t egyelőre nem tudja tartani senki semmilyen formában, most már 6 gólos, Úrisati 7-nél jár egyelőre. Ha nem fog több gólt lőni az Ausztrál, akkor nem fog az Olympiakos Bajnokok Ligáját nyerni, véleményem szerint. De hát kell még egy védekezés legalább, de ha gólt dob az FTC, akkor tényleg nagyon közel kerül a magyar bajnok ahhoz, hogy Európa trónjára is felüljön. 1 perc, 20 másodperc van hátra a rendes játékidőből, Olympiakos Ferencváros 13-14.
4: Keszthelyi adja a labdát Plevritunak, jön az FTC támadása. Plevritut kicsit gyötri ott a ellenfél, a honfitárs, Plevritu inkább szabadul is a labdától, és beadja Keszthelyinek. A bal oldalt van üres ember, Keszthely egyelőre nem tud passzolni, 15 másodperc még a támadó időből. Keszthelyi, még egy szabálytalanság, egy szabad dobás, Keszthelyi továbbadja megint Plevritunak, rajta most Trihá védekezik, Plevritu a víz alá kerül, 8 másodperc, egy távoli lövés, és Stamatopoulou véd, a bal alsóból ezt ki tudta tornászni a görögök kapusa. És Stamatopoulou már ível is föl, hát a görögöknek nincsen most veszíteni való ideje, hiszen egy gólos hátrányban vannak, és időt kér a vezetőedzőjük, Georgios Toskas. Belül vagyunk az utolsó percen belül, 14-13-ra vezet a Ferencváros, és ez a második időkérése a görög együttesnek. Matajsz Márknak lehet még egy, tehát hogyha itt a Ferencváros akármi is lesz az Olympiakos támadásának a vége, Matajsz már véleményem szerint ki fogja kérni ezt az időt itt a következő FTC támadásnál, mert egy Fradi támadásra még lehet idő majd a mérkőzés végén. Egy Fradi támadásra még lehet idő, és egy Fradi gólra lehet még idő.
1: Az a baj, hogy az elmúlt két percben az FTC nem gólra törően játszott, bár volt Plevritunak lövése, amit szinte a gólvonalnál tudott hárítani Stamatopoulou, de nagyon-nagyon elhiszi most már lehet az FTC, hogy nem kell továbbítani a gólok számát, elég a 14, de a 13 van az Olympiakosznak. Egyenlő létszámban a vízben a hölgyek, 49 másodperc a nagy órán, 22, ami a támadó időt illeti az Olympiakosznál. Figyelni kell mindenféleképpen, egy az egyezik az FTC, tehát nincsen üres terület, amit éppen ott hagynának, vagy üres ember, hanem inkább arra figyel mindenki, hogy legyen egy valamire való ellenfele játékosa, akit fogni lehet. 35 másodperc van hátra a mérkőzésből, középen bent, most megkapja a labdát, illetve a lehetőséget is elsősorban az Olympiakos, hogy egyenlítsen. Fél perc van hátra, Mirio Kefalitaki kiharcolja az emberelőnyt, Máté Zsuzsát kiküldik a játékvezetők. A kivédekezi az FTC Bajnokok Ligája győztes. Ha belövi a sanszot az Olympiakos, akkor döntetlen lesz, lehet a mérkőzés vége. Figyelni kell a védekezésre, Andrews oldalra, ki a kötélhez mennek, jönnek középre, és aztán ott a gól. Egyenlít a görög csapat, Santa a gólszerző. Nagyon kár érte, de 13 másodperc még maradt a mérkőzésből. 14-14, annyit el lehet mondani, hogy a Fradi nem fog kikapni rendes játékidőben, mondjuk az Olympiakos se fog nyerni, és a legvalószínűbb, hogy jön az 5 méteres párbaj majd a találkozó során. Santa szépen kicselezte az ellenfeleit, és aztán bevágta kis Alexandra felett a kapuba. Döntetlen tehát az állás, ami azt jelenti, hogy 14-14.
4: Teljes extázisba került Stefania Santa itt a gólját követően, de hát érthető is ez. 13 másodperccel a vége előtt egyenlít a görög játékos. Matajsz Márk pedig, ahogy azt meg lehetett jósolni, időt kér 13 másodperccel a mérkőzés vége előtt, és akkor most kell valami mesterterv erre a 13 másodpercre, valami jól begyakorolt figura, amelyet a lehető legjobban tudnak végrehajtani a ferencvárosi lányok. 13 másodperc van hátra, Matajsz Márk elmondja a magáét, és nyilván motiválja is picit az övéit, jöhet a végjáték.
1: Felúszni tudnak még a játékosok, a félpályától jön majd az FTC. 13 másodperc. Hát egy lövésre biztos, hogy lesz lehetőség az FTC-nek. Plevritu, Gurisatti, esetleg Keszthelyi. 10 másodperc van hátra, Gurisattinál van a labda, középre teszi, Beatriz Ortiz, Plevritu. Beatriz Ortiz középen megkapja. Plevritu, el kell lőni, 2 másodperc, Plevritu bele a blokkba. Vége a meccsnek, a rendes játékidőnek. 14-14. Így zárul az Olympiakos Ferencváros mérkőzés rendes játékideje a női vízilabda bajnokok ligája döntőjében. 5 méteres párbaj következik, amihez már hozzászokott a Fradi, hiszen a San Andreu ellen is 11-11 volt a rendes játékidőben, akkor 4-3-ra tudott nyerni az FTC a spanyol bajnokság ezüstérmese ellen, valójában bronzérmese ellen. Szóval jöhet majd a hirtelen halál, ami azért általában vagy ide, vagy oda, de azért jól szokott elsülni. 41-szer próbálkozott az FTC kapura lövéssel, 27-szer az Olympiakos. Maga a csoda, hogy döntetlen az állás, az a 34%-os lövési hatékonyság nem éppen erőteljes, de ez most arra volt elég, hogy döntetlen legyen a mérkőzés a rendes játékidőt tekintve. 5-ször szerzett labdát a mérkőzés során az FTC, 1-szer sem az Olympiakos. Ez dicséretes teljesítmény. és 7 gólt lőtt a találkozón. Kuris Atti, Andrews pedig 5-öt. 14-14, hamarosan jön az 5 méteres párbaj. Labdarúgó világbajnokság, Németh Kornél és Bene Ferenc.
2: Épp, hogy elkezdődött a második félidő, 1-0-ra vezetnek a bosnyákok, amikor egy nagyon-nagyon kellemetlen jelenet. Vasily kapus ütközött egy óriásit Oluvaszeivel, a Villarreal kanadai csatárával. A kanadai támadó már talpon, a bosnyákok kapusa viszont még a földön is jön hozzá az ápolás. Lukic 21. percben szerzett góljával, előnyben jelenleg a bosnyákok.
3: Viszont érdekes a szituáció, mert a kanadaiak 11-es reklamálnak, a játékvezető meg valószínűleg a 11-es eljátszásáért sárgalapot fogadni a kanadai támadónak, tehát itt még az is lehet, hogy varvizsgálat lesz.
2: Igen. Oluvaszei kap egy labdát, méghozzá saját térféről Johnstontól jön az indítás, és egy nagyon-nagyon brutális jelenet, hát elüti a labdát, na Feri, akkor ezt most mondom, rekonstruálom a helyzetet, tehát Vasily kapus elüti a labdát, majd azzal a lendülettel, ugye nyilván ott nem tud megállni a levegőben, tehát van egy ütem, hogy elüti a labdát, és van egy ütem, ami kimarad, majd a harmadik ütemben fogja, és a kezével, a boxoló mozdulattal letarolja a kanadai támadót a 16-oson belül. Mi ilyenkor a döntés?
3: Én úgy gondolom, hogy akár 11-es is lehetett volna, de viszont az az érdekes, hogy most pedig szabadrugással folytatódik a játék a bosnyákoknak, tehát akkor lehet, hogy les volt. Mert jóval az eseten kívülről, tehát gyakorlatilag 30 méterről van.
2: Igen,
3: szabadrugás.
2: Az a lassítás, amit mi láttunk, az nem tükrözte, vagy legalábbis én nem mondtam volna azt, hogy les volt egyébként. Az viszont biztos, hogy Miller most megindul a labdával. 50. perc a mérkőzésen. Vasily jön ki a kapujából és szedi össze a labdát. Szolgálati közleményként szeretném mondani a kollégáimnak, hogy ahogy készen állnak a csapatok Máltán, és jön majd az 5 méteres párbaj, szóljanak, legyenek kedvesek, és természetesen adjuk a szót a vízilabda helyszínre, mert hogy itt Torontóban azt tudjuk mondani, hogy 5 perc telik el a második félidőből. Továbbra is Bosznia vezet 1-0-ra, na de akkor benne Ferencer, átvedlünk szurkolóvá, és szurkolunk a Ferencvárosnak. Vízilabda.
1: Megvolt az első görög gól. Mirio Kefalitaki, aki kipontozódhatott volna, de elkezdte az 5 méteres párbajt az Olimpiákhoz, és az első lövőjük gólt szerzett.
4: Kis Alexandra kezd a ferencvárosi kapuban az 5 métereseknél, az Olimpiákhoz cserélt a kiválóan védő Stamatopoulou helyére, érkezett Britanna van den Dobbestin. Az első ferencváros lövő pedig Beatriz Ortiz lesz, elúszik a labdáért, és aztán elfoglalja a helyét ott 5 méterre az Olimpiákhoz kapujától. Ortiz kezdte az elődöntőben is, és most is rajta a sor, és most is kihagyja sajnos Ortiz. Mutatja, hogy szerinte bent volt, de van den Dobbestin ünnepel, védett az Olimpiákhoz kapusa. Egy kör után tehát Mirio Kefalitaki belövi, Ortiz kihagyja, ahogy az elődöntőben is, és így 1-0-ra vezet az 5 méteres párbajon belül az Olimpiákhoz 15-14 összesítésben, és jön Vasiliki Plevrito, ő is belövi. 2-0 már a görögök előnye, 16-14 összesítésben, kis nem tudta védeni. Két gólos Olimpiákhoz vezetés.
1: Mindent be kell lőni, most már nincs lehetőség a hibára. Szilágyi Dorottya, csendes volt az egész mérkőzésen. Szilágyi kihagyja. Van den Dobbestin második megmutatott tevékenysége a mai mérkőzés során, az azt jelenti, hogy megint véd, és két kör után 2-0-ra vezet az Olimpiákhoz az 5 méteres párbaj során. És hogyha még be is dobják ráadásul a harmadikat kezdésként a görögök, akkor bizony nem lesz egyszerű dolog. De védeni tud kis Alexandra! Itt a remény! Nem is tudom, valójában kidobta rá. A lényeg az, hogy kis Alexandra megfogta Triha 5-ösét.
4: Jön a harmadik ferencvárosi Elefterje Plevrito. Plevrito kezében a labda, és a kapufát találja el Plevrito, hát ezt nem hiszem el. 3 kör után nincsen értékesített ferencvárosi 5 méteres, az Olimpiákhoz 2-t belőtt. Ez azt jelenti, hogy ha a következő görög játékos belövi, vagy Olimpiákhoz játékos, de hát görög játékos, mert hogy Krisztián Sziuti érkezik, akkor megnyeri a Bajnokok Ligáját az Olimpiákhoz. Kis Alexandra marad a kapuban, Sziuti elúszik a labdáért, és úszik vissza a helyére, hogy aztán a sípszó után ellője az 5 méterest. A kezében van az Olimpiákhoz BL győzelme. Sziuti tehát, na gyerünk, kis Alexandrátnak kéne egy újabb védés. Sziuti ellövé, bent van az Olimpiákhoz 17-14-re 5 métereseket követően.
0: legyőzi a Ferencvárost, és ezzel megnyeri a Bajnokok Ligáját története során negyedszer, a Ferencváros pedig ezüstérmes a BL-ben.
1: Azért ettől függetlenül jár a dicséret a magyar bajnoknak, hiszen nagyon közel volt ahhoz az FTC, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját. Hát csak azért is, mert a mérkőzés során volt rá példa, hogy nagy hátrányból, 8-5-ös hátrányból fel tudott állni az FTC. Csak az a fájdalmasabb rész, hogy például vezetett 14-12-re az FTC, akkor Beatriz Ortiz lőtt gólt 3 perc és 20 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Hát ha valaki azt mondja, hogy ez az utolsó Fradi gól a mérkőzés során, nem hittem volna, hogy még 5 méteres párbaj során sem sikerül betalálni a egyetlen egy Fradi játékosnak sem. Az ezüstérmes csapat tagjai, Kis Alexandra a kapuban, Neszmély Bográrka a másik kapus, aki a VL során megkapta a lehetőséget, Eleftheria Plevritu, Máté Zsuzsanna, Kurisatti Gréta, Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Kunaszonya, Beatriz Ortiz, Farkas Tamara, Szilágyi Dorottya, Bonca Vivien, valamint Herzka Orsolya, ők alkották Matajsz Márk együttesét. És nem lesz újra magyar csapat, amely Európa trónján ott lehet. 1993 a Szentes diadalmaskodni tud, 33 éve tartó, mondjuk azt, hogy átok, mert az UVS-e, a Dunaújváros kétszer, most a Ferencváros, illetve a BVSC is próbálkozott két alkalommal még korábban, de hát egyelőre nem tudott a Fradi sem, és egy magyar csapat sem a legjobb lenni a Bajnokok Ligájában. Holnap lesz majd megint egy Ferencváros Olimpiákos mérkőzés, két csalódott csapat csatája, mégpedig a bronz mérkőzés rendezik majd 19 órától. Azt a találkozót is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. És azzal búcsúzunk, hogy az Olimpiákos Pireusz 5 méteres párbaj után 17-14-re megveri a Ferencvárost, így a Bajnokok Ligája győztes a görög csapat, a magyar bajnok pedig ezüstérmes. Regős László Pál és Katona László köszöni a figyelmüket. A labdarúgás, világbajnokság, Kanada, Bosznia-Hercegovina, Németh Kornél és Bene Ferenc.
2: Köszönjük szépen a szót, 10 perc telik el a második félidőből, továbbra is vezet Bosznia, hogy ez az állítás meddig lesz igaz, ez egy jó kérdés, mert hogy a második félidő jelentősen jobb, mint az első, ugye Feri?
3: Igen, olyannyira, hogy ugye a kanadai válogatott egyértelműen azzal a szándékkal jött ki, hogy minél hamarabb tudjon egyenlíteni, és ezáltal az első félidőnél lényegesen többet kockáztat, és többnyire jobb oldalon Buchanan révén mögé is került rendszeresen a bosnyákoknak, és egy nagyon szép akció, annak ellenére, hogy többnyire jobb oldalon, a bal oldalon alakult ki egy akció, amivel a végén zicser helyzetbe került a kanadai válogatott.
2: Oluwaszei,
3: igen, és a gólvonalról tudott menteni Kolasinac, az Atalanta védője, szóval elképesztő nagy gólhelyzet volt, és megint csak a bosnyák önfeláldozást lehet dicsérni, hiszen a kapusán már túljutott a labda a bosnyák csapatnak, és a gólvonalon mentett Kolasinac, úgy, hogy a főső kapufára rúgta gyakorlatilag a labdát.
2: Majd egy perc rá Demirovics előtt adódott egy bosnyák gyakorlatilag zicser, ott meg egy kanadai védő fejéről került oda Demirovics elé a labda, aki a 16-oson belül egy picit hosszan tolta meg, jött ki Krépó a kapujából, és úgy tudott védeni, hogy Demirovics már nagyon közel került a kapushoz, és nem tudta el pöccinteni mellette a labdát. Szóval, hogy 10 perc alatt, mert hogy ugye az 57-ben járunk most, több minden történt kis túlzással itt a fordulás után, mint ami a fordulás előtt. Na de ígértem, ugye eddig mi is természetesen figyeltünk a vízilabda mérkőzésre, és persze, hogy teljes joggal háttérbe szorult ez a Kanada-Bosznia találkozó. Na de akkor azért, ha másért, nem a történeti hűség kedvéért, jegyezzük meg, hogy kik kezdtek egyik, illetve másik csapatban. Vasszi védőről sok szó esett már a bosnyák kaput. 4-4-2-es hadrendet adtak meg nekünk, és ez nagyjából fedi is, ugye fedi a valóságot a bosnyákoknak.
3: Hát annyi, hogy a védőharmadban azért sokszor visszazárnak öt védővé, tehát a védőharmadban egy 5-4-1-es védekezési szisztémát alkotnak, de támadásban ez 4-4-2.
2: Igen, szóval egy jobb oldalon Dedicsel, középen Katiccsal és Muharamovicsal, a bal oldalon pedig a már említett Kolasinaccal, aki óriásit mentett. A négy középpályás jobbról balra haladva Barjek Terevics, Basic, Stahirovics és Memics, elő pedig Demirovics, valamint a gólszerző Lukics. Hát őket azért többször hallottuk már, mint ahogy például Krépó neve a kanadai kapuban azért kevésbé lehet ismerős. Náluk úgy néz ki a történet, hogy Johnston a védelem jobb oldalán, Larie a védelem bal oldalán, a bal oldali középső védő Cornelius, miközben jön a harmadik bosnyák szöglet a mérkőzésen. és de Fugarolyesz a középső védő, pont most Muharamovics, a bosnyákok középső védője húzódik előre, és tud fejelni. Ez volt a 12. szöglet már a mérkőzésen. Szögletekben gazdag összecsapást, de vissza a kezdőcsapatokhoz. Miller a középpálya bal oldalán Kanadánál, Buchanan a középpálya jobb oldalán, ez Takvio, illetve Koné középen, Jonathan David, valamint Oluwaseyi pedig elől a kanadai csapatnál. És hát fél órája maradt a kanadaiaknak arra, hogy egyenlítsenek minimum, és ezt az egyenlítést egy hármas cserével óhajtják előre mozdítani. Ott látom az oldalvonal mellett David Promist, a Royal Royal Union Saint-Gillois, a belga csapat támadóját. Talán ott volt a Bayern Münchenből Davis is, hogyha jól láttam, és lesz még egy kanadai, aki majd pályára lép. Előtte viszont meg kell állnia majd a játéknak. Az biztos, hogy ott tartunk, hogy a 60. percbe lépünk, és Estacquio hozza fel a labdát a bal oldalon, most már szépen épül lábról lábra a kanadai támadás. Nagyjából 25-30 méterre a labda a bosnyák kaputól, de megakad most Koné nem nagyon talált társat, mármint kanadai társat. Aztán Miller a bal oldalon kis hiány labdát szerez, beszorulnak most a bosnyákok. Tahirovicsról pedig kimegy oldalt a labda. Nem is Tahirovics, hanem Bajrekterevics. Tahirovics passzolta tovább, és Bajrekterevicsről ment ki, így lesz helyes a mondat. Na de ami igazán érdekes, hogy lesz a csere. Volt ugye egy jelenetsor, amelyet követően mi magunk is elgondolkodtunk rajta, hogy Vasszi, amikor ugye letarolta Oluwaseyit, hogy mi lett volna a jó döntés, most mutatnak meg a kollégák nekünk egy lassítást, ami alapján ugye egyértelmű, hogy azért nem lett büntető, mert hogy lesen volt már a kanadai támadó, és nincs egyelőre csere. Hiába megy a készülődés Torontóban a kanadai kispad mellett, egyelőre nincs. Mire ezt kimondom, viszont jönnek a változtatások. Azt mondja, hogy gyorsan, csak hogy meglegyen. 11-es, 14-es, ezzel kezdünk.
3: Addig, amíg elkönyveled a cseréket, addig a két csapatnak a játékstílusáról még egy picit említenék, hogy egyértelmű, hogy a kanadai válogatott próbál dominálni, és a labdavesztések után azonnal visszatámadni, hogy ne tudjon kibontakozni bosnyák támadás. Erre a bosnyákoknak a válasza gyakorlatilag az, hogy hosszú direkt indításokkal próbálják indítani a két ékjátékosukat, és ezért alakul ki nagyon-nagyon sok légipárharc, és gyakorlatilag ezáltal nagyon nehéz a letámadásukat vagy visszatámadásukat hatékonyá tenni a kanadaiaknak, hiszen gyakorlatilag nincs oldal meg visszapassz a bosnyák részről, hanem azonnal hosszú indítás következik. Ez is egyfajta kijátszása az ellenfél letámadásának. A másik pedig, hogy rendkívül szervezetten és nagyon-nagyon szűk egy blokkban védekezik a bosnyák csapat. Ehhez, hogy ezt az egy szűk blokkot át tudják játszani, ahol nagyon-nagyon szűk, nagyon-nagyon kis terület van a csapatrészek között, ehhez egy nagyon-nagyon gyorsan forgatásokkal és gyors kombinációkkal appelláló csapatnak kellene lenni a kanadaiaknak. Az az érzésem, hogy ez a gyors kombinatív játékhoz nincs meg a technikai színvonalú.
2: Na, Feri, köszi, hogy kimentettél, mert hogy itt azért nem csak a kanadaiak cseréltek hármat, hanem időközben a bosnyákok is kettőt. Szóval vegyük végig, hogy pontosan mi is történt. Azt mondja, hogy Miller, a kanadaiak baloldali középpályása hagyta el a pályát, és a Los Angeles FC-ből Jacob Scheffelberg érkezik a helyére, aki bizony viszonylag régen, május közepén lépett pályára legutóbb, méghozzá akkor bajnoki mérkőzésen, és akkor is csak csereként, tehát itt a felkészülési időszakban viszonylag sok mérkőzést ki kellett hagynia sérülés miatt. Aztán Jonathan David elhagyja a pályát, ez mennyire lep meg téged, Feri, hogyha bármilyen szinten is, és David Promise, a belga egyébként rendkívül jó szezont futó támadó érkezik a helyére.
3: Igen, hát gyakorlatilag el is mondtad, hogy ugye említettük már, hogy Jonathan Davidnek elég gyenge szezonja van, és gyakorlatilag látszik rajta, hogy kevés önbizalommal rendelkezik, nincs meg az a fajta támadóktól elvárható jó formája, és nagyon-nagyon gyenge megoldásokat választott a 16-oson belüli szituációkban, és hát ahogy említetted, egy jó szezont futó önbizalommal teli játékos jön be helyette, ez egy teljesen logikus döntés, van, amikor nem működik az edző ötlete, akkor változtatni kell.
2: Ali Ahmed a harmadik, aki Buchanant váltja, tehát a két széléről kapta le az emberét a kanadai kapitány, illetve ugye csatárposzton jön a változtatás. Na és akkor nézzük, hogy mi a változtatás a bosnyákoknál. Lejön a pályáról a gólszerző Lukic, és érkezik a Jagellonia Białystok, tehát a lengyel csapat támadója Samet Bajdar előre, illetve elhagyta a pályát Basic, őt pedig Gigovic váltja, méghozzá Armin Gigovic a svájci Young Boys együtteséből ez a két csere, tehát alaposan próbálja egyik, illetve másik edző is kavarni a kártyákat. Az biztos, hogy a kanadaiaknál nagyon nagy szükség lenne arra, hogy még veszélyesebbek legyenek a 16-oson belül, pont David Promise az, aki térül, fordul, de egy gyengécske lövéssel tudja csak Vasit megkínálni. Hát mindent egybevetve ott tartunk, hogy a 64. perc telik el a mérkőzésen. Hamarosan jön majd ugye, magyarul talán az ivószünet még mindig a legjobb kifejezésre, ugye ez a hidratációs, vagy hidratáló szünet, tehát egy ilyen 4-5 perc hosszabbítást, ha elkönyvelünk majd a mérkőzés végén, minimum, tehát azt mondhatjuk, hogy fél órája maradt a kanadai csapatnak arra, hogy egyenlítsen. Benne lehet ez a történetben?
3: Gyakorlatilag levegőbe lóg a kanadai gól, de hogy nincsenek fantasztikus gólhelyzetei, vagy óriási helyzetei a kanadaiaknak, kivéve ugye azt a gólvonalról mentést, az azt mondatja velem, hogy valahogy technikailag nincsenek meg hozzá megfelelő színvonalú játékosok, hiszen most is David Promise beállítása jónak tűnik, hiszen egy közel 2 méter magas vaskos centerről beszélünk, aki fizikálisan jócskán felveszi a párharcot a magas, szintén magas bosnyák védőkkel, de az előbbi szituációban is hosszan tolta a labdát, nem tudott komoly gólhelyzetet kialakítani. A 16-oson belül gyakorlatilag beforgatta a védőjét, amit úgy kell elképzelni, hogy háttal volt az ellenfél kapujának, de 11-es pont környékén lefordult az ellenfél védőjéről, be is tudta forgatni, de olyan hosszan tolta a labdát, hogy nem tudott lövőhelyzetbe kerülni, mert kisegített a másik bosnyák védő, és blokkolni tudta a lövését. Hát ilyenkor kellene vagy egy váratlan húzás, vagy egy sokkal szűkebben megoldott lefordulás a védőről, és akkor egy tiszta lövőhelyzet lehetett volna. És ugye statisztikával is ezt alátámasztam, 28 érintése volt a kanadai válogatottnak az ellenfél 16-osán belül. 28, azért ebből, ha ezek nem is mind gólhelyzetek, de azért mutatják, hogy milyen különbség van, a bosnyákoknak ugyanez a szám csak 11. Ennek ellenére az eredmény az 0-1, illetve az állás 0-1.
2: A két csapat ugye most találkozik történetük során először, tehát hogy ilyen tekintetben azért nem nagyon van mihez visszanyúlni, viszont azért az is, hogy mondjam, a látottak alapján egyértelműnek tűnik nekem, miközben megint a gólvonalról kell menteni. Na ennyit arról, hogy egyértelműnek tűnik, hogy ez a kanadai csapat úgy, hogy története harmadik világbajnokságán játszik, ez nem lehet véletlen. Pont akkor, amikor ezt akarnám mondani, akkor jön egy veszélyes baloldali beadás, és egyébként egy fejes Katic volt az talán, aki a gólvonalról mentett megint, csak hát nem véletlenül mondta, és hát nem véletlenül van itt mellettem, hogy kijavítsa, hogyha butaságot beszélek, Benne Ferenc, hogy lóg a levegőben a kanadai gól. Hagyjuk itt a statisztikát, hogy Kanada hányszor milyen világbajnokságokon, például 86-ban ott volt, és hogy 2022-ben milyen eredményt ért el. Figyeljünk inkább arra, hogy Ahmed jön most a jobb oldalon, Ahmed a jobb oldalon a labdával. Ahmed, még ez is jó lehet, Estacvio, ott a mentés, megint csak élesen középre lőtt labda, Cornelius nem tudja bent tartani, meleg pillanatokat élt most.
3: Nem mondtál, bocsánat, rosszat azzal, hogy lóg a levegőbe a kanadai gól, hiszen folyamatos nyomás alatt van a bosnyák 16-os, és ugye amikor egy csapatnál ennyire elborul a labdabirtoklás aránya, sőt, a saját 16-osukra percekig beszorul egy csapat, abba gondoljunk bele, hogy gyakorlatilag ez egy állandó, nagyon-nagyon magas fokú koncentrációt igényel a védők részéről, viszont ebben azért hosszú távon benne van a fáradás, vagy akár a hiba lehetősége, igaz a kontratámadásoké is.
2: Most például jön egy bosnyák kontra, méghozzá jobb oldalon épül lábról lábra az akció, Larie az, aki viszont jól védekezik. Nos, Kanada eddig az összes világbajnoki mérkőzését elveszítette. 6 fellépése volt a kanadai csapatnak, mind a 6-at elveszítette, azért ezen nem nagyon lehet csodálkozni. Most, hogy elveszítik-e vagy sem, bevallom őszintén, én meglepődnék. Tehát én azért azt vizionálom, hogy ebből a mérkőzésből Kanada nem fog vesztesen kikerülni. Az biztos, hogy az a pici plusz, ami kell, az talán nincs meg, vagy nem tudom, hogy kiben lehet meg. Nincs igazi nagy sztárjuk, vagy nem tudom, tehát azért akár Demirovics, akár Kolasinac, azért csak olyan játékosok, akiket többször láttuk már, jobban be tudjuk a képességeiket határolni. Valahogy a kanadaiaknál ugye pont David lehetett volna ez, akit meg viszont lecserélt ugye a kapitány. Jó, most egy kanadai szabadrúgás, ez viszont most így veszélytelen, sőt, mi több, aztán jön egy szabálytalanság, Kolasinac minden rutinját összeszedi a bosnyák kapitány, és a szöglet zászlónál a földre csücsen. Szóval jön a szünet, illetve jön az, amikor lehet szusszanni, hiszen jön ez a bizonyos ivószünet, és akkor ez lehetőséget teremt arra, hogy egy picit elmerüljünk itt a dolgokban, hogy például a bosnyákok egyébként ugye az olaszok testén keresztül jutottak ki, de hogy azért láttam egy mémet, és szerintem ennél jobban semmi nem adja vissza, hogy Shakirának az elmúlt 3 VB-n több fellépése volt, mint az olaszoknak.
3: Igen, ez nagyon jó.
2: Találó sajnos. Most nem akarom, tudom, hogy te szereted az olasz focit, és nem piszkálódás pláne, mint a késő esti órán, de hogy azért persze óriási dolog, amit véghez vitt a bosnyák csapat, de azért hasra, én most egy kicsit hagyd mondani, milyen pestélyesen, hasra azért nem esek tőlük, tehát láttuk mi magyar válogatottként is, vagy magyar szurkolóként is, hogy ez a csapat azért milyen. Nagyon nagy dolgot vittek véghez, mi nem vagyunk ott, ők ott vannak, ez mind tény, mielőtt bárki is felcsattan a készülékek előtt, de azért, na, szóval tényleg ennél jobban nem tudom mondani, hogy hasra nem esek tőlük.
3: Ha már behoztad az olasz válogatottat, akkor egy kicsi hasonlóságot azért tudok, vagy párhuzamot vonni a kanadai és az olasz válogatott között, hiszen ha összehasonlítjuk, mindkettőjük ugye a bosnyákokkal kerültek szembe, illetve hát most történik ez a mérkőzés, és pont azt látom, ami az olasz válogatottban is probléma a kanadaiaknál, hogy nincsen igazából világsztár minőségi támadójuk. Tehát ez a bosnyák válogatott, ez gyakorlatilag hosszú indításokra, egy-egy kósza kontratámadásra, és kizárólag szögletekre, oldalszabadrugásokra, nevezük így rögzített játékszituációkra építi a stratégiáját. Rendkívül párharcerősek, magasak, rendkívül szervezettek, és elképesztően erős a csapategységük. Gyakorlatilag az végérvényesen megvalósul, hogy egyikőjük hibázik, másik 2-3 játékos testi épségét nem kímélve kisegíti. Tehát ez tényleg becsülendő, tiszteletre méltó. De egy ilyen típusú csapattal szemben, hogyha van egy igazán minőségű támadójáték, ahol hát nem tudom elképzelni, és hogy tehát a hallgatókkal is érzékeltessük, mondjuk egy spanyol válogatott, ahol 6-8 világsztár van előre játékba, és olyan gyorsan, kombinatívan, és olyan technikai fölénnyel tudnak támadójátékot érvényesíteni, nem tudom elképzelni, hogy egy teljes mérkőzés ki lehessen bekkelni. Ez kizárólag akkor lehet, hiszen a belehibázás lehetőség az folyamatosan ott van, hogyha megfelelő nyomást helyezel a védekező csapatra, de ez a kanadai csapat jelenleg azért kihagyott már 2 komoly gólhelyzetet, volt 2-13-14 méteres tiszta átlövőhelyzetük, amikor kaput se találtak, és rengeteg 16-oson belüli rossz átvétel technikai hiba. Ez itt a kulcs
2: kérdés. Hogy kerülnek ők a 30. a világranglistán, de ezt majd megbeszéljük egy picit
3: később. Környéken jó ellenfelekkel kell
2: játszani. Igen, meg egyébként pont azt nézem, hogy kijött egy ilyen mutató, hogy a Torontóban legutóbb 2023. novemberében Jamaikától kaptak ki egyébként 18 győzelem, meg 9 döntetlen. Hát nyilván, hogy milyen ellenfelekkel játszottak, ugye ez sem mindegy. Ami egy érdekesség, és ezt azért mondjuk el, hogy kikerekedett szemmel néztük már az első félidőben is itt a hidratáció szünet. Maradjunk tényleg az ivószünet. Nincs rá jobb szöbb egyelőre ivószünetnél. Bekapcsolt a locsoló rendszer a pályán. Tehát, hogy azért ez megint európai szemben nem a legmegszokottabb dolog.
3: Igen, amellett, hogy én azért sok amerikai újítással szemben állok, de ez abban a szempontból tetszik nekem, hogy Valójában az, hogy bekapcsol a locsoló rendszer, az azt jelenti, hogy egy picit a fűnek a teteje vizes lesz, ezáltal egy picit fölgyorsul a labda, és gyorsabb lehet ezáltal a játék. Na most az más kérdés, hogy ez jelenleg nem kedvez a kanadaiaknak, mert nem tudnák érvényesíteni, pont azért, mert nincs meg az a megfelelő technikai fölényük, amivel ezt érvényesíteni lehetne. De azért ebecsüljük le a kanadai csapatot, nagyon kevés gólt kapnak, az edzőmérkőzései során is kevés gólt kaptak, és azért valójában ez egy jóval szervezettebb és ütőképesebb kanadai válogatott. Én úgy gondolom, mint a katari VB-n is láttuk, és az 1986-os VB-n szereplő kanadai válogatotthoz képest pedig jóval erősebb.
2: És hát azért az a tény, hogy Torontóban játszhatnak, ez biztos, hogy kell, hogy erőt adjon nekik. Az argentin spori közben sípol, és Konét kell arrébb taszajtani a Oluwaseinek, a Villarreal támadójának, mert hogy lent maradt az egyik bosnyák játékos, ha jól láttam, a csereként pályára lépő Gigovics az. Na és ugye beszéltünk sokat már az elmúlt percekben Kanadáról, azért én azt a kifejezést használtam, hogy nem esek hasra a bosnyák csapattól, azért nem akarnak vizsgáztatni Feri, de tudod, hogy ők mikor szenvedtek legutóbb vereséget?
3: Na hát ez egy jó kérdés.
2: 2025. szeptemberében az osztrákoktól kaptak ki, és azóta ilyen teljesen vegyes vágott eredménysor, tehát játszottak Ciprussal, Máltával, az olaszokkal, Velszel, bárkivel játszottak, senkitől nem kaptak ki. Tehát, hogy egyébként, amiről beszéltünk tényleg, hogy kellemetlen ellenfél. Cserélnek most egyébként a bosnyákok.
3: Igen, és amíg rögzíted a cseréket, addig azt is tegyük azért hozzá, hogy ez a fajta szervezetvédekezés és harcmodor és csapategység, ez arra elég, hogy bárki ellen jók lehetnek egy szűk mérkőzésen, egy kevés gólos döntetlenre. De ha jobban meggondoljuk, elképesztő, hogy kijutottak a világbajnokságra, de hát a pótselejtező sorozatban egy meccset se nyertek. 2-11-es rúgásokkal, 2-11-es párbajra jutott.
2: Annyiban hadd vitatkozzak veled, miközben a Dedic az, aki szabálytalankodik most, legalábbis nekem úgy tűnt első ránézésre, hogy szabálytalankodik a bosnyák jobb hátvéd, de aztán végül is nincs ítélet, Schaefferberg került a földre. Szóval ez is egy nézőpont, ahogy te mondod, meg az is egy nézőpont, ahogy én mondtam, hogy senkitől nem kaptak ki.
3: Igen, igen.
2: Tehát, hogy ez a szép egyébként, hogy tényleg ez a csapat maradva ennél a kifejezésre, nem esett tőle hasra, de látod, hogy mégis borzasztó nehéz legyőzni őket. Ilyen majdnem, hogy legyőzhetetlen kis túlzás.
3: Tökéletes, amit mondasz. A bosnyák lélekhez és a bosnyák DNS-hez csatlakozik, abból a maximumot kihozzák. Harcos nemzet, védekeznek, lezárják a kapu felé vezető utat, és elképesztő hazaszeretet, öntudat és csapategység jellemzi őket. De ugyanakkor nem véletlen szurkolok mondjuk én személy szint ezen a világbajnokságon mondjuk a spanyoloknak. Egy egészen más stílus, és egy sokkal látványosabb és sokkal támadóbb felfogás.
2: Nyilván
3: minőségi játékosokkal, tehát nem akarom a kettőt összehasonlítani, de talán az a fajta játék közelebb áll hozzám. Most pedig egy egyetlen pontrugásukból az első fél időben megszerezték a vezetést, azóta gyakorlatilag egy hosszú ívelésből egy kanadai hibából volt még egy gólhelyzetük, azon kívül az ellenfél térfelén alig járt.
2: Nem nagyon vagyok ennek híve egyébként, amikor egy csapatra azt lehet mondani, hogy eredményes, de itt most a bosnyákra kíméletesen. Ugye egy győzelmük van, 2014-ben jártak világbajnokságon, akkor búcsúzóul megverték Iránt, akkor az a győzelem nem ért továbbjutást. Ha most itt nyernek Kanada ellen, óriási lépést tesznek. Na de ugye azért vette át a szót, mert én közben könyveltem a két cserét. A 76. percben jár a mérkőzés, és majd mindjárt mondom az újabb csereberéket, mert hogy Oluwasei is elhagyja a pályát, és érkezik a helyére egy új ember méghozzá. Larin, tehát a kanadaiak újabb cseréje.
3: És megint egy támadó cserétek, ami szintén beszédes, amiről beszéltünk, azt támasztja alá.
2: Így van, támadó helyére támadó, és akkor a bosnyákoknál a két szélső középpályás a jobb oldalról Barjak Terevic helyére Sunyic, illetve a bal oldalon Memic helyére Alajbegovic érkezett a pályára, és akkor itt tartunk tehát negyed órával a rendes játékidő vége előtt. Ugye beszéltünk már róla, hogy az ivószünet miatt ez a 3 perc hosszabbítás a minimum, de inkább 4-5 perc a cserékkel mindent egybevetve, ami hátra van. Tehát mondjuk úgy, hogy szűk 20 perce maradt innentől Kanadának arra, hiszen a 77. percben járunk, hogy minimum kiegyenlítsen a mérkőzésen. Bele sem erre gondolni egyébként, hogy egy házigazdán nem is biztos, hogy az a legjobb kifejezés, hogy milyen nyomás, de hogy milyen elvárás van velük szembe támasztva. Ugye a mexikóiaknál, ahol azért jóval nagyobb kultúrája meg hagyománya van az európai focinak, itt azért Kanadában, nem tudom, a Stanley kupának meg a jégkorongnak biztos, hogy azért nagyobb hagyománya, de hát itt mi látjuk a képeket, és tudjuk mondani a kedves hallgatóknak, hogy Teltház nagy érdeklődés fogadja a csapatokat, és a városban, Torontóban is ez érződik, azért ez mégiscsak egy labdarúgó világbajnokság. Viszont a mexikói csapattal összevetve, vagy összehasonlítva, azért ez a kanadai messze nincs ott, ez egy jóval gyengébb csapat.
3: Igen, ez kétségtelenül így van, össze sem lehet hasonlítani a torontói hangulatot az Azték stadionjáéval, tehát azért ez is nagyon nagy különbség.
2: Hát ez olyan, mintha össze akarnám hasonlítani a Káposztásmegyeri jégcsarnokot, a nem tudom én, a Vancouveri valamelyik jégcsarnokat. Nem szabad egy lapon emlegetni a kettőt.
3: Igen, és azt se felejtsük el, hogy azért a Dél-afrikai Köztársaság csapata azért szinte önsorsrontó módon a saját 16-osát.
2: Bocsánat, közben kanadai helyzet, gól! Egyenlít a kanadai csapat, és a cserecsatár most jött be a pályára! Larin! Kyle Larin a Southamptonból! Ő egyenlít! Csak kihozza valahogy döntetlenre, pillanatnyi állást tekintve döntetlenre Kanada! Gyönyörű játék! És Larin kicsit jobb külsővel a kapu bal alsó sarkában, ha jól látom! Óriási volt egyébként, gyönyörű mozdulattal, nem tudja kihúzni kapott gól nélkül Bosznia, és az a helyzet, hogy rá is szolgál erre a gólra, teljesen egyértelműen rászolgál erre a gólra Kanada.
3: Igen, hát annyit tegyünk hozzá, hogy a 16-oson belülre egy egyérintés bepasszol labdából került Larin gól helyzetbe, és méghozzá úgy, hogy az imént említettem, hogy Promis révén egy hasonló szituációban hosszantolta a kanadai támadó, most pedig Larin nagyon-nagyon szűken vette át a labdát, és azonnal, amint lövő
2: helyzetbe került, ki tudta zárni a középső védőt, a Bosnyák a középső védőjét.
3: És azonnal egy zsebkendőnyi területen rögtön lövésre szánta el magát, egy picit beleért a Bosnyák védő a lövésbe, tehát egy úgymond szerencsés a találat, de nem érdemtelen. És ugye Jesse Marshot is dicsérjük meg, hiszen nem véletlen cserélte mind a két támadóját le, behozott más stílusú játékosokat, behozott fizikálisan.

0: Innentől vérszemet kap Kanada, az teljesen biztos.
1: Igen, és amit én ugye pozitívumként említettem a bosnyákoknak ezt a szervezet védekezését és a harcmodorját, de ugyanakkor negatívan azt, hogy nem nagyon akarnak előrefelé játszani, abban pedig benne van a hiba. Önkéntelenül, hogyha csak a védekezésre törődsz, akkor előbb-utóbb benne van a hiba, hogy hibára késztet az ellenfél, vagy belehibázol hátul. Most is ez történt, nem lehet akármilyen ellenféle szemben, szerintem nem lehet 90 percet gyakorlatilag kibekkelni.
0: És megint jön egy kanadai lövés egyébként a mérkőzésen, miközben mi azt látjuk, hogy les volt vagy sem, és az általunk nagyon sokszor dicsért Kolasinac az, aki miatt nincs les, tehát teljesen egyértelműen szabályos a találat. Hát Kolasinac megmentette már egy góltól a bosnyák válogatottot, úgyhogy én lennék az utolsó, aki egyébként bármilyen szinten is a nyakába varnám ezt, és jobb külivel, jobb külsővel egyébként szép gól volt. Na.
1: Igen, de inkább nem az biztos, átvétel nem biztos, volt hogy... nagyon szép, mert ugye combbal átvette, rögtön befordult és lőtt, egyébként a mozdulatból ítélendően a kapus jobb kezéhez szerette volna lőni a labdát, de megpattant a bosnyák védő combján, és így a bal sarokba kötött ki a labda. Ebben szerencsés volt, de ugyanakkor nekem tetszik ez a csatár erény, hogy egy combbal átvett labdából azonnal lefordul és rögtön lőtt.
0: Bizony, bizony. No, hát megérénkült a második félidőre, én azt mondom, hogy ez egy kifejezetten jó meccs. Hát mindaddig, ameddig szurkoltunk a fradista lányoknak, hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját Máltán, addig itt csordogáltak az események, a hallgatók sem maradtak le semmiről, amikor ugye itt gól volt, Lukics találatát elmeséltük, hogy pontosan hogy történt, és ahogy befejeződött Máltán a vízilabda mérkőzés, gyakorlatilag mint hogyha hallgatták volna a Nemzeti Sportrádió adását, egy kicsit hadd legyek most, hadd essek túlzásba így a késői órán este 11-hez közelítve, de nem, tehát olyan, hogy egy teljesen jó meccset rittyentenek ide nekünk.
1: Igen, és a gól az jót tesz a mérkőzésnek, tehát én szoktam fogalmazni, hogy a gól csodája. Tehát most ugye a gól óta azt látjuk, hogy egy rendkívül dinamikus, attraktív kanadai csapatot láthatunk, amelyik nem csak passzívan benyomja az ellenfelét és próbál dominálni, és olykor a tanástalanság jeleit láthatjuk, hanem sokkal dinamikusabban és sokkal több mélységi átadással próbálnak támadásokat szövegetni. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy érezni, látni a bosnyák csapaton a fáradtság tüneteit. Tehát ugye arról még nem beszéltünk, hogy azért nagy napsütés van, magas páratartalom, és amikor folyamatosan védekezel, védekezésre vagy késztetve, és főleg a hátsó alakzatban nincs lehetősége a játékosoknak pihenni, akkor azért hajlamosabb egy csapat elfáradni. Most már azért látni a bosnyákoknál, most imént lemaradt egy játékos, ápolási szünetet kért, lehet látni, hogy egyre több az ütemtelenség, egyre több a szabálytalanság, és egyre több a reklamálás a játékvezető felé, ezek mind a fáradtság tünetei.
0: Elfogytak, igen, igen. Jó, egyébként mentek és Kolasinac a csapatkapitány az, aki egyébként megsérül. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük, ha minden igaz, a Kossuth Rádió hallgatóit. Egy-egyre áll a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés a labdarúgó világbajnokság csoportkörének kanadai nyitányán. Bemutatkozik tehát a társ házigazda akkor, amikor a 84. percben jár a mérkőzés. A bosnyákok szereztek vezetést méghozzá a 21. percben az első vendégszögletből Lukic csúsztatott a hálóba, és ezzel a góllal vezetett a bosnyák csapat. Egészen a 78. percig tartott a vendégek előnye. A nem sokkal, egészen pontosan 2 perccel korábban pályára lépő Larin góljával egyenlített ugyanis Kanada. Miközben Kolasinacról, ha már beszéltem az imént, ő megsérül, és ebben a pillanatban cserét kér, érkezik helyére a bosnyák csapat 17-es számú játékosa, a Karlsruhe-ből Burnic a pályára. Gyorsan elkönyvelem a cserét. Bene Ferenccel, állandó szakértőnkkel követjük az eseményeket. Sok mindenről beszéltünk itt az élő közvetítés során a Nemzeti Sportrádióban. Az 1-1-es döntetlen az én állításom most azt, hogy megfelel a játékképének.
1: Igen, de még most egy olyan periódusához érkezett a mérkőzés, ahol a kanadaiak ráéreztek arra, hogy akár ezt a mérkőzést meg lehet nyerni. Ez párhuzamosan magával hozza azt, hogy olykor ki tudnak nyílni, és ez segíthet akár egy újabb bosnyák gólnak is. Illetve a kanadaiakban most ebben a mentális fölényben akár benne van egy győztes gól lehetősége is, tehát nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz még gól. Meglátjuk a következő mérkőzés periódusokat, illetve hát most nézzük, a bosnyák szöglet jön.
0: A negyedik bosnyák szöglet, ugye emlékezzünk csak az első félidő 9-1-es szöglet arányára, a második félidő részeredménye ilyen tekintetben 0-3, de ezt a játékot gólra játsszák, úgyhogy teljesen mindegy, ilyen szempont. szempontból mi is szerep

0: fel a statisztikai mutatókban. Estaquio, a kanadai Estaquio szerez labdát, és teszi már is előre Scheffelberg irányába a mentés, viszont jó bosnyák részről. Na hát akkor gyors létszám ellenőrzés, 10 perc, hát én már megerőlegeztem az 5 perces hosszabbítást, 5 perc van hátra a rendes játékidőből, a 86. percben járunk. Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1 tehát, és akkor jöhet előre a házigazda, de sokáig nem tartott most a Scheffelbergék lendülete, mert hogy azt mutatja az argentin spori, hogy mégiscsak a bosnyákok jöhetnek majd bedobásra, jól láttam, Feri, vagy mit mutat?
1: Igen, azt mutatja, illetve hát két forgatókönyv lehet a hátralévő rendes játékidő 5 percében, plusz mondjuk a 4-5 perces hosszabbításban. Az egyik, hogy megpróbálja kanadai válogatott a mentális fölényét kihasználni és megszerezni egy győztes találatot, vagy esetleg adott esetben egy bosnyák kontra elmehet még, vagy mindkét csapat úgy gondolja, hogy a katari válogatott legyőzésével tovább lehet jutni 4 ponttal, tehát még ez is lehet, hogy elkezdenek a csapatok óvatosan taktikázni.
0: Igen, azért Katar kilóg ebből a csoportból, Katar, Svájc
1: hát szerepel. Hát várjuk ki a végét,
0: de mondjuk én 4 évvel ezelőtt az Argentina-Szaúd-Arábia mérkőzésen mindenre gondoltam, csak arra nem, mint ami annak a mesnek az eredménye lett, úgyhogy óvatosan mernék jósolni, ez a múlt hétvégén se jött be, amikor női kézilabdáról volt szó. Most viszont azt nem kell jósolnom, hanem tényszerűen tudom közölni, hogy a 87. percben egy óriási kanadai bedobás jött a bal oldalról, sikerül menteni a bosnyákok védelmének, de aztán újra jön egy ívelés, ezúttal David Promise elől jön a mentés, föl tud-e szabadítani a bosnyák csapat, nem az a kérdés, hanem hogy Demirovic meg tud-e indulni egy kontrával. 87. perc a mérkőzésen, Demirovic egymaga tartja a labdát a kanadai 16-osnál már, aztán Demirovic visszafelé teszi a labdát. Fölzárkóznak a bosnyák társak, Gigovic beviszi a sűrűbe, ott nem nagyon volt lehetőség számára, nem nagyon nyílt a folyosó a 16-os vonalánál. David Promise, a Belgiumban légióskodó kanadai, mint mondtam, tényleg jó szezonja volt a Royal Union Saint-Gilloisval, ezzel a nagyon nehezen kimondható belga csapattal egyébként óriásit mentek, még akkor is, hogyha egyébként megsérült, méghozzá márciusban megsérült, tehát előtte volt olyan meccse, hogy gól-gólpassz egyébként, és nem is egy ilyen találkozója volt. Bajnoki mérkőzésen, kupa mérkőzésen is potyogtatta a gólokat a 24 éves kanadai srác, úgyhogy ő benne, akár benne is lehet még egyébként itt a mérkőzés utolsó pillanataiban akár egy gól is. 88. perc a mérkőzésen, 2 perc maradt hátra a rendes játékidőből, ne legyen kétségünk, legalább 5 perc biztosan lesz a hosszabbítás. Jönnek elő Rákpend révén a kanadaiak. Muharemovic, borzasztóan nagy, hát ezt a Grundon úgy mondtuk, hogy belebikázott, és amerre állt, amekkorát csak belebírt rúgni, akkorát rúgott, ott az ötös vonaláról jött a bosnyák védőtől a mentés, az argentin spori pedig megint csak a sípjába fúj, megállítja a játékot. Jöhetnek előre a kanadaiak, teljesen beszorul a bosnyák csapat. Nem töri egyelőre a hátsójukat a háló, de tolja masszívan, mint egy dízel mozdulja tolatásán a nyugati pályaudvaron, tolja maga előtt a kanadai a bosnyákat, a pirosak, a fehéreket, mert hogy erről még nem beszéltünk, már a rádióban nagy jelentősége nincs, balról jobbra támadnak, vagyis támadtak a tiszta pirosban futballozó kanadaiak. És megint megvan a labda a kanadai csapatnak. Ahmed kerül a földre, aki elkövette a szabálytalanságot. Ő a bosnyák csapatból, talán Katics volt, de nem vagyok benne biztos. Nincs is jelentősége, a labda Kanadánál van, ennek van jelentősége. A szabadrugás pedig a felezővonalhoz egészen közel, de már a bosnyák térféről lehet elvégezni. És mindenki jön előre, Cornelius is. 12 próbálkozása van eddig a kanadaiaknak, 7 a bosnyákoknak, 4 találta el kanadai részről a kaput, három bosnyák oldalról közel vannak egymáshoz, többet tesz Kanada, de azért tesz többet Kanada, mert hogy hátrányból jön előre. 90. perc a mérkőzésen, jön az ívelés, Vasily pedig nagyon magabiztosan lehúzza a labdát. A bosnyák csapat egyik legjobb pontja egyébként Vasily a kapus. Sajnos, ha már Feri említetted a Puskás arénában a mérkőzést, láttuk pontosan, 6 perc lesz a hosszabbítás, hát élete legjobbját nyújtott, tehát mindent megfogott, azt is, amit nem lehetett megfogni, úgyhogy ő benne azért bízhatnak a bosnyákok. Na jön a 6 perc ráadás, tud-e bármit lépni Kanada? Ez itt a kérdés.
1: Igen, az az igazság, hogy most azt látom, hogy egy picit a kanadai válogatott is elfáradt. Itt már a hosszabbításban nagyon nagy csodára nem számítok. Ráadásul az a fajta lendület, ami a gól utáni 5-10 percben jellemző volt rájuk, az egy picit most visszaállt az alapszintre. Talán az van a fejekben, hogy amit az imént említettem, hogy egy döntetlen nem rossz kezdés, a futballtörténelme, a VB-k futballtörténelmében az első pontszerzése Kanadának, és amennyiben Katart legyőzik, továbbra is hazai pályán, ugye, abban az esetben tovább lehet jutni, ami egy óriási siker lenne a kanadai válogatott számára. Tehát én most nem várok olyan nagyon nagy kockáztatást. A bosnyákoknál Dzeko nem lépett pályára végül, tehát ez egy kicsi csalódás számomra, megnéztem volna, de összességében a mérkőzésen talán mondhatjuk, hogy igazságos mindenféleképpen ez a döntetlen. Talán a bosnyákokat sajnáltam volna, ha kikapnak, a kanadaiak meg egyértelműen megérdemelték legalább ezt az egy pontot.
0: És még van 5 perc egyébként a jelzett hosszabbításból, a jó nevű és teljesen kanadai nevű Estacvio helyére a szintén teljesen kanadai nevű Osorio érkezik a pályára, miközben két bosnyák is lemarad a földön, nem tudnak indulni a kanadaiak, Muharamovic. Az a helyzet, Feri, hogy nevén kell nevezni a gyereket, Bosznia nagyon-nagyon szeretné, ha már vége lenne ennek a mesnek, és ezt az egy pontot ők a zsákban érzik, köszönik szépen, teljesen jó ez.
1: És ha belegondolunk, hogy mondjuk kicsit üljünk be a bosnyák székbe, azért idegenbe, mert ezt most hiába mondjuk, azért ez idegenbe, tehát Torontóban zajlik a mérkőzés.
0: Bár, bocsánat, hogy közbeszólok, rengeteg bosnyák szurkoló van, szervezett szurkolás is volt, de hát azért az 50 ezeres stadionban vannak, mit tudom, 47-48 ezer kanadai van.
1: Igen, de nem egy rossz VB nyitány Bosznia számára, ráadásul azért a játék képében olyan nagyon sok bosnyákból nem volt benne. Valami extrém módon, ha másik félelén azt a kiugrást gólra váltják.
0: Demirovics így
1: nullás vezetésről azért meg lehetett volna nyerni a találkozót, de az nem lett volna igazságos.
0: Na hát, itt tartunk tehát most, egészen pontosan 92 perc és 20 másodperc telik el a mérkőzésből, hát egy 3-3 és fél perc a hátra lévő idő. Muharamovic előre keveredik, és a 16-os vonalánál próbált labdát szerezni, miközben Lerin meg hátra keveredett. Jön egy sárga lap, kapja a bosnyákok 18-as számú játékosa Katic, aki szintén előre húzódott. A sárga lapokból sincs hiány, az első félidőben volt 3, Johnston mellett kapott Demirovics és Lukic, és a második félidőben pedig ez a második sárga, egy kanadai, egy bosnyák, igazságos leosztásban. Szerintem a kanadaiak sem fognak tiltakozni egyébként, hogyha visszagondolnak majd erre a mérkőzésre, ha így marad ezzel az 1-1-el, ők sem lehetnek egyébként szomorúak. Ami a folytatást illeti, Kanada számára jön majd 19-én, tehát egy hét múlva a Katar elleni mérkőzés, hát az kötelező, Feri, ugye? Azt nevezzük nevén a gyereket.
1: Igen, nyilván várjuk meg Katar milyen játék előtt képvisel, de gyaníthatóan azért a kanadai válogatott erősebb lesz, és hát így van, amennyiben tovább akarnak jutni, bárki ebben a csoportban, annak a csapatnak Katartnak keverni.
0: Na most a bosnyákok, ők a teljes észak-amerikai kontinenst körbe fogják járni. Talán, hogyha jól emlékszem, a harmadik legtöbbet utazó csapat lesz, több mint 10.000 kilométer felett tesznek meg, mert a Sophie Stadiumban, Kaliforniában játsszák majd Svájc ellen a következő mérkőzéseket. Ugye szeretném jelezni, hogy most Torontóban vannak. Hát az a Svájc-Bosznia egy igazán pikáns kis csatának ígérkezik, hogy aztán utána majd Katar ellen pedig Seattle-ben lépjen pályára Bosznia. De tényleg, ha már beutaztak az észak-amerikai kontinensre, akkor körbe is járják az egészet. Azért emelem a hangom, mert hogy jön egy ívelés a 16-oson belőle, Vasily pedig leszedi a labdát. Hát ott tartunk, hogy a 95. perc is elkezdődött, úgyhogy akkor egy kérdés, Feri, itt a késői órán egy rövid összegzés, feltételezve, hogy 1-1 marad. Milyen volt ez a meccs?
1: Alapjában ugye hullámzó volt a játék színvonala is, és a ritmusa is. Nagy mértékben meghatározta a mérkőzést, hogy Bosznia az első szögletéből gólt tudott szerezni. Innentől kezdve egyértelmű volt, hogy még mélyebben védekeztek, próbálták teljesen lehozni nullára a mérkőzést. Ezzel párhuzamosan legyengült a támadójátékuk, egyre kevesebb labdát tudtak megtartani, egyre kevésbé voltak veszélyesek kontratámadások során. A kanadai válogatott gyakorlatilag végig támadta a mérkőzést, de nem vagyok meggyőződve abból, hogy megfelelő minőségű játékosok vannak egy ilyen szervezett védekezés feltörésére. Végül egy 16-oson belül lefordulásból ez sikerült. Egyértelmű, hogy megérdemelte ezt az egyenlítést Kanada, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy a bosnyákok kétszer is a gólvonalról mentettek, tehát egy picivel jobb csatár teljesítménye, picivel jobb formában lévő támadó párossal Kanada akár meg is nyerhette volna ezt a mérkőzést. Igazából ez, valljuk meg őszintén, egyik csapatnak sem kiugró teljesítmény, de mindkét csapat elégedett lehet, hiszen amennyiben Katart megverik, tovább lehet jutni mindkettőnek ebből a csoportból.
0: Köszönöm szépen Ferinek az összegzést, Erdei Márk szerkesztő kollégám, remélem, hogy hallotta és rögzítette minden egyes momentumát ennek, amit itt most az imént mondtál, és hogy miért is akadt meg Bene Ferenc egy pillanatra itt az összegzésben. Volt még egy kanadai helyzet, nem akartam közbeszólni, de hát volt egy óriási kanadai helyzet, méghozzá a cserecsatár Larin volt az, aki ráfordult, és akkor az, amiről beszéltünk, tehát két bosnyák, Muharamovic és Katic együttes erővel feküdtek oda önfeláldozóan, jött a mentés. Bemutatkozott a társházigazda méghozzá egy döntetlennel. A végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. Nagy lendülettel vetette bele magát a kanadai csapat Jesse Marsh együttese a mérkőzésbe. Rögtön a második percben szöglethez jutott a társházigazda. Az első gólt azonban mégis a bosnyákok szerezték. Az első szögletükből Lukic volt eredményes a 21. percben. Kolasinac csúsztatta tovább a labdát, Lukic góljával pedig gól előnybe került tehát Bosznia együttese. Hiába nyomott a kanadai csapat az első félidőben, hogy más nem mondja, 9-1 volt a szögletarány, nem jött össze az egyenlítés. Sőt, a második félidőben sem sokáig, hiszen hiába próbálkozott jobbról, balról, középről, önfeláldozó mentésekkel operáltak a bosnyákok, és volt, hogy a gólvonalról kellett mentenie Kolasinacnak, csak nem akart jönni tehát a kanadai egyenlítés. A 76. percben aztán Larin lépett a pályára, és a Southampton csatára Kyle Larin 2 perccel később végül is egyenlített, 1-1-re alakítva az eredményt. A folytatásban újabb gól már nem született, így tehát a végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. Én minden munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, Bene Ferencnek köszönöm a szakértelmet. A második fél idő teljesen rendben volt.
1: Abszolút
0: egyébként.
1: Abszolút mértékben. Megvárták a vízilabda végét.
0: Azért mondom, picit elvicceltük itt a késő órán, talán a hallgatók is ennyit elfogadnak tőlünk, hogy egy picit így elvicceltük ezt a dolgot. Várjuk Edin Dzeko pályára lépését, majd remélhetőleg megkapja a lehetőséget. Ez például majd a Katar vagy éppen Svájc ellen jöhet. Mostanra tehát még egyszer köszönjük a megtisztelő figyelmet. A végeredménnyel búcsúzunk a teljes stáb nevében. Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1. További kellemes rádiózás mindenkinek, nyugodalmas jó éjszakát, viszont hallásra.
2: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Opavszky Márk, kajakos, és ezt a kajakos kifejezést, ezt mindjárt próbálom neked egy kicsit képbe hozni. Megkerestem a Google-ban a Márk Opavszky cikkeit, és megmutatom, hogy mit ír ki. Felolvasod?
2: Opavszky Márk, magyar sprint kenus.
1: Kenus. Valahogy kéne beszélni a Google-ról, hogy elmesélni neki, hogy mi a különbség a kajak meg a kenu között. Na mindegy. Kezdjük az elején, mert azért elég kalandos utat jártál be, hogyha jól emlékszem, mert hogy, hát ha jól emlékszem, akkor az adataid szerint Szentesen születtél, de most így megpróbáltam átszámolni, hogy Szentesen hány kajakklub van, és úgy nem jött ki nagy szám.
2: Hát igen, ez annak köszönhető, mivel én Szentesen születtem, de ugye szarvasi lakos vagyok, ezáltal a Szenteshez igazából csak a születésem köthető, semmi más, és egész gyerekkorom óta szarvason éltem, még fel nem költöztem ugye Budapestre, és igazából ott kezdődött ez az egész karrierem.
1: Ez igaz, hogy valamiféle fajta nyári tábor kapcsán keveredtél a vízpartjára, és aztán ott ragadtál?
2: Igen, ez így igaz. Egy kajakos nyári táborba jelentkeztünk, többen így az osztálytársakkal, mivel az egyik osztálytársunknak a apukája volt a nevelőedzőm, mondhatni így, és hozzá iratkoztunk be ebbe a nyári kéthetes kajak táborba, és ott ragadtam.
1: Mi tetszett meg? Mondjuk gondolom leégtél első héten. Legalábbis a karjaid?
2: Hát biztos, hogy leégtem, mivel ugye fehérbőrű vagyok, és azért ezt egyből megkapja a nap, és gyerekként még nem annyira ügyel oda az ember ezekre a dolgokra. Ami leginkább megragadt, amikor lementünk a vízitelepre, én eddig is ugye kipróbáltam az úszást, az is vízisport, azért úgy mindig a víz közelsége gyerekkoromban horgáztam, mindig a víz közelsége úgy megvolt, ez is egy ilyen mondhatni fél pont, hogy megfogott, de leginkább az fogott meg, hogy az első nap csak egyszer borultam be, és az olyan tök pozitív volt, mert azok a barátokkal, akikkel lementünk, ők többször borultak, és a táborban lévők is azért jobban szenvedtek, és akkor én mondtam, egyszer borultam, mondom, egész jó, akkor folytassuk. Másnap igazából már nem is borultam, és tök nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt ez így nekem, mert ez egy jó kis élmény volt, hogy a többiekhez képest is egy-két napban jól tudok teljesíteni.
1: De egyből versenykajakba ültettek? Vagy portjával mentél, vagy mi volt? Vagy
2: nem, hát ebben a minikajak volt. De hát ugye az is elsőre olyan, hogy aki nem ült kajakba, ha mint egy utcemberre is beleülne, szerintem egyből, hát nagy valószínűséggel beborulna. Van biztos, aki meg tudja ülni azt is, de így gyerekként, mikor még ugye nincs annyira kifejlődve a 100%-osan mondjuk ez az egyensúlyérzet, meg az a labilitás érzet, az úgy be tud zavarni szerintem.
1: Én életemben először, amikor egy portjába próbáltam beszállni, már a beszálláskor beborultam. Tehát rögtön a pillanatban.
2: Hát és igen.
1: Amikor az első versenyed volt, azt, ha jól emlékszem, meg is nyerted.
2: Igen. Igen, igen.
1: És akkor onnantól kezdve Opavszky Márk elhatározta, hogy minimum világbajnoki ezüstérmes lesz, de inkább olimpiai arany.
2: Hát gyerekként, mikor ugye megnyertem az első versenyemet, ugye Sukurón volt, egy ilyen 500 méteres, nem tudom milyen verseny volt, de emlékszem, hogy 500 méteres versenyszám volt minikajakban, és az nagyon nagy lendületet adott, mivel ugye egy éremmel tudtam hazamenni, aranyéremmel, és akkor azon nagyon jó érzés volt, hogy ugye sikerült valamit teljesítenem, és akkor így elhatároztam magamban, hogy akkor kéne még többet gyűjteni. De akkor gyerekként még szerintem nagyon sokaknak nem fogalmazódik meg, milyen 11 évesen, hogy akkor Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy akár olimpia, hanem igazából csak az a adott hív, meg az adott élmény érzet viszi tovább, engem is vitt tovább a sportban.
1: És az nem riasztott meg, hogy hát azért elég sokat kell dolgozni. Tehát az embernek ugye dolgozni kell a karjára, a fizikumára, van azért ebben futás, vannak súlyok emelgetése, vannak végeláthatatlan távok, vannak résztávok, tehát azért melós az élet, nem?
2: Hát egyértelmű, ugyanúgy, mint bármely más élet másik pontja is ugyanilyen melós. Igazából gyerekként férjünk meddig ott volt az is, hogy élvezetből csinálja. Hogy akkor nem számított annyira az, hogy fú, suli után lementünk, és akkor most kondizunk vagy futunk, hanem eleve az a lendület, az a fiatalosság vitte ezt az egészet szerintem, és amellett még amellé még az párosult, hogy mellette szerettem kajakozni, és ugye érmeket szerettem gyűjteni.
1: Sokan mondják, hogy volt olyan időszak, amikor a bajták volna, de a társaság miatt, az edzőpartnerek miatt nem hagyták ott, mert hogy annyira jól érezte magát abban a csoportban az a bizonyos ember, hogy inkább maradt, mert nem szívesen hagyta volna ott a barátait.
2: Ez is igaz, de nekem ilyen fiatal koromban volt egy ilyen kisebb megtörés. 14 éves korom környékén, mivel válogatott szerettem volna lenni, akkor még minikajakba versenyeztem, és elmentünk egy keretfeltöltő versenyre, ahol igazából én ilyen nagy lendülettel mondhatni vágtam bele, meg indultam, meg nagy célokat tűztem ki maga emellé, hogy mink válogatott szeretnék lenni, és be szeretnék kerülni az adott keretbe. És nem is tudom, hogy tizenvalahanyadik lettem, és tök csalódás volt, hogy igazából beértem a célba, és hogy nem is az, hogy nem ezt az eredményt vártam el, de hogy igazából esélyem se volt úgy a verseny alatt, hogy eleve olyan pozícióba versenyezzek, még verseny közben, hogy mondjuk meg lehetne a válogatottság, és igazából közelbe se voltam. Úgyhogy az egy ilyen töréspont volt, mert igazából ott egy kicsit eljött az érzet, hogy mindent megpróbáltam beleadni.
1: És szembe jött a valóság.
2: Igen, és akkor szembe jött mondhatni így a valóság, és ez úgy gyerekként fájt, mivel minden gyereknek van egy álma, ilyen kis álma, kis elképzelése, ami a jelenben van, hogy mondjuk tegyük fel, szeretne mondjuk egy legót, akkor az az álma, és csak azt a legót szeretné, közben van rengeteg legó, van olcsóbb, drágább, de azt mondjuk a legdrágább szeretné, és az az álma, és igazából mindig azon gondolkozik. Én is ugyanez volt, hogy mindig minden nap úgy mentem le mondjuk a edzésre, amikor véget a magyar bajnokságnak, és nem lettem válogatott, hogy akkor a keret feltöltő a következő állomás, és akkor próbálok bekerülni a keretbe, és az volt, és éreztem is magamon, hogy amúgy jó is megy, a társakhoz képest jól megyek, akik ugyanúgy indulnak majd ezen a versenyen, edzőtársak, hát végül nem így jött össze.
1: És akkor felmerült, hogy abba hagyod?
2: Igen, felmerült, hogy egyáltalán nekem való ez a sport. Én kisebb, vékonyabb testalkatú voltam, azért abban a korosztályban azért már megjelentek a magasabbak, izmosabb emberek. Mondhatni, hogy kicsit ilyen visszamaradott voltam a többiekhez képest, és akkor így sok dolog így egy kicsit elkezdett járni a fejembe, hogy lehet, hogy nem is ez az én sportágam, lehet, hogy nem kéne csinálni, nem vagyok olyan testileg is olyan fejlett, hogy tudjam azt a szintet hozni, mint mondjuk, aki mondjuk megnyerte a versenyt.
1: És akkor beszéltél valakivel erről?
2: Édesanyukámmal beszéltem leginkább erről, és akkor ő mondta, hogy igazából ő nem erőltett semmit, hogyha szeretném folytatni, akkor nyugodtan folytathatom, hogyha nem, akkor ő megérti, hogyha abba hagyom.
1: És mi billentett át oda, hogy mégiscsak folytatod?
2: Ilyen másfél-két hét kellett, hogy akkor utána nem is voltak edzések, és ugye ez az egész dolog hiányzott.
1: Te amúgy ilyen lelkizős típus vagy? Tehát, hogyha nem sikerül a dolog, akkor utána él, nem alszol, másnap még gondolkodsz, mit kellett volna másként csinálni?
2: Igen, tudok lelkizni. Adott szituációkban vannak olyanok, amiken igazából úgy érzem, hogy fölösleges, mivel tudom a dolgokat, és nem kell annyira belemenni lelkileg is, hogy akkor miért nem úgy adódott, vagy miért pont úgy jött össze. De de ez ilyen 2 hetes volt. Utána volt egy kisebb pihenő, és akkor ugye elkezdett hiányozni ez a feeling, hogy menjünk, csináljuk, és igazából utána a következő évnek úgy vágtam, hogy akkor mutassuk meg, hogy tényleg.
1: Ezt azért kérdeztem ezt a lelkizést, mert a társaidat megkérdezve rólad, általában azt mondják, hogy hát Opi az ilyen 40-es pulzussal él körülbelül, van neki egy ilyen 60 per 20-as vérnyomása, és hát őt mondjuk kihozni a sodrából, vagy felidegesíteni, vagy elkeseríteni, azt nem nagyon lehet. Igazat mondtak, vagy túloztak?
2: Kicsit túloztak. Néha magas szokott lenni a vérnyomásom, és néha vannak olyan dolgok, de nagyon ritkán, amivel tényleg ki lehet hozni a sodromból.
1: Például?
2: Például.
1: Megelőznek.
2: Mondhatni így is. Vagy amik olyan dolgokat állítanak, ami nem 100%-osan, vagyis nem is 100%-osan, nincs valós alapja, nincs igazsága, és mégis a igazságot látják benne, és igazából ott állunk, hogy hát ide itt a tények, és miért nem azt mondod, amit látsz, hanem igazából az ellenkezőjét kell mondani, mondjuk, vagy ellenkezőjét mondják. Úgyhogy ilyen kisebb dolgokkal, de amúgy mindig próbálok nyugodt maradni.
1: Mennyire tervezel előre? Mert azt úgy tudom, hogy évekre nem.
2: Hát azért az ember ugyanúgy, hogy van az, hogy nem tervez évek előre, de tervez, csak mondjuk nem mondja. Ugye én mindig úgy terveztem, hogy szezonról szezonra, hogy szépen mondjuk lépcsőfokról a lépcsőfokról, és mondjuk nem gondolkoztam mondjuk 2016-ban, hogy mondjuk 2024-ben olimpiai indulásért fogok mondjuk küzdeni, hanem mindig a következő évre, mondjuk 2016-ban, 2017-es évre kezdtem el koncentrálni, amikor véget annak a szezonnak, és hogy annak a adott lehetőségeit próbáltam kimaximalizálni.
1: Ha már említed ezt, Opavszky Márkkal beszélgetünk, aki majdnem kijutott az olimpiára, mert voltak olyan lehetőségeid, ahol, hát mit mondjak, ezredek, századok döntöttek arról, hogy mi lesz a sorsod.
2: Igen, századok, mondhatni századok döntöttek, hogy mi lesz a sorsunk, de sajnos a századok nem felénk bélentek, és végül nem is kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy olimpián induljunk.
1: Itt ugye a kajak 2-esről és a kajak 4-esről van szó. Mégis azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az 1-essel kezdenénk, mert mégiscsak ugye a férfi kajak 1-ben van egy olyan, hogy királyszám is például, hogy amikor a sportoló elindul a kajakos pályafutása útján, akkor nyilvánvalóan 1-esbe kezdi. Most már ugye van 200, van 500, van 1000, és így tovább, és így tovább. És aztán egyszer csak azt látja, hogy bizonyos számok bekerülnek az olimpia programjába, bizonyos számok kikerülnek. Te hogy jártad végig ezt az utat? És van-e kedvenced például a kajak egy mondjuk 200-500 ezer közül?
2: Hát gyerekként ugye mondhatni szerintem van egy ilyen felépített rendszer, mivel amikor serdülő korosztályba, aztán amikor bekerülnek a versenyzők, akkor az első versenyszám az főként az 1000 méter, és úgy jön az 500 is, meg a 200 is, majd serdülő 2-be, azt hiszem, ugye az 1000 méter serdülőjébe, vagy nem tudom, hogy már kölyök végén. Erről fogalmam sincsen, de nem úgy van, hogy egyből mondjuk valaki 14 évesen már azt mondja, hogy ő már csak 200-ra készül, hanem amit a magyar utánpótlásba a hosszabb távokról csökkennek le a rövidebbre, igen, a versenytávok, és én is régen úgy 1000 méteren bele vannak égve még mindig a fejembe, hogy milyen sokat versenyeztem. Ugye 1000 méteren nyertem olimpiai reménység versenyét is, úgyhogy igazából onnan indult el, és onnan jött ki az, hogy 501-esbe voltam sikeresebb, mint 1001-esbe, és akkor nem is az, hogy arra dőlt a választás, hanem mindig az ember abba szeretne teljesíteni, vagy abba a számba szeretne menni, ahol sikeresebb tud lenni.
1: Amikor a világversenyeken a kajakosok bejönnek a célba, és eléjük dugják a mikrofont, akkor általában azt szokták mondani, hogy jól volt fölépítve a pálya. Mondjuk ezt főleg a győztesek mondják. Hogyha kiindulunk mondjuk az 500-ból, akkor Opavsky Márk hogy építi fel a K1 500-as pályáját? Rajt.
2: Egy erős rajt. Rajt után felveszi a 500 méteres utazótempóját.
1: Az más, mint a 200, és más, mint a 1000.
2: Igen, másabb. És a végén meg egy próbál egy erős, dinamikus finisszel akár vagy lefinisselni a versenytársait, vagy megtartani a adott kiépített előnyét, hogyha ez az adott versenyen alkalmazható.
1: 200? Rajt és onnan, ami kifér a
2: csövön? Igen.
1: Tehát ott nincs ilyen pályafelépítés, mert ott százon megy mindenki.
2: Az olyan, mint a jagárverseny. Elindulsz és csak mész.
1: 1000?
2: 1000, hát ott azért...
1: Ott annyira nem gáz a rajt, hogyha elrontod. Gáz, de nem annyira, mint 200-on.
2: Hát, hogyha most visszanézve azért az 1000 méter is tud azért szoros lenni, és ott se azért jó dolog lehet elrontani a rajtot, mert szerintem jobb úgy versenyezni. Vannak olyan versenyzők, akik mondjuk hátrébb szeretnek, a mezőnybe szeretnek versenyezni, de vannak olyanok, akik előrébb, akik mondjuk szeretnek egy kicsit kitűnni mondjuk a mezőnyből. Ugye ezért rajta is akár egyből el lehet érni egy erősebb rajtal, jobban elhúzza, és akkor egyből már mondjuk egy félhajó előnyt ki tud kovácsolni, de akár az lehet, hogy a végén vissza is tud ütni. De viszont addig megvan az a előnye, az a lélektani hatás is, hogy ő vezeti a versenyt, és hogy az lelkesíti az adott helyzetben.
1: Hogy jönnek létre az egységek? Mert az egyszerű külső szemlélő azt gondolná, hogy K2-ben, tehát a párosban összetesznek két jó K1-es menőt, és akkor kész a páros. A négyesnél meg elméletileg az is előfordulhatna, hogy összetesznek két jó párost, és már is kész a négyes, de szerintem ennyire azért nem egyszerű a dolog.
2: Ez így van, mivel voltak olyan párosok is, meg vannak is szerintem a mezőnyben, hogy nem mindig a kettő legjobb versenyző, aki hozza azt a két teljesítményt összeadva, hozza azt az elvárt teljesítményüket, hanem van olyan, hogy néha mondjuk egy kicsivel gyengébb teljesítményű versenyző, egy jobb versenyzővel, nagyobb sebességre, jobb részidőkre képes. Igazából ez az alkalmatosságra is helyezhet, meg valami miatt, nem tudom, ebben a sportágban van egy ilyen érdekesség, hogy két leggyorsabb versenyzőből nagyon ritkán adódik, hogy nagyon gyors páros alakulhat.
1: Ti például hogy jöttetek össze Kurusz Leventével?
2: Ez egy jó sztori. A felnőtt magyar bajnokság előtt találtuk ki, hogy induljunk el K2-500 méteren, mert addig úgy volt, hogy Kopasz Bálinttal fogok elindulni 2023-ban a felnőtt magyar bajnokságon, de végül nem jött össze, mivel a kvóta szerző világbajnokságon indultunk volna K2-500 méteren, de végül ugye a Nádas Bencével ment, és sikeresen megszerezték a kvótát.
1: 54 ezreddel megelőzve titeket? Volt egy olyan is?
2: Hát olyan is, de ez még visszább az időben, ugye ez a rákövetkező évben volt, és ugye 2023 felnőtt magyar bajnokságán a verseny előtt összeültünk a Levivel, úgyis, hogy én indultam erről, úgyis, hogy hátulültem, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a Levi fog előrülni, én meg hátul, és akkor megnézzük, hogy mit hoz a holnap. Hát a holnap egy aranyérmet hozott nekünk, és ez egy olyan dolog volt, hogy egy-két nap alatt, hogyha már tudjuk akár ezt a szintet, egész jó időt is mentünk, akkor ebben van potenciál, és érdemes lehet így foglalkozni vele a jövőben nézve. És ugye elkezdtünk vele így foglalkoskodni, és ugye a következő évben az első válogatót meg is nyertük, hol legyőztük a nálas tótkapárost, úgyhogy az nagyon jó élmény volt, utána a világkupán negyedikek tudtunk lenni, egy szerintem egy erős mezőnyben volt, és ott is amúgy magunk mögött tudtuk hagyni a nálas tótkapárost, és ugye a második válogatón jött ez a
1: ominózus 54 ezred másodperc.
2: Igen, ahol oda becsúszott az a 54 ezred másodperc, és hát sajnos így egy kicsit elkezdett borulni a dominó. A szétlövésen is amúgy meg tudtak minket előzni.
1: A szétlövésről egy picit beszéljünk még, mert annál embertelenebb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy egy tök üres pályán, szurkolók nélkül, mondjuk néhány edzővel, baráttal a parton, két hajó elindul, és az életük múlik rajta.
2: Hát ez így igaz. Ez ilyen, félig meg ilyen kínos csend. De végén csak egy ember szólal fel, vagy egy ember kiállt fel akár, aki mondjuk megnyeri a versenyt.
1: Vagy kettő.
2: Vagy akár négy, hogyha mondjuk egy négyes szétlövésről van szó. És körülötte meg az a kínos csend, az a...
1: Olyan rideg az egész,
2: igen,
1: nem?
2: Igen.
1: Egyébként ott tartalékok voltatok, tehát a párizsi olimpia kezdetéig tulajdonképpen benne volt a levegőben, hogyha valaki megsérül, vagy megbetegszik, akkor nektek csomagolni kell, aztán úgydi.
2: Igen, hát az így benne volt. Mondhatni, ez egy ilyen...
1: Ilyenkor mi jár az ember fejében? Mert nem akar rosszat a társainak, hogy sérüljön meg, de titkon azért a agya valamelyik féltekében egy picit bízik benne, hogy hát, ha mégis én is kijöhetek. Ez ilyen felemás, fura érzés, nem?
2: Igen, ez egy felemás, fura érzés. Félim, eddig én is bíztam, hogy hát, hogyha megadódik az az esély, vagy valahogy valami csoda folytán létrejöhet, hogy...
1: Vagy legalább
2: barátnője
1: kezdjen el szülni, vagy valami, mert ez legalább egy pozitív dolog.
2: Vagy valami olyan történhet, de másik része tudtam, hogy úgyse fog semmilyen történni, mivel ugye aki megy olimpiára, kimegy, azért az elég magas szinten sportol, tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy milyen nehéz oda kijutni, milyen alázat kell hozzá, és igazából tisztában van szerintem a saját testével is, és ilyenkor nagyon sok versenyző szerintem legprecízebben állítja össze a napjait, hogy nehogy véletlen valami kis hiba csúszom bele a rendszerbe, hogyha mondjuk olimpia előtt egy héttel derül ki, hogy mondjuk valami kisebb izomsérülése van, és mondjuk amiatt komolyabbra fordulhat, és nem tud versenyezni. Úgyhogy...
1: Végül is kimaradt az életedből.
2: Igen, ez kimaradt, de bízunk, hogy lesz majd lehetőség.
1: Mondtad, hogy Leventével a K2-ben, Kajak2-ben te ülsz hátul, ugyanakkor az Opaszki Fodor Balog Tamási négyesben, meg te ülsz elől. Úgy mondják, hogy te sztrókolsz, te húzott tulajdonképpen a hajót, a többiek meg tolják. Ezt mi dönti el? Tehát miért van az, hogy K2-ben hátul ülsz, K4-ben meg elől?
2: Hát K2-ben azért ültem hátul, mivel úgy működött jól a párosunk, úgy tudtunk gyorsan menni. Úgy volt arra a párosra mondva, hogy ez így jó, mert ha mi fordítva ültünk volna, akkor nem biztos, hogy képes lett volna erre a teljesítményre. A négyesben meg gyerekkorom óta, ugye, ahogy már mondtam is, ilyen alacsony kis vékony voltam, és mikor még ilyen minikajak négyesbe, vagy mikor ilyen serdülős négyes versenyeken indultunk, mindig előre raktak be engem, mert én vagyok a legkisebb, és ugye hátról az erősebb, izmosabb, magasabb gyerekeket kellett ugye berakni.
1: Ellátnak fölötted a többiek.
2: Igen, köve. Szó szerint. Így volt, de most már nem. És akkor mindig előültem. És ugye nagyon jól megtanultam szerintem sztrókolni, nagyon jól érzem a hajót, és ugye ez gyerekkortól alakult ki nálam, mert ugye mindig előültem a négyesbe, és és mindig is sztrókoltam, és az edzők is, meg a szövetségi kapitány is pozitívan értékeli, amit én ott elől csinálok a kajak négyesbe, és emiatt így úgy gondolom, hogy az egyik én pozícióm mondjuk egy négyesbe, hogyha mondjuk egy négyes fel kéne építeni, akkor biztos, hogy ott ülnék.
1: És ez eredményezett egy világbajnoki ezüstérmet, és az a kérdés, hogy mi áll az ember fejében, amikor beül egy ilyen négyesbe, ott ül elől, és azt látja, hogy mellette ott van mondjuk a német négyes, kb. 3 olimpiai bajnokkal a hajóban, meg a másik oldalán esetleg ott vannak a spanyolok. Akkor az, akinek mondjuk ilyen 42-es púzusa van, az fölmegy 72-re?
2: Persze, hogy felmegy 72-re, de ugyanúgy higgadtok marad, és nem kezdek el parázni, hogy jó, itt vannak olimpiai bajnokok, és igazából én még így kishal vagyok, de tény, kishal vagyok mellettük, mivel olimpiai bajnokok, de viszont ugyanúgy fel tudod venni, ugyanúgy fel lehet velük venni a versenyt, és akár ugyanúgy le lehet őket győzni, mert...
1: Mint ahogy meg is történt.
2: Igen, mivel amúgy nincs olyan, hogy szerintem, hogy verhetetlen, bárkit meg lehet, bárkit le lehet győzni igazából.
1: Úgyhogy... olyankor mi van, amikor felakad a kormány, és elferdül, és majdnem neki mentek a kínai hajónak?
2: Hát ott nem volt annyira alacsony a pulzusom, az fix.
1: Ugye felakadt a rajt.
2: Igen, az első rajt, ez 20-25 betörtént a második világkupán. Ugye beálltunk a rajtgépbe, lementek a rajtpapucsok, és utána ilyen valaki berajtóhattak, vagy valami technikai probléma volt, mert egyből észrevették, mert ugye, mint hogyha sípolt volna kettőt a rajtgép, vagy hármat, az akkor szokott, mikor mondjuk visszalőjük a rajtot, mivel hibás rajtot követtek, és ahogy húzunk egy, kettő, hármat, és éreztük, hogy valami így megakadt hátul. És utána egyből éreztem, hogy megakadt, így fura érzés volt, és hirtelen a hajó elkezdett balra menni. De ez még csak hogy az első rajtnál volt. Akkor mondtam, hogy ez full, ez kész, ez itt vége, már elferdült a kormány, és egyenesbe se tudom rakni, mert ugye úgy felült el, hogy így felütődött. És akkor kiszálltunk, mert még volt idő, mint mindenki ura beállt, mi kiszálltunk a part szélén, és jöttek a szövetségi kapitányok, és ők próbálták meg az edzőink, és ők próbálták egyenesbe tenni. Mi addig ott a vízbe amúgy térdig álltunk, és akkor szerintem nem volt ilyen 20 fok környéke, lehet amúgy hideg volt, és akkor gyors visszaültünk a hajóba, valamennyire kormányozható lett a hajó, de annyi lehetőségünk volt, hogy beültünk a hajóba, és csak ráfordultunk, azaz tettünk egy félkört a rajtgépbe, és ennyi is, igazából nem is mentünk vele egy méterig egyenesen, és fogalmam sem volt, ugyanúgy volt a lábam, éreztem, hogy amikor kanyarodunk, egy kicsit balra megy, próbáltam korrigálni, hogy elindultunk, és hirtelen így elvágódott a hajó balra, szó szerint, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor egyből kivettem a jobb lábamat, és kb. Úgy volt, hogy csak a bal lábam volt benne a lábtámaszba, és végig jobb oldalra nyomtam a kormányt, hogy egyenesen menjen. És igazából az utolsó 200 méter azért megtaláltam, hogy hol van az, amikor úgy egész jól tud menni a hajó, de viszont szerintem így, hogy egy ilyen sérül kormányjal mentünk, így is egy bravúros negyedik helyet tudtunk elérni, úgyhogy majdnem egy négyes hajó hossza le voltunk maradva, és a végén igazából egy csörre maradtunk el a győzelemtől, a német egységtől, és ráadásul úgy, hogy egy hibás kormányjal mentünk, és útközben is azért voltak olyan dolgok, hogy a hajó újra elkezdett mondjuk balra menni, és akkor vissza kellett jobbra menni, úgyhogy nem egy full egyenes pályát mentünk, hanem egy cikcakos volt.
1: Cél Los Angeles? Kettesben vagy négyesben? Vagy és?
2: Cél, mindenféleképpen. Kettesben és négyesben is, mivel hogyha valaki majd kijött a Los Angeles-i olimpiára, és párost indul, akkor annak szerintem kötelező, hogy a négyesben is üljön, mivel nincs annyi kvóta, hogy egyesével be lehessen fedni ezeket a helyeket.
1: Opavszky Márk, sok sikert, és köszönjük szépen!
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Labdarúgással foglalkozunk az első órában, hiszen június 11-én a Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzéssel elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Az adatelemzések a mesterséges intelligencia térhódítása miatt a válogatott szakmai stábjaiban nem csak edzők, erőnléti edzők és gyúrók lesznek, hanem minden bizonnyal az adatelemzők is szerepet kapnak. Erről fogunk beszélgetni Kovács Istvánnal, a Sportsbase adatelemzők elemző cég alapítójával és ügyvezetőjével. Szervusz István, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Üdvözlök mindenkit.
2: Beszéljünk egy kicsit magadról, rólad. Mióta dolgozol az adat elemzéssel kapcsolatos cégekben, hol voltál korábban, és mi vitt rá arra, hogy saját céget alapíts?
3: 15 évek foglalkozok körülbelül az adatelemzésekkel. Ez még akkor nagyon gyermeki cipőbe járt igazából, nem csak itthon, hanem a világon is. Maga az adatalapú elemzés is inkább ugye az amerikai sportoknak a kiváltsága volt korábban, illetve a Lobanowski féle iskoláknak volt ugye a Dynamo Kievnek. Ennek nagyon egyszerű oka volt, annak idején próbáltam megszámolni a különböző adatok alapján, hogy mi történik bizonyos játék stílusoknál. Ugye nagyon nehezen voltak beszerezhető különböző videófelvételek, amik az ellenfelekről, de egy biztos volt, ki tudott küldeni egy embert, és akkor meg tudta számolni, ki hányat passzolt, ki hány párharcot vívott meg, ki volt a legerősebb játékos, és megpróbálta összehasonlítani a saját játékosaikat, például a európai elittel, hogy ez hogyan volt. Ez körülbelül ugye már a 80-as évek, 70-es években elkezdődött.
2: Tehát bocsáss meg, ült az ember a lelátón, strigulázott,
3: és
2: így készültek az első adatelemzések?
3: Igen. Igen, ez nagyjából az így történt. Össze akartak hasonlítani a különböző játékstílusokat, illetve bizonyos játékstílusokban milyen adatoknak kell megfelelni például. Nyilván, hogyha kontrára játszunk, akkor teljesen más adatok jönnek ki, hogyha passzív védekezésből próbálunk meg inkább egy defenzív játékat, egy régen azért hagyományosan lehetett egy 0-0-ás döntetlen eredményt is jónak titulálni, akkor annak milyen típusú adatai voltak, illetve nyilvánvalóan egy teljesen letámadó játéknál is milyen adatoknak kellett születnie. Ugye ma már nagyon hangzatos ugye dolog ez a gegenpressing, meg egyéb dolgok, és itt is vannak a labdavesztés után, hogy hány másodperc alatt kell visszaszerezni, ez alatt ugye hány paszt csinálhat az ellenfél, vagy éppen nem csinálhat, tehát már rengeteg adattípus van, és ez annyira külön szakembert igénylő pozíciójává vált az elmúlt X évben, hogy ma már gyakorlatilag nincs olyan klubcsapat, illetve válogatott csapat, amelyik ne használna úgymond performance analysztet. Ez akár dolgozhat együtt ugye az erőnléti edzővel, ez lehet akár a következő ellenfélnek, vagy pedig a játékos elemzőnek a munkáját segíti be, vagy közösen, vagy egy is ugyanaz a személy, de mindenképpen ma már azért fontos, hogy ne csak egyszerű szögleteket nézzünk meg mondjuk az ellenfélről, hanem komoly adatokat is nézzünk. De ha klubcsapat szintenről beszélünk, akkor nézzük például meg azt, hogy ha van egy játékos mondjuk egy sérülésből fel akar épülni, akkor nyilván vannak különböző mérések ugye bent a rehabilitáción. Ugye nyilván itt ugye súlypont emelkedés, stb. Gondolok, hogy ezek az általános mérések, de a rehabilitációs osztály gyakorlatilag követ a játékosnak azt, hogy igenis például, hogy nem-e csökkent például a passz hatékonysága, nem-e csökkent például a rugása, vagy azt videó elemzésben megnézi, hogy például a ugyanúgy áll bele a lövésbe, vagy ha cselezésnél ugyanúgy támaszt neki. Mm-hmm. Ugye mindenki emlékszik arra, amikor Ronaldo szegény, ugye az eredeti Ronaldo visszajött ugye a sérülésből, a térdével, és gyakorlatilag megpróbálta a klasszikus cserét ugye interesként megcsinálni, és ott megint összeroppont a térde, miközben azért ott voltak jelek, hogy azért valószínűleg nem úgy mozog, meg valószínűleg, hogyha éles meccsen van, akkor nem úgy támaszt ki, és ha éles meccsen meg valóban úgy fog kitámaszni, akkor baj fog történni. Hát sajnos ez akkor neki a karrierébe került.
2: Akkor említetted, hogy régen ezt emberek csinálták, ugye kézzel. Mi vezetett ahhoz, hogy nyilván a technika, technológia térhódítása, de hogy ezekre cégek épüljenek, alapuljanak?
3: Alapvetően a mi cégünk például éves szinten 28 ezer darab mérkőzést elemez. ez olyan mennyiségű mérkőzés szám, hogy ezt ma már ugye egy elemző nem tudja megtenni, meg nem is akarja.
2: Fizikailag nem lehet annyi ember, ugye?
3: Például, hogyha van egy játékozási szezon, és engem a játékost ajánlnak, és meg akarom nézni például a játékosnak a különböző adatait vagy videóit, akkor ugye nyilván ahhoz nekem valamilyen összevágott vagy előre gyártott anyag kell, ugye egy adatbázis, amiben én ezt le tudom szűrni, meg tudom nézni, meg tudom vizsgálni. Nagyon sok helyen például használnak különböző olyan mérőeszközöket, illetve logaritmusokat, ha lehet itt mondani, ez főleg Olaszországban nagyon nagy divat. Ha van még egy ország, ahol több szövetségi kapitány van, mint Magyarország, akkor az Olaszország. Ott mindenki futballba akar dolgozni, ott mindenki futballszakértő, mindenki futball, ezért Olaszországban rengeteg olyan cég van, amely különböző logaritmus alapján a saját kis varázs kódjával próbálja meg eladni azt, hogy ő az ő programjával meg tudja találni a következő gyémántot, úgymond, és hogyha velem szerződsz le, akkor majd te kit megtalálod a következő nagy messzit a saját csapatodhoz. Rengeteg ilyen cég van. Nyilván pont azért, mert rengeteg adat van, és különböző adat van, mégis az egységes. Ugye mi a világon dolgozunk, gyakorlatilag a japán válogatottól kezdve a lengyelen át, az osztrákon át, de még a botswanai válogatotton át, a brazil válogatottakkal, de rengeteg válogatottal dolgozunk, mindenhol egységesen számoljuk a különböző adatokat. Nyilván az, hogy ki hogyan mit vesz ki belőle, az egy teljesen más. Ugye egy mérkőzésen 735 darab paraméter alapján végezzük a számításainkat. Körülbelül, amikor meglátják azt a 20 oldalnyi PDF anyagot, amit először kiküldünk egy mérkőzésen, akkor ugye rögtön kétségbe esnek, hogy úristen, mi ez. Mindig elmondjuk, hogy ne izguljál, azért kell 10 darab különböző adat, mert mindig csak 5 adatot használsz, de mindig más 5 adatot, mindig más fontos, mindig más 5 adatot fogsz használni különböző játékstípusokban, más időpontokban. Ezért kell neked az, hogy legyen 10 darab adatot, hogy tudjál lépcsőről lépcsőre, lépésről lépésre haladni, és komolyan elemzéseket végezni.
2: Tehát amikor azt mondod, hogy ti dolgoztok ezzel a válogatottal, vagy ez a csapat megbíz benneteket, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy nektek van egy honlapotok, vagy egy adatbázisotok, amire ő előfizet, megkapja ezt a rengeteg adathalmazt, és ő választja ki, hogy mire szűr, hogy ő éppen mire kíváncsi egy adott mérkőzése, vagy egy adott idénnyel kapcsolatban?
3: Igen, az úgy néz ki, hogyha leszünk egy csapattal, akkor mi az összes mérkőzés, illetve a következő ellenfelének az utolsó 4 darab mérkőzést, azt mi leelemezzük. Ugye ez egy statisztikai alapú elemzés, megjelöljük, hozzárendeljük a videójelenteket, hogy most például le akarom szűrni mondjuk a következő ellenfelemnek az összes szögletét, mondjuk az utolsó 5 meccs, akkor ezt egy kattintással meg tudom tenni. Mi ugye úgy szoktuk mindig mondani, hogy mi a nyers adatot biztosítjuk, maga az analitika elemzést azt már nem mi végezzük, hanem gyakorlatilag azt maga a csapat végzi. Ugyanakkor van egy osztályunk, amelyik analitikai elemzéseket is készít. Ennek elsősorban az a lényeg, hogy megerősítse, vagy pedig segítse az elemzőnek a munkáját. Pont az előző EB-n ott ugye két csapatunk is volt az EB-n, amelyik használta ezt a analitikai segítséget, tovább is jutottak a rájátszásba. Ott volt kapkodás is, mert ugye a mi szerződésünk az pont úgy ért véget, hogy pont mert nem számított senki, hogy tovább jutnak. Úgyhogy gyors kapkodás volt, hogy nem tudnak velünk a szerződést hosszabbítani, de hát megoldottuk, hála Istennek, és tudtunk segíteni.
2: Említetted, hogy nagy válogatottak is dolgoznak veletek, akik esetleg ott lesznek a világbajnokságon is, gondolom, de említetted, hogy NB1-es, sőt NB2-es magyar együttesek
3: is? Igen, gyakorlatilag majdnem az összes NB2-es csapat velünk dolgozik, NB1-esekből is több csapat, de dolgozunk például Törökországban, Szlovéniában, ott a első másod 19, a Szerbiában a első másodosztályú 19, most kötöttünk szerződést éppen a Montenegróval, illetve Montenegró válogatottal, Boszniával is, nagy csapatok, Bulgáriában az összes csapat velünk dolgozik, de Szaúd-Arábiában az Al-Hilal, az Al-Nassartól kezdve azért elég sok csapat velünk dolgozik. Nagy csapatok közül a Liverpool, a Chelsea is velünk dolgozik, igazából az Anderlecht egész Európában. talán Atletico Mineiro, ami ugye a brazil nagy csapatok közül, de a brazil válogatott, illetve a férfi-nő válogatott, illetve az U20-as férfi és nő válogatott is mi szolgáltatásainkat használja. Hogy ez gyakorlatilag a Sportsbiz Hungary egy nemzetközi nagy elemző cég, nemzetközi porondon is elismert, többek között ugye most is voltunk Mexikóban, ott volt egy hatalmas nagy kiállítás, World Football Summit-nak hívják, és ott voltunk kiállítani igazából a futball elitnek, ugye ez a VB-nek az előszobája, ha lehet mondani, egy annak a programsoroznak egy része volt. Nagyon sok közép-amerikai futballvezetővel találkoztunk és beszéltünk. Hála Istennek nagyon érdeklődnek egy ilyen kis pici ország, mint Magyarországnak, egy ilyen cégének a szolgáltatása iránt, aminek mi nagyon örülünk. Így gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ezért ez egy nagyon jó export termékünk lettünk a futballban is, nem csak mondjuk a Szoboszlai Dominik, ha lehet ilyen mondani futballjátékosként, de sportcégként azt hiszem legalább olyan sikereket érünk el, mint a Szoboszlai játékosként.
2: Egyes adatelemző cégek miben lehetnek jobbak, mint a riválisok? Tehát például a ti erősségetek mi? Olyan szoftverekkel, olyan adatbázisokkal dolgoztok, vagy az adatgyűjtésben vagytok jobbak, szóval mi a ti titkotok? Vagy miben lehet kitűnni?
3: Mi például a török bajnokságban, illetve a Bein Sportnak, amely a világ egyik legnagyobb médiavállalata, hogy a török bajnokságban az összes derbit mit csináljuk a futásmennyiség elemzést, ugye ez mint a BL meccseknél is az, hogy ki hány métert futott, meg milyen gyorsan, ugye ezt mi mind valós időben végezzük, ugye csapatot küldünk ki, kamerákat telepítünk ki, és akkor ott végezzük gyakorlatilag ezeket az elemzéseket. Az idő, tehát hogy mit tudsz gyakorlatilag élőben feldolgozni, illetve mit tudsz csinálni, ugye a futásmennyiség mérés is. Ezt a kettőt, ezt jelenleg a világon csak mi tudjunk amúgy, tehát ezt szokták is használni. Bízunk benne, hogy azért ez egyre nagyobb teret nyer. Ma azért a GPS-eket nagyon sokan használják, inkább meg komfortosabbnak érzik magukat, de hát mindig elmondom, hogy azért, amikor van egy VB vagy EB meccs, vagy valamilyen olyan mérkőzés, ami azért egy play-off, vagy valamilyen döntő, akkor abba gondoljunk bele, hogy a sportszergyártó cégek borzasztó sok pénzt költenek arra, hogy a különböző mezeket lélegzővé tegyék. Tehát az, hogy amikor izzadsz, az, amikor meleged van, akkor lélegezzen a tested, mert ugye minden egyes ilyen dolog ugye csökkenti a teljesítő képességedet. Tudjuk nagyon jó, hogy ugye egy játékosnak körülbelül 60-65 percig tart a legjobb esetben a maximális teljesítménye. Nyilván a különböző erőléti edzőknek ugye ezt próbálják meg ugye minél jobban kitolni. Mi mindig elmondjuk, hogyha valamilyen mellén teszel egy játékosra fölül, amikor meleg is van, páradús levegő, vagy éppen a Mexikóvárosban kell neked játszani.
2: Majd mondjuk, a VB-n mondjuk.
3: Mondjuk a VB-n, ami 2600 vagy 700 méter magasan van, ahol én most alföldi gyerekként úgy normál állapotban se kaptam levegőt, és plusz öltön még rám raknak egy olyan melltartót vagy mellényt, ami azért az én hőleadásomat, az én testemnek a légzését, vagy akár a tüdőmnek a tágulását is bizonyos százalékban csökkenti, akkor még mindig megkérdezem az edzőktől, hogy mondom, hogy a mérkőzés végén neked számít, hogy egy perccel tovább bírják a játékosaid, vagy nem? És azt mondja, persze, hogy számít. Hát mondom, akkor miért nem tesztek meg mindent érte? Nagyon sokszor, és hogyha megnézzük, megvizsgáljuk, hogy nagyon sok mérkőzés az utolsó percekben azért szokott általában valaminek félnek a javára borulni, mert az erőnléte jobb a csapatnak.
2: Így van, tehát apróságok döntenek abszolút. Tehát ha jól értem, ehhez az adatelemzéshez, vagy legalábbis ehhez az adatbázishoz mindenki hozzáfér, és de mégsem mondhatjuk azt, hogy akkor így csak döntetlenek születnek, mert mindenkinek megvan erre a lehetősége, hanem azt az adatbázist máshogyan lehet használni, és az meg már a szakembereken múlik, hogy mit szűrnek le, mit vesznek ki belőle, mit hasznosítanak, igaz?
3: Nyilván, hát, az veszük alapul, hogy egyrészt az én csapatomnak vannak bizonyos erősségei, azokat én tudom, és nyilván megpróbál megkeresni a másik csapatnak azokat a gyengeségét, amit az én csapatomnak az erősségei ki tud használni. A kettő jön össze valahol, és ugye mindig elmondom, hogy nagyjából azért pont a Van Gaalnak van pont a magyarországi EB előtt egy nagyon jó ilyen előadása volt egy valami céges rendezvényen, ahol elmondta, hogy ő amúgy amikor kinevezték őt kapitánynak, akkor, vagy nem is, nem, az a brazil VB előtt volt. És akkor mondta, hogy kinevezték őt kapitánynak, mindenki kérdezte, hogy mindenki ki fog behívni, mi lesz az összeállítás, és mondta, hogy srácok, álljatok le. Itt van nekem egy 40 fős stáblistám, azt mondja, és akkor is elkezd sorolni, hogy ki kicsoda, és mondja, hogy itt azt mondja, hogy itt azt mondja, ezeket a 12 embert, aki valamilyen, nem tudom milyen elemzők, azt se tudom kik ezek, azt se tudom mit csinálnak konkrétan, de tudom, hogy fontosak, és nekem először ezt a stábot kell összeszednem, mert azt mondja, hogy jöttek hozzám, ha megyünk akkor Brazíliába, akkor ott ennyi lesz a páratartalom, akkor nekünk előtte azt kell csinálnom, akkor nekünk csökken a nem tudom mit csinálnak, jöttek nekem olyan számokat, de azt se tudom, hogy mit csináljak igazából. Tehát ma már nagyon fontos az, hogy igen, hogy amíg régen azért volt két jó asszisztens edzőm, ma már olyan stábok dolgoznak, amihez már nem is feltétlenül értünk. És pontosan azért, mert amíg régen azért voltak klasszikus játékosok, akik egy-egy mérkőzésre el tudtak dönteni, ma már azért a teljesítmények egyre jobban kiéleződnek, illetve pontosabban egyre inkább egymáshoz húzódnak, és csapatszinten lehet inkább jobb teljesítményt nyújtani, mint az, hogy legyen mondjuk egy csúcsszuper világsztárom, mert az nem mindig oldja meg nekem a helyzeteket, illetve a mérkőzéseket. Régen azért egy Maradona, egy Romário, akár de még a Ronaldinho is azért azt lehetett mondani, hogy ha ő elkezd varázsolni a pályán, akkor ott valóban varázslat történt.
2: Témánk továbbra is az adatelemzés a labdarúgásban, különös tekintettel a világbajnokságra. Vendégünk pedig Kovács István, a Sportsbase elemző cég alapítója és ügyvezetője. A hírek előtt ott fejeztük be, hogy már a világbajnokságon is nyilván megfigyelhető lesz, hogy az egyes szakmai stábok, szövetségi kapitányok mennyiben alapoznak az adatelemzésre, és azt mondtad, hogy bizony a taktika is változni fog, és vannak ebben bizonyos tendenciák, mit kell erről tudni.
3: Persze, hiszen ha azt veszük alapul, ma már azért ötöt lehet cserélni, nyilván az erőnlét azért változik, illetve jobban rá tudunk hasonlítani. Pontosan ezért most már egyre inkább változott a taktika, a számok alapján is ezt látjuk, illetve a különböző kimutatások alapján is. Például, hogy a futballvilága most például, amit szerintem a VB-n is majd látni lehet, hogy egyre többet fognak például olyan dolgokat csinálni, hogy ugye most már elég sokszor például a labdát nem kirúgják a pályának a közepére, hanem megpróbálják kihozni és megjátszani. A passzok száma jobban megpróbálják megbecsülni a labdát. De ha azt veszük alapul például, hogy a szögletek után a labda kihozattal és az azonnali kontrázás lehetősége az gyakorlatilag iszonyatosan megnőtt, hiszen látják azt, hogy ugye nem kell spórolni az energiával, abban rögtön egy tiszta helyzetet tudnak teremteni. Ugye most a BL-ben is egyre többször láttuk, hogy egy bizonyos egy-egy szöglet után gyakorlatilag milyen iramú kontrajáték támadás indult meg, ami korábban azért nem volt jellemző, illetve a középkezdésből való gyors támadásnak a lehetősége az is, mint az amerikai fociban például szoktunk látni. De hát mondhatjuk azt is, hogy például ugye ma már azért megszámolják, hogy ki, hova, miért, mikor fog bedobni, illetve szabadrugást rúgni, hiszen a pontrugás az egyik alapvető és fontos eleme a támadásoknak a felépítésének. Erre mind-mind külön számolás van, mint akár a mi rendszerünkben is, például, hogyha meg akarom nézni például, hogy az ellenfelem hogyan fogja rúgni a szabadrugásokat, akkor én arra fel tudok készülni, mint kapus, mint edző, mint elemző szintjén is.
2: És ugye amit említettünk az Arsenallal kapcsolatban, hogy a BL döntőig úgy mentek el, hogy gyakorlatilag pontrugásból rúgták a góljaik nagy részét. Erre te azt mondtad, hogy nem csak pontrugás edzők vannak már egy csapatnál, hanem bedobás edzők is.
3: Természetesen a klub gyakorlatilag azt hiszem, amikor pont a Liverpool ment, akkor oda azt hiszem pont csak a bedobás edzőjét vitte, meg az erőnléti edzőjét csak. Ez egy fontos részlet a futballnak, ami nem volt fontos mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy egy labdát el lehet úgy is vinni gyakorlatilag a másik kapujáig, hogy gyakorlatilag az oldalvonal mentén, gyakorlatilag folyamatosan kis lépésekkel. És hogy igenis, hogy egy bedobásnál, hogyha egy jó képességű bedobást tudnak elvégezni a játékosaik, méghozzá a pálya közepére, ahol különböző formátokon szinte egyenértékű lehet akár egy beadásra, vagy akár egy szöglettel is.
2: Elképzelem azt a folyamatot, hogy van egy szövetségi kapitány, vagy van egy edző. Évekkel ezelőtt, hogyha az erőléti edző szerette volna meggyőzni, adatokkal alátámasztani, lehet, hogy azt mondta, hogy jó, majd én ezt tudom. De a mai világban már tényleg elengedhetetlen, hogy ezekre az adatokra alapozzon egy szövetségi kapitány, és nem teheti meg azt, hogy figyelmen kívül hagyja, mondván, hogy jó, majd én azt eldöntöm, az én szakmaiságom, vagy a korábbi tudásom majd megalapozza a taktikát, hanem igenis muszáj ezekre az adatelemzésekre támaszkodni?
3: Mondok egy olyan dolgot, hogy például a magyar válogatottnak jó pár évvel ezelőtt csináltunk egy olyat, hogy a következő ellenfeleit mindig ugye megmértük a különböző futásmennyiség méréseit, vagy pontosan egy mérkőzésen, hogy ki mennyire futott. Ugye egy csapat gyakorlatilag, mint egy boxoló is ki lehet számolni, hogy mikor fog megpihenni, mikor lesz az az 5-10 perces időtartalom, vagy bármilyen sportoló, amikor fúj egyet. És ugye tudod akár a következő csapat szinten is az következő ellenfelről, hogy mikor fog megpihenni, hogy mikor tudom bevinni az ütéseket, mikor tudok oda pressingelni, mikor tudok nyomás alá helyezni, mikor legsebezhetőbb, akkor van esélyem az, hogy igenis, hogy gólt szerzek, illetve nyomást gyakoroljak rá. Ehhez ugye különböző adatokat, kimutatásokat lehet használni. Vagy például mi a francia válogatottal, nekik mindig élőben elemeztük a különböző mérkőzéseiket a felnőtt válogatottnak, és ők arra használták ezt, hogy nem a saját játékosokat ellenőrző, hogy most ki mennyit fut, vagy hogy van, hanem hogy az ellenfél hogyan fárad. És ott gyakorlatilag ott külön stáb dolgozott azon, hogy azt figyelte, hogy az ellenfelem az a különböző adatok alapján, hogy mikor ki fárad, ki jobban, mert hogyha fárad, besavasodsz, akkor pontatlanabbul passzolsz, akkor már nehezebben fordulsz, akkor már párharcokat veszítesz, és ez mind adatalapú. Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy Forma 1-es mérkőzésen, amikor mutatják ott, hogy a mérnököket ülnek, és az 1500 darab szenzorból jön rengeteg adat, és azok ugye értelmesen ott olvassák ezeket. A csapatnál is, aki tudja értelmezni, illetve olvasni ezeket a számokat, akkor ebből akár előnyt is tud kovácsolni. Ugye most volt kb. Egy hónappal ezelőtt, ugye azt hiszem valamelyik csapatot kizárták, azt hiszem Angliában, vagy nem tudom, hogy ott a play-off-ba gyakorlatilag, vagy feljátszás jutásért az egyik edző, vagy nem is tudom, stábtagot a fa mögül egy telefonnal próbálta meg az edzést gyakorlatilag levideózni. Na most gondoljunk bele, hogy egy ilyen egyszerű fegyvertény is mekkora lehet, hogy ugye kizárással sújtották őket, és ma már adatalapú gyakorlatilag bárkörül meg lehet mondani, hogy mikor fog befáradni, mikor lesz a leggyengébb, mikor fog szusszanni egyet, mikor fog a legerősebb lenni, és hogy ezt tudja valaki olvasni és össze tudja rakni, akkor ez egy hatalmas nagy fegyvertény.
2: Akkor a saját taktikáját ahhoz igazítja.
3: Természetesen, hiszen azt mondom, hogy mint akár egy boxoló esetében, és azt mondom, hogy akkor most nem tudom, hogy az ellenfele mondjuk a negyedik menetbe fog megpihenni, vagy akkor fog szusszanni, és akkor kevésbé fog támadni, akkor azt mondom, hogy megpróbálom kibekkelni addig, és akkor azt lehet mondani, hogy akkor fog majd én támadni. Ezt lehet így is csinálni nyilván, illetve én azt gondolom, hogy a különböző adatoknak az értékelése a taktikánál, illetve az ellenfeleknél a legfontosabb dolog ugye mindig, hogy az ellenfelet hibára kényszeríteni. Valószínűleg, hogyha én szembe fogok állni mondjuk a Messivel, mint védőként, akkor nem sok esélyem lesz rá, hogyha ő most megindul valamerre, akkor én ott bármit is tudjak tenni. De ha mondjuk én kiszámolom, hogy neki mennyi, hány méter kell, hogy felgyorsuljon, és hátra lépek mondjuk 5-öt, vagy 10-et, vagy nem tudom mennyit, akkor nem lesz mögöttem terület, ahova ő fusson. És akkor már mindegy olyan kevésbé komfortos helyzetet teremtek neki, amiben ő már lehet, hogy jobban hibázik, mint amúgy az ő komfortzónájában. Igazából mindig, bármilyen sportágról beszélünk, mindig ezt látjuk, hogy az a legfontosabb, hogy megpróbálj meg kibillinteni a legkomfortosabb. A 11-es rugás például, ugye minden játékos onnan tudjuk, hogy hova fogja rúgni a labdát, mert a számára a legkomfortosabb, a legbiztosabb rugás próbálja azt választani. Tudat alatt ezért nyilván ki lehet számolni, hogy mi az a legkomfortosabb vagy legbiztosabb rugása igazából.
2: A Busok kulacsain ott is szerepel.
3: Igen, tehát ők ezt készülnek. Így van, pontosan.
2: Ti honnan szerzitek az adatokat minden mérkőzésről? Most már videóhoz juthattok a világ bármelyik részéről? Vagy
3: igen, ezt ügyfeleink küldik, illetve van, ahol kamerákat telepítünk, van, ahol egyszerűen csak kimegyünk, és egy telefonnal is akár fel lehet venni, mert olyan a típusú a mérkőzés, például egy U14-es mérkőzés, ami gyakorlatilag egy kerítés mellett játszik, ott se állván semmi nincsen. Nagyjából igen, ezek az adatok már bárhol elérhetőek a világon, illetve a különböző stream világban, illetve az interneten. Ezeknek nem is a videó megszerzése talán a kulcskérdés, hanem maga az adatfeldolgozás. mi is ugye integráltunk, ugye AI-t használunk most már a futásmennyiségméréshez, meg különböző ugye a játékos követésre, a játékos felismerésre, illetve a pályazonosításra, például a mozgókameránál az AI technológiát mi is használjuk. Ugyanakkor maga az esemény elemzésnél az AI-nak a bevezetése azért még várat magára. Hatalmas növő és potenciál van az AI-ba, de még várat magára. Viszont az AI például nagyon jó dolgok lehet olyanra használni, például, mint ahogy mondtam, hogy a Forma 1-es boxban, amikor mutatják a rengeteg adatot, ugyanúgy élőben például egy játékosoknak a különböző adatait, hogyha ez egy, az AI-t megtanítjuk, mit akarunk látni, vagy milyen következtetése, vagy mikor hívja fel a figyelmünket bizonyos dolgokra, akkor ezt meg lehet tanítani, és akkor az élő adatokat ő folyamatosan tudja monitorozni, tehát tud nekünk segíteni egy csomó olyan dologba, amit igazából tud. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy az AI tudna egy komplett kasszasiker, Oscar-díjas filmet kreálni, akkor azt már rég megkreálta volna, de még nem tudja, de ötleteket tud és jelenteket tud alkotni.
2: Remélem nem is fog, mert én még hiszek az emberi művészetben és az emberi tehetségben, de biztos eljön ez a pont is.
3: Magától sose fog igazából kreálni, ahhoz meg olyan ember kell, a kötösításokat adjon. Tud csinálni az AI rengeteg jó ötletet igazából, tud csinálni igazából rengeteg jó jelenetet, de egy komplett filmet nem. Ugyanúgy, mint ahogy egy csapat is, mindig az emberi tényező az mindig ott van, egy csapatnak a váratlan húzásai azért mindig ott van, az edzőnek a váratlan húzásai ott van, ez sose fogja tudni teljesíteni, vagy megváltoztatni semmilyen űrtechnológia.
2: Ez azért jó hír, szerintem. A futballszurkolók szerint is, nem?
3: Igen. Nyilván, tehát amikor kimegyünk egy mérkőzésre, és ugye én is, nekem is van kedvenc csapatom, a saját kedvenc csapatomat én sose tudom objektíven elemezni, ott szubjektívan. A bíró mindig ellenünk fúj, illetve mindig minket rúgnak fel. Ugyanakkor az objektivitás meghagyni azt nagyon nehéz egy különböző adatelemzésekben. Hogyha a világbajnokságot nézzük, akkor most ott ugye különböző kontinensek, különböző stílusú és különböző játékosai lesznek. Ott a játékos felmérés, illetve a játékos elemzés ugye egy fontos kulcsszerepe az, hogy hogyan készülnek fel a stábok. Nyilván vannak itt szegényebb országokból jövő csapatok is náluk, és azért vannak videóelemzők, illetve talán tényleg a legszegényebb válogatottakkal is dolgozunk. Például a kubai válogatottal is, aki azért egy elszigetelt kis szigeten van, és icike-picike, de velük is dolgozunk például. De rengeteg olyan csapat van, aki igenis megpróbál meg technikailag, vagy erőből nyomni. Azt tudjuk például, hogy ezelőtt 15 vagy 20 évvel ezelőtt, amikor jött a kamerúni, a nigériai, vagy bármilyen afrikai olyan csapat, aki tudtuk, hogy technikásak, gyorsak, stb. Mindenki kíváncsi volt rájuk, hogy akkor mit mutatnak. Nagyon sokan magukat el akarták adni egy ilyen hatalmas nagy nemzetközi kupasorozatban. Ma már azért a scouting rendszerek, mint ahogy a miénk is már scoutolhatóvá válnak, például nekünk is a Code the Ivory-tól elefántcsontpartok kezdve gyakorlatilag rengeteg országból van akár utánpótlás mérkőzésekről is adataink. Ezeket ugye tudják a scoutok vagy a klubcsapatok is elemezni.
2: Elefántcsontparti utánpótlás felvételeitek vannak?
3: Igen.
2: Azt a mindenit.
3: Igen, vannak, sőt, vietnámi bajnokságban is elég sok ügyfelünk van, és ott pont most az U19-es bajnokságot fogjuk elemezni. Sosem tudod, hogy honnan jön a tehetség igazából, illetve ami az egyik legfontosabb dolog, hogy nekünk azért nyilván megrendelő érdekét kell nézni. Most az Al Hilalnak, ami a világ egyik leggazdagabb csapatot, az akadémiáját például elemezzük, és ők azt kérték, az U13-as csapattól egészen felfelé minden mérkőzést elemezzünk. Ugye ők gyakorlatilag egy játékos profilt készítenek, tehát ahogy 13 évesen gyakorlatilag a játékos már a nagypályán tud játszani. Lekövetik, hogy évről évre gyakorlatilag hogyan változik az adatok alapján az ő fejlődése. Vagy akár, hogyha most ugye pont most tárgyalunk ugye a szaudiakkal, hogy ugye készülnek ők is ugye a VB-re, hogy milyen komplett elemzés stratégiát tudunk nekik, ugye, hogy egy generáció kinevelkedjen nekik ugye a VB-re. Játékos profilozás adatok, hogyan halad, hogyan fejlődik, vagy nem fejlődik. Én személy szerint, hogyha én tehetném például, akkor a játékosokban már egy olyan komplett biometrikus mérési tűket, vagy körbeölasztanám ilyen mindenféle érzékelőben, mint egy Forma 1-es autót, és ott már élőben nézném, hogy mikor savasodik, hol mi rándult meg, hol fáj, stb. Mikor kell lecserélni, hol kell még egy kis injekciót adni, vagy bármi, hol kell még megalojozni valamit, de sajnos nem. És látjuk ugye szegény, hogy Eriksen is ugye, ahol ugye ismételten egy szerencsétlen esemény történt, mégis a futball arról szól, hogy a szívről és arról, és hogy mindig elmondom a bármilyen játékosnak, amikor tartok előadást az adatokról, hogy az adatok azok fontosak, és kellenek is 16 évesen is úgy küzdjél és hajtsál a pályán, hogy ezt majd valaki majd egyszer megnézi 5 év múlva, hogy akkor te hogyan voltál, mert a fejlődésedre kíváncsi, de egyes senki nem tért meg, hogy küzdj és hajtsál, és akarja a pályán teljesíteni, hiszen ez mind egy olyan ösztönös és akaratból kell, hogy jöjjön, ami semmilyen, teljesen mindegy, milyen technikai adataink lesznek igazából.
2: Így van, az emberi tényezőt az soha nem lehet kiküszöbölni. Ha egy kicsit konkrétumokról beszélünk, kaptok videófelvételt, abból mennyi idő alatt tudtok, vagy a munkatársak elemzést készíteni? És ugye megint a VB-re szeretnék kitérni, ahol mondjuk a csoportkör után nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hiszen nem lehet tudni, akkor fog kiderülni, ugye, hogy ki lesz a leendő ellenfél. Tehát erre mennyi időre van szüksége, mondjuk, csapatodnak?
3: Mi alapvetően ugye körülbelül több mint 200 fő dolgozik a világ minden táján, ugye elemzők. Nyilván itt az időeltolódás miatt ugye különböző országokban vannak elemzőközpontok. Az egyik legfontosabb dolog, hogy online elemzünk ilyenkor. Tehát itt az adatok legfontosabb, főleg amikor ugye nem csak az, hogy rövid idő van két mérkőzés között, hanem ha három nap van kettő darab mérkőzés között, akkor az elemzőnek nem is a saját adatai fontosak, hanem a következő ellenfélnek az adatai. Tehát ott neki rögtön már meg kell kapnia. Ilyenkor mindig élőbe, tehát gyakorlatilag online elemezzük. Körülbelül összesen a világon olyan 200-250 fő dolgozik az elemző központjainkban. Mindig ilyen 5 perces késéssel már a mérkőzés után gyakorlatilag megkapják az összes adatot, illetve online tudják követni nyilván a különböző adatokat, legyen szó az futásmennyiségmérésről, illetve gyakorlatilag even datáról, ami ugye ezek a párharcok, passzok és egyéb számok. Ugye, mint mondtam, ugye az, amit ugye alapvetően egy ilyen különböző honlapokon tudjunk látni, ez a kb. 8-10 darab adat, azért ennél ez egy jóval mélyebb adat állományít a párharcok, a különböző párharcoknak a típusa, a passzoknak a típusai, tehát így ez egy nagyon mély elemzésről beszélünk. Ezek fontosak, hogy rögtön tudjunk azért reagálni, illetve elkezdeni elemezni a következő ellenfelünket.
2: Az egyes válogatottak videóelemzői vagy adatelemzői, akkor nem is kell, hogy fizikailag ott legyenek a helyszínen, például a világbajnokság helyszínén, hanem akár otthonról vagy online módon is tudja a szövetségi kapitányt vagy a stábot informálni ezekről a dolgokról?
3: Hát alapvetően ugye a videóelemzők azok mindig fennülnek a közvetítő állásban, nem is a kispad mellett vannak.
2: Nem is rájuk gondoltam, hanem ezek az adatelemzők, akik megkapják a ti adataitokat.
3: Persze, de gyakorlatilag mi ugye kitelepülünk kamerákkal, a kamerák ugye élő jelet küldenek be a központunkba, a központban gyakorlatilag ül, attól függ, hogy milyen igényű mélységű adatokra van szükség, de 2 vagy 22 darab alkalmazott gyakorlatilag figyeli ezeket az adatokat, illetve a játékosokat, és ennek megfelelően tudunk adatokat szolgáltatni.
2: Az, hogy ez az adatelemzés, ez most már mindenki számára elérhető, ez azt jelenti, hogy esetleg a gyengébb, a kisebb válogatottak felzárkózhatnak a nagyokhoz, vagy pont a nagyok több adatelemzője miatt, ők sokkal több apróságra tudnak szűrni, és ezáltal megtartják az előnyöket. Szóval mi figyelhető meg?
3: A kisebb válogatottak rá vannak kényszerülve, hogy okosabbak legyenek. Ezért nyilván megpróbálnak meg taktikailag jobbak lenni, és sokkal több hangsúlyt fektetnek arra, hogy jobbak legyenek. Ez törvényszerű gyakorlatilag bármilyen sportágban, nem csak a futballban. Én azt gondolom, hogy most azt fogjuk látni, hogy pont az ilyen, amit mondtam, hogy az afrikai, illetve a kisebb országokban, ahol a játékosok meg szeretnék magukat mutatni, ők jobban bevállalósabbak lesznek, több cselezést megpróbálnak megcsinálni, jobban megmutatni magukat, hiszen megpróbálják magukat eladni. Ez mindenképpen azért fel fogja dobni szerintem a VB-t, és nyilván azért egy klasszikus párharcokról, azért beszélünk az európai elitről, de mindenki emlékszik azért egy, vagy most senki nem emlékszik azt, hogy Görögország hogyan nyert ugye egy EB-t, de megnyerte taktikusan.
2: Arra viszont mindenki emlékszik, hogy például a németek 7-1-re legyőzték a brazilokat. Ez egy olyan váratlan eredmény, ráadásul ugye a hazai rendezési világbajnokság volt a brazilok számára, hogy én azon csodálkozom, hogy egy ilyen szinten, ilyen különbség hogy jöhet ki. És akkor most behozom az adatelemzéseket, hogy erre nem lehetett felkészülni? Vagy például, bocsáss meg, tovább viszem, utólag elemeztek-e meccseket, és kijön-e az, hogy milyen adatokból jött össze ez a nagy különbség?
3: Ha jól emlékszem, akkor a brazil válogatott a VB előtt 2 évig nem játszott tétmeccset. Miből elemeztek volna?
2: Megvan a válasz.
3: Tehát nem voltak úgy gyakorlatilag olyan tétmeccsen, éles helyzetben kipróbálva, nem voltak olyan éles különböző nyomás alá helyezve, ahol azt lehetett volna, hogy akkor nézzük meg, hogy mennyit bír ez a csapat, nézzük meg, hogy mit bír ez a csapat, hanem gyakorlatilag 2 évig turnéztak és gála mérkőzéseket játszottak csak. Nem volt mit elemezni, mert ezek show műsor volt. És természetesen te, aki ugye készülsz azért a VB-re, a saját hazai rendezésű azért ott azért illett volna azért triplán edzeni, vagy nem is tudom, azért ott oda kellett volna tenni magukat. De hát ugye most azért ott, ha lehet mondani, azért Ancelotti, ugye most a braziloknál azért az edző, és azért ő egy kimondta jó edző, és lehet azt mondani, hogy szerintem most ez a válogatott azért nagyon ott van, és nagyon erős lesz igazából.
2: Azt mondtad, hogy a Liverpool-lal is dolgoztok, vagy ők dolgoznak veletek. Ha ők lehívnak, vagy számukra biztosítotok egy adatbázist, te azt látod, vagy ti azt látjátok, hogy ők abból mit szűrnek le, és mit használnak? Tehát van képetek arról, hogy például a Liverpool szakmai stábja mire kíváncsi?
3: Alapvetően nem, mert ez olyan hatalmas adatmennyiség, ugye, azt most nem tudom pontosan fejből, de jóval ezer felett van a mi ügyfeleinknek a száma, és abból pedig több mint, nem is tudom, 20-valahány ezer felhasználónk van. Most annak mindegyik ilyen logolását meg kéne vizsgálnunk, akkor szerintem sose jutnánk a végére. Nem, igazából nem is vagyunk nagyon kíváncsiak, hiszen azért ezek a klubok azért több ezer játékos, illetve több 100 millió oldalt pörgetnek meg egy szezonba. Nem is akarjuk, nyilván titok is, hogy őket mire hegyeznek ki. Az biztos például, hogy most már olyan tendencia van például játékosoknak a scoutolásában, vagy játékosok keresésében, hogy például a most már csapatok nem a klasszikus, oda küldök egy játékos megfigyelőt, a Jóska bácsit, hogy menj már ki a mérkőzés, akkor nézd már meg, mert a Pistike majd ott fog játszani, és akkor jó játékos.
2: Próbajáték sincs,
3: hanem gyakorlatilag fognak egy hatalmas nagy adatbázis, csak adatokat, csinálnak egy adat előszűrést. Az adat előszűrés, amikor megvannak, azt mondják, hogy van egy-két potenciális játékos, ami mondjuk az ő adat referenciájába beletartozik, kiküldenek gyakorlatilag egy videóelemző csoportnak, akik utána egy videóelemzést csinálnak, és amikor már túlment a játékos a videóelemzés szűrésen, akkor mondják meg a most már nem Józsi bácsinak, hanem kimegy egy notebookkal, laptoppal, egy iPaddel, egy játékos megfigyelő, és az közben megcsinálja a riportot a mérkőzésről, megnézi a játékost, hogyan edzett, stb. Mikor botlott meg, hányszor köhögött, és minden egyéb ilyen dolgot feljegyez, és akkor beküldi a központba.
2: Amikor egy klubcsapat adatot elemez, nekik azért könnyebb dolgok van, hiszen hétről hétre mérkőzéseik vannak, tehát látják a csapat teljesítményét, látják a játékosok formáit. Az adatelemzés az különösen nagy szerephez jut így a szövetségi kapitányok esetében, akik ugye sok idő után találkoznak újra a kerettagjaival, ahogy mondtad, nem biztos, hogy van annyi felkészülési mérkőzés, amiből tudnak adatot gyűjteni, szóval az ő szerepükben, vagy az ő tevékenységükben ez nagyobb szerepet kap?
3: Annak idején Magyarországon gyakorlatilag én vezetem be, meg én tanítottam meg az összes edzőt, ugye videóelemzésre, vagy hogyan kell használni, és akkor pont a Egervári Sanyi bácsi volt az edző, és sose felejtem el, akkor pont a Dibusz hívta be, mert hogy a mi videóink alapján gyakorlatilag, azt hiszem csehek ellen játszottunk, vagy valami ilyesmi volt, hogy itt mondom, akkor még a régi Név stadionban. És akkor pont a mi rendszerünkben néztem meg a különböző kapusoknak a lehetőségét, és akkor ebből mondta, hogy megnéztük amúgy a szoftverbe, vagy valamilyen sajtót, tájékoztató ilyet mondott, és akkor ebből egy nagy hatalmas, vagy mém lett, hogy akkor itt már izé van. És valóban akkor kezdett az, hogy igenis most már a szövetségkapitányok követik a saját játékosaikat, az, hogy ki, hol, hogyan teljesít, mit csinál pontosan. Ez most már egy komoly folyamat, és hétről hétre követik a játékosokat.
2: A beszélgetésünk végéhez értünk, de még egy ilyen jóslást vagy tippet kérek tőled, hogy a világbajnokságon te mit fogsz figyelni, és milyen világbajnokságot láthatunk majd adatelemzés szempontjából?
3: Én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabb lesz a játék, sokkal jobban fel lesz gyorsulva, sok kis csapat miatt gyakorlatilag sokkal több lesz a gól is, illetve sokkal többet fognak próbálnak meg majd cselezni is. Több lesz az ütközés is, mert lehet, hogy megpróbálnak ugye fizikai

0: akár a képernyőn keresztül is. Nyilván nekünk az időeltolódás miatt azért ez egy kicsit nehezebb lesz, de adat szempontjából mi azért a pont emiatt félünk egy kicsit, hogy az időeltolódás miatt ezt mi hogy fogjuk igazából bírni, de mindenképpen évezetes meccsek lesznek. Én megpróbálom legalábbis élvezni, mint futballszurkolóként, hiszen a foci mégiscsak egy öröm, a foci mégiscsak egy olyan dolog, amit szívvel lehet, és csak is kizárólag örömmel csinálni. Ha már kényszerrel kell elemezni, vagy kényszerből kell játszani ezt a játékot, akkor szerintem ezt abba kell hagyni, és el kell menni valami teniszt játszani például.
1: Legyen ez a végszó. Kovács Istvánnak, a Sportsbase adatelemző cég ügyvezetőjének nagyon szépen
0: köszönjük,
1: hogy eljöttél.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsú, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsú, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsú.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy haj!

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 13. részét hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra, és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Az 1970-es évek második felében sokan úgy vélték, a magyar labdarúgás új világsztárja bontogatja a szárnyait a megyeri úton. Az újpest közönség kedvence nem csak idehaza, külföldön is felkeltette a szakemberek szurkolók érdeklődését. Olyannyira, hogy az 1978-as világbajnokság előtt már a világ egyik legígéretesebb futballistájaként tartották számon, a pályafutás azonban mégsem úgy alakult, ahogyan az tehetség alapján sokan jósolták volna. Történetünk egy kivételes adottságokkal megáldott emberről szól. Egy futballistáról, aki előtt szinte korlátlan lehetőségek álltak, mégsem jutott el oda, ahova legtöbben várták. És szól egy olyan korról is, amely az Isten adta tehetséget, egyszer emelte magasba, és korlátozta a benne rejlő lehetőségeket.
3: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Előtt kell születni. A csapattársai is mondták néha. Rá se tudják, hogy mit akarok. Nem az összjátékban, meg olyasmi helyzetekben. Csak úgy kitaláltam olyan gondolatot, amire senki nem számított.
2: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVSC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Nasip Gábor, az újpestiek történésze érdekes információkkal szolgált ezekből az időkből.
4: BVSC nevelés volt, és Farkas József volt az ő nevelőedzője, de aztán sérdülőktől átvette Fábián Zoltán a BVSC utánpótlásában, és Fábián Zoltán korábban a Újpest, illetve a Budapesti Dózsa labdarúgója volt, tehát egy volt újpesti játékos, volt Törőcsik nevelőedző éveken keresztül, és akkoriban, hát egészen a 30-as évektől 70-es, 80-as évekig volt az Újpestnek egy ilyen kvázi informális hálózata, rengeteg ex-újpesti játékos, akik edzőként dolgoztak Magyarország szerte. Ők informálták az újpesti vezetőket, elsősorban Konkoly Bélát, aki az utánpótlás intézője volt, arról, hogyha föltűnt valahol egy tehetséges labdarúgó, és Törőcsik Andrásra is ez történt. 15 éves korában már bekerült Konkoly Bélának a noteszébe. Többször is kimentek megnézni BVSC utánpótlás meccsekre, még Baróti Lajos, az újpest vezetőedzőjét is elvitte magával Konkoly Béla, de akkor Törőcsik még nem mondott. Ugye BVSC utánpótlásában volt egy csapattársa, Fekete László, aki Újpestre került már fiatal korában, és ő is egy eléggé afelé húzta Törőcsiket, hogy később az Újpestnek mondjon igent, és akkor végül 1974-ben, ugye másfél évnyi MB2-es, akkor az MB2 az a harmadosztályt jelentette, MB2-es szereplés után igazolt Újpestre Törőcsik, akkor már a BVSC is ezt támogatta, a családja is, és maga Törőcsik András is úgy döntött, hogy Újpesten lesz neki a legjobb. Nem volt egyszerű, mert a Honvéd is bejelentkezett, és a Honvéd az ugye be tudta volna sorozni Törőcsiket, és azzal az Újpest elé került volna a sorban, mint átigazolást igénylő klub, tehát ott gyakorlatilag tehetetlen lett volna. Újpest a BM kapcsolatainak köszönhetően el tudta intézni, hogy mégis Újpestre kerüljön, ahogy Törőcsik is akart.
2: Az akkoriban az Újpest szakmai munkáját irányító Várhidi Pál fia, az ugyancsak a lilafehéreknél futballozó Várhidi Péterre mély benyomást tett az ifjú Törőcsik András.
5: Természetesen igen, mi még játszottunk egymással, hiszen én akkor a tartalékcsapatnak a tagja voltam, és együtt edzettünk nagyon sok esetben az első csapattal, vagy egyáltalán egy ilyen szerdai edzőmérkőzésen, úgyhogy ilyen napi kapcsolatban voltam én is Andrissal, és egyáltalán nem túlzók azok a kijelentések, amiket most már így utólag hallok, hogy zseni volt. Elképesztő esze volt a játékhoz, váratlan dolgokat csinált folyamatosan, nem lehetett belőle felkészülni, mert mindig tudott valami olyan újat hozni a mérkőzésbe, vagy az edzésekbe is akár, amivel meglepett mindenkit.
6: Mi az, amivel mondjuk más volt edzés környezetben, mint mérkőzésen? Mert azért gondolom, hogy mérkőzés közben van egy extra adrenalin, hogy tudja, hogy mennyien figyelik, mekkora a tét. Edzés közben milyen típusú ember volt?
5: Játékban gondolkodott folyamatosan. Tehát úgy ért, hogy az edzéseket is úgy próbálta megfogni, hogy mindig legyen benne öröme. Tehát ő neki a legnagyobb erénye az volt, hogy örömöt okozott neki a futball. Tehát nem volt görcsös, nem kellett neki olyan eszközökhöz nyúlni, hogy valahogy túlélni ezt a mai napot, a mai edzést, hanem folyamatosan a játék járt a tesz előtt, és hogyha csak egy egyszerű kapuralövős feladat volt, ott is próbált mindig megtalálni a saját maga játékát benne, hogy tudott kapussal kiszúrni, hogy tudja ezt a lövésfajtát véghez vinni, stb.
2: Törőcsik 1974 nyarától az Újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai backmatchen lépett először pályára lilafehér mezben. Éppen korábbi BVSC csapattársát, Fekete Lászlót váltotta a 70. percben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat 4. gólját szerezte, amiről így írt a Népsport. A szöveget Szilágyi Dóra olvassa fel.
7: A 69. percben Tóth András balról rúgta középre a labdát, a védők is rap is hibáztak, és Törőcsik 3 méterről spárgázzal pöccintette a bal sarokba a labdát.
2: A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
8: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törölni, volt egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazok, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek. Mindenki egy gyöngyszemnek tekintette őt, és mindenki szerette, mert olyan kedves, aranyos, szolíd, rendes srác volt.
2: A Név Sport akkori szerkesztője talán ráérzett valamire, ugyanis a címlapon látható képen a legendás sportfotós Geleta Pál felvételén éppen azt a pillanatot láthatjuk, amint Törőcsik a kapuba pöccinti a labdát. A mérkőzésre tudósító Rózsa András ettől függetlenül nem volt elájulva az ifjú tehetség teljesítményétől, 5-ös osztályzatot adott neki, az értékelésére pedig mindössze egyetlen mondatot szánt. A szöveget Erdei Márk olvassa fel.
9: Törőcsik kissé megilletődötten játszott. Igaz, nem is foglalkoztatták túl sokat.
2: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról Lasszip Gábor, az Újpesti Klub történésze beszélt.
4: Szóval azt gondolom az ember, hogy egy ilyen első meccs, első gól backben kezdi a pályafutását, egy ilyen belépő után egy klasszis azonnal helyet szerez, vagy helyet követel magának a csapatban, de ez nem így történt, hanem a következő másfél évben egyre többször jutott szóhoz, de nem volt folyamatosan a kezdő csapat tagja. Lecserélték, kispadoztatták, ugye 74 tavaszától Várhidi Pál volt a vezetőedző, úgyhogy fokozott volt az ő beépítése. De hát ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Ugye Göröcs János akkor már nem játszott az Újpestben, de Fazekas László, Bene Ferenc, Dunai Kettő Antal, Zámbó Sándor, illetve az ifjú Fekete László is idősebb is volt Törőcsiknél, valamint szenzációs góllövők voltak, remek csatárok. Igazán a figyelmet magá utoljára Törőcsi Kandrás az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be megállt az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott. Igazából egy nagyon különleges taktikai utasítást kapott Várhidi Páltól, a vezetőedzőtől, viszont középcsatárt játszott, és az volt a feladata, hogy az oldalvonal felé mozogjon ki középről, és ezzel vigye el a védőt a szélről, jobb szélről induló Fazekas elől, aki középen betör lendületből, így nyílt résen helyen keresztül tud kapura törni és lőni a gólokat, és ez tökéletesen bevált. Ezen kívül volt két olyan momentuma is a mérkőzésen, ami milliók, mert ugye a televízió élőbe közvetítette, milliók számára vált emlékezetessé. Az első az az 50. percben adott egy gólpassz Fekete Lászlónak. Ez úgy történt, hogy a jobb oldalról, 16-os jobb oldali oldalán megindult, kicselezett két védőt, majd utána tökéletesen tálalt a bal szélről érkező Fekete elé, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba találni. Majd utána a 83. percben ugyanezen a mérkőzésen volt egy, hát igazából egy olyan gólja, amire azt mondhatjuk, hogy a Törőcsiknek a védjegyévé vált később. Itt is megindult jobb oldalt, nem teljesen jobb oldalt, így a 16-os oldalvonala és mondjuk a 11-es pont közötti sávban, tehát jobb összekötőben, és amikor a 16-os vonalához ért, akkor egy olyan boka mozdulattal, amit csak ő tudott, alány esett a labdának, és Hajdú József kapu fölött a hálóba pörgette a labdát. Igazából ez volt az a mérkőzés, ami a szurkolók által is, vagy a teljes széles nyilvánosság számára is felhívta rá a figyelmet. Ekkor tudott alapemberré válni az Újpestben, illetve ekkor kezdődött a Törőcsik iránti rajongás.
2: Az 1976. május 15-én lejátszott, és az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Tóra.
7: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
2: Ezt követően Várhidi Pál egyre több lehetőséget adott a fiatal csatárnak, aki szinte pillanatok alatt országos ismertségre tett szert. Egyre többen jártak ki miatta a stadionokba, ráadásul hamar a lányok kedvence is lett. A megjelenése, a kicsit rendezetlen hosszú haja, a lezser stílusa, a farmer nadrágja azokban az időkben a hatalommal szembeni lázadást sugallta. Persze, mindez csupán a fiatalságából fakadt, mégis sokan benne látták azt, amivé ők nem mertek válni. Megszületett az azóta már jól ismert táncolj törőszurkolói Rigmus, a kivételes technikájú fantasztikusan cselező Törőcsik pedig rendületlenül járta a maga táncát, sőt, egészen különleges gólokat szerzett. A Rigmus születésének körülményeiről a Szép Gábor klubtörténész kérdeztük.
4: Maga a rigmus, ami a táncolj törő, az ugye nem is csak egy rigmus, hanem egy teljes dal valójában. Ugye úgy kezdődik, hogy az Újpest pályán egy csillag ragyog, törőnek hívják a csillagot, az Újpest tábor kedvence ő, előre lilák és táncolj törő, és utána ez a táncolj törő, ez ugye folyamatosan rigmusként többször elhangzik egymás után. És ez azért is érdekes, mert egyrészt ő volt az első újpesti labdarúgó, akinek a tábor dalban, tehát nem csak rigmusban, hanem dalba foglalta a nevét. Másrészt pedig igazából ez már nagyon-nagyon korán megszületett, tehát legkésőbb 77-ben már biztos, hogy ezt az Újpest tábor énekelte neki, és nyilván a pályafutása végéig, vagy legalábbis az újpesti pályafutása végéig 1985-ig gyakorlatilag minden meccsen elhangzott, amin ő pályára lépett. És ezzel együtt, ahogy ez a dal megszületett és népszerűvé vált, Törőcsik András is a legnagyobb magyar futballsztárra emelkedett, ő lett a körberajongó, gyakorlatilag egy rockstar státuszú futballistává vált Magyarországon.

0: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Illatcsik Fehércsik című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
1: 9 éves koromban láttam ezeket, ezt 76-ban láttam először őt játszani, akkor voltam először meccsen. A tévében láttam valószínűleg korábban is, és a nagyapámmal egy Újpest Vasas meccsen voltam, és ott láttam. Hát én ott Újpest szurkoló voltam, tehát alapvetően a csapatot figyeltem, nem a Törőcsiket, de pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni. És hát aztán onnantól kezdve nagy rajongója lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van.
2: Mi volt a legnagyobb erénye a pályán? Mi az, amiben mondjuk kiemelkedett a többi játékos közül?
1: Hát ezt nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert azt szoktam mondani, hogy aki nem látta, az a jó indulatok elhiszi, amit mond az öreg ember, hogy jaj, hát annak idején milyen, hogy játszott, meg mennyire jó játékos volt. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlan megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit, és hát mint egy földön túli tehetsége volt, hát ezt ugye elismeri mindenki, aki dolgozott vele, meg látta. Ehhez képest, tulajdonképpen ehhez képest egy óriási kudarc az élete, vagy mint ő, az a pálya, amit befutott, illetve nem futott be. Önhibájából is, meg önhibáján kívül is.
0: Örök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Ferencváros ellen látott átemelősgól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk. Akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a VTG-vé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, s nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Például 1977. október 12-én a Svédország elleni válogatott mérkőzés 79. percében. Itt a skandinávok kapusa volt a szenvedőfél. A Négyfort tudósítását Erdei Márk idézi.
3: Törőcsik a középcsatár helyén a kezdőkörtől egyedül tört kapura. Hegerberg kétségbe esetten kiindult, a középcsatár 18 méterre a kaputól futtában alárúgott a labdának, és az a kapus fölött átjutva a kapu közepébe hullott.
0: Egy héttel később, 1977. október 19-én az Athletic Bilbao elleni UEFA kupa találkozó 14. percében a spanyolok világhírű kapusát, José Ángel Iribárt is őrületbe kergette egy hasonló megoldással. A Négysport leírását Szilágyi Dóra idézi.
4: Törőcsik a félpályától indult el, ördögös testcselekkel egymás után csapta be a védőket. Majd a 16-osnál jobbra cselezett, tisztára játszotta magát. Futás közben felnézett, látta, hogy Iribár kiindul és a rövid sarkot zárja, ezért alány esett a labdának, és az a 15 méteres röppálya után Iribár fölött a hosszú sarokba, a kapu jobb oldalába hullott. A bravúros csatár teljesítményt vastaps jutalmazta.
0: Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
5: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölülírt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldalai is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
0: Az amúgy csendes, visszahúzódó Törőcsik nehezen tudta feldolgozni a körülötte lévő felhajtást. Eleinte egy-egy pohár sörrel oldotta fel magában a feszültséget, aztán ebből 3, 4 és még több lett. Ráadásul az italt sokszor vadidegenek fizették neki, csak hogy elmondhassák, este együtt bulisztak Törővel, aki viszont gyenge volt ahhoz, hogy a kísértésnek ellenálljon. Egyre több legenda keringett a nem mindig sportszerű életviteléről, amiről a 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában így nyilatkozott.
6: És eljártunk olyan helyekre szórakozni, ahol a többi hasonló korú fiatal is járt. És ha voltak, akinek nem tetszett, hogy azt hitték, hogy a sportolók azok baszkétek. És akkor én mondom, hogy van sportoló, aki baszkét, és van a futballista. És mondom, ez nagy különbség.
7: Emiatt sok problémája adódott, hogy néha elment szórakozni megint egy-két pohár fröccsöt.
6: A vezetőségnek nem nagyon tetszett, hogy Így én, de ráadásul a belügyminiszterünk csapatába játszottam, és ott elég sok merev ember volt. De hát azt mondtam nekik, hogy ne azt nézzük, hogy hogy élek, hanem hogy mit teljesítek a pályán.
7: Volt az a bizonyos Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzés. Igaz-e az a fáma, hogy a mérkőzés előtti napon a fradisták önt leították, hogy rosszul szerepeljen másnap a mérkőzésen. Ennek ellenére mégis a Zújpest legjobbja volt. De ez csak pletyka, vagy igaz?
6: Na, hát ez egy kis népmese benne van.
7: Van benne igazság.
6: Van benne igazság, de hát 22 éves korában, 21 még az ember bírja azt, hogyha előzőleg nem úgy készül, volt benne igazság, de hát az ki lehetett pihenni.
0: Miközben a pályán a legdurvábban becsúszó lábat is képes volt kikerülni, a magánéletben ráleselkedő legnagyobb veszélyre, az alkoholra nem tudott nemet mondani. A Törőcsik életpályát nagyszerűen ismerő Egressy Zoltán a Lilacsik Fehércsik című könyvében így ír erről az időszakról. Az idézett részletet C. Dániel felolvasásában hallják.
8: Keresik a társaságát, itatják, sikk vele mutatkozni, minden törő pohárral szegényebb lesz a világ, az élet keseredik, bár a sör íze még nem. Elég jók, stabilak az alapok, Mezei Györgynek ebben komoly szerepe van, meg a régi hozzáállásnak, csak hát közben mégiscsak távolodik attól, amit rám ért a sors. Kicsit hadigyom még, nem lesz abból baj, kicsit ne kelljen még felelősséget vállalnia, felnőnie, kicsit hadd lehessen még világon kívül élnie, szabadon. A szabadság egy ideig tényleg ebben van. Csak aztán már nem ő tartja a poharat, hanem a pohár őt. Fogságban. Az ember időnként addig-addig nem dönt, amíg végül döntenek helyette. Elérkezik a pillanat, amikor pálcát tör felette a saját teste. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni. Lenyűgöző, de félelmetes is. Varázsos, ám jeges az űr. Ott egyedül van. Hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle. Ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. A rossz gyerek titula, ismert jelenség, rossz gyerekké tesz. A féltékenység szeretőt vonz be, törőt balhésnak nevezik, hát balhés lesz, megcsinál mindent, amit a világ elvár tőle, mert azt akarja, hogy szeressék. Közben meg háborog miatta, másokra figyel, kikéri magának, hogy vele foglalkoznak. Látszólag nincs semmi rossz indulat például abban, hogy közös interjút akarnak vele és Ebedlivel. Tényleg érdekes, egy újpesti és egy fradista, mint a testvérek lennének. De ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis. Viszont akkor büntet, nyűgösen válaszolgat, agresszív, magát még csak el sem kezdi elfogadni, megszeretni, megismerni.
0: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a bécsi Prater stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lilafehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. Törőcsik a kezdőcsapatban kapott helyet, vége a pályán volt, s gólt ugyan nem szerzett, fontos szerepe volt a 4-2-es magyar győzelemben, amit a Nésport értékelése egyértelműen alátámasztott. Erdei Márk felolvasását hallják.
3: Törőcsik sikeresen mutatkozott be, igazolt a tehetségét. Ötletesen, bátran játszott, ügyesen változtatta a helyét, előkészített. Szünet után kevesebb veszélyt jelentett a kapura.
0: A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. Október 29-én Bolívia érkezett VB pótselejtezőre, ezt 6-0-ra megnyertük, ezen a mérkőzésen Törőcsik egy gólt szerzett. Még a lápazi visszavágó előtt a Rádió Sportvilág című műsorában arra a hallgatói kérdés, hogy lehet-e Törőcsikből Aber szintű játékos, Baróti Lajos szövetségkapitány így válaszolt. Az idézetet Szilágyi Tóra narrálásával hallják.
4: Megítélésem szerint képességei alapján lehet. Az ismert közhely is helytálló, csak rajta múlik.
0: Ugyanaz a Baróti Lajos 18 évvel később egy 1995-ös nyilatkozatában így beszélt Törőcsikről. Ismételten Szilágyi Dóra narrálását hallják.
4: Törőcsik nagyon aranyos gyerek volt, de akaratgyenge. A hosszú távú futásokat egyáltalán nem szerettem, és nem értettem, miért nem engedem meg neki, hogy kihagyja. Nem könnyű ember. Ha valaki szépen beszélt vele, mindent elérhetett nálam. Ha nem, azzal azt érte el, hogy Törőcsik teljesen bezárkózott.
0: A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágon Törőcsik két gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
9: Van türelmünk a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas, Halász, Törőcsik, Törőcsik, a hivatosok edül gól! Nagyszerű volt! Fazekas, Halász, Törőcsik, ragadt a labda lábra, zokni hozották az egészet, és utána Törőcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Törőcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már, a magyar fiúkról eddig csak a dicséret hangján tudok beszélni. Bújtár jól őrzi hálóját, mondom, sok veszély nem volt azzal együtt, hogy a bolíviak támadgattak, de a távoli lövések rendre széltévesztettek Bújtárnak, még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kifütyüli a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, túlra vágják a labdát, Törőcsik viszont a bal oldalon elfut, Vialon kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban Halász keze, aki feliratkozik a góllövő listára. Törőcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor Vialon szinte felelte, Törőcsikette, a újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Törőcsik lefutott az alapon alig, és már-már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol Halász ijedt meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már nem teketóriázott, bepasszolta, bepöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába.
0: Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Törőcsik a népszerűsége csúcsán járt, ma úgy mondanánk, csúcskategóriás celeb volt. Ennek egyik bizonyítékaként még az 1977-es évet búcsúztató szilveszteri rádiókabaréban is szerepet kapott. Bár a Peter Dibá humoristának adott, nyilván előre megírt válaszain érezhető, ez azért nem az ő világa volt.
10: Kialakult kérem egy derék szorgalmas csapatunk, sőt a csapatban már felbukkantak olyan egyéniségek is, akiket megint lehet szeretni. Például az a kedves kis szőke srác 9-essel a hátán, akit olyan jól lehet kórusban biztatni, hogy táncolj, törő! És aki olyan szívderítő szemtelenséggel rúgdossa a gólokat a legnagyobb ellenfél hálójába is. Na hát, őt meg is hívtuk ma este ide egy szóra. Kedves közönségük, Törőcsik András! Törőcsik, Törőcsik. Jó név ez ugye a drámai műfajokban, a színházban épp úgy, mint a futballpályán. Gondolom, Törőcsik Andrást azért még nem tévesztették össze Törőcsik Marival.
11: Én nem, bármikor először játszottam a váltatba, azt sem tudtam, fiú vagyok vagy lány.
10: Gondolom, azóta azért ez kiderült, és nem kellett elrendelni a helyszíni szemlét. Törőcsik András ugye 100%-ot nyújtott, 2 világbajnoki selejtezőn játszott, 2 gólt rúgott. Na most, ha ezek a szép és fontos gólok majd Argentinában is folytatódnak, biztos, hogy megkeresik Törőcsik Andrást. A New Yorki Kozmosz égterelő gazdag csapat, a Rioi Santos arancsengési klub. Jönnek majd a szerződtetési ajánlatokkal.
11: Nekem ugyan hiába jönnek, az a hajrá magyarok mégse hangzik olyan szépen angolul vagy portugálul.
10: Azért az a lapazi győzelem az igazi bravúr volt. 3700 méteres magasságban. Kérem, azt mondják, ott olyan híg a levegő, hogy a kopasznyakú kesely is oxigén sátorban költi ki a pejhes magzatét.
11: Igen, de a győzelemhez nem csak oxigén, hanem kakaó is kell.
10: Na most egy rázós kérdés. Van-e Törőcsik András magánéletében valami súlyos probléma?
11: Van. Én a Dózsában játszom, patron pedig a Fradi nagy drukkor.
10: Hűha! Hát azért ez nagy konfliktus. Tessék elképzelni, Szofoklész micsoda tragédiát írna belőle. Hát nézzük, mit szokás ilyenkor kérdezni még egy fiatal embertől. Talán azt, hogy szereti a... Na nem, ez mégse... Ez mégse feltétlenül közérdekű. Na, megvan ez a jó sablon. Melyek a kedvenc együttesei?
11: Bee Gees, Rolling Stones és a bolívai válogatott.
10: Na és az obligált kérdés, mit hallgat legszívesebben?
11: Zorántól, amikor elmentél című száma, a Bájéktől a táncoló királynő, és amikor a szurkolók nekem kiabálják, hogy táncolj, törő.
0: S ha ez még nem lenne elég bizonyság az akkori népszerűségére, az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkolt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj, törő.

0: volt.
1: A világbajnokság előtt a magyar válogatott felkészülési mérkőzést játszott Londonban azzal az angol válogatottal, amely nem jutott ki a VB-re. A mérkőzés előtt az MLS vezetése megtiltotta, hogy a játékosok barátnői feleségei a válogatott közelébe menjenek. Két futballistánk, Fazekas László felesége és Törőcsik András barátnője mégis elutazott Londonba, ráadásul a két nőt áruházi lopáson kapták. Az angol búvársajtó azonnal felkapta a témát, a VB-ről való lemaradás miatt feltüzelt angol válogatott pedig 4-re nyert ellenünk, ami nyilván nem tett jót a csapat hangulatának. Miként az sem, hogy a Tunézia elleni, teljesen felesleges műfüves felkészülési mérkőzésen Váradi Béla megsérült, a helyére utólag az újpesti Tóth András került be. A lilafehérek ballábas középpályás a csapatot akkoriban körülvevő elképesztő szigort idézte fel magazinunknak.
2: Ezek az előzmények, amik ott a világbajnokság előtt történtek, ezek nem vitték előre a magyar válogatottnak a szekerét. Ők mindenféleképpen be akarták bizonyítani Nyilasi Tibivel, Zombori Sanyival, Pintér Sanyival és a többiekkel, mindenkivel, hogy mi jók vagyunk, és ahogy kikiáltották előre, hogy a legjobb négy közé szeretnék a magyar csapatot. Meg is lett volna ennek a lehetősége, ha, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy csúnya fogalmazás, ha nem terror alatt éltünk volna. Sok minden közben játszott. Olyan dolgok, hogy Fazekas Laci törő barátnőinek ez az esete, amit mindenki tud, nem akarok nagyon erről beszélni. De a lényege az volt, hogy 4 vagy 6 hétig edzőtáborban volt a csapat, és ez a strasbourgi mérkőzés műsűrön, ez aztán abszolút nem kellett volna. Ott, ahol a Váradi Béla megsérült, és utána pedig hát olyan körülmények közé kerültünk Argentínába, ahol szinte egy kaszárnyába, egy katonai kaszárnyába laktunk. Minden emeleten 3-4 fegyveres őr vigyázott. Nem mehetünk ki sétálni a városba egyáltalán Buenos Airesbe, mert olyan körülmények voltak, csak fegyveres őrökkel. Ilyen körülmények voltak, de azt még elmondhatnám, hogy plusz még a terror ugye az volt, hogy én később csatlakoztam a csapathoz, és amikor megérkeztünk Buenos Airesbe Párizsból, mindenki állva maradt, én pedig hát később csatlakoztam Béla sérülése, Váradi Béla sérülése miatt. Leültem, hát én nem tudtam, hogy most nem lehet leülni, 14 óra repülő út után nem lehet egy ebédhez leülni, hát hogy mindenki áll és fogta a cégnek a hátulját. És egyszer csak oda jött a Kutas István MLS elnök, hogy én ott ültem, akkor átvágott a fejemre, hogy azt hittem, hogy leszakad. Azt mondja, miatt? Hát mondom, bocsánat, én nem tudtam, hogy csak akkor lehet leülni, amikor azt mondtam, hogy amikor én azt mondom, hogy jó étvágyat, akkor lehet leülni. Ez egy ilyen adaték ahhoz, hogy milyen terror volt.
1: Mindezektől függetlenül idehaza nagy volt a várakozás, amit csak fokozott, hogy csapatunknak a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda argentinok ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzést megelőzően Borbély Pál, a Népsport kiküldött tudósítója arról írt, hogy az ottani sajtó miként vélekedik a magyar válogatottról. A szöveget Erdei Márk narrálásában hallják.
3: Közlik Nyilasi, Pintér, Törőcsik, Kereki és Gújdár fényképét. Aláírva, hogy művészei a csapatjátékból rájuk eső feladatnak, Törőcsik vezérletével az ékek veszedelmesebbek a kígyónál.
1: A Népsport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondatai érdekesek, a hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
4: Támadunk majd, mint a fergetek, ha mód van rá, még mi védők is. Gondolom, nem árulok el különösebb titkot, nekem egyik feladatom az, hogy minél többször előre nyomuljak az ellenfél térfelére, sőt, ha lehet a kapu elé is. Hátul nem lesz különösebb baj, feljátékban verhetetlenek vagyunk. Törőcsik különben is alacsony, Nyilasira pedig ügyelünk.
1: A Sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
5: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik az argentinok keményebb fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedély állapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
1: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál Antonio Garrido játékvezető kiállította már korábban sárga lapot kapó Törőcsiket. A találkozót közötti Tövitrai Tamás így kommentált az esetet.
0: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Bár ne lennék ilyen jó, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belecsarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Törőcsik Andris. Hát nem volt valami szerencsés világbajnoki bemutatkozás. És ezzel az eredményen változtatni, fordítani nem lehet. Végig rösszentesen ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva, egyedül, de erről a játékvezetés az ellenfél nem tehet.
1: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. Ráadásul erre még ráerősített a Népsport is, amely az időeltolódás miatt a június 4-én megjelenő számában tudósított az argentinok elleni találkozóról úgy, hogy a sportnapilap első oldalán a szerkesztő fontosabbnak érezte, hogy osztrák győzelem, svéd pontszerzés főcímmel tegye vonzóvá lapot, a harmadik oldalon pedig nem csak két pontot vesztettünk címmel között publicisztikai írásban alaposan eláztatták a mérkőzésen kiállított Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Ezt Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
6: Törőcsik és Nyilasi teljesen érthetetlen módon felrúgta a csapatjáték alapvető normáit. Nem menti őket, hogy sok rúgást kaptak az ellenfél védőitől, hogy nagy siker küszöbén botlottak el. Megtörtént ez mással is, velük is előfordult már, nem is egyszer. Egyiküket se tudta megfékezni az előzetesen kapott sárgalapos figyelmeztetés. Felelőtlen viselkedésükkel rendkívül súlyos helyzetbe sodorták a csapatot. A döntés szerint egy mérkőzésen nem szerepelhetnek, de mai jelenlegi formájukat értékelve ennél sokkal súlyosabb, a magyar csapat ellen hangolták a közvéleményt.
1: A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltotta el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
7: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
1: Ma már tudjuk, az Argentinában és az azt követően idehaza történtek alapjaiban hatottak Törőcsik pályafutására, az addig egyenesen felfelé ívelő karrierének ez volt az első töréspontja. Ezzel az Újpest korábbi válogatott védőinek, Dunai Háromedének fia, a Törőcsikről könyvet is író Dunai Ede is egyetért.
8: Ugye hát 78 nyaráig tényleg meredeken hívett fölfelé a pályafutása, és akkor még ráadásul csak ugye 23 éves volt. Tényleg úgy nézett ki, hogy egy világsztár lesz olyan, aki tényleg a nemzetközi szinten is, akár egy mondjuk egy aranylabda szavazáson is ott lehetett volna az első háromban, ha az a VB éppen úgy sikerül. Aztán, hát hogy az miért nem úgy sikerült, az nyilván az egy külön műsor lehetne. Benne volt a játékvezető, benne volt a magyar vezetők hibája, sok a VB előtti hibája, ami miatt azért tartalékosan voltunk kénytelenek kiállni, tehát éppen ugye az ezüsttipös Váradi Béla nem tudott játszani, ilyen-olyan okok miatt a fazekas azt is se tudott játszani, az legalábbis az argentinok ellen, ami a legfontosabb meccs volt, mert egyébként ugye én beszéltem Baróti Lajos bácsival,

0: 2-1 volt az argentinoknak, 1-0-ra vezettünk, 1-1-nél is voltak helyzeteink, és tényleg az meg lehetett volna az a meccs, egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, és nem egy ilyen portugál nyugaton mondhatjuk, hogy csaló játékvezetőt, akit Garridónak hívnak, ezt ugye soha nem felejti el a magyar szurkolók nagy része, tehát hogyha nem őt veti oda a sors. Ennek örömére, idézőjelben az örömére eltiltották őt is, meg a Nyilasi Tibit is, ugye mind a ketten piros lapot kaptak ezen a meccsen, és nem a Nemzetközi Szövetség tiltotta el, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség, ahelyett, hogy kiálltak volna, hogy azért ez egy égbe kiáltó csalás volt, amit ott csináltak, és igazságtalanság. Eltiltották ezt a két 23 éves futballistát, a magyar futball két legnagyobb ígéretét, vagy akkor már nem is ígéret volt csupán, és bizonytalan időre ráadásul eltiltották a válogatottól. És az Andrist az nagyon megviselte, hogy ez nyáron, miután hazajöttek, jött ez a határozat, és akkor az a nyár az végtelen nagy apátiában, tehát az Andrist számára.
1: Akadnak más vélemények is. Lassip Gábor, az újpestiek klub történésze például úgy vélekedik, az argentinai világbajnokságon történtek még nem feltétlenül jelentettek fordulópontot Törőcsik pályafutásában, és hogy miért, azt meg is indokolta.
2: Én azt gondolom, hogy újpesti szempontból, vagy a klubpályafutása szempontjából az argentinai világbajnokság az nem volt meghatározó. Tehát, hogyha megnézzük akár a VB előtti, akár a VB utáni mérkőzéseit, a statisztikáit, a teljesítményét, akkor teljesen konzisztens, tehát nincs ebben különbség. Nyilván az igazán széles futballnyilvánosság, aki inkább csak a válogatottat, vagy annak is inkább csak a tétmeccseit, világbajnoki szereplését követte, azok számára ez egy meghatározó esemény volt, hogy az argentinai világbajnokságon ugye piros lapot kapott Garridótól, a portugál bírótól, aki hát mondjuk úgy, hogy elfogult volt a házigazda rendező Argentinával szemben, de Törőcsik András újpesti pályafutása szempontjából ez nem volt egy meghatározó momentum. A világbajnokság után ott folytatta, ahol abba hagyta, lőtte a gólokat az Újpestben, adta a gólpasszokat, ugye ez 78-as VB-t követően volt már például a Bruno elleni bekmérkőzés, ahol egy olyan szólógólt lőtt, ugye idegenben, Brünnben, hogy elindult a nagyjából a felezővonal és az oldalvonal találkozásától egy bedobást követően, és 13 érintéssel, közben a fél Bruno csapatát kicselezve jutott a 16-os vonaláig, majd onnan egy gyönyörű átlövéssel a hosszú alsó sarokba bombázott. Szóval, hogy olyan szólógóljai voltak a világbajnokság után is, ami számomra azt mutatják, meg a szurkolók elmondásában, és sajnos akkor még nem éltem, szóval nem élhettem át ezt az időszakot, de a szurkolók elmeséléséből is ez nem volt annyira meghatározó. Nyilván a válogatott beli szereplés, az eltiltás, illetve egyéb ügyek is, amik fölmerültek, ugye volt a Ebedli Zoltánnal közös magnó csempészési ügyük, vagy a barátnőjének a londoni lopási ügye, szóval ezek a válogatott szempontjából meghatározóak voltak, meg a szélesebb közélmény szempontjából azok voltak, de újpesti szempontból nem határozták meg Törőcsik András pályafutását.

0: Az 1970-es évek második felében ugyancsak az Újpest futballcsapatához tartozó Várhiti Péter szerint Törőcsik személyiségére sem voltak negatív hatással a világbajnokságon történtek.
1: Soha nem változott emberileg. Mindig ugyan a kedves srác volt, mindenkinek ez volt jó szava, mindenkivel jó viszonyt ápolt, mindenki szerette. Tehát ő rajta nem lehetett észrevenni sztárralőket, vagy hogy a természetének megváltozott volna. Nem, az egy nagyon valós sikerült világbajnokság volt, ezt nem csak a játékuk határozta meg, sokkal inkább a rossz felépítés az egész válogatottnak arra a világeseményre, rengeteg hibát követtek el, ezért ő is sajnos sodródott ezzel az árral.
0: Önök az Újra töltött című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
2: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
3: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
2: Talán a két évre eltérte.

0: tiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az az elszakadás is benne volt szerintem.
1: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhidi Péter, az Újpestet akkor irányító Várhidi Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
2: Ha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profilvilág olyan klubban, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kimentő külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
1: Az akkoriban ugyancsak az Újpestet erősítő válogatott védő Dunai Háromede fia, a mások mellett Törőcsikről is könyvet író Dunai Ede szerint a korlátozások amellett, hogy a futballisták motivációját sem erősítették, a magyar futball egészére is negatív hatással voltak.
3: Hát ez nyilván, hogy óriási hátrány volt a magyar labdarúgás szempontjából is, hát az egyéni dolgokról ne is beszéljünk, tehát akár ha édesapámat vesszük alapul, 21 évesen már az angol bajnok szerette volna leigazolni, akkor a Leeds United volt. Mondhatnánk a csatárokat, akik ugye azért idézőjelben még nagyobb nevek voltak, és egész Európa akár leigazolta volna őket szívesen, Beneferire gondolok, vagy Göröstitre, és aztán persze később Törőcsik Andrisra, aki egy picit fiatalabb, egy fiatalabb korú, de hát nem mehettek, és ez a magyar labdarúgás, ezt a mai napig érzi meg kell, hogy mondjam, mert érdemes összehasonlítani azokkal az országokkal, hát kevés van ilyen, akik a keleti blokkból, akik kiengedték nyugatra a labdarúgóikat, elsősorban Jugoszláviára gondolok, akik ezeket a sztárokat, hasonló sztárok voltak, mint nálunk. Beneferiék kiengedték, és meg lehet nézni, hogy hol tart ma a horvát labdarúgás mondjuk például.
1: Dénes Tamás sporttörténész osztja azokat a véleményeket, miszerint pályafutása csúcsán Törőcsik a világ bármely csapatába befért volna, ám a személyiségjegyei alapján már nem biztos abban, hogy sikeres is lett volna.
4: Nagyon sokan emlegetik vele kapcsolatban a flegmaságát, ami a pályán is megmutatkozott. Ennek mondjuk volt egy előnye, az, hogy a tét azért nem nyomta különösebben agyon, nem volt egy izgulós típus a mérkőzéseken. Ez biztos pozitívum. Ugyanakkor a kritizálói azt is mondják, hogy igazából a tét nem motiválta. Nagyon kevés olyan kulcsmérkőzést tudunk mondani a korszakból, amikor Törőcsik döntött, tehát igazán a kulcsmérkőzéseken, a nagy tétmérkőzéseken nem mindig nyújtott olyan teljesítményt, mint amilyet reméltek tőle. Én nagyon sokat gondolkoztam, mert nekem személyesen is nagy kedvencem volt, hogy abban az esetben, hogyha egyrészt külföldre hamarabb kiengedik egy profi világba, vagy esetleg az akkori magyar sportvezetés, futballvezetés, klubvezetés szigorúbb lett volna vele, akkor mennyiben tudott volna nagyobb pályafutást befutni. Én azt hiszem, hogy az a karakter volt, akit nem nagyon lehetett kezelni. Akkor kiment az Egyesült Államokba teremfutballoznak, és azt mondták az ottani magyar játékos társai, hogy kicsit türelmetlen volt, nem várta ki azt, hogy ott be tudjon illeszkedni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy talán George West vagy Gascoigne a külföldi futballból, a nemzetközi labdarúgásból az a két karakter, aki az ő személyiségéhez hasonlítható. Szívesen mondanám azt, hogy a képességei alapján az akkori világ bármelyik csapatában futballozhatott volna, hogy aztán valóban ott megállta volna a helyét, ez egy következő kérdés. Egyrészt nyilván még a magyar futballban is tudunk mondani olyan példákat, hogy kiváló képességi játékos bekerült egy külföldi csapatba, hogy ne mondjam Varga Zoltán például az Ajaxba, és ott ilyen magyarokok miatt nem tudta megállni a helyét, nem a képességeken múlott ez. Nyilván, hogyha Törőcsik Andrásnak a stílusára gondolunk, akkor elsősorban hát az olasz futballban, a spanyol futballban tudnánk elképzelni, őt talán a német futballban, de semmiképpen nem az angolban. Az olasz futballban 1979-ben emelték fel a sorompokat, akkortól lehetett újra külföldi játékosokat szerződtetni. Ez az ő szempontjából jó ütem volt, de még fiatal játékos volt akkoriban, tehát nyilván az is befolyásolta az ő pályafutását, hogyha későn kapott itt lehetőséget a külföldi szerződésre.
1: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júliusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva is meglepő, hogy a Nézsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a Sportlap a hetedik oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
5: Az Enzo Beárcot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Beárcot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Enes Kábeli. Hellström, svéd. Hátvédek: Toninho, brazil. Kroll, holland. Kalc, Enes Kábeli. Peccei, osztrák. Gabrini, olasz. Középpályások: Zico, brazil. Neeskens, holland. Bonhof, Enes Kábeli. Asensi, spanyol. Platini, francia. Csatárok: Rossi, olasz. Bettega, olasz. Törőcsik, magyar.
1: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
6: Az igazat megvalva, Törőcsik András már régen szerettem volna meghívni a hétvégi Panoráma stúdiójába. Lett is volna rá alkalom, hiszen hétről hétre zajlottak a labdarúgó NB1 eseményei, fordulói. Viszont most külön örülök annak, hogy éppen ezen a hétvégén találkozhattunk, hiszen így gratulálhatok ahhoz, hogy beválogatták a világválogatottba. Hosszú idő után először játszik magyar játékos egy ilyen csapatban. Hogyan fogadta ezt a hírt?
7: Hát mindenki, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott, és a tévé híradóból tudtam meg én is.
6: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
7: Hát nem tudom, hogy az összeváltás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de olyan nagy jó érzés lesz, és kicsit tudom, hogy el is elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
6: Én azt olvastam az újságokban, és lehet, hogy ez talán egy kicsit kényes dolog, hogy ezért a szereplését 2000 dollár tiszteletdíj jár. Mit fog csinálni a pénzzel?
7: És nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz ez a hír, mert jelenleg én semmit többet nem tudok. Az egész program, hogy hogy van, mikor utazom, és mikor érkezem, mikor lesz a meccs, hogy kivel megyek, egyedül megyek, az még a jövő dolga, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.
1: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
2: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére, ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, hiszen ketten voltak meghívva a világválogatottba, úgyhogy ő, mint a szakvezetője, ő ugyanúgy részese lehetett volna ennek az egésznek, és sajnos ekkor történt a legnagyobb probléma, amit történhetett mind a kettőjükkel, és ezáltal ez kudarcba is fulladt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
1: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, s emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a Magyar Távirati Iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márk narrálásában hallják.
8: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos, személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott, és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyett foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
1: Az zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
2: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy fejlesztő szituáció volt, hiszen előtte való lapapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal, és ez az utolsó bajnoki mérkőzés volt Zalaegerszegen, és elkérdezkedett a barátjával, hogy ő szeretne külön fölmenni, de hát ugye apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként hozzáteszem, valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as fiattal mentek, és megcsúsztak, egy esős időjárás volt, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a fej, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó, és ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy ez egy Azért nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjünknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
1: Ha nem csak Újpesten, hanem a válogatottban is Törőcsikkel együtt játszó Tóth András állítja, az Alacsánynál történt baleset valójában a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége pályafutásának a végét jelentette.
9: Halmai Tomi volt a pályaedzőnk, aki ugye hát mindenkivel nagyon jó baráti viszonyban volt, és akkor mondta a Törő, hogy Tomivel, figyelj, itt a haverom, hagyd menjek vele haza, mert elmegyünk még valahova. Már nem tudom, milyen programjuk volt, valamilyen beszámoló vagy haverság, nem tudom. Lényeg az, hogy egy kis 127-es fiáttal, polszki fiáttal menték, ugye ott megtörtént a baleset. És hát olyan baleset, ami aztán sajnos a karrierének. Én úgy hiszem, hogy a végét jelentette.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. Ma már tudjuk, a zalaegerszegi mérkőzés követően Törőcsik Halmai Tamástól, az újpestiek pályaedzőjétől kapott engedélyt arra, hogy a csapatbusza helyett barátja Fiat 500-asával utazzon vissza Budapestre, és ekkor történt a baleset. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, Törőcsik mozgásképtelen állapotban volt, úgy kellett kiszedni az autóból. A hazafelé tartó újpesti elnök Hója István előbb a Balatonlelei BMW üdülőbe vitette, és csak 4-5 óra elteltével került kórházba. A szalagok és az izületek roncsolódtak, a csípőjéből pedig letört egy csondarab. Szinte az egész ország lélegzett visszafolytva várta a róla érkező híreket. A Né Sport június 20-ai számában Törőcsik így nyilatkozott a balesetről. Az idézetet Mújrica Istvánnal rája önöknek.
10: Láttam előre, hogy az ütközést nem ússzuk meg. Kitámasztottam a bal lábammal, úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést. Sajnos a farmatoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
1: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
11: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
7: A szélvédőrökbe vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
11: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyek?
7: A csípőmet ne engedjek forgatni, ez a gipsz, ki van támasztva két ilyen biztosítékkal bokámnál, hogy ne forogjak.
11: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
7: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön, volt két kis horzsolás, más semmi.
11: Te elől ültél a vezető mellett?
7: Igen, elől.
11: Milyen kocsi volt ez?
7: Fiat 500-as.
11: Sokan fölvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátani a beszélgetésre, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
7: Előfordult már ilyen máskor, és nem sűrűn, de előfordult akkor.
11: Siettetek valahova?
7: Nem siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és voltunk egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
11: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
7: Igen, szerdán 3 nap múlva indultunk volna.
11: Be volt már minden csomagolva?
7: Még nem volt.
11: Mivel telnek itt a napjaid a kórházban?
7: Elég egy sikulant telnek el, mert pihenésre és tudalmasan kell feküdni, olvasok, tévét nézek rá.
11: Mit olvasom most? Most láttam az előbb tetted a lapjaid.
7: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
11: Haverok közül ki jött be először?
7: Hát Ebedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan ben voltak, szinte minden játékos. Illasi TV-ben volt, Lukács Sanyi Honvédban, szóval tényleg nagyon sokan.
11: A tévét ki hozta be?
7: Ezt is a Zoli hozta be.
11: Ebedli?
7: Igen.
11: Az MLS vezetői közül ki volt itt?
7: A Szepesi György vasárnap bejött, és nagyon jól esett, hogy biztosított, hogy valószínű, hogy fogok még fotballozni, úgy néz ki a sérülés már, de hát türelmesen ki kell válni ezt az időt, amíg rendbe jövök teljesen.
11: Mi az, amiről álmodsz?
7: Hát egyenlőre semmiről.
1: Ugyanebben a riportban Major Sándor, a Corvin Otto kórház sebészeti osztályának vezetője beszélt Törőcsik állapotáról és kilátásairól.
12: Törőcsik Andrásról, mint állampolgárról van szó, akkor azt lehet mondani, hogy a baleset körülményeihez képest tulajdonképpen szerencsésen végződött, mert a baleset körülményéből sokkal súlyosabb következmények is származhattak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípőízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott, kétségkívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelést igényel, mintha ezt az üzletet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható.